0: Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.
1: Kedves hallgatóink, a tegnapi este során azzal foglalkoztunk, hogy a boldogságot hogyan érheti el az ember, milyen törvényszerű útja van annak, hogy minden ember, aki akar, boldog lehessen. Egy nagyon nagy téma volt, és ezt a nagy témát most egy másik hasonló nagy kérdéskörrel folytatnánk, amiről a mai témának a kísérő füzete is beszél, ez a kis füzet, amit a kezemben tartok, amit 20 évvel ezelőtt adtunk ide, mindig újra kell nyomtatnunk, mert rövid és könnyen elolvasható, sokan forgatják ezt haszonnal, az a címe, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. Ez Bírák könyve 13. fejezet 12. verséből való idézet. Tehát ez egy bibliai kérdés, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. Nagyon érdekes, hogy ez a házas pár mikor gondolkozott ezen. Akkor, amikor várták a gyermeküket, ugye a jövendő Sámsont. Nem akkor kell a gyermekneveléssel foglalkozni, amikor az első keserves csalódások érik a szülőket, vagy a felnőtteket, hanem erre készülni kell. És ez nem csak fiatal házasulandók vagy házas pároknak a kérdése. Azt gondolom, hogy minden embernek a nagy kérdés ez, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel, akik idősebbek, és a fiatalabb nemzedékekkel dolguk van. Úgyhogy ne korlátozzuk le a mai előadásunkat arra, hogy ez csak a mai 20-30 évesek kérdése, hanem ez minden ember kérdése, hiszen az idősebb nemzedék mindennel példát ad a fiatalabbaknak. Ez ameddig élünk itt a világon, és ameddig életünk van, mindannyiunknak tudatosítanunk kell ezt a felelősséget, hogy mi hatunk a fiatalokra, és a hatás az egy nagyon nagy törvény. És ezért kell ma is tisztáznunk a Bibliának a gyermeknevelésre vonatkozó alapelveit. Ezek az alapelvek főleg egy bibliai könyvben vannak kifejtve, erre a bibliai könyvre már most felhívom a figyelmet, ez a Példabeszédek könyve. Tehát Példabeszédek könyve a legegyszerűbben olvasható bibliai könyv, egymondatos bölcsességekből áll. Forgassuk sokat és sokszor ismételve ezt a könyvet. A legtöbb gyermeknevelési tudnivaló ebben a könyvben található. De Általában az egész Biblia, mind a 66 könyv nagyon sokat beszél a történeteivel. Tessen gondolni csak egy József történetére, Dávid történetére, Jézus életének az eseményeire. Nagyon sokféleképpen beszél a nevelésről, úgyhogy azért választottam a mai áttekintésünknek azt a módját, hogy egyetlen egy Biblia versből induljunk ki, hogy a sok fától lássuk az erdőt. A bibliai gyermeknevelésnek a számomra legalapvetőbb mondatát Pál apostol mondja ki az Efézusi Levél 6. fejezet 4. versében, ami a táblánknak a legfelső részén szerepel. Hogy hangzik ez a biblia vers? Ez a biblia vers a szülők közül az édesapákat, az apákat szólítja meg. Ez gyakori dolog, hogy az apostolok különbeszélnek az apákhoz, és különbeszélnek az anyákhoz. Itt azt mondja Pál apostol, hogy ti is atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úrnak tanítása és intése szerint. Azért tartom alapvetőnek ezt a Biblia verset, mert ebben a rövid mondatban megnyílik előttünk kétféle nevelési elv. Kétféleképp lehet nevelni mindössze a fiatalabbakat. Tessenek még egyszer megfigyelni, ti is atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Melyik ez a két alapelv? Hogy nevelhetjük a gyerekeinket? Egyrészt az Úr tanítása és intése szerint, ez az egyik, és mi a másik? Sajnos azt kell, hogy mondjuk, ha valaki nem ismeri meg és nem tanulja meg a helyes nevelésnek az alapszabályait, az ingerelni fogja a gyerekeit. Ez első hallása is nagyon meglepő. Tehát az első nevelési alapelv, hogy az Úr tanítása és intése szerint nevelem a gyermekemet, de én ezt nem akarom megtanulni, és azt mondom, hogy hát majd én nevelem úgy a gyerekemet, ahogy láttam a szüleimtől, vagy látom a jó barátaimtól. Én emlékszem, hogy minket a szüleink az 50-es, 60-as években nagyon szigorúan és nagyon következetesen neveltek. De az idősebb testvéreim már meglehetősen berzenkedtek ezzel szemben, és amikor az idősebb nővéremnél gyermekek születtek, és meglátogattuk őket Budapesten, akkor nagyon sokszor a tudomásunkra hozta, hogy ő nem úgy neveli a gyermekeit, ahogy mi otthon édesapánktól, édesanyánktól megszoktuk. Ez most egy modern nevelés, amit most itt látni fogunk. Először is a gyermeket nem szabad fegyelmezni, a gyermeknek nem lehet még a fenekére se ütni, amit mi jócskán megkaptunk otthon azért, hogyha rosszalkottunk, és egyáltalán a gyermekhez egészen másképp kell viszonyulni. Ekkor én még általános iskolás voltam, aztán elvégeztem a gimnáziumot, egyetemre kerültem, és egy évtized múltán szembesültem egy harmadik gyermeknevelési alapelvvel, tehát az első volt, amit otthon kapott az ember, a másik, amit az idősebb testvére gyermekneveléséből látott. De hát mivel pedagógiát is kellett tanulnunk az egyetemen, ott szembesültem egy másik alapelvvel, hogy a modern pedagógia szerint így és így kell foglalkoznunk és bánnunk a gyermekekkel. Nagyon sok gyermeknevelési alapelv létezik, de a Biblia azt mondja, hogy kettő van a valóságban. Van helyes nevelés, ez az Úr tanítása és intése szerint való nevelés, és ami nem ez, az ingerlés. Ez megdöbbentő azért. Én először, amikor ezt meggondoltam, hogy megdöbbentem. Ha én nem ismerem igazán jól, hogy az Isten mit tanít a nevelésről, akkor én a legjobb szándékkal is ingerlem a gyereket. Nem azt adom neki, amit kell adni neki, nem úgy nevelem, ami az ő kis lelkének megfelelne, vagyis félre nevelem, nem azt nyújtom neki, amit tőlem szülőtől mindenki elvárhat. Ez nagyon, nagyon határozott és éles megkülönböztetés. Én most tehát nem akarok foglalkozni azzal a gyermekneveléssel, ami a világban van. Sokféle nevelési módot látunk liberálisat, meg kevésbé liberálisat, látunk nagyon szigorút, és látunk sokkal kevésbé szigorút. Látunk olyasmit is, hogy nem foglalkoznak a gyerekkel szinte egyáltalán, például az amerikai átlag, hogy ma egy amerikai családapa naponta 40 másodpercet foglalkozik a gyerekével. 40 másodperc. Ugye ezt nem nevezhetjük nevelésnek. De ez a felméréseknek az eredménye. Aztán láthatunk olyasmit is, hogy nagyon sokat foglalkoznak a gyerekkel, szinte önállótlanná teszik, nem adják meg neki a kellő alapot a későbbi felnőtt élethez. Szóval sok minden hömpölyög itt körülöttünk, és sok minden vesz körül bennünket. De most azzal szeretnék foglalkozni, azzal az öt alapelvel, ami a Bibliában benne van. Ezt az öt alapelvet nagyon egyszerűen felsorolja és részletezi ez a kis füzet, ahogyan bánjunk a gyermekkel, és én ezt az öt alapelvet megint felírtam a táblára, mert ezt is olyan törvényszerűségnek látom, mint tegnap a boldog mondásoknál, hogy a nyolc boldogságot felírtam a táblára. Meg fogjuk látni, hogy tényleg ebben megint csak egy matematikai pontosságú logika munkál, és mindjárt fogjunk is bele, hogy mit tetszenek gondolni, hogy a Biblia mit helyez első helyre a gyermeknevelés tudnivalói közül. Mi az első dolog, ami a legfontosabb, ha gyermeket kap a család, vagy ha a fiatalabb nemzedékekkel foglalkozunk, akár úgy, mint óvónők, tanítók, tanárok, de akár úgy is, mint felnőtt idősebb emberek az alattunk levő nemzedékekkel, mi az első dolog, amivel a példánkkal is, meg a nevelésünkkel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egészséges, jókedélyű, és tényleg a boldogságukat megtaláló gyerekek nőjenek fel ezen a világon. A Biblia szerint egyértelműen az első dolog, amire nagyon kell figyelni, hogy a gyerekeket önuralomra, önfegyelemre kell nevelni. Ez az első. Ha ezt nem hangsúlyozzuk, nem tudunk hova elindulni. Azt szoktuk mondani, hogy már a kisgyerek is sokszor magán kívül van. Hát amikor hisztizik például. Ezt nem tudatosan teszi, sokszor indulatból, ösztönből, valamit nem kap meg, valami nem az ő szája íze szerint történik. Hát egyből olyan hisztiket csinálnak a gyerekek, földhöz vágják magukat, kiabálnak, mostanság látom azt is, mostanság már az elmúlt 20 évben neki támadnak a szülőknek. Szülők teljesen paffok, hogy most mit kell ilyenkor csinálni, hogyha a gyerekem nekem támad, hát egy váratlan lépés. Igen, a gyermeket a legkisebb korától fogva önuralomra, önfegyelemre kell nevelni. Azért kell önfegyelemre nevelni, mert ahogy mondtam, ha nem neveljük el, akkor magánkívül van. A magánkívül való emberrel nem lehet mit csinálni. Az embert vissza kell hozni önmagába. Meg kell tanítanunk a gyermekeinkkel, és mondom a fiatalabb nemzedékekkel egyáltalán, hogy nem minden az ő akaratuk szerint történik ezen a világon. Na most ez hallatlan botrány. Emlékezzünk vissza, hogyha amikor mi kisgyerekek voltunk, és valami nem a mi akaratunk szerint történt. Hogy kikeltünk magunkból? Ugye az egész emberi egyetfejlődésnek egyik félelmetes sajátossága, hogy bennünk először az akarat lesz nagyon erős. Utána lesz erős talán az értelem, aztán utána meg a lelkiismeret. De azt tudnunk kell, hogy ennek éppen fordítottan kell történnie, és a nevelés nem más, mint ezt a helytelenséget, ezt a ficamot helyrehozni, hogy tudnék, hogyha tetszettek látni ilyen táplálkozási piramisokat, hogy most milyen ételeket kell, mondjuk a szénhidrátokat kell leginkább fogyasztani, utána a fehérjéket, zsírokat, tehát táplálkozási piramis végén a kis rész, ugye a ballasztok. De lehet egy ilyen lelki piramist is csinálni, hogy mi a legfontosabb az emberben. Mi az, amire minden embernek támaszkodnia kell az élete minden pillanatában. Én azt gondolom, ott a piramisnak a legnagyobb része, az alapvető része az a lelkiismeret. Hogy igazságos legyen az ember. Hogy soha ne adja azt a másik embernek, amit magának se kíván. A lelkiismeretre kell, hogy fölépüljön az értelem, és a lelkiismereten és az értelmen épülhet fel, és ez a piramis csúcsa az akarat. Az biztos, hogy az akaratunk dönti el az életünket, hogy merre megyünk, meg mit csinálunk, meg milyen erősséggel látunk neki a céljainknak, de hogyha az akarat mögött nem az értelem van, vagy nem a lelkiismeret, hát mentsen az Isten az olyan embertől, nem? Amikor csak azt látjuk, hogy egy emberben a kő kemény akarat munkál, de hol van mögötte a meggondolás? És hol kontrollálja magát, hol van a lelkiismeret? De ahogy említettem, mi nem így növünk fel, hanem így. A mi életünkben először az akarat alakul ki, az a legerősebb. És utána jön csak az értelem, és utána jön csak a lelkiismeret. A nevelésnek kell korrigálnia ezt, hogy, hogy az emberi életben az a kisgyermek is megszokja már azt, hogy nincs joga kikelni magából, nincs joga csapkodni, neki menni a másik embernek, csúnya szavakat használni. Itt külön-külön lehetne sokat időzni bizonyos dolgoknál, hogy egy jó szülő mit nem engedhet meg soha a gyerekének. Soha. Ja, soha szót az emberek mindig más értelemben használják, de én kimerem mondani, hogy ahogy soha nem engedhetem meg magamnak, hogy itt kilépjek az ablakon, biztosíthatom önöket, hogy egyszer se fogom megpróbálni. Elhiszik? Biztosíthatom önöket, hogy egy hídról se fogok lelépni. Soha. És az életben nagyon sok ilyen sohát kell felsorakoztatni. Ugye a szülőnek is tudatosítania kell, hogy amikor először látom, hogy a gyerekem kiabál, üvöltözik, csapkod, ha abban a pillanatban nem teszek valamit, és hagyom, és elkezdem én ezt így, meg úgy, meg mindenféle pszichológiával, filozófiával, elmélettel megmagyarázni, és elkezdek nem odaillő dolgokat cselekedni, hát bizony láttam már olyan családot, hogy már az 5-6 éves gyerek így a kis ujja körül forgatta a szülőket itt. Mert amikor először jelentkezik valami, ami súlyosan igazságtalan, ami nem méltó még a kis csepséghez sem, a szülőnek szeretettel, de következetesen, határozottan fel kell lépni. Ezért van a szülő. Ezt a szülő megteheti. A szülő óriási tekintély a gyermek mellett. Ha a szülő azt mondja, hogy nem, és meg is magyarázza ezt a nemet, és ha újra jelentkezik ez, és újra azt mondja, hogy nem, tudom, hogy az életünk nagyon kényelmessé vált, és sok esetben az emberek nemet mondani nem akarnak. Ez nagyon rossz. Ez senkinek nem tanácsolom. Meg kell tanulnunk nemet mondani, akkor is, hogyha a vérünk gyermekeiről van szó, mert így mondja a példabeszédek könyve, mint a megrontott és városfal nélkül varó város, olyan az az ember, aki nem tud uralkodni a maga lelkén. Meg kell tanítanunk a gyermekeinket, hogy uralkodjanak önmagukon. Hogy nincs joguk tajtékozni és hisztériázni. Egyszer olvastam egy nagyon mély mondatot, meg is mondom, hogy itt tulajdonképpen most 2-3 könyvet tudtunk elhozni közvetlenül a gyermeknevelés témaköréből. Tehát ezt, amit ajánlottam önöknek, ez a legvékonyabb és a legkezdeti útmutató, de van egy gyermeknevelés, egy elég vaskos kötet, ami a gyermeknevelés minden ágát felöleli, a kisgyermekkortól, a fegyelmezésen, szoktatáson keresztül egészen a felnőtt korig, ez az Ellen White gyermeknevelés című kötet. Ebben olvastam egy nagyon érdekes mondatot, amit hát azelőtt is kellett volna tudnom, de valahogy mindig egy jól megfogalmazott mondat valahogy úgy rádöbbenti az embert a dolgok valóságára, és a mondat körülbelül így hangzik, hogy nem azért kell fegyelmezni a gyerekeinket, hogy nekünk könnyebb legyen. És nem úgy kell fegyelmezni a gyerekeinket, hogy csak úgy odaszólok, hogy most már hagyd abba, vagy csöndbe legyél, vagy most már ne zavard anyádat, vagy apát. Nem, ez nem jó. Nem jó a stílus és a lelkület sem jó. Nem azért kell fegyelmezni a gyermekeinket, hogy nekünk könnyebb legyen, hanem azért, hogy később majd önfegyelmet tanuljanak. Ez egy nagyon nagy mondat. A fegyelmezés az nem arra való, hogy most a szülő úgy érezze magát, mintha nem lenne gyereke, mert most fog be a szádat. Egy maradj már nyugton. Nem, ha gyermeket vállaltunk, a gyermekkel sokat kell foglalkozni, sokat kell törődni. Egy palánta mellé is legalább egy karót, de jobb, hogyha két karót teszünk, nem, akkor biztos, hogy meg fog állni. Tehát ilyen palánta a gyermek, kell egy apa, meg kell egy anya. Csak ennyi, de ennyi kell. Katasztrófa, hogy a mai világban sajnos annyi a válás és a szétmenő családok, mert ugye a gyerekeknek vagy anyaképük nincs, vagy apaképük nincsen, vagy az anyai gyengétség hiányzik az életükből, vagy az apai határozottság és szigor hiányzik az életükből, mind a kettő kell egy gyermeknek az egészséges felnevelkedéséhez. Tehát azért hangsúlyozza a Biblia nagyon sokszor, hogy a szülői nevelés első számú pillére, hogy önuralomra, önfegyelemre tanítsuk a gyermekeinket, és hogyha szép szóval valami nem megy, igen, a Bibliában ez is benne van, hogy a fegyelmezés eszközeihez kell nyúlni. Félreértés ne essék, ez a bizonyos példabeszédek könyve az első verseiben már így kezdődik, hogy az okos fenyítéket nevesd meg. Tehát a fenyíteni, erről először ne az jusson az eszünk, hogy a gyerek fenekére verni, vagy egyáltalán egy testi fenyítés, hanem az okos fenyíték. Tehát az, hogy a gyermeket gondolkodtatni kell, meg kell ismertetni vele az életnek a törvényeit a maga szintjén természetesen. Ilyen szavakat használ a példabeszél könyve, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi azt. Milyen érdekes kifejezés. A gyerek nem gonosz lény, csak bolondozik. Bolondozik, aztán pajkos, aztán túlmegy minden határon, aztán már nem lehet vele bírni. Ugye mi volt a gyermekkorunk egyik legkedvesebb olvasmánya, bár kötelező olvasmány volt, de azt hiszem mindannyian szerettük, ugye ez a Pál utcai fiúk volt. Tetszenek tudni, hogy Molnár Ferenc mielőtt megírta volna a Pál utcai fiúkat, már sok ilyen gyerektörténetet írt, már gyakorlatozta magát, még aztán egy ilyen tényleg világhírű mű kikerült a keze alól, de a leghíresebb mondása fiatal Molnár Ferencnek ez volt, a leggonoszabb ember a gyermek. A leggonoszabb ember a gyermek. Ez egy érdekes mondás. Mert a gyerektől nem várnánk sokszor dolgokat, de hogy pajkos, hogy csintalan, hogy ahogy mondja a Biblia, az elméjéhez köttetett a bolondság. Igen, mert az értelem és a lelkiismeret még nem elég erős, és az akarat cibálja a gyereket jobbra-balra, de azt mondja, hogy ha kellőképpen fegyelmezzük a gyereket, akkor messze elűzi ezeket a bolondságokat. Az életem első egyik nagy biblia verse volt, amikor mi is vártuk az első gyermekünket, és úgy gondolkoztunk feleségemmel, hogy hogy fogjuk nevelni ezt a gyermeket. Hát ott volt előttünk, hogy említettem a szüleink példája, ott volt a nővérem példája, ott volt, amire megtanítottak bennünket az iskolában. És akkor olvassuk példabeszédek könyvét, baráti tanácsra kezdjük el olvasni, és ott a következő mondattal találkozunk. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvére annak, aki tönkre tesz. A gyermeknevelés legfontosabb eszköze a következetesség. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, azért, mert nekem most gyerekem született. Mi van meg? Sokan azt mondja, nekem fiam van. Hát a fiúgyerek, hát azt már csak nem szabad hozzáérni. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvére annak, aki tönkretesz. Hát ki akarja tönkretenni a gyerekeit? De tény az, hogy nagyon sok ember a helytelen nevelésével tönkreteszi a gyerekét. Ki teszi tönkre a gyerekét? Ki lágyan visel, mindent ráhagy, mindent elnéz. Azt is, amikor a gyerek kikelő magából, azt is, amikor a gyerek szemtelen, arcátlan, és ezt ő megmagyarázza mindig a szülő. És nem lép föl. És nem következetes. És utána csodálkozik, hogy 10-14 éves korban már azt mondja, hogy most már nem is szólok neki, mert úgyse tudok már mit csinálni. Kedves hallgatók, nem győzöm hangsúlyozni, hogy példabeszélek könyvét, hogyha eltetszenek olvasni, például ilyen mondatokra találunk, hogy aki nem fegyelmezi a gyerekét, gyűlöli a fiát. Aki szereti, megkeresi fenyítékkel. Tudom jól, hogy most szinte törvény ellen beszélek, mert Magyarországon is törvény az iskolában, családokban, hogy nem lehet a gyereket fegyelmezni, meg nem lehet a gyermeknek még egy feneket sem adni. Hát amennyire emlékszem, hogy mennyi fenekest adtam, én mindegyikért utólag is nagyon hálás vagyok édesapámnak és édesanyámnak. De én még ahhoz a nemzedékhez tartozom, amikor 6 évesek voltunk, és mentünk ki az első osztályból, és úgy kettesével mentünk ki, és úgy hanyagul megjegyeztem a pattársam, hogy az a hülye kőrösi. És már itt volt a pofon, ami az osztályfőnök asszony kezétől csattant az arcomon, és ezt nem tudom elfelejteni, pedig ez 50 éve volt. Az a pofon nekem nagyon sokat megértetett. Utána elhívott az osztályfőnöknő, és azt mondta, fiam, te más emberen soha nem mondd azt, hogy hülye. Akkor gimnáziumba kerültünk 8 évvel később, föltette az akkori osztályfőnök a kérdést, hogy szerintünk ez a szó, hogy hülye. Ez szalonképes, ezt lehet mondani, nem lehet? Mindenki arra szavazott, hogy ezt lehet mondani, hát ez nem olyan trágár, mint, és akkor mondták a többit. Én arra szavaztam, hogy ezt nem mondjuk, hogy hülye. Azt mondja, miért nem mondjuk? Hát azért, mert a Párkányi Erzsi néni nekem 6 éves koromban ezért már egy jókora pofont adott, de nem is a pofonon van a hangsúly, hanem amit nyomába megértettem, hogy nincs jogom a másik embert becsmérelni és lekezelni, még így sem. Ugye a zaftosabb kijelentésekről most nem akarok megemlékezni, mert első osztályos korban, gimnázium első osztályban mindenki nevet tartal, hogy hülye, hát ez egy ártatlan szó. Hát ez szinte már, ez már nem is baj. Én azt gondolom, hogy ha megengedjük azt, hogy a másik embert valaki becsmérelje, és amolyan kárörvendő módon még melléje is állunk, akkor ne csodálkozzunk, hogy repül a kő, nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, ne csodálkozzunk, hogy most ma az emberek miket mondanak egymásra meg, hogy egymás torkának tudnak ugorni. Valahol minden kezdődik, minden rossz a kicsiben kezdődik, a kis kovász terjedelmében kezdődik. Tehát én azt gondolom, hogy a nevelésnek tudatosítani kell azt, hogy szeresd a másik embert. A másik nem azért van, hogy te az akaratodat kitöltsed rajta, vagy a dühödet, vagy a vágyaidat, nem. A másik ember ugyanolyan, mint te, és ha te szeretetet kívánsz, meg boldog akarsz lenni, akkor tételezd föl, hogy a másik ember is szeretetet kíván, és ő is boldog akar lenni, de nem úgy, hogy te becsmérled és leszólod. Tehát ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy az önfegyelemről, önuralomról nagyon sokat lehetne beszélni, csak én, ahogy a tegnapi előadáson is arra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy hogyan kapcsolódnak ezek az alapelvek egymáshoz. Mi itt a logikai kapocs? Menjünk is tovább, menjünk a második alapelvvel. Fölteszem önöknek a kérdést, hogy az a gyerek, aki már önfegyelmet tanul, annak az életében mi várható? Mert az önfegyelem, azt mondom, nem csak elcsitítja a szenvedélyeket, vagy legyőzi a haragot, hanem annak vannak mélyebb, pozitívabb hatása is. Én úgy gondolom, hogy a második pontban ezért hangsúlyozza a Biblia azt, hogy az a valaki, aki már önmagán tud uralkodni, az oda tud figyelni a másik ember. Hát ez, mert erre is nevelni kell az embereket, hogy nem te egyedül vagy a világon. Hát nem te vagy a világ közepe. Hát vannak rajtad kívül még itt, mennyi ember van itt a környezetedben. És figyelni a másik emberre, tehát a második alapelv a Bibliában a másikra való figyelem, a másik iránt való segítőkészség, és még egy mozdulattal, mert mindent nem írhattam fel a táblára, tehát a másik iránt való figyelem, segítőkészség, és a munkaszeretetre való nevelés, mert ezek egy vonalon fekszenek, tehát hogy figyelem, segítőkészség, munkaszeretet, de mind a hármat külön szeretném vizsgálni, bár mondom, egy út van kikövezve ezeknek a számára. Én azt gondolom, hogy az a gyerek, akit megtanítanak arra, hogy gondolkodva és a lelkiismerete szerint éljen, az nyitott lesz a másik emberre, egyáltalán észreveszi majd a pajtásait, észreveszi a nemzedéktársait, észreveszi az időseket is, tehát észreveszi, hogy egy emberiség van körülötte. És nem azért van a világ, hogy őt kiszolgálja, hanem azért van a világ, hogy egymást szolgáljuk. Ez különbség. És akkor, amikor az a gyerek figyel másoknak a szükségleteire, gondjára, bajára, amikor megtanulja az együttérzést, megtanulja azt, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy barátságra jutni a másikkal, a másik helyébe képzelni magunkat. Tehát ez egy óriási dolog, erre nevelni kell a gyerekeket. Nekem nagyon egyszerű szüleim voltak, nem végeztek semmiféle iskolát szinte, de nagyon hálás vagyok néhány mondatukért, mert azokat mindig is használtam az életben. Például iskolából hazamentünk, és hát hányos hoztál, fiam? Hát 4-est. Hát nem tudtál volna 5-öst hozni? Hát a tanár, meg... Fiam, ne haragudjál, te tudtál volna itthon tanulni, vagy nem tudtál volna? Megtanultad rendesen, nem tanultad meg? Ne a tanár szív.

Szükséglete van, milyen gondja, baja van, és segítsél a másikon. Az emberi életben az egyik legfontosabb dolog, és ez is a neveléssel dől el, hogy hogyan fejlődik ki a segítőkészség. Ha az emberek elmennek egymás mellett, meg a segítőkészséget majd 20, 30, 40, 50 éves korba kell tanítani, már vegye észre, hogy a másik embernek ilyen és ilyen problémája van, akkor már rég rossz. Ezt gyerekkorban kell megtanítani, hogy a gyerek jó szívű gyerek legyen. Hát a gyerek vegye észre, hogy ő is tehet már egyet s mást a másik emberért. És ebből következtetem azt, hogy akiben kifejlődik a figyelem, a segítőkészség, azt nem kell nógatni majd a munkára. Szüleink minket munkára neveltek. Nem is lehetett volna megélni az 50-es, 60-as években munkanélkül, akkor 7-8 évesen mi már bizony mentünk kukoricát kapálni. Most azt mondom mai fiataloknak, hogy kukoricát kapálni, ezt jól körül kell írnom, hogy ez mit jelent. Mondom, ez annyit jelent, hogy 50 métert mondjuk kapálsz, aztán meg kell fordulnod, és kezdődik újra az 50 méter. Aztán mondom, megint megfordulsz, és akkor újra kezdődik, és mondom, csodálatos valamit befejezni, de utána kezdődik újra az 50 méter. És akkor utána megint egy lélegzetet kell venni, és megint szépen, ütemesen folytatni kell, míg azt a 8-10 sort, ami rád volt osztva, azt te megkapálod. Amikor elindítottam az Életadó TV-t, amit önök is most nézhetnek az interneten, www.eletadotv.hu honlapon, ott rátettem néhány interjút, beszélgetést, például Pozsgai Imrével is beszélgettünk, hogy ő hogyan kapált a Balaton felvidéken. Hát ő szőlőt kapált, nem, ugye hát én Mosonmagyaróváron nem tudtam szőlőt kapálni, én kukoricát kapáltam. Azt mondja, hogy amikor a szülei kiengedték szőlőt kapálni, azzal bíztatták, ha rendesen dolgozol, fiam, és hajnalban elkezded a munkát, akkor délben meglátod a Balatont. Nem az, hogy fürödni fogsz a Balatonban, hanem szépen fölfelé megy ugye a domboldal, ha szépen kapálsz, akkor odaérsz, hogy onnan már meglátod a Balaton. Ezt ő nem tudta elfelejteni, 50 éves emléknek is nem tudta elfelejteni, és az egész életére kihatással volt, mert kedves hallgatók, nem ezt tesszük az életben? Az életben is mennyi türelem, mennyi fáradozáshoz gyümölcsöt, mennyi álhatatosság, mennyi kudarc utáni újrafölkelés kell ahhoz, hogy meglássuk a Balatont. Vagy vége legyen annak a kukoricakapálásnak. De milyen hálás lehetek, hogy ezt én már 10-12 éves koromban gyakorolhattam, és nem 20 meg 30 éves koromban szembesültem azzal, hogy mit jelent kitartani órákig, vagy napokig, vagy hetekig, vagy hónapokig. Meggyőződésem az, hogy ma az emberek azért nem szeretnek dolgozni. Ugye a gyerekkorunkban mindig azt tanították nekünk, hogy ha felnövünk, már nem kell annyit dolgozni. Tetszenek emlékezni, nem akarok avit meséket mondani, de akkor azt mondták, hogy már olyan világba fogunk mi felnőni, hogy ott a gépek mindent elvégeznek, nekünk már dolgozni nem kell. Tulajdonképpen nem is tudtam, hogy így malmozunk majd, megnyomunk egy-két gombot, minden előáll, jön az egyik gyümölcs, innen a zöldség, aztán nézzük a tévét. Tehát, hogy elég sivár volt, még nem ismertük Madás Falanszterét, abban az időben kisiskolások voltunk. Tehát azt mondták, hogy a munka rossz dolog. Kedves hallgatók, ezt is a Bibliából ismertem meg, és ha eltetszenek hinni, sehonnan máshonnan nem lehet megismerni csak a Bibliából, hogy mi a munka. A munka a 10 parancsolat 4. parancsolatába a következőképpen került bele. Ez nagyon érdekes, hogy a középkorban azon jobban törölték a 4. parancsolatból. Később az egyházi katekézisekből törölték, soha ma emberekkel ezt a parancsolatot nem ismertetik meg. Ugye a 4. parancsolat így kezdődik, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Ez úgy repült ez a mondat a 10 parancsolatból, és 1200 éve ezt úgy kipenderítették, és én erre fogom azt, hogy az emberek, mivel nem tudják, hogy mi a munkát mindenki valami terhes, nyomasztó, kínos kényszernek tartja, holott a Biblia azt mondja, hogy a munka az nem elsősorban kenyérkereset. A munka tulajdonképpen erkölcsi kötelesség. Mert a munkába tanulunk meg igazán gondolkozni, valamit meg kell oldani, meg kell csinálni, végbe kell vinni valamit,
az gondolkozást feltételez,

A gondolkozás mellett a munkában tanuljuk meg a szorgalmat, az álhatatosságot, a pontosságot. Ezeket nem lehet munkanélkül megtanulni. Ne tessenek nekem azt mondani, hogy ezt íróasztal mellett meg lehet tanulni, vagy az iskolapadban, dehogy is. Amikor nagybátyám először hívott, hogy na gyere csak Jánoskám, most csinálunk a kút fölé egy kis fedezéket. És akkor levágjuk a deszkákat, azt kimérjük, akkor azt behúzzuk ácsceruzával, akkor így kell fűrészelni, akkor ne így fogd a fűrészt, hanem így, meg így, és akkor utána majd, ha összeszögeid, akkor így fogd a szöget, és akkor úgy verjél rá, hogy ne az ujjadra üssél, hanem a szög fejére üssél, és ezt szépen elmondta módszeresen a 8-10 éves gyereknek, és hányszor ütöttem ide, meg hányszor nem úgy csináltam, de mindig türelemmel, szeretettel megtanított, hogy te ezt rendesen csináld meg, hogy utána majd gyönyörködjél benne, hogy mit vagy képes megtenni. Én azt gondolom, hogy a 10 parancsolat, 4. parancsolat, ami azt mondja tehát, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Ezt a minden szót különösen szeretem ebben a parancsolatban. Mert miért mondja azt, hogy minden dolgodat? Mert ne csak azt végezzük kedvel, amiért nagy pénzt kapunk. Minden dolgunkat végezzük kedvel. Erre utal például a Kolossé levél a 3. fejezetében Pál apostol, amikor azt mondja, hogy amit csak tesztek, lélekből tegyétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Amihez hozzáfogunk, azon mutatkozzék meg, hogy benne van a lényünk, a lelkünk, hogy Tömörkény István nagyon szépen mondta, hogy lélek van benne. Lélek van benne. Ugye, mert lehet valamit megcsinálni slendriánul, trehányul, hanyagul, aztán az ilyen kontárokat szidja a félvilág később, de mikor kell ezt megtanítani, mikor kell erre rászoktatni a gyerekeket? Akkor, amikor erre van idő. És elég nagy csapásnak tartom, hogy a mai világban a fizikai munkát nem becsülik, és a gyerekeket nem tanítják fizikai munkára, bár már most egy kicsit tünedezik elő egy kis reménysugár ezzel az 50 órás közhasznú munkával, ami nélkül majd senki nem kap érettségi bizonyítványt. Nagyon örülnék, hogyha ez a gyakorlatban is végbe menne. Ismét felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy ha valaki megnézi ezt a nyári szórólapunkat, ez az Oltalom Alapítványnak a meghirdetése. Én 6 évvel ezelőtt elkezdtem 14 és 22 éves fiatalokkal elmenni az ország különböző részére dolgozni. Most már országhatáron kívül is voltunk Vajdaságban, Erdélyben, most Ausztriába is szeretnénk elmenni. Nagyon jó kis csapat, most már ugye 40 gyerek is jön, de szeretném mindig emelni a számot, és ott egy napi 6-8 óra munkát végzünk, amivel természetesen senki nem hal bele, hol utat készítünk, hol kerítést állítunk össze, hol egy fa házat állítunk össze, hol összegyűjtjük a szénát, hol ezt, hol azt, hol amazt. Én azt látom, hogy a gyerekek az első nap még nagyon nehezen mozognak, de a második, harmadik nap annyira jól esik nekik a mozgás. És annyira örülnek, hogy valamit csinálhatnak, valamihez értenek. És valaminek van eredménye, és mindig el szoktam mondani a gyerekeknek, de itt is hadd említsem, kedves hallgatók, hogy a Bibliának a 2 legnagyobb személyisége több évtizedes fizikai munkán csiszolta a személyiségét. Jézus Krisztus csak nem 30 évig dolgozott egy ácsmester műhelyében, és hogy Jézus utána az országot bejárta, és 3,5 év alatt neki nem volt akadály, hogy hegyre kellett fölmenni, síkságon napi 40-50 kilométer, nem volt akadály. Hát közel 30 évig egy nagyon erős fizikai munkában, ácsmester műhelyben dolgozott, és a másik személyiség Pál apostol. Pál apostol, amíg élt, sátorkészítéssel foglalkozott. Akkor is, amikor már hirdette az evangéliumot, maga tartotta fel nem csak önmagát, de sokszor 2-3 tanítványának a fennmaradásához az anyagi eszközöket ő teremtette elő. Reggel délelőtt dolgozott, délután kibérelt bizonyos görög városokban, ugye, különböző helyeket lehetett bérelni, termeket, és ott tartotta a bibliai előadásit, a saját kezével munkálkodott. És úgy mondja az apostolok cselekedetei 20. fejezetében, amikor egy ilyen visszatekintő önvallomást tesz az egész életére, én semmitől se vonogattam magamat, ami hasznos.
Mindent lehet jó szívvel megcsinálni, a sepregetéstől a legdurvább takarításon keresztül, a kaszáláson át, a nem tudom én meddig milyen munkát mondjak, de hát Pál apostol tudta, hogy a szellemi munka az erősebb munka, mint a vályár munka. A szellemi munka, amikor le kell menni valaminek a mélységében, amit ki kell fejteni, föl kell hozni az emberek előtt, hát az sokkal súlyosabb dolog, mint hogyha valaki bányászként dolgozik. Ezek a dolgok összefüggnek, és a fizikai munkát soha ne vessük meg, sőt, aki szellemi munkával foglalkozik, nagyon tanácsos neki, nem csak hobbi szinten, hanem sokkal komolyabban fizikai munkát végezni. És aki fizikai munkát végez, annak is tanácsos bizonyos gondolati műveletekhez fordulnia, úgy, mint olvasáshoz, vagy képnézéshez, vagy zenehallgatáshoz. Tehát ezek összefüggenek az életünkben. Kedves hallgatók, ez gyerekkortól kell ránevelni erre a gyerekeket. Ezt nem felnőtt korban kell megtanítani. Boldogok azok a gyerekek, akik látják az édesapjukat fúrni, faragni, vagy fizikai munkával foglalkozni, és boldogok azok a gyerekek, akik az édesanyjuktól megtanulhatnak főzni, takarítani, vasalni, varni, és a többi, és a többi. Tehát ez a második alapelve a helyes bibliai nevelésnek. Ebből jön rögtön egy harmadik alapelv, most már közelebb kerülve magához a gyerekhez, a felnövekő gyerekhez. A gyerek, hogy felnövekszik, kell, hogy rendet tartson maga körül. A harmadik alapelv a rendszeretet. Hogy később, ha felnő, ki tudjon alakítani egy meleg családi fészket, egy otthont. Erre is gyerekkorba kell tanítani. Nagyon megdöbbenek azon, amikor szülők hagyják, hogy a gyerekük mindent iszonyatos rendetlenségben ott hagyjon a szobájában. A játékoktól kezdve, a könyvekig, minden ott hever. Milyen egyszerű lenne minden este megtanítani, hogy a könyveket így kell visszabinni, így kell beállítani, a játékok idevalók, és nagyon sokszor hanyag rendetlenséget tartanak a házban, és aztán később csodálkoznak, hogy aztán, hát hogy néz ki, kinek az otthona, és szinte megbotránkoznak azon, hogy ilyen körülmények között szinte már az állatok sem élnek. Nagyon megdöbbentett engem, amikor hallottam egy ilyen történetet, egy falusi édesanya mondta el, hogy több gyermeke volt, és az egyik lánygyermeke nagyon rendetlen volt. Nos, hát ha a fiúgyerekek rendetlenek, az se jó dolog, de hogyha egy lánygyerek rendetlen, ugye, mert azért a lányok és az asszonyok kezében áll majd a jövendő otthonnak a karbantartása, hát az egyenesen kétségbejtő, és azt mondja ez az édesanyja, hogy sehogy nem tudtam elérni a gyerekemmel, a lánygyerekemmel, hogy rendre tudjam szoktatni. Hazajött az iskolából, csak ledobta a kabátját, megette az ebédet, ott hagyta a tálat, el sem mosogatta, lehányta a táskáját ide, nem tanult rendesen, és... hát eléggé kétségbe volt este is. A történetet nem ezért mondom el, a történetet azért mondom el, hogy a nagy fordulat történetét elmondjam. Ugye mi több mint 30 éve szervezünk ilyen nyári táborokat, amiknek most a szórólapja már itt lett a kezemben, és ez a család is eljött az egyik nyári táborba. És a kislány is be volt osztva, úgy 10-12 éves lehetett, be volt osztva egy gyermekcsoportba. És a gyermekcsoportba ugye a gyerekek olyan bibliai történetekkel ismerkednek, amelyek az ő szintjükre valók, tehát amiket meg tudnak érteni. Vannak ott óvónők, tanítónők, tanárok, akik elmondják nekik a történeteket. És váratlanul egy olyan történet került elő, a történet nem annyira közismert, illetve hát egy egyszerű történet, hogy Jézus, amikor föltámadt, és Péter és János szalad Jeruzsálemben a sírhoz, és János megelőzi Pétert, mert Péter az idősebb, nagyon érzékletesen mondja el a Biblia, de hogy megáll a sírnál, az üres sírnál, és akkor megvárja Pétert, és beengedi előre, és bemennek a sírüregbe, és ott látják, hogy Jézus hogyan tette helyre a lepedőt és a szemfedőt, amibe őt a halála után betakarták és a sírba helyezték. János evangéliuma külön leírja, hogy külön volt összehajtva a lepedő, és külön volt összehajtva a szemfedő. És azon a délelőttön, amikor a gyerekekkel történeteket ismertettek meg, és ahol ez a kislány is részlet, a tanítójuk ezt a történetet részletezte.
hogy milyen hatalmas dolog a feltámadás, de a Biblia mindenre ügyel, a kis dolgokra is, és a hatalmas föltámadás árnyékában ott van ez a kis mondat, hogy Jézus rendet hagyott maga után. Jézus rendet hagyott maga után. Gondolom, önök is így vannak ezzel, hogyha ezt nem említené meg a Biblia, akkor se lenne mondjuk csonka a Biblia, mert hiányzik belőle egy mondat. Hát jó, hát hiányzik belőle egy mondat. De ezt a mondatot a Biblia mégis megörökítette. A feltámadás hatalmas nagy tényének a hátterén, hogy Jézus nem csak úgy fölkél a sírból, azt úgy lehányja magáról a dolgokat, és ott maradnak, hanem szépen összehajtja, és a helyükre teszi őket. És ez a kislányra olyan mély hatást gyakorolt, hogy amikor hazament a táborból, attól a pillanattól fogva tudatosan törekedett arra, hogy ő soha rendetlenséget ne hagyjon maga után. Szemlélés által változunk el, olvassuk ebben a könyvben. Ez is egy nagyon nagy mondat, mint az előző az önfegyelemről. Szemlélés által változunk el. Ha valamit szemlél az ember, szemlél, gondolkozik, megragadja, és ki tudja, milyen mély rugói a léleknek mozgásba jönnek, hogy nem élhetsz úgy, ahogy eddig éltél. Mint hogy Rilke a német költő mondja, hogy változtasd meg élted. Nem vagy jó úgy, ahogy vagy. Meg kell változnod. Isten a megváltozásnak és a megváltoztatásnak az Istene. Isten mindenkit el tud segíteni a megváltozáshoz. És annak a kislánynak a 12 éves korában megfordult az élete, utána egészen más lelkületű és rendszerető ember lett, és aztán később több gyermek édesanyjaként meg lehet nézni a házát. És ez egy történet mély befogadásán múlott, és ilyen nagy jelentősége van a lelki tanításnak, tehát a bibliai tanítások megismerésének. Tehát nem tudom, hogy látjuk-e, hogyha valakiben van önfegyelem, van figyelem a másikra, van segítőkészség, van munkaszeretet. Ha van már segítőkészség és munkaszeretet, akkor már nem nehéz rendet tartani, akkor már nem egy nyűgös kötelesség, hogy mindent a helyre tenni. Pál apostol mondja az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében, incsétek a rendetleneket. Bátorítsátok a félelmes szívűeket, türelmesek legyetek minden ember iránt. Csodálatos fokozat. De először mivel kezdi? Incsétek a rendetleneket. Szoktuk mondani, hogy rend a lelke mindennek, de ez valóban nagy mondás, mert ahol nincs rend, megint egy harmadik mondat ebből a könyvből, abban a lakásban, ahol piszkos sarkok vannak, az ott élő emberek lelkében is piszkos sarkok lehetnek. És akinek a lelkében zavarok vannak, homályok vannak, tisztázatlanságok, szóval ha valaki a gondolkodásában megtűr következetlenségeket, a lelkiismeretében visszásságokat, hát azért az még nagyobb probléma, mint a lakásában a piszkos sarok. De általában a testi dolgokból jön elő nagyon sok lelki dolog. Ezért hangsúlyozza a Biblia azt, hogy tanuljunk rendszeretetet, és ahogy említettem, Jézus Krisztus a rendnek is, a tisztaságnak is, a következetességnek is az Istene. És ebből jön a negyedik alapelv, és itt kell ennél a negyedik alapelvnél elmondanom, hogy a felnőtt társadalom a legtöbbet talán ennek az alapelvnek a megsértésében vétkes. És ez a helyes életmódra való nevelés. Kedves hallgatók, a holnapi előadáson fogok erről még beszélni, hiszen a holnapi előadás a Bibliának az egészségügyi és egyáltalán az egészséges életmódra vonatkozó tanácsait, tanításait szeretném majd egy bizonyos tekintetben önök elé állítani. De már most beszélnem kell erről, hogy helyes életmódra való nevelés, ez talán a legátfogóbb nevelés, és itt vizsgázik minden szülő, nagyszülő és minden idősebb ember. Mire gondolok? Minden napnak megvan a rendje. Ezt a napi rendet a modern társadalom teljesen felszabdalta. Például a modern társadalom egyik legnagyobb problémája, hogy az emberek nem tudnak aludni. Miért nem tudnak az emberek aludni? Miért van annyi sok alvászavaros ember? Miért reggel az emberek miért úgy ébrednek, hogy jobban terheltek, mint amikor lefeküdtek? Miért van ez? Egyszer hallottam a rádióban egy műsort, hogy ezek a nagy áruház láncolatok, ezek mit hoztak be az elmúlt 20 évben a mi kultúránkba,
nem is tudom, egy közgazdász, vagy de egy nagyon mélyen gondolkodó ember beszélt, aki foglalkozik ennek a jelenségnek a tudományos magyarázatával, és azt mondta, hogy kérem, a modern áruházláncolatok felbontották a teret, az időt és a viszonyokat. A teret fölbontották, mert kimentek a város szélére mondjuk általában, azt mondja, te is menj ki a város szélére, az időt mondjuk menjél ki éjjel 11-kor vásárolni, de kimelsz a hajnali 3-kor is, és a viszonyokat, mert azt hiszed, hogy ott olcsóbban kapsz meg mindent, holott a legdrágább, becsapnak, és ezt a Magyar Rádióban, a Kossuth Rádióban egy pár évvel ezelőtt úgy meg is álltam a nehogy valami árokba szaladjak, hogy ezt valaki ilyen tisztán, világosan elmondja, hogy a mai ember szétbombázta a teret, tehát a teret nem tiszteli, mert a tér az az, hogy van egy otthonom, az otthonomba hazatérek, kicsit kipihenem magam, utána lefekszem, kialszom magam, és reggel új erővel tudom folytatni, ezt szétbombázták. Az időt, hogy nézzük meg, hogy a mi időnkben emlékezem, hogy 8 órakor nekem le kellett feküdni. De nem is kívántam fönt lenni. Tehát említettem önöknek, hogy egy zavaró tényező volt, hogy édesapám még a 8 órai híreket mindig meghallgatta a Kossuth Adón, és a 60-as években állandó szereplője volt a híreknek De Gaulle. És én azt De Gaulle-nak vettem. Így, ahogy tetszenek hallani. De Gaulle-nak. És én nem tudtam, hogy a rádió miért beszél annyit a De Gaulle, miért a dögöknek miféle ólját kell nekem minden este hallgatnom. Ilyen kis primitív falusi gyerek voltam én. De aztán apukám akkor lezárta 8 óra 5 perckor a híreket, és abból, attól a pillanattól fogva nekünk szépen aludni kellett. És nem is álltunk meg reggel 7 óráig, és kipihentük magunkat. És minden reggel csodálatos frissességgel ébredtünk, pedig hideg volt a szoba, mert cserépkályha volt, nem hideg lavorba mosakodtunk, ugye gyorsan a reggelire azért időt szántunk, és elindultunk az iskolába. De igen, a modern élet felbontotta a teret, az időt és a viszonyokat. Ma tele vagyunk alvászavaros emberekkel, tele vagyunk depressziós emberekkel, lelki problémák halmozódnak. Miért? Azért, mert a helyes életmódra szoktatás a családokban nem valósul meg. A gyerek nem 8-kor vagy 9-kor fekszik le, hanem ott hagyják a televízió előtt, és jobb esetben valakinek eszébe jut, hogy már 10 órakor vagy 11-kor be kellene parancsolni az ágyba. Mit lát az a gyerek, tessenek nekem megmondani? Mit lát az 10-11 órakor a televízióban? Ugyan mit néz az a televízióban? És a nyugodt lélekkel alszik el. De egyáltalán a családtagok, hogy emlékszem, amikor felnőtté váltunk, már úgy 18 évesek lettünk, akkor is 10 órakor gyere haza. 10 órakor. Szóval nem volt West-Balkán, na de nem volt haláleset sem. Tessenek gondolkozni egy kicsit. Az életnek megvan a maga rendje, megvan a maga ritmusa. Aztán szeretnék foglalkozni azzal is, hogy reggel ma nem szokása a családoknak a reggelizés. Ez kiment a divatból. Mindenki rohan. Senki nincs megalapozva folyadékkal, reggelivel, ami hát azért a népek ősi közmondás gyűjteményében én csak ilyeneket olvastam, hogy reggelid legyen olyan, mint a királyé vagy a császári. Meg kell alapozni a napot. Ezért adtunk ki mi alapítványilag egy könyvsorozatot, eddig 6 kötete jelent meg, az első kötetet rögtön ezzel kezdtük. Hogy mi az, ami reggel az embernek dukál. Miért kell gyümölcsöket fogyasztanunk, mézet, kását, miért kell olyan könnyen emészthető szénhidrátokat és cukrokat, tehát fruktózt, amivel el lehet kezdeni a napot. És miért adtuk ki a következő füzeteinket azzal kapcsolatban, hogy igen, meg kell várni az 5-6 órát, és akkor ebédre lehet kenyeret fogyasztani, pástétomot, lehet házi kenyeret sütni, és lehet egytál ételeket készíteni, és salátát, és sok zöldséget, stb. A Magyar Televízióban is tartottam erről előadást, fönt van az M1 honlapján egy 25 perces előadás arról, hogy a Biblia mit tanít, hogy mikor, mit és hogyan étkezzünk. De ez olyan ismeretlen dolog,
hogy ezt el nem lehet mondani. A gyerekeket hozzászoktatták a nassoláshoz. A gyerekekkel nem itatnak elég vizet, hanem ezeket a teljesen egészségtelen, cukrozott szörpöket adják a gyerekeknek, vagy kólaféréket, amelyek kimondottan károsak az egészségre. Azt olvasom a Világ helyzete című könyvben, hogy ma a világ zsír és cukor függőségben él. Ma a gyerekeket már rászoktatják arra, hogy később majd kávévók, alkoholfogyasztók legyenek. Ezt már a gyerekkorban leteszik sajnos ennek az alapjait. Ezért tartunk most bemutatót, és a mai előadás után, és a szombati előadás után önök, hogy betetszettek jönni, találkozhatnak olyan készítményekkel, amelyek például beállítják az embernek a normális cukorszintjét. A normális cukorszintet ugye a savanyú káposztán kívül a csicsóka állítja be a legtökéletesebben. Bárcsak az emberek ismernék, hogy mi az, hogy csicsóka. Most is benne lehet hagyni a földben, tehát minden nap kivesz valaki egy szem csicsókát, minden nap egészséget vesz magához, de Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök kikísérletezett ilyen csicsóka sűrítményt, minden nap kétszer vagy háromszor egy mokkás kanállal kell fogyasztani, és ez beállítja a szervezetnek az optimális cukor szintjét, szükségletét és szintjét. Én is az országban viszem és mutatom mindig, hogy a jó vizen kívül, mert a vizet nem tudjuk felülhaladni, és egy családban otthon igenis töltsük ki a csapvizet, vagy tisztított csapvizet egy korsóba, és tegyünk annyi két decis poharat mellé, ahány családtag van, és szoktassuk rá a családtagokat, hogy óránként egy két deci vizet fogyasszanak el. Vagy hogyha valami gyümölcslevet kell inni, Magyarország, amely szőlő nagyhatalom, ezt az egyetlen egy mustot készítik Magyarországon, nem hevített állapotban, hanem tiszta, tehát nyers állapotban, ezt az Izsáki Állami Gazdaság Európa legnagyobb borkombinátja volt, oda kell most elmenni, hogy ezt az alkoholmentes mustot, amit megint csak elhozunk ide, meg lehet kóstolni, majd meg lehet vásárolni, hogy tessenek a gyerekeket hozzászoktatni, ne a műitalokhoz, ne a műanyagokhoz, hanem a természetes, a 100%-os dolgokhoz, amelyek sem nem drágábbak, sem nem elérhetetlenebbek, mint más. Én ebben az évben voltam először Angliában, és Angliában sem mentem el ugyan a nagy áruházakba, de kértem ott az ismerőseimet, hogy mutassák meg nekem, hogy ma az angol gyerekekkel és fiatalokkal ott Angliában mit helyeznek előtérbe, hogy mit egyenek a gyerekek, a Milka csokoládét reklámozzák? Én ott nem láttam egy Milka reklámot sem. De láttam viszont zapszeletet, ez is szégyen, hogy ezt az angolok találták ki, és nem mi magyarok. Ebben van szárított gyümölcs, egy, zab, kettő, és nátszukor, három. Ez a három dolog. Ott a fiatalokkal például ezt reklámozzák, és aztán hoztam is meg, itt láttam, hogy Magyarországra is hoznak, és én úgy gondolom, hogy ez a 400-450 esetenként 500 kalória, ami ebben van. És ami természetes, ami jó, ami helyes. Én azonban úgy látom, ha elmegyek egy-egy kirakat előtt, hogy ott a csokoládék tömege roskadozik, és hát a gyerekeket cukorfüggőségbe hozzák, és mondom, a cukorfüggőség kifejleszti aztán az alkoholfüggőséget, az alkoholfüggőség aztán kifejleszti a kábítószerfüggőséget, tehát így adja a kirincset egymásnak ez a sok gonoszság. Aztán szeretném még fölhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon általában filteres teákat vesznek az emberek, mert úgymond az gyors, és azzal nem kell annyit bajlódni. A mi alapítványunk 25 éve terjesztett, tehát ez egy vér- és értisztító tea, egy kalocsai főgyógyszerésznek a találmánya, ami idősebb korban azért is jó, mert az érelmeszesedés, érszűkület ellen hat, kalocsáról származik. Én azt gondolom, hogy azt a 10 percet oda kellene áldozni minden nap, hogy a víz mellett, vagy a 100%-os gyümölcslevek mellett egészséges jó teákat, ne filteres, és ne aromásított, és ne manipulált teákat fogyasszunk. A teafogyasztás egyébként is azért előnyös, mert hogyha a teát nem ízesítjük, tehát se mézzel, se cukorral nem ízesítjük,
akkor, hogyha megisszuk, ugyanúgy viselkedik, mint egy pohár víz. Tehát ekkor a gyomor nem indul működésbe. Márpedig a gyomornak azért az 5 óránkénti evés bőséges időt biztosít arra, hogy pihenjen. Szellemi munkát végzőknek mi csak a napi kétszer étkezést ajánljuk, de az olyan legyen a reggeli, mint a királyi, az ebéd olyan, mint a polgári, a vacsora olyan, mint a koldusé. Kétszer étkezésből meg lehet élni. A fizikai munkát végzőknek nyilván háromszor étkezés, gyerekeknek, cukorbetegeknek, vagy más egyéb alkalmakkor lehet 4-5-ször, de ezt is be kell állítani az embernek a maga ízlése szerint, és a Bibliában ilyen ige is van, hogy a nemes ember a test erejéért eszik. Tehát akkor eszik, amikor valamit pótolni kell. Ha nem kell pótolni és nem éhes, ki lehet hagyni egy étkezést, majd fogunk áprilisban foglalkozni a bibliai gyógymódokkal és a Biblia orvosi tanácsaival. Ott az egyik legfontosabb tanács az, hogy a koplalás vagy a böjtölés, ez a kés nélküli operáció. Ez valóban így van. Ha az ember kihagy egy-egy étkezést, vagy egy-egy napot, vagy két napot, a szervezet immunrendszerét hozzásegíti ahhoz, hogy jobban működjék, és önmagunk le tudjuk győzni a bajokat, nem kell ehhez sokszor orvosság, vagy más egyéb külső eszköz. Kedves hallgatók, a helyes életmóddal majd külön fogunk foglalkozni, mert ez egy óriási terület, és sokan nem ismerik azt, hogy a Biblia első fejezetében fölhangzik ez a mondat, amit mi is a könyvsorozatunk címéről választottunk, hogy mi legyen nekünk eledelül. Mi legyen nekünk eledelül. A Biblia első fejezetében, Mózes első fejezet, első könyve, első fejezet, 29. verse azt mondja, gabonafélék és gyümölcsfélék. Ezek legyenek nektek eledelül. Gabonafélék, gyümölcsfélék. Utána a harmadik fejezet 18. verse, tehát egyet kell lapoznunk a Bibliánk elején, a harmadik fejezet 18. verse azt mondja, a bűneset után mondja Isten az első emberpárnak, és egyed a mezőnek füvét. Tehát a bűneset után, és csak is a bűneset után a gyógyító erőre való hivatkozással Isten a zöldségféléket és a gyógynövényeket is az ember rendelkezésére bocsátja. Ugye valami megütötte a fülüket, hogy mi hiányzik ebből. Ami ebből hiányzik, Isten az özönvíz után engedi meg. Az özönvízig az emberek húst nem fogyasztottak, 1700 évig az emberiség a magas életkorokat ennek köszönhette. Ma is kísérleti tény az, hogy azért halunk meg jóval korábban, mint ahogy lejárna az életidőnk, mert egyszerűen a zsír és húsfélék rossz hatással vannak a szervezetünkre. Isten bennünket elsősorban növényi életrendre tanított. Az özönvíz után, amikor megengedi Isten a húsfogyasztást, azért engedi meg, mert az emberiség étvágya, egyáltalán vágyai már az embereknek annyira elkorcsosulnak, hogy Isten itt a határt eltolja egy kicsit, de a határt akkor lecövekeli, és azt mondja, hogy a húsok között viszont különbséget teszek, tiszta és tisztátalan állatok között. És Mózes harmadik könyve 13. fejezete közli azt, hogy melyek a tiszta állatok, és melyek a tisztátalan állatok. Jézus soha nem fogyasztott tisztátalan állatokat. A tiszta állatokból itt csak évente egyszer vagy kétszer, de ez megfelel az ókori, sőt még a középkori átlagnak is. Az emberek régebben sokkal kevesebb húst fogyasztottak. Ennek nagyon egyszerű oka is volt persze, mert egy hús előállítása rendkívül drága. Ma is egy kiló hús előállítása a világ viszonylatokban legalább 3-4-szer többe kerül, tehát a vegetariánus étkezés alapképlet szerint egy harmada, negyede annak, ami a hús alapú étkezés. Tehát ennek ez is az oka. A modern világ az utóbbi 100 év fejlesztette azt ki, hogy a húsok elképesztő mennyiségben kerülnek az üzletekbe. Én mint nyelvészetileg azon szoktam derülni, hogy a hús üzletnek is megváltozott a jelentése, és sokan nem ismerik, hogy mi a különbség például a hentes meg a mészáros között. Nem biztos, hogy itt a teremben a fiatalok ezt ismerik, hogy mi a különbség a hentes meg a mészáros között. Most nagy vonalon azt írják, hogy hús üzlet. Régen a mészárosok azok csak tiszta húsokat árultak,
tehát csak tiszta húsokat árultak, tehát baromfi, aztán marhahús, birkahús, stb. A hentesek foglalkoztak a tisztátalan húsokkal. Petőfi Sándor édesapja ugye mészáros volt. Később is így írták ki, hogy egy kapu egyik részén volt a hentes, a másik részén volt a mészáros, véletlenül se keverték össze, de aztán később aztán jött hús és hentesáru, stb. Összekavarták, összezagyválták a dolgokat. Én nem azt mondom, hogy egy kukoricán nevelt csirke ma is sokkal egészségesebb lehet, mint bármi más húsnemű, de olyan tapasztalatom is van magyar városokról, hogy például Abasár, ami nagyon húsevő falu, a lakosai közül kb. 25 évvel ezelőtt sokan miért határozták el, hogy soha többet húst nem fognak enni. Ennek nagyon egyszerű oka volt. Egy óriási kamion az Abasár környéki árkokba fordult, kijött az a sok disznó belsőség, amit vittek bizonyos csirke üzemekben a csirkék táplálására, és akkor a derék magyar abasári emberek elkezdtek gondolkozni, hogyha ők csirkék címén is disznóhús belsőséget fogyasztanak, akkor tulajdonképpen mit esznek? És az egyszerű kérdés, hogy mit eszünk, amikor mi megvásároljuk különböző üzletekben azokat a sokat manipulált és ilyen-olyan szerekkel kezelt szerencsétlen állatokat, nem akarok itt részletekbe bocsátkozni, a családban kell példát mutatni arra, hogy mi a helyes életmód. Én is szégyenkezve mondhatom, hogy a gyerekeink mondták kisgyerekkorukban, hogy ne erőltessük beléjük a húst. És akkor feleségem a fejéhez kap, és azt mondja, hogy tényleg, hát én is ezt mondtam, amikor gyerek voltam, csak aztán annyira belém erőltették, mert megmagyarázták, hogy kislányom, ha erős akarsz lenni, meg a vas, meg minden, hát akkor kell fogyasztani a húst. És aztán, amikor a gyerekeink már imánkodtak, hogy jobb lenne hús nélkül, és elkezdtük körülbelül egy 28 évvel ezelőtt a családunkban, hogy a családunk összeült, megtárgyaltuk barátainkkal, ismerőseinkkel, a Bibliát is forgattuk, a bibliai irodalmat is forgattuk, és én úgy látom, hogy ha reklámozni akarnám ezt a nevelési modellt, akkor azt mondhatnám, hogy a három gyermekünknek mind a 32 foga megvan. 32, 30 és 24 évesek, megvan minden foguk, nem furták, faragták őket, nem a csokoládé, cukorka, a finom liszt, a nem tudom én, mi nem tette őket tönkre, migrénjük, gyomor problémájuk nem volt, de nem a reklám helye ez, csak fel akarom hívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Biblia a helyes életmód tankönyve is. A Bibliában olyan táplálkozási, életmódbeli törvényszerűségek vannak, amit mindenki a saját javára fölfedezhet és alkalmazhat. De befejezésül, ha bár nem utolsó sorban, szeretnék önöknek hivatkozni arra, hogy mi az utolsó, az minden eddigi alapelvet megkoronázó bibliai alapelv a gyermeknevelés tekintetében, ez a személyes hitre nevelés. Eddig is arról beszéltem persze, hogy a gyerekeinket hozzá kell segíteni, hogy a maguk urai legyenek, tehát ne veszítsék el magukat, legyen önfegyelem, tudjanak tekintettel lenni más emberekre, segítsenek embereket, megtanulják a munkát, hogy magukat fent tudják tartani, és ne naplopásból vagy másokból éljenek, hogy rendet tudjanak tartani, fel tudjanak készülni majd a családi életre, hogy helyes életmódot folytat, hogy megismerjék a helyes életmód törvényszerűségeit, de a legfontosabb alapelvet azért hagytam a végére, mert úgy gondolom, hogy ez koronázza meg a bibliai nevelési elveket, mert tulajdonképpen mitől vagyunk mi emberek? Ki nevezhető igazán és jó szándékkal olyan embernek, aki rászolgál erre a névre, amit egy katonember, amikor elővezette Jézus, azt mondta, íme az ember. Íme az ember. Egy nagyon nagy mondat volt, hogy íme az ember. Ebben benne van az, hogy őt embernek lehet nevezni. Ő nem csapkod, ő nem dacos, ő nem sértődik, ő nem vág vissza, nem indulatoskodik. Itt áll előttetek, őt embernek tudom nevezni, bár csak néhány órája ismertem meg. Itt van még Barabás, akit ti nagyon jól ismertek, köztörvényes bűnöző,
Itt van egy embernek nevezhető lény, ez a názáreti Jézus, és itt van egy tolvaj, gyilkos és haramia, melyiket bocsássam el most? Jön a, ugye, a húsvéti ünnepek során amnesztiát lett, melyiket bocsássam el? Kedves hallgatók, nagyon szeretném hinni, hogy mi, akik itt vagyunk, ne Barabásra szavazzunk. Tehát tetszenek ismerni, ugye Karinti Frigyes híres novelláját az első világháború végén írta. Novella arról szól, hogy Krisztus miután föltámad, visszamegy azokhoz az emberekhez, akik Barabásra szavaztak. És meggyőzi őket arról, hogy menjünk újra Pilátus palotájához, ismételtessük meg a szavazást, és szavazzatok érem, mert hát én jót akarok nektek, az életemet adtam értetek, mondja ott Karinti ebben a Barabás című novellában, azóta meg mióta szabadlábra engedték, Barabás már többeteket kifosztott. Hát most újra meg lehetne ismételni a szavazást. Gondoljátok végig, és másítsátok meg az ítéleteteket. A tömeg kíséri Jézust Pilátus palotájához, és szépen írja le Karinti, hogy Pilátus palotájának tornácán Pilátus és Barabás étkezik. Zsíros falatokat esznek, és nehéz borokat isznak. Jön a tömeg Jézussal, és Jézus mondja, hogy szeretnénk megismételtetni Pilátus a szavazást, hogy a nép meggondolta magát. Pilátus azt mondja, semmi probléma, veszi a kendőt, megtörli a szárt, leteszi, kiállod a tornászra. Na hát akkor mit akartok, hogy kit bocsássak el, a Jézust, akit názáretinek neveznek, vagy Barabást? És most jön a novella utolsó mondata, ami így hangzik, bár személyesen mindenki Jézusra szavazott, az egész tömegből mégis ez hangzott ki, Barabást. Amikor az ember tömeglény, akkor nem ura önmagának. Az emberi élet legértékesebben személyes élet. A személyes ember a legerősebb ember, az egyedi ember. Amikor valaki beleolvad egy tömegbe, valami pártag lesz, szakszervezet, kimegy az utcára tüntetni, vagy milyen ártatlannak látszó dolgokat mondjak még, elveszíti önmagát. Elveszíti önmagát. Szent Ágoston ezt nagyon szépen írja le a Vallomások című művében, amikor elment a gladiátor játékokra, már mélyen nem értett egyet a gladiátor játékokkal, mert befogta mind a két fülét, csak hogy ne hallja ott azt az üvöltözést, az állatok meg az emberek küzdelmét, tehát hiába fogta be mind a két fülét, ott valami iszonyú robajjal mozgott minden. Ne menjünk bizonyos helyekre, gondolkozzunk, személyesen döntsünk, mindenki a saját sorsának a kovácsa, mert ezt Isten mindannyiunk számára biztosítja, hogy olyan emberek leszünk, ahogy gondolkozunk és amiképp döntünk. Van ilyen mondat is a Példabeszédek könyvében, ahogy az ember gondolkozik, az ő maga. Mindenkit a maga gondolkozásmódja, döntései, választásai tesznek olyan emberé. Mindenki azt az életsorsot éli, amit maga választ magának. Ne higgyük el, hogy a világ cibál bennünket ide-oda, csak akkor cibál bennünket a világ ide-oda, hogyha nincs személyes meggyőződésünk. Akkor lehet. Akinek nincs biztos, alapos, személyes meggyőződése, egyszer jobbra cibálják, egyszer balra cibálják, egyszer ide-lökik, másszor oda-lökik, azt lehet vele tenni, mint egy bogáncsal. Ne legyünk ilyen emberek. A Dániel könyve 3. fejezete a legfontosabb rész, amit a kedves hallgatók figyelmébe tudok ajánlani. Dániel könyve különben és minden fejezetében példátlan nagy könyve a Bibliának. De ez a 3. fejezet, amikor a Nabukodonozor király a maga dicsőítésére a saját szobrát leplezteti le, ó, milyen modern történet, mintha egy Lenin vagy Stalin szobor leleplezésénél állnánk, teljesen modern dolog, hiszen a 20. századi diktátorok is Babilóniából vették ezt az ócska kultuszt, ezt a szobort állítunk magunknak kultuszt, hogy ezt a babiloniak találták ki 2600 évvel ezelőtt. És Nabukodonozor, amikor leleplezi a szobrát, ez csak nem úgy megy, hogy leleplezek, hát akkor fölvonultatja az énekeseket, tudásokat, citrásokat, mindenféle zeneszerszámosokat, és amikor fölhangzik ugye ez az ünnepélyes nagy csinnadratta, akkor az én parancsolatomra, mondja Nabukodonozor, a szobrom előtt mindenkinek térdet kell hajtani. És aki nem hajt térdet, azt az égő tüzes kemencébe fogjuk bevetni. Erről szól Dániel könyve 3. fejezete. Tessenek sokszor elolvasni, mert mindenki térdet és fejet hajtott, kivéve
Sidrákot, Misákot, Abednégót, azt a három héber ifjút, akit otthon arra neveltek, hogy tiszteljétek az államhatalmat, minden ember tiszteljetek, de olyat senkinek ne tegyetek meg, ami egyedül Istennek jár ki. Leborulni, imádni, erre csak az Isten méltó. Ember előtt soha ne boruljunk le, még gondolatba se, és embert soha ne imádjuk, még gondolatba se. És ez a három héber ifjú nem borult le, de mindenki leborult. Utólag persze sok a partizán, tudom, de a Biblia úgy írja le a történeteket, ahogy megtörténtek, itt sajnos az kell, hogy mondjuk, hogy mindenki leborult, kivéve ezt a három héber ifjút. Nabukodonozor magából kikelve hivatja őket a palotájába, hát hogy én azért világosan megparancsoltam, és a szankciót is megmondtam, most az égő tüzes kemencébe akart. Tehát miből áll ez, hogy egy kicsit térdet hajtani és fejet hajtani? Azért csodálatos ez a harmadik fejezet, mert a héber ifjak megszólalnak, király, örökké élj. Mi téged tisztelünk, de nekünk van olyan Istenünk, aki számunkra az Isten, előtte hajtunk térdet és fejet, és hogyha te azt mondod, hogy ezért az égő tüzes kemencébe vettetsz bennünket, nekünk van Istenünk, tehát mi hiszünk az Istenben, ő meg tud bennünket menekíteni az égő tüzes kemencéből. De, ha nem tenné is, ó, milyen szép ez a mondat, ha nem tenné is, mert nem tudta a három héber ifjú, hogy Isten most mit dönt. De nem attól tették függővé a személyes hitüket, hogy most ők elvesznek vagy életben maradnak, ők akkor is kitartottak Isten mellett, hogyha ezért a következmény az lett volna, hogy az égő tüzes kemencébe vetik őket. De ha nem tenné is, mi a te szobrod előtt térdet és fejet nem hajtunk. Nabukodonozor bevetteti őket az égő tüzes kemencébe, le is szalad a palotája alaksorába, hogy megnézi a porrá égésüket, de amikor benézott nyilván bizonyos ablakon keresztül a kemencéből, ahova bevetették a három héber ifjút, akkor azt mondja a király, hogy nem, de hármat vetettünk be. Hát ki az a negyedik, akinek az ábrázata olyan, mint az Istenek fiái? Kedves hallgatók, az Ószövetség olvasásakor soha ne tessenek elfelejtkezni, mert majdnem egy tucatszor van benne az Ószövetségben, hogy az emberiség megváltója, mielőtt megszületett volna Betlehemben, többször megjelent már emberi formában, hiszen Jézus nem Betlehem óta létezik, Jézus Betlehem előtt már Istenként a mennyben az Atyával létezett, és az Ószövetség idején többször megjelent, például megjelent Ábrahámnak, megjelent Jákobnak, megjelent Mózesnek, és mondta neki, hogy vedd le a saruidat a lábaidról, mert ahol áll a szent, az a helyen égő csipkebokor közepéből jelent meg neki, megjelent Józsuénak, a hadvezérnek, megjelent az előbb idézett Sámson szüleinek, de megjelent Dániel próféta három társának is, és az égő tüzes kemencében ezért látott ott Nabukodonozor egy negyedik alakot. És a három héber ifjú nemhogy szénné nem égett, de amikor kihozták őket a tüzes kemencéből, két külső ember halt meg a kicsapó hévségnek a melegétől, őnekik azonban a hajuk szála nem perzselődött meg, és a ruhájuk nem vette át a bűzt. Szoktam fizikusokat kérdezni, hogy magyarázzák ezt meg. Eddig még senki nem tudta nekem megmagyarázni, hogy ekkora nagy hőségbe, forróságba, izzó kemencébe vetnek. De kedves hallgatók, hogy ahol Jézus Krisztus van, ahol Isten van, Isten jobban ismeri a törvényeit, amiket megteremtett, mint mi magunk. Ismerik Newtonnak a mondását, hogy ő egy tengerparton játszó kisgyerekhez tudja magát hasonlítani. Összefog néhány kis kavicsot, néhány kis kagylót. Mi ez ahhoz képest, ami a hatalmas nagy tenger, ami hogy zúg vele szemben? Azt mondja Newton, én ennyit ismerek, de én meghagyom azt, hogy az Isten az egész tengert ismeri. Én ezt az egy-két dolgot ismerem.
A három héberi fiú azonban ragaszkodott a hitéhez, ragaszkodott a meggyőződéséhez. Nem gondolkozott úgy, hogy hát most engedményt teszünk. Mi az, hát egy 20 centit meggörbítjük a lábunkat, aztán utána mi sem történt volna, nem emlékezzünk már a dologra. Nem. Ez a három héber ifjú olyan nevelést kapott, hogy a szülei nem vallásosságra nevelték, vagy nem a zsidósághoz való tartozásra nevelték őket, őket a személyes Isten megismerésére nevelték. A személyes hitnél nagyobb dolog nincsen. Ha valakinek hite van, mindene van. És engedjék meg, hogy a bibliai történet után most már tényleg a legvégső befejezésre egy olyan nagyon rövid történetet mondjak el önöknek, amit három nappal ezelőtt hallottam. Egyik kecskeméti előadásom alkalmával megismerkedtem egy olyan emberrel, akit 1956-ban halálra ítéltek, és tényleg, amikor már vezették ki a bitófához, akkor jött meg egy felettes parancs, hogy mégis életfogytiglanra változtatják az ítéletet. Tehát egy túlélő volt, most már 80 éven felül van, és azóta én nagyon meleg baráti kapcsolatot ápolok vele, és most, ahogy a héten jöttem erre délkelet irányba, és megálltam Kecskeméten, őket is meglátogattam, egy idős házaspár, és most mondta el nekem a következő, és én egy nagyon aranyos történetnek találom. Ugye 56-ban nem végezték ki, börtönbe került. És az egyik börtönben egyszer bent van már, hogy 58-at, 59-et írhattak, és egyszer csak nyílik a kis ablak, de csodák csodájára a foglár jön, a börtönőr jön, és az mond neki valamit. És nekem most mondta el ez a Feri bácsi, azt mondta, tudod, mit mondott nekem ez a börtönőr? Azt mondta a börtönőr nekem, hogy tessék már nekem megmondani, hogy hogy neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint önök. A börtönőr látta a foglyok viselkedését. Látta, hogy a foglyokban nincs dac, nincs keserűség. Látta, hogy a foglyok emberi módon álltak mindenkihez hozzá. És amikor egy börtönőr ezt mondja, hogy egy rabnak, egy politikai elítéltnek ezt mondja, amikor együtt van vele, és nincs senki ott a közelben, és kinyitja a kis zárka ablakot, tessék megmondani, hogy hogyan neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint önök. Becsületesek, tisztességesek, egyenesek. Én azért tartom ezt nagy történetnek, mondtam is neki, hogy miért csak most mondjam, már 10 éve ismerem, hát ez az életed egyik legnagyobb története. Hát ezt írd meg, most ne azt írd meg, hogy ütöttek, folyt a vér, mert ugye ezt már megírta, már két könyvbe is megírta, volt együtt Göncz Árpáddal is egy, azt is megírta, mindent megírta, mondom, ez az életed nagy története. Én azt veszem észre, kedves hallgatók, hogy embereket érhet bármi baj, nyomorúság, de ha jók a gyerekeik, az mindent elfeledtet. Ha felnőttek úgy tudnak gyerekeikre, hozzátartozóikra gondolni, hogy ezek egyenes, becsületes, rendes emberek, ezekben van önfegyelem, segítőkészség, rendes emberek, ezek személyes meggyőződésük van. Én azt gondolom, hogy valóban a legnagyobb kincs a jellem. Erről beszéltünk a decemberi sorozatunk során. Most is ezt szeretném aláhúzni. Ne tessenek ezt olyan kis dolognak tartani. Ne tessenek az erre való törekvést olyan kis dolognak tartani. Amivé válunk, abban van benne a lényegünk. Amivé leszünk, azok vagyunk mi. És hogyha egy életfolytiglanra elítéltől ezt kérdezi a börtönőr, hogy én hogyan neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint ön, akkor ez valamit kifejez. És ezért hatalmas nagy dolog, hogy a Biblia kezünkben lehet, mert a Biblia segítségével, a bibliai nevelési elvek segítségével valóban nem csak a gyerekeinkre, unokáinkra, de mindenkire olyan hatást gyakorolhatunk, hogy az emberekben ott legyen az a belső elismerés, hogy jó volt ezzel az emberrel együtt élni. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb és szebb minősítés nincsen. Én megköszönöm a figyelmüket.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves gyülekezet, nyissuk meg a Szentírást a mai alapigénknél. Királyok első könyve 17. fejezetének 24. versénél. Tehát Királyok első könyve 17. fejezetének 24. verse így hangzik. Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Kedves gyülekezet, különös kijelentés ez, amit a sareptai özvegyasszony Illés felé mondott. Hadd emeljem ki ennek a rövid mondatnak is azt a magvát, amit szeretném, hogyha a mai alkalommal körüljárnánk, átgondolnánk. Az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Hadd állítsam azonnal élére a kérdést. Az ige igazsága attól függene, hogy ki mondja. Az egyik ember ajkán lehet igaz, ugyanaz az ige, míg a másikén lehet ugyanaz az ige hazugság. Vagy még tovább élezve ezt a kérdést. Például valaki azt mondja 2 × 2 = 4, hogy ez mindig igaz. Ezt mondhatja egy gonosztevő, mondhatja egy űrhajós a Holdon, és mondhatja bárki, ez mindig igaz marad. Hogy van hát ez? Az Isten igéje az nem ilyen módon igaz, mint ahogy a matematikai evidenciák, igazságok. Kedves gyülekezet, azt gondolom, nem is olyan egyszerű ez a dolog, amit ez a sareptai özvegyasszony felvetett. Tudnánk-e példát mondani Szentírásból arra nézve, amikor valaki vagy valakik valóban a legszebb igazságokat sorolják, de himnikusan szép igazságokat, és aztán az Isten mégis azt mondja nekik, hogy nem szóltatok igazán én felőlem. Ugye jó barátaira gondolok, jó barátai, akik valóban csodálatos igazságokat mondanak. Egy párat hadd olvassak fel erre nézve, hogy tényleg nagyon szép igéket, nagyon, nagyon szép dolgokat mondanak. Például a Jobb könyve 30:21-ből, vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Nagy igazság, szép igazság? Igen, mondhatjuk. Vagy 8. fejezet 5. verstől. Ha az Isten buzgón keresed, s a mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz, ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát. Megint csak megkérdezhetem, szép igazság, csodálatos. És aztán az Isten mégis hogy minősíti a végén? Az Isten szavaira emlékszünk? Haragom felgerjedt ellened, mondja az egyik barátnak. Haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób. Kedves gyülekezet, azt gondolom, hogy elég ijesztőek ezek a szavak az Isten részéről, és kemény szavak, nagyon kemény szavak. Isten tulajdonképpen a saját kinyilatkoztatott igéjére mondja azt, hogy nem igaz. Nem igaz, legalábbis a barátok száján. Te azt mondtad, hogy inkább ne is mondtátok volna ezeket. Mi ennek az oka? Mi lehet ennek az oka, tovább fűzve az együtt gondolkodásunkat, hogy Illés száján igaz volt az ige, hogy megfogalmazta ezt a sareptai asszony, a jó barátai száján pedig ugyanaz az Istennek, ugyanaz az igéje, ugyanaz az Istentől lehelt vagy sugalt ige nem volt igaz. Egyik ember száján igaz volt, a másikén nem volt igaz. Mi a különbség Illés és jó barátai között? Vizsgáljuk meg ehhez, hogy megállapítsuk ezt a különbséget egy kicsit közelebbről, azt a történetet a sareptai özvegyasszonnyal és Illéssel, aminek a keretében elhangzik ez a különös megállapítás. Mikor mondja a sareptai özvegy az Illésnek, hogy özvegyasszony Illésnek, most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, és az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Illés, a próféta, Izrael egyik legnagyobb prófétája, hanem a legnagyobb prófétája, az ország történetének a legsötétebb korszakában lép fel, és meghirdeti az Isten fenyítékét, hogy évekig nem lesz eső. És aztán Isten vezetésére Sareptába megy, ahol ez az özvegyasszony befogadja őt a házába.
Nem sokkal ezután azonban megbetegszik, halálosan megbetegszik az özvegyasszony fia, úgyhogy már nem is lélegzik, a bibliai leírás szerint, és Illés csodálatos módon meggyógyítja őt. Közvetlenül ekkor hangzik el az alapigénk, hogy most tudtam meg, hogy Isten embere vagy, és hogy az Úr igéje igaz a szádon. Kedves gyülekezet, első hallásra azt gondolnánk, hogy az asszony bizonyára azért mondta ezt a kijelentést, mert a csoda ott ment végbe a szem előtt, tehát a csodának a hatására. Azonban a leghatározottabban azt mondhatjuk, hogy nem a csoda hatására mondta ezt. Miért mondhatom, hogy a leghatározottabban ez kijelenthető? Azért, mert Illés ezelőtt tett egy még nagyobb csodát, tehát ez a csodálatos gyógyítás előtt egy még nagyobb csodát tett, és akkor az asszony mégsem mondta ezt, amit mondott. Mi volt ez a még nagyobb csoda? Olyan csoda, amit a Bibliában csak tulajdonképpen maga Jézus Krisztus tett, a kenyér megszaporítása. Így olvassuk a 17. fejezet, tehát Királyok első könyve 17. fejezetének a 12. versétől. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesbült meg, az Úrnak beszéde szerint, amelyet szólott Illés által. Tehát kedves gyülekezet, az asszony mégsem mondja ezt, hogy na ebből megláttam, hogy te Isten embere vagy. Ezért gondolhatjuk azt teljes joggal, hogy most sem, tehát a gyógyításkor sem a nyilvánvaló csoda volt az, ami ezt a mondatot az asszony szájára csalta. Mi lehet tehát a kulcs ezekhez az igékhez? Azt gondolom, hogy a kulcs Illés lelkülete, Illés hozzáállása, ami ebben a gyógyításban megnyilatkozott. Tehát nem maga a csoda, hanem az Illésnek a szeretetteljes lelkülete. Figyeljük csak meg, hogyan gondolkodott kezdetben az özvegy Illésről. Egy nagyon kemény kijelentést olvashatunk, ugyancsak itt a 17. fejezet 18. versében, amikor megbetegszik a gyermeke, így szólítja meg Illést az asszony. Mit vétettem ellened Istennek embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttassad álnokságomat és megöljed az én fiamat? Tehát egy kemény kijelentéssel indul ez az egész cselekmény, vagy ez az egész esemény. És tényleg gondolhatunk arra, eszünkbe juthat itt, hogy Sarepta tulajdonképpen egy bálványimádó vidék volt. Szidón városához közel, ahhoz a Szidónhoz, ahonnét egyébként az istentelen Jézabel is származott. És az asszony látta ugye, hogy Illés szavára mi minden történik, hogy micsoda kemény fenyíték éri az egész vidéket. És ez az asszony tehát úgy gondolkodhatott, hogy Illés tulajdonképpen most őt is megítéli, és ő rajta is, ahogy ezt ki is mondja az igében, vagy ebben a kijelentésben, amit mond, tehát ő rajta is számon kéri a bűneit, ja, eszembe juttatod, azért jöttél, hogy eszembe juttassad a bűneimet, és megöljed a fiamat, és kegyetlenül megbünteti őt, hasonlóképpen, amilyen kemény ítéletet hajt végre, ugye ezzel az éhínséggel, illetve az aszállyal. Azonban itt jön az a bizonyos kulcs, amit én Illés lelkének tulajdonítok, mert hogy Illés viselkedéséből egy egészen másfajta lelkület árat sugárzott, mint ez a kemény igazságosztó, ez a kemény ítélő. Illés viselkedéséből együttérzés, megértés, közvetlenség árat. Valami olyan jellegű érzést közvetített Illés, hogy a te ügyed az én ügyem is. A te fájdalmad az én fájdalmam is. És a te örömöd majd az én örömem is lesz. Tehát Illésnek a szavaiba, de még a gesztusaiba sem vegyült egy csepp megvetés sem, egy cseppnyi lekezelés sem az asszonynak a pogány volt amiatt. És figyeljük meg most, kedves gyülekezet, magának a gyógyításnak a leírását. A Biblia ugye nagyon szűkszavú, de egy kicsit úgy mögé olvasva, vagy mögé nézve a soroknak, azt gondolom világosan feltárul ebből a szűkszavúságból is. Az Illésnek ez a lelkülete, ez a szeretete, amiről az imént beszéltem. Tehát olvasom a 19. verstől. És mondta neki, mármint Illés az asszonynak, add ide a te fiadat,
és elvette őt az ő kebléről, s felvitte a felházba, amelyben lakott, és az ágyára fektette. Ja, tehát ennek a jelenetnek is egy kicsit megpróbálunk ugye mélyére hatolni. Ja, látjuk, ahogy az anya a szíve fölött fogja a haldokló gyereket, és hogy Illés átveszi a kebléről. Ebben a kis szóban is azt gondolom mélységes jelzés nyilatkozik meg. Illés úgy vette át az asszony kebléről a gyereket, a gyermeket, mint aki tudja, hogy a szívéhez legközelebb álló kincset veszi most át. Tehát nem véletlen, hogy ott van ez, hogy a kebléről vette át. Átérezte ennek a dolognak, ennek a drámának a mélységét, hogy az asszony most éppen azt éli át, hogy elveszti, és szorítja magához a legdrágább kincsét. És aztán felvitte, ez a szócska is, hogy Illés felvitte a gyereket. Tehát azt gondolom, hogy tényleg csak egy kicsit ráérezzünk, hogy mi nyilatkozik meg ebben, és elég arra gondolnunk, hogy ma hány orvos viszi ölbe a betegét. De persze tudom, hogy megvan ez szervezve a kórházakban, de mégis. Ugye ő maga viszi az ölében, felviszi a felső házba, és aztán a saját ágyára fekteti. Tehát ebből is ez a fajta gondosság, aggódás, a dráma, a lehetséges veszteség súlyának az átérzése sugárzik. És aztán a folytatás. Akkor kiáltott az Úrhoz Illés, mint aki a maga ügyéért kiált. És ne felejtsük el, hogy az asszony hallja ezt a háznak az alsó részében, ugye Illés a felházban kiált, az asszony hallja ezt alul, hogy Illés úgy kiált az ő gyermekéért, mint a saját ügyéért. S mondta Illés, én, Uram Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre is, akinél én lakom, hogy az ő fiát megölöd. És ráborult háromszor a gyermekre. Ugye ebben a ráborulásban is a közvetlenség, hogy Illés szinte önmagát adja, szinte az önmaga életét akarja, az önmaga erejét átadni, hogy lábra álljon ez a gyerek. És felkiáltott az Úrhoz mondván, én, Uram Istenem, térítsd vissza a gyermek lelkét, azaz életét ő belé. És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélett. És aztán a gyógyítás leírásának a vége is nagyon beszédes, és felvévén Illés a gyermeket, alávitte őt a felházból a házba. Ja, tehát ezekben a gesztusokban, ezekben a cselekedetekben is. Nem azt mondta Illés, hogy na, én most már megtettem a munkának az oroszlán részét, viheted a gyereket, nem ezt mondta az asszonynak, hanem hasonlóképpen felveszi, és aláviszi, és visszaadja ugye az anyja keblére, el tudjuk képzelni, ahonnét elvette. És adta őt az anyjának, és mondta Illés, lássad, él a te fiad, örömmel, ugye? Itt jön vissza az, hogy a te örömed az én örömem is. Kedves gyülekezet, egy kis kitekintést hadd tegyek magunkra. Nem hívő emberek gyakran úgy tekintenek ránk hívőkre, mint hogy ez az özvegy asszony tekintett kezdetben Illésre. Tudják, hogy hívők vagyunk, magukban gyakran azt gondolják, nem is mindig ok nélkül, hogy megítéljük őket, lenézzük őket, megvetjük egy kicsit őket, és egy ilyen furcsa viszonyt alakítanak ki. Távolságot tartanak tőlünk, tisztelnek is egy kicsit, mert azért van irántunk, tehát a hívő ember iránt egyfajta tisztelet is megnyilatkozik. Ugyanakkor árgus szemekkel figyelnek minket, hogy mit teszünk, hogy vajon a tetteink, a cselekedeteink igazolják-e azt a vélt vagy valós felsőbbrendűséget, amit tulajdonítanak nekünk. És az a probléma, hogy mi hajlamosak vagyunk belemenni ebbe a játékba, ebbe a fura viszonyba, ebbe a furcsa távolságtartó viszonyba, és mi is ilyen távolságtartással reagálni, kicsit úgy konzerválni ennek a furcsa viszonynak a hidegségét, vagy a ridegségét, holott egyszerűen csak így kellene tennünk, mint ahogy Illés is cselekedett, ilyen természetes közvetlenséggel, természetes szeretettel.
Figyeljük meg, nagyon érdekes, hogy az asszony kétszer is mondja Illésnek, hogy Isten embere, tehát ezt a titulust, hogy Isten embere, de mennyire másképpen hangzik a kétféle megszólítás, vagy a kétféle titulus. Először ugye így olvastuk a 18. versben, mit vétettem ellened Istennek embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttassad álnokságomat? Ez az egyik Isten embere, lehetséges Isten embere, hogy mondjam, titulus, vagy ilyen módon is lehet valaki Isten embere. A másik pedig az alapigénk, most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Mennyivel másabb ez a fajta Isten embere megfogalmazás, vagy titulus. Tehát, hogy mi is lehetünk olyan módon Isten embere, mint a felsőbbrendű, a távolságtartó, és ilyen módon is, hogy így rádöbbennek, most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, vagyis, hogy ez az asszony megérezte, hogy az Isten nem az a rideg, igazságosztó valaki, aki egyébként az ítéletből, hát valamelyest ez az oldala is visszaköszönt Istennek, de nem az mégsem az alapvetően, aki, hogyha feldühítik, akkor keményen megbüntet, és továbbá nem is olyan az Isten, mint egy távoli csillagot valahol a fejünk fölött, amely szépen ragyog ugyan, de a hűje, a melege az már nem ér el mi hozzánk. Hanem megértette ez az asszony, hogy az Isten közel van a nyomorulthoz, hogy az Isten jól érti az embernek a fájdalmát, és nem kényszeríteni akarja a jót, hanem megszerettetni akarja a jót, és vonzani az embert, vonzani ezzel a fajta melegséggel, ezzel a fajta szeretettel. És tehát Illés, mint az Istennek az embere, ezt sugározta a tetteivel, a gesztusaival, a szavaival. Ezt próbáltam felfedezni a nagyon szűkszavú, a nagyon tömör bibliai leírás mögött, hogy ilyen gesztusok, ilyen szavak, ilyen, hogy mondjam, szavak nélkül is beszélő cselekedetek voltak azok, amik aztán ezt az elismerő kijelentést az asszony szájára vonták. Mi jellemezte viszont a jó barátait Illéssel szemben? Ugye, míg az Illés szavaiba irgalom vegyült, a jó barátai igéi abban a helyzetben nem voltak igazak, ahogy az Isten mondja, nem voltak odavalók. A legkevésbé sem illett az ő szavaikra, ugye a példabeszédek könyvének a jellemzése, hogy mint aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott ige. Nem voltak helyén valóak, a helyükön mondott ezek az igék, amiket ők mondogattak Jobbnak. Még ha Jobb valóban vétkezett volna is, nem vették észre, hogy most nem ennek van az ideje, nem az ilyenfajta bölcselkedésnek, az ilyenfajta erkölcsi prédikációnak van az ideje. Jobb egyébként még súg is nekik, figyelmezteti őket. A 6. fejezet 14. verse szerint. A szerencsétlen barátjától részvét illeti meg, ja mondja Jobb, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. Tehát még itt súg is nekik Jobb, de a barátok nem kapnak észbe. Már a kép is azt gondolom, hogy morbid és leleplező, hogy ott van ez az ember Jobb, rettenetes kínokat szenved, testi-lelki kínokat, ugye szövetségek törtek rá,

Így fogalmazta meg ezt, és kicsit szelidítve idézem, hogy az a legnagyobb baj a világon, hogy a balgák páratlanul magabiztosak, az értelmesek meg tele vannak gátlásokkal. Na hát jó barátai az előző kategóriába estek, balga módon páratlanul magabiztosak voltak. Ja, mi volt a koncepciójuk, mi volt az ő előítéletük jobbal kapcsolatban? Az volt, hogy Jobot bizonyára azért érik ezek a rettenetes csapások, mert valami titkos bűnt követett el. Ja, ez volt az egyszerű képlet, aki bűnt követte el, azt az Isten megbünteti. Jobot nagy csapások érték, tehát Jobb bűnt követett el. Jobb barátainak fogalmuk sincs, nem mintha nem lehetne fogalmuk, de fogalmuk sincs arról, amit ugye mi tudunk olvasók, a Jobb könyve bevezetését olvasva, hogy micsoda gonosz alkuba kényszeríti Sátán az Istent, vagy mintegy kényszeríti. Ugye Sátán megvádolja az Istent, hogy Jobb csak azért szeret téged, mert hogy elhalmoztad minden jóval, de vonj csak vissza tőle a te óvó kezedet és az áldásaidat, és majd figyeld meg, hogy meg fog téged tagadni, és meg fogja ezt az érdek szeretetet tagadni. Ez tehát a könyvnek a jó barátai előtt rejtett bevezetése. És hát Isten megengedi a Sátánnak, tulajdonképpen Jobb története egy nagy bizonyítássá válik ilyen módon, hogy Istent az ember, vagy történetesen Jobb nem érdekből szereti, nem feltétlenül ilyen egyszerű érdekből szereti. Tehát jó barátai ezt nem tudják, de nem is gondolnak ilyesmire, hanem a tudatlan ember magabiztosságával, a tévedhetetlenségnek az illúziójával lépnek fel, és az Isten igéjét tulajdonképpen, amiket mondogatnak, nem az Isten, hanem a saját torz előítéletük, a saját torz elképzelésüknek a szolgálatába állítják. Ilyen módon tehát azt gondolom teljesen világos és érthető, hogy az Isten méltán mondja a végén azokat a kemény szavakat, amiket már idéztem. Haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jobb. Holott Jobb az, aki perlekedik az Istennel, perre megy az Istennel. Nem akármilyen dolog ez, kedves gyülekezet, perre menni az Istennel. És a barátok azok, akik ezt a jól fésült, ezt a szalonképes vallásosságot ugye képviselik, és aztán az Isten keményen igazságot, ítéletet tesz köztük, hogy melyik kedves előtte, a Jobbnak a perlekedése, ha úgy tetszik, vagy ez a jól szituált vallásosság, amelyik el tudja mondani a sablon igazságokat egy olyan helyzetben, amit igazából nem lát át, és ahol egyáltalán nem ennek lenne a helye. Értjük tehát, ugye, hogy mi volt a különbség, vagy mi a különbség az Illés és a Jobb barátai között, emberileg is, meg mi a különbség azok között, az igék között, amiket Illés, illetve Jobb barátai a szájukra vettek. Kedves gyülekezet, maga Jézus Krisztus is óv bennünket ettől a fajta vallásosságtól, ettől a fajta, hogy mondjam, hitvallástól, amit a Jobb barátai műveltek. Máté evangéliuma 5. fejezetéből idézem a 20. verset. Így szólt át Jézus, ezt tanította, mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Különös kifejezés ez, a farizeusok igazsága, az írástudók igazsága, a farizeusok igazsága. Különös kifejezés, mert tulajdonképpen olyan igazság ez, ami nem igaz. Olyan kegyesség ez, ami kegyetlen. Ami általában lehet, hogy igaz, nagy általánosságokat nézve, vagy nagy összefüggéseket nézve, de abban az adott helyzetben, abban a helyi összefüggésben már hamis. Tehát ez a farizeusok igazsága. Adott helyzetben nem odavaló. Amikor valami nagy általános, kegyes és általánosságban nézve talán igaz vallási sémába bele akar gyömöszteni,

törni egy speciális esetet, egy egyedi esetet. Úgy is mondhatnám a példabeszédek igéjét visszájára fordítva, hogy a farizeusok igazsága a rosszkor, rossz helyen és rossz időben mondott ige. Tehát nem az aranyalma ezüstányéron, a jókor jó helyen, hanem fordítva, a rosszkor és rossz helyen mondott ige. Olyan segítség, ami valójában akadályoz, ami visszaveti, elrettenti a másik embert. Tehát összefoglalóan azt gondolom, mondhatjuk így, hogy a farizeusok igazsága az, amikor az Úrnak beszéde nem igaz valakinek az ajkán. És a jó barátai tehát valóban iskola példái ennek a fajta torz vallásosságnak, vagyis a farizeus vallásosságnak. Azt mondhatom, hogy ő a koruknak a farizeusai voltak. Ebben az értelemben. Ahogy a nagy egyetemes igazságokat hangoztatják, de az adott helyzetben szem elől vesztik a lényeget, szem elől vesztik az irgalom és a szeretet parancsát, és kegyesen is kegyetlenek. Így válnak kegyes és vallásos igazságaik ellenére is a jó barátai irgalmatlan és ostoba bírákká, nem igaz az Úr igéje az ajkukon, nem jutnak tovább tehát a farizeusok igazságánál. Kedves gyülekezet, hadd tegyem fel a mai együtt gondolkodásunknak a központi kérdését mindezek után. Mi hogyan kerülhetjük el a farizeusok igazságát? Vagy az alapigénkkel élve, hogyan lesz az Úr igéje igaz? Hogyan lehet az Úr igéje igaz a mi szánkon? Ez tehát a nagy kérdés, és legegyszerűbben Jézus szava szerint, nyilván, hogy most a válaszra már áttérünk, Jézus szava szerint cselekedjük, amit mondunk. Ugye ez az alapválasz. Cselekedjük, amit mondunk. Jézus másút, más helyen, Máté evangélium a 23. fejezetének a 2. versétől így magyarázta meg, miben is áll a farizeusok igazsága. Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáért, amit parancsolnak nektek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Tehát ugye ez a, így is láttatja az ige, ezt, amiről beszélünk, hogy csak mondani és nem cselekedni. Tehát a legfőbb válasz, vagy az alapválasz erre, akkor kerüljük el a farizeusok igazságát, akkor lesz igaz az ige a szánkon, ha nem csak mondjuk, hanem cselekedjük is. Legfőképpen, hadd tegyek egy kis kitekintést megint, ha irgalmasságot hirdetünk, akkor cselekedjünk irgalmasságot, legyünk irgalmasok, és nem mint jó barátai. Gondoljuk csak meg, hogyha ezt az egy igét, vagy ezt az egy felhívást megfogadták volna jó barátai, hogy megfogadjuk mi, hogy irgalmasok legyünk, mennyi bántást, mennyi fájdalmat el tudnánk kerülni. Bizonyára ezért mondja a Szentírás és Példabeszédek könyve 19.22-ben, hogy amit leginkább kell az embernek kívánni, az irgalmasság az. Legyünk irgalmasok tehát. Legyünk irgalmasok egymáshoz, és ezzel már egy jelentős részét betöltöttük az igének, már jelentős részben közelebb kerültünk ahhoz, hogy igaz legyen az Úr igéje a mi szánkon. Tehát hadd mondjam újra, az alapválasz az, éljük, amit mondunk, legyünk hűségesek ahhoz, amit vallunk, de a Szentírás, mintha meg is fordítaná ezt a választ. És itt kérném szépen a figyelmeteket, a prédikáció befejezéséhez közeledve, különösen, mert azt gondolom, egy újabb vagy egy árnyaltabb üzenetet szeretnék megvilágítani a Szentírásból. Tehát cselekedjük, amit mondunk, vagy hogy hangzik ez megfordítva, annyit mondjunk, amit cselekszünk, amit meg tudunk cselekedni, ami valóban a miénk. Pál apostol így írt erről a Róma 12.3-ban, mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint azt Isten adta kinek-kinek
a hit mértékét. Tehát ne bölcselkedjünk feljebb. Annyit valljunk meg, amit valóban hiszünk. Amihez valóban hűségesek tudunk maradni, annyit képviseljünk a szavainkkal és a gesztusainkkal. Ez nagyon fontos, hogy a gesztusainkkal is, mert gyakran ezek a idegen szóval ezek a metakommunikációs csatornák többet mondanak, mint a kimondott szavak. Tehát annyit képviseljünk a szavainkkal és a gesztusainkkal, amire az életünk, a hitünk, a tetteink erkölcsi fedezetet képesek nyújtani. Amiért valóban kezeskedni tudunk, ami valóban a miénk. Kedves gyülekezet, lehet, hogy ez nem sok. Ezt mindjárt hozzá szeretném tenni. Lehet, hogy ez nem sok. Lehet, hogy ez annyi, tehát ami valóban a miénk, amiért kezeskedni tudunk, lehet, hogy ez csak annyi, amit például a holdkóros fiú apja mondott Jézusnak. Emlékszünk, mit mondott ez az apa Jézusnak, amikor ott volt a nagy kérdés, hogy meggyógyítja-e valaki a gyermekét? Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mint azt mondta volna ez az apa, hogy az én hitem az annyira elég, hogy megmerem feléd vallani, hogy nem tudok igazán hinni. Ez a hitem. Megmerem vallani, hogy nem tudok hinni. És kedves gyülekezet, ami annál különösebb, Jézus elfogadja ezt a nagyon szegényes hitvallást. Ezt a, mondhatom így, alulmúlhatatlan hitvallást. Jézus elfogadja ettől az embertől, tehát mintha azt mondaná, hogy ez is egy hit, és ebben is becsülöm az őszintességet, ez is egy olyan hit, ahonnét el lehet indulni, hogy megmerted vallani, hogy nem hiszel, hogy nem tudsz hinni. És valóban mondhatjuk az alapigénkkel, hogy tényleg nagyon szegény ez a hit, de mégiscsak igaz volt az ige, igaz volt az ige ennek az embernek a száján, jellemző, hogy igeként bekerült a Bibliánkba is. És mennyivel másképp festett volna, képzeljük el ez a történet, hogyha ez az apa ott elkezdi játszani a szentet, a kegyest, elkezd nagy igazságokat mondogatni, vajon Jézus nem látott volna át rajta azonnal? És vajon elfogadta volna tőle azt a fajta vallásos pózolást? Azt gondolom nem, hanem ezt fogadta el, ami valóban ez az ember volt, ami valóban az ő hite, nagyon szegényes hite volt. Vagy egy másik példát is hadd idézzek fel, ez a Jézus által meggyógyított vak embernek az esete, akit az írástudók, az evangélium leírása szerint a gyógyítás után körülvettek, és a tudálékos fejtegetéseikkel arról akartak meggyőzni, hogy Jézus bűnös, és hogy ő is álljon be ebbe a véleménybe, ebbe a véleményuszájba, hogy Jézus bűnös. És ez az egyszerű ember, azt olvassuk itt az evangéliumban, hogy ez az egyszerű ember nem akart, és nem is tudott volna ezeknek a tudós embereknek a szintjén vitába szállni, de egy valamit el tudott mondani, ami 100%-ig az övé volt, és ezt el is mondta. Emlékszünk, mit mondott? Ha bűnöse, nem tudom. Ja, tehát nem akarok veletek itt ilyen teológiai szinten vitatkozni. Ha bűnöse, nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. És ebben minden benne volt. Benne volt az, hogy ez egy olyan bizonyság neki, ami megáll, mint egy szikla. Ezt nem lehet tőle elvenni. És valóban azt látjuk itt a leírásban, hogy erre aztán nem is nagyon volt válasz a még oly tudós farizeusoktól sem. Ez az ember azt mondta, ami valóban az övé, amit megtapasztalt, nem bölcselkedett felettébb, nem kezdte el az ő szájában egyébként sántának ható érvekkel védeni Jézust, de hadd mondjam újra, nem volt válasz erre a feleletre. Kedves gyülekezet, mi is? Azt gondolom, felszabadítóak ezek a példák ránk nézve. Mert mi is, hogyha kevés a hitünk, akkor ne játsszuk, mint egy kötelességszerűen a hithőst. Hanem mondjuk azt, hogy légy segítségül az én hitetlenségemnek. Ha küszködöm, akkor ne fessek magasztos és idealizált képet a keresztény életről általában. Se önmagam felé ne tápláljak ilyen áll és idealizált képet, se mások felé, hanem mondjam azt, hogy küszködöm. Ha tántorgok vagy elestem, akkor megint csak ne
tápláljak olyan képet senki felé, mindenek előtt magam felé se, mintha a keresztény embertől távoli lenne, vagy idegen lenne az elesés. Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél. Miért keresnél magadnak veszedelmet? Ja, figyelmeztet a bölcsességéről híressé vált Salamon király, Prédikátor könyve 7. fejezetének 16. versében. Tehát veszedelmes az, hogyha az ember nem érti meg a korlátait, a hívő ember, a realitásokat. Ha ezt nem érti meg, akkor valóságosan nem tanulja meg az Istentől elvenni a kegyelmet. Igazából nem tanulja meg segítségül hívni az Istent. Kegyesen félrevezeti magát, önmagát az ember, és persze másokat is. És ilyen módon ránk is vonatkozik az Isten ítélete. E nép szájjal közelget hozzám, azaz ragyogóan el tudja mondani a nagy igazságokat, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgyhogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat. Különösen erre az utolsó kifejezésre tenném a hangsúlyt, tehát betanított emberi parancsolattá lesz az helyett, ami hitéletünk, ami hitünk, az helyett tehát, amire az Isten elhívott bennünket. Hogyha nem ezzel a természetes, ezzel az életszerű, ezzel a valóságot kereső szemlélettel közeledünk a dolgokhoz. Hát kedves gyülekezet, Jézus viszont nem erre az életszerűtlen kegyeskedésre, nem erre a vallásos pózolásra hív el bennünket, hanem arra, hogy mindig készek legyünk megfelelni mindenkinek a bennünk levő reménységről. Ugye ezt olvassuk Péter első levele 3. fejezetének 15. versében. És itt most ezt a szót húznám alá, hogy a bennünk levő reménységről, ami bennünk van, azt kell nekünk megvallanunk. Tehát azt valljuk meg, amit tényleg a sajátunk, mint sajátunkról tudunk bizonyságot tenni, számot adni. Nem azt, aminek bennünk lennie illik, mondjuk. Nem azt, amit remélnünk kellene. Nem is azt, amit a gyülekezet elvár, vagy az, ami mondjuk a hivatalos hitvallásunkban, a KT-ban benne van. Még csak nem is azt, amit tényleg tiszteletre és szeretetre méltó testvérek, tanítók képviselnek, hanem azt, ami benned van, ami bennem van. Hiszen valamit mindnyájan kaptunk, valamilyen bizonyságunk mindnyájunknak van, ha még oly kevés is esetleg, ez tényleg csak szélsőséges példának mondom, mindez a bizonyos apa, de azért feltehetőleg annál mindannyiunknak több, és ezt kell megvallanunk, ilyen egyszerű. Az apostolok elve is ez volt egyébként, figyeljük csak meg, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel illettünk az életnek igéjéről, ezt mondjuk el nektek. Ugye? Ami tényleg a miénk volt, amit megtapintottunk, amit láttunk. Tehát, kedves gyülekezet, itt is azt köszön vissza, hogy amit Jézus például így mondott, hogy te kövess engem. Ugye személyesen kinek, nekem, neked, neki, te kövess engem. Jézust kövessük, és időre vessünk számot azzal, hogy mi az, ami a miénk, miért is követem Jézust, mi a legszemélyesebb motivációm, mi ösztökél arra, hogy Jézust kövessem, mi az én hitem. És kedves gyülekezet, hogyha így teszünk, és tényleg ennek a természetes, ennek a valóságos vallásosságnak a keretein belül megmaradunk, akkor az Isten igéje valóban igaz lesz a szánkon, hiszen tényleg csak azt mondjuk, annyit mondunk, ami a miénk. És ami ugyanilyen fontos, az Isten innét tud bennünket tovább léptetni. Hiszen ha mindig azok vagyunk, amik vagyunk valóságosan, és mindig annak is látszunk, amik vagyunk, önmagunk előtt és mások előtt is, akkor egyértelmű, hogy hol állunk, egyértelmű, hogy merre kell lépnünk, mi az a következő lépcsőfok, amit meg kell lépnünk. Ellenben, hogyha állandóan úgy nyilatkozunk meg, mint aki 5 méterrel előrébb jár már, mint ahol van, és mint akinek sikerül állandóan átlépni az árnyékát, hát ezzel az Isten meggátoljuk abban, hogy tényleg valóságosan tovább léptessen bennünket. Nem tudom, értitek-e, világos ez, amit ki akarok fejezni. Tehát azt gondolom, hogy felszabadító ez, hogy lehetünk azok, akik vagyunk,
A gyülekezetet sem arra találta ki Isten, hogy egymást ilyen vallásos képmutatásba, meg pózolásba kényszerítsük, és eljátsszuk egymás előtt a jó keresztényt, hanem éppen arra gondolt el Isten a gyülekezetet, hogy tudván magunkról is, és másokról, testvérekről, mindenkiről, hogy esendő emberek vagyunk, segítsük egymást a küzdelmünkbe, és nem, hogy belekényszerítsük ilyen-olyan vallásos szeretekbe magunkat és egymást. Tehát, kedves gyülekezet, most már lezárva az együtt gondolkodásunkat, és visszatérve az alapigénkre, azt gondolom, hogy bátran kimondhatjuk, hogy ez az asszony valami hatalmas igazságot mondott ki, valami páratlan mélységet villantott fel ezzel a rövid, különös kijelentésével, hogy most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, és hogy az Úr igéje igaz a te ajkadon. Mert az Isten igéje valóban nem úgy igaz, mint a 2×2=4 az igazsága. Ezt megbeszéltük, ugye ezt bárki mondhatja, ez mindig igaz marad. Az Isten igéje nem ilyen tényszerűen igaz, hanem így mondanám, hogy sokkal inkább igaznak bizonyul. Ugye, tehát az igaznak bizonyul, ebben van egy ilyen kis időbelisége. Tehát az Isten igéje az időben bizonyul igaznak, milyen időben az egyes emberi életeknek a zajlása idejében, és végső soron az egész történelem idejében bizonyosodik meg az Isten igéje igazsága. Hasonlóképpen, ahogy Jób életében is, ugye a csapások és az ahhoz való jóbi viszonyulásnak az időbeliségéből derült az ki, hogy az Isten igéje valóban igaz. Ugye? Tehát nem úgy jött, hogy az helyből igaz, hanem a Jób megbizonyította. És hasonlóképpen erre hív az Isten mindannyiunkat, hogy a mi életünkből is így bizonyuljon igaznak az ige, és végső soron pedig az egész történelem, mint egy nagy bizonyítási eljárás fogja az Isten igazságát megbizonyítani. Tehát, kedves gyülekezet, sarkosan mondom, és nagyon kérlek benneteket, hogy jól értsétek, tulajdonképpen mi, vagyis Jézus követői tesszük igazzá az igét, mi bizonyítjuk meg, mi mutatjuk meg a világnak, hogy az ige igazság. Akár olyan hithősi magaslatra jutva mondjuk, mint István vértanú, aki tényleg bátran mondhatta a legnagyobb igazságot, hiszen még a kivégzői előtt is ugye szeretni tudta őket, tehát tényleg ő eljutott egy ilyen magaslatra. Akár olyan semmi hittel, mint a holdkóros fiú apja, aki csak a hitetlenségét tudta megvallani, erre volt elég a hite, de mégis mind a két embernek igaz volt az ige az ajkán, tehát a miénknek is valahogy így kell igaznak lennie. És bátorító tehát, hogy hatalmas különbség van egyfelől a holdkóros fiúapja és István vértanú között, másfelől nincs köztük különbség, hiszen mind a kettő őszinte volt, mind a kettő igazat mondott, mind a kettő annyit mutatott magáról, és annyit vállalt, amennyi ő valóban volt. Tehát így kell a mi ajkunkon is igaznak lennie az Isten igéjének, ellenkező esetben nem megbizonyítjuk az Isten igéje igazságát, hanem, és idézem Róma 2:24-et, az Istennek neve miattunk káromoltatik a pogányok között. Ellenkező esetben tehát. Kedves gyülekezet, én lezárásként mindannyiunknak azt kívánom, hogy onnét indulva, ahol valóságosan vagyunk, felvállalva azt, amik, illetve akik valóságosan vagyunk, jussunk tovább a farizeusok igazságánál, és találtassunk Isten emberének, Isten igazi, szerető, irgalmas emberének, akinek a száján igazság az Úr igéje. Amen.

Mennyei Atyánk, hálát adunk mindezekért az igékért, amiket átolvashattunk, felidézhettünk ma, és ezekért a bibliai történetekért, amelyeken keresztül olyan elevenen tudsz bennünket tanítani. Istenünk, megvalljuk azt, hogy mi tovább szeretnénk jutni a farizeusok igazságánál, hogy a mi vallásunk az ne farizeusi legyen, hogy mi tényleg a te embereidnek találtassunk, akiknek a száján igaz a te igéd. Istenünk, kérünk, vezess el ezért, ennek érdekében minket, ahhoz a fajta természetességhez, egyszerűséghez, közvetlenséghez, amit Illésnél is láttunk. Ahhoz a fajta közvetlen szeretethez, természetes melegséghez. És taníts meg minket magunkról is őszintén gondolkodni, bátran, őszintén, és gyülekezeti szinten is, hogy tényleg azok lehessünk, akik vagyunk, elesett emberek, de akik mások akarnak lenni, és akik onnét akarnak előrelépni, ahol állnak, és ilyen módon valóságosan tudnak téged segítségül hívni, és egymást is támogatni ebben a küzdelemben. Nem pózolásra kényszeríteni, nem vallásra, szerepjátszásra, hanem valóságosan támogatni egymást abban, hogy győztesek lehessünk. Istenünk, kérünk, hogy őrizd meg ezeket az igéket, ezeket a bibliai gondolatokat bennünk az előttünk álló héten, és adj erőt és adj látást, hogy ezek szerint éljünk. Jézusunk nevében. Amen.

Kedves gyülekezet, mint minden alkalommal először a gyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, az a Biblia vers, amit ma megtanulunk, az így hangzik. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Szeretném egy kicsit megmagyarázni az ígét nektek. Noha felséges az Úr, ezt más szavakkal így mondhatnánk, noha hatalmas az Úr. Mégis meglátja az alázatost. Ez azt jelenti, hogy meglát akár egy kisgyereket, meglát egy parányi embert a sok millió és milliárd között, és észreveszi a gondjait. És szeretnék nektek egy bibliai történetet feleleveníteni azzal kapcsolatban, hogy ezt jól értsétek, hogy Isten noha felséges, noha hatalmas, mégis meglát egyetlen embert és egyetlen embernek a gondjait. Illés próféta, biztosan hallottatok a legtöbben róla, egyszer nagyon elcsüggett. Nagyon sok oka volt erre. Nagyon elfáradt és elcsüggett, hogy hiába igyekszik az igaz Istenhez fordítani az emberek szívét, mindenütt csak makacsággal, elutasítással találkozott. És az elfáradt, elcsüggett prófétát a Jóisten fölhívta egy hegyre, a Hóreb hegyére, és azt mondta, hogy ott Istennel fog találkozni. És a próféta várt, és egyszer csak egy óriási szélvihar támadt. Olyan szélvihar, hogy meghasogatta még szinte a sziklákat is. Tudjátok, milyen ereje tud lenni egy viharnak? Sokat hallani tornádóról, ilyen borzasztó erejű szélről. És a próféta azt hitte, hogy mivel a Jóisten hatalmas, felséges, ez óriási szélvihar biztos azt vezeti be, hogy mindjárt megjelenik az Isten. És csak ennyit mond a Biblia, de Isten nem volt a szélviharban. Aztán ezután egy földindulás kezdődött. Szerencsére ti még nem láttatok földrengést, bárcsak ne is találkoznátok vele. Nemrégiben volt Olaszországban egy helyen, és hát sokat beszéltek róla, hogy milyen félelmetes, mikor a föld morajlik. A félelmetesre morajlik. És megmozdul, és dőlnek össze házak, és meghalnak emberek. Hát ott a hegyen is valami, vagy amilyen félelmetes földindulás volt, biztosan sziklák szakadtak le. És a próféta megint arra gondolt, hogy Isten hatalmas, Isten felséges, biztos az Isten fog most megjelenni. És csak egy rövid mondat megint, és Isten nem volt a földindulásban sem. A próféta még mindig várt. Ekkor egy óriási tűz jelent meg, egy természet feletti hatalmas tűz. Tudjátok, hogy a tűz is fenséges tud lenni. És Isten nem volt a tűzben sem. És akkor utoljára, negyedszer a próféta egy halk és szelíd hangot hallott, amely így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Látjátok, hogy a Jóisten felséges, hatalmas, de mégis egy parányi, csüggett emberre is odafigyel. És tudjátok, hogy ebből mit tanulhattok meg? Hogy a Jóistenhez egyformán kell bizalommal lennünk, mert ő meglátja az alázatost, meglát egyetlen kis embert is, de ugyanakkor tisztelnünk kell őt, mert a Jóisten felséges és hatalmas. Mindennek a teremtője, végére mehetetlen a bölcsessége, és tökéletes a jelleme. Ezért szeretném, ha ti is mindig így lennétek, hogy nagyon bíztok a Jóistenben. Tudjátok, hogy ő nem megrémíteni fog a hatalmával, hanem halk, szelíd hangon is szeretettel szól emberekhez. De ugyanakkor sose felejtsük el, hogy ő milyen hatalmas, milyen bölcs, és mennyire okunk van őt tisztelni. Ezért tudjátok, mindig szoktalak figyelmeztetni titeket, hogy itt a gyülekezetben is gondoljatok arra, hogy az Isten háza. És bizalommal fordulunk felé, de nagyon tiszteljük is őt a viselkedésünkkel, a beszédünkkel. Mondjátok el velem együtt még egyszer a szöveget, amit ma tanultunk. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Még egyszer. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Mehettek a helyetekre. A ma délelőtti igehirdetés alapigéjét a 81. Zsoltárból. A 81. Zsoltárból fogjuk olvasni a 9-től
a 17. verset. A 81. Zsoltárból olvasom a 9. verstől az igét. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, s Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökké való volna az ügyeik. És ő megelégíteni őt javabúzából, búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. Azt hiszem, hogy azonnal érzékeljük, ahogy elolvastam ezt a Zsoltár szakaszt, hogy ez a Jóisten részéről egy megindító kérlelés. Mintha azt mondaná a népének, én annyit szeretnék adni nektek. Én olyan készségesen, hatalmasan megáldanálak és megsegítenélek titeket. De a népe részéről nincs erre igazán igény, nem kérnek. És nem hárítják el az akadályt, mert idegen Isten van közöttük. Nem teljesítik a feltételt, hogy az Úr útjain járjanak. És a Jóisten így érzékelteti, hogy ha pedig hallgatnának rá, akkor ő mi mindent tudna adni neki. Így olvastuk, legott megaláznám ellenségeit, szorongató ellen fordítanám kezemet. Mintha azt mondaná, azonnal segítségére sietnék, és azonnal hatalmasan megoldanám a problémáit. És ilyen hasonlatot találunk a 17. versben, hogy sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. Ugye olvassuk az Ószövetségben, Isten sziklából vizet fakasztott Izraelnek. Itt még fokozza ezt, sziklából mézet folyatnék neked. Istennek minden lehetséges, és hatalmasan megsegítenélek. Ugye érezzük ezt a kérlelést itt az elején, mikor így mondja, hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! És kiemelkedik itt különösen a 11. vers, amikor azt mondja Isten, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szád, és betöltöm azt. Mi a nyomatéka ennek a megszólításnak, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről? Hát ez azonnal emlékeztet azokra a hatalmas csodákra, azokra az isteni szabadításnak, azokra a csodálatos cselekedeteire, amelyeket Izrael tapasztalt, mikor kihozta őket Egyiptom földjéből. Szétnyitotta előttük a veres tenger. Nappal felhőoszlop védte őket a pusztában a perzselő naptól. Éjszaka tűzoszlop világította meg a táborukat, és oltalmazta őket. És Isten mannát adott nekik a pusztában, és vizet a kősziklából. És mintha Isten azt mondaná, én ugyanaz az Isten vagyok, aki akkor voltam. És én ugyanúgy cselekednék hatalmas dolgokat, értetek. És ugyanúgy nagy dolgokat teljesítenéd. De csak az kellene ehhez, hogy te nyisd szét a szád. És itt ezzel kapcsolatban van Spurgeonnek egy nagyon szép hasonlata a nagy igehirdetőnek. Azt mondja, nézzük meg a fiókákat, mikor várnak arra, hogy az anyjuk, apjuk megetesse őket. Azt mondja, minden fiókból semmit más nem lát az ember, csak egy óriás szájat. Olyan úgy széttátják a szájukat, és várják, hogy megetesse őket. Bizonyára ez a hasonlat foglalkozik ebben az igében, amikor azt mondja, hogy nyisd szét a szád, nagyra nyisd szét, várj tőlem nagyokat, én szívesen, készségesen adok. De el kell hárítani az akadályt, ne legyen nálad idegen Isten. És teljesítsd a feltételt, hogy az én utaimon jársz. És kérj, nyisd szét a szád, igényeld. És akkor az Isten az ő gazdagságából ad. Egy néhány szót szeretnék szólni
azokról, amiket ez a Zsoltár ige említ, és azután főképpen pedig szeretném, ha valahol igazán megtanulnánk, vagy megértenénk, hogy micsoda segítségforrás lehetne a jobb kezünk felől, ha igazán megtanulnánk élni vele, és mernénk tényleg szétnyitni a szánkat, és hittel és bizalommal kérni az Istentől, miután megtisztult az út ahhoz, hogy Isten meghallgathasson. Az, hogy ne legyen nálad idegen Isten, ezt nagyon egyszerűen szeretném csak megvilágítani. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy kié a legfőbb érdeklődésünk, a legfőbb szeretetünk, és a tevékenységünk, az életcélunk legfőképpen kire, mire irányul. Mindnyájan hiszem, hogy akik itt vagyunk, szívesen hallgatjuk Isten beszédét, ragaszkodunk Istenhez. De az a kérdés, hogy van-e valami, amihez inkább. Ezt mindenki magának döntheti el. Szeretem Isten igéjét, szívesen hallgatom, szeretnék Krisztus tanítványa lenni, szeretném követni őt. Ez mind szép és jó, csak nem rejtőzik-e az életünkben valami, ami inkább leköti az érdeklődésünket, amire inkább szánunk időt, ami fontosabb nekünk, ami elsőbb rendű célunk ennél. Mert ha van valami, ami inkább, akkor idegen Isten van az életünkben, és nem tudunk igazán azonosulni az Isten gondolataival és céljaival. Nem tudunk igazán az ő szíve szerint kérni, nem tudunk olyan dolgokat kérni, amiket Isten készséggel is igazán megadna nekünk. A másik dolog, amit említ itt, hogy így olvastuk, hogy ha Izrael az én utaimon járna, de így mondja, hogy Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ez még nem azt jelenti, hogy Isten egészen elhagy, de amikor, és nem csak az a szív megkeményítése, amikor valaki végzetesen elfordul Istentől, hanem vannak ilyen kis átmeneti szív megkeményítések, mikor az Isten tanácsolna minket a maga útjain, de mi egy kicsit úgy lélekben megrántjuk a vállunkat, és azt mondjuk, nem most azért én ezt szeretném, most azért én erre akarok menni. És ilyenkor, ha az Isten nem is hagy el minket végképpen, de hagyja, hogy járjunk a magunk tanácsa szerint, megengedi, hogy kudarcot valljunk azon az úton, nem fog erőszakkal ráterelni minket az ő útjára. És tulajdonképpen nekünk milyen mértékig kellene igényelnünk az Isten vezetését, és milyen mértékig kellene vigyáznunk arra, hogy mindig, minden tekintetben az ő útjain járjunk. Szeretném ezzel kapcsolatban példabeszédek könyvéből idézni az igét, példabeszédek könyve 3. fejezetéből. Példabeszédek könyve 3. fejezetében olvasom a 3-tól 5. verset, illetve az 5.-6. verset, és különösen a 6. versre szeretném tenni a hangsúlyt. Így mondja. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Milyen mértékben kellene igényelnünk, hogy az Isten útjain járjunk, hogy minden utadban megismered őt, és mindig tapasztalod, hogy igazgatja az útjaidat. Testvérem, ezt is kérdezzük meg magunktól, hogy mi igényeljük azt, hogy minden utunkban megismerjük Isten, minden utunkban tapasztaljuk, hogy ő igazgatja az útjainkat. Vagy úgy van, hogy az életünknek olyan 70-80%-át intézzük a saját belátásunk szerint, és olykor azért fölkiáltunk az Istenhez, hogy most válaszúton vagyok, most nem vagyok biztos valamiben, vagy most nagyon szeretnék valamit, most vezess engem. De még akkor is kérdés, hogy hallgatunk-e rá. A Bibliában van egy megrendítő történet, a Jeremiás küzdelme, ugye a Júdában maradt maradék néppel, hogy az ember mennyire szeret makacsul a maga útjaira menni, még akkor is, ha az Isten tanácsot ad. Ugye, amikor már megtörtént a babilóniaiak, bevették a várost, lerombolták a Salamon csodálatos templomát, minden igazolódott, amit Isten Jeremiás próféta által mondott. És a hamis proféták minden proféciája semmivé lett. Na akkor a nép megalázta magát. És oda ment ez a kis maradék nép Jeremiáshoz, és azt mondták, hogy most kérünk, kérdezd meg az Urat értünk.
mert megint megijedtek valamit, hogy lemennének Egyiptom földjére, és azt mondták, ha jó, ha rossz, ha tetszik nekünk, nem hallgatni fogunk az Úr szavára. Gondolom, ezt azért mondták, mert Jeremiás már ennélkül meg se kérdezte volna az Urat, mert mindig azt tapasztalta, hogy ők másfelé mennek. Akkor szépen Jeremiás megmondta nekik, hogy ha csak arcotokat fordítjátok, hogy Egyiptom felé menjetek, elpusztultok. Maradjatok itt, és az Isten megoltalmaz. Amikor ezt elmondta Jeremiás, akkor azt mondta, hogy ezt nem az Úr mondta neked. Ez téged, az íródeákod, a báruk izgat téged ellenünk, és mi erre nem hallgatunk, mi elmegyünk Egyiptomba. Ennyire hajlamos az ember arra, hogy az Isten tanácsát ne vegye igénybe. De az Úr pedig csak akkor tud minket megáldani. Gondoljuk meg, természet feletti hatalommal, isteni segítséggel. Hát ő, amikor a magunk feje után megyünk, ott nem támogathat minket. Ő csak azon az úton támogathat, ami az ő útja. Ugye bizonyára emlékszünk rá, hogy a 91. Zsoltárban is ez a nagyon szép ige, hogy az Úr az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden utadban.

hogy a Jóisten mennyire válaszol arra, amikor tényleg azt kérjük, hogy ő igazgassa az útjaink, és amikor nagyon igényeljük még az élet kis mozzanataiban is, hogy biztos-e, hogy az ő útján járunk. Egy-két-három évvel ezelőtt történt, hogy szombatiskolai tanulmányt kellett befejezni, és nagyon rövid volt az idő, és az nagyon nagy felelősség szombatiskolai tanulmányt írni, és borzasztó szoros volt az idő. És ráadásul még a szemem begyulladt, ami soha olyan nem volt, de mintha csak az ellenség hozta volna, nem szokott a szememmel baj lenni. Ez még nehezítette a munkát, és ugyanakkor volt egy értesítésem, hogy egy család, akikkel 8 éve már nem volt szoros a kapcsolatom, de valamikor egy vidéki városba jártak evangelizációra, értesítettek, hogy az édesanyjuk meghalt, és az utolsó előtti napon, hogy nekem be kellett fejezni, illetve le kellett adni ezt a munkát, akkor lesz a temetés. És hát én úgy magamban eldöntöttem, hogy én erre a temetésre most nem megyek el, és mondtam, hát most még a szemem is begyulladt, hát még ez is ebbe az irányba erősítés. És hát bár ugye nagyon szerettem volna egyrészt, mert nagyon szerettem azt a valakit, aki meghalt, és élet haláláig kapcsolatban voltam vele, és hát a két fiát, meg azok családjával is szoros kapcsolatunk volt, de mondom, körülbelül 8 éve ez úgy nem működött már olyan elevenen, és gondoltam, milyen jó lenne velük a kapcsolat felelevenítésére. De hát vívódtam, hogy mit csináljak. És miután én szinte eldöntöttem, hogy nem fogok elmenni, akkor egyszer csak jön egy telefon, és az egyik fia fölhív, hogy megyek a temetésre, mert ha vonattal megyek, akkor várnak az állomáson. És én még kezdek mentegetőzni, hogy nem tudom, tulajdonképpen nagyon sok akadály van, és akkor, amikor letettem a telefont, akkor egyszer csak úgy elszégyeltem magamat. Mondom, hát nem ezen vívódtál, hogy most kell elmenned, nem menned? Hát nem veszem észre, hogy a Jóisten most ebbe az irányba mutat, hogy akármennyi dolog van, akármi van, menjek el. Mikor 8 év után így igényt tartanak, hogy elmenjek, hogy fölhív, és azt mondja, hogy várnak, ha elmegyek. És akkor én még mindig nem kapcsoltam, én mindig mentegetőztem, mert én már majdnem eldöntöttem, hogy én nem fogok elmenni. Abban a pillanatban letettem a munkát, és készültem, hogy elmegyek. És amikor elmentem, az egyik családban a gyerekek, akiket valamikor még gyerekek, kisgyerekekként tanítottam, és azóta fölnőttek, oda jöttek hozzám a temetés után, és azt kérdezték, ugye elmegyek hozzájuk egy kis időre, mert hol van most a nagymama? Mert mi most tudni akarjuk, hogy mit tanít erről a Biblia. És gondoljuk meg, hogyha az ember a maga feje után megy, és úgy eldönt dolgokat, akkor ez a csodálatos alkalom kimaradt volna. Úgy ültünk le azokkal a gyerekekkel 8 év után, mintha tegnap beszélgettünk volna még bizalommal is. És nagyon, nagyon alaposan végig tudtuk beszélgetni, hogy mi lehet a reménység, és mit tanít a Szentírás erről a kérdésről. És higgyük azt, hogy tényleg, ahogy a gyerekeknek is szólt az ige, hogy noha a Jóisten felséges meglátja az alázatost. És ha mi igényeljük azt, hogy minden utunkat igazgassa, és nekünk nincs biztonságérzetünk, csak ha minden utunkban tudjuk, hogy itt most jó helyen vagyunk, itt most az ő akarata szerint járunk, akkor a Jóisten ezt meg fogja adni. Egy másik kis rövid kis friss tapasztalat. Úgy szépen csinálja az ember a negyedévi tervét, én is eldöntöttem, hogy június első hetében elmegyek egy ilyen gyors 8 napos körútra, hogy végiglátogassam itt Nyugat-Európában több testvéremet, és hát van komoly szükséglet. De azért én máskor mindig meg szoktam kérdezni a Jóistent, hogy most ez az ő terve szerint való-e, most jól döntöttem-e. És most valahogy csak úgy terveztem, siettem, és úgy kicsit bennem is volt, hogy nagyon fáradt is vagyok, és ha ugyan ez is nagyon munkás dolog, de mégis némi kikapcsolódás, én most elmegyek. Aztán egyszer csak úgy észbe kaptam, és akkor úgy bántott, hogy hát én most nem is imádkoztam ezért, hogy a Jóisten jóvá hagyja ezt a tervet, és tényleg velem lesz-e, meg tudom-e teljesíteni azokat a feladatokat. És akkor még az is eszembe jutott, hogy mindig június első péntekén van a gimnázium osztály találkozunk, amikor nagyon kiváló beszélgetések folynak, és minden könyv és kazetta elfogy, amit viszek, és akkor mondom magamnak, elnye, hogy tudtam még ezt is elfelejteni, és még évközben kaptam osztálytársaktól levelet, meg majd remélik találkozunk, és akkor most én meg csak úgy szépen elterveztem, és én nem leszek itthon. És akkor olyan, tényleg olyan bizalommal kértem a Jóisten, hanem Jóistenem, ha én most majd

Önfejű voltam, akkor én nagyon szívesen feladom ezt, és nem megyek. De akkor valamivel nyugtass meg, hogy menjek, ne menjek. Szóval valamivel bátoríts, hogy vagy menjek, vagy hogy maradjak itthon. Képzeljétek el, másnap érkezik egy e-mail, és aki szervezi az osztálytalálkozókat, írja azt, hogy a hihetetlen törzseljünk van itt meg itt. És azt mondja, ennyi idővel előbb jelentkeztem, és azt mondták, hogy másfél órával ezelőtt valaki lefoglalta a helyet. Úgyhogy kivételesen június 2. péntekén lesz a találkozó. Én abban a pillanatban megnyugodtam, mondtam, köszönöm Istenem, hogy megint segítettél, és megint igazgattad, hogy az ember megnyugodjon, hogy most jó úton jár-e. Azért mondtam el csak ennyire személyes kis tapasztalatokat is, hogy mindenkit bátorítsak, hogy ne járjunk a magunk tanácsa szerint, mert az Istennek a nagyon gazdag ajándékai csak azon az úton kaphatjuk meg, meg az angyalainak a védelmét, ami valóban az ő útja. És ott biztos, hogy igazgatni fogja az utunkat. És azután a harmadik dolog pedig, amit ugye itt olvastunk, hogy az Úr akkor tud ilyen nagy dolgokat tenni értünk, ha kérünk. Erre bátorít azzal, hogy nyisd szét a szád, és betöltöm azt. Nyisd szét a szád kérésre, bizalomteljes kérésre. Ha nincsen idegen Istenünk, ha azonosulunk az Isten akaratával és céljaival, és nem a magunk tanácsa szerint akarjuk még az ő dolgait sem végezni, hanem igényeljük, hogy ő vezessen és igazgassa a lépéseinket, akkor az Úr kész megáldani, de meg kell tanulnunk igazán kérni. És egy olyan dologról szeretnék szólni, ami meg vagyok róla győződve, hogy a keresztények túlnyomó többségénél nem egy beérett tapasztalat. És ez a Szent Lélek általi imádság. Attól tartok, hogy még a fogalma sem nagyon ismerős nekünk, hogy pontosan mit jelent. Által imádkozni. De szeretnék három bibliai szakaszt felolvasni, amiből megértjük, hogy a Bibliában ez egy nagyon komoly tanítás, imádkozni a Szent Lélek által. Az első talán ismertebb, a Római Levél 8. fejezetében a 26. és 27. verset olvasom. Tehát a Római Levél 8. fejezetéből idézek. Így olvasom a 26. és 27. verset. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. És mindjárt utána olvasnék másik két igét. Tehát ugye itt azt olvastuk, hogy maga a lélek jön segítségünkre az imádságban, mert mi erőtelenek vagyunk, és amint kérni kellene, nem tudjuk. Olvassuk ezután a Júdás leveléből a 20. és 21. verset. Tehát Júdás leveléből idézem a 20. és 21. verset. Úgy látszik, az ős keresztények között ez egy teljesen ismert dolog volt, mert az apostolok úgy beszélnek erről, mint egy ismert tapasztalatról és fogalomról. Így olvasom a 20. 21. versben. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szent Lélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Biztos nem érthetetlen dolgot írtak az apostolok a gyülekezeteknek, a gyülekezetek értették, ismerős fogalom volt nekik, imádkozván a Szent Lélek által. És még egyet olvassunk az Efézusi Levél 6. fejezetéből a 18. verset. Az Efézusi Levél 6. fejezetéből olvasom a 18. verset. Minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által. Csak eddig olvasom. Az apostol azt írja, imádkozzunk minden időben a lélek által. Szeretném, ha egészen ismerős lenne számunkra, és nagyon gyakorlatiasan szeretnék szólni arról, mit jelent a Szent Lélek által imádkozni.
kezdjük egyáltalán ott, hogy mi szükséges ahhoz, hogy eljussunk a Szentlélek által imához. Jól kell kezdenünk az imádságot. Pontosabban nem szabad elkezdeni addig, amíg nem rajzolódik ki előttünk, hogy ki az, akihez szólni akarunk. Itt tudnám mondani a Jóistennek a lelki képmása. Az imádsághoz hozzá kell készülni gondolatban, lélekben. Nem lehet rögtön elkezdeni beszélni, mert annak semmi értelme nincs. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében így mondja Pál apostol, ha valaki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és válaszol azoknak, akik hozzá folyamodnak. Tehát én ne kezdjek csak beszélni és mondani a kéréseimet, mert először azt kell magamban tudatosítanom, hogy kihez is szólok, élő valóság számomra. Hiszem, hogy Isten létezik. Hiszem, hogy nyilvánvalóan válaszol azoknak, akik hozzá folyamodnak. És hogy tudom ezt komolyan venni? Ha a gondolatainkba idézzük a Szentírás ígéreteit, igényt. Eszünkbe jut, amit Jézus mondott, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. Például komolyan veszem, most Isten rám figyel, mert megígérte. És ha nem is látom őt, de az ő láthatatlan jelenlétében vagyok, és kicsoda is ő, hogy a szívünket mély tiszteletre, és ugyanakkor bizalomra hangoljuk. Addig nem issuk ki a szánkat, míg a Jóisten nem lesz élő valóság számunkra, most az imádkozás pillanatában. Míg meg nem erősítjük a szívünket, mondjuk ilyen igékkel is, hogy amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Vagy az az ige, hogy mindenek leplezetlenek és mezítelenek annak tekintete előtt, akinek mi szolgálunk. Tehát azt mondja az ember magában, hogy kinyithatom a szívemet, mindent elmondhatok, a rosszat is, a sötétet is, mert az Isten úgyis mindent tud rólam, mindenek mezítelenek és leplezetlenek a tekintete előtt, de mégis amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő. És én most kiönthetem előtte a szívemet. Ezeket a dolgokat az embernek tisztáznak ki magában, mielőtt elkezd imádkozni. Hogy amikor kimondjuk ezt a megszólítást, hogy mi atyánk, akkor Isten tényleg, mint minden földi szülőnél tökéletesebb, jóságosabb atyára tekintsünk, és úgy szóljunk hozzá. És feltétlenül kell az igazi imádsághoz egy elszántság. Mit értek elszántságon? Azt, hogy elhatározzuk, hogy nem adjuk fel az imádságot addig, amíg valóban Isten jelenlétében nem jutunk, és amíg a mi imádságunk nem emelkedik fel a lélek általi imádságá. Nem akármilyen elszántság kell ehhez, mert nagyon sok minden próbálja ezt akadályozni, és minket elcsüggeszteni, és arra késztetni, hogy ezt megelőzően abba hagyjuk az imádságot. Jobb könyvében van egy ige, amikor Jobb így felsóhajt, és azt mondja, ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék egészen az ő székéig. De idéznék Jeremiás könyvéből egy másik ígét, amely szinte válaszol erre, és biztosít. Azt mondja, kerestek engem, és megtaláltok, ha teljes szívetekből kerestek engem. Akkor ezek szerint mindenki eljuthat az Isten székéig, aki elszánt, aki minden áron el akar oda jutni. Testvérem, nem lehet megkapaszkodni ebben az ígéretben. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Akkor azt mondjuk, igen, én eljuthatok az Isten székéig, csak addig kell kitartanom, míg teljes szívemből tudom keresni őt. Míg valóban az ő jelenlétét realizálom, és teljes szívemből kérem őt. És ha én eddig eljutok, és az imádságom majd felemelkedik a lélek általi imádságát, akkor az Isten óriási dolgokat tud tenni. Akkor az Isten, aki kihozta Izraelt Egyiptom földjéből, akkor mindent meg tud cselekedni. Akkor ő hatalmas dolgokat teljesíthet. De ez a mi bajunk, hogy mi előbb abba hagyjuk az imádságot. Mi csak olyan, hogy mondjam, emberi erőfeszítéssel, emberi igyekezettel imádkozunk, és abba hagyjuk az imádkozást, mielőtt ez a lélek általi imádsággá válhatna. Mi mindenre mondtam azt, hogy sok akadályt próbál az ellenség gördíteni, és hogy elszántság kell, hogy ne adjuk fel az imádságot. Olyan szimbolikus történetnek tekinthetjük, amit Ábrahám tapasztalatáról ír le a Biblia, hogy amikor az Istennel való találkozásra várt,
akkor jöttek a ragadozó madarak az áldozati állatokra, akkor azokat kellett elűzni. Akkor így mondja a Biblia, akkor mély álom szállt rá, akkor sötétség, akkor rémülés. Szinte egy tömör összegezése annak, hogy amikor az ember tényleg az Isten jelenlétébe akar emelkedni, olyan fáradtság jön rá, vagy legalábbis olyan lelki-szellemi tompaság, ami nem is egészen természetes, mintha ott lenne az ellenség, mikor imádkozni akarunk, hogy elkedvetlenítsen. Úgy érezzük, hogy úgyis hiába imádkozom. Olyan fáradt vagyok, nem fog a fejem, nem tudom összpontosítani a gondolataimat, úgyse tudok olyan őszintén, mert valahogy olyan erőtlen, olyan tompa vagyok belülről. Ugye hozza ezeket az érzéseket, hozza ezeket az élményeket, hogy az ember ne tartson ki addig, amíg felemelkedik az imádsága igazi imádságá. Aztán jöhet az emberre a méltatlanság érzés. Akkor jöhet, mintha mindenütt, nem is érzem az Istenet, mintha csak a plafonig beszélnék. Mindenféle furcsa gondolat jöhet, mint a ragadozó madarak. Vagy azt mondjuk, hogy hát úgyse érdemes tovább imádkozni, mikor ilyen gondolataim vannak. Jobb, ha bocsánat kérek az Istentől, és elnapolom az imádság szándékát. Ugye nem egészen ismeretlen dolgokról beszélek, ugye? Ismerősek ezek a dolgok, hogy milyen könnyű abba hagyni az imádságot, mielőtt abból valódi imádság lenne, mielőtt tényleg kinyitnánk a szánkat is, és bizalommal, és már előre megköszönve, és békességet nyerve kérnénk az Istent. És hogy történik tulajdonképpen, hogy a Szentlélek bekapcsolódik az imádságunkba? Ha bennünk van ez az elszántság, hogy én most el akarok jutni az Isten székéig, és az Isten megígérte, hogy ha teljes szívünkből keressük, megtaláljuk. És én elzavarom ezeket a gondolatokat, és azt mondom, nem baj, ha töredezetten kezdem az imádságot, nem baj, ha háromszor, négyszer belefogok, nem baj, ha bocsánatot kérek furcsa gondolatokért, nem baj, ha észreveszem, hogy valami mást mondtam, mint amit akarok, de akkor se hagyjam abba, és ha ez az elszántság megvan bennünk, és mindig jobban erősítjük magunkban, hogy igen, hiszem, hogy Isten titkon néz, hiszem, hogy ő létezik, hiszem, hogy ő könyörülő atya, őszintén akarom elmondani, rá akarom bízni a dolgaimat, akkor egyszer csak a Szentlélek, mivel már most valóban teljes szívünkből keressük őt, elszántan keressük őt, akkor belekapcsolódik az imádságunkban, és azt veszük észre, hogy mindenféle ilyen gátlás eltűnik, és akkor tényleg felszakadnak a szívünkből a legőszintébb gondolatok és kérések. Nincs itt ebben semmi misztikum, nem lesz ebben semmi természetfeletti, ilyen értelemben természetfeletti dolog, hogy látványos. De ez a Szentlélek a maga halk szelíd hangjával, azt mondja, mi erőtelenek vagyunk, nem tudnánk helyesen, nem tudnak kikristályosodni belőlünk a legigazabb kérések és a legigazabb gondolatok, de ebben a Szentlélek segít. És ami a meglepő, eszünkbe jutnak olyan dolgok, amelyekre abszolút nem készültünk, hogy mi ezért imádkozni fogunk. Jóisten, eszünkbe jutott embereket, eszünkbe jutott ügyeket, és bíztat bennünket, hogy imádkozzunk értük. És saját magunkra és a saját életünkre vonatkozóan is olyan kéréseket fogalmaz meg, amelyekről azt mondja Pál a római levélben, hogy a Szentlélek Isten szerint esedezik a szentekért. A Szentlélek tudja, hogy mire van szükségünk. Tudja, mi az Isten akarata szerint való kérés a mi életünkre. És formálja belül a gondolatainkat, az érzéseinket. És felszabadít, hogy a szavainkkal ezt őszintén, teljes szívünkből ki is tudjuk mondani. Testvéreim, ne hagyjuk abba az imádkozást gyorsan. Ne hagyjuk abba addig, amíg nem emelkedik az imádságunk a Szentlélek általi imádságá. És tapasztalni fogjuk, hogy mikor ezt elérjük, utána olyan békességet nyerünk, olyan bizonyosságot, hogy Isten meghallgatott. És feltétlenül tapasztalni fogjuk az ígéretet, majd válaszol neked nyilvánvalóan. De erre rá kell szánnunk magunkat, és egyre jobban, hogy megtanuljunk így imádkozni. Mert még egyszer mondom, a Jóistennek szinte lelki teher, fájdalom, hogy ő annyit adna nekünk, ő annyi mindenben segítene nekünk. Az ő ügyének se kellene úgy vergődni. Nem kellene szegénységben küzdeni, lelki szegénységben is, sokszor anyagi szegénységben az Isten ügyének. Amikor, ha mi igazán kérnénk a Jóistentől, ha kinyitnánk a szánkat, elhárítva az akadályokat,
teljesítve a feltételt, és eljutva a Szentlélek általi imádságig, igazán kérnénk őt. Szeretnék egy néhány sort idézni egy énekből, amit sokszor énekelünk kezdő énekként, de nem mindig figyeljük meg annyira az ének szövegét. Nézzük meg, hogy aki ezt az éneket írta, az is értette, hogy mit jelent a Szentlélek általi ima, mert a következő sorokat találjuk ebben az énekben. A 19-es énekből idézem. A 19-es ének 5. és 6. versét olvasom. Ha bízó hittel szól az ajkam, és lelked által hozzád fordulok, te szíved szánó irgalmával a könyörgésemet meghallgatod. Ha imám szárnyán szívem hozzád száll, meghallgatásra békére talál. A kérés, melyre lelked tanít, az kedved szerint való imádság, és tudom fiat szent nevében, te meghallgatod azt örök jóság. Én kegyelmedből kapok kegyelmet, mert fiad által lettem gyermeked. Mi jó azt tudnom, áldott Isten, hogy velem vagy, és lelked vigasztal, mert érzem azt, hogy jó vagy hozzám, és soha nem késel a válasszal. Sőt, kérésemnél többet adsz nekem, mert jóságodnak árja végtelen. Testvérem, ajánlom, hogy sokszor énekeljük el otthon ezt a 3 verset, és biztasson minket ez az ének is arra, hogy tanuljunk meg a Szentlélek által imádkozni. És befejezem az igehirdetést azzal az igével, amit a zsidókhoz írt levélből hiszem, hogy mindannyian ismerünk, de valahogy mégsem értékeljük eléggé az igazságát és a szépségét. Amikor így mondja a Szentírás, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Szívemből kívánom mindenkinek, hogy ne nyugodjunk, olyan sok minden van, ami körülöttünk zajló világban, olyan félelmetes dolgok történnek, és lehet, hogy mi ha még sokáig hallgatjuk, hogy megtanuljunk igazán imádkozni, vagy csak a legnagyobb nehézségek között tanuljuk meg. Amikor már nagyon rászorulunk arra, hogy az az Isten, aki az Egyiptomból kihozta Izraelt, az a hatalmas Isten, jöjjön a segítségünkre és mentsen meg minket. De boldog az, aki ma megtanulja ezt. Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Amen.

Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. És Urunk, arra gondolunk, hogy milyen sokszor mondjuk ki ezeket a szavakat, de igazán mégsem jövünk hozzád. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy olyan könnyen elcsüggedőek, olyan lelkileg restek vagyunk az imádságban. Urunk, megértjük, hogy a te feltételeid igazak, hogy te nagyon sokat akarsz nekünk adni, te át akarod formálni az életünket, azt értelmessé, gazdaggá akarod tenni. De, Urunk, megértjük, hogy nem állhatsz meg másképpen, csak ha nincsen idegen Istenünk, és ha a te utaidon járunk. De, Urunk, köszönjük, hogy magában az imádságban is kész vagy átformálni a gondolatainkat, a lelkületünket. Kész vagy te összhangba hozni bennünket önmagaddal, ha mi igazán kitartunk, ha elszántak vagyunk, hogy el akarunk jutni egészen hozzád, és valóban tőled akarunk kérni. Szerető mennyei atyánk, te tudod, hogy még ha a készség és a vágyakozás megvan is bennünk, mindegyikünket szorítta az életnek a rengeteg követelő igénye. De Urunk, kérünk, taníts minket, könyörgünk, hogy buzdíts szent lelked által, emlékeztess minket a hallott igékre, és segíts, hogy elszántan keressük azt az időt, azt a helyet, azt a nyugalmat, amikor addig ki tudunk tartani az imádságban, hogy tapasztaljuk, hogy a lélek segítségére jön az erőtelenségünknek, és mi igazán imádkozunk, meg tudunk már a lélek által imádkozni, és elnyerjük azt a békességet és bizonyosságot is, hogy meghallgatsz. Urunk, kérünk, látva a rengeteg ínséget körülöttünk, a fenyegető veszedelmeket, a szükségleteket, kérünk, buzdíts mindannyiunkat, hogy engedelmeskedve a te igéidnek megküzdjük a harcot önmagunkkal is, hogy eljussunk ide, hogy tudjuk kinyitni a mi szánkat, és bizalommal járulva a kegyelem királyi székéhez minden szükségletet valódi hittel és a Szentlélek által átformált igaz kérésekkel tárhassunk eléd. Urunk, kérünk, hallgass meg mindannyiunk imáját, és egyenként taníts minket imádkozni, és segíts, hogy ne halogassuk ezt, hanem már a következő héten keressük az időt, az alkalmat, és valóban el is nyerjük, és mi tapasztaljuk is, hogy mit jelent a lélek által igazán imádkozni. Hallgasd meg, kérünk, könyörgésünket, és maradj mindannyiunkkal. Amen.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mai alkalommal befejezzük a képzőművészeti előadás sorozatot, és úgy gondoltam, hogy mivel itt Miskolcon Munkácsiról ugyan volt szó, de egy összefoglaló jelleggel, és olyan festményeit is bemutatva, amelyet még nem mutattunk be, meg hát aztán, hogy Munkácsinak Miskolchoz nagyon nagy kötődése van, hiszen ha itt kimegyünk a temetőbe, itt van a szüleinek a sírja 200 méterre innen a megyei könyvtártól, hogy Munkácsról egy teljes pályaképet a bibliai képeinek az összefüggésében ezt szeretnék adni. A vetítés során be fogom mutatni az összes vázlatát, amit a könyvben, amit most megjelentettem Munkácsiról, úgy elemzem a Krisztus trilógiát, hogy a legelső vázlataitól, a skiccektől kezdve, a színvázlatokon át a végső változatig mindent végigkövetek, tehát két részből áll ez a 150 festményt magába rejtő album, az európai párhuzamokkal és a magyar előzményekkel együtt, és utána térek rá a második részben a képeknek a mikroszkópikus elemzésére, tehát minden figurát, minden alakot szeretném, ha látnánk, hogy Munkácsi milyen okkal festette, mert minden mögött elgondolása volt. Munkácsi rendkívül gondos, lelkiismeretes festő volt, és az egész festészete, amelynek a középpontjában a Krisztus trilógia áll, ez 18 évet szánt erre. Tehát ilyen sincs az európai festészetben. Érdemes megjegyezni az évszámot is. 1878-ban vetődik fel először az első, tehát 1878-ban, és 1896-ban teszi le az ecsetet, tehát ez az a 18 év. És azért tettem az albumnak a címoldalára ezt a négy Krisztus képet, hogy mennyit küzdött Krisztus ábrázolásáért. A kezdeti Krisztus, majd nagyban is fogjuk látni, de előre is fölhívom a kedves hallgatók figyelmét a leglényegesebb dolgokra. A kezdeti Krisztus ez egy ilyen magyaros, betyáros. Majd én megmutatom a világnak, hogy mire vagyok képes. A második Krisztus, amit külön tanulmányban, zöld színű ruhában festett meg, ez már egy visszafogottabb, elgondolkodó, ez inkább egy olyan sztoikus Krisztus. A harmadik, amit vörös ruhában, szintén külön tanulmányban festett meg a nagy képéhez, az szintén hasonlít ehhez a zöld színű Krisztusra, de mind a kettőt elvetette, és a végső kidolgozás során ehhez a szintén fehér ruhás, jóval nyugodtabb, és a Biblia Krisztusát visszaadó Jézus Krisztushoz tért. Ez is mutatja, hogy például ez a Krisztus átalakulás, ez körülbelül olyan két évet vett igénybe. Három évig küzdött ezért a képért. Maga a megfestés az 10 hónapot vett igénybe, a 10 hónap elosztva 3 évre, és 1878 és 81 között készült az első nagy kép a Krisztus Pilátus előtt. De vágjunk bele mindjárt akkor a részletekbe, és nézzük először Munkácsinak 1881-es önarcképét. Sok önarcképet Munkácsi önmagáról nem festett. Rembrandtnak, mint tudjuk, van vagy 70 önarcképe, de Munkácsi valahogy önmagával szigorúbb volt, ő saját életét, vagy a saját arcvonásait viszonylag ritkábban örökítette meg. 2-3 festménye és néhány rajza van, mint önarckép, pedig hát eléggé adja magát maga ez az erős fejalkat, a nagy szakál és bajusz, a szenvedéstől gondolkodó ember, a nagyon mélyről kiinduló ember, aki nézi az élet jelenségeit. Munkácsi valóban nagy életismerő volt, és nagyon ismerte az ember életet. Azért is, mert kisgyerek korától fogva nagyon sokat szenvedett, 6-8 éves korában mindkét szülőt elveszítette, a nagynénéhez került, akit agyonvertek, szinte a szeme láttára Békét Csabán, akkor a nagybácsihoz került, a nagybácsi nem merte vállalni a bukott szabadságharc után az ő neveltetését, asztalos inasnak került. Nagyon nagy adóssága a magyar könyvkiadásnak, én az albumomban nagyon sokat idézek Munkácsi könyvéből. Franciaországban megkérték a nagy sikerek után a 80-as évek végén, 1889-ben jelent meg az Életemből című önéletírása, ami az életének első 20 évéről szól. Hát borzalmas, hogy miket élt át, ha valaki azt elolvassa, hogy mit szenvedett ott Békés Csabán,
és aztán persze utána Gyulán, Aradon, Pestre kerülve mennyit éhezett, Bécsben miért kellett beszüntetni a tanulmányait, nem tudta kifizetni az ösztöndíjat, pedig nagyon nagy tehetség volt, a tehetségére nem kisebb ember figyelt fel, mint Báró Ötvös József, akkori kultuszminiszter, aki személyesen is pénzt adott arra, hogy ezt a szerencsétlen munkácsit lehessen tanítani, Pest után Bécsben, Bécs után Münchenben, München után Düsseldorfban. Düsseldorf hozta meg számára az átütő sikert. De nézzük a következő képünkön, hogy mi volt ez az átütő siker. Az átütő sikernek a háttere az akkoriban nagyon ritkán használt, elég erős, sötét, fekete tónusú festészet volt, és Munkácsi, mint a szegények és elhagyatottaknak a barátja, a Síralomházzal 1869-ben szerzett feltűnő európai hírt és nevet, düsseldorfi a kép, és párját rikította az ismertsége, Párizsból jöttek megnézni, Párizsba is kiállították a képet, nagy pénzt fizettek azért, hogy megvegyék. Egyrészt magyaros a téma, egzotikus a téma, minden népnél mások a halálra ítélési szokások, és a síralomházban, hogy valaki az élete utolsó perceit hogy tölti el, a katonák, a síró feleség, a kisgyerekek, a félig közömbös, félig megrendült falunépe között, alig jön be a fény, az egésznek ez a sötét tónusa, és a sötét tónusból kiemelkedő fehér, főleg fehér színek, de van itt ugye látjuk kék, vörös, de főleg a fehér-feketének ez a villódzása, ez a francia Courbet-nak, az akkor leghíresebb európai realista festőnek a technikájára ütött. Ugye Munkácsi is, mint Courbet, a képeit bitumennel alapozta meg, és a bitumen feketéjéből hozta elő ezeket, azért is ilyen erősek ezek a színek, de kétség kívül nyomasztó, nyomasztó színvilág. Nyomasztó a téma, nyomasztó a feldolgozás, de ott Európában a bukott szabadságharc utáni két évtizedben ezekre a témákra nagyon fogékonyak voltak. Munkácsi nem ezzel kezdte a pályáját, csak hogy most egy kicsit még visszább menjek. Munkácsi az ilyen zsánerképekkel kezdte a pályáját, például ez a egyik legkorábbi kép a husvéti locsolkodás. Sokan leszólták ezt a képet, mert túl erősnek tartották a fiatalember dévajságát, hogy fölkap egy lány csak úgy, meg aztán az egész jelenetnek egy ilyen vásári, túlságosan vaskos falusi jelentőséget tulajdonítottak. Tehát Munkácsi így látta a magyar népéletet, így akarta színre vinni. Ez a legkorábbi Munkácsi festmények közül való. Ha eltetszenek menni Békés Csabáról, két Munkácsi múzeum is van, az egyik múzeumban adnak egy nagyon olcsó 300-400 forintért egy albumot, még én itt is árusítottam egy éve, amikor elkezdtem, de aztán nekem is kifogyott, érdemes megvenni. Ezek a korai képek vannak benne, mint mondjuk a Petőfi búcsúja a szüleitől, bizonyos viharjelenetek, meg egy ilyen falusi zsáner képek. Ezek nem sokban mutatják meg a későbbi nagy Munkácsit, egy korabeli, talán még az előző évtizedekre, a 40-es, 50-es évtizedekre ütő és a magyar parasztromantikára ütő képek ezek. Innen indult ki Munkácsi, Pesten kezdte ezeket a műveit festeni, de hogy aztán Bécsbe ment, Münchenbe ment, Párizsba ment, hát ez már nagyon nagy kép. A Síralomház után felfigyel rá egy bizonyos De Mars báró. A családja bizalmába fogadja, de ennek a bárónak egy nagy bűne van, sokat szivarozik. És a szivarozása halálba viszi. Közben Munkácsi megszereti az özvegyét, a képen is ő a festő középütt, ugye a festőállvány, és az asszony van rajta. Később elveszi 1874-ben, tehát a Síralomház után 5 évvel, De Mars bárónét, Cecil asszonyt, és egy csodálatos jelenet, hogy a festő festi a képet, és a feleség is ott ül, és elragadtatva, de azért kellő komolysággal, tehát nem ajnározva a férjét, hanem úgy elmélyülve a képet nézi, és mindenki fölhívja a figyelmet a harmadik személyre. Ki a harmadik személy? Ott van az a kisgyermek,
és nem véletlenül, mert munkácsék házasságában az első kislány meghalt, még az anyamében, a második kislány 11-12 napos korában halt meg, mindig is szerettek volna gyermeket, de soha nem lehetett gyermekük. És a gyermek utáni vágy is rajta van ezen a festményen, de ezt már csodálja egész Európa, mert ez már egy nagyon elegáns, könnyű, már a fekete színek kezdenek felpuhulni, 1874, tehát 5 évvel a Silamaz után. Tetszenek látni, hogy a fekete már nem annyira sötéten erős, már a kékkel, szürkével oldja, vörös színeket visz bele. A háttér ugyan egy kicsit komor, de mégiscsak hát a festő műhelynek a rekvizitumai vannak benne, és ez a kisgyermek megjelenés ott a bal szélen egy különös varást ad ennek a képnek, miközben a házaspár elmélyül egy születendő nagy műben, hát ott van azért a másik nagy mű, mint vágyaik ne tovább, hogy gyermekük lehessen. De hát ugye a második gyermek nem csak meghal, de tűz is üt ki a gyermekszobában, és Munkácsi a feleségét, aki egyébként német származású, de franciául beszélő asszony volt, a kezében, a karjában viszi ki a Párizsi utcára, mert felgyulladt a gyermekszoba, és hát soha nem lehetett gyermekük, és hát Munkácsinénak azt is át kellett élni, hogy majd 52 éves korában a férjét Németországba, Tébolydába viszik, ő nem is követheti, 3,5 évig így az élete végén kényszerű távollétben kellett egymástól eltölteni. Mindenkit nagyon kérek, hogyha olvasta is Dallos Sándornak a két Munkácsiról szóló monográfiát, ne higgyen neki. Azt mondja a Végvári Lajos, Miskolc legnagyobb művészettörténésze, de egyben a legjobb Munkácsi kutató miskolci volt, Végvári Lajosnak tényleg nagyon nagy tisztelet kell, hogy adassék itt Miskolcon. Ő azt írja a könyvében, hogy Dallos Sándort akár posztumusz becsületsértés miatt is fel lehetne jelenteni, mert az Aranyecsetben és a Napszerelmesében olyan dolgokat ír Munkácsiról, főleg Munkácsi szexualitásáról, nőkhöz való viszonyáról, ami nem, hogy messze eltúlzott, de egyszerűen valótlan. Tehát nem így volt. A képek többet jelentek. Munkácsi nagyon méltó párt talált a feleségében, és az életének hogy ő ilyen sikereket ért el, azt annak köszönhette, hogy a feleség ugye egy bárónő özvegyeként megörökölt a luxemburgi birtokot, oda tudott visszavonulni Munkácsi Párizsból, és Párizsban egy óriási palotát, tehát Munkácsi tulajdonképpen a szerencsétlen szegény embere házasság révén főúri magasságokba került. De a főúri magasságokban is megmaradt ilyen egyszerű és szerény embernek. És erről a képről is sokat lehetne beszélni, mert ezt a képet is csodálta 1874-ben a világ, mert egy ilyen képet festeni, tehát ezek megfoghatatlan nagyságok, amik ezen a képen vannak. Az intimitásnak, az összetartozásnak, a művészet iránti hódolatnak, egy házaspár lelki, szellemi összeköttetésének, gyermek utáni vágyának, noha a nagyalkotásoknak nincsenek hiában. Szóval annyi minden van ezen a képen, már előkészíti a 4 évvel ezutáni remek művet. A 4 évvel ezutáni remek mű első skicce. 200 éve halt meg Milton, és már a 19. században, mintként a mi világunkban is híresek voltak az évfordulók. Hát 200 éves halálra, hogy Milton 200 éve halt meg, pályázatokat is tűztek ki. Hát minden festő úgy próbált ezt a jelenetet, Milton életéből valami jelenetet ábrázolni. Munkácsinak nagy szalon élete volt Párizsban, sok angol diplomata is járt oda, Macaulay-nak, a híres angol eszéistának a Miltonról szóló könyvét a kezébe adták. Munkácsi franciául, németül olvasott, de franciául jobban, mint németül. Ő magyar volt, tehát mint jó magyar igazában soha nem tanulta meg ezeket a nyelveket. Tehát a hétköznapi társalgás szintjén elért vele. De Miltont nagyon megragadta. Hogy, ugye Milton életének a drámája, hogy ez az angol költő megvakult. És élete utolsó egyharmadát vakságba kellett, hogy töltse. Én a könyvemben 3 oldalon foglalkozom a Milton problémával, és idézem Miltonnak a Vak szonettje című versét, ami minden idők egyik legszebb verse. Az arról szól, hogy egy vak ember mit is tehet. Ott ül baloldalt,
körbe, ez volt az első elgondolása a munkácsának, hogy ott ül Milton vakon, és körbe ott elhelyezi a családját, közben ugye ő két feleséget veszített el, a harmadik meg elvált tőle, de volt három gyermeke, és hát gondolta, hogy a vak Milton köré, hogy felsorakoztatja a családot, ez volt az első elgondolás. Jött a második elgondolás, itt megfordítja, hogy Milton most itt jobbra van, bal oldal csak mondjuk a három lány és a betoppanó feleség. Jön a harmadik elgondolás, hogy megint áthelyezi Milton bal oldalra, a három lány az asztal körül, és innen toppan be valaki. És ez a vég. Én ezt végigkövetem, hogy hogyan alakult ki a Milton, mert a Milton nélkül soha nem festette volna meg Munkácsi a bibliai képeket. Ez a kulcs. Innen indítok én is a könyvemben. A könyvet tényleg arra szántam, hogy ezt a Munkácsi rejtét, hogy az a Munkácsi, aki soha nem festett bibliai tárgyú művet, hogyan jutott bibliai kép feldolgozásához, bibliai téma feldolgozásához, hát én a Miltonból indítok ki. És ez a kép valóban csodálatos kép. 1878-ban több mint 10 000 festmény közül első díjat nyert Párizsban, aranyérmet nyert, és Ferenc József is, hát aki nem volt valami nagy műértő, meg nyilván nem ő találta ki, hanem a tanácsnokai, nemesi címet ajándékozott ezután Munkácsinak. És az egész világ Munkácsit úgy ünnepelte, mint a világ első számú festőjét. Úgy, mint a maga korában Leonardót vagy Michelangelót. Ez alapján, a kép alapján, majdnem ekkora a kép is eredetiben, mint hogy felvetítem, a képet egész Európán végigvitték, kialakult az a gyakorlat, 1878-as a kép, a 70-es, 80-as években Európában, hogyha kulturális szenzációt akartak, akkor egy nagyon mély, nagyszerű képet Európa minden fővárosában, mondjuk egy hónapra kiállítottak. Ez elindult Amsterdam, Brüsszel, Berlin, Prága, Varsó, Bécs, Budapest, tehát így az észak, főleg észak-kelet-európát végigjárva, átment aztán Angliába, nyilván Milton angol költő volt, az angol Dante, így nevezik Miltont, ugye az elveszett paradicsomot talán tetszettek olvasni, a világirodalom egyik legnagyobb alkotása, és ez már aztán nagyon közeli bibliai téma. Hogyan jutottunk mi ide, emberek? Ki a sátán? Honnan a rossz? Mitől ilyen nyomorúságos az élet? Ezt örökítette meg Milton, de már vak, nem tudja leírni. Hogyan írassa le? Finoman tűz be a napfényot baloldalt az üvegrácsokon keresztül, Milton ül a karosszékében. Péterfi Jenőnek a halhatatlan elemzését adom, 3-4 oldalon keresztül csak Péterfi Jenő, a magyar művészettörténet, írás és esztétik egyik legnagyobb alakja. Sajnos a művészettörténészek már észre se veszik, pedig Péterfi Jenő erről a képről olyasmit írt, amit én minden szat, tehát én ezt betettem egy az egybe. Ahogy azt mondja Péterfi Jenő, hogy közel megyünk a képhez, megállunk, mert Pesten, amikor kiállít, akkor írta Péter Firóra a kritikát 1879-ben, akkor azt látjuk, hogy újra azok a sötét munkácsi tónusok, de a sötét már meg van puhítva. Ez már nem az, mint a síralomház. Még csak az sem, mint a műteremben az előbb látott. A fekete színbe már hallatlan puhasságot visz be egy idősödő költő lakosztályának a háttér puhasságát, de az ő ruhája is persze fekete, korabeli öltözet, cipőben, harisnyában, fehér gallérral, maga elé mélyed, hiszen vak, nem lát semmit, de ami van benne, az óriási, lefesteni a mennyei lázadást, a rossz megszületését, Ádám és Évának a bűnbeesését, Isten kegyelmi ajándékát, az ősevangéliumot, Krisztust, Krisztus és a sátán harca, mindez, ez van ennek az édesapának, de vak, nem tudja leírni, de itt van a három lánya. A legkisebb lány, aki közel van, ott szöveget, úgy hallgatja a beszélgetést, illetve a diktálást. A nagyobbik lány megáll, olyan megdöbbenve néz az apjára, érti is talán, vagy nem is érti,
el is fogadja, ellenkezik is velem, mi minden van azon az álló lányarcon. Jobb oldalt a harmadik lány, az pedig ül, és szinte úgy issza, és hogy megáll a kezében a toll, és mondja, hogy igen, így, és ez szinte társszerzője lesz az apjának. A színek, a beállítás, hogy végülis redukálja, hogy azért vetítettem föl a skicceket, Munkácsinak nagyon híresek a skiccei, több milliókat adnak ma is érte. A Munkácsinak a gyorsan fölvázolt skiccei nagyon sokat érnek, mert mindig a lényeget próbál. Tehát most ennél maradt meg végül is, csodálatosan kidolgozza a képet, beviszi ezeket a pasztelszíneket, a barnát, a zöldes sárgát, a fehéret, a zöldet, sok-sok szín, de mind pasztelizál, mind visszafogottan, és az egésznek van valami csodálatos nyugalma, mint a Milton szonett, amit mondom, egy az egybe idézek a könyvben. Milton írt egy szonettet, a világirodalom egyik leghíresebb alkotása, a vak szonettje. Arról szól, hogy mit tehet már egy vakember. Nem lát semmit. Emberekre van utalva, tehetetlen. És hogy mint egy kicsit úgy lázong is a jó Isten ellen, hogy Istenem, hát most én elveszítettem a szemem világát, már nem tudsz úgy használni, mint azelőtt engem a te kezedben. És az a szonetnek a végső csattanója, hogy az Isten mint egy megszólal, és azt mondja, hogy ezen a földön mindenki az én szolgám, még az is, aki csak vár és mereng. Aki csak vár és mereng. Ki tudja, hogy melyik a nagyobb aktivitás, amikor dolgozunk, és jövünk, megyünk, és mindent látunk, hallunk, vagy amikor leülünk egy karosszékbe, odafigyelünk a lélek hangjára, az ihlet előhozza belőlünk azt, amit a Biblia szépen bemutat nekünk, és ugye Milton elveszett paradicsoma valóban, így szokták mondani, hogy ami Dante isteni színjátéka a középkornak, az a reformáció utáni időszaknak Milton isteni színjáték, illetve elveszett paradicsoma, aztán a folytatással is elkészült ugye a visszanyert paradicsommal, meg a küzdő Sámsonnal. Tehát Munkácsi itt ezzel a festményével ér nagyon közel egy bibliai téma feldolgozójához, az angol Miltonhoz, és ő is valahogy kezdi elővenni a Bibliát, amit addig ő nem tett meg, szvalljuk be férfiassan, Munkácsi nem nagyon hajtogatta a Biblia fedelét, most elkezdi hajtogatni, és hogy ami ezen a képen van, ez a csodálatos bensőségesség, ez a csodálatos négy ember összetartozó szeretete, egy nagyobb cél érdekében, hogy valami nagy művet helyezzenek az emberiség asztalára. De ez olyan egyszerűen, olyan szerényen, olyan visszafogott egy hétköznapi életkép keretei közé téve. Én erről nem tudok, nem vagyok annyira ihletett, mint Péterfi Jenő. Én azért idézem négy oldalon keresztül Péterfi Jenőt, mert higgyék el, hogy van jó műelemzés. Régen volt jó műelemzés, a monarchia idejében voltak nagy tudósaink. Péterfi Jenő ilyen volt. Sajnos ő is fiatalon halt meg, a magyar világban ő sem találta a helyét, a fiumei gyorsvonaton öngyilkos lett 46 éves korában, ez is egy tragédia. Munkácsi is 56 éves korában halt meg, az is egy tragédia, hogy Aradon hogyan szedte össze 13 éves korában azt a rettentő bajt, aminek aztán az élete lett az ára. Nézzük meg kinagyítva is, ez az egyik vázlata, mert egy ilyen nagy képhez a festő, nem is kinagyítás ez, bocsánat, hanem ez vázlat. Tehát ez külön megfestette Milton csak magát, az ag és vak költőt, és ezt úgy nevezzük, hogy vázlat a Milton című képe. Ez az egész képnek, de ti francia címe a Leford.

esti vérengzésre címmel. Milton bejárta Európát, diplomata is volt, költői művei között is hatalmas nagy, ezeken kívül is, és ez a elveszett paradicsom előtt is hatalmas művek vannak. Úgy épül fel a kötetem, hogy baloldalt két hasáb fut, és a belső hasábban mindazt elmondom a szereplőkről, amit hát alapfokon tudni kell, irodalmat adok, hogyha valaki tovább akar olvasni, vagy tovább akarja mélyíteni. Ez is egy külön tanulmány a harmadik kislányhoz. Akkor még más színű ruhában gondolta megfesteni, aztán kivilágosodott rajta a ruha, mint előbb láttuk. Sajnos nehezen beszélek erről a festményről, mint olyan festményről, amit nem láttam. El kell elmenni Amerikába, ez a Kennedy gyűjteményben van Amerikában, erre nekem nem volt érkezésem. A trilógiáról is azért beszéltünk nehezen egész 1995-ig, mert ki tudott elmenni Philadelphiába megnézni a trilógiának a két darabját. Tehát ugye a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota, az ott Philadelphiába volt. Na most ezeket a tanulmányokat is most jönnek elő az aukciós forgalomban, mert ezeket Munkácsi külön eladta, tehát ez egy kép volt, ez egy tanulmány a Miltonhoz. És ezt eladta. Amerikában 100 ilyen eladott képe van, ebből ismerünk ma 10-et. Hogy telik múlik az idő, és az örökösök eladják, hát biztos, hogy majd meg fogjuk ismerni, ha nem is mind a 100-at, de egyre többet. Amerikában egy fél évig volt Munkácsi, Zédelmeier az impresszáriója kivitte, és ott annyi képet festett fél év alatt, hogy Amerika tele van lappangó Munkácsi képekkel. Hát igaz, hogy Európa is tele van, csak ebbe az évbe kettő került elő. Ugye Szegeden láttuk is most az egyiket, ami egy párizsi aukción előkerült, különben jó hír, hogy a trilógia újra látható Debrecenben, bár hírét keltették, hogy Kínába viszik, de úgy látszik nem sikerült megegyezni a kínaiakkal. Most 2014 nyaráig megnézhetik, és mindenkinek ajánlom, hogyha Debrecen városába jár, akkor nézze meg. Ez most már a végső, tetszenek látni, hogy itt lemondott arról a sötét kékes ábrázolás, és maradt ez a sárgás ábrázolás, mert úgy gondolta, hogy ezzel ennek a lánynak az alakját jobban ki tudja emelni, és nem a sötét színekkel akart itt dominanciát szerezni, hanem szerette volna a színvilágot is, hogy üdébb vagy fölemelőbb színvilág felé közelíteni. Hát hatalmas siker volt. No de, amikor ezt a képet megfestette Munkácsi, volt egy műgyűjtő, aki azt mondta, hogy ezért a képért horribilis pénzt ad. És ahogy leveszi a képet Munkácsi, és viszi a műgyűjtőhöz, úgy látszik a műgyűjtőnek valami közbejött, azt, bocsánat, de nem tudom megvenni. Munkácsi összeomlik, mert ezért az előbb látott Miltonért, hát most mit mondjak önöknek, hogy mondjuk egy számot, hogy 20 millió, ér az valamit? Most nem tudom, hogy ér az most Magyarországon 20 millió valami? Ér, valamit ér, nem? Erre megtudja egy másik műgyűjtő, hogy az illető műgyűjtő nem tudta megvenni, aki egyébként Van Goghot is foglalkoztatta, mint képfelvásárlót, és akkor jött ez a másik műgyűjtő, akinek érdemes megnevezni a nevét, Karl Zédelmeier, Sedelmeier. Ez egy német születésű, Svájcban élő műgyűjtő volt, és azt mondja, Munkácsi, megveszem ezt a képet, másfélszer többet adok, mint az előző. Munkácsi azt hitt, hogy álmodik. Megkapja a nagy pénzt, és azt mondja, de Munkácsi úr, van egy kérésem. Fessen egy ennél nagyobb képet, nagyobb témával, mert jó, hát, hogy most valaki vakon ír egy nagy művet, de hát ez az értelmiségnek talán nagy dolog, de hát a szélesebb publikumnak is fessen kérem egy képet. A szélesebb publikum ma se tudja azt, hogy ki az, hogy Milton meg elveszett paradicsom, ne? Hát kit fessen? Munkácsi fogja rögtön az íront, és itt van a másik skic. Ezeket mind közlöm a könyvben. Az egész folyamatot közlöm. Mit eszen gondolni, mi volt az első elgondolása? Mi ez a kép? Jeanne d'Arc a mágián. Jeanne d'Arc a mágián. Veszi az íront, és pár pillanat alatt, Jeanne d'Arc a mágián. Tömegjelenet elől, háttérben, természet, épületek, középütt pedig ott van Jeanne d'Arc a mágián. Jeanne d'Arcot többen ismerik, mint Miltont, nem? Meg Jeanne d'Arc a mágián, hát ez nagyobb horror, mint mondjuk az, hogy Milton vakon mit ír. Azt mondják, hogy nem jó. Kezébe kerül egy Fra Angelico miniatúra.

Ezt senki nem közölte Magyarországon. Nekem olyan szponzorom volt a könyvem megírásához, hogy kimentem Firenzébe most életemben először és utoljára nyilván, és elmentem és megszereztem ennek a képnek az eredetét. Ez Fra Angelico-nak a Krisztus Pilátus előtt című képe a 15. századból. Ezt mutatják meg Munkácsinak. Munkácsi egyébként bejárja Európa összes múzeumát, óriási múzeumlátogató volt Munkácsi. Letalpalta a, nem tudom hány cipőt tett tönkre az, hogy a múzeumokat Firenzétől Londonig, és a Louvre-tól Bécsen át Budapestig. És ez az egyszerű kép, hogy ott ül Pilátus, elébe vezetik Jézust, és hát Fra Angelico, nagyon nagy festő volt Fra Angelico abban a korban, de hát azért azóta eltelt 500, csak nem 500 év, hát hogy hogyan adhatott ennek ihletet, és ez az első skic. Ez az első skic, hogy majd így fogja ábrázolni, Jézus Pilátus előtt. Középütt van Pilátus a trónszékén, baloldat, innen indulunk el. Második skic. Akkor már jobbra beteszi a gabbatába Pilátust, előtte ott Kajafás, aki vádol, Jézus ott van középütt, de még egy nagy tömegjelenetet gondol el, balra nagy tömegjelenet, de jobb oldalt, hogy a papokkal nem tud mit kezdeni, két-három papot oda tett, ez a második skic. Harmadik skic, Pilátus ugyanott, Jézus ugyanott, de kezd rájönni arra Munkácsi, hogy a tömegre nem helyezheti a hangsúlyt, mert a történelmet soha nem a tömegek csinálják, az egy hazugság. A történelmet a politikai hatalom és főleg a vallási hatalmak csinálják. Csak hát jól hangzik, hogy a tömegek, meg kiment az utcára ennyi ember, meg százezrek, meg mint egy jól hangzik. Csak hát úgyse ők csinálják, mert ők vonulhatnak oda, meg skandálhatnak azt, amit akarnak, úgyis a színfalak mögött, amit a hatalom gondol és kiegyezik. Ez a harmadik skic. Kezdi a tanulmányokat, és Jézust így akarja ábrázolni. Ezt tettem én a könyvem legbaloldalibb része, hogy innen indult ki, azt tudja már, hogy Krisztus kell, hogy legyen a központ. De ő ilyen Krisztust gondol el, egy kicsit hátrabetett két karral, kicsit előredüllesztett mellkassal, és egy olyan erősen Pilátussal, egy olyan kontroverzálás, tehát egy olyan vita pozíció, hogy majd én beolvasok neked, majd én megmutatom. Tehát ha Babits Mihály lemerte írni Dosztojevszkijjel kapcsolatban, hogy az ő Krisztusa egy kicsit oroszosan van fésülve, mondta Babicsa, amikor Dosztojevszkijnek a félkegyelműben való Krisztus ábrázolását bírálat alá vette, én is hadd vegyem a bátorságot, hogy ez a Krisztus egy kicsit magyarosan van fésülve. Mi megmutatjuk a világnak. Mi mindig forradalmat is tudunk csinálni, meg megleckészletjük Európát, meg az egész világot. Tehát itt kicsit Krisztusba egy ilyen magyar Krisztust akart megfesteni, meg hát én most Párizsban élek, és megmutatom, hogy magyar vagyok, és utálom ezt az egész nyugati kultúrát, amiben ti itten kéjelektek. Én egy egyszerű magyar ivadék, nekem ez a Krisztus. Aztán mivel elkezdi olvasni Ernest Renannak az 1864-ben megjelent Krisztus könyvét, egy kicsit már kezdi finomítani a dolgot, és ez a második tanulmány, amit Krisztusról megfest, ez egy külön, tehát csak ennyi a kép, ez a kép. Úgy nevezik, hogy tanulmány a Krisztus Pilátus előtt című kép. Ezeket aztán Munkácsi eladta, Munkácsi titkára beszámolt arról, hogy Párizsban a műterme tele volt ilyenekkel, aláírta, és ezekért, mit azt mondta Ripper Rónainak, hogy vidd el ide, vidd el oda, ezekért százezreket vagy milliókat is tudott az ilyen ábrázolásokért keresni. És ez a harmadik Krisztus, látjuk, hogy 1880. Másikat nem datálta, itt 1880, két éve foglalkozik, már csak Krisztussal két éve foglalkozik, mert tudja jól, hogy az egész festménynek a középpontja Krisztus, hát azért már érdemes éveket foglalkozni, hogy fogom megfesteni. Egy kicsit azért kemény ez a Krisztus arc, a szemnek is tehát nem látjuk tulajdonképpen a szembogarat, úgy besötétül a szem, egy kicsit egy olyan, most nem akarok
vicceset mondani, mint egy olyan Csóri Sándor vagy Buda Ferenc Krisztus. Mert Krisztus ez a költőinket is foglalkoztatta, és ebből lesz a negyedik Krisztus. Ez lesz a végleges. Ez lesz a végleges Krisztus, amelynél azért látjuk ennél a megformálásnál, hogy teljesen nyílt a szem, a tisztaság, a világosság, a következetesség, az egyenesség, tehát én most igazságot képviselek, ezt mondja a szem, az ajak pedig finoman szólal meg, én ezt szeretettel képviselem. Hogy mondja Pál az Efézusi levélben? Az igazságot követvén szeretetben. Az igazságot követvén szeretetben. Mindenestül fogva növekedjetek abban, aki a fej a Krisztusban. De ehhez a Krisztushoz 50-szer még hozzányúl. Hogy megy a vonat, egy külön Zédelmeier csinál egy külön vonatot, ami viszi ugye Amsterdam, Brüsszel, Berlin, Varsó, Prága, Bécs, Budapest, és Munkácsi sokszor fölszáll a vonattal, ecsettel, meg olajfestékkel a kezébe, és még itt, meg ott egy kis változtatás, Krisztushoz 50-szer még hozzányúl. Ennyire fontos volt számára. Ezért mutatom be így, hogy tulajdonképpen ez a Krisztus, csak a Krisztus ábrázolás genealógiája. Onnan indulunk bal oldalról, és ide érkezünk, ez a végleges, ez a jobb oldal. Ennyire fontos volt számára Krisztus, és ehhez viszont a nagy példát a jobb oldalihoz már Rembrandt adja. Rembrandt Krisztus képei, és a 14 Rembrandt kép hátulján a János 1.14 felirat. A János 1.14-ben ezt olvassuk, ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És Munkácsi elérkezik a magyar, majd mi megmondjuk Krisztustól, a másokért küzdő és másokért az életét adni tudó Krisztusig, vagyis az igazi a Biblia Krisztusáig. Itt hajtok fejet Munkácsi előtt. Mert megtette volna, hogy ott marad az elsőnél, másodiknál, harmadiknál. De hogy olvassa a Bibliát, ahogy hat rá az ige, hogy végig gondolja Jézus életét, önmagát legyőzve. A természetét legyőzve eljut oda, hogy a világfestészetnek egyik legcsodálatosabb Krisztus arcát tudja ábrázolni. És mi mindent helyez el a Krisztus arc körül? Hát, hogy ki ábrázolt volna egy anyát gyerekkel? Ugye a vetítésen fölhívtam a kedves hallgatók figyelmét, hogy ma mit mondanak erről a művészettörténészek. Azt mondják, hogy azért van itt ez az anya a gyerekkel, mert amikor festi ezt a képet, éppen a befejezéshez közelít, 1881 húsvétján állítja ki Párizsban, hát akkor hal meg a második kislánya. És azért van itt megint egy kisgyerek, mert Munkácsinak a gyerekek iránti oldhatatlan vágyát, meg hogy ő gyerek... De én erre azt mondom, hogy jó, én ezt elfogadom, nem mondom azt, hogy ez semmis, de ennél sokkal több van, hogy ezen a festményen, mert Krisztushoz azért van ilyen közel az anya a gyermekével, és egy másik szereplő, egy fiatal ember, aki így hátulról behajol, mert ő Jézust szemtől szembe akarja látni. Ezt azért csinálta Munkácsi, mert a Krisztusnak a leghíresebb tanításait, Krisztusnak egyik leghíresebb tanítása mi volt? Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Boldogok a lelki szegények, mert övék a meg. Tehát a gyerek tud elfogadni, befogadni. A gyerek nem az a büszke felnőtt, nem az a gőgös, kivagyi felnőtt. A gyerek az őszinte, egyenes, és főleg elfogadni tudó valaki. Ebből az igazi gyerekből ki az igazi fiatal, aki utána jár a dolgoknak, nem örökösen csak lázad, hanem utána jár a dolgoknak, a saját szemével akarja látni Krisztus, a saját fülével akarja hallani. Tehát itt azért van ez az anya gyermekkel, meg ez a fiatal, és ezért ennek az első nagy festménynek, a mértani közepének ez a kidolgozása. Munkácsi ezzel valamit üzenni akar, hogy emberek, Krisztushoz lehet közel állni, de ezek az emberek állnak közel, akik olyanok, mint a kisgyermekek, aki kér, az kap, aki keres, az talál, az örgetőnek megnyitatik. Tehát ezért festi meg így
Ezt ki kell mondani, én azért is írtam a könyvet, mert szeretném kimondani, hogy Munkácsi milyen mély bibliai tanításokra jutott el azok megértésére, és milyen mélységes a mondani valója. Mi meg elmegyünk és elkezdjük magyarázni a technikát, meg nem tudom mi még milyen másodlagos vagy harmadlagos dolgokat. Hát ezért van itt ez az anya a gyermekével, erről is különben több vázlatot csinált, ezt is külön eladta. Hát itt hogy egy oszlopnak támaszkodva is majd látjuk az egész képet, hogy mennyire centrális, mennyire középponti helyzetben van Jézushoz, miért vannak ilyen közel ezek a szereplők. Itt van a teljes kép. Ha ránézünk a teljes képre, nyilván az egyik főszereplő Pilátus. Fehér tógája, vörös csíkkal, kiemelt helyzete, döbbenetes, elgondolkozó arcvonások, a bal kézfej, ahogy következtet, hogy semmi bűnt nem találok ebben az emberben, nem is mer Krisztusra nézni. Krisztus viszont nagyon áthatóan ránéz, de ez nem a kihívó nézés, ez a szeretetteljes, küzdelmes nézés. Itt vannak mellette a legközelebbi, eszmeileg legközelebbi emberek, és itt van még egy eszmeileg közeli ember, akit ellenpontoz a leggyalázatosabb főpap, akit én Kajafás után itt Annásnak nevezek, ő pedig Arimatei József, de azt nem én nevezem, azt már az akkori látogatók tudták, hogy ez a 10 személyes papi csoportból, farizeusi, sadduceusi csoportból Arimatei József nem csak a kék ruhájával, ami a békesség kék ruhája, a tömegben is ugyanez a békesség van ezen az emberen rajta, de az egész nézésével, ábrázolásával szinte kiri. Ezek a pozitív figurák. A tömeg, hát a tömeg az fölhetszel, fölbújtott tömeg, nem ura önmagának. A vallási vezetők, álnog az emberek, csak nagyon jól elő tudják adni magukat. Ők állnak Jézushoz a legközelebb. De még Pilátus is közelebb áll, mint ezek a ravaszrókák. Természetesen, amikor egy festő egy ilyen hatalmas festményt megfest, mert amit előbb láttunk, az 26 négyzetméter. El tetszenek ezt képzelni? Hát alig fér rá erre a falra, ami itt van mögöttem. 26 négyzetméter. Egy festő erről redukciókat is készít. Tehát vannak skiccek, van színvázlat, és vannak redukciók. A redukciókat lehet a nagy festmény előtt és után is készíteni. Erről a nagy első festményről 3 redukció is készült. Készült ilyen kicsi is. Ezt a pillanatot örökíti meg Hans Templének, egy osztrák-magyar származású, különben Munkácsi ösztöndíjas festőnek, a Munkácsi Mihály festi a Krisztus Pilátus előtt kisebb redukcióját. Ez a legkisebb redukció, ugye redukció kicsinyítés. Van még nagyobb redukció, az a Magyar Nemzeti Galériában önök is megnézhetik, meg pár évvel ezelőtt az országon végigvitték a Munkácsi redukciókat, mármint az első 2 képről van redukció, erről meg a Golgotáról. Ahogy a képet Magyarországra is elhozzák 1882-ben, egymást érik a díszfogadások. Egyik ilyet örökít meg ez az ábrázolás, amikor vallási vezetők, politikai vezetők Munkácsit ünneplik, Munkácsira éjjelző beszédeket mondanak, költemény írt róla Szász Károly, egymást érik a bankettek, a fogadások, az egész ország ünnepli Munkácsit. Miért? Mert az egész Európa ünnepli már. És akit már egész Európa elismer, azt már mi is kénytelenek vagyunk elismerni. Különben Munkácsit utálják, mint bárki sikerre vezetett magyar embert, máig is utálnak. Azt kérdezik például Munkácsit, Munkácsi úr, hát itt volt Pesten ez a Krisztus Pilátus, hát mennyi is volt a belépő díjakból származó összeg? 40 000 korona. Megint egy 20-as. Már millióba. Mit csinál ezzel? Munkács azt mondja, kérem, akik Magyarországon megnézték a képemet, azoknak abból a belépődíjból ösztöndíjt alapítok, és évente 2 tehetséges magyar festőt Párizsba kiviszek 1 évre, és mindent megadok neki. Nem kell a pénz. És Munkácsi megalapítja 1881-ben a Munkácsi ösztöndíjat, és tényleg viszi ki a festőket, 8-9 évig évente 2 festőnek lakást ad, a műtermét rendelkezik, eteti, itatja, tehát Munkács egy nagyon jó szívű ember volt.
Zicsihez hasonlóan egyébként, akivel együtt volt Párizsban a 70-es években. Munkácsit tehát a képe nyomán egész Európa ünnepli. És hozzá kezd a második festménynek. A második festmény a Golgota. Ugye adódik a kérdés, hogy megvan a Krisztus Pilátus előtt, tessék folytatni, mondja Zédelmájer meggazdagszik abból, hogy egész Európában százezrek látják, milliók látják ezeket a képeket. Munkácsi elkezdi a tanulmányokat például a Golgota egyik nevezetes főszereplőjéhez, az arab lovashoz. Ennek lesz majd óriási súlya a második képen, az 1884-ben az előzővel együtt kiállított Golgotán, mert ez a szereplő lesz a festmény egyik kulcsfigurája. Ez a gondolkozva kereső, a hitre gondolkozás útján jutó embernek a bemutatása, Munkács egyik legcsodálatosabb portréja, aki föltekint a keresztfára és végig gondolja az életét, hogy nekem kellene ott lennem, mert a bűneim miatt én szolgáltam volna erre, de az én Istenem helyembe állt, ez a helyettes áldozat, és Jézus mindenkiért adta azt az életet, aminek nem kellett volna meghalnia, hiszen Jézus egyetlen bűn nem követett el emberi formában élve, ezért adhatta az életét. És az én értem is adja az életét. És nekem ezt végig kell gondolnom, mi az, hogy bűn, mi az, hogy ítélet, mi az, hogy elveszés, és mi az, hogy örök élet. Munkácsi ennek a második képének, a Golgotának, különben nem ezt a címet adta, hogy Golgota, és ezt külön elemzem a Jézus megformálásánál, hogy miért nem ezt a címet adta, hogy Golgota. Mi volt az eredeti cím? Consummatum est. Ezt is elemzem, hogy Jézusnak 7 kifejezése volt a keresztfán, 7 szava volt a keresztfán. A consummatum est az annyit jelent, mint németül, es ist vollbracht, ami magyarul beteljesedett. Ez a 6. szava volt Jézusnak. És azért Jézus meggyötört arcáról egy győzelmi kiáltás hangzik el, mert a consummatum est győzelmi kiáltás a 7 kifejezés között. Ugye Jézus először azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Másodszor azt mondta, hogy a jobblatónak azt mondta, hogy bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Édesanyjának azt mondta, ím hol a te fiad, Jánosnak, ím hol a te anyád. 4. szóval Jézus elkezdi imádkozni a 22. Zsoltárt, aminek a kezdősora én Istenem, miért hagytál el engem? Héberül is följegyzi Máté evangélista, éli, éli, lamma sabachthani. 5. szó, szomjuhozom. Ugye a fulladásos halált hívott létre a keresztre feszítés, porzalmas halál nem volt, elhoztam a nyitott szemmelnek azt a számát, mindenkinek ajánlom, 300 forintért megverti egy amerikai orvosok jelentése Jézus fizikai haláláról. Az emberiség történelmének leggyalázatosabb halálneme volt a keresztre feszítés, mert ez 2-3 napig tartott, és tulajdonképpen egy lassú megfulladás volt. Ehhez hasonlót a reformáció korában az anabaptistákkal csináltak, akiket vízbe folytottak. De hát az is egy gyorsabb dolog volt, egy vízbe folytani, azért 1-2-10 percen belül meg lett, de a levegő, hogy megfojtsa az embert, hogy a tüdő szétszakadja, hogy egy fulladásos halál álljon be, ehhez 2-3 nap volt szükség, ezért is törték meg a jobb és ballaton lábszárcsontját, mert azok bírták volna 2-3 napig, csak hát péntek délután lévén szombaton nem lehetett otthagyni embereket a keresztfán gyötrődni. Jézus azonban pár óra leforgás alatt meghalt, mert ő neki nem ez a testi szenvedés volt a legborzalmasabb, hanem az, hogy őt az Isten el kellett, hogy hagyja. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez a lelki szenvedésre, akit a legjobban szeretett, annak kellett elhagynia, mert ha nem hagyja el, akkor bennünket kell elhagynia. Tehát itt állt a megváltás egy penge élen. Ha Jézus kérte volna levételét a keresztfáról, akkor mindannyiunknak meg kellene halnunk a bűneink miatt. Jézus ezt nem kérte, inkább átélte ezt, ezért neki kellett ezzel a borzalmas halállal meghalnia. És ezért
Valóban ez a legborzalmasabb kifejezés, ez a negyedik éléri lama sabaktani, de ezen az ábrázoláson nem ez van rajta. Ezen az ábrázoláson Munkácsi jelezte is, hogy consummatum est, ez a képem címe. Csak később az angol nyelvterületen a Kálvária, a német nyelvterületen a Golgota, megint csak rövidített cím, olyan, mint a Milton, tehát nem írják ki. Kálvária, Golgota, nem, consummatum est. Én a hatodik szót akartam ábrázolni, amiért jöttem a világra, azt megtettem, beteljesítettem. Amiért te elküldtél engem, atyám, erre a világra, megmutattam az embereknek, hogy hogyan lehet bűn nélkül élni. Hogyan lehet szeretetben élni. Ez egy győzelmi kiáltás. Ezután már csak a hetedik kiáltás jön, atyám, a te kezedbe helyezem le az életemet. Most az egyes részletekből megyek, ugye a képnek a nagyobb összefüggései felé, és megmutatom azt is, a könyvemben is leírom, hogy Emes Mester például nem ezt a hatodik szót ábrázolta. Emes Mester 1506-os Kálváriáján a negyedik szót ábrázolta. Mert ezen a borzalmasan csúnya végvonaglásban eltorzuló Jézus arcon az van, hogy én Istenem, én Isten, miért hagytál el engem, mert akit elhagy az Isten, az már nem is személy. Ha valaki Isten valakitől elfordul, az már szinte tárgy. Ezt a festészetben egyedül Emes Mesternek sikerült érzékeltetnie. Mi könnyen játszadozunk azzal, azt mondjuk, hogy hát tőlem az Isten elfordult. Nem, Isten senkitől nem fordul el. Halála pillanatáig Isten mindenkivel ott van, amennyire engedi az ember. De akitől elfordult az Isten, az a történelemben az egyszer fordult el valakitől, aki őt a legjobban szerette, és akit ő is a legjobban szeretett, Krisztustól. Azért, hogy tőlünk ne kelljen majd elfordulni, hogy mi ebből tanuljunk, hogy ne azonosuljunk a bűnökkel, bűneinkkel, szabaduljunk, hogy mi a szabadítót, Krisztust, mint valódi megváltót az életünkben, kérjük Krisztust, hogy szabadítson meg a rossz dolgoktól, álljon mellettünk, és vezessen bennünket egy győzelmes életre. De Krisztustól el kellett fordulnia, hogy megmutassa az Isten, hogy aki azonosul a bűneivel, attól szintén el kell fordulnia az ítéletben. Jézus azonosult a bűneinkkel, hiszen magára vette a bűneinket. Ilyen szempontból Istennek el kellett fordulnia tőle. Ha emberek bizonyos bűneikkel azonosulnak, és nem akarnak leszokni bizonyos hibáikról, Isten el kell, hogy tőlük forduljon a végső ítéletben, nem kaphatnak örök életet, el kell, hogy vesszenek. Tehát ezt Emes Mesternek sikerült ábrázolni, ez a második halál tapasztalata. Ezt soha senki festő így nem festette meg. Ezt azért mutatom be az albumban, hogy rávilágítsak arra, hogy Jézus kereszt halálának ábrázolása az az európai festészetben milyen mélységes alkotásokat hozott létre, és ebből kettőt mi magyarok birtoklunk, mert ilyet soha senki nem festett, se Velázquez, se Rembrandt, se Michelangelo, se senki, mint Emes Mester 1506-ban. Ilyen arcot, aki már szinte személyre nem hasonlít, mint egy össze-visszavert bádog, mint egy holdkráter, mint egy ronda, tehetetlen, olyan vagyok, mint a féreg, nem férfiú, ezt is a 22. Zsoltár mondja, az embereknek csúfja vagyok, a nép utálata. Igen, ez komolyan véve a Bibliát, Emes Mesternek sikerült ábrázolnia a negyedik szó Krisztusát a keresztván. Munkácsi viszont a hatodik szó Krisztusát ábrázolta a consummatum estben. Ugye ez az egész Emes Mester kép. Itt hívom fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy ezekhez a nagy alkotásokhoz, hogy ezeket eredetiben lássuk, én minden évben, és ez megjelenik az alapítványunknak, az oltalomalapítvány.hu-nak a honlapján, tárlat látogatást hirdetek. Ez Esztergomban van. Ez Esztergomi Keresztény Múzeumban van. El kell menni Esztergomba, 10 órakor elkezdjük a tárlatvetést, 1 órára befejezzük, ebből 1 óra csak ez a kép. Döbbenetes sok mindent kell elmondani, utána megnézzük a Keresztény Múzeumot, megnézzük a Duna Múzeumot, átsétálunk Párkányba, ez egy nagyon szép napi túránk. Ugyanezt megcsináljuk természetesen a Munkácsi képekkel is Debrecenben, megcsináljuk a Zicsi képpel Zalafaluban. Mindenkit szeretettel várunk, tudom, hogy Miskolc messze van, de mondjuk Debrecentől már annyira nincs messze, Zalától messze van, de már
Esztergomtól annyira nincs messze. Itt levetítem önöknek, de higgyék el, hogy ezt a táblaképet eredetiben kell látni, mint hogy minden festményre igaz ez, meg szoborra, hogy ezeket eredetiben kell látni. Nos, hát ezután jön az 1884-es, számomra ez a legnagyobb remek mű Munkácsi trilógiájában, bár az előzőnek is elismerem, az előzőt tartják a művészettörténészek a Krisztus Pilátus előttöt a legnagyobb értékűnek, 250-300 millió forint a becsült értéke. A második kép 1884-ben a Golgota, amit én azért tartok személyesen a legnagyobbnak, mert itt Munkácsinak olyan nagyra törő terve volt, amit soha festő maga elé nem tűzött ki, és nem is csinált meg. Tudnék azt, hogy két képet ábrázolt egy képen. Az első kép ez, maga a keresztre feszítés, ezt külön is megfestette ez a Terebesi Kálvária névre hallgató, csak ennyi. Ez egy álló kép. A bakó, ez az egykedvűen hazamenő hóhér, függőlegesen is leválasztja itt a képet, meg talán kicsit vízszintesen is a létrájával, ezt a 26-28 alakot így tulajdonképpen így leválasztja, mert itt van egy nagy természetábrázolás, mint hogy itt van egy nagy Golgota ábrázolás, és itt Pirkad a feltámadásnak a hajnal pírja, azért világosodik itt a horizont. Döbbenetesen szép, klasszicista, egyszerű, ha ránézünk, rögtön lehet látni, hogy ez nagyon meg van komponálva. Ehhez is persze hosszú előtörténet vezetett. Tehát ez az egyharmad, ezt az egyharmadot azért is zsugorítja egyharmadra, például ezzel a félköríves kálvári ábrázolással, hogy félkörívbe helyezi a három keresztre feszítettet, mert ha frontálisan állítanák, körülbelül idáig jön neki. Akkor már csak feles lenne a kép. De ő azt mondja, hogy a kisebb rész az, ami Krisztus halála, mert mi a nagyobb rész? Az, hogy hogyan viszonyul hozzá az emberiség. És ezt Munkácsin kívül így soha senki nem festette meg, el se gondolta. Miért? Mert nem foglalkoztak sokat a témával. Jött a megrendelés, fessünk egy Golgotát, 2-3 hónap alatt összeütjük. 3 évig gondolkozik ezen, és 10 hónap alatt festi meg. Mert ő mit akar kifejezni? Hogy itt van Krisztus, aki az életét adja, de hogy viszonyul Krisztus áldozatához mind a mai napig az emberiség? Merő egykedvűséggel egyik rész bolondságnak tartja, még nevetnek is rajtam, vagy egykedvűen beszélgetnek, vagy esetleg álmélkodik valaki, vagy ilyen mélabús közönnyel megy haza. Itt van, akik bolondságnak tartják, semmi közünk nincs hozzá. Itt leheli ki a lelkét az Isten ember, aki miértünk jött, hogy fölemeljen bennünket, mi meg foglalkozunk a csipcsuk ügyeinkkel. Bolondságnak tartjuk. Az emberiség másik része, második nagy csoportja megbotránkozik ez, hogy ez lenne a megváltás, hogy valakit így megölnek, megfeszítenek. Hát itt vannak ezek a megbotránkozott arcú, általában farizeusok, egészen itt a baloldali szereplői. Az emberiség harmadik része viszont azt mondja, hogy mi, akik viszont komolyan vesszük, akik föltekintünk rá, mint mondjuk Márta, a jobblator, a római százados, de legfőképpen, mert ha ráteszünk nézni a képre, megint Jézus és ez az alak, ez az arab lovas. Az arab lovas az, aki a gondolkodva hívővé váló ember prototípusa. Honnan vette Munkácsi ezt a három csoportot? Honnan találta ezt ki? Nem kellett kitalálni, a kedves hallgatók, önök se találják ki, én se találtam ki. Pál apostol az első korintusi levél első fejezetében beszél erről. Tessenek elolvasni. 1 Korintus 1. Azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus áldozata, Krisztus halála, az emberiség egyik részének bolondság, másik részének botránkozás, mi akik hiszünk, nekünk Isten ereje. Ha valaki igazán hívő emberé válik, az nem Krisztus tanításai nyomán válik hívő emberé, Krisztus tanításai csodálatosak, nem Krisztus gyógyításai nyomán, Krisztus gyógyítása is lenyűgözőek, hanem Krisztus halála, áldozata, hogy képes volt elhagyni a mennyei világot, eljönni ebbe a borzalmas földi pokolba, és foglalkozni itt úgy az emberekkel, hogy bizalmat ébresszen az emberek iránt, hogy én az életemet adom értetek, csak hát fogadjatok el segítséget, fogadjátok el az én segítséget, én fel tudlak emelni benneteket. Ez az embereknek egyik részének
bolondság, másik részének botránkozás, akik hisznek, azoknak erő, és ez az erő fel is tudja őket hozni. Nézzük csak meg, hogy Munkácsi, aki megfestette ezeket a képeket, a legjobban az angol száz országokban értették meg a szándékait, Angliában és az Egyesült Államokban. Ott készültek róla, hogy onnyonnyom a legvidámabb fotók. Ott érezte, hogy például a Golgotát megértik. A Golgota előtt egyébként főleg protestáns közösségek kibérelték a múzeumokat, és istentiszteleteket tartottak. És magyarázták az embereknek a megváltás összefüggéseit. Munkácsi itt volt a legfelszabadultabb, itt a legszebb fotók, tessenek nézni, hogy ragyog szinte az arca. Pedig már túl van egy megvakuláson, amiből az orvosok visszahozták, túl van a velőgyulladáson, nem tud aludni. Szóval 13 éves korában megszerzett nemi betegség, amiben felelőtlen gyerekek vitték bele csínytevésből. Most már úgy 40-valahány éves korában, közeledve az 50. évhez, érzékeltet, hogy nem sok van hátra. Ezt ő nagyon jól tudja, hogy nem sok van hátra. Ezért elmegy Zédelmeierhez mindenhova, és Zédelmeier azt mondja, hogy Munkácsi úr, hát ő megfestette az első két képet. 10 évig fizet neki Zédelmeier. Hát most nem akarok túlozni, 100 millió elég? Egy évi 100 milliót. Minden év, 10 évig fizet neki. Ezt senkivel nem csinálták meg. Zédelmeier azt mondta, hogy nekem ezt megéri, Munkácsi úr, csak csinálja meg a harmadik képet is. A harmadik kép, ugye 1881 az első kép, 1884 a második kép, 1888-ban lejár a 10 év, és Munkácsi nem festi meg a harmadik képet. Pedig már nyilatkozik itt a francia, a amerikai sajtónak, hogy ő a feltámadás, ugye, mert azt kívánkozik. Krisztus Pilátus előtt Golgota feltámadás, nem festi meg. Ezt is leírom hosszan a könyvem, hogy miért tologatja az időt, miért nem festi meg. Csak az egyszerű dolgot hadd mondjam, a legfőbb érvet azért, mert érző, hogy senki nem fog hinni benne. Miért ma hisznek az emberek a feltámadásban tömegesen? Elmentek volna 100 000-vel megnézni egy feltámadást, vagy akár mennybe menetelt, ami kívánkozott volna, mint harmadik kép. Ezért Munkácsi, hogy telik múlik az idő, de azt mondja, hogy ha nem is kapok már Zédelmártól évdíjat, már az 1890-es évekbe lépünk, már jön 92-ben elkezdi az első skicceket, hogy befejezzem a trilógiát. Ne két kép legyen, három kép legyen, álljon össze ez a trilógia. De visszatér, és itt válik szerencséjére az, hogy Jézusnak Pilátus előtt két kihallgatása is volt. Ő megfestette az első kihallgatást, most megfesti a második kihallgatást, első skicc. Ez elkezdi készíteni, előkerült a mappája az egyes szereplőket, mert itt háromszor annyi szereplőt akar ábrázolni. Ez az utolsó, életének utolsó fellobbanása. Az előző két trilógia képen van 26, 28, 30 portré, itt 73-at fog festeni. 73-at. A 73 portréhoz mind készít rajzokat, készít vázlatokat mindegyikhez, nőkhöz, férfiakhoz, állókhoz, akik így ironizálva néznek Jézusra, egy asszony, aki úgy féltve tekint fel Krisztusra, és ezekből mondom, egy mappányi összegyűjt magát, Krisztust is próbálja, hogy hogyan próbálja majd, és elkészül az első színvázlat Franciaországban 1892-93-ban. És ugyancsak 3-4 évet foglalkozik ezzel az Ecce Homo-val, a harmadik kép témájával, mire 1896-ban megfesti. Bocsánat, vissza tudunk még menni? Itt van ez a nagy szereplő. És ha most visszamegyünk az előzőre, tetszettek itt látni valakit? Nem. Annyi minden módosul itt, hogy ebből az egyszerűnek beállított csoportképből, most menjünk a következő, tetszenek látni, hogy mi minden lesz ebből. Óriási különbség, nem? A skiccek, a színvázlat után, amit megfest maga, ide kerül a fő szereplő, mert hiszen ő a legnőbb alak. Ide kerül a másik fő szereplő vele szemben, aki valamit tud, amit senki nem tud. Ha megnézzük, ez Jézus előtti sík,
Jézus és Pilátus előtti sík. Ezt a síkot bevisszük egy ilyen kicsit torzított háromszögbe, ide kerül már Mária, az édesanyja János apostollal. Gyönyörű idilli jelenet, de ellenpontozva ezzel az asszonnyal, aki elutasítja Jézust. És ide kerül Mária Magdalénától kezdve Júdásig, az összes kiválasztott alak a tömegen kívül, de még a tömegből is mi minden egyéni ábrázolások lesznek, de a legnagyobb valaki az, akinek először Jézus beszélt az ő keresztáldozatáról. Munkájukat ünnepségeken állítják ki. Ennek a képnek a középpontjában a legszenvedőbb Krisztus. Ez az arc a legszenvedőbb Krisztus arc, ez nem a tömegre néz, nem Istenre néz, ez távolba néz. Ez a hite által már azokat látja, akik hisznek abban, akik megértik, hogy miért kell az Istennek szenvednie, hogy ez az ára a mi újjászületésünknek és a mi megtérésünknek, és hogy miért is tudott ilyen szenvedésteljes Krisztust ábrázolni. Művészettörténészek közül már Lázár Béra megírta, mert a harmadik gyermekét ekkor veszíti el. Az már nem egyhetes, kéthetes gyerek, 13 éves fiúgyerek, akit egy kadétiskolában egy megbokrosodott ló levet a hátáról, szörnyet hal, Munkácsi kapja a hírt, és ebben igazat tudok adni a művészettörténészeknek, hogy ez nagyban belesegített, hogy egy ilyen méltóságos, de belül fájdalmas Jézus arcot tudott, mert a három Jézus arc közül mind a három festményen Jézusnak szinte más az arca, tessenek visszaemlékezni. Na de az első arcon ott a másokért küzdő Krisztus volt, a Pilátusért küzdő. A második képen ott már a keresztfán a győzelmi kiáltás, konszumátum ezt. Itt viszont az elítéltetés borzalmait átélő, a gyalázást, a leköbdösést, a megszégyenítés, hogy korona helyett tövis korona, jogar helyett nád. Tehát amikor a testi bántalmazás mellett a gúny, az irónia, a gyalázás zúdul a lélekre, egy mély belső fájdalom. Csodálatos ez a Jézus arc, amiben például valaki rákérdezett a vetítés során, hogy hát miért ilyen kékes a szem. Az előző arcon nem volt kék szem, ugye? Tehát az olyan barnás szem volt az első. Én azt gondolom, hogy ez a kék szem rendkívül erősen ellenpontozza ezt a nagyon meggyötört belső arcot, ami nem külsőleg látszik meggyötörve, hiszen itt is még a vér nyomokat is a nagyon visszafogottan ábrázolja, hogy ránézünk az arcra, akkor azt látjuk, hogy ez belül nagyon szenved. Belül nagyon szenved, hogy nem értik meg, hogy mit miért csinál. Nem értik meg, hogy ő miért hagyja magát megfeszíteni. Nem értik meg, hogy ez lenne a megváltás. De ott van abban a kék szemben, ami távolra tekint, és nagyon finoman megcsillan az Ézsaiás könyve 53. fejezete, hogy lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik. Tudja, hogy majd sok ember fölteszi ezt a kérdést, hogy miért kellett meghalnia az Istennek. Az Isten miért hagyta magát keresztfára feszítenie? Azért, hogy mi lássuk, hogy hova süllyedtünk emberek, hogy a teremtőnket képesek vagyunk megölni. Ha valaki elbagatelizálja a bűnt, hogy hát a bűn az nem is olyan nagy dolog, hát a bűnt itt nem lehet elbagatelizálni. Ha most én azt mondanám önöknek, hogy én egy apagyilkos vagyok, akkor keveset mondanék a gonoszságomról. Én nem apagyilkos vagyok, én istengyilkos vagyok. Ahányszor bűnt követtem el az életemben, a nekem életet adó Istent köptem szembe, vagy vertem arcul. Ez az ember, és ennek az embernek a helyébe áll Krisztus, és ezt az embert akarja ebből a mélységből fölemelni. Ez csak szenvedés. A legnagyobb szeretet az mindig szenvedéssel társul. A nem szeretet az, amiben nincs a másokért való szenvedés. Ez látszik ezen a Jézus arcon. Gyönyörű a Mária megformálás, és mondták akkor korabeli kritikusok, hogy olyan Mária itt, mint egy mosónő.
Na de ezt akarta Munkácsi. Ő nem egy idealizált Máriát akart, nem egy olasz festők, földcicomázott, szépséges királyok szeretője Máriát, mint a francia festők is ilyeneket ábra. Nem, őróla elhisszük, hogy egy napi munkában megidősödő vidéki zsidóasszony, akit János apostol fog föl, mert hát rábízza Jézus majd a keresztván. Tehát a János apostolról is elhisszük erről a napcserzette arcáról, hogy ő a hajós meg halászmesterségből él meg. Munkácsi, a párizsi Munkács Egyletnek is a vezetője volt. Ő nem csak gyerekkorában volt asztalosinas, élete végéig együtt érzett a napi robotban megöregedő emberekkel, és Máriában ezt festi meg, ez a Mária ábrázolás is úgy kiri az egész festészet történetből, fehér holló a festészet történetben. Önök nekem nem sok ilyen Máriát tudnak mutatni. Én keresgéltem esetleg még Ribérának a spanyol festészet barokkori képviselőjének van, talán közelít ehhez néhány Mária ábrázolása, de Máriát általában olyan idealizálva fest, miért? Mert a Mária kultusz miatt. De aki a Bibliából érti meg Máriának a mély fájdalmát, egy édesanyának a fájdalmát, akit a fiát el fogják ítélni, az azt hiszem, hogy így festi meg. Mária Magdolna, akinek a legtöbb megköszönni valójában. Azért van egy ilyen nagyon erőteljes ima összekulcsolású kar és kézfej ábrázolás, és azért van a legközelebb Jézushoz. Igen, az Ecce Homo-t így hirdették Budapesten, a Szépművészeti Múzeum akkor már állt, a műcsarnokokat akkor avatták, és ott egy pavilont építettek külön erre, és éjjel-nappal meg lehetett nézni. Éjjel-nappal. Azért, hogy este villamos világítás, tehát ez egy óriási szenzáció volt a millenniumi ünnepségeknek, egy nem csak az, hogy akkor a Vajdahunyadvárát átadták, vagy mit tudom én még miket, milyen torz, eklektikus dolgokat csináltak ott Pest belvárosában, de a millenniumi ünnepségeknek ez volt az igazi fénypontja, több hónapig volt kiállítva, és hát innen kísérték el a Szépművészeti Múzeum, illetve a műcsarnok elől, kísértek el Munkácsit is utolsó útjára. 1900. május 1-én halt meg a munka ünnepnapján. Az a magyar festő, aki 56 évét teljesen egy olyan munkába, hogy mindent a munkáin keresztül akart kifejezni, és hatalmas munkái voltak. És amikor őt felrabatalozták a Bonn melletti Endenichben, ez róla szóló kép, amikor meghalt, 3,5 évig tartott az agóniája. Borzalmas volt. A betegség, mondom, először a szemét vakította meg, elveszítette néhány hónapra a szemevilágát a 60-as években, nagyon jó orvosok vissza tudták hozni. Hát az mondjuk kegyetlen lett volna, hogy egy festő elveszíti, mert hogy Beethoven elveszítette a fülhallását, attól még tudott kottát írni, de egy festő, hogyha elveszíti a szeme világát, nem tudom, hogy hány ecsetvonást tud megtenni. Onnan visszahozták. Utána megtámadta a gerinc velejét, nem tudott aludni például, csak karosszékbe ülve tudott, és ott Kolpakon mondták az emberek ott Luxemburgban a kastélyában, hogy még a vendégeit is reggel 4-kor fölverte, mert Liszt Ferenc is megemlékezett arról, hogy Munkácsi a festészet mellett miben volt még nagyon nagy, a fütyülésben. Az egész élete olyan erős fütyülése volt, hogy reggel 4-kor megszólalt a Munkácsi füty. Hát erre minden vendég ugye fölkelt a kastélyban és a kastély környékén, mert a mester hajnalba szeretett dolgozni, és fütyűrészve szeretett dolgozni. Hát, mert nem tudott aludni, mert annyira fájt neki minden. Nem tudott aludni. Amikor azonban az agyvelejét támadta meg a baj, és neki ment az orvosának, és le kellett kötözni, és a feleségével meg kellett értetni, hogy Endenichbe, ez Bonn külvárosa, ott van egy klinika, van egy emléktábla is, Robert Schumann is ott halt meg, aki szintén megőrült, tehát Robert Schumann a nagy zeneszerző. Hát szinte ez az 56 éves ember most egy ilyen tolsztói 80 éves valakinek látszik, és amikor fölravatalozták, egy keresztet tettek a kezébe, és mit tettek föl a falra? A trilógiának az első darabját a Krisztus Pilátus előtt. Mert Európa úgy emlékezett Munkácsira,
mint aki a festészetében a Krisztus témát újra visszahozta a festészetbe. Mert a 19. században a festészet nem foglalkozik Krisztussal, mint a Krisztus nem is ért volna. Munkácsi az, aki magát ezt a témát, hogy volt itt valaki ezen a földön, aki a hatalom igazságával szemben az igazság hatalmát, de ki beszélt már a 19. században igazságról? Már mindenki a tényekről, a faktumokról, a realitásról, ez igazság, ez úgy került a világ, mint ma. Igazság, ja, csak igazságról ne beszéljünk. De mindenki tudta, hogy Munkácsi az igazság festője volt, a szegények festője, a megnyomorítottak festője, a Krisztust az emberek elé állítani akaró művészet képviselője. Azért az igazság kedvére valamit hagy jegyezzek meg. Munkácsi három képét szerette. Ez nincs közötte. Tetszenek tudni, melyik volt a három kép, amit szeretett? Kérdezték Munkácsit, hogy melyik a három kép, amit nagyon szeret. A síralomház, a Milton és az Ecce Homo. Tehát az Ecce Homót azért szerette jobban ennél, meg a Golgotánál, mert az élete utolsó fellobbanása volt. 7 hónap alatt megfesteni. Hazahozni, még Ferenc Józsefnek is elmagyarázni, meg az ország nagyjainak, művészeinek, és 1896-ban a millenniumi ünnepségen már annyira rosszul van Munkácsi, hogy el kell vezetni. Először Ausztriába viszik Baden-Badenbe, utána viszik Endenikbe, és az egész világ megrökönyödve veszi tudomásul, hogy Munkácsi nem lesz többé. De akkor még jön 3,5 év agónia. 1896 őszétől 1900 május 1-ig. Ez 3,5 év. És ezért szoktunk elmenni Debrecenbe. Debrecen nemes városának ajándékozta az Ecce Homót az az ember, aki a konzorcium, ugye a konzorcium, amikor megvette ezt a képet, aztán feloszlott, de volt egy Déri Frigyes nevű posztókereskedő, aki ezt a képet megvette, és mivel gyermeke nem volt, hozzátartozói nem voltak, Debrecen városára hagyományozta, azzal a kéréssel, hogy Debrecen nemes civis városa méltó helyet építsen ennek. Ekkor épült a Déri Múzeum az 1920-as években. Azért alakították ki így, ha most bemegyünk, mert mi most úgy nézzük meg ezeket a Munkácsi képeket, hogy itt jövünk föl a lépcsőn, bemegyünk ebbe a terembe, föntről jön a fény, tehát természetes fény világítja meg mind a három, tehát nem kell itt a lámpákkal bűvészkedni. Ez a legjobb megvilágítás mindig. Mindenkinek adunk 20-25 percet, hogy tessék egy kicsit, mert ugye mondom, ez 26, kerekítve mondom, 34, lehet látni mennyivel, 34 négyzetméter. Mindenki üljön le, nézze, kedvére nézze meg, adunk rá egy fél órát. 30-40-en bemegyünk, annyian férünk körülbelül normálisan ebben a teremben, mindenki megnézi. Utána levonulunk a Déri Múzeum alaksorában, van egy nagy díszterem, körülbelül, mint ez a terem még egy negyeddel, harmaddal megtolt, vagy gyönyörű díszterem. Akkor ott leülnek az emberek, több csoportban nézzük meg, legutóbb voltunk a legtöbben, vagy 200-an voltunk, tehát ott egy elég sok idő eltelt ez, hogy mindenki megnézi. Leülnek az emberek, és akkor én egy meghatározott beosztás szerint elkezdem a képeket elemezni, ahogy itt is tettem, most ezt nem akarván megismételni, most nem elemeztem a képeket, most csak kiemeltem bizonyos részleteket, de akik itt voltak az évelei sorozatunkon, vagy talán tavaly kezdtük ezt a sorozatot, mind a három képet külön elemeztem, lehetett kérdéseket föltenni, jött egy muzeológus, aki elmondta még a hányattatás történetet, a restaurálások történetét, mindent, és utána mindenki visszamegy, és utána nézze meg még egyszer a képet. És ezért mi csak 1-2-3 képekért megyünk el. Mi nem akarunk 20-30 képet megnézni, annak semmi foganatja nem lesz. Mi 1-2 képet akarunk megérteni, és ebben a sorrendben, tehát történetileg ez volt az első kép, 1881, ez a második, 1884, 1896.
De tematikailag ez a sorrend, hogy egy, Krisztus Pilátus előtt első kihallgatás, Krisztus Pilátus előtt második kihallgatás, és Golgota. Hát a festészet történet legkülönösebb hármas képe, mert hát ilyet senki nem festett. Munkácsi is kényszerűségből festett, de ilyen két kihallgatás, ábrázolás, adom a albumomban Tizianót, adom Tintorettót, összehasonlítom a legnagyobb mesterekkel, közelében nem érnek Munkácsinak. Én az ilyen hungarikumokat szeretem, nem másokat. Van nekünk nagyon nagy értékünk, sok, és azért is gondoltam, hogy most, ahogy a festészet tett már az alapítványunk 20 éve népszerűsítés, a tessenek elképzelni, most Esztergomban tartottam előadás Zicsiről, és megjelent Zicsi dédunokája. Hát szakasztott olyan volt, mint Zicsi. Először úgy fogtam az asztalt, mondom, hogy most hol vagyok, hol nem vagyok, sok a okkult jelenség ebbe a világban, mondom, csak úgy fogtam az asztalt, teljesen úgy nézett ki, mint Zicsi 30 éves korában, ugyanolyan szakál, bajusz, teljesen. És mondta, és jött a dédunoka, megköszönte az előadást, mondta, hogy nézz, hát mi már 20 éve visszük oda a Zicsi múzeumba az embereket, meg mi Zicsiért, meg Munkácsért sok mindent megteszünk, de most már nekem is, mint hogy irodalomtörténész lennék, eredetileg nem művészettörténész, meg kihúztam a gyufát már a művészettörténészeknél, már a Nemzeti Galériából ki is vagyok tiltva, mert azt mondják, hogy túl sokat beszélek. Meg hangosan beszélek, meg nevén nevezem a dolgokat, úgyhogy most onnan ki vagyok tiltva, tehát kénytelen voltam ezt a három munkácsi képet legutóbb a bécsi Künstlerhausba elmondani, és oda jöttek ki Bécsbe az emberek. Hát mellesleg olcsóbb volt, mint Pesten a belépő, ott az őrök nem vitatkoztak velünk, így fogdostuk így a képeket, így azt nézték. Hát a bécsieknek most ez egy nulla. Hát mindenki a mai művészetet ájuldozva csodálja, Munkácsira már nem vetnek figyelmet. Na de azért ajánlom a kedves miskolciaknak, hogy januártól induljunk el egy másik felfedező túrára, amire egyébként egy héttel ezelőtt hívtam a Békés megyei hallgatóimat, és elindítottam egy Arany János túrát. Mert mi nem csak Munkácsit nem ismerjük, meg nem csak Zicsit, meg Csontvárit, de ami itt lehet a kezünkben, és amihez nem kell elmenni se sehova, mert hát van összes kiadásuk is, mi Arany János se ismerjük, meg Petőfi Sándort se ismerjük, úgyhogy ha eltetszenek jönni, sok érdekességet fogok fölvonultatni. Január 23-án folytatódik a sorozatunk a magyar kultúrának a napján, és Munkácsit ezennel most majd fogom idézni, Munkácsit, mert a Petőfi búcsúja a hazájától, meg Aranynál is, meg minden nagy poétánknál fogom idézni a magyar képzőművészetet is, és vetíteni is szeretnék, de azt szeretném önöknek megmutatni, hogy a magyar költészet meg még nagyobb, mint a festészet. És ezért úgy gondoltam, hogy Arany János és a Biblia, Petőfi Sándor és a Biblia, és utána Tompa Mihály és a Biblia, Ady Endre, Babits Mihály, legalább 5 ilyen bemutatót szeretnék tartani, mint előadást, de a magyar költőkkel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy most egy héttel ezelőtt olyan szép sikere volt ennek a nagyszalontai kirándulásunknak. Önöket is majd fogom erre hívni, hiszen Nagyszalonta innen nincs is olyan messze. És elmentünk Nagyszalontára, és... Hát először is az a nagy meglepetés várt bennünket, hogy a sokat gyalázott Európai Unió 3 ingyen könyvet adott nekünk. Arany Jánosról. 3 ingyen könyvet kapott 100 ember Arany Jánosról. Épített egy külön pavilont is az Európai Unió Arany Jánosnak. Nem a magyar kormány, nem a román minisztertanács. Európai Unió. Ott épített, ott álltunk körülötte. Elmentünk Arany János szülőházába, átnyújtottam a válogatásomat a néninek, Arany Jánosról legmélyebb sorait kigyűjtöttem egy könyvbe. Mondta a néni, hogy hát ő neki aranykötet még nem is volt a kezé, ott Romániában ilyen nincsen. Vettünk téglajegyet is Arany János ottani, 500 forintért vettünk egy téglajegyet, és a néni, nem talált szavakat, hogy 100 ember itt kíváncsi Arany Jánosra.
felidéztük egy magyar szakos tanárkollégámmal Arany János legszebb műveit, versorait az ebédnél is, az Arany János szobornál, és megnéztük a Csonka-tornyot, egy csodálatos napi kirándulásunk volt. Hogy beleláthattunk egy kicsit Arany János lelkébe, aki, és ezzel fejezem be a mai előadást, és készítem elő majd a januárit, amikor ott Nagy Szalontán a maga hajdúi között szolgált először, mint kisiskolásokat tanító, majd korrektor, mint aljegyző, mint jegyző, és egyszer ott valaki megjegyezte, hogy uram bátyám, még egy teremtettét sem mond. Azt mondja, arra nem szokásom. De mit csinál maga, ha ideges? Hát ha megsértik, vagy hallgatok. De hát akkor nagyon hallgatok. És ezért írta ő az 1850-es években, van egy Évnapra című verse, hogy szóljon a hallgatásom. Olyan nagyok ezek a magyar költők, hogy amikor még hallgatnak, akkor is sokat mondanak. Olyan mély erkölcsi tartalmak vannak, és annyira gyalázat az, hogy nem látjuk, hogy a Toldit is a Biblia nélkül Arany János soha az életben meg nem írta volna, mert a Toldinak, az 1846-os Toldinak is a veleje az ő könyvében tartalmak.

kiment a házból, éjszaka volt, és látni vélte a csillagokat. Azt hitt, hogy nincs magánál. Hát ő 8 éve vak volt. Tehát álmodik? Álmodik, vagy képzeleg? Bement szépen, lefeküdt, és reggel újra kinyitotta a szemét, és elkezdett mindent látni. És ezeket mi ott felidézzük, hogy Arany János hogyan született meg 10. gyermekeként egy idős házaspárnak, amely családban 8-an meghaltak. Hogyan szoptatta a saját nővére őt, mert ha nem szoptatja a nővére, a 45 éves anyjának nem volt teje. Hogyan maradt életben, hogy Tömörkény István mondta, hogy Arany János egyszer duzzogott, és azt mondta, hogy elmegy otthonról, mert az édesapja valamiért megszitta, de a falubeli első gödörnél megállt. Mondja Tömörkény István, mi lett volna, ha beleesik. És ezeket felidéztük, ezeket a kis mozzanatokat, és felidéztük a versorait, és akkor láttam az embereken, hogy az emberek azt mondják, hogy tényleg, hát mi itt vagyunk már 50-60-70 éve, és mi nem ismerjük azt, hogy élni, ha nem fajulva tengés, olcsó időnek hasztalan soka, hogy mi az élet, meg miért vagyunk itt az életben, meg hogy nemes önbizalom, de ne az önhitség rugói lelkedet nagy célra feszítség, és a legnagyobb cél pedig e földi létben ember lenni mindig, minden körülményben. És mi ezeket nem ismerjük. És mindenki kapott ezekből a híres aranysorokból egy-egy részletet, és az emléktúránk második alkalmára csak az jöhet el, aki ezeket tudja. Az emléktúránk második helyszíne Nagykőrös. Nagykőrösre hirdettük meg tavaszra. Emléktúránk, aranyemléktúránk harmadik helyszíne Budapest, Margit sziget és Tudományos Akadémia. És tetszenek tudni, hogy a negyedik helyszín hova fog vezetni? Ahol Arany János több mint 10 évig kuráltatta magát, és amikor főtitkára lett a Magyar Tudományos Akadémiának, azt mondják, hogy ne abban az egyszerű panzióban, abban a luxushotelben, soha nem lépte át a luxushotelt. Karlovy Varyban. Negyedik helyszín Karlsbad, vagy a mai Karlovy Vary. Tehát aki szeretne eljönni, kezdjük Nagy Szalontán majd a kirándulásunkat, az egy vasárnap. Utána fél évvel Nagykörösre egy másik vasárnap. Budapesten a harmadik, és Karlovy Varyban a negyedik. De hogy megalapozzuk azért, és ott mindenki már azért ismerje, hogy ki ez az Arany János, ezért én a jövő évi sorozatot, amelyre talán megtetszettek kapni már a kis szórólapunkat, január 24-én csütörtökön Arany Jánossal kezdünk, Arany János és a Biblia. Utána Petőfi Sándor, Petőfit se ismerjük, hiába a 850 verse, és hiába írt ő is olyan dolgokat, amik szintén a Bibliából származnak, nem ismerjük. Tompa Mihály már kivesző félben, utcanév, stb. Adi Endrének is a nyomába eredünk. Tetszenek tudni, hogy még a románok is annyira becsülik Adi Endrét, hogy Érmint Szentnek már 40 éve más nevet adtak. Érmint Szentet önök nem tudják megkeresni a térképen. Én is kerestem a térképen, mondom, hát itt van Érmint Szent, megyek Érmint Szent felé, és ki van írva Adi Endre. Tehát Szekszárnak nem Babits Mihály a neve. Érmint Szentnek Adi Endre a neve. Tehát a falu név ma magyar név. Ezt a románok csinálták, azok a szőrös talpú gyalázatos románok. Tehát nincs ilyen, hogy Érmint Szent, mint tudom, mint Szenti Erú vagy ilyet. Nem, az Adi Endre. Én azt hittem először, hogy utcanév, nem, az a település neve, hogy Adi Endre. És befejezzük Babits Mihállyal. Az emléktúránk az Arany János emléktúra lesz, és lesz Szekszárdon is egy emléktúránk, a Babits emléktúra. Itt önök közel, a legközelebb mondjuk Tompa Mihályhoz vannak, tehát lehet, hogy majd azt is meg fogjuk csinálni. Tessenek elhinni, hogy a magyar művészek is, ha nagy művészek voltak, azért lehettek nagy művészek a technikai tudásukon kívül, Munkács is, mert volt forrás, ami táplálta a lelküket, és ez mindig a Biblia volt. Ezért ajánlom figyelmükbe még egyszer, hogy egy szép karácsonyi ajándék, mellette még Vankó Zsuzsának a Boldogság törvénye című könyvét a bibliai etikáról, de hoztunk gyerekeknek szóló könyveket is, vannak 100 forintos kiadványok is, tessenek körbenézni, mindenkinek békés, boldog évvégét kívánok, és találkozzunk majd január végén. Köszönöm szépen a figyelmet!

Mai alkalommal a tíz parancsolatról szóló előadássorozatunk utolsó előadásához érkeztünk, és föl is olvasnám Mózes második könyve 20. fejezete 17. versét, amely ezt a parancsolatot mutatja be. Ez a következőképpen hangzik. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Hogyha megnézzük, hogy az előző parancsolatok mivel foglalkoztak, akkor azt látjuk, hogy a 6., 7., 8. parancsolat, a ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, azok a tettek szintjén adtak útmutatást az emberi életben. A 9. parancsolat úgy szólt, hogy ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, ami már tovább lép, mert az már nem csak a tettek, hanem már a beszéd szintjén ad útmutatást az életben. És most pedig az utolsó parancsolat az már mindennek a gyökerére mutat, mert már nem csak azt mondja, hogy a külső tettek vagy a beszéd az, ahol az emberi életben problémák vannak, hanem rámutat mindennek a gyökerére, és azt mondja, hogy valahol legbelül, az emberi lénynek a legmélyéből erednek igazából a hamisságok, és minden más ebből a kívánságból fakad. És ezért azt mondja itt a tíz parancsolat utolsó parancsolata, hogy ne csak, hogy ne tegyünk dolgokat, hanem a lelkünkre vigyázzunk, hogy a lelkünkben, a szívünkben a dolgok a maguk helyén legyenek. Ugye, hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy mi is a kívánság, akkor nagyon fontos, hogy helyesen lássunk ebben a kérdésben, mert ez egy nagyon sokoldalú kérdés. Mert a kívánság az egyrészt természetes, hogy van az emberben, másrészt pedig a bűneset óta a kívánságok szintjén az emberi lélekben nagyon komoly változások is lezajlottak. Természetes dolog az, hogy az ember belső lényéből fakadóan vannak fiziológiai, biológiai, szociális, érzelmi, egyéb szükségleteink, amelyek kell, hogy legyenek, hiszen ezek betöltésétől függ a létünk. Nagyon fontos, hogy ezek mindig kielégülést nyerjenek. A kívánság az mindig egy hiányérzetből indul ki, tehát abból indul ki, hogy valami nincs, amire szükségünk lenne, és ezt szeretnénk kielégíteni, ezt a szükségletet szeretnénk kielégíteni. És ez a szükséglet, ez céllá válik az életünkben, és utána ennek a célnak rendeljük alá dolgainkat. Azt tesszük, hogy ami számunkra igazából a motiváló tényező, ahhoz képest rendezzük be a családi életünket, munkahelyünket, nagyon sok mindent, ennek rendelünk utána alá. A kívánság az tehát az ember belső lelki világából fakad. A Biblia nem minden kívánságot mond bűnnek, hiszen ahogyan ezt említettem, a valós szükségletek megfelelő módon való megélése az a Biblia szerint egyáltalán nem rossz dolog, hanem természetes emberi tényező. De egyrészt vannak olyan kívánságok, amelyeknek a tárgyát a Biblia nem javasolja az ember számára, másrészt pedig azt is mondja, hogy nem csak a tárgy lehet problémás a kívánság témakörében, hanem ennek a vágynak a megélése, a vágy intenzitásának a megélése is bűnös lehet önmagában mi bennünk. És ezek után, a bevezető gondolatok után nézzük meg azt, hogy mi is igazából a gond a kívánságokkal. Jakab leveléből szeretnék két verset olvasni. Az első fejezet 14. és 15. versében azt olvashatjuk, hogy mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Olvassuk tehát Jakab levele első fejezete 14. 15. verseiben. Azt mondja Jakab, hogy ugye a kísértés, ami tehát nem Istentől, hanem egyértelműen a sátántól ered, az onnét ered, hogy az embernek vannak tulajdon kívánságai. Tehát ezek nem olyan kívánságok, amik kívülről olyan belénk lennének erőltetve. Ezek olyan kívánságok, amik a mi lelkünkben ott megvannak, azok az alapjai nagyon jól ülnek, és az ember úgy érzi, hogy valós szükségletei vannak, amelyeket ki kell, hogy elégítsen. És az, hogy nekünk vannak ilyen kívánságaink, vannak ilyen vágyaink, ezek megfelelő előszobát teremtenek ahhoz, hogy a kísértés, és rajta keresztül a kísértő, az a Biblia szerint maga Sátán, belénk hatoljon,
hogy az uralmat átvegye az életünkön. A kívánság az tehát megvan bennünk, és igazából az alkalom kell ahhoz, hogy az ember ezeket a kívánságait ki tudja kielégítse. Nagyon érdemes odafigyelnünk erre az útra, amit itt leír a 14.-15. vers, mert azt mondja, hogy a kívánságon keresztül ugye az ember kezdi édesgetni maga felé a bűnt, kezdi maga felé édesgetni azt, ami korábban nem volt az életében, és aztán az a kívánság megfogan. Ez egy döntő tényező az ember kísértésében, mert a megfoganás azt jelenti, hogy azelőtt az ember érzi, hogy igen, úgy jó lenne valamit tenni, de a lelkiismeretében azért van egy meghasonlás, de amikor megfogan ez a kívánság, akkor ott már az valamivé válik a lélekben, ott már az ember beleegyezik valamilyen szinten ebbe, akkor az ember már lebontja a lelkiismeretnek a gátjait önmagában, az a kívánság megfogan, és aztán azt olvassuk, hogy bűnt szül, és utána konkrét tettekben is meg fog nyilvánulni a bűn. Tehát nem csak arról van szó, hogy a kívánság pusztán azért lenne bűn, hogy az emberben hamis vágyak vannak, hanem ezek a hamis vágyak, mivel hajtják, motiválják az embert, a cselekvést meghatározzák, ezért szükségszerűen helytelen tettekhez vezet, és a helytelen tetteknek a következménye a Biblia szerint a halál, a végső halál, a kárhozatnak a halála. Ezért van az, hogy a Biblia olyan nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kívánsággal hányadán is álljunk, mert ezen nem akármi fordul meg, gyakorlatilag az örök életünk. Hogy a kívánságokkal, amik bennünk vannak, mit kezdünk, mennyire éljük ki ezeket, mennyire tudunk szelektálni kívánságok között, és milyen intenzitással éljük meg a kívánságainkat. Az ember nagyon szegényen jön erre a világra, azt olvassuk, Pál apostol írja egy helyen, hogy hát mi mezítlenül jöttünk be a világba, hát ugye gyakorlatilag úgy is megyünk ki belőle, és nagyon szegényen jön tehát így az ember, telve van szükséglettel kívánsága, aztán azt a családi helyzet, sok minden más befolyásolja ebből az ember, mennyi mindent tud megvalósítani, de azt figyelhetjük meg, hogy az emberi kívánságok özöne az kielégíthetetlen. Tehát, hogyha valakinek vannak céljai, azért küzd, azt eléri. De nagyon ritkán tapasztalunk olyat az életben, hogy akkor valaki megállna, hanem akkor még tovább gyűjt, még ez kell, még amaz kell, és hát ugye az ember elcsodálkozik sokszor azon, hogy azok, akik olyan irdatlan nagy vagyonnal rendelkeznek, hogy vajon igazából miért is tesznek még dolgokat, hiszen az generációkra, a családjuknak elegendő lenne az a vagyon a luxus életre. De azt látjuk, hogy az ember kívánsága az odáig terjed, hogy akkor már ezen is túlmegy, akkor már minden kell, az emberek fölötti hatalom kell, a befolyás kell, és a végén az ember, aki hát ugye ebből nagyon kevés van ezen a földön, aki nagyon magas, olyan nagyon-nagyon magas polcra jut, az már az egész világot akarja magának. Tehát az emberi kívánságok az gyakorlatilag a végtelenre nyitottak. Az ember mindent akar, mindent magáinak akar. Ezért is mondja azt Jakab, hogy mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Ezek bennünk lévő problémák, bennünk lévő tényezők. A római levél 6. fejezetéből a 12. verset olvasnám fel mindezek után, amely a következőképpen hangzik. Ezt tanácsolja Pál nekünk, hogy ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Ezek szerint a bűn a kívánságon keresztül uralkodni tud rajtunk. Nem mindegy, hogy mi uralkodik rajtunk, mert valaki mindig uralkodik. Az embert azt ne úgy képzeljük el, hogy az olyan teljes mértékben autonóm, független lény lenne. Hogy mindenkitől függetlenül tudnánk az életünket leélni. Az ember, ezt tudomásul kell vennünk, hogy mindig kiszolgáltatott helyzetben van valakinek. De az ember egy dolgot megtehet, hogy megválaszthatja, hogy kinek van kiszolgáltatott helyzetben. Hogy vajon a bűnnek, amely az emberi életet teljesen aláássa, vagy pedig Istennek szolgáltatja ki magát az ember, pontosabban az ember önként Isten uralma alá veti magát, és így az ember a valódi életre, a szabad életre, kap lehetőséget. A római levélben egy másik helyen, a 13. fejezetben azt írja Pál apostol, hogy a testet ne tápláljátok a kívánságokra. A test szó alatt a Biblia mindig a megromlott emberi természetet érti.
amely bűnre hajlik a bűneset óta. Isten nem ilyennek teremtette az embert, Isten az embert olyannak teremtette, hogy az emberben a bűnnek, a bűn iránti kívánságnak nyoma sem volt, de Isten megadta azt az elvi lehetőséget az embernek, hogy ha akar, akkor dönthet máshogy is. Ez Ádám és Éva esetében meg is történt, és akkor, amikor ez a bűneset megtörtént, akkor azután az emberi lélek teljesen eltorzult. Az emberi lélek az első bűneset után olyan mértékben vált torzzá, hogy rengeteg olyan dolgot magának akar, ami az emberi életnek nem, emberi életet nem növeli, nem gyarapítja, hanem az emberi életnek a romlására van. Az énnek a valódi romlására van. És mivel az embernek a lelke ennyire megváltozott, ennyire mágnesként vonzódik a bűnhöz, a bűnt az ember nem rossznak tartja a bűneset óta, hanem egyenesen kívánatosnak. Az ember úgy gondolja, hogy neki az jó, az szerez örömet, hogyha bűnt tesz. Pál apostol egy másik helyen azt írja a zsidókhoz írt levélben, hogy van a bűnnek ideig, óráig tartó gyönyörűsége. Hogy akkor, amikor az ember úgy teszi azt, amit jónak lát, amikor szabadjára engedi a haragját, amikor mond, amit gondol, amikor kedvére tehet bárkivel bármit, akkor az ember ebben egy ideig jól érzi magát. De aztán ennek viszont megvan a maga bőtje. Megvannak azok a következménye, amikor az embertől elfordul a többi ember. Amikor az életünkben azok a dolgok, amiket a múltban elkövettünk, azok visszaköszönnek. Amikor mi másokat kihasználtunk, és utána mások már nem bíznak meg bennünk úgy, mint korábban, és sorolhatjuk a dolgokat, amikor ugyan a Biblia fogalmaz, hogy a bűnei köteleivel kötöztetik meg a bűnös, amikor az ember életében ez ennyire beérlelődik, akkor bizony megtapasztaljuk azt, hogy a bűn az ténylegesen bűn, és a mi kárunkra, a mi hátrányunkra van. De az ember alapvetően, tehát a bűnt azt nem tartja rossznak, és a lelkiismerete az embernek azért valamelyest tiltakozik. Az minden emberbe Isten elrejtette a lelkiismeretnek a valamelyes tisztasága azért csak megvan, de az emberi természetben a bűnös kívánságok azok törvény erejével működnek. Ezek ilyen vas törvények, hogy az ember nem tud mit csinálni szinte ezzel. Ha már itt nyitva van a Bibliánk a Római Levél 6. fejezeténél, akkor a 7. fejezetből is szeretnék két verset olvasni, a 7. és 8. verseket. A 7. vers 2. részétől kezdeném a felolvasást. Itt Pál azt mondja, hogy sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. De a bűn alkalmat vévén a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot, mert törvény nélkül holt a bűn. Azt mondja Pál, hogy mi emberek gyakorlatilag a törvény nélkül a bűnt sem ismerjük. Ha Isten nem adta volna nekünk a törvényt, akkor önmagában csak a lelkiismeretünk az nem tudott volna nekünk olyan pontos útbaigazítást adni, hogy mi a különbség a bűn és az igazság között. Isten kinyilatkoztatása nem csak azért van, hogy a lelkiismereten kívül azért még legyen valami egyértelmű, hanem azért van, mert az emberi lelkiismeret az meggyengült, az emberi lelkiismeret nem minden dologban jelez pontosan, főleg, hogyha az ember a bűnt megszokta. És azt mondja Pál apostol, hogy a törvény nélkül tehát a bűn az hol, tehát a bűn az nem élő, nem tudunk vele mit kezdeni, nem tudjuk helyesen értelmezni. És a bűn, és ráadásul saját tapasztalatából mondja azt Pál apostol, hogy ő nem gondolta volna azt a kívánságról, hogy az is bűn. Ő azt gondolta volna, hogy csak az a bűn, amit megteszünk. A Biblia viszont azt mondja, hogy már az is bűn, hogyha az ember olyan dolgokat kíván, amelyek helytelenek. Mert a kívánság, ahogy láttuk Jakabnál, megfogan, teljességre jut, halált nemz, az mindenképpen megfutja a maga pályáját. De hogyha nem is futja meg, az emberi lelket akkor is meggyötri és tönkreteszi. Mert az emberi lélekben ott vannak azok a vágyak, amelyek feszítik az embert, amelyek ott égetik az embernek a szívét és a lelkét. Nem mindegy, hogy mely kívánságok azok, amelyek az életünket irányítják. Akkor, amikor tehát Ádámot és Évát megkísértette a gonosz először,
akkor azt olvassuk Mózes első könyve 3. fejezete 6. versében, hogy Éva, amikor az ördög bemutatta neki azt a bizonyos gyümölcsöt, akkor ő ott állt a fa mellett, nézte, és egyszer csak úgy látta, hogy kívánatos a gyümölcs a bölcsességért. Egyszer csak kívánatosnak érezte. És ez volt az a pont, amikor már tényleg levetközött minden gátlást Éva, és kívánatosnak tartott olyat, amiről Isten azt mondta, hogy a halálát fogja okozni. Itt a bölcsességért így olvassuk, de ezt persze ne úgy értsük, hogy Isten a valódi bölcsességet akarta volna az ember elől elzárni. Nem erről van szó. Isten a gonosz tapasztalását akarta az embertől elzárni, pontosabban nem elzárni, mert az elvi lehetőséget így is megadta, de az embernek a döntésétől függött, hogy erre az útra rálépe vagy nem. És Éva viszont rálépett, és Ádám is utána, és utána ezt a megromlott természetet, amely tehát a kívánság szintjén rontja meg az emberi lelket, emberi szívet, azt utána ettől a két embertől minden egyes ember örökli, és mindenki, aki ebbe az életbe beleszületik, ezzel a megromlott emberi természettel születik, és ahogyan az ember fölcseferedik, úgy nőnek benne a kívánságok, úgy nő bennük az énnek való kedvezésre való hajlam. Figyeljük meg azt, hogy ahogyan Jézus, amikor a megkísértése volt a pusztában, ugye nem sokkal a keressége után ő visszavonult 40 napra böjtölni a pusztába, és akkor, amikor a 40 nap letelt, akkor Sátán nagyon erős kísértésekkel támadta őt az étvágyon, nagyon sok mindenen keresztül, és Jézus viszont nagyon kategorikusan ezeket visszautasította, ezektől az ördögtől jövő késztetéseket. Figyeljük meg azt, olvassuk majd el otthon Máté evangélium a 4. fejezetét, hogy Jézus hogyan tudott a bűnöknek nagyon határozottan ellenállni. Hogyan tudott a kísértőnek nemet mondani. Mennyire más az, ahogyan Éva egy olyan természetben, amely romlatlan volt, amely a bűnnek nyomát sem hordozta. Ahogyan a Szentírásban olvasjuk, hogy Isten teremtette az embert igaznak, fedhetetlennek. Hogy az a lélek behódolt a bűnnek, és Jézus pedig, azáltal, hogy földi anyától született, azáltal Jézus fölvette az emberi természetet. És ő itt ebben a közegben küzdötte meg azokat a küzdelmeket, amelyekben mi is benne vagyunk, csak ő mindig győzött. Ő megküzdötte ezeket a küzdelmeket, és úgy, hogy már évezredeken keresztül egyik generáció a másiknak átadta ezeket a kívánságokat. És Jézus ezekből a megromlott generációkból kapta ugye részben az életét, ugye másik részét ugye magától a Szentlélektől, és ugye korábbi léte kapcsán, és ebbe a vonalba született bele Jézus, és ilyen körülmények között ő sokkal erősebb kihívásoknak tudott megfelelni, mint amiben Éva elbukott. És Jézusnak ez a pusztai megkísértése mutatja azt, hogy az ember úrrá tud lenni a kísértéseken. Nem szükségszerű az, hogy az emberben ezek a kívánságok olyan törvényszerű erővel hassanak, hogy az embernek egyszerűen nincs más választása, mint belemenni ezekbe. Mert Jézus, gondoljuk meg azt, hogy 40 napja nem fogyasztott ételt. És az ördög megkísértette őt azzal, hogy ha akarod, akkor változtasd ezeket a köveket kenyérré. És itt az ördög megkísértette őt, hogy vajon csak azért, hogy a saját kívánságait kielégítse Jézus, hogy azért ilyen csodatevő hatalmát igénybe veszi-e, vagy pedig máshogy gondolkodik ezekről a dolgokról. És az ördög ezzel Jézus megkísértette, és Jézus határozottan nemet mondott. Ugye tudjuk, hogy az ember kb. Olyan 55 napot bír ki étel nélkül, és Jézus hát már eléggé közel volt ahhoz, amit az ember el tud viselni úgy, hogy egyáltalán még az értelménél van, és tud gondolkodni. És amikor Jézus ilyen abszolút legyengülve volt fizikailag, és nyilvánvalóan ilyenkor az ember sok szempontból kísérthetőbb, de mégis ő ezt a 40 napot, mivel nagyon komoly Istennel való közösségben töltötte. Ő nem kiszolgáltatva zuhant a kísértőnek a kísértéseibe, hanem megerősödve Isten kegyelméből ellen tudott állni ilyen körülmények között is a kísértőnek. És mennyire fontos, hogy mi emberek látva azt, hogy Jézus ezt meg tudta tenni.
és tudta, hogy mi forog kockán, mert ha ő elbukik, akkor nincs utána keresztáldozat, nincs utána az ember számára út az örök élethez. És neki azért kellett ezt a 40 napot a pusztában tölteni, hogy az egész szolgálatára legyen ereje, fel tudjon készülni erre. Ő tudta, hogy mi forog kockán, megküzdötte ezt a küzdelmet. Mennyire fontos, hogy megfogadjuk mi is Pál apostol tanácsát az Efézusi Levél 2. fejezet 3. verséből, hogy mi ne a test kívánságaiért éljünk. Hogy az a valaki, aki a mennyből idejött értünk, onnét, ahol, hogy mondjam, ő nem szorult rá arra, hogy lejöjjön értünk, hogy minket megváltson, ő ezt puszta szeretetből tette meg, önzetlen, érdekmentes szeretetből megtette. Hogy mi látva azt, hogy ő ezt megtette értünk, akkor mi annyit nem tudunk megtenni magunkért, hogy a kívánságainkat ne tagadjuk meg, amikor Jézus mi értünk, tehát más emberekért megtagadta ezeket a kívánságokat. Hogyha mi a kívánságaink kielégítésében éljük le az életünket, akkor nem mások vagyunk, mint ugyancsak Pál apostol, ahogy mondja a Tituszhoz írt levél 3. fejezet 3. versében, hogy mi a kívánságaink szolgái vagyunk, rabszolgák vagyunk. Az ember nem szabad, hogy állandóan a kívánságai irányítják az ő tetteit, szavait, gondolatait. Akkor az emberben ott izzanak ezek a kívánságok, és akkor az ember nem tud felszabadultan, nem tud tisztán élni. Isten a bűn szolgálatának ebből a rabságából felkíván szabadítani bennünket. És ezek a kívánságok, ezek az Isten elleni lázadó hatalomnak, tehát az ördögnek az értékrendjével esnek egybe. És az, ahogyan az ördög az emberben ezeket a kívánságokat elrejti, ezt úgy teszi, hogy egyúttal kizárólagosságra törekszik. Tehát nem csak arról van szó, hogy az ördög azt mondja, hogy ő bűnbe akar minket ejteni, de emellett mi nyugodtan szolgálhatunk Istennek is, hanem gyakorlatilag ő ezt úgy teszi meg, hogy az ember számára az Isten szolgálata lehetetlenné válik. Valóságban az ember nem választhatja azt az utat, hogy Istent is szolgálja meg a saját kívánságait is, tehát a bűnt is. Ez egy nem valós, nem járható út, ennek maximum a látszata lehet meg. Például Jézus azt mondta egy alkalommal, amikor elmondta a nevezetes példázatát a magvetőről. Akkor az egyik részéhez a példázatnak azt fűzte hozzá, hogy a világi dolgok, a gazdagság családsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén elfojtják az igét és gyümölcstelen lesz. Mondja egyfajta életútról. Figyeljük meg ezt a felsorolást. A világi dolgok. Hogy az ember olyan dolgokkal foglalkozik, azok kötik le a figyelmét, amelyek olyan evilágiak, tehát amik csak ebben a világban bírnak jelentőséggel. Nyilván ennek is meg kell, hogy legyen a helye az életünkben, csak kérdés, hogy ezek prioritást élveznek-e, vagy pedig alá tudjuk rendelni ezeket másnak. A világi dolgok. A gazdagság családsága. Ugye az, hogy az ember szeretne mindig úgy valamit még szerezni. Ez nem csak a gazdagoknál van így. Ez megkísért minden embert, hogy olyan kerítése legyen, mint a szomszédnak, meg olyan ülőgarnitúrjának. Sorolhatjuk a dolgokat, amik a minden embernek a szintjén ott megvannak, és ez nem az ellen mondja ezt a Biblia, hogy az embernek ne legyen egy természetes igénye, és ne akarjon egy józan életberendezkedést itt megvalósítani ezen a földön. Tehát az embernek azért a realitásokkal is szembesülnie kell, hogy mi az, amit megvalósíthat ebben az életben, és azért tényleg az ember jó, hogyha cselekszik, és mi az, ami pedig már egy olyan vágy, ami csak az önző ént táplálja az emberben. De a világi dolgok, a gazdagság családsága mellett még kiemeli Jézus az egyéb dolgok kívánságát. Az egyéb dolgok kívánságát. Tehát minden, ami ugye az ember megkíván, ami ugye az embernek életcélt ad. És azt mondja, hogy ha ezek jutnak uralomra az életben, akkor ezek az igét, Istennek a szavát bennünk elfojtják. Tehát egyszerűen nem engedik azt, hogy az embernek a gondolatai e körül forogjanak, ezek elfojtják, elburjánzanak az ember vágyaiban, gondolataiban, és hogy valahol ott van még az Isten szava, de teljesen elfojtva, és gyümölcstelenné válik az Isten szava, nem tud az ember átalakulni Isten képmására, mert az erejét veszíti mi bennünk. Nem lehet egyszerre Istent is követni, és a kívánságainkat is kielégíteni. Ez az olló, ez szétnyílik. És vagy az egyik utoljárunk, vagy a másikon.
És ezért mondja azt a Biblia, hogy mi emberek küzdjünk a kívánságainkkal szemben. A Kolossi beliekhez írott levél 3. fejezetéből szeretnék olvasni egy hosszabb szakasz, kisebb részenként, ahol Pál apostol bemutatja ezt a küzdelmet. Tehát a Kolossi beliekhez írott levél 3. fejezetéből a 2. verstől nézzük. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Úgy is fordíthatnánk ezt, hogy az odafelvalókra törekedjetek, ne a földiekre. Tehát mi a célunk? Mi az, ami a tetteink motiválása valójában? Az örökkévalóak vagy a múlandóak? Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Meghaltatok, mondja Pál apostol. Hogy az ember újjászületik, a bűnnek meghal, egy új életre születik újjá, és ez egy olyan élet, hogy Istenben van az ember élete elrejtve. Hogy az egy más dolog, teljesen más dolog. Az ember személyes, élő közösségben van Istennel, és akkor, amikor az idők vége eljön, akkor Isten megadja az ember számára a dicsőséget. Itt az életben a Biblia szerint az ember számára elég sok önfeláldozásra van szükség ahhoz, hogy Istennek tetsző életet éljünk. És mégis a Biblia azt mondja, hogy viszont Isten az idők végén az ember számára ad dicsőséget. A jelennek a dicsőségét adja meg hatalmas ajándékként. És azt mondja az 5. versben, öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznosságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és fősvénységet, ami a bálványimádás, amelyek miatt jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot, és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek amaz új embert az ő cselekedeteivel együtt, és fölöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. 5. vers úgy kezdődött, hogy öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat. Hogy ezeket a kívánságokat az embernek meg kell ölnie az életben. Ezek nem úgy vannak, hogy úgy automatikusan kihújnak az emberbe, vagy egyszer csak azt veszük észre magunkban, hogy ezek már nincsenek jelen. Ezek ellen nekünk tudatosan küzdenünk kell, és ezek olyan kívánságok, amelyek valójában az élet ellen irányuló kívánságok. Az az ember, aki a régi élete szerint él, a régi kívánságai szerint él, az mást lát kívánatosnak, mint az az ember, aki újjászületett, akit a Biblia új emberként mond. Egy messiási proféciára hadd utaljak csak, amit bizonyára jól ismerünk, és a Jász könyve 53. fejezetére. Ott például Jézus egy alkalommal azzal a különös jelzővel van illetve, hogy nem volt ábrázata kívánatos. Hogy az ember számára nem kívánatos Jézus, az ó ember számára. Nem kívánatos az ábrázata, nem kívánatos a lénye. Nem kívánatos az az életelv, amit ő bemutat, mert az önmegtagadásnak az életelve. Az, hogy ne engedjük a kívánságainkat uralkodni magunkon. Itt a Biblia számunkra egy teljesen új életet, egy új célokkal és késztetésekkel teli életet mutat be, és Péter apostol ezt írja az első levele, első fejezetében a 14.-15. versben. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Az ember, hogyha nem figyel oda, akkor miközben közeledik Istenhez, megmaradnak a korábbi életéből származó bűnök is, csak lehet, hogy nem olyan kirívó formában, de azért megmaradnak, és az ember továbbra is az előbbi kívánságaihoz szabja magát, csak talán nem olyan intenzitással.
De Péter azt mondja, hogy legyünk engedelmes gyermekei Istennek, és ne ezekhez szabjuk magunkat, ne ezek alkossák számunkra a tényleges életvitel elveit, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket. Ti is szentek legyetek teljes életetekben. És az életszentségnek azt a fokát tárja elénk Péter, ami a Krisztusban való életszentség. Ami nem egy olyan életszentség, hogy amit mondjuk olyan csak egyszerűen egy emberi példaként láthatunk magunk előtt, hanem az a szentség, amelyet Krisztus valósított meg. Hogy amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. És kedves hallgatók, olyan célokat tár elénk a Szentírás, és olyan dolgokról beszél nekünk teljesen reális módon, megélhető módon, amit ember elképzelni nem bír. Mert az emberi élettel, az emberi vágyakkal szöges ellentétben van mindaz, amit a Biblia elmond, hogy mi emberek hova juthatunk be, hova juthatunk el, milyen erkölcsi-lelki színvonalra. A Biblia azt mondja, hogy mi emberek győzhetünk a bűn felett. Én nem csak vágyakozhatunk erre, hanem győzhetünk a bűneink felett ezen a földön, Isten kegyelméből és Krisztus erejével, és nem egy pillanat, hanem egy életküzdelme által. Eszünkbe juthat az is, amit Pál apostol egy helyen úgy mond a római levélben, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Hogy ne ez a világ legyen az, ami a mi életünket behatárolja, hanem szükségszerű az, hogy megújuljon az elménk, hogy az értelmünk átgondolja azt, hogy mi mit is akarunk elérni, mik a valódi céljaink, hogy mi ne csak olyan felületesen érzékeljük a dolgokat, hanem újuljon meg az elménk, újuljon meg az értelmünk. Ahogyan a Biblia ezt máshogy fogalmazza, szülessünk újjá. Legyünk mi valódi új emberek. Olyan új emberek, minthogyha már egy másik emberről lenne szó, abban az értelemben, hogy már a bűnt az ember nem teszi, hanem az igazságban él. Azt mondja tehát Pál apostol itt, hogy változzatok el a ti elmétek által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Így tud az ember elváltozni, hogy ezt vizsgálja, ezt kutatja, ezt keresi, erre a képmásra változik el, és nem emberi erővel teszi ezt, mert az olyan balgata küzdelem lenne, hanem Isten kegyelméből teszi meg mindezt az ember. És az az ember, aki Istent ismeri, és aki Istent szereti, az küzdeni fog a természet ellen. Küzdeni fog azok ellen a kívánságok ellen, amelyek bennünk vannak, a szívünkben vannak. És most nézzük tovább azt, hogy az új kívánságok hogyan születnek meg az emberben. Mert idáig azt láttuk, hogy a bűnös kívánságok ellen mennyire harcolnunk kell. De az újjászületés révén a hamis kívánságok helyébe újak lesznek beleplántálva az emberi szívbe. De figyeljünk oda arra, hogy a régiek is megmaradnak. Nem fognak azok úgy eltűnni belőlünk, hogy teljesen immunisakká válnánk arra. Nekünk az egész életünkben tudatosan kell figyelnünk azokra a gyengeségeinkre, amelyek az Isten megismerése előtt ott voltak bennünk. Mert az egész életünket azok a kísértések végig fogják kísérni, és nekünk végig oda kell figyelni arra, nehogy arra az útra megint rátérjünk. Olyan ez, mint azoknál az embereknél, akik nagyon súlyos alkoholisták lettek, hogy ők is, hogyha nagy nehezen kigyógyulnak az alkoholizmusból, ő nekik már elég szinte egy csepp alkohol, és visszazuhannak oda, ahol voltak korábban is. És így vagyunk mi is, hogyha Istent megismertük, a bűneinknek hátat fordítottunk, és Isten kegyelméből már nem tesszük azokat, hogyha ezen az úton mégiscsak egy picit is visszalépünk. Ott fogjuk magunkat találni, ahonnét Isten kimentett bennünket. Ezért nekünk nagyon vigyázzunk kell az életünk egész folyamán, mert a régi kívánságok nem meghalnak, hanem visszaszorulnak. Háttérbe szorulnak, megfeszítetnek, de még ott élnek, és elevenek lehetnek, és uralkodni tudnak rajtunk, hogyha ezek a kívánságok ismét eloldoztatnak. De jönnek viszont az új és helyes kívánságok. Ahogyan például a Zsoltárokban visszatér ez a kifejezés, hogy kívánkozik lelkem Isten után. Ugye az emberben lesz egyfajta szomjúság Isten felé. Lesz az emberben egy őszinte vágy
Ugyan a boldog mondásokban is olvassuk, hogy boldogok azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Hogy az ember számára ez nem egy olyan rideg előírás, nem egy olyan vallásos frázis, hanem egy szívbéli vágy, hogy az ember szeretné az Isten közelében tudni az életét, a saját lelkét. És aztán olvasunk ilyenről is, például a Pál apostol írja az első korintusi levél 14. fejezetében, hogy kívánjátok a lelki ajándékokat. Úgyhogy kívánjuk azt, hogy mi szolgálni tudjuk a többi embert, hiszen a lelki ajándékokat Isten erre a célra adja. És erre is érdekes módon ezt a kívánság kifejezést használja a Biblia. Vagy például Jézus azt mondja, szintén ugye a magvetők példázatában elrejtve mondja ezt a hallgatóknak, hogy sok igaz és próféta kívánta látni azt, amit ti láttok. Hogy az Ószövetségnek a nagy emberei azok szerettek volna Jézus korában élni, kívánkoztak volna abban a korban lenni. Vagy egy másik dolog, hogy példabeszédek könyvében olvassuk, hogy amit legjobban kell kívánni az embernek, az irgalmasság az. Hogy van akkor is kívánság az Istenhez közeli életben. Az sem egy olyan rideg dolog. Az sem egy olyan érzelmektől és élettől távoli dolog. Ott is az ember kíván, csak teljesen más dolgokat. De az Isten közelségét, az igaz életet és az emberek szolgálatát kívánja már az ember. Nagyon érdekes az, hogy a Biblia nem csak az ember kívánságairól beszél, hanem Isten kívánságairól is. Jobb könyve ír erről a 14. fejezetben. Nagyon érdekes szembesülnünk azzal, hogy mi az, amit Isten kíván. Figyeljük meg, Jobb könyve 14. fejezetében a 10. verstől olvashatjuk azt. Itt Jobb arról ír, hogy mennyire van az embernek jövője a halál után. Tehát ugye van-e élet a halál után? Van-e feltámadás? Bibliának Jobb könyve gyakorlatilag a legkorábbi könyve, és már itt ugye valószínűleg Mózes volt ennek a könyvnek is a szerzője, és már itt látjuk, hogy mennyire egyértelműen megjelenik a feltámadásnak a gondolatköre. Jobb könyve 14. fejezetéből a 10. verstől ezt olvassuk. De ha a férfi meghal és elterül, ha az ember kimúlik, hol van ő? Mint a víz kiapad a tóból, a patak elapad, kiszárad. Úgy fekszik le az ember, és nem kél fel. Az egek elmúlásáig sem ébrednek, nem költetnek fel az ő álmukból. Baj, ha engem a holtak országában tartanál, rejtegetnél engemet addig, amíg elmúlik a te haragod. Határt vetnél nekem, aztán megemlékeznél rólam. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ne feledjük el, hogy Jobb itt a nagy szenvedései közben mondja ezt, amikor szinte kívánja a halált. És a 11. versben ezt mondja, de ha meghal az ember, vajon feltámad-e? Akkor az én hadakozásom minden idejében reménylenék, míg nem elkövetkeznék az én elváltozásom. Ugye Jobb a teljes fizikai betegségnek, a leromlott fizikai állapotnak tényleg a halál közeli állapotában van, és ezeket a kérdéseket feszegeti, hogy van-e élet a halál után. És azt mondja, hogy ő ebben bízik, ő ebben remél, hogy majd elkövetkezik az embernek az elváltozása. Mert a Biblia tud erről is, hogy az ember a feltámadásakor elváltozik. Hogy máshogy támadnak fel az igazak, mint ahogyan meghalnak. A Biblia beszél arról, hogy amikor Jézus eljön másodszor, akkor azok, akik az örök életre méltóak, azok nem ezzel a fizikai és lelki adottságokkal jutnak be az örök életre, mint amivel itt vagyunk, hanem Isten elváltoztatja az emberi lelket és testet is, fizikailag örök életre alkalmas testet ad az embernek, és a lelkéből pedig Isten elveszi azokat az önző kívánságokat, amelyeket az ember megtagadott, de csak azt tudja Isten elvenni, amivel az ember szembefordult és a lelkéből ki akarja vetni, és semmi kötődés nincs az ember valódi énje és a bűnös kívánságok között. És ekkor megtörténik a nagy elváltozás, ami utána az ember visszakapja azt az eredeti ényét, amivel Isten megteremtette az embert, és amivel Isten mindig is akarta, hogy az emberek éljenek. És ekkor megtörténik tehát a feltámadás, és figyeljük meg ezt a nagyon megható mondatot a 15. versben, ahogyan Isten szólítja a halottakat. Ezt olvassuk, hogy szólítanál, és én felelnék néked. Kívánkoznál a te kezednek alkotása után.
Isten az ember igazsága, az ember örök élete után kívánkozik. Isten ilyen értelemben is szeret bennünket, ő kívánkozik mi utánunk. Isten nem csak úgy megváltott bennünket, mert ezt úgy jónak látta, hanem Isten teljes szívéből kívánkozik egyes emberek után, mindannyiunk után. És ő nagyon szeretné azt, hogy amikor az örök életnek eljön az ideje, hogy akkor ő meg tudjon minket szólítani. Vagy fel tudjon támasztani, vagy ha megéljük ezt az időt, akkor pedig élve el tudjon minket változtatni. És ő kívánkozik azok után, az emberek után, akit ő maga alkotott, ő maga hívott életre. Azt szeretné, hogy ezek az emberek az örök élet kiváltságában részesülhessenek. Látjuk tehát, hogy a kívánság az nagyon jó is lehet. Istennél is van kívánság. Embernél is van jó kívánság. Viszont van egy nagy probléma, hogyha az embernek van vallása, de nincsen hite. Hogyha az ember foglalkozik bibliai kérdésekkel, és látszólag el is fogad sok mindent, de Istennel nincsen az embernek élő közössége, ugye ez az állapot, mert ekkor a kívánság megmarad, csak vallásos köntösben jelenik meg. És olyan dolgokat tesznek meg az emberek, amelyek szinte azt mondhatjuk, hogy csak vallásos berkeken belül lehetségesek, azon kívül nem. Egy példát hadd mondjak erre János harmadik leveléből. János második és harmadik levele kicsit úgy elbújik a Bibliában, hiszen két alig pár mondatból álló magánlevélről van szó. És itt a harmadik levélben van egy nagyon fontos gondolat, pedig a 9.

Azt mondja, hogy aki nem tér meg Istenhez, de bekerül egy gyülekezetbe, és mondjuk ilyen hajlama van, az akár elsőséget is kívánhat. És amikor találkoztam ezzel az igével először, elővettem az eredeti nyelven szóló görög új szövetséget, és nekem olyan görög új szövetségem van, hogy mellette ott van rögtön a latin is, tehát két tükörfordítást lehet olvasni. És a tekintetem rásiklott a latin fordításra, és egy nagyon érdekes kifejezéssel adja vissza a latin az elsőség kifejezést, mert itt az elsőség kifejezést a latin úgy fordítja, hogy aki primátust kíván. Tehát aki elsőséget kíván. Aki azt akarja, hogy ő legyen az első hívő mindenek felett, azt mondja János, hogy például őt egy ilyen ember nem fogadja el, mert az ilyen ember csak saját magát fogadja el. És a 10. versben ezt mondja, hogy ezért, ha oda megyek, felemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csásogván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Tehát ilyen szörnyű dolgok megtörténtek már az őskeresztény korban is, igaz, hogy elszigetelten, tehát nem volt ez egy jellemző jelenség, de nézzük meg, hogy ez az idős apostol, aki ugye sok-sok évtizedet tényleg hitben megélt, megküzdött, és nem bukott el, hogy ezt az embert nem fogadta el Diotrefész, és János elhatározta, hogy ő az idős ember, elmegy oda. És megteszi azt, amit gyerek szerint ott nem nagyon tudott más megtenni, hogy elmegy, és azt az embert helyre teszi, aki az egyházból kiveti azokat, akik ellene valamit is szólni mernek. Ugye látjuk, hogy egy egyházon belül is mennyire megjelenhet a primátusnak az intézménye. És egyébként ez a primátusság, ugye van olyan felekezet, tudjuk jól, amely kifejezetten ezt hangsúlyozza, és a primátusságot, de olvastam egyszer egy Waldens szerzőnek a könyvét, aki a primátusság intézményéről írt egy nagyon elgondolkoztató tanulmányt, és ő azt írja, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy csak egy egyház van, amiben a primátus létezik. Mert azt mondja, hogy bizony a protestáns felekezetekben is megvannak a primátusra igényt tartó emberek, és legyenek azok kisebb vagy nagyobb felekezetek. Ott bizony megjelennek azok az emberek, akik ilyesfajta tekintét igényelnek maguknak, és figyeljük meg, hogy elsőséget a Bibliában nem Péternél láthatunk, hanem Diotrefésznél. Tehát nincsen Péteri primátus a Bibliában, csak Diotrefészi primátus létezik. Tehát a Biblia testvériségről beszél akkor, amikor a keresztények egymás közti viszonyáról van szó, és nem tud a Biblia ilyesfajta primátusról. Arról viszont tud a Szentírás, hogy tehát megtámadja Sátán az egyházat, és bekerülnek olyan emberek, akik nem odavalók, akik a hatalmat, a saját érdekeit akarják érvényesíteni az egyházon belül. Sőt, arról is olvashatunk például Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott második levél második fejezetében, vagy a Jelenések könyvében visszatérően rengeteg alkalommal, hogy abban a kereszténységben, ami olyan tisztán alakult ki, hogy abban a kereszténységben maga a Sátán fölállítja a királyi székét, és azon keresztül valósítja meg az uralmát ezen a földön. Ilyen döbbenetes dolgok történnek a kereszténységben, mondja ugye János apostol, meg Pál apostol is az első század második felében, hogy felhívja az akkori és utána élő keresztények figyelmét, hogy vigyázzanak arra, hogy mi lesz majd a kereszténységen belül, milyen eltorzulások. Ugyancsak ehhez kötődően olvasnám fel a Timóteushoz írott második levél negyedik fejezetéből a harmadik és negyedik verseket, ahol ezt olvashatjuk, úgy kezdődik, hogy mert lesz idő. Tehát Pál apostol valami jövőről szól, az ő korához képest jövő időről. Azt mondja, hogy lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Tehát azt mondja Pál, hogy majd lesz olyan idő, amikor annyiféle tanítás lesz, hogy ahányféle kívánság csak létezik az emberi szívben, azt mind-mind kielégíti ez a sokféle tanítás, ami ebben az időben majd meg lesz. És ahogyan a mi időnkben megfigyelhető, hogy bemegyünk egy boltba, és ott láthatunk mosóport ilyen enzimekkel, meg színes ruhára, meg nem tudom mi mindenre, meg ilyen melegmosásra, meg

a molyanra. Ugyanígy a vallási paletta is olyan széles, hogy mindenki kiválaszthatja magának azt a felekezetet, ami a saját kívánságainak leginkább megfelel, ami a saját születésbeli adottságait megfelelő módon kielégíti, és a vallásos szükségletekre is választ ad. De ez egy teljesen más hit, teljesen más vallás, mint amiről a Biblia, mint amiről a Szentírás beszél, mert ez nem igényel megtagadást, hanem ez azt igényli, hogy az ember éljen, ahogyan él, a nagy kirívó dolgokat levagdossa az életéből, de ne kelljen az énjét a maga teljességében, a maga mélységében megtagadni, és figyeljük meg azt, hogy minden ember fog találni a saját kívánsága szerint való tanítót, hogyha keres. Meg fogjuk találni azt a felekezetet, amelyik azt mondja nekünk, amit hallani akarunk, amelyik nem kívánja tőlünk azt, hogy megtérjünk, de ugyanakkor elismert vallásos emberek legyünk. És ezzel folytatja még, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Kedves hallgatók, hogyha egy könyvesboltba elmegyünk, és megnézzük, hogy ott mi minden könyveket lehet kapni arról, hogy hogy is néz ki manapság a világ, mik mozgatják a világot, és nagyon sok ideológiai könyv van óriási példányszámban. Az ember megdöbben azon, hogy milyen mesék azok, amik megjelennek, hogy milyen fantazmagóriák azok, amelyek tényleg olyan több tízezres, meg százezres példányszámokban fogynak, és ugyanakkor azok a könyvek, amelyek pedig a Biblián alapulnak, amelyek az önmegtagadásra hívják fel a figyelmet, hogy azokra bizony milyen kevés a piacon a kereslet. Mert a mi időnk az olyan, hogy az emberek a saját kívánságaik szerint gyűjthetnek maguknak tanítókat, mert az embereknek viszket a fülük, tehát nem akarják azt hallani, ami Istentől jön, hanem olyat, amilyet ők maguknak elképzelnek. És így a kívánság uralma megmarad a vallásos életen belül, és nem történik meg a megtérés, és nem történik meg a tizedik parancsolatnak a megélése. Zárásként szeretnék utalni János első levelére, ahol azt mondja a 3. fejezet 16.-17. versében, hogy a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Ennek a világban, amit látunk meg, ami iránt az embernek a lelke annyira fogékony, az mulandó dolog. De az Isten akarata az viszont örökké való. És nekünk el kell döntenünk, hogy mit is akarunk valójában. Mi az igazán fontos nekünk. És a tizedik parancsolat ezt a döntést tárja elénk. Hogy mi a saját kívánságaink szerint szeretnénk élni, vagy bele szeretnénk ágyazni az életünket Isten akaratába, őszinte elhatározással, őszinte engedelmességgel. És ebbe az engedelmesség, ez az elhatározás csak is Isten ereje által, Isten késztetése révén valósulhat meg, más módon nem. És őszintén kívánom mindannyiunknak azt, hogy a tizedik parancsolatnak ezt a felhívását meg tudjuk hallani. És meg tudjuk érezni ennek a súlyát, hogy mit is jelent a kívánságaink megtagadása, vagy annak kiélése az életben. Lássuk ennek a kérdésnek a súlyát, és hogy meg tudjuk hozni azt a döntést, amely az életünkben az örök élet felé vezet. Nagyon szépen köszönöm az önök figyelmét. Ja, az előadásunknak a végére értünk, és nem csak az előadásunknak, hanem a 10 részes sorozatunknak is. Mondanám azt, hogy a sorozatunk, a szombat délutáni sorozatunk természetesen folytatódik továbbra is. A 2 hetenként Zsoltárok könyve megy tovább, ahogyan eddig. A váltó héten a 10 parancsolatot felváltja a példabeszédek könyvének a közös áttanulmányozása, és programok sajnos most még nem készültek el, de a jövő héten is jöjjünk bátran, meg lesz az előadás tartva, és akkor fogjuk majd az új programokat is osztani, és akkor majd el tudjuk vinni magunknak és ismerőseinknek is. És ahogyan lenni szokott, most az előadás után van lehetőség arra, hogy önök is elmondják az észrevételeiket és a kérdéseiket is föltehessék.

Szeretettel köszöntök ismét mindenkit a Biblia és Jobb című előadás sorozatunk már negyedik alkalmával, vagy nem is, az ötödik alkalmával, igen, helyesbitek. A múlt alkalommal a tulajdonjog kérdéseit tárgyaltuk át, és bizonyos értelemben ez sem áll távol a tulajdonjogtól, hiszen ma az öröklés jog és a Biblia kapcsolatával fogunk foglalkozni. A maga az öröklés jog szinte egyidős az emberiséggel, és gyakorlatilag a hétköznapi életünkben is tetten érhető módon mindenféle formájával találkozunk. Ugye elsősorban azt le kell rögtön az elején szögeznünk, hogy maga az öröklés jog az a maga kodifikált formájában elsősorban ugye a római jogban jelenik meg. A maga legteljesebb mértékében, olyannyira, hogy magától a civil jogtól, vagy a 12 táblás törvényektől kezdődően egészen a Justinianusi kódexig nagyon részletes szabályozásokkal találkozunk. Ugye maga az egyetemes jogutódlásnak a kérdését is a római jog kezdi el tárgyalni, amiről tudjuk, hogy gyakorlatilag három iránya van, az úgynevezett végrendeleti öröklés, ez se ismeretlen, gondolom sokak előtt. A másik a törvény szerinti öröklés, és van a harmadik fajtája, amely szintén a modern jogrendszerekben is megjelenik, ez a végrendeleten kívüli, vagy annak ellenére történő öröklés. Ugye maga a végrendelet alapján történő öröklést, amit ugye a római jog a successio testamentariának nevez, az valójában kizárja a törvényes öröklést melletti alkalmazást. Ugye gyakorlatilag a végrendeleti öröklés elsődleges a törvény rendelkezéséhez képest, így érvényes végrendelet a törvényes öröklést elvileg és általában kizárta, hiszen ez utóbbi csak végrendelet hiány érvényesült. Ugye maga a végrendelet ellenére történő öröklés, ez a bizonyos successio contra tabulas, ez annyiban volt atipikus, hogy a gyermek, vagy a szülő, vagy bármely jogosult megtámadhatta a végrendeletet, amely még az őt megillető köteles résztől is megfosztotta. Ez volt az úgynevezett debita portio. Tehát meg lehetett támadni a köteles rész okán a végrendeletet, és így érvényesíthette a jogosult, az örökös a jogait. Látjuk tehát, hogy maga az öröklési jog, az hamar beérkezik az emberi gondolkodásba. Ugye azzal, hogy az ókorban sem csak házastársakra vagy utódokra vonatkozott, hanem ugye ismerték már az ági öröklés szabályait, a testvérekre, a rokonokra is kiterjedt, de az sem véletlen, hogy bizonyos öröklési jogi szabályok megegyeznek a mózesi törvényekben megtalálható öröklési jogi szabályokkal. Mindenek előtt azért különítsünk el egy három fajta öröklési jogi rendszert. Az egyiket, ami történelmünkből is jól ismerjük, ez az úgynevezett szeniorátus, amely egy olyan öröklési rend, amely szerint a patriarchális nagycsaládban a legidősebb, ugye vezetésre alkalmas férfiú az örökös. Hát ez rendszerint az elhunyt bátyja vagy öccse, és ilyen értelemben a magyar történelemben is találkozunk ezzel rögtön az elején, az államalapítás küszöbén, hiszen Géza fejedelemnek a bár nem bizonyított módon ugye Koppány volt az öccse, és ilyen módon igényt tartott a szeniorátus elvén arra, hogy ő legyen a fejedelem. Ismert ezen kívül a levirátus intézménye, amely ugye a levír szóból ered, amely ugye a férj bátyját jelöli, ennek a rövidítés összeolvasztása, és ez lényegében sógorházasságot jelent. Ez ismert ugye a mózesi törvényekben is némileg. A mózesi törvényekben ugyanis találkozunk azzal, hogy a gyermektelen özvegyet az elhalt férfi vérének
feleségül kell vennie. Hogy mennyire alapul a Szentíráson az, hogy ezzel találkozunk a honfoglalási népeknél is, itt nem kell különösebb kapcsolatokat keresnünk. Ez valahol a természeti törvényeknél is, vagy a természeti törvényekben szerint élő népeknél is szokás volt, valamiben kellett, hogy gyökeredzen. Egy bizonyos, hogy a magyar történelemben ez okozza az első igazán komoly konfliktust, hiszen az előbb említett Koppány feleségül akarta venni. Nyugodtan gyertek közelebb, mert kiabálni nem nagyon van értelme. Közelebb lehet jönni, és akkor jobban hallani. Nincs hangosítás. És ebből következően ugye Saloltot akarta feleségül venni, aki megözvegyült ugye Géza fejedelem halála után, és ez a konfliktus is ismert a magyar történelemből. A leggyakoribb öröklési rend azonban a primogentúra. A primogentúra az, amelyben a szülők tulajdonjogát, birtokait, vagyonát, rangját az első szülött örökli. Ezzel találkozunk, ezzel a primogentális rendszer találkozunk a mózesi törvényekben is. Úgy is mondhatnánk, hogy még biblikus is talán a primogentúra intézménye, de vizsgáljuk meg azonban, hogy miért jelenik meg. És egyáltalán a Biblia etikai, vagy ha úgy tetszik, inkább erkölcsi megközelítésében helye van-e az első szülöttségnek, mint kiemelt jogi helyzetnek az öröklés rendjében. De mindenek előtt ezzel a kijelentéssel találkozunk Mózes első könyvében, amely így összegzi az első szülöttséget. Ugye ez Jákob, hogy tetszik, végrendeleti hagyatéka ugye a fiainak, ami egyben profécia is rájuk nézve. És Rubenrel az első szülöttre ugye ezt mondja, Jákob, első a méltóságban, első a hatalomban. Ebben összegzi ugye a Szentírás az első szülöttség jogát. Azonban a mózesi törvényekben, amely ugye az emberi együttélés objektív kategóriájaként jeleníti meg magát az első szülöttséget, van egy különös célja is ennek. Ez pedig, hogy elejét vegye a versengésnek. Így olvassuk ugyanis Mózes 5. könyvében, 21. fejezetben, ha valakinek két felesége van, az egyik szeretett, a másik gyűlölt, és szülnek neki fiakat, mind a szeretett, mind a gyűlölt, és a gyűlöltnek fia lesz az első szülött, azon a napon, amelyen az ő fiait örökösökké teszi a maga jószágában, nem teheti elsőszülötté a szeretetnek fiát a gyűlöltnek fia felett, aki elsőszülött, hanem az elsőszülöttet, a gyűlöltnek fiát ismerje el, két részt adván neki mindenből, amilyen van, mert az ő erejének zsengéje, ő övé az elsőszülöttség joga. Ebből a kontextusból rögtön kitetszik, hogy Istennek mi volt a szándéka ezzel. Az alapvető szándéka az volt, hogy ne az emberi gondolkodástól tegye függővé az örökségnek a jogát. Ne az legyen az elsődleges, hogy mi mit gondolunk a fiaink felől, hanem az legyen az elsődleges, hogy elejét vegye a később a viszálykodásnak, elejét vegye a testvérháborúnak, elejét vegye mindannak, ami egy patriarkális családon belül valamilyen ütközésnek a forrása lehet. Tele van a történelem egyébként ilyenekkel. Tele van az utódlásért, az örökösödésért folyó harc eseményeivel, ahol az eszközökben nem válogattak az utódok. Isten azért szögezi ezt le a mózesi törvényekben, hogy a zsidó nép között ne legyen ilyen széthúzás.
legyen világos előttetek, hogy bármilyen módon is történt ez, és még ha gyűlölöd is azt a gyermeket, ha gyűlölöd a feleségedet, ugye, itt a több nejűségre is utal, akkor is legyen az első szülötté minden. Rögtön felvetődhet természetesen a kérdés, hogy visszamenőleg ez hogyan lehetett érvényes. Ugye tudjuk, hogy Ábrahámnak az első szülöttje nem Izsák volt. Mégis Isten ott egy gátat szabott ennek a primogenátusnak. Magyarázatot is adott rá azzal, hogy miért küldte el Izmáelt, aki azért nem volt olyan kicsi fiú, amikor távoznia kellett a szülői háztól. De minden esetre az a jellemzés, amit adott, az a maga tömörségében és világosságában ma is érvényes az egész arab népre. Ugye az ő keze mindenek ellen, és mindenek keze ő ellene, és az ő atya fia ellenében veri fel sátorát. Micsoda összefoglalása ez ennek a történelmi szerepnek, amit ma is ugye betölt az arab világ. Hogy egymás között is állandó széthúzás van. Nem tudnak megbékélni egymással. Az ő keze mindenek ellen, és mindenek keze ő ellene. És ki ellen veli fel? Ki az ő fő ellensége? Ki ellen veli fel az ő sátorát? Az ő atya fia ellen. Az ő testvére Izsák ellen. Tehát Isten ad felmentést ez alól, de látjuk, hogy a mózesi törvényekben, amelyeknek megvan a maga erkölcsi alapja is természetesen, azért alapvetően az együttélés szabályainak a rögzítését hivatott szolgálni. Nézzük meg azonban abból a szempontból, hogy a Biblia hogyan tárja elénk a maga erkölcsiségében az örökség jogát. És itt már egy egészen másfajta szemlélettel találkozunk. Rögtön talán Jézus boldog mondásaival kezdeném, amelynek az elején találkozunk egy nagyon különös kijelentéssel. Így szól ugyanis a hegyi beszédben Jézus Krisztus. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Hát hol van itt az első szülöttség? Azt mondja, hogy boldogok a szelídek. És ők kapják meg örökségül mindazt, és itt a földre való utalás, az egyrészt visszautalás is, és másrészt erőre utalás is. Visszautalás Ábrahámra. Hiszen Ábrahámmal mi történt? Isten egy ígéretet adott neki. Egy olyan ígéretet, hogy egy olyan földre vezeti, amit majd neki ad, örökségül, amelyet nem szolgált meg. És visszautalás még inkább Ádámra. Hiszen mit kapott meg Ádám? A teremtéskor. Az egész földet megkapta. Igaz, hogy ez az átadásnak voltak feltételei. Hiszen Isten nem a földre helyezte az egész föld de helyezte Ádám uralma alá, hanem az Édent. Ami ugye kertet jelent. És bizonyos értelemben bemutatta neki, hogy hogyan kell majd munkálni az egész földet. És ahogyan a kicsiben hű leszel, majd nagyra bízlak ezután. Ahogyan ugye találkozunk ezzel a jézusi kijelentésekkel, a talentumokról szóló példabeszédben is, melyet zárja Jézus Krisztus a nagy apokaliptikus beszédét. Azt tudjuk, hogy az Édenben való hűség az nem lett Ádám osztály része. De mégis Jézus Krisztus örökséget ígér.
És itt visszautal a 37. Zsoltára, amely így szól, hogy a szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Tehát mintha ugyanarról beszélne a 37. Zsoltár. De milyen szelídségről van szó? Kinek a szelídségét kell nekünk követnünk? És egyáltalán miért van erre szükség? Hogyan lehet így jogot formálni az örökségre? Jézus Krisztus a Máté Evangélium 14. fejezetében így mondja. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találnak a ti lelkeitek. Hát mit kell nekünk megtanulnunk Jézus Krisztustól elsősorban? Ebben a felhívásban? Az ő szelídségét és az ő alázatosságát. Hogy engedelmes volt a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. De mégis azt a szelídséget is el kell sajátítanunk, ahogy a kedvesség ömledezett ajkairól. Milyen, hogyan képzeljük magunk elé Jézus Krisztus jellemét? Amikor széllyel járt jó tévén. Mi az, ami megragadta elsősorban az embereket, amikor találkoztak vele? Elkezdték figyelni, amit mond. Ahhoz, hogy valakire fölfigyeljünk, hogy az ő mondani valóját meghallgassuk. Mi kelti fel elsősorban a mi figyelmünket? A megjelenése. Hogy lép fel valaki? És az ő szelídségének lelkével, ahogy ő megközelítette az embereket, amelyre szinte minden példabeszéde utal, az ellenállhatatlan volt. Ezzel a szelídséggel tudta magát kedvessé tenni mások előtt. És magánál, az utolsó ítéletnél, ugye a Máté Evangélium 25. fejezetében, a jók és kecskék példázatában, így olvashatjuk. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Ez a különös kijelentés, hogy atyám áldottai, és hogy már szinte előre elhatározott volt, hogy tiétek lesz az örökség, valamiben azonban kell, hogy gyökeredzen. Hiszen annyira egyértelmű ez a szétválasztás, ugye, jók és kecskék példázatában. Nem csak azért, mert a juh különbözik a kecskétől, hanem azért is, mert ugye az egyik fehér volt, hanem a másik fekete. Tehát Isten előtt nagyon világos ez a szétválasztás. Ő, aki ismeri a szívek titkait, aki a vesék vizsgálója. Számára ez nem kérdés, hogy hogyan válassza szét azokat, akik szelídek és alázatos szívűek. Azoktól, akik nem azok. És Ézsaiás könyve 57. fejezetében ezt a gondolatmenetet, amellyel találkozunk a hegyi beszédben, itt támasztja alá a próféta. Aki bennem bízik, örökségül bírja a földet, és örökli szent hegyeimet. Ez a látszólag egyszerű kijelentés azonban nagyon mély értelmet takar. Először is ugye itt a hásav szó szerepel. Tehát nem az emuna szóval, nem a hitre utal ez a bizalom, hanem arra utal annak a másodlagos kijelentésére, hogy védelmet, oltalmat keresni. Így is mondhatnánk, hogy aki Istennél keres védelmet és oltalmat, az örökségül bírja a földet. A Joel könyvében találkozunk ezzel a kijelentéssel, hogy mindenki, aki az Úr nevét hívja segítségül, üdvözül. Megmentetik. Az Isten, mint oltalom, az Isten, mint menedék,
Az Istenhez való odafordulás, ahogy a 16. Zsoltárban is találkozunk vele, hogy Dávid föl is fohászkodik, hogy jobb kezem felől, az Úr jobb kezem felől van, szüntelen, meg nem rendülök. Ez az Istenbe kapaszkodás. Itt találhatjuk meg az erkölcsi alapját annak, hogy miért beszél a Biblia örökségről. Milyen alapon kezdi el megítélni magát az öröklési jogviszonyt. Ennek tisztázásához azonban rögtön le kell szögeznünk, hogy az elsőszülöttség jogát az Isten fenntartja meg itt is. De ki az elsőszülött? Így olvassuk a zsidókhoz írt levél első fejezetében. Mikor behozza az ő elsőszülöttjét a világba, így szól. És imádják őt az Istennek minden angyalai. Kiről van itt szó? Hogy a példabeszédek könyvének 8. fejezetében. Akiről itt szó volt az előbb, önmagáról így nyilatkozik. Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Mikor még semmi mélységek nem voltak, születtem. Még mikor semmi források vízzel teljesek nem voltak, minek előtte hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. Tehát amikor semmi nem volt, ő már megszületett. Ő volt az első szülött. Ja, csak egyetlen ilyen szemét ismer a Szentírást, akit isteni személyként is ismerünk, és az atya-fiú kapcsolatban látjuk őt. Jézus Krisztust. Önmagát elsőszülöttként mutatja be. Ám ha csak a fiúnak van joga örökölni, akkor kié lehet még a fiúság? Hogyan lehet szert tenni arra, amit ugye a boldogság mondásokban találkozunk, hogy mi is megörökölhetjük, ha szelídek vagyunk? Amit Isten számunkra készített. Hósás könyvében ugyanis ezzel a kijelentéssel találkozunk rögtön az első fejezetben. Ez mondatik nékik. Élő Istennek fiai. A János evangélium első fejezetében pedig szintén így ezzel találkozunk. Akik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Találkozunk a fiúság gondolatával, és ez nem Krisztusra vonatkozik. Akikről itt beszél a Szentírás, azt Pál apostol a római levélben a következőképpen részletezi, mint egy magyarázatot adva erre a fiúságra. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptátok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk abba, atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg.
mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Ez a kicsit hosszú, és első hallásra terjengősnek tűnő bibliai vers teljes részletességgel tisztázza, hogy hogyan válhatunk mi örökössé. Hogyan lesz az ember örököse mindannak, ami nem testből és vérből származik rá. Hogy hogyan kaphat jogot az örökségre. Ugyanis a végén így fejezi be ezt a gondolatmenetet Pál apostol, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Ugye itt az apolitrószín szerepel, amely elsődleges értelmében egy váltságdíj megfizetését jelenti. Egy váltságdíj megfizetését, amelyet az ember nem tud megfizetni. Egy rabszolgaságot, egy szolgaságot, amelyre egyébként utal is a János evangéliumban, 8. fejezetében Jézus világosan kifejti ennek a lényegét. Azt abból önmagát nem tudja megszabadítani senki. Jézus Krisztus adta magát váltságul, és ezért a váltságért nyertük el mi a fiúságot, mondja Pál apostol. Így lettünk Isten gyermekei. Így lettünk örökösei is. És ebben az értelemben lettünk társörökösei Krisztusnak. És itt van valójában a Krisztusra való utalás, mert a Galata levélben ezt így fejezi be ezt a gondolatmenetet Pál apostol. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. A fiúság elnyeréséhez tehát valami szükséges. Egyrészt az Isten oldaláról, a bűnért való adósság megfizetésére. Másrészt szükség van egy fágyakozásra is. Szükség van valamire az ember oldaláról is. Azt mondja Pál apostol, hogy a Krisztus Jézusban való hit által leszünk Isten fiai. De mi ez a hit? Erre az első János levélben így olvassuk a magyarázatot. Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és mindenki, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Isten szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, és az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ebből a csodálatos és talán kicsit költői gondolatmenetből is az derül ki számunkra, hogy visszakapcsolja az apostol a fiúságot magához. Magához az Istentől való születéshez. Olyan születéshez, amelynek a feltételrendszerét azt Isten nem számon kéri, hanem elkezdi munkálni bennünk. A világ legyőzése az nem egy olyan küzdelem, amit ma gyakorlunk a politikában. Küzdünk más nemzetek ellen, megküzdünk
mindenféle belső ellenség ellen, már országon belül ellenség ellen. A küzdelem, az igazán nagy küzdelem, az két fronton zajlik. Ahogy Pál apostol mondja, nem test és vér ellen van a tusakodásunk, hanem a sötétség világbíró fejedelmei ellen. És van egy másik nagy küzdelem, amely mélyen belül zajlik. Az önző énünk elleni küzdelem. Azon természetünk ellen, amely bűnre hajló emberi természet. A hitnek, az odaszánásnak ezért különleges területe, hogy megragadjuk számunkra mindazt, ami ebben a küzdelemben bennünket az Isten segítségével győzelemre vihet. Mi az, amit Isten elénk tár módszertanként mégis? Mi az az odaszánás? A második korintusi levélben azt olvassuk, hogy ti az élő Istennek temploma vagytok. Mint az Isten mondta, lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők az én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalanat ne illessetek. És én magamhoz fogadlak benneteket, és leszek néktek atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. Milyen mozzanatokat látunk itt? Először is a templom megjelenítése, amelyet Isten nem a bűnös emberi természettel azonosít, hanem azzal, amely az ő szent lelkének az otthona lehet. Erre szán bennünket az Isten. És annak okáért, hogy lakozhasson bennünk, hogy közöttünk járjon, meg kell tenni két dolgot. Az egyiket azt mondja, hogy menjetek ki közülük. Tehát ki közül kell kimenni. Ez egy utalása az ekklészia szóra, ami az egyház jelentése a Bibliában, ugye ezt többnyire ennek fordítják. Az ekklészia, ugye a kihívottak. De honnan hív ki bennünket az Isten? Ugye könnyű választ adni erre, hogy a világból. A világból hív ki bennünket. De Jézus Krisztus mit mondott a nagy főpapi imájában? Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Tehát miről van itt szó akkor? Honnan kell kimenni? Miféle gondolkodást kell ott hagyni? Mi az amivel az eklészia létrejön, a kihívottak közössége? Mi a fenyegetőbb az emberre nézve? A legfenyegetőbb állapot, a gazdag vagyok, meggazdagodtam. Semmire sincs szükségem. Ez nem pusztán önelégültség, hanem egy olyan állapotnak az elfogadása, hogy én jó helyen vagyok. Én helyesen gondolkodom. Nekem nincs szükségem az Istenre. És ma a világ népességének, amely már 7 milliárd fölött van, több mint az 5/6-oda valamilyen vallási felekezetbe tartozik. Hát ha mind jó helyen van, mert ugye mindegyik jó helyen van, akkor milyen üzenet ez az Isten beszédnek, hogy menjetek ki közülük. Hagyjátok ott. Ugyan Jézus Krisztus maga is mondja, hogy az ő eljövetelére, hogy milyen népet szán ő a végidőkre. Lesz egy nyáj és egy pásztor.
kihívja őket különféle aklokból. De nem azt mondja, hogy legyen egy akol, majd én csinálok egy aklot, és mindenki menjen abba az akolba. Nem. Egy nyáj lesz, és egy pásztor. Tehát a fiúság, az örökségnek van egy feltétele. Ne ragaszkodjunk ahhoz a szemlélethez, ahhoz a vallási elfogultsághoz, amelybe vagy beleszülettünk, vagy elhitetés által eljutottunk. Mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok, mondja Pál apostol. Tegyük mérlegre a gondolkodásunkat. A következő, amit pedig kér, az Krisztus jellem tulajdonságainak a felöltése. Az örökségnek ugyanis van egy további feltétele. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, mondja János apostol az első János levélben, hogy Isten fiainak neveztetünk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Hogy mondja itt az apostol? Nyilvánvaló lesz számunkra, hogy hasonlókká leszünk ő hozzá. Itt a homoiói szó szerepel, amely nem egyszerűen hasonlóságot jelent, hanem egyenlőséget, azonosságot, teljes közösségre jutást. Úgy is mondhatnánk, hogy nekünk úgy kell viselkednünk, úgy kell megszólalnunk, úgy kell élnünk, ahogy Jézus Krisztus élt. Mindenben hasonlóvá válni hozzá. Isten olyan szeretetet adott az Atya, mondja az apostol, hogy Isten fiainak neveztetünk. Ő előre elnevez bennünket annak, és aztán olyanná tesz, hogy azzá is váljunk. A múlt alkalommal a tulajdonított igazság és a részesített igazság kapcsán erről ejtettünk szót. Isten előre elkészíti bennünk a cselekedeteket, hogy abban jár. Ahogy idéztem is a múlt alkalommal a Római Levél 8. fejezetéből, mert akiket eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Ugyanaz a szó. Ugye eleve elrendelte, hogy proórioszen, előre gondoskodott róla. Előre gondoskodott Isten, hogy olyan cselekedetekben járjunk, amelyekkel a mi jellemünk Krisztus jellemévé válhat. Az ő fia ábrázatához, ugye eikón, az ő mintájához. Az ő mintájának, mint az ő élete, amit elénk élt, olyan mintaként szolgált, amivel nekünk azonosulnunk kell. Ne szégyeljük hát ezt, mondja Pál apostol. Ne szégyeljük, hogy Krisztushoz akarunk hasonlóvá válni. Mert ez a feltétele annak, hogy örökösei legyünk. Mindannak, amit ő készít. Így fejezi be ezt a gondolatot János apostol. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, az Istentől született. Ha ez önmagában állna ez a kijelentés, nem sokat tudnánk vele kezdeni. Hát mindenki szeret, mindenki szeret valakit. Hát nincs olyan ember, aki ne szeretne valakit, ugye? Pál apostol is elmondja, hogy hát mindenki alkalmas a jóra. Hát nincs olyan ember, aki ne tenne jót azzal, akit szeret. De az Isten az ő hozzánk való szeretetét abban mutatta meg,
hogy Jézus Krisztus akkor halt meg értünk, amikor még bűnösök voltunk. Az Isten úgy szeretett bennünket, az ő szeretetét abban mutatta ki, ami számunkra hihetetlen. Szeretni azt, akit az értelmünkkel gyűlölni kellene. Hát az Isten hogyan lehetséges az, hogy az Isten úgy szeret bennünket, hogy tudja, hogy mi megöljük őt. Hogy felfeszítjük őt. És erre csak annyit mond, hogy nem tudják, mit cselekszem. Csodálatos a mélysége ennek az apostoli kijelentésnek, de ha nem látjuk, hogy az Isten szeretete és a mi szeretetünk között micsoda hatalmas űrt átunk, akkor nem fogunk az Isten ismeretére jutni. Krisztus örökös társai abból a szempontból lehetünk, hogyha mi a jellemünknek a mintáját benne látjuk. Az ő jellemek mintája lesz számunkra minta. Ahogy az is döbbenetes, hogy talán már ezzel lehetett is volna kezdeni az előadást, hogy örökölni ugye akkor lehet, hogyha valaki meghal. De valójában az öröklés erről szól. Valaki elhalálozik. És mi marad utána? Aki már találkozott ezzel, szeretteit eltemette, ahogy ugye Kosztolányi sóhajt föl a Hajnali Részegség című versében, hogy 50, jaj, 50 éves szívem visszadöbben, halottaim itt, ott, egyre többen. Amikor elér az ember ebbe a korba, hogy eltemeti szüleit, vagy még szörnyűbb, gyermekeit, testvéreit. Mi marad utána? Amikor ezzel a kisszerűséggel találkozunk, akkor gondoljunk abba is bele, hogy amikor az örökséget számba vesszük, akkor többnyire nincs is kedvünk ahhoz a vagyonhoz, ha igazán szerettünk valakit. Nem akarjuk átvenni ezt az örökséget, mert minden csak a fájdalomra emlékeztet bennünket. És ebből is számunkra világossá válhat, hogy ahhoz, hogy mi örök

ad, hogy ő az atya első szülöttje. Volt egy másfajta első szülöttség is. Az atya első szülöttségét kijelentette, ugye a második Zsoltár szerint így a Szentírás. Törvényül hirdetem, az Úr mondta nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Ugye a Jelenések könyve a harmadik fejezetében ezzel így találkozunk. Azt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Igen ám, de ahogy ő a kezdet az első szülött, ugye a Kolosszai levél első fejezetében van egy másik fajta első szülöttség. Így mondja Pál apostol. A kezdet első szülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Vagy a Jelenések könyve első fejezetében. A Jézus Krisztusról, aki a hű tanú bizonyság, a halottak közül az első szülött. Ő a zsenge. A zsenge kéve ünnep, ami kiábrázolta a mózesi ceremóniás ünnepeknél. Krisztus feltámadása, keresztáldozata és feltámadása egy második fajta első szülöttséget is bemutat nekünk. Jézus valójában itt szerez nekünk jogot arra, hogy társörökösök legyünk. Nem azzal, hogy Isten kinevez bennünket az ő fiainak. Nem azzal, hogy bennünket elhív a vele való együttmunkálkodásra. Nem ezáltal. Azáltal, hogy Krisztus megfizette az áldozatot, magára vette mindazt, amit mi elkövettünk, és miután mindezt megtette, még meg is igazít bennünket. Még az ő jellemében elkezd bennünket formálni, hogy olyanná váljunk, mint ő. Az a kérdés természetesen, hogy ha Jézus első szülöttsége így is igaz, akkor nekünk már nem kell meghalni. Mi úgy leszünk társörökösök, hogy Isten megnevez bennünket. A Biblia egy olyan öröklési jogot tár elénk, nem kell ezért tennünk szinte semmit. De nem. Nem így van. Ugyanis nekünk is meg kell halnunk. De nem abban az értelemben kell, ahogyan a halállal találkozunk nap mint nap. A Biblia ezt úgy tárja elénk, hogy meg kell halnunk a bűnnek. Szembe kell fordulnunk vele. Így írja ezt a János Evangélium harmadik fejezetében. Ismert ez a Nikodémussal való találkozás, amiben Jézus Krisztus a maga szelídségével, tudjuk magát a történetet, hogy késő éjszaka érkezik oda Nikodémus, nem egészen udvarias dolog, hogy a késő éjszaka beállítani valakihez. Úgy is mondhatnánk, hogy az éjleple alatt ő senki ne lássa, hogy azért mégiscsak kíváncsi erre a tanítóra, és a viselkedése se túl megnyerő. Jézus azonban csodálatos tanítást ad neki. Szépen vezeti őt arra, amikor már szembe is tudja fordítani a saját gondolkodásával. Amit végül is így fejez be. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked, szükség nektek újonnan születnetek. A szél fúj, ahová akar, és

0: zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Jézus ebben látszólag hosszú gondolatmenetben bemutatja Nikodémosnak az újjászületést. Bemutatja azt, hogy hogyan kell meghalnunk nekünk a bűnnek. A pneuma szót használja, mint kulcsszót, amely ugye egyszerre jelent szelet is, és jelent lelket, és jelenti magát a szent lelket is. Hasonlóan a héber ruach szóhoz. És ezt az újjászületést, amely egyébként az eredeti görögben felülről való születésnek kell értelmeznünk, hogy mint egy újjászületett emberként mutat be Jézus Krisztus, bemutatja ennek Nikodémusnak, hogy hogyan munkálja ki ezt az Isten bennünk. És hogy ennélkül nem beszélhetünk semmilyen fajta örökségről, semmilyen fajta találkozásról az Istennel. Ahogy Pál apostol ezt összefoglalja a II. Korintusi levélben, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. És így folytatja a Galata levélben, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. És az Efezusi levélbe tovább folytatja ezt a gondolatot. Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosságnak fiai, úgy járjatok. Annak okáért mondja, serkenj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyogott néked a Krisztus. A Kolosszei levélben így foglalja ezt össze. És ti ő benne vagytok beteljesedve, eltemettetvén ő vele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztottok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halálból. És titeket, kik holtak voltatok a bűnökben, és a ti testeteknek körülmetéletlenségében megelevenítetett együtt ő vele, megbocsátván minden bűnötöket. Ez az egymáshoz kapcsolódó pálapostoli idézetek, amelyek szinte folyományai vagy folytatásai egymásnak, bár különféle levelekben találhatók. Világosan tárják elénk, hogy mit jelent a bűnnek való meghalás? Mit jelent a keresség, amely nem egy külső megnyilvánulása a megtisztulásnak, hanem egy belső átalakulásnak a kezdete? Mit jelent az, hogy az óember meghalt, és egy új ember született? Aki már nem szolgaságban, a bűn szolgaságában él. Mert csak a szolga nem maradhat örökké a házban, ahogy mondta Jézus János Evangélium 8. fejezetében. Csak a fiú maradhat a házban. Mert ő az örökös. És ezt az életet adja nekünk Krisztus. Ez egy teljes átformálódás. Ez nem egy etikai hozzáállás kérdése. Új teremtésről beszél az apostol. Egy új teremtésről. Micsoda nagy dolognak gondoljuk a világ megteremtését, a föld keletkezését. Micsoda nagy dolognak gondolunk egy élet születését. Mindenki oda gyűlik, gratulál és örül és éjjelzik. Hát szinte a semmiből, egy kis zigótából egy ember született. Holott a leghatalmasabb csoda, mi megtörténhet egy emberrel, hogy megváltozik a természete. Hogy már nem azt akarja tenni, ami, ahogy Pál apostol mondja, amit mögöttem vannak, kárnak látom. Az eredeti görögben ennél sokkal csúnyább, egy pejoratív szó szerepel. Úgy is mondhatnánk, hogy fekália. Kárnak ítélem. És ami pedig előtte van, azt életcélnak. Hogy Isten ezt a csodát végre tudja hajtani az emberben. Hogy egy emberből például Mózes, aki egy indulatos ember volt, embert is el tudjuk. És hogy mutatja be a Szentírás nekünk? Nem volt nála békességesebb emberföld. Micsoda jellemváltozás ez? Egy hirtelen haragú emberből, aki a maga igazságát még akár tetlegességgel is érvényesíti. És megváltozik. És nem volt nála békességesebb ember. Ezt a jellemváltozást látjuk a Biblia összes elénk tárt és a szentségként is bemutatott élet példájában. És akkor érthetjük meg, hogy azok, akik például az első vértanú István hogyan tudta kimondani ugyanazokat a szavakat, mint Krisztus. Nem tudják, mit cselekszenek. Uram, bocsásd meg nekik. Mert ez a szeretet volt benne azok iránt, akik megkövezték őt. Krisztus jelleme élt benne. Nem eszébe jutott a Krisztus szavai, hanem az ő jellem tulajdonságai voltak benne. És hatalmas szeretettel fordult azok iránt, akik őt megölték. És ez az, amit Péter apostol így foglal össze, akiről tudjuk, hogy hasonlóan szangvinikus alkat volt Mózeshez. Áldott az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő irgalmassága szerint újonnan szült minket, élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Ez az az örökség, amelyet a Szentírás bemutat nekünk. Ez, amire mi nem tudunk vágyni önmagunktól. Nem is tudjuk, hogy mit örökülünk önmagunktól. Akkor kezdjük el megismerni ezt, hogyha Jézus jellem tulajdonságai kezdenek el bennünk ilyen. És gondoljuk csak azt el, hogy Jézus Krisztus, aki tudta, hogy milyen a menny, hiszen isteni természete szerint pontosan tudta, hogy honnan jött. És mégis itt maradt. Nem az ő első szülöttsége okán távozott ebből a világból, hogy most már itt hagyom ezt a szörnyű bűnt, ami itt van. Hanem ő azt az első szülöttséget szerezte meg az ő halálával, amely bennünket is nem csak, hogy jog szerint tesz alkalmassá, hogy a mennyek országában örökös társak legyünk, nem csak jog szerint, hanem természet szerint is. Ezért mondja aztán Péter apostol, ennek a gondolatmenetnek a folytatásaként, hogy újonnan születtetek Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Itt is megismétli, hogy újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból. Istennek igéje által. És hogy ezt ez a gondolatmenethez hozzáfűzi még Péter apostol, ezt ne tekintsük csak egy költői fordulatnak. Ugyanis, amit számunkra talán a legfontosabb, és talán amit a legkevésbé veszünk fontosan, ma, mint egy 6 milliárdan a Föld vallásos lakosai közül, az az, hogy újonnan születtetek mi által? Isten igéje által. Jézus Krisztus nem véletlen mondja, hogyha nem eszitek az én testemet, nem isszátok az én véremet, nem lesz élet bennetek. Az ő igéje nélkül, amelynek mindennapi táplálékunk lenne, nem lesz élet bennünk. Az újjászületésnek itt az áloga. A Szentírással élni kell. Ez az, ami bennünket alkalmas-e, így tud bennünk Isten munkálkodni. Mert az Isten igére ne úgy gondoljunk, mint szavak halmazára. Az Isten igére csak úgy gondolhatunk, ahogy kezdődik a János evangélium. Hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és minden általa lett. És nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Isten igéje teremtő, és bennünket is át tud formálni, azzal, hogy vele élünk. Ha Krisztus önmagát azonosítja az ő beszédével, ha az ő beszéd által teremt, akkor mennyivel inkább képes újjáteremteni? És ha ezt a csodát meg tudta tenni Isten, hogy bennünket életre hívott az ő beszéd által, akkor mennyivel inkább kell hinnünk abban a csodában, hogy újjá is tud bennünket teremteni. Pascal föl is teszi a kérdést, a nagy matematikus. Mi könnyebb valamit a semmiből megteremteni, ami nem volt, vagy valamit újjá teremteni, ami egyszer már volt. Ő ezt az újjáteremtésre értette. De mi tudjuk, hogy a mi újjáteremtésünk a Krisztus jellem tulajdonságaiban való újjáteremtést jelenti. Ezért kell az, hogy együtt munkálkodnunk az Istennel, nem áll többől, mint a mi önző énünk feladásából. Ez a hatalmas küzdelem. Ez a nagy küzdelem. Erre mondja Jézus Krisztus a Jelenések könyve 21. fejezetében, a Biblia végén, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Ez az a győzelem, ami fiúvá tesz bennünket, ami örökös társá tesz bennünket, ami lényegében a Biblia erkölcsi öröklés jogának az alapja. Így gondoljunk tehát az Isten erkölcsi rendjére, és a példabeszédek 21. fejezetével zárom a mai előadást, amely össze is kapcsolja ebben az értelemben az eddigi előadásoknak a summázatát is, azt a fajta elhívást, amire Isten a mi együtt munkálkodásunkat szánja. Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet. Ez a mi örökségünk. Köszönöm szépen a figyelmet. És rövid szünet után meg majd kérdésekkel folytathatjuk.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Márk evangéliuma 10. fejezetében a 35. verstől a következőképpen olvashatjuk. És hozzájárultak Jakab és János, a Zebedeus fiai, ezt mondván: Mester, szeretnők, hogy amire kérünk, tedd meg nékünk. Ő pedig mondta nékik: Mit kívántok, hogy tegyek veletek? Azok pedig mondták néki: Add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, másikunk pedig bal kezed felől üljön a te dicsőségedben. Jézus pedig mondta nékik: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azok pedig mondták néki: Megtehetjük. Jézus pedig mondta nékik: A pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. És halván ezt a 10 tanítvány, haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra. Jézus pedig magához szólítván őket mondta nékik: Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok fölött fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Kedves gyülekezet, Jézus utolsó útja során történt meg ez az eset. Jeruzsálembe ment Jézus tanítványaival együtt. 2 evangélista mondja el ezt a történetet, Márkon kívül még Máté evangéliuma 20. fejezetében olvashatunk erről a történetről. Ott a Máté evangéliuma 20. fejezetében még azt is megtudhatjuk, hogy a 2 szeretett tanítvány, János és Jakab édesanyja is ott volt, és ennél a kérésnél ő is jelentékeny szerepet játszott. Ott Máté még részletezi, hogy először az édesanyja fordult Jézushoz, utána pedig a 2 testvér. Jézusnak voltak női tanítványai is, például az idézett gyermekek édesanyja is ilyen volt, és Lukács evangéliuma 8. fejezet 3 versében még további női tanítványokról olvashatunk, bizonyos Zsuzsánnáról is, Mária Magdolnáról is, akiket Jézus megszabadított, és akiket a 12-vel együtt ott tudhatott maga körül, és nagyon sokszor követték őt. János és Jakab a legrégebbi tanítványok voltak. Ugye tudjuk jól, hogy a tanítványok elhívásában bizonyos fokozatbeliség érvényesült. Például Mátét, a vámszedőt sokkal később hívta el Jézus, és a legkorábbi tanítványokról János evangéliuma 1. fejezete beszél, és a legkorábbi tanítványok között volt Jakab és János. Kedves gyülekezet, ez a történet mindig figyelemre méltó tanulságokat ad, és különösen a mai napokban is a számunkra. Azért is választottam ezt a történetet, mert túl ezen a történeten a mai napokra vonatkozó tanításait is szeretném részletezni. Mi rossz volt abban, hogy Jakab és János ezzel a kéréssel fordult Jézushoz? Hát ott akartak lenni a mennyek országában. És ők úgy is éltek. Ők mindent megtettek a földi életükben, ők Jézus hűséges követői voltak, ők valóban a tanítványok belső magjához tartoztak, és a kérésük, hogy ők ott lennének az örök életben is jobb és bal felől az Úr mellett, emögött ne csak versengést vagy vetekedést lássunk, hanem egy igazi elszánást, egy igazi odaadást, egy igazi lelkesedést. Már itt ennél a kérdésnél elgondolkozhatunk azon, hogy vajon az életben hát nem a lelkesedés az egyik legvonzóbb dolog, nem
az az oldhatatlan vágyakozás, az a szívből fakadó ösztönzés viszi előre a dolgokat. Hát mi rossz volt ebben, hogy a tanítványok ezt kérték, hogy, és az édesanyjukat is felhasználták erre, hogy ők majd az örök életben Jézushoz ott is a legközelebb akarnak állni. Itt a földi életben is a legbuzgóbb tanítványai voltak, tehát az örök életben is az ő dicsőségében a jobb és bal keze felől szerettek volna lenni. Olyan érdekes azért, hogy felvezették ezt a kérdést, hogy Mester, szeretnők, hogy amire kérünk, tedd meg nékünk. Hát van ilyen sokszor a mi életünkben is. Ne haragudjál, kérek valamit, de ne utasíts vissza. Vagy most szeretnék valamit kérni, nem nagy dolog, ugye igen mondasz rá. Vagy most ezt el szeretném mondani, de már most ígérd meg, hogy senkinek nem mondod el. Ugye hányszor van ilyen, mikor beszélünk így? Mikor beszélünk így? Amikor valamiről nagyon biztosan tudjuk, vagy tudni véljük, hogy ez jó és tökéletes. Azért előre meg akarjuk nyerni a másik embert, hogy ne is gondolkozz sokat, ez olyan helyén való tökéletes kérés, és annyira meg vagyok erről győződve, hogy ezt előre ígérd meg, hogy teljesíteni fogod. Jézus visszakérdezett, hogy mit kívántok, hogy tegyek veletek? És akkor vezették elő ezt a kérést, és azért Jézus azért egy lesújtó választ adott nekik először, nem tudjátok, mit kértek. Azért ez lesújtó válasz. Egy ilyen gyönyörű kérésre. Hogy azt mondani, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Hát dehogy nem tudják. Hát pontosan tudták ők, hogy ez a legszentebb, legigazabb dolog. De kedves gyülekezet, itt is álljunk meg egy pillanatra, amiről mi annyira meg vagyunk győződve, és nem hitetlen emberek, sokszor hívő emberekként vagyunk meggyőződve, hogy ez a világ legtökéletesebb, legfedhetetlenebb dolga. De hát mondják ezt nem hívő emberek is, hogy hát én csak egészséget kérek. Hát én nem milliókat kérek, vagy nem tisztségeket kérek, én csak egészséget kérek. Hát az olyan alapvető dolog, én csak egy kis életet kérek még. Hát ez is olyan nagyon egyszerű dolog. De milyen megdöbbentő, hogy amit mi emberek kérünk, és amiről annyira meg vagyunk győződve, hogy ez jó, tökéletes, ez senkinek ártalmára nincsen, ez a mi és mások javát szolgálja, hogy az Isten ott is figyelmeztet bennünket, hogy nem tudjátok, mit kértek. Jézus, amikor tanította a tanítványait, hogy mit kérjenek, hat dolgot állított elik, és nem többet, nem hetet, nem nyolcat, csak hat dolgot. Ez a mi atyánk. A mi atyánkban az első kéréstől a hatodik kérésig minden benne van, amit kérnünk kell és lehet. És ott ez a kérés egy kicsit másképp van, amit a tanítványok olyan biztosan tudtak, hogy ez a világ legártatlanabb és legjobb kérése. Jézus ott is élre helyezte ezt a kérdést, hogy szenteltessék meg a te neved. De szenteltessék meg a te neved, ami mi tökéletes életünk által, szenteltessék meg a te neved úgy, hogy mi, amit kérünk, azt ne úgy kérjük, hogy mások azon felbosszantsák magukat, mert hiszen a történetben azt is olvastam, hogy ez nyílt színen zajlott le, a tanítványok szemés fültanúi voltak, és igen, felbosszantották magukat, mert úgy gondolták, hogy ezt miért Jakab meg János kéri? Hát ezt miért nem mi kérjük? Hát mi is kérhetünk ilyesmit. Hát ezt minden hívő ember kérheti, és miért ők kérik? Hát ők talán jobbak nálunk? Kedves gyülekezet, itt is álljunk meg egy pillanatra, mert ebből a szempontból, a történetünk szempontjából a világ valóban két részre osztható. Vannak emberek, akik a világon valamit akarnak, határozottan akarnak, sokszor meg is kapják, hogy konok magacs emberek, mert valamit akarnak, és nem tágítanak attól, amit akarnak. Mások meg nem annyira akarnak dolgokat, csak úgy élnek. Hát majd akarnak helyettünk mások, és majd mi az ő farvizeikkel megyünk előre. A világ valóban két részre osztható, gondolkozó, döntő, választó, és mélyen és őszintén jókat akaró emberekre, és ezekben is lehet bőségesen hiba természetesen. És a világ másik része, a nagy többség, sajnos, hogy így kell, hogy mondjam, hogy az emberek csak élnek, és várják, hogy majd mi lesz. Önmagában nyilván, ha csak így vezetem föl a kérdést, mindannyian azt szeretnénk mondani, hogy mi az első csoporthoz akarunk tartozni.
Hát mi gondolkozni szeretnénk. Mi dönteni, Isten mellett dönteni. Mi szeretnénk célokat kitűzni, egy célok jegyében tudatosan élni az életet. De ezt nagyon sok ember csak mondja, de nem teszi. És nagyon sok ember csak él, még hívő emberek itt csak élnek, várják, hogy majd mi lesz, majd a jó Isten mit fog tenni, meg a gyülekezet mit fog tenni, majd én minden jót követek, de hát én csak élek, én azért mélyebben nem gondolkozom, nem is vagyok olyan konok és makacs ember, hogy én mondjak valamit, vagy én álljak elő valamivel. Tehát mondom, ebből a szempontból a világ két részre osztható. És általában a két rész kölcsönösen haragszik egymásra. Mert az első részre azt mondják a többiek, hogy hát ők többek nálunk, hát ők ezt meg azt akarják, hát ők a kivételesek, ők az elit. A másik részt meg az előbbi rész sokszor lenéz, és azt mondja, hogy ezek csak élnek, mint a bárányok, és mennek a bégetések után. És állandó feszültség van azért ember és ember között, családokban, munkahelyeken, az országban is, mindenhol a világon, mert vannak emberek, akik el akarnak érni célokat, és most csak azokról az emberekről beszélek, akik jó célokat akarnak elérni, mert itt ez a cél, ne felejtsük el, hogy ott lenni a mennyek országában. Most nem az a cél, hogy gazdagodjunk meg, vagy hogy szerezzünk hírt, nevet, most itt csak azokról beszélek, akik jó célokért akarnak élni. És azokról beszélek, akik szintén megegyeznek ezekkel a jó célokkal, de ezekért úgy különösebben tenni, elszánni, a bőrüket vására vinni nem akarják. Itt van a két csoport között a különbség, és az itt a kérdés, hogy Jézus hogyan viszonyult a két csoporthoz. Mert kedves gyülekezet, sokszor úgy vagyunk mi az életben, hogy látjuk, hogy mi mit akarunk, azt is látjuk, hogy mások talán ezt nem értik, és ők meg nem akarnak ilyesmiket, és sokszor csak egymásra tekintünk. Azok, akik határozottabb gondolkodású emberek, azok rátekintenek a többire, hogy a többi olyan nehezen húzható előre. A többiek meg azt mondják, hogy az a baj van a világnak, hogy néhány ember olyan nagyon határozottan gondolkozik, és még a gyülekezetben is ilyen elgondolások, pártoskodásokat, szakadásokat hoznak létre, és a gyülekezetben is sokan, ha nem mondják is ki, de ugye a hátsó gondolkodás szintjén így vannak, hogy ők viszik, vagy akarják vinni a gyülekezetet, pedig mi is ebben részt vehetnénk, de hát mi nem vagyunk olyan erős személyiségek, és nem veszünk részt. És itt a legnagyobb probléma az, és Jézus ezért mondta, hogy nem tudjátok, mit kértek. Mert a legnagyobb probléma az életben az, hogy mindenki meg van győződve, hogy neki igaza van, ő jó helyen van, és ő képviseli a helyes megoldást. És mivel ennyire meg van győződve mind a két csoport, a Jakab és János által jelképezett Zebedeus fiai és a többi 10 tanítvány is, mivel mindenki ennyire meg van győződve a dologról, becsúszik egy hiba, de ez a hiba olyan nagy, hogy ki se lehet mondani. És mi ez a hiba? Hogy nem tekintünk Jézusra. Nem tekintünk Jézusra. Pedig figyeljük meg, hogy Jézus itt a történetben is milyen tökéletesen megmutatta, hogy mit a helyes emberi magatartás. Először is, Jézus kárhoztatta a Jakabot és Jánost. Azt mondta, hogy ti egy törtető, akaratos, konok, kemény emberek vagytok, akik tűzön, vízen keresztül a magatok elgondolásait célhoz akarjátok vezetni, még a saját édesanyátokat is megkéritek ennek az elérésére. Jézus ilyeneket nem mondott. Jézus csak azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. De Jézus nem károsztatta őket. Jézus előtt világos volt, amit egyébként a Jézus Élete című könyv ebben a fejezetben, mindenkinek ezt a 60.

ragaszkodjanak hozzám, még inkább ő rá tekintsenek föl. És Jézus magatartása ilyen szempontból tökéletes, hogy a két testvért, hogy vezetés, amit majd mindjárt meg fogunk látni, hogy hogyan, ez mindannyiunk számára példamutató. De ugyanakkor, amikor Jézus látta, hogy a másik tíz erre megharagszik, akkor miután a két testvérrel beszél Jézus, a többi tíz tanítványhoz és ezáltal az egész tanítványi köréhez fordul, és elmondja az életének a legnagyobb szavait, mert például a 44. versben, amit olvasunk, azt hiszem, hogy Jézus egyik legfontosabb tanítása, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgálja legyen. Nem egyszerűen csak szolga, mindenkinek szolgálja legyen. És erre is majd szeretnék rátérni. Nézzük jól meg, hogy az a Jézus, akihez kéréssel fordultak, de akit egy kicsit szem elől tévesztettek, most Jézus hogyan mutatja meg, hogy az életben csak egy dolog a fontos. Akár azok számára, akik tenni akarnak az ő ügyért, akár azok számára, akik nem akarnak annyira tenni, de azért ott vannak az ő tanítványi körében, az életben egy dolog a legeslegfontosabb, hogy mindig Jézusra tekintsünk. Mit szól erre Jézus? Vessük fel a kérdést, hogy a két tanítványnak mit szólt Jézus. Olvassuk újra a 38. versben. Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azok pedig mondták neki, megtehetjük. Jézus váratlan feleletet ad, pohárról beszél és keresztről. Pohárról és keresztről. Nem tudom, hogy elmélyítettük-e magunkban a bibliai jelképek jelentését, minek a jelképe a pohár? A pohár nem csak annak a jelképe, amit mi megszoktunk jegyezni, általában egy keresztény ember a Getsemáné kertbeli küzdelemről jegyzi meg a poharat. Hogy atyám, neked minden lehetséges, ha lehetséges, múljék el ez a keserű pohár. Igen, itt is a keserű pohárra céloz Jézus, de a pohár nem csak a keserűség jelképe a Bibliában. Ha valaki elolvassa az Ószövetségnek sok-sok ilyen kijelentését, például az egyik leghíresebb Zsoltár, a 23. Zsoltár, az Úr az én pásztorom. Csordultig van a poharam, mondja. Nem a keserűséggel van csordultig a pohara. Csordultig van a hálával, az örömmel. A pohár nem egyszerűen a keserűség jelkép, az csak egyik vonatkozása. A pohár a teljességnek a jelképe. Ugye rosszul esik, amikor adnak nekünk egy pohár, nem tudom én, egy italt, és csak félig öntik a poharat. Hát nem is színültik, de úgy elvárjuk, hogy egy kicsit teletöltsék a poharat. A Bibliában a pohár annak a jelképe, hogy valaki például a hálával, az örömmel mennyire van csordultik tele. A köszönettel mennyire van csordultik tele. Nagyon sok pozitív dolgokat, például beszél az Ószövetség a vigasztalás poharáról. Mennyire vagy tele a vigasztalással? Beszél a reménység poháráról. Mennyire vagy tele a reménységgel? És kétségkívül beszél a Biblia a keserűség poharáról. És beszél a Biblia arról, hogy mindannyiunknak az életben a keserűség poharát is Isten a kezünkbe adja. Ben nem is az a megdöbbentő, hogy volt reménység pohara, vigasztalás pohara, háladás pohara, ugye van a háladás pohara, háladás kelje az úrvacsorára, mondja. Hanem a keserűségnél is az a megdöbbentő ezekben a tanításokban, hogy a keserűségből nem csak egy-egy kortyot kell innunk. Sokszor mi így gondoljuk el, hogy Uram, egy kis kortya keserűségből, mert hát azért az ürömből elég egy kis kort, még abba is belehalok. És Isten ezt a poharat is nyújtja nekünk, és tele nyújtja. Jézusnak is tele nyújtotta. Jézusnak is el kellett szenvedni a kárhoztatást, a vádolást, a fizikai szenvedést, a lelki szenvedést, az Istentől való elhagyatottságot, mindent el kell. A keserűség pohára, most ne azt mondjuk, hogy a pohár a keserűség jelképe, mondom, a pohár a teljesség jelképe. Az életben sok mindent olyan formában kell elviselnünk, elszenvednünk, amit mi mondjuk nem gondolunk el, és mi azt mondjuk, hogy legyen egy pohár, ami az öröm, a vigasztalás, a remény, ez legyen tele. A keserűség pohára, hát igen, az Jézusnak el kellett szenvedni, de nekem abból csak pár csepp.

ez kellene. És erre teszi fel Jézus a kérdést. Most lefordítom akkor a jelképet. Megihatjátok? Megihatjátok azt a pohárt, amelyet én megiszom? Én teljesen ki kell, hogy ürítsem a keserűségek poharát. Ti így gondolkoztok? Ott lehettek a mennyek országában. Igen, az Isten egész megváltó műve azon épül, hogy ott lehetsz a mennyek országában. De mit gondolsz, hogy a mennyek országa felé vezető úton, ahol folyadékra van szükséged, te kész vagy arra, hogy azt a pohárt, a keserűség poharát is kiígyad? Megaláztak egyszer gyerekkorodban. Felnőttként félreszorítottak. A saját családodban is ilyen és ilyen problémák vannak. További keserűség. És akkor még a gyülekezetben sem ért meg mindenki, és ott is valaki úgy néz rád, hogy. És akkor még az életben hozok neked egy-két szerencsétlenség, egy-két baleset, egy-két baj, egy-két gyermekeiddel való dolog, ami sokkal jobban fáj, mint hogyha téged ért volna a sértés vagy a baj, és mindezt az én kezemből elfogadod? Elfogadod ezeket is? Hiszed, hogy én csak annyit adok, amennyit fel is tudsz hörpinteni, és hiszel az ígéretemben, amit így mond ki Pál a Filippi levél második fejezetében, hogy az Isten arra ügyel, hogy szomorúság ne jöjjön szomorúságunkra. Isten nem állandóan az üröm poharát adja a kezünkbe, fölváltva ad poharakat, de teljességgel ki kell inni a poharakat, át kell élni bizonyos dolgokat. Nem mondhatom azt, hogy ebbe belesek, gondolok, most majd én megyek és más poharakat veszek a kezembe fizikailag, hogy elfelejtsem ezt a bánatot és ezt a bajt. Ezt neked ki kell innod, hogy a jellemet csiszolódjék, hogy alkalmas legyél a mennyek országára. Sok keserűség, hogy mondta Pál apostol, hogy a mennyek országáig, amíg eljutunk, sok nyomorúságon kell átmennünk. De te ezt elfogadod? Ezt vállalod? Mert én, Jézus Krisztus, én, ahova megyek előre, engem most, itt az utolsó úton mondom nektek, már kétszer-háromszor mondtam, hogy nekem meg kell feszítetnem, elárultatnom főpapoktól, vallási vezetőktől elítéltetnem, és nem hisztek ebben. Azt hiszitek, hogy én sem hajítom fel a poharat, mert hát én csak tanítsak, gyógyítsak, csak jót tegyek, rám ilyen nem várhat, veled ilyen soha be nem következhet, hogy mondja Péter. Én ezt a poharat kész vagyok kiinni, a keserűségeket is fenékig, nem csak beleízlelni egy kicsit, nem csak megnézni, hogy milyen a szomorúság, a keserűség, a bánat, fenékig az egészet. És az Isten ezért tesz engem alkalmassá, hogy megváltó legyek. Ezért tudlak benneteket megváltani, itt tudlak segíteni. De ti készek vagytok ebben követni? És megkeresztelkedhettek azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? A keserűség pohara a legsúlyosabb akkor lesz majd, amikor ott függök a kereszten. És ti vállaljátok az életben, hogy titeket is keresztre feszítenek? Ti vállaljátok az életbe, hogy meg kell adni magatokat. Meg kell adni magatokat. Le kell mondani arról, hogy a saját akaratodból valamit visszaszóljál a másik embernek, vagy valamit cselekednél. Hangtalanul meg kell adnod magad. Látod, hogy a másik ember tajtékzik, nem felelhetsz vissza. Vállalnod kell a verességet. Vállalod? Ott leszel a mennyek országában. Milyen érdekes, hogy Jézusnak erre a hangsúlyos kérdésére, tehát a pohárra, a keresztre vonatkozó kérdésére, azok pedig mondták néki, hogy megtehetjük. És nagyon érdekes, hogy Jézus miért mondta ezt, és főleg azt, hogy ezután miért mondja Jézus, hogy Jézus pedig mondta nékik, a pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, és a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. Az ember itten gondolkozik, akkor Jézus miért kérdezte ezt? Mert először úgy gondoljuk, hogy Jézus ezt azért kérdezte, mert azért tette föl ezt a kérdést, mert ők nem fognak akkora poharat fölhörpinteni, nem fognak olyan keresztre fölszegeződni, mint ő, mintha Jézus ezért kérdezte volna. De most kiderül, hogy Jézus nem. Jézus elismeri, hogy igen, ti szerettek engem, készek vagytok, készek lesztek majd a poharat is a kezetekbe menni és fölhajítani,
És ezért azt mondja, hogy igen, a pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, a keresztséggel, amelyel megkereszel, megkereszelgetek. És kedves gyülekezet, ez beteljesült, ez a profécia, mert szinte minden apostolról tudjuk, hogy az egyiket, ugye Jakabot éppen az első üldözések során megölték, tudjuk jól, hogy Pált és Pétert, ugye egyiket lefejezték, keresztre feszítették, tudjuk jól, hogy Jánost forró olajjal teli üstbe vetették. Az apostolokkal nem bántak kesztyűs kézzel, az apostolok bizony kellett, hogy kövessék Jézust, de én azt gondolom, hogy minden tanítvány kell, hogy kövesse Jézust, és Jézus ezt előre felhívja a figyelmünket, arra is felhívja a figyelmünket, hogy ne féljünk ettől. Jelenések könyve második fejezetében olvassuk Jézusnak a legcsodálatosabb ígéretét, hogy semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Ennél nagyobb Jézus ígéretet kevéssé tudunk találni. Szenvednünk kell. Itt is itt van, hogy a poharat ki kell hajítani, a keresztre föl kell szegeződni, szenvednünk kell, de milyen csodálatos az igevers elsülése, hogy semmit ne félj attól. Szóval Jézus, aki kilátásba helyezi a nehézségeket, ugyanakkor mindig biztosít arról, hogy ott lesz velünk a nehézségekben. Ott lesz velünk, és ő fog majd erőt adni, mert őt, ami mi üdvösségünk fejedelmét is szenvedések által tette tökéletessé az Isten, ahogy olvassuk a zsidókhoz írt levélben. És Jézus elismeri a tanítványoknak az elszánását, bátorítja, jövendőt mond, igen, ti is majd méltókká tétettek arra, hogy értem szenvedjetek, és biztos vagyok benne, hogy ti ki fogjátok inni, de nem csak pár cseppként az egész poharat, amit az Isten elébetek helyez, és a keresztre föl fogtok feszülni jelképes értelemben. De az én jobb és bal kezem felől való ürést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Hát itt is egy kis csodálatba esünk, mert hát még nem is keresztények, még akik nem is keresztények, azok is tudják, hogy Jézus az ítélő bíró. Jézus lesz a bíró, ő az ügyvéd is, ő a bíró is. Hát miért mondja azt Jézus, az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni? Ebben a kijelentésben is nagyon sok tanítás van. Egyrészt azt sokan így tudják, hogy Jézus lesz a bíró, de azt már kevesebben tudják, hogy Jézus olyan bíró lesz, aki az ítéletet egészen az atyának adja vissza. Az atya adja a fiúnak az ítéletet, mert hiszen ő járt itt közöttünk, de Jézus olyan tökéletes fiú, hogy az atyának visszaadja az ítéletet, és azt mondja, én vállalom őket, én képviselem őket, én együtt voltam velük a keserű pohár megívásában, úgy látom, hogy ők elfogadták, csiszolódtak, elfogadták a jellem átalakulásnak ezt az útját, és méltók az örök életre, de én, atyám, ezt te rád bízom. Én vállalom őket, de az utolsó szó az atyáé. Dániel könyve 7. fejezetében is így olvashatjuk az ítéletről az első csodálatos látomást a Bibliában. Mit is látott Dániel? Látta a mennyei atyát a maga fölségében, a mennyben, és aztán valakit vezettek elébe. Valakit vezettek elébe, mint aki egy ember fia volt. És ez az ember fia, akit oda vezettek elébe, aki vállal bennünket, aki mindig velünk van, azt mondja, hogy ezek az enyém, de atyám, most te hozd meg a végső döntést, én képviselem őket, és te mondd ki rájuk valóban, hogy ők méltók a te országodra. Egyrészt ezt a tanítást is magába foglalja Jézusnak ez az első hallása talán egy kicsit különösnek tűnő kijelentése, de azt is magába foglalja, de az én jobb és bal kezem felől való ürést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Ez mit jelent? Azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Isten mindenkinek elkészíti az örök életre a helyet, nem? Hát ezt olvassuk a Bibliában. Hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Jézus is így búcsúzott tőlünk, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és az én atyám házában bőségesen elegendő hely van, ha nem lenne, megmondtam volna nektek. Tehát Jézus biztosít arról, hogy az ő szándéka, hogy mindenki ott legyen az örök életben. De ki lesz akkor ott? Kedves gyülekezet, az lesz ott, aki az élet hétköznapjaiban a fájdalom, a szenvedés, a gyász, a nehézség,
minden rossz poharát Istentől elfogadva felhörpinti. Istentől elfogadva ezekben a nehéz helyzetekben és ezekben a nehéz körülményekben sem felejtkezik meg arról, amiről egyébként a jó körülmények között megszoktunk felejtkezni, és Isten ezért beszél nekünk poháról, keserűség poháráról és keresztről, hogy ne felejtkezzünk el valamiről. Ha már a jólétben, az egészségben, a fiatalkorban sokszor hajlamosak voltunk, és sokszor állandóan is elfelejtkeztünk, de Isten megenged számunkra ilyen megpróbáltatásokat, hogy belevésse a mi lelkünkbe, hogy szokásunká legyen az, amit a Mikás könyve 7. fejezete így mond. De én az Úrra nézek. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Isten erre vágyakozik, hogy mindenben ővele együtt éljünk, mindenben ővele együtt járjunk, és a jó Isten, ha máshogy nem, akkor ezekkel a poharakkal és a színültig teli poharakkal akar önmagához közel vonni, és megtanítani bennünket erre az igazságra. Akiknek elkészítetett, én elkészítem mindenki számára, aki fölveszi ezt, aki elfogadja ezt, az oda fog eljutni az örök életbe. És kedves gyülekezet, amikor itt Jézus befejezte Jakabbal és Jánossal a beszédét, itt olvassuk, hogy ezt halván, ezt a 10 tanítvány haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra, Jézus pedig magához szólítván őket mondta nékik. És most jön az előbbi két tanításnak egy harmadikkal való megkoronázása, hogy Jézus most beszél azokhoz is, akiket az istentisztelet elén én úgy jellemeztem, hogy ugyan oda tartoznak Jézushoz, de túlságosan markány szerepet nem szeretnének vállalni az Isten országa képviseletében. Sajnos a gyülekezetnek is a nagy része erre a kényelmesebb álláspontra helyezkedik be. A gyülekezet is sokszor elvárja azt, hogy dolgozzanak azok, akik dolgoznak. A gyülekezet eljár hétről hétre istentiszteletre, vannak élményei, tapasztalatai, de igazában odaállni, ahol húzzák a szekeret, nem akar. Én amikor ismerkedtem a hittel, mondta nekem egy idős ember, hogy mondok neked egy keresztény viccet. Hát mondom, ilyet még nem hallottam, mi legyen ez a vicc. Azt mondja, a gyülekezetben valaki azt mondja, sokat dolgozol testvérem, túlhajtod magadat. Ez nem Isten szándéka szerint való dolog, hogy te állandóan mész, meg csinálod. Ez nem szép dolog. Ez nem hitből való dolog, te túlhajtod magadat. Azt mondja, a keresztény vicc most jön, mit felel erre a túlhajtott ember? Tudod, azért hajtom túl magamat, mert mások semmit se csinálnak. Lehet mondani, hogy ez erős túlzás, lehet mondani, hogy ez a Jakab és a János lelkülete, hogy azt hiszik, hogy csak ők csinálnak valamit, de mindenki gondolkozzék el ezen, kedves gyülekezet, hogy ki mit csinál az Isten művében. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy mindenkinek prédikálni kell, nem arról van szó, hogy mindenkinek nyüzsögni kell. Még arról sincs szó, hogy az igazi szeretet hiányát a ténykedéssel palástoljuk és pótoljuk. Nem ezekről van szó. Ezért mondom, hogy tényszerűen gondolkozzunk most. Én nem védem a Jakabot és Jánost, nem védem a 10 tanítványt, én azt mondom, hogy nézzünk Jézusra. Jézus most megkoronázza a tanítását ezzel a harmadik kijelentéssel, és azt mondja, tudjátok, én azért jöttem a földre, hogy országot alapítsak. És az országomba azok jutnak el már itt a földön, és majd a mennyek országában jobb és bal kezem felől azok állnak. És itt a Jézus életében van egy csodálatos mondat, amit érdemes megjegyezni. Kik fognak majd jobb és bal keze felől állni Jézusnak? Akik a legtöbb áldozatot hozták azért, hogy itt az emberek megismerjék az evangéliumot. Ez nem biztos, hogy prédikátornak kell lenni, nem biztos, hogy előadónak kell lenni, keresztény embernek kell lenni. Keresztény embernek, aki az életében az első helyre nem azt állítja, hogy hol dolgozom, nem azt állítja, hogy mennyit keresek, nem azt állítja, hogy a gyerekemnek most a 5. ruhát kell megvennem, vagy kocsit kell vennem. Az első helyre azt állítja,
hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik nektek. Jézus szava ez, a hegyi beszédben elmondott szava, és én ezt elfogadom, első helyén ezt állítom, és jobb és bal keze felől majd Jézusnak ott áll egy egyszerű háziasszony, ott áll majd egy egyszerű hajléktalan, vagy ott áll most egy egyszerű munkás, vagy paraszt, vagy nem tudom kicsoda, de aki az életben az első helyre ezt állította. Mert mit mond itt Jézus ebben a tanításban? Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok köz fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk, de nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Vagyis Jézus mit hozott el erre a világra? Mi ez a másik ország? Mi a mi döntő választásunk az életben? Az, hogy mi Krisztusra tekintve készek vagyunk-e minden áldozatot vállalni azért, amihez egyébként az Isten adja az erőt, tehát most nem mi vagyunk a hősök, hogy most nagy áldozatról beszélek, az Isten adja ez az erőt, nekünk a döntés a mi osztályrészünk, hogy képes vagyok-e eldönteni azt, hogy én hitben azt választom, hogy Krisztus szerint éljek, első helyre azt állítsam, amit Krisztus állít, és én az emberektől mindent kész vagyok elviselni, eltűrni, csak hogy megnyerjem őket. Én nem parancsolgatni akarok, nem kioktatni akarok, nem tündökölni akarok, hogy mennyit tudok Istenről vagy a Bibliából, hanem én szeretni akarom az embereket, olyan szeretettel, hogy Jézus is szerette őket, eközben minden ütést, kopást elviselek az emberektől, zokszó nélkül, mert én is ilyen voltam, míg meg nem ismertem az Istent, hogy ott ütöttem a másikat, ahol nem akartam, és én ezt vállalom. Ez napi keserűség. Hát nem visszaszólni, nem vitába legyedni, nem kioktatni, hát ez akkora keserű pohár. Minden nap vereséget szenvedni, de én ezt vállalom. És nem azért, mert megőrültem, nem azért, mert elment az eszem, hanem rájöttem arra, hogy ez az értelme az életnek. Hogy a rossz világából csak így lehet menteni az embereket. Be kell menni az égő házba. Lángok között kell járni, füstszagot fog átvenni a ruhám, de hát ezt vállalni kell. Most menteni akarok, vagy kívül nézni, és mondani, hogy jaj, hogy ég ez a ház, borzalmas ez a világ, tele van gonoszsággal. Én kint vagyok, és a páholyból nézem egy filmvetítésen, hogy nekem bemutatja az Isten a Biblián keresztül, hogy na, ilyen a világ. Nem lehet a páholyból nézni, menjél be az emberek házaiba, vedd át a füstöt, a kormot, vedd át a piszkot, a szennyet, a bűzt, embereket ki kell menteni abból a helyzetből, és Jézus azt mondja, hogy két ország van, hát ez a választás. Ha itt a földön akarsz te az emberek országában nagy lenni, akkor sorakozzál be olyanok közé, akik fejedelmek, hatalmas emberek, akik pénzt, hatalmat gyűjtenek, és meg akarják mondani, hogy mi legyen, választhatod ezt. Gondold végig, értelmesen gondold végig. De az én országon nem ezen alapul, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Kedves gyülekezet, mindenkinek. Mert sokszor ott van az a kísértés is, hogy bizonyos embereket szolgálok. Bizonyos emberekkel jó, mert megértenek, vagy hallgatnak a szómra, de a nehéz emberek, akik nem hallgatnak, gúnyolódnak, csúfolódnak. Sokszor a hívő közösségben is vannak azért olyan emberi kapcsolatok, hogy azért jobbak is lehetnének. De én ott is szolga szeretnék lenni, mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Miért nem értékelik az emberek ezt? Miért nem értékelik Jézust? Miért nem Jézusra tekintenek? Azért, kedves gyülekezet, mert Jézus ezt olyan csendben tette, olyan természetes egyszerűséggel tette. Nem járt előtte se kikiáltó, nem járt utána se krónikás. Ő tette ezt, és ezért mondom az életünk legeslegnagyobb kérdése, hogy soha ne veszítsük el a mi tekintetünket Jézusra emelni. A gyülekezetbe se azon kell rágódni, hogy ki mit akar,
vagy mások nem azt akarják, vagy ez így akarja előre vinni, a többi meg mindig utólag okos, az egyik az tenni akar és sokat hibázik, a másik nem akar annyit tenni, és természetesen nem hibázik annyit, hát milyen jó ember. Jézus nem mondta azt, hogy itt van a Jakab és János, meg ott van a 10 tanítvány, de a magatartásával érzékeltette, hogy igen, mindig két csoport van. A gyülekezeten belül is, meg a világon belül is. De Jézusnak mind a két csoporthoz volt szava, és Jézus szavát, hogy valaki megfogadja, csak ezen múlik, hogy tekint-e Jézusra. Hogy komolyan veszi-e, amit Jézus mondott. És Jézus végül is itt azt mondta, hogy nem ennek van igaza, és nem annak, hanem annak van igaza, aki utánam jön, és velem együtt élve éri azt el, ami már nem az ő saját akarata, meg nem is csupán egy emberi közösség akarata, hanem az én akaratom. És így teljesedik be a szenteltessék meg a te neved után a következő kérés is, hogy jöjjön el a te országod, mert így eljön az Isten országa, meg a harmadik kérés is, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Itt az a kérdés, hogy a legnemesebb célokat is magunk akarjuk elérni, vagy a legnemesebb célokkal is Jézus mögé sorakozunk be, nem törődve azzal, hogy ki mit mond rá, de akik azt mondják rá, hogy azok is, ha Jézusra tekintenek, megkapják ugyanazt, mint amit Jézus az előző két tanítványának mondott. Pohár, kereszt és szolgálat. Ez a három szó, ami elszavunk. Pohár, kereszt és szolgálat. Bárcsak megértenénk azt, hogy Jézus miért jött el, bárcsak megértenénk azt, hogy Jézus most azt kívánja tőlünk, hogy szorosan ragaszkodva hozzá ő rátekintsünk, és bárcsak megértenénk azt, hogy Jézus egy valamitől óvott bennünket, hogy soha ne higgyük azt, hogy nekünk úgy van igazunk, hogy Istenem, ezt csak add meg, mert ez annyira igaz, hogy ez nem is gondol, nem is feltételez meggondolást, add meg ezt, hanem mi ezzel a magatartással leszámolunk, és mindent, a legnemesebb célokat, vagy a lanymelegséget is, amiben fürdünk, ebből kiemelkedve a tekintetünket Jézusra vetjük. Akkor Jézusnak alkalmat adunk majd, hogy csodát tegyen az életünkben. Akkor alkalmat adunk arra, hogy bevonjon az ő szolgálatába. És akkor majd áldjuk a poharakért, a keserű poharakért, a kereszthordozásért is. És akkor Jézussal együtt majd az Isten országa is könnyedén jön el, és nem azt a kínkeservet érezzük, amit sokszor a mi emberi erőlködéseinkkel, erőfeszítéseinkkel érzünk. Bárcsak megmaradna bennünk ez a történet, és bárcsak személyesen hozzánk szóló igék lennének, amiket Jézus a két tanítványnak és a többi tíznek is mondott. Ezt kívánom mindannyiunk számára. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében fordulunk most hozzád. Megköszönjük a Szentírásnak ezt a feljegyzett szakaszát, amit tanulmányoztunk. Megköszönjük, Istenünk, hogy ilyen világosságot adsz a mi helyzetünkre nézve, mint gyülekezet helyzetére nézve is, hogy mi is Jakabokból, Jánosokból és a többi 10 tanítványból állunk, és sokszor az egyik rész megbosszankodik a másikra, vagy sokszor a másik rész akaratlanul is lekezeli, vagy fölébe helyezi magát a másiknak. Istenünk, látjuk, ami hitünk mellett is megmaradt gyarlóságunkat, emberi gyengeségeinket, de köszönjük a vigasztalást, hogy itt is van megoldás. Itt sem hagysz bennünket tanács és evangélium nélkül, hogy föltekinthetünk a te szent fiadra és az ő magatartására, hogy Jézus a maga életében ezt a kérdést hogyan kezelte. Köszönjük, Istenünk, hogy elébünk állítod a poharat, amit mindannyiunknak teljességgel kell kiinnunk. Olyan sokszor mondjuk azt magunkban, hogy néhány nehézségben kérjük a te erődet, és elszenvedjük azokat veled, de berzenkedünk, vonakodunk, még a gondolatától is, hogy mások is jöhetnek. Félünk szenvedésektől, bántalmazásoktól, az élet különböző nehézségeitől,
és emberi ösztöneinket akarjuk követni, a könnyebb utat választani sokszor emberileg. De köszönjük Istenünk, hogy Te megkeresel bennünket nagyon sokszor ezzel a keserű pohárral, hogy elénk állítod a keresztet, hogy figyelmeztetsz arra, hogy mi nem a lehető világok legjobbikában élünk, hogy a mi földünk egy föllázadt bolygó, egy égő ház, és a leghelyesebben azt cselekszik, aki a Te segítségeddel a mentés munkálataira vállalkozik. Segíts Istenünk átvenni más emberek terheit, nehézségeit, hisz így tudunk a magunkétól is megszabadulni. Segíts másokért élni, segíts, hogy ez az ige bennünk maradjon, hogy mindenki szolgája legyünk, hogy ezt Te is tetted, s amire Te adtad a legnagyobb példát. Légy kegyelmes mindannyiunkhoz, akik itt állunk előtted, segíts, hogy megértsük a Te magatartásodat, megértsük az evangéliumot, és a Te igazi követőiddé válhassunk, Jézusunk kegyelméből. Amen.

0: És szeretettel köszöntelek benneteket így együttesen is. A rezingás nem tudott jönni, mert karambolozott, hogy nem tudom, hogy biztos beszélgettetek kedves vendégekkel. Neki nem lett baj, csak a kocsiját töltött totál káros össze. A mai együtt gondolkozásunknak a tárgya, vagy igehelye a Róma beliekhez írtak a második fejezet, negyedik versében található. A Róma beliekhez írt második levél negyedik fejezetében, mégis csak a második részéről szeretnék az igének beszélni, de azért felolvasom az egészet, hogy érthetőbb legyen. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudvá, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? Ugye ezt ilyen kérdésként teszi fel Pál. Itt leír egy pár dolgot még előtt, hogy az ítéletről beszél, hogy emberek vannak, akik másokat megítélnek, és azt mondja, hogy sokszor te ugyanazt teszed, aki ítélsz, mint akit megítélsz. És arra mondja, hogy vagy megveted az ő jóságának, elnézésének, hosszú törésének gazdaságát, nem tudva, hogy téged az Istennek a jósága megtérésre indít. Hát neked is meg kéne térni abból a ítélkezésnek a lelkületéből. De én egy kicsit más szempontból is szeretnék erről szólni, nem az ítélkezés szempontjából. Mi jut eszünkbe, hogyha azt a szót halljuk, hogy, vagy hát azt a igét halljuk, hogy Istennek a jósága. Vagy azt mondjuk, Istennek a jóságáról mondjuk valaki, hogy az Isten jó. Mondjuk, miben nyilvánul meg az Isten jósága? Kérdezem itt tőletek. Szóval azt olvassuk, hogy az Istennek a jósága téged megtérésre indít, hogy az Istennek a jósága az valaki, és miben nyilvánul meg? Ha én azt hallom, hogy az Istennek a jósága, mi jut elsőnek eszünkbe? Miért jó az Isten? Mondjuk most nagyon egyszer akarok lenni. Mit mond? Igen? A személyes életedbe gondoltam, érted? Most itt nekem, én azt mondom, nekem miért jó az Isten, mondjuk ezért, vagy azért, vagy amazért. Személyesen a saját életetekben. Ha azt mondod, hogy jó az Isten, akkor miért jó? Most nem nagyon nagy tágítsátok a kő, csak ugye a hétköznapunkban. Miért jó nekem az Isten? Vagy miért jó az Isten? Tessék.
1: Nem tartja az életünket nap, mint nap. És életünk a jóságát, a szeretetét, hogy mellett. Mennyire rosszból kiszabadított már bennünket, ha az ember végig vesz az életét, hogy hányszor volt, úgyhogy azt hittük, hogy már nincs tovább, és nehéz dolgokból is kimenek.
0: Igen. Biztos ahánya vagyunk, mindenki tudna valamilyen eseményt, vagy ami vele történt, és hogy tapasztalta az Istennek a jóságát. És azt el tudja mondani, hogy mondjuk én 4 pontba foglaltam össze, most már eljöttek, hogy benne van minden, amit ti gondoltatok, vagy nem biztos, még van többféle is, de én próbáltam, hogy általánosabbat összeszedni. Én talán az Istennek a jóság, ami meglátható, pont tanultak a Róma beliekhez írt levélben, hogy a természetben meglátható az Istennek a jósága, vagy hatalma, hogy Pál apostol mondja. Ugye örülünk annak, hogy minket körülvesz a élővilág. Mondjuk most nem nagyon örülünk, hogy sokat esett az eső, de azért olyan jó, most reggel jöttem én is, még itt a parkba kicsit leültem, és olyan csodásan süt a nap, hogy átsüt a fáknak a levelein, madarak itt énekelnek a parkban. Az embernek tapasztal, hogy olyan szép és jó. Az Istennek a keze munkája az olyan jó, nem? Szép. Gyönyörködhet benne az ember. És az, aki ezt alkotta, az csak egy jó lény lett, nem? Ugye hat az emberre a természet is. És ugye a szombatnapot is miért ünnepeljük? Mert a teremtés emléke, az Istennek a keze munkája, a teremtésnek az emléke. És ugye, hogy az ember erről rá tud csodálkozni, és sok ember ugye szeret a természetet, és örül neki. A természet és az Istennek a jóságát tükrözi vissza, nem? Az emberek felé. A másik gondolat, ami azt hiszem sok embernek talán mindig úgy kézni, vagy ott van, hát az Isten körülvesz minket jóval, nem? Hát akár anyagilag, bárhogy egészséget ad, nem? Megáll gyermekekkel. Az örülünk neki, hogy az Isten jó, mert azt mondom, hogy jó volt hozzám. Emlékeztek, hogy Jóbot miért vádolta a sátán? Hogy jó bok nélkül félje az Isten? Azt mondja, nem azért fél, mert az Isten körülvesz téged minden jóval. Ugye ő is arra célzott, hogy azért szereted az Isten, mert az Isten olyan jó hozzád, hogy neked ad sok mindent. Ugye Jób nagyon gazdag ember volt, hát akkor már csak szeretett az Istent. Jó, az Isten nekem jót adott. Ugye? De hát azért nem biztos, hogy ebben merül ki csak az Isten jósága, de tényleg amit az ember kap, az tényleg az Isten jóságának egy újabb bizonyítéka. És mi is, ha adunk valakinek bármit, hogyha tényleg az ember nem, ahogy az írás, nem tettet szeretettel, hanem tényleg szívből adja, az azért adja, mert jó, jó akar lenni hozzá, nem? Megnyilvánoz a jósága a másik ember fele. A harmadik dolog pedig, ami egy kicsit közelebb visz minket az Istenhez, a kettő, ugyanebben a fejezetben, a 15. versben, mondja Pál második fejezet 5. versében, mind akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemen bizonságot téven arra az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják, hogy mentegetik. Ugye most nem arról szeretnénk, hogy miről szól az igen, hanem az, hogy be van írva a lelkiismeretbe. Az Isten jóság ott is kézzel fogható, hogy a lelkiismeretünk keresztül az Isten minket jóra késztet, nem? Hát ki az, aki jó lelkiismerete rosszat tesz? Hát van olyan is különben. Az a fanatikus, úgy hívják. Ugye, mondja Jézus Krisztus, hogy lesz idő, amikor ördökölnek benneteket, és azt hiszik, hogy Istennek tetsző cselekedetet hajtanak végre. És biztos még jó lelkiismerete is. De hogyha, azt mondja Pál, hogyha az Isten helyreállítja mi lelkiismeretünket, mert van gonosz lelkiismeret is, de van jó lelkiismeret, amit az Isten helyreállít, akkor az Istennek a jósága nem megnyilvánul, hogy az ember lelkiismeretesen gondolkozik és cselekszik. A lelkiismeretet végül is kimunkálja és kiszerezte. Ugye ez egy nagyon szoros kapcsolat mondjuk az Isten meg az ember között. És abba is, mert igazából ha azt veszem, az emberek tényleg mindig a lelkiismeretre hallgatnának, akkor kevés rossz lenne azon a földön, nem? Akkor sokszor az Isten jósága tudna megnyilvánul embereken keresztül. Mert hallgattak a lelkiismeretükre. Hát még közelebb menjünk egy kicsit, ugye emlékeztek Mózes, mikor látni akarta az Úr dicsőséget, akkor az Isten mit mutatott meg neki? Ugye nem valami nagy fényjelenséget, hogy az emberek kíváncsiak, hogy most mit tudom én, valami nagy természeti vagy csodás jelenséget, hanem azt mondja az Isten, hogy elvonul előtt, és azt mondja, hogy is mondta az Isten, az Úr, kegyelmes Isten, ki megbocsát bűnt, hamisságot, vétket, ugye kegyelmes, irgalmas Isten. Az Isten megmutatta Mózesnek az ő jóságát, nem? Úgy is mondhatnánk az ő szeretetét, az ő jellemét, hogy ilyen az Isten. Szóval megbocsátj bűnt, hamisságot és vétket. Miben nyilvánul meg még jobban az Isten szeretete? Hát, hogy megbocsátja a bűneinket, nem? Nagyon tudjuk azt szeretni, aki nekünk megbocsájt? Már emberek között is? Hát nagyon nem. Azért, ha valakivel tényleg összekülönbözünk, és tudjuk rendezni, és érezzük, hogy a másik tényleg megbocsátott és szívből, az olyan nagyon nagy öröm, nem? Mert hogy ki tudtunk békülni, ott helyreállnak a dolgok. Még nagyobb öröm, hogyha tudjuk, hogy az Isten megbocsájt nekünk. Mert ő kegyelmes Isten. És a megbocsátás, hogy nem az Isten jóságából fakad? A rossz ember megbocsát a másiknak? Hát megbocsát, csak nem felejt. Azt szokták mondani. Az Isten meg azt mondja, elveti, mint a tenger mélységébe vetnék a bűneinket, úgy bocsátja meg a bűneinket. Nem hányja fel a régi dolgainkat, nem hányja a szemünkre. Az Isten jóságban ezekbe is megfogható. Az első volt a természetben, a második az, hogy az Isten tényleg anyagiakkal is, meg sok mindennel megárt minket. A harmadik dolog az, hogy még a lelkiismeretünk is Isten mindig munkálkodik, tapasztaljuk az Isten mennyire jó, még akkor is, hogyha a lelkiismeretünk megszólal, mert rosszat teszünk. Az is csak az Isten jóságát bizonyítja, mert az Isten nem egyezik a jóval. A negyedik, hogy az Isten megbocsátja a bűneinket. Hát most feltette még egyszer a kérdést. Akkor miért nem tudjuk, hogy az Isten jósága megtérésre indít? Vagy azt mondja itt, hogy avagy nem tudod, hogy a téged az Isten jósága megtérésre indít? Ha csak ennyit tapasztalnánk az életben, mondjuk még lehet valaki nem is hívő ember. Nem kellene, hogy az Istenhez forduljon, vagy keresse az Istent? Szerintetek? Ez nem elég indok arra, hogy az ember az Istenhez forduljon? Mit kellene még adni az embernek, hogy megtérje? Vagy másképp teszem fel a kérdést. Ez elég arra, hogy egy ember megtérne az Istenhez? Elégnek kellene, hogy legyen? Hát ez igenis, meg nem is. Mert elégnek kellene, hogy legyen, azt mondja a Pál apostol, hogy a pogányosok, akik az Isten nem ismerték, megismerhették volna a teremtett dolgokból. De azt mondja, ők a teremtő helyett a teremtményt imádták, úgy, hogy ők menthetetlenek. Mondja Pál. De az az Isten is látott valamit. Látta, hogy az embernek az Isten, ugye sokszor, mint szülők is, ugye sokszor a szülők milyenek? Adják a gyereknek a jót. Miért adják a jót? Két okból. Mert szeretik, meg ha a gyerek is jó legyen. Hát mert feltételezzük, ha jót adunk a másiknak, akkor ő is jó, nem? Ez az egyszerű elv. Sokszor a szülők azért adnak jót a gyerekeknek, mert azt gondolják, hogy a gyereket a jó meggyőzés, ő is jó lesz, majd ő is ugyanazt fogja, ő is adni fog. mert jó szívű lesz. Az Isten is feltételez ezt, hogy ő is ad nekünk jókat, hát akkor az ember is viszont jót fog továbbadni. De hát tudjuk, hogy az ember sokszor elvesz, amit az Isten ad, aztán megveregeti a saját vállát, hogy ő milyen ügyes volt, és milyen okos, és milyen büszke magára. Mi tudjátok, amikor jó terem, akkor az ember úgy kihúzza magát, hogy milyen jó termet nekem a dinnyeföldem, mennyi sok mindent ugye elértem, hogy az írás mondja, nem mond azt, hogy a kezednek a munkája, hogy ereje szereztetnék, az ember dicsekszik azzal, amit elért. Ugye? És azt gondolja, hogy ő milyen okos. Bezzeg, hogyha mondjuk elmossa a víz a termést, akkor meg szidja az Istent, hogy miért engedte meg. Az érdekes gondolkodás, nem? Akkor az Isten hibás. Ha jó terem, akkor én voltam az ügyes, ha nem, akkor meg az Isten ilyen. Akkor nem jó az Isten. Ugye ez nem egy jó gondolkodás, ez is előfordul a világban. Én úgy gondolom, hogy valami még hiányzik a felsorolásból, mert szükség van arra, hogy egy ember tényleg megtérjen, és az Isten ezt tudta előre. Kevés volt az, hogy az embernek az Isten ennyi mindent adott, és ennyi jóval körülvette. Mi gondoltok, hogy mi az, ami még az Isten, ami mondhatnám, hogy bekoronázza ezt. Az Istennek még adni kellett valamit, hogy az ember, ha erre is nemet mondok, az Isten se tud többet adni. Nem hallom. Hogy? Igen. Az Istennek, az ő fiát kellett elküldeni erre a földre, mert tudta, hogy az embernek olyan kemény a szíve, annyira meg tud keményen rozni, és annyira el tud vakulni, hogy hiába naponta tapasztalja az Istennek a jóságát, szeretetét, egyszerűen nem fog az Istenhez megtenni. Emlékeztek Szodomába is, hogyan értek a szodomaiak? Jelenvágyta azt, hogy az egyik könyv, hogy olyan jó létben éltek, olyan bőven termet, mint hogyha ki kellett nyújtani a kezüket, és levenni a termés is. Azt mondja, hogy úgy értek, hogy esténként sétálgattak a kellemes időben, nagyon jó volt az éghajlat, bőven teremtek a gyümölcsfák, nem kellett permetelni, meg semmi, ugye még nem volt. És az Istennek adtak hálát. Ugyanígy volt, hogy özönvíz előtt is. Az Isten azt mondja, még valamit adok, ha ezt is visszautasítják az emberek, ő sem tud többet tenni, és valóban ez a Krisztus elküldte, vagy Isten elküldte az ő fiát az embereknek. Ha fellapozzátok a János első levele 4. fejezet 9. versétől, János első levele 4. fejezet 9. verse, ugyanez a gondolat van, mert csak más megfogalmazásban. A 4. fejezet 9. és 10. versét olvasom, a János első leveléből. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatra, ami bűneinkért. Ugye azt mondja, hogy azáltal lett nyilvánvaló az Isten szeretet, hogy az Istennek a jóság, hogy elküldte a fiát. Mert addig nem volt nyilvánvaló? Hát addig nem volt egészen nyilvánvaló, mert az emberek tapasztalták, hogy elmondtuk az Istennek a jóságot, de nem tudta az embereket megtérésre késztetni. És abban vált nyilvánvaló az Istennek a jósága, mondhatom, hogy ugye magyarul teljesen egyértelművé, megkérdőjelezhetetlenné, hogy elküldte az ő fiát erre a földre. Ugye beszélgettünk a szombatiskorán, emlékeztek, hogy Ábrám értett meg ebből valamit, ott a Mória hegyén, amikor nem a fiát kellett feláldozni, hanem azt a kost, ami fennakadt a szalvánafogva a bokorban. Azért micsoda megkönnyebbülés lehetett neki, nem? És Ábrám megértette abból az áldozatból, hogy nem a fia hal meg, de valakinek azért meg kell halni. Mit gondoltok, megértette Ábrám, hogy akit az az állat jelképez, az az Isten maga? Honnan tudjuk? De honnan tudjuk, hogy Ábrám megértette? Mit gondoltok? Ugye ezért érdekes a Biblia, mert ott nem mondja, hogy csak mondja, látott egy kossz szalvánafogon a fennak, és ezt megáldozta az Úrnak. Nyilván hálás volt Ábrám az Istennek, hogy nem a fiát kellett megáldozni. Emlékeztek, Jézus Krisztus mit mondott Ábrámról? Mit látott Ábrám? Szóval Jézus látta az én napomat. Mit látott Ábrám? Hát azt a napot látta, amikor Krisztus megölték a kereszten. És ő örült, hát nem azért, mert Krisztus megölték, örült, mert van megváltás a bűnből. Mert hiába ment, nem ölte meg a fiát Ábrám, hiába Ábrám hívő ember volt, és igaz életet élt, meg kellett volna halniuk, ha Krisztus nem hal meg a kereszten, és ennek örült, hogy Isten megváltja az embereket. És ugye az állat még azt jelképez, az ártatlan kellett megölni. De az Isten jósága tulajdonképpen, az Isten ezzel koronázta meg a jóságát. Sok mindent az emberiségnek mai napig is különben. Azért akármilyen nehéz körülmény van, nézzétek meg az Isten, mennyi mindenre megáldja az embereket, csak az emberek nem élnek vele, vagy visszaélnek. Szoktam mondani Magyarországon, ha sok terem, akkor ott rohad el, ha kevés, akkor ne jön az Isten átkozák, az emberek a szidják. Bevittem a zuborkát a munkahelyemre, mert sok terem. Hát egy kicsit nagyobb volt. És mondják nekem, minek hoztam. Hát mondom, nem akartam kidobni, hogy csináltak salátát. Hát az már nem jó, az nagy, a mag van. Mondom, nem halálos a mag. Hát mondom, a jó Isten, megállottam, mondom, én most hajítsuk csak ki. Hát olyan természet, hogy kilökünk 5 kiló borkát, mert már kicsit magvas. Nem lehet megenni. Ugye? Értetek, hogy mennyire természetes, hogy kidobhatjuk. Mert mintha az csak úgy van. Ha meg nincs, akkor mindenki panaszkodik, hogy nincs. És milyen drága. Mennyit kell adni? Van, akkor meg az már nem jó, az magvas. Hát ez csak egy apró dolog, tudjátok, de sokszor az ember ezt, az Isten nem megáld minket mai napig és sok mindenre, nem? Mennyi időt ad nekünk, kegyelem időt, mennyi lehetőséget, de kérdés az, hogy hogy élünk vissza. Ugye mondtam nektek a szombatiskolán, hogy a sok ember elfogadja, hogy az Isten jó, ugye? Nem kérdezem, az Isten tényleg jó. Azt mondja, az Isten tényleg jó, az Isten egy szerető Isten, Krisztus is szeretett minket. Nem kérdés, csak mi ezzel a jósággal sokszor visszaélünk. Visszaélünk vele. Az Isten adja. Ez olyan, mintha a szülő jó szívvel adna a gyerekének valamit, a gyereket, hát ez nem kell nekem, az kilök a kukába. Na, milyen rosszul lesz nekünk szülőnknek, nem? Nekem is van 4 gyerek, csak azért mondom nektek, akik nem ismernek. Nekem is rosszul lesz. Én tényleg a legjobb szívvel adom, és a gyerek nem értékeli. Tehát az Isten mennyi mindent ad, és az emberek meg hát értékelik, meg nem értékelik sajnos. Ugyanitt a Rómaiak ezik levél 5. fejezetében Pál ugyanígy fejezik az Istennek a szeretetét, 58. versben. Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Ugye az Isten a legtöbbet adta nekünk. Krisztus érettünk meghalt. Vagy adj mondja, hogy Jézus Krisztus maga mondta, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ugye aki hisz benne, el ne veszten, hanem örök életet nyerjen. Talán nem is tudjuk mi ezt sokszor úgy megragadni, nem? Olyan természetes, lehet így fogalmazni, ugye? És tudjátok, hogy miért nem tudjuk mi ezt sokszor úgy mélyebben megragadni? Azért, mert ez olyan, hogy, mint ahogy Pál mondja, vagy nem is tudom, Jakab mondja, hogy ez olyan, mint olyan az ember, amikor belenéz a tükörbe, aztán elmegy és elfelejti az ábrázatát. Ki elmészik reggel, milyen volt az arca a tükörbe? De senki, ne? De néha így vagyunk az Isten jóságával is. Hogy talán néha egy kicsit meghat minket, néha ugye belegondolunk, aztán elfelejtjük. Nem jól van ez így szerintem. Nekünk valójában akik már ismerik a Bibliát, de akik nem is ismerik, utána kellene egy kicsit nézni, hogy mit jelentett Istennek. Ugye, mert az Isten jóságát azt mondjuk, hogy pozitívan nyilvánul meg a természetben, sok mindenben, de hogy lehet, hogy az Isten jóság abban nyilvánult meg, hogy ő áldozatot hozott. Ő úgy adta a jót, hogy az neki fájt. Mi azért már szerintem mi szülők vagy felnőttek meggondolnánk, hogy a másikkal úgy tegyünk jót, hogy ez nekünk borzalmas fájdalmat okozzon. Ugye? Már nem biztos, hogy akkor adnánk a gyereknek, ha nekem az fájna, meggondolnám. Hát jó, kisfiamra azért nem úgy van az. Az Istennek az Isten úgy adjon nekünk valamit, hogy neki az olyan fájdalmat okozni, azt el nem tudjuk képzelni, az valami hihetetlen, nem? Nem beszélje Krisztusnak. Egy kicsit szeretnék, hogy úgy tekintsünk bele, hogy csak egy pár mondatból, hogy ez a jóság, ami megnyilvánult, az mennyire volt ott tényleg jelen, és mennyire fájt ez Krisztusnak, és ez tényleg ez olyan, mondhatnám, olyan simán, olyan egyszerűen ment ez. Hogy Krisztus megszületett, eljött a földre, leérte az életét, megfeszítették, ugye szokták mondani rá, Krisztus meghalt, érted, akkor így. És ilyen rövidre zárják a kérdést, mintha csak ennyi lenne. Krisztus például ő félt a ráváró dolgok, amit a Földön fognak vele történni, mit gondoltok? Ugye? Így pár dolgot összeszedtem a Bibliával, egy pár igét, ahol Jézusnak a belső küzdelmét kifejezi. Tudjátok, olvasok a 22. Zsoltárt, aztán 69. Zsoltárban, ott leírja konkrétan, hogy Krisztusnak milyen szenvedései voltak lelkileg, de például János 12. fejezet a 24. versében azt mondja Jézus Krisztus, hogy az én lelkem háborog, és mit mondjak? Tudjátok, mit, amikor az embernek a lelke háborog? Voltatok mondja, hogy háborogott a lelketek, mert nem az idegesség miatt, hanem amikor annyi sok feszültség, fájdalom, kételj, küzdés, annyi sok gyötrelem ott van belül, és nem tudjuk, még nem látjuk a megoldást. Ugye, hogy az ember belül úgy ott dúl, vagy háborog, és ott küzdés, belső küzdeim vannak, és nem tudja, hogy mi lesz. Ugye, és megjelenik néha az arcán, és az embernek az arc elkomorul. Azt Jézus Krisztus, hogy az én lelkem háborog, és mit mondjak? Mit mondhat ilyenkor az ember? Krisztus, ő sem tudott mit mondani. Most mit mondjon? Az, hogy ne úgy legyen, hogy én akarom, vagy én ezt nem akarom? Vagy azt mondja, ugye utána a magának, az atyának Krisztus, hogy atyám, ments meg ettől az órától. Azért micsoda áldozat az, hogyha Krisztus is menekült volna ebből a helyzetből, nem? De gyorsan hozzátette, de ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem hogy te akarod. Vagy azt mondja a Márk evangélium a 11. fejezetében, mikor ment a Getsemáné kertbe, hogy kezdett rettegni és gyötrődni. Hát a rettegés is egy kemény magyar szó, nem? Már kifejező, hogy valami nagyon-nagyon mély szenvedés van az emberrel, hogyha valaki retteg. Ugye, mitől szoktunk rettegni? Miért mondják, hogy valaki retteg? Ugye azt mondják, hogy retteg a félelemtől, nem? Ugye, hogy az embernek az egész lénye bereremeg, gyötrődik. Az olyan lelki küzdelmet takar, hogy mi emberek is valamennyire átélhetjük az élet hétköznapi, egy küzdelmében a rettegés meg a gyötrődést, de Krisztusnál ez nem egy hétköznapi küzdelem és gyötrődés volt. Úgy belemenni ebbe a küzdelembe, hogy tudta, hogy nem csak az ő élete, hanem az egész földön minden ember élete az ő áldozatán dől el, hogy élet vagy halál. Ha nekünk csak egy ember bíznának ránk, tegyük fel, csak egyet, és a mi életünkön múlik az, hogy ő most meg fog halni, hogy élni fog, az milyen felelősséges terhelne minket? A nagy felelősséggel, nem? Meggondolnánk minden lépésünket. Főleg, ha még szeretnénk is, de nagyon. Bár mondjuk van ilyen, mert az Isten ránk bízta a gyerekeket, és tudja, hogy a mi életünkön múlik, hogy ő merre fog. Végülis az Istenhez fog eljutni, vagy örökre el fog veszni. És Krisztusnak meg az egész emberiség ott volt a lelkét terelte, és azt mondja, kezdett rettegni és gyötteni, és neki így kellett haladni ezen az úton. Mi nekünk, ha valamilyen lelki problémánk van, akkor ugye szeretünk magunk lenni, esetleg otthon maradunk, mert most bajunk van, nem szeretünk, a szólnak hozzánk, mert most busulunk, ugye kicsit az ember magába fordul, azt szokták mondani, nem? Krisztus nem húzódhatott félre. Ott volt mindenkinek kitéve céltáblával. Tudjátok, amikor elkezdett a kihallgatástól kezdve, ő nem mondta, hogy adjatok meg egy óraszünetet, mondjuk hagyj menjek el imádkozni. Volt neki ilyen? Amikor még nem is, amikor kivitték ugye a Róma Pilátus udvarába, még akkor sajtták nyugton a katonák, mert akkor kezdtek rajta gunyolódni. Akkor fönt fontak tovis köszorult a fejére, jó, beleverték egy nálpálcával, meg letakarták a fejét, és azt mondták neki, hogy prófétál meg, ki volt az. És akkor levették a kendőt, akkor egy katona arcú köpte. Értitek, hogy nem volt az, hogy ő most jó, a kihallgatni, de most egy kicsit lelkileg erősödök, vagy nem volt egy pillanat, az ördög egy pillanat, és neki így kellett ezen az úton, és ez az igazi rettegés és gyötrődés kínokban. Nem csak annyi volt, hogy Krisztus meghalt érted. Vagy azt mondja Máté evangélium, hogy felette igen szomorú az én lelkem, mint halálé. Azt mondja, felette igen szomorú. Voltunk már nagyon-nagyon elszomorodva? Hogy amikor az ember úgy érzi, hogy a világ dől össze, nem? Ránk szakad az ég is. Annyira el tudunk szomorodni, hogy szinte az ember már a halált kívánja. Ugye? Minden kilátástán válik. Semmi halvány reménysugár, semmi öröm az élet. Ugye sokszor, akik depresszióba esnek, pont ezt az utat járják végig, hogy annyira-annyira beletemetkeznek a saját fájdalmukba, a szomorúságukba, semmi kiútat nem látnak. És Jézus azt mondta, hogy felette szomorú az én lelkem meddig, mint halálig, azt mondta. Ő azok különben nem magáért szomorkodott. Nem, hogy most nekem milyen rossz. Hanem azért volt szomorú, mert látta, hogy mi történik. Azokat, akikért jött, akiket szeretett, ugye az egyik elárult, a másik megtagadta. Az emberek, akikért a megváltásért jött, leköpték, arcul vágták, megostorozták, micsoda megterhelés volt az ő lelkének ezt elhordozni. Ezt csak azért mondom nektek, hogy, és gondolj be, hogy hát nem tudod, hogy téged az Isten jósága megtérésre indít? Most megint ugye feltesszük a kérdést felfényszerűen. Sokszor az emberek azt gondolják, hogy hát meg kell térni egy valláshoz. Meg kell térni, el kell fordulni attól, amit én eddig esetleg éltem. Majd a végén felolvasom, hogy hova kell megtérni. Még egy-két gondolatot szeretnék felolvasni ebből a könyvből, Ellen White-nak a Jézus élete című könyvéből, csak hogy érzékeltessem azt, hogy az Isten jósága az hogy nyilvánult meg, és micsoda áldozat volt az Isten részéről, hogy ő úgy adta a legjobbat nekünk, és Krisztus is úgy adta a legtöbbet nekünk, hogy ez neki igencsak kemény küzdelem és kemény fájdalom volt. A 661. oldalról szeretnék egy részt felolvasni. Az angyalok álmékodásra szemlélték az üdvözítő kétségbejtő haláltusáját. A mennyei seregek eltakarták orcájukat a félelmetes látvány elől. Az élettelen természet együttérzését fejezte ki megsértett, haldokló teremtője iránt. A nap nem volt hajlandó tanúja lenni ennek a kegyetlen jelenetnek. Teljes, ragyogó sugarai fényen árasztották el délben a földet, mikor hirtelen úgy látszott, mintha a nap kialudt volna. A teljes sötétség, mint valami szemfedő burkolta be a keresztet. 6 órától kezdve mind pedig sötétségre mindez egész földön 9 óráig. Nem valami napfogyatkozás vagy más természeti ok idézte ezt a sötétséget, amely olyan mély volt, mint az éjszaka sötétsége éjfélkor, mikor az égen nem ragyognak a csillagok, és nem világít a hold sem. Az atya a fiával volt. Jelenlétét mégsem nyilvánította ki, ha dicsősége elővillant volna a felhőből, akkor minden emberi szem tanul megsemmisült volna ebben a félelmetes órában az atya nem vigasztalta meg jelenlétével Krisztust. Jézus egyedül taposta a szőlőprést, és az emberek közül senki sem volt vele. Ugye azt mondja, a természetben is olyan dolgok történtek, ami teljesen a gyász, teljesen a megsemmisülés, az elmúlásnak jelű, ugye nem világított a nap. Krisztusnak még nem volt elég az, hogy a környezete hogyan bánt vele, hanem a természetesen egy gyász volt, és azt mondja, hogy atya is ott volt, de az atya is elfordult tőle. Teljesen egyedül kellett ott függni a kereszten. Ugye most anyukámat bevitték a kórházba, mert rosszul volt. Gondoltok bele, hogy aki már volt kórházba, mit jelent, ha nem megy hozzá senki? Vagy milyen rosszul esik, nem? Hát Krisztusnak hogyan esetett, amikor iszonyatos fizikai szenvedése is voltak, lelki is, és még az atyához sem fordulhatott. Mert még aki egyedül van abban a kórházban, mert talán imádkozhat, nem? Én nem tudom, milyen lehet az, hogy még az Isten sem fordulni. Átéreztetek már azt, hogy mintha az Isten elfordult volna tőletek? Voltatok már olyan helyzetben? Ugye milyen az ember úgy érzi, hogy olyan semmivé válik. Kiszolgáltatott. Hogy elveszlik. Nem tudjuk igazán megérteni, hogy Krisztus mit ért át a kereszten, de az emberi értelem igazából felfoghatatlan. Még egy részt szeretnék felolvasni a 663. oldalról, amikor Krisztusnak a fizikai szenvedését írta le, mert az sem volt azért akármilyen. Isten makulátlan, tiszta fia kereszten függött, testét korbácsütésekkel szaggatták össze. Azokat a kezeket, amelyeket oly gyakran áldásra nyújtott ki, fagerendákhoz szegezték, azokat a lábakat, amelyek fáradhatatlanok voltak a szeretett szolgálatainak végzésében, nagy szeggel verték át és szegezték a kereszthez. A királyi fejet össze-vissza szurkálták a töviskoron a tövisei. A reszkető ajkak jajkiáltásra formálódtak. Krisztus mindezeket eltűrte, a vércseppeket, amelyek lehullottak a fejéről és lefolytak kezeiről, lábairól, a haláltusát, amely eltorzította a testének alakját, és kifejezhetetlen lelki kínszenvedést, amit akkor érzett, amikor atya elrejtette előre olcáját. Ezek pedig azt mondják az emberi nemzetség minden egyes gyermekének, érettebb történt, hogy Isten fia hozzájárult a bűn ezen terhének elhordozásához. Érettebb döntötte meg a halál uralmát, és tárta fel ismét előtted a paradicsom kapuit. Az, aki lecsendesítette a tenger vad hullámait, és járt a tajtékos hullámokon, aki megremegtette az ördögöket és számízta a betegségeket, aki megnyitotta a vakok szemeit és életre keltette a halottakat, aki áldozatáként odaadta magát a kereszten, mert szeretett téged, Krisztus a bűnök elhordozója eltűrte az Isten igazság haragját, és éretted, maga lett bűnné. Hát ugye fizikailag is egy kegyetlen dolog volt, lelkileg még kegyetlenebb, de gondoljatok bele, hogy az Isten jósága nyilvánult meg ezzel. Egy hihetetlen ellentmondás, nem? Ki gondolt akkor arra ott a keresztül, hogy most az Isten jósága, a szeretete nyilván, mert egyszerűen fiát adja a világért, életünk is. Igaz, hogy eltelt már 2000 év, de mi is akkor, ahogy olvassuk a Szentírásban, mi is azt mondhatjuk, hogy jelen vált itt, hogy érettet történt. Érettünk történt. Hát ennél magasabb rendű szeretetet ugye itt a Földön elképzelni sem lehet. Azokért meghal, akik az ellenségeink, akik nem szeretik az Istent. Ugye azt mondtuk, hogy Jézus Krisztus félt. Ugye itt olvashattuk, hogy retteget, gyötrődött, szorongott. És tudjuk azt mi is a történelemben, meg akik nem is tudják pontosan a bibliai proféciákat, de azért mindjárt érzékelik mi emberek, hogy valami nagy-nagy dolog kezd itt formálódni, és az emberiséget nagy veszélyek fenyegetik, nem? Épp egy egyik ismerősöm mondja nekem, pedig abszolút nem a Bibliát, szerintem csak a felelét látta még, azt mondja nekem, hogy te azt mondja, azt mondja, a világban azt mondja valami, azt mondja, ennek nem lesz jó vége, az nagyon rossz fele halad. Ugye az emberek érzik azt, hogy valami nem jó. És ugye tudjátok azt mondja a Szentírás, hogy az emberek majd elhalnak a félelem várása miatt, és azokra, amik a világra következnek. Na, de én felteszem nektek egy pár kérdést, aztán mindenki válaszolja magának úgy, ahogy akar. Mi emberek, ugye, hogy menekülnénk a szenvedések meg a nehézségekkel, ugye? Mert benne van a természetünkben. Krisztus is azt mondta, hogy a lehetséges volna. Az emberi természet ilyen, meg hát végülis az Isten sem akarja, hogy szenvedjünk. Meg kell engedni a dolgokat, de annak meg oka van. Az Istennek is, ugye egy szülőnek is fáj, ha a gyerekére rá kell csapni, de nyomuszájára csapni. És az Isten is azt mondja, hogy át kell vezetni az embereket, akik tényleg őt szeretik bizonyos nehézségeken, és át kell, úgy mi a Szentírás, a nyomorúságos időn át kell haladni, ugye a hétcsapáson. Én abból a szempontból szeretnék kérdéseket feltenni, hogy ugye mi a természetünk, menekülne előle, és ha lehetne, akkor ezt kikerülnénk. Én is. Ha lehetne, kikerülném. Ugye? Na, de úgy teszem fel a kérdést, hogy ha biztosan tudnánk, hogy ezzel, ha vállaljuk a szenvedést, tetjük fel, csak úgy elméletbe. Ha biztosan tudnátok, hogy azt a szenvedést azt mondjátok, felvállaljátok, de ezzel az örök életre jutnátok, akkor vállalnátok? Ha biztosan tudnátok, akkor vállalnátok? Hogyha ezzel elnyitetek az üdvösséget. Igen vagy nem? Nem kell válaszolni, mindenki magának válaszolja. Első kérdés. Második. Ha biztosan tudnátok azt, hogy ha bármi is jön, nehéz szenvedés, de ezzel a szeretteiteket, a gyerekeiteket, szüleiteket megmenthetnétek, vállalnátok? Azért kérdezem így, mert ha úgy gondolkozunk, hogy jön a nagy nehézség, akkor menekülnénk. De így kérdezem, akkor az ember elgondolkozik, nem? Akkor már lehet, hogy nem vág rá egyből a nemet. Tovább tágítom a kört. Ha biztosan tudnátok, vagy ha volna rá lehetőség, hogy ha azt mondjátok, hogy jó, vállalom a szenvedés, és ezzel mondjuk a barátainkat, akik távolabb vannak, vagy a szomszédainkat, vagy távolabb rokonainkat, vagy esetleg a gyülekezetben a ismerőseinket, mondjuk ezzel megmenthetnénk az örök élet számára, az üdvösségre, akkor vállalnánk? Már lehet, egy kicsit itt gondolkoznánk, ugye? Hogy tágítjuk a kört, vagy még tovább fokozva, azokért vállalnánk-e a szenvedést, akik minket mondjuk gyűlölnek, és mondjuk az ellenségeink. Vagy még tovább fokozva, vállalnánk-e azokért a szenvedést, akikről viszont biztosan tudnánk, hogy nem nyerik el az üdvösséget. Akkor már nagyon, akkor azt mondjuk, minek? Most a felsoroltakból, hogy azt mondta, hogy először saját magunk, testvéreink, gyerekeink, szüleink, utána barátaink, vagy hittestvéreink, távolrokonaink, ugye, ellenségeink, vagy azokért, akiket nem is ismerünk, ezek közül Krisztus még réteget hagyta ki. Érdekes, nem? Mi már biztos, hogy szelektálgatnánk. Értitek az Isten jóságát? Mi emberek azt mondjuk, hogy hát, talán még, ahogy Pál mondja, talán még a jóért megmerne halni valaki. De kicsoda hal meg a bűnösökért. vagy a gonoszokért. Hát mi Isten ellensége vagyunk. És az Isten meg annyira szeretett minket, hogy ő mindenkiért vállalt. Akár az ellensége volt. Ugye Krisztusnak voltak szerettei a Földön? Ugye ki az én apám és anyám és az én nőtestvérem? Aki hallgatja az Isten beszédét. Ugye? Mutatnám az anyám és az a közelállók voltak. Vagy azt mondta azoknak, akik az ellenségei voltak, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ugye? Krisztus Judásért lefizette az árat. Akiről Krisztus biztosan tudta, hogy el fog veszni. Meg is mondta. Mégsem mondta azt, hát uram, érte szerintem felesleges. Lehet, hogy van még egy pár ember, aki feles, és Krisztus mindenkiért vállalta ezt a kegyetlen szenvedést itt a Földön, hogy megmentse az embert. Az Isten nem személyválogató. És akkor megint feltem a kérdés, hogy nem tudod, hogy téged az Isten jósága megtérésre indít? Hogy nem tudja az ember ezt? Befejezésül Jézus Krisztusnak azért, úgy mondtuk neki, egyedül kellett ezt végig szenvedni. Mi nekünk embereknek egyedül kell szenvedni? Az Isten minket soha nem hagy el. Mi elfordultunk az Istentől, de ő nem fordul el tőlünk. Az Isten csak akkor fordul az embertünk, az ember végleg hátat folytatni. Azt mondta, hogy nem kell. Ugye, ahogy a özönvíz előtti népek azt mondták, hogy távozzál el tőlünk mindenható. Ők tudták, hogy van Isten, nem kellett neki. De addig, míg az ember az Isten keresi, főleg az Isten vele van. Az Isten maga Jézus Krisztus ígérte meg, nem? Azt mondta, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Könnyebb azért úgy viselni a nehézségeket, ha tudjuk, hogy van, aki már előttem ezt elszenvedte, és ő engem meg tart a nehézségben. Még akkor is, ha most ezt el sem tudom hinni, hogy én hogy tudnék akkor megállni. Krisztus meg tud segíteni. Ugye másodszorban, ha megismertük az Istennek a jóságát, mondjuk akik itt vagytok, akkor nekünk hogyan kellene az emberekhez viszonyulni? Azzal kell mondani, hogy fenyegetni kell, úgymond a hitetleneket, hogyha nem tértek, meg elvesztek. Meg itt a világ vége. Nekünk nem az Isten jóságát kellene bemutatni, amit az Isten rajtunk már egyszer bemutatott. Ha én tapasztaltam az Isten jóságát az életemben. Embereket hogyan lehet végül is megtéríteni? És mihez kell az embereket vezetni? Ha fellapozzátok Hózseás 3. fejezetét, ott érdekes ige van, mert ezt még én sem figyeltem így, hogy ezt másképp fejezte ki Hózseás ezt a megtérést, mint ahogy mi szoktuk. A Hózseás 3. fejezete és 5. verse. Ugye itt a zsidókról szól, és a zsidók is hogyan térnek meg az Istenhez. Azt mondja 5. vers. Azután megtérnek Izrael fiai, és keresik az Urat, az ő Istenüket, és Dávid az ő királyokat, és remegve folyamodnak az Úrhoz és az ő jóságához az utolsó időkben. Érdekes, hogy a megtérők mit fognak keresni? Mihez folyamodnak remegve? Az Isten jóságához. És az Isten jóság mivel vált igazából nyilvánvalóvá? Az, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, hogy mi éljünk általa. Azt fogják megtalálni. Ha ez sem győz meg egy embernek a belsejét, akkor az Isten azt mondja, hogy ennél többet meg én sem tudok adni. Ezért én bizonyítottam, hogy én jó vagyok hozzátok. Én a legtöbbet adtam nektek. És én úgy adtam a jót, hogy ez nekem borzasztó fájdalomba került. Ki az, aki közületek úgy adna jót, hogy nektek neki az fájna? Eszünkbe se jutna szerintem. Mert csak fel sem merülne bennünk. Hogy úgy legyünk jó, hogy nekünk a szenvedést okozza, meg fájdalmat. És mikor emberek közt mozogtok, vagy emberek közt vagyunk, én ezt azt értettem meg, hogy az embereknek tudjátok, mire van szüksége? Ahogy egyszer valók okosan mondta, az emberek nem szénre van szüksége, hanem melegre. Az embereknek jóságra van szükségük. Hát ez a világ lassan hideg lesz, nem? Hiába melegszik az éghajlat. Vagy Jézus mondta, a szeretet sokakban meghidegül. Az emberek közömbössé válnak egymás iránt, de vágynak a szeretetre. Vágynak, hogy ki az, aki jó hozzájuk. Jézus miért tudta tanítványokat maga köré gyűjteni? Meg az emberek miért keresték mindig őt? Érezték, hogy az a jóság sugárzik belőlük, és ez megfogta az embereket, nem? Nem csak a szavai, már nem csak a szavainak a tartalma, hogy ő mit jelentett ki, hanem maga, ahogy ő egyáltalán az emberekhez, ahogy ő beszélt az emberekkel. Nekünk meg kell azt tanulni, hogy mi emberekhez úgy viszonyuljunk, hogy az Isten is viszonyult hozzánk. Ha mi örültünk az Isten jóságára, amit Istentől kaptunk, azzal a jósággal kell a másik ember fele fordulni, és azt adni, amit az Isten is adna neki. És sokszor imádkozom úgy, hogy ne azt adjam az embereknek, amit én adnék. Mert attól biztos, hogy kódulnának, meg azt megnézhetnék. Az Isten azt adja rajtam keresztül, amit ő tudja, hogy adni kell. Mert én nem tudom, mit kell az embereknek adni. És épp, hogy most ott voltam, jöttek hozzánk ilyen, hogy mondják, ezt a munkaügyi központból ilyen felnőtt továbbképzés van a munkáján, tudjátok. És gondoljuk bele, hogy jöttek ezek az emberek, akik munkanélküliek, hát valaki jobb lelkülettel, vagy hát kicsit olyan örömmel, mert már nekik, neki már lesz munkája, azt mondta neki, lesz egy munka, hogy szakácsokat képeznek, meg cukrászokat, azt mondja, neki lesz. Látom a másikon reszketve, egyik mondta, hogy nem tudom, beszedett annyi nyugtatott, majdnem ott lett rosszul, annyi ideges és feszült volt, ki hogy, ugye? És jönnek ezek az emberek oda, és gondoljuk bele, hogy micsoda izgalommal, mert felnőtt emberek, mint a gyerekek oktatni kell őket, ugye? Furcsa egy helyzet, nem? És látszik, hogy az emberek félnek, mondja is nekem az egyik, tegnap egyik hölgy, hogy azt mi félünk az oktatótól. Ugye féltek tőle. Na miért féltek? Nem tudom, de félünk. Nem elég a maguk ugye terhe, baja, az emberektől nem a jót kapják, hanem még félnek attól, aki őket oktatja. Micsoda megterhelés az embereknek, nem? Ki tudja, hogy mennyi bajjal küzdködnek még otthon, meg a családjukban, mit tudom én. És akkor a Jóisten megértette velem, hogy a jót adjam nekik szívből, őszintén. Beszélgessek velük. És képzeljétek el, csak így zárjegyzem meg időzőjelben, hogy jött az egyik hölgy, és aki oktat, aki ezt az egészet szervezte, és mondja, hogy akik itt voltak már, azok azt mondják, hogy olyan jó volt itt lenni, azt mondja, annyira rendesek voltak hozzá, különösen valami Szokol. Hát Szokol nem dolgozik nálunk. Megjegyzem. Értetek. És én megértettem azt, hogy mennyire az emberek mennyire szükség van a jóságra, meg a szeretetre. Hát csak beszélgetsz velük, megnyugtatod őket. Ez a hölgy is beszélgettem, aki beszette a akkor beszéltem először különben. Csak mondták nekem, hogy kikészít őket, mert beszedte az altatot, vagy a nyugtatot, itt lesz rosszul, meg mit tudom én. És bejött a hölgy, mondom neki, hogy nem tudod, ki volt az, aki beszedte a nyugtatókat? Azt mondja nekem, sejtettem, hogy jó volt, azért meg kell. Azt mondja, én voltam. Azt mondja, tudom, kicsit sokat szedtem be. Hát mondom, most kicsit beszélgettem, mert tudod, mondom, a nyugtató csak egy gyógyszer, mondom, a problémát nem fogja megoldani. Tehát és akkor így megköszönt, hogy kicsit beszélgettem vele. Semmi pénzben nem kerül be jót adni az embereknek, nem? Az Istennek nagyon sokba került, hogy a jóságát meg kinyilvánítsa nekünk. Nekünk mibe kerül? Ugye semmibe. Nem? Emberekre odafigyelni, az pénzbe kerül. A legjobbat adni az embereknek, az pénzbe kerül. Az emberek megspórolják már a jó szót is, már elnézést kérdés, sokszor megspórolják, nem? Vagy a figyelmet. És olyan rossz, amikor hallom, hogy na, itt vannak ezek is, már elvitték az edényt, meg itt is ugye a szakácsok ott kicsit zsörtölődnek is. Nem vesz észre, hogyha egy ilyet szólnak a másik embernek, az egész nap összeomlik, és lehet, hogy sírva megy haza. Nem? De mennyivel meg lehet nyugtatni az embereket, és tényleg örömet okozni nekik. Más nem mondjak, még egy dolgot elmondok nektek, nem tudom, hol járunk az időbe. Később kezdtünk. Volt ott három hölgy, és egy fiú, meg két hölgy, és akkor néha én is így csalódok, már olyan értelemben, hogy pozitívan, mert tudjátok, hogy az ember meglát emberek, és úgy valamilyen benyomás kialakul az emberekről. És akkor bejött, ők élelmezési szolgálatot, vagy élelmezési vezetést tanultak, és bejön az egyik, és akkor volt nekem ott egy ilyen kereszt, kaptam valakitől. Egy ismerősömtől, hát így rakasztottam, hogy a szegre, mondom, hagyjuk, és mondja nekem, hogy te vallásos vagy? Hát mondom, igen, de mondom, hogy a kereszt úgy nem jelent nekem úgy semmit. Már olyan értem, hogy tudjátok, nem a kereszttel foglalva, hanem a kereszten függött. Én azzal szoktam foglalkozni. És azt mondja, hogy te szombat ünneplő vagy? Nem mondom, ezt honnan találta ki, nem tudom. Nem beszéltem, hogy ez szó sem, úgyhogy semmi. Utána kérdeztem tőle, hogy honnan tudja, akkor se árult, csak azt mondta, hogy ő turán lakik, és ő, nekem ott lakott a keresztanyám, és a szombat ünneplő közösségemnek a ház, meg pont a keresztanyámnak a szomszédjában van. Innen beszélgettünk, utána kérdeztek tőlem ezt, azt meg beszélgettünk velük tényleg, és mondja, hogy örült neki.

mondom neki, hogy már csodálkoztam, hogy megkérdezte különben. És mondom neki, hogy mindig van nálam egy mit mondó biblia sorozat. Mondom neki, adott neked ilyen sorozatot, mondom, hogy megértheted a bibliát, hogyha akarod. Mondom, hogy mert ha akarod, akkor megérted. Nem akarod, akkor hiába se 600 könyvet. És olyan érdekes volt, mert három közül csak ő fogadta el. Ez a kifestett. Értitek? De gondolod, hogy ugye miért kell az emberekhez jó lelkülete és jó szíve viszonyulni? Megnyerd a bizalmukat. Értitek? Hogy bizalommal legyenek irántad, hogy megnyíljanak előtted, hogy tudjál velük beszélgetni, hogy megértsd, hogy ők egyáltalán milyen problémával küzdenek. Ugye az emberben hamar feltámad az előítélet, nem? Már ez ilyen, először sem szólok egy szó sem, mert ez ilyen. És én annyira örültem, és annyira hálás voltam a Jóistennek, hogy tényleg itt tudtam velük beszélgetni, és nem is az, amit adtam, tudjátok, hanem azt tapasztaltam, hogy tényleg milyen jó az Isten. Hogy olyanokat, nem is tudom, hogy szavak megfogni, de úgy tudtam hozzájuk viszonyulni, hogy én éreztem azt, hogy milyen jó, hogy az Isten jó viszonyul hozzájuk. Értitek? És én láttam rajtuk, hogy örültek neki. Hogy szóbál vele velük valaki, meg beszélget velük, meg próbál megérteni őket, meg segít nekik, meg sok mindent elbeszélgettünk. És én akkor értettem meg, még ezt ezen a dolgokon előtte, ugye a római gyülekezet levelet tanuljuk most azt a matematikában, és hogy ott olvastam azt az igét, és akkor ütött ez is szöget a fejembe, hogy mondom, tényleg mondom, az embereknek tényleg nem tudományra van szükségük, nem fenyegetésre van szükségük, hogy itt a világ vége. Az embereknek arra a jóságra van szükség, amit mi is kapunk minden nap az Istentől. És utána persze el lehet mondani, hogy az a jóság az miben nyilvánult meg, később nem. Hogy mi is volt az a jóság, Istennek mibe került megnyilvánulnia ez a jósága, hogy micsoda szenvedést okozott ez neki, micsoda fájdalmat, hogy minket kiemeljen ebből a sötétségből, és tényleg az ember megváltozik, és ő is utána jót adjon az embereknek. Ugye, hogy törekedni mindig, hogy a legjobbat adjuk az embereknek, tudjátok. És ezt tudjátok, milyen szép dolog? Mert ez a legszebb és a legörömtelibb dolog, nem? Én azt tapasztaltam, hogy emberek közt mozgok a munkáin, és hogy ez nekem nagyon nagy örömet okoz, hogy az ember jót adhat. Ugye persze meg kell látni. Olyan rossz, amikor észrevesz, hogy a természetem akar megnyilvánni. Mint mondtam nektek, most szombat is felmondtam nektek, ugye, hogy a munkatársam egész napot piszkálgatott, aztán majdnem mondtam neki valamit, pedig amúgy szeretem, meg mondjuk elég nagy szája van, meg mindig kiabál. Ez a tipikus ilyen piaci kofa típus, hogy állna a rikácsol. Ha kell, ha nem. A munkatársam már egy kanálvizet megfojtanák, mert nem szeretik, hogy mindig így rikácsol, de én ugye el vagyok vele. Néha úgy leállítom, ó, Marika, mondom, jó, mindig süteményt követel tőlem. És nem csináltam, és akkor mondja, hogy miért, mit csinálok itt, nem csinálok semmit, csak itt vagyok, azt nem sütök süteményt, mikor eszünk már valami finomat, mindig ezzel jön nekem. És akkor... Akkor végén úgy beszólt, egyszer csak éreztem, tudjátok, hogy a természetem elkezd felágaskodni, és most mindjárt mondott neki most már valamit. Érted? És adáig elment, hogy mondtam neki valamit határozottan, de éreztem, hogy még egy szót szól, mondom, én biztos, hogy mondott neki olyat, hogy aztán utána mehetek a Jóistenhez rendezni a dolgokat, meg hozzá is. Értitek, hogy ha természetünk nyilvánul meg, még ha igazunk van is, nagyon nagyot tudunk rombolni vele, nem? De hogyha az Isten jósága nyilvánul meg, azaz csak mindig építünk, még elcsendesítjük a haragot, meg a háborgást. Mondjuk érezte ő is, hogy kicsit ülött a célom, a másnap nagyon kedves volt velem. De ezt kell megértenünk, és az Isten jósága annál inkább hat ránk is, minél inkább megismerjük tényleg Krisztusnak az áldozatát, meg kutatjuk a Szentírásból, gondolkozunk ezeken az igehelyeken, mit jelent Krisztusnak a szeretete, meg az Istennek a szeretete, meg az Istennek a jóságán. Tényleg ugye az Istennek a jóság, amikor tényleg megtapasztaljuk, hála van a szívünkben az Isten felé, és az Isten ezt úgy mindig erősen építi bennünk, és állandóan munkálja bennünk, hogy végül ne magunkat adjuk az embereknek, hanem csak őt tudjuk az embereknek adni. És az nekünk is nagy öröm, nagy boldogság. Ugye az embereket, azt mondja Hózsiás, az Isten jóságához fognak megtérni. Nem a valláshoz, nem a szombatünneplőkhöz, ugye? Nem valamilyen ismerethez, hanem az Isten jóságához fognak megtérni. Én kívánom nektek, hogy úgy tudjunk munkálkodni, hogy az embereket az Isten jósága azt tudjuk vezetni, hogy lássák meg, hogy jó az Isten, aki őket megváltotta a halálból. Amen. Teremtő jó atyánk, Jézus Krisztus nevével álltunk meg előtted, Urunk. Közösen is megköszönjük neked, Urunk, a te jóságodat, a te kegyelmedet, amely igazából Krisztusban vált nyilvánvalóvá mindnyájunk számára. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ilyen jó vagy hozzánk, bár mindjárt tudjuk, hogy nem érdemeljük meg ezt a jóságot, hiszen sokszor a rossz utakat járjuk és szembefordulunk veled.

0: és nem hallgatunk rád. De tudjuk, Urunk, hogy Te kegyelmes Isten is vagy, és megbocsájtani bűneinket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy mi is szembeforduljunk a mi bűneinkkel. Engedjük, hogy a Te jóságod munkálkodjon mindnyájunk lelkében, és segíts nekünk abban, Urunk, hogy teljesen eltűnjön az emberi természetünk. Egyedül a Te jóságod, a Te szereteted nyilvánuljon meg általunk a másik ember felé is, hogy ezt a földet betöltse az Úr dicsősége, meglátassék az Ő jóság az őt félőkön, hogy végre eljön a Te országod erre a földre. Kérünk, segíts ebben mindjárt, Urunk, hogy keressük mindig a Te jóságodat, megértsük egyre mélyebben a Te áldozatodat, Krisztus áldozatát a kereszten, hogy megtisztuljunk azoktól a dolgoktól, amelyek a Te jóságod ellen vannak még bennünk. Munkád lesz, kérünk mindnyájunkban. Köszönjük, hogy Te meghallgatsz minket, az Úr Jézus nevében kértük. Amen.
1: Turmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent, ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.
2: Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Jézus beszélgetései című sorozatunk negyedik előadásán, és ismét köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Három téma zajlott le eddig, beszéltünk Jézus beszélgetéséről Nikodémussal, Fülöp és Tamás apostolokkal, valamint az utóbbi alkalommal Péter apostollal. A mai alkalommal Jézus életének egyik legnehezebb szakaszához érkezünk, amikor Jézus Krisztus a sátoros ünnepre felmegy Jeruzsálembe. Ez a sátoros ünnep mintegy fél évvel volt az utolsó húsvét előtt, amelyen Jézust keresztre feszítették. És ezen a nevezetes sátoros ünnepen, ugye, ami a zsidó népnek az utolsó őszi ünnepe volt, a hét ünnep közül a hetedik ünnep, Jézusnak a leghevesebb vitái és összeütközései történtek meg a vallási vezetőkkel. Ha valaki az egész részt el akarja olvasni, János evangélium a hetedik fejezetétől kezdheti az olvasást. A nyolcadik fejezet, mi a kilencedik fejezetet fogjuk áttekinteni, hiszen ez a vakon született emberrel való beszélgetés. És az előadásunk végén meg fogunk emlékezni még a tizedik fejezetről, mert Jézus ezt a nagyon heves vitát és ezt a többrétű beszélgetést egy gyönyörű szép példabeszéddel zárta le, nem példázattal, körülbelül 40 példázat van az Új Szövetségben, de összesen 3 példabeszéd. A példázat és példabeszéd közötti különbségről a tavalyi előadás sorozatunkban beszéltünk. Tavaly ősszel 6 előadásban összefoglaltuk Jézus példázatait, illetve a 6. elmaradt a szénszünet miatt, nem felejtettem el, mondom, sok a kérdésére be fogjuk pótolni a 6. előadást. A Jézus példázatai az imádságról 3 példázat maradt ki. Tehát ebben a heves küzdelemben a jeruzsálemi vallási vezetők részéről elhatároztatott az, hogy Jézust meg kell ölni. Ilyen kijelentések, mint a János 8. fejezetében talán soha nem hangoztak el Jézusról, hogy ő nem törvényes házasságból született. Nagyon súlyos kijelentés volt. Vagy olyan kijelentés, amit ma is fogok olvasni a János 9-ben, hogy azt se tudjuk, hogy honnan való, mondták Jézusra. Ilyen se hangzott el. A szavak mintegy kikövezték már a cselekedetek útját. A papi vezetők itt szándékosan készültek arra, hogy Jézust meg kell ölni. Jézus nem véletlenül késleltette a jeruzsálemi útját, ezzel nem szeretnék foglalkozni. Ebben a bizonyos Jézus életet című könyvben nagyon részletes bemutatást nyernek ezek a fejezetek, mindenki el tudja olvasni. A sorozatunk jellege azonban azt kívánja, hogy egy beszélgetésre figyeljünk nagyon, és ez a beszélgetés János evangélium a 9. fejezet első versétől kezdődik. A közvetlen előzményekről csak annyit, hogy Jézust éppen meg akarják kövezni már, tehát próbálnak vele úgy végezni, mint egy közönséges latorral, gonosztevővel, de Jézus elrejtőzködik, kimegy a templomból, és átmenvén közöttük eltávozik, és Jeruzsálem városa felé veszi az útját, a város utcáin sétál. Kitűnik a következő részekből, egészen pontosan majd a fejezetünk közepéből, hogy ez a nap, amelyen ez a beszélgetés lejátszódott, megtörtént, ez szombatnapon volt, tehát egy nyugalomnap békéjét kellett volna adni ezt az embereknek. Jézus, aki a 7. napot megszentelte, és a saját példájával is alátámasztotta a 4. parancsolatának érvényét, ezen a napon felüdülésre vágyott. Jézus a tanítás mellett kereste az emberekkel való kapcsolatot, és így látjuk őt a város utcáin, miután a templomból menekülnie kellett. Itt van Jeruzsálem térképének a térképe, tehát a kinagyítás. Egyetlen egy támpontunk van, hogy ezt a vakon született embert a Siloám tavához küldi, ez itt a városnak a déli részén, délkeleti részén van. Tehát Jézus itt a templom hegyet, a templomot elhagyva valahol itt jár kell a városban. Természetesen vele vannak a tanítványai, és már olvasnám is a János 9. fejezet első versétől. És amint eltávozott, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett? Ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van, eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezzel kezdődik a vakon születettel való beszélgetés, illetve ez az előzmény, és azt hiszem, hogy itt meg is kell állni, és az egyes előadásokhoz most végre én is szinkronba kerültem, mert a maihoz is már megírtam a kísérő lapot, tehát eddig 4 kísérő lap áll rendelkezéshez, ilyen 4 oldalas nagy alakú lap, amelyen részletesen el lehet olvasni azt, amiről itt szó van, illetve otthon ki lehet keresni a vonatkozó részeket ez alapján. Itt az első nagy kérdés, ami fölmerül, és ami ma is nagyon időszerű kérdés, hogy miért és honnan vannak a betegségek, és ki felelős a betegségekért. Ugye a betegségek ténye az életünk egyik legkínzóbb ténye. Hogy mindannyian megismerjük a betegségeket, hogy a családtagjaink között a betegségek végig söpörnek, hogy a környezetünkben borzalmas betegségek ütik fel a fejüket. És ugye hát itt van a nagy kérdés, hogy honnan a betegségek. Azt minden ember tudja, talán ugye a lelke mélye, mint a tanítványok is, hogy hát a betegségek nem Istentől származnak, aki az életre teremtett bennünket. Az biztos, hogy a betegségek mögött a rossz Sátán áll, de nem mindegy, hogy milyen formában és milyen áttételekkel. Ugye, ha a Bibliát valaki végig tanulmányozza ebből a szempontból, hogy a Biblia mit mond a betegségekről, akkor arra meggyőződése kell, hogy jussunk, hogy a Biblia tényleg nagyon óvatosan közelít ehhez a kérdéshez, és senkit nem hatalmaz fel arra, hogyha valaki a környezetében beteg lesz, akkor az ember valami nagy okoskodással kiderítse, hogy ez most miért van, mert a betegségeknek sok oka van. Az biztos, és ezt a mai orvostudomány is elismeri, hogy a betegségek 60-80%-át sajnos mi idézzük elő a helytelen életmódunkkal. Ez nem kis arányszám, 60-80%, és ezen belül is egy újabb 60-80% a táplálkozásnak betudható betegségek arányszáma. Na de kimondhatná azt, hogy ezen kívül nem lehet beteg valaki. Hát vannak ugye környezeti ártalmak, vannak szerencsétlenségek, balesetek, ez is egy újabb csoport. Azért nem én vagyok közvetlenül felelős, hogy 1989-ben már az űrfelvételek szerint 20 kilométerig szennyezett a Föld légtere. Nem én, meg nem önök, hanem a világ vezetői, a világ ipari hatalmai, de tulajdonképpen az ember a felelős. Ha nem is mi személy szerint, de az ember a felelős, hogy például a levegőt tönkreteszi a Föld körül. Vagy az, hogy a talajvizek egyre inkább elszennyeződnek, lehet, hogy nem mi árultunk hozzá leginkább, de ezért is az ember felelős, de nagyon vigyázni kell, hogyha valami ezzel kapcsolatos betegség üti fel a fejét, aszma, vagy pseudokrup, vagy bármi más betegség, nem mondjuk azt, hogy akkor hát ez az XY szülő vagy hozzátartozó a felelős. Aztán egy harmadik csoport, hogy vannak ugye örökletes betegségek. Ezekért is az emberek felelősek, de nem biztos, hogy az én szüleim, vagy nem biztos, hogy a második vagy harmadik ág ki tudja ezeket már kideríteni. Tehát a betegségeknek nagyon sok oka van. Az biztos, hogy a betegségeknek a végső felelőse Sátán, akit viszont az ember engedett be ebbe a világba. De a Biblia nagyon határozottan állítja, hogy a betegségekkel kapcsolatban nem az okoskodás a legjobb magatartás. Itt, amikor a tanítványok úgy mondjam, megállnak Jeruzsálem utcáin, és ott van ez a vak ember, és elkezdenek, hát más szót nem találok rá, okoskodni. Hogy most ki a bűnös, ki a vétkes azért, hogy ez az ember itt vakon, itt ül és koldul, hát ám ő a felelős, hát már a kérdés is nevetséges, hát ha ő vakon született, akkor ő hogy lenne felelős? Aztán azt mondják, hogy a szülei a felelősek, hát ezt sem lehet tudni, de hogy az emberek rövidre akarják zárni a kört, és ezért az ilyen okoskodások sajnos elég hétköznapiak az emberi világban. Ugye Jób könyvére gondoljunk, mint elrettentő példára, hogy Jobnak olyan derék barátai voltak, 7 napig egy szó nem jött ki a szájukon, de a 7 nap után megerett a nyelvük, és mindent rá akartak fogni Jobra, amiben csak érték, hogy biztos azért jött rá ez a nagy betegség, mert nem tudom, megcsalta a feleségét, nincs rendben a család élete, vagy azért, mert az anyagi ügyei nincsenek rendben. Ugye milyen időszerű okoskodások, ugye, mert körülbelül ma is ez a két nagy forrás, amire az emberek általában gyanakodnak. Figyeljük meg, hogy Jézus erre mit válaszol. Jézus nagyon határozottan mondja, hogy sem nem ez, sem nem az. Ezt úgy még értjük is, és talán el is tudjuk fogadni. Hát hogy lehetne felelős az az ember, aki így született? Hát ő hogy lehetne felelős? A szüle is. Talán nem tudni, hogy kitől, hogyan örökölték ezt a betegséget, ezt is el tudjuk fogadni. De mit jelent ez, hogy Jézus hozzáteszi rögtön, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai? Ez már ugye egy ilyen nehezebb kijelentés. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy Jézus azt mondja, hogy ne erre gondoljatok, hogy ő a felelős, vagy más a felelős, arra gondoljatok, hogy az Isten dolgai nyilvánvalókká lesznek. Ez egy kicsit olyan rejtélyes kijelentés. Szeretném ezt röviden megmagyarázni. Jézus itt arra utalt, hogy Isten a közvéleménytől ellentétben nincs távol a beteg emberek. Isten az, aki megindul minden erőtelenségünkön és minden gyarlóságunkon. Isten minden emberhez közel van, de különösképp azokhoz tud közel lenni, akik engedik, hogy ő közel jusson. És ilyenek például a beteg emberek. Lehet azt mondani, hogy a világon két embercsoport van, akikhez nagyon közel tud lenni az Isten, az egyik a gyermekek és a fiatalok. Jézus azért állította őket példaképp, mert ők még nem annyira büszkék, nem annyira önteltek, mint ugye a nagy felnőttek, akik a maguk kezük munkájának akarnak tulajdonítani mindent, és felettébb dicsekszenek azzal, amit elérnek az életben. Ezért mondta Jézus, hogy ha olyanok nem lesztek, mint ezek a kisgyermekek, semmiképp nem mentek a mennyek országába. De hogyha megnézzük a felnőtt társadalmat, én azt hiszem, hogy a betegek azok, akik akik talán a gyermekekhez hasonlóan közel kerülhetnek Istenhez, mert a betegek azok, akik látják a valódi állapotát az embernek, akikben ott van az a kívánatos lelki szegénység, akikben ott van az, hogy látják, hogy mennyire erőtelenek, tehetetlenek, és fölfelé tekintenek, ha fölfelé tekintenek, természetesen nem minden beteg ember könnyű eset. Vannak nagyon nehéz betegek, vannak, akik átkozódnak, és csapdosnak jobbra-balra, hogy őket miért érte ilyen baj. De nagyon sok ember a betegség idején elhalkul, elkezd gondolkozni, ami olyan ritkán esik meg más emberekkel az életben, elkezdi fontolgatni az élet dolgait, és így Isten közel tud hozzá kerülni. Ezért mondta azt Jézus, hogy ne azt nézzük egy embernél, hogy miért jutott egy bizonyos helyzetbe, egy nehéz helyzetbe, hanem azt nézzük, hogy ebben a helyzetben hogyan lehetnek nyilvánvalóvá benne az Isten dolgai. És Jézus ezt azért is mondta, és utána mondott még néhány mondatot, hogy ő cselekedni fog. Még itt van a nappal, még a világ világossága tud lenni. Ha eljön az éjszaka, és őt elfogják, keresztre feszítik, már nem tudja ezt megtenni, amit most tud ezzel a vakon született emberrel megtenni. De Jézus ezzel a magatartásával világossá akarta tenni, hogy Isten minden emberhez közel akar jutni, de sajnos kevés ember hagyja ezt, hogy az Isten közel jusson hozzá. A gyermekek és a betegek esetében van azonban reménységünk, hogy ez bekövetkezhet. És amiután Jézus ezt mondta, rögtön ezt olvassuk a 6. és 7. versben. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sárt csinált, és rákente a sarat a vak szemeire, és mondta néki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Elment azért, és megmosakodott, és megjött látva. Nagyon egyszerű ez a leírás, hogy mennyire így van, hogy a beteg emberek engedik az Isten közel kerülni, hogy itt Jézus a gyógyításnak egy különleges módját választotta. Nem rögtön gyógyította meg a beteget. Jézus nagyon sokszor csak mondott valamit, csak tett valamit, és rögtön meggyógyult a beteg. Itt Jézus először is egy eszközt állított még közbe, tehát a nyálából sarat csinált, és megkente a vak szemét. Más esetben is előfordult ilyesmi, amikor Jézus egy vakot így gyógyított meg, de rögtön ő sem látott. Megkérdezte Jézus, hogy mi történt vele, mit lát, mondta, hogy látom az embereket, mint a járkáló fákat. Utána Jézus még egyszer tett vele valamit, és utána jött meg a szemvilága teljes mértékben. Itt azonban még többet követelt Jézus ettől a vakembertől, hát megkente a szemét sárral, és úgy vakon el kellett menni, itt Jeruzsálemnek mondom, délkeleti részén van ez a Siloám tava, és ott meg kellett neki fürödnie, meg kellett mosakodnia. Hogy ez az emberben mennyire ott volt az őszinte vágyakozás Jézus követésére és az Isten befogadására, hogy ő ezt megtette. Ő ezt megtette. Akkor gyógyult meg, amikor teljesen engedelmeskedett, mint ugye Elizeus prófétának egykor a szíriai Námán, de ő ezt megtette. Ennek nagyon nagy jelentősége van, és ez igazolja Jézus szavát, hogy ő benne nyilvánvalókká lettek az Isten dolgai. Vessük fel a kérdést, hogy Jézus most miért így gyógyított? Miért nem másképp gyógyított? Mondom, nagyon érdekes megfigyelni, hogy Jézus hogyan és mind gyógyított. Ennek itt az a jelentősége, hogy Jézus a természetes gyógymódokra bizonyos értelemben utalást tett, és a figyelmet rájuk irányította, ilyen természetes gyógymód például a sár, vagy az iszap. A természetes gyógymódokról van itt egy könyv, ott tetszenek látni az egészségügyi asztalon, az a zöld könyv, egy amerikai orvos könyve, az Új kezdet. Ez például külön fejezetben foglalkozik az iszappakolással, és egyáltalán az ezzel kapcsolatos gyógymódokkal. Az iszappakolás mellett egy másik nagyon elterjedt gyógymód, amit az emberek általában nem becsülnek, mint az iszappakolás sem, pedig nagyon nagy jelentősége lehet például mozgásszervi betegségek gyógyításánál. A másik gyógymód a hidroterápia, tehát a vízgyógyászat. Amikor a múlt században ezt Kneipp Sebesén felfedezte, hogy milyen jó az embernek mezítláb járni harmatos füvön, meg hogy a tusolás után csak 5 másodpercig engedjen az ember a végtagjaira hideg vizet, hogy a vérkeringést felfrissítse, akkor mindenki őrültnek akarta tartani a szerencsétlen Kneippet. Tehát azóta a Kneipp kúra bevonult már komoly szanatóriumok és kórházaknak a listájára is. Nem akarok ebben elmélyedni, nem ilyen természetű az előadásunk, de ennek jelentősége van, hogy Jézus így is gyógyított az életben. Jézus a természetes gyógymódok felé is irányította az embereket. Természetesen a fő dolog, hogy az emberben hit ébredjen, mint ebben az emberben is, aki nem vitatkozott, vagy nem kérte a magyarázatát, hogy ő most miért visz sarat a szemén, és miért kell elmennie több száz méterre a Siloám tavához. Fő dolog a hit, ami megvolt ebben az emberben, és ő vágyakozott Jézussal kapcsolatba kerülni, De emellett ugyanolyan fő dolog az, hogy Jézus az élete során jogosította ezt a gyógymódot. Persze sokan visszaélnek ezzel, sokan üzletet csinálnak Magyarországon is, hogy a velencei tó iszapját amerikai kórházakban előbb viszont lehet látni, mint itthoni szanatóriumokban. Biztos, hogy a világunk egy felfordult világ, de aki meg akar gyógyulni, annak körülbelül a betegségeiből való gyógyulásra a Biblia ezt a tanácsot adja, hogy az ember először is forduljon az Istenhez, az életadó teremtő Istenhez, az ember ne kapkodjon és ne engedje szétmenni magát a sok tanácsokban és a különböző hát úgynevezett varázsgyógyszerekben és csoda doktorok között. Először az ember az Isten keresse, és utána, ha lehetséges, a természetes gyógymódokat keresse, úgy, ahogy a Bibliában, és ezt fel is tüntettem itt a szórólapunkon, van erről külön két fejezet, hogy az orvoslásnak milyen természetes módjai vannak, egyáltalán mi a helyes orvoslás a Biblia szerint. Ezt mondjuk egy keresztény embernek nem föltétlenül Hippokrátésztól kell megtanulni, amivel én Hippokrátészt nem akarom lebecsülni, és az egész görög orvoslást, de Mózes 3. könyve 13. és 14. fejezetét illenék ismerni a kereszténységen belül is. Ha azt mondjuk, hogy keresztény kultúrában élünk, akkor tudatosítanunk kellene, hogy a Bibliában van két fejezet, 3 Mózes 13-14, hogy egy elég súlyos betegségből, a leprából való kigyógyítás esetét alapul véve, a Biblia elmondja, hogy milyen törvényszerű lépcsőfokok vezetnek a valódi az Isten által is igenel gyógyuláshoz, vagy gyógyításhoz. Most akkor, amikor megjött ennek az embernek a szeme világa, tulajdonképp azt mondhatnánk, ha egy kicsit ki akarnánk élezni a dolgot, hogy most jön az egész történetünknek a neheze. Mert az emberi világban, ha valami jó történik, valami tiszta jó történik, ha Isten valamit cselekszik, akkor el lehetünk készülve, vagy ott nagy-nagy nehézségek fognak fodrozódni ezek körül. Olvasnám is ezután, hogy mi következik le, tudnék, amikor visszajön ez a vak ember, és egészen más, nyilván megváltozik az arca, hát eddig évekig, évtizedekig vak volt, most teljesen bizonyosra vehetjük, hogy bizonyos értelemben egészen más ember lett, hát ilyenkor az embernek a magatartása, a viselkedése, az egész habitusa megváltozik, és az első dolog, ahol próbára talál ez a gyógyítás, ez az ismerősök, rokonok és szomszédok esete. Olvasom a 8. verstől. A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak volt, mondták, nem ezé az, aki itt szokott ülni és koldulni. Némelyek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondta, hogy hát én vagyok az. Mondták azért néki, mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felelt az és mondta, egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített és rákente a szemeimre, és mondta nékem, menj el a Siloám tavára, és mosódjál meg. Miután pedig elmentem, és megmosakodtam, megjött a látásom. Mondták azért néki, hol van az? Mondta, nem tudom. Vitték őt, akik előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Ez a történetünknek a következő szakasza, tehát ismerősök kezdenek csodálkozni a dolgon. Nem tudnak napirendre térni a dolog fölött, de hogy az eddigi előadásainkban is fölhívtam az önök figyelmét rá, hogy az emberekben, mi bennünk emberekben, a természetünkben mennyire benne van a hitetlenség. Tehát az, hogy a jó dolgoknak nem akarunk hinni. Ugye elkezdtek ott kupak tanácsot ülni, hogy ez az az ember? Tényleg ez az? Hát egyesek azt mondták, persze, hát itt évek, évtizedek óta nem tudjuk pontosan az életkorát, de mindenki azt mondta, hogy persze az az. Mások azt mondták, hogy hasonlít hozzá. Megint mások őt kérdezték meg, ő aztán pontosan elmondta, de hát ott volt a nagy kérdés, hogy mi módon nyíltak meg a vak szemei. Nem tudtak döntésre jutni, hát hova mentek döntéssel a farizeusokhoz. Tehát elmentek a vallási vezetőkhöz, hogy ők döntsék el a helyzetet. Hát ha idáig olvasnám a történetet, így magában eddig is egy kicsit furcsa lenne, mert egy olyan ember, akit mondjuk mi évek, évtizedek óta ismerünk, és most kétségbe akarjuk vonni, hogy ő az az ember, szóval azért eléggé leszerepelnénk, vagy eléggé kiállítanánk a bizonyítványunkat. De minden esetre ezt a részét azért jegyzi fel a Szentírás a történetünknek, mert megmutatja, hogy a nagy tömegek nem akarnak a jóban hinni. Nem akarják elfogadni, hogy van itt a Földön csoda. Nem akarják elfogadni, hogy van jobbulás, van megoldás. Nem. Biztos, ami biztos, nem állami vezetőkhöz, vallási vezetőkhöz viszik ezt a vak embert. Nézzük meg, hogy ezután mi történik, mert a farizeusok előtt két kihallgatása van ennek a vakembernek. A 15. verstől olvasható az első. Még a 14. verset is olvasom, mert ezt előbb nem említettem. Mikor pedig Jézus a sarat csinálta és felnyitotta ennek szemeit, szombat volt. Tehát erre hivatkoztam már az előadás elején. Szintén a farizeusok is megkérdezték azért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondta nékik, sarat tett szemeimre, és megmosakodtam, és látok. Mondták azért némelyek a farizeusok közül, ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondták, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket, és hasonlás lőn közöttük. Újra mondták a vaknak, te mit szólsz őról, ahogy megnyitotta a szemeidet? Ő pedig mondta, hogy próféta. Nem hitték azért a zsidók őról, ahogy vak volt, és megjött a látása, míg nem előhívatták annak szüleit, akinek megjött a látása. Hát most egyre nagyobb döbbenetek elé nézünk. Ugye a farizeusok kihallgatják ezt a vakembert, nagyon érdekes az első kérdésük, mi módon jött meg a látása? Nem azt mondják, hogy tényleg vak volt, most lát, tiszta sor. Vak volt, most lát. Itt valami történt, nem? Ők azt mondják, mi módon, hogyan? Jellegzetes kérdés ez, ha valakinek van füle a hallásra, a Bibliának az első kérdése, ami valakinek a szájából kiszármazott, pontosan ez a kérdés volt, amikor a paradicsomban Évát valaki megkérdezte, csak ugyanazt mondta az Isten? Ugye ez a ravasz kérdés, mi módon jött meg a látása? Láthat valaki, aki vak volt? Mi módon jött? Tehát már a kérdésben benn van az, hogy nem akarom elfogadni, hogy lát. Legszívesebben eltörölném újra, hogy vak legyen, mert hogy valaki vak volt és most lásson, én ezt nem akarom elfogadni. Utána leírja János evangélista, hogy a farizeusok között meghasonlás volt, vagyis a farizeusok egyik része előre elgondolta azt, hogy Jézust vádolni fogják ezért, de hogy az érdekelte őket, hogy itt egy vakember volt, most meg lát. Ők azt akarták kihegyezni Jézus ellen, hogy szombatrontó. Őket nem érdekelt, hogy egy embernek jobb az állapota, Jézus valakit meggyógyított. A farizeusok egyik része ezt is ürügyként fel akarta használni, hogy Jézust mivel lehet vádolni. Igen ám, de a farizeusok másik része némileg elővette az eszét, és föltették a kérdést, hogy ha valaki csodát tesz, hát hogyan az Isten meghallgatja a bűnös embert, hogy csodát tehet? És összeszólalkoztak ott nyílt színen egymás között. Mi van akkor, amikor egy hatalmi rétegben meghasonlás van? El kell terelni a figyelmet magunkról. Amikor egy hatalmi réteg nem tud önmagával kiegyezni, egyik része ezt mondja, a másik része azt mondja, hát akkor nagyon tanácsos gyorsan valamit csinálni, nehogy az emberek azt mondják rólunk, hogy micsoda emberek ezek, hát nyilvánvaló dolgoknak nem hisznek, vagy pedig a saját hatalmukat féltik. Hát kitalálják a farizeusok, hogy na, keressük meg a szüleit. És itt már egyre fájdalmasabb vizek felé fogunk kevezni. Megkeresik ennek a szerencsétlen embernek a szüleit. Azért mondom, hogy szerencsétlen, mert ami most történik vele, az a szerencsétlenség, nem ami eddig volt, ami most történik vele. De mielőtt felolvasnám ezt a részletet, hadd kérdezzem meg önöktől, ha mondjuk önök lettek volna a szülők helyzetében. Ha önök látják azt, hogy születik egy gyerekük és vak, együtt élnek azzal a gyerekkel évekig, évtizedekig, és egyszer megjön a szeme világa. Hát nem a világ legtermészetesebb dolga lenne egy szülő részéről, hogy ennek úgy örül, hogy ezt ki se tudja mondani, nem? Hát valahogy így képzelnénk el az álmainkban. Olyan sok sebesült, olyan sok fogyatékosan született emberrel vagyunk körülvéve, nem gondoltunk már egyszer-kétszer erre, hogy ha ennek az embernek mondjuk megjönne a látása, vagy rendesen tudna járni, vagy a paralízise megszűnnék, akkor a szüleid hogy örülnének, hogy örülnének? Kedves hallgatók, félelmetes jelenet fog most következni. A szülők szinte letagadják, hogy mi történt a gyerekükkel. Miért? És a 18. verstől olvasom, nem hitték a zsidók őről, hogy vak volt és megjött a látása, míg nem előhívták annak szüleit, akinek megjött a látása, és megkérdezték azokat mondván, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Mi módon lát hát most? Ugye milyen érdekes kérdés. Már másodszor mondják, nem véletlenül. Már előre beirányozzák a nyilakat. Nehogy azt mondjátok, hogy vak volt, és megjött a látása. Hát mi módon lát ő most? Hát ez lehetetlen, ilyen nincs az emberi világban. Feleltek nékik annak szülei, és mondták, Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de mi módon lát most, nem tudjuk. Vagy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy féltek a zsidóktól. Mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondták annak szülei, hogy elég idős, őt kérdezzétek. Ez egy szívszorító eset, nem? Mondom, hogy mondjuk mi úgy képzelnénk el, hogy a szülők világosan megmondták, igen, ez a mi fiunk vak volt, ennyi évig vak volt, most nem tudjuk hogyan, de lát. Ez biztos. Ez olyan biztos, hogy mi itt állunk. Ehelyett mit mondanak? Menjetek ő hozzá, kérdezzétek meg őt, elég idős már. Tehát nyilvánvaló, hogy egy felnőtt ember volt ez a vakon született ebben az időben. És hozzáteszi János evangélista, hogy miért viselkedtek így a szülők. Féltek az egyháztól. Féltek az egyházi vezetőségtől. Mert megegyeztek már a zsidók önmaguk között, hogy ha valaki Jézus Krisztusnak mondja, akkor azt kizárják a közösségből. Mindjárt foglalkozom ezzel a kérdéssel, de álljunk meg itt egy pillanatra. Talán túl sokat is beszéltünk már, túl előre futottunk. Próbáljuk átélni annak az embernek a helyzetét, akivel Jézus most újra kapcsolatba fog. Kisvártatva hamarosan most újra kapcsolatba fog kerülni. Kicsit próbáljuk beleélni magunkat ebbe a helyzetbe, hogy valaki vak volt és látott. Én a Vakok Intézetében is voltam, jó néhány előadást tartottam, és vak ismerőseim vannak. Tényleg megindító a találkozás és a kapcsolattartás a vak emberekkel. Van egy másik nagyon kedves barátom, aki nem vak, hanem belső süketsége van, olyannyira, hogy egy gomb lenyomását nem érzékel, hogy kattan. És egyszer ez az ismerősöm, aki most megint nagyon nehéz napokat él át az ország nyugati részén, azt mondta nekem, tudod, én nem vagyok vak, én mindent látok. Azt mondja, ti egészséges emberek nem is tudjátok elgondolni, hogy minden betegségben mi a megrendítő és mi a megborzasztó. Azt mondja, én nem vagyok vak, én látok mindent, csak éppen nem hallok semmit. Azt mondja, el tudod dönteni, hogy melyik van nagyobb hátrányban? Én is nagyon szánom azt az embert, aki a világra jött, és semmit nem lát ebből a világból. De gondold el, hogy én mindent látok, de én, aki zenét szerettem, 11 néhány éves koromban jött ez a betegség, elveszítettem a hallásomat, nem hallgathatok zenét. Emberi hangot nem hallok. Én is úgy beszélek, hogy a magam hangját se hallom. 20 éve úgy beszél, hogy csak úgy belülről, körülbelül érzi, hogy ő hogy beszélhet. Kicsit lassúbban beszél, mint mi, kicsit jobban kiejti a szavakat, érdekes az ő beszéde, mert tényleg 20 éve nem hallja a beszédét. És sokat elgondolkoztam ezen, hogy a betegségekben milyen iszonyatok veszik körül az embert. 30 operációja volt, elveszítette a fél lábát, más testrészei is megsérültek, de mindig ezt szoktam mondani, amikor beszél, vagy mondjuk leírjuk neki a dolgokat, ugye, mert ő csak a szánkról tudja leolvasni, hogy körülbelül mit mondtunk. Azt mondja, nézzétek, én nem azt mondom, hogy a vakok nem szerencsétlenek. De hogy én semmit nem hallok, a saját beszédemet se hallom. Szóval olyan az életem, mint amikor mentem egy úton, elében vágott egy bomba, a bomba egy hatalmas tölcsért kialakított, hátra menni már nem tudok, de előre menni se tudok. Itt vesztegelek évtizedek óta. El tudjátok képzelni, hogy ez mit jelent? Azért mondom, hogy egy kicsit álljunk meg ennél, hogy egy kicsit jobban tudjuk mélegelni, hogy a tanítványok is mennyire részvétlenek voltak. A rokonok, a barátok is mennyire részvétlenek voltak. A farizeusok úgy tárgyalnak ott, mintha egy igáslóról lenne szóval, egy tárgyról, nem is emberről. Az emberi világban talán ez a legborzalmasabb, hogy a beteg embereket tényleg, hogy mondjam, folyamatosan fokról fokra nem veszik ember számba. Talán ez a lelki teher a legborzalmasabb. Talán az idősek élnek át ilyet, akik már nagyon maga tehetetlenek, és látják, hogy a társadalomban őket már nem úgy kezelik, mint embereket. Hát, hogy egy kicsit ezt átéljük, erről a vakon született ember meggyógyításáról, vannak irodalmi feldolgozások, egyiket én is lefordítottam Pierre Emmanuelnek a Vakon született című verse, de ha lehet, itt a legjobb verset mutatjuk be, egy másik vakembernek, a Jerikói, tehát nem messze Jeruzsálemtől, a Jerikói Bartimeusnak a meggyógyítását, amelyről viszont a magyar irodalomnak egy nevezetes verse szól. Kicsit próbáljunk belehelyezkedni ebbe a helyzetbe, hogy utána egy új lendületet véve megnézzük most a történetünknek a legszomorúbb pontját, amikor a farizeusok másodszor kihallgatják a vakot, és amiután Jézus újra keresi a vaknak a társaságát. Előtte azonban ez a vers April Lajos Bartimeusa hangzik fel.
3: Szép volt anyám, mikor a két szelíd kéz megérintette fénytől szűz szemem. Világgá lett a bús világtalanság, s öröm borzongott át a lelkemen. Koldus köven felett a tér derengett, arcon felé egy arc világított, s káprázva néztem hívó mély szemébe annak, ki jött, megállt, meggyógyított. Szép volt anyám szememmel símogatni virág sejmét, gyümölcsök bársonyát, vagy messze húzó út ívét követni a dúsvetésű Jordán tájon át. Ma is csodám a csillagsűrűs éjjel, a nyári éj, mely csóvákat hajít, a virradat, mely kútvízhez kicsalja a város nőit és galamjait. Jerikó minden színe birtokom lett, egész világ. De meddig lesz enyém? Ha börtönbe holnap visszahullnék, tán elhullatnám, s elfelejteném a pálma zöldjét, esti domb liláját, barna leány rajt bíbor rózsatőt. De lelkem mélyén hordozom halálig, hogy láttam őt, anyám, hogy láttam őt.
2: De valóban szép vers ez, mert nem csak a jerikói vak szeme megnyilását mondja el, hogy a börtön, a sötétség börtönéből hogy szabadul ki a világ látására, hanem az, hogyha újra visszahullna ebbe, akkor se érné károsodást, mert ő látta azt, aki meggyógyította őt, ő látta Krisztust. De figyeljük meg, hogy itt ennél a másik vak meggyógyításánál mi történik. 24. verstől olvasom. Másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és mondták néki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felelt azért az, és mondta, hogy bűnöse nem tudom, egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra mondták pedig neki, mit csinált veled, mi módon nyitotta meg a szemeidet? Felelt nékik, már mondtam néktek, és nem hallottátok. Miért akarjátok újra hallani, avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazták azért ők, és mondták, te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt se tudjuk, honnan való. Felelt az ember, és mondta nékik, bizony csodálatos ez, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallatott, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Feleltek és mondták néki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket. És kivetették őt. Hát itt érkezünk ugye a történetünknek a legmélyére, és nagyon érdekes, hogy Jézus most nincs itt. Jézus ezután fog megjelenni. Jézus meggyógyította ezt a vak embert, aztán útjára bocsátotta. Jézus ott van Jeruzsálemben a tanítványaival, de Jézus nem hallgatta a szomszédok beszélgetését, a farizeusok első kihallgatását, a szülők tanúságtételénél sem volt ott, ennél a másodiknál sem. Jézus ezután fog megjelenni. Vajon miért tette ezt Jézus? Jézus azért teszi azt, ha valamikor is visszavonul, és ha az Isten visszavonul, hogy az ember valóban hitáltal megerősödjék, és ez a vakember megerősödött. Ez a vakember most úgy sarokba szorította a farizeusokat, hogy ezt már hallgatni is jó volt. Ugye a farizeusok azt mondták, hogy hát bűnös, adj dicsőséget az Istennek, hogy miért adj dicsőséget, ez nem derül ki. Ugye azért, mert mi mi olyan nagy emberek vagyunk, hogy mi most itt ítélkezünk, ezért ad dicsőséget, hogy nem tudom én miért, azt mondja, ad dicsőséget az Istennek, de mi azt tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Rátérnek arra, hogy Jézus bűnös. És a vak elkezdi mondani, hogy bűnös. Hát ilyet ezt nem értem, hogy bűnös embert meghallgat az Isten. Hát az Isten nem csak azokat hallgatja meg, akik igazságra törekszenek. Hát az Isten nem csak azokkal működik együtt, akik valóban az ő szolgái. És aztán visszavágnak nekik, hogy igen, hát neki, hogy Mózessel beszélt az Isten, és itt mondják ki ezt a nagyon durva kijelentést a 29. versben Jézusról, ugye ezt mondják, hogy erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. Ez az a bizonyos Petőfi által is megénekelt sehonnai bitangember. Ugye? Ez, amikor valakiről azt mondják, hogy azt se tudjuk, hogy honnan való, szóval azért vegyük észre, hogy ez a világban az egyik legsúlyosabb kijelentés. Azt se tudjuk, honnan való. Szóval azért itt megadják a módját annak, hogy Jézust a legutolsónak akarják beállítani itt mindenki előtt. De az ember még tovább mondja, azt mondja, bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok, honnan való is a szemeimet megnyitotta. Hát tudjuk azt, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenféle és az ő akaratát cselekszi, az hallgatja meg. És aztán szépen sarokba szorítja a farizeusokat, és ez a vak ember bizonyságot tesz arról, hogy hát ő, ha más valaki hatására, nem is, de a rossz hatására, most már komolyan elgondolkozik, hogy ki lehet az, aki visszaadta a szeme világát. Ne tessenek elfelejteni, hogy a vakember, amikor meggyógyult, nem tudta, hogy kicsoda Jézus. Ő akkor még megváltónak nem tartja. A vakember tartja akkor egy prófétának, egy nagy embernek, de most elkezd gondolkozni, hogy akit így támadnak, akit az ő vallásának a vezetői így támadják, hogy az valami rendkívüli ember lett, plusz hát már a csoda után elgondolkozik azon, hogy valóban, hát ilyenről nem lehetett hallani a proféták kora óta, hogy valaki ilyen súlyos betegségekből meggyógyult. Ne felejtsük el, hogy Keresztelő János se gyógyított. Keresztelő János egyáltalán nem gyógyított. Keresztelő János tanított és prédikált. Amikor Jézus fellépett, a tanításait követő csodák hatalmasan bizonyították ezt, hogy olyan valaki van itt, aki nagyobb talán Illésnél, meg Elizeusnál, akik szintén gyógyítottak és halottakat támasztottak fel, de mikor? 800 évvel ezelőtt. És ez az ember komolyan kezd hinni most már abban, hogy Jézus valaki különleges lény, és ebben a pillanatban éri ez a borzalmas arculcsapás a 34. vers végén, amilyen rövid, szinte tőmondatszerű mondat ez, és általában, ha nem figyelünk oda a Bibliában, akkor át is siklik rajta a tekintetünk, és kivetették őt. Kizárták az egyházból. Kedves hallgatók, itt megint meg kell állnunk, mert az emberi életben biztos, hogy nagyon nagy bajok a betegségek. Nagyon nagy probléma a szenvedés. Nagyon nagy probléma a testi terror. Valakiktől elveszik a vagyonát, vagy valakinek elhurcolják a hozzátartozóját, vagy valakit megölnek. Én ezt nem akarom kisebbíteni, ez egy borzalmas dolog, a testi terror. Háborúk, forradalmak, megtorlások. Mi mindent hallunk ezekről, ugye a testi terror dolgairól. Mert kedves hallgatók, mintha az emberiség valamiről elfelejtkeznék, hogy tudnék, a legnagyobb probléma a lelki terror. A lelki terrornál vészesebb jelenség nincs a világon. És a lelki terrort hogy szokták az emberek a kezükben forgatni? Például úgy, mint bizonyos egyházak, akik történelmük során állandóan kizártak embereket, kivetettek embereket, és azt mondták, hogy ha én kizállak, akkor te el is fogsz kárhozni. Te akkor a pokolra fogsz jutni. Te már előre láthatod azt, hogy a megsemmisülésre vagy ítélve, vagy az örök gyalázatra, az örök kárhozatra. Sajnos a zsidók is gyakorolták ezt. Minden további nélkül ezt az embert eltávolították Isten népe köréből. Ebben az időben volt Istennek egy háza, a zsidó nép volt az Isten egy háza. A zsidó népre mutatott rá Isten 1500 éve már, hogy ez az én népem, Izrael népe az én egyházam. Ha a zsidó nép közül valakit kizártak, mert ki lehetett zárni valakit a vallási közösségből, ezt a mózesi törvények is leírták, és ha valaki ezt röviden el akarja olvasni, Máté evangélium a 18. fejezetében a 15. verstől el lehet olvasni, hogy maga Jézus Krisztus is az egyházból való kizárásnak az intézményét jogfolytonossá tette, tehát a keresztény egyházból is ki lehet zárni valakit, csak nem mindegy, hogy miért. Miért lehet valakit kizárni egy egyházból? Azt mondta Jézus, hogy ha valaki vétkezik, ha valaki bűnt követel, megmarad abban a bűnben, akkor menjél el és négy szem köz figyelmeztesd azt az embert. Ne zárd ki azt az embert, törekedjél azt az embert megnyerni az igazság útjának. Ha rád nem hallgat, vegyél magad mellé még két embert, menjetek el, figyelmeztessétek, kérlejétek, hogy jöjjön vissza arról az életről, arról a lejtőről, amelyen elindult. Ha azokra sem hallgat, most már többetekre sem hallgat, akkor vigyétek ennek a keresztény embernek az ügyét a keresztény közösség elé. A közösség is kérleje ezt az embert. És ha a közösség sem, közösségre sem hallgat, és már nyilván elmúltak hetek, hónapok, és az ember benne van a házasságtörésben, vagy benne van bármilyen gonoszságban, rablásban, tolvajlásban, bármiben, amiben polgári értelemben is bűnös ember, de lelki értelemben is bűnös, akkor rekesztessék ki az ilyen a gyülekezetből, mert nem méltó a keresztény népviselésére, aki benne marad a rosszban, és ő azt mondja, hogy ő keresztény. De legyen előtted olyan ez az ember, mint a pogány és a vámszedő, mondta Jézus, aki a pogányok és vámszedők barátja volt. Tehát ha valakit ki kell is zárni a közösségből, utána azért az emberért kétszer annyit tegyen meg az a közösség, mert az az ember el fog veszni, hogyha ezen a lejtőn tovább halad. Tehát ezt Jézus is elmondta, hogy igen, egy hívő közösségből ki lehet zárni egy embert, de akkor, hogyha megátalkodottan, megmakacsolva magát egy bűnben kitart, szégyent hoz az Isten szeretetére és kegyelmére, szégyent hoz a közösségre, legfőképp önmagára hoz szégyen. Szerencsétlen az olyan ember, aki egy bűnben kitart, sőt, még dicsekedik is vele, hogy ő most nem tudom én milyen bűnökben van meg. De ennek az embernek hol volt vétke? Azért, mert meggyógyult. Ez vétek volt. Tehát tetszenek látni, itt a kizárásnak semmi jogi alapja nem volt. Hogy ezt a szerencsétlen embert kizárták, ezt egy valamiért tették, hogy ők az egyházi hatalmukat akarták bizonyítani. Hogy az egyház azt csinál, amit akar. Hogy az egyháznak van minden alárendelve. Még az Isten is. Még az Isten szava is. Mi vagyunk az egyház. Mi azt csinálunk, amit akarunk. Kedves hallgatók, ez félelmetes dolog. Idézem itt a kísérőlapunkon azt, hogy Luther Mártonnak a sok biztos és világos mondása között, én egyetlen egy mondást nagyon szeretek, és ahol csak tudom, ezt ismétlem százszor és ezerszer, és ez következőképp hangzik, Luther ezt elmondta az asztali beszélgetésekben, műveiben is leírta, körülbelül így hangzik: a világi hatalom legnagyobb visszaélése sem ér fel az egyházi hatalom legkisebb visszaélésével. Mert a politikai hatalmat csak időlegesen veszik komolyan. Politikai hatalmak jönnek, mennek. De az egyházi hatalom marad. Az egyházi vezetőknek a tekintélyét minden alátámasztja. Jogfolytonosságra hivatkoznak, évszázadokra, évezredekre, hogy ők már azóta vannak. És a szegény nép, mondja Luther, megtanult félni az évszázadok során az egyházi hatalomtól. Politikai hatalmaktól is megtanulnak félni az emberek, behúzzák anyagukat, jön az egyik hatalom, megy a másik hatalom, de az egyházi hatalom az marad, marad, marad, marad. És ezért mondta Luther, a politikai, az a világi hatalom legnagyobb visszaélése, az nem akkora, mint az egyházi hatalom legkisebb visszaélése. Úgy csinálni egy politikai hatalom egy emberrel, hogy egy embernek nem lesz annyi pénze, nem él olyan jól, de az egyházi hatalom többet tűz ki célul. Az egyházi hatalom nem csak az emberek földi sorsát akarja irányítani, hanem az egyházi hatalom mindenestül az örök élet, a végső ítélet mindent kisajátít magának. És ha az egyházi hatalom a középkorban azt mondta, hogy anatéma szit, vagyis legyen átkozott, és azt az embert a középkorban kizárták az egyházból, akkor azt az embert nem temették el a temetőbe, árokba temették, mint a kutyát, akkor annak az embernek a családtagjait háttérbe szorították, millió dolgokkal félemlítették meg, olyan dolgokra akarták kárhoztatni azt az embert, hogy adja fel a lelkiismeretét, a hitét, a meggyőződését, minden, akkor visszatalálhat az egyházi hatalomhoz. Kedves hallgatók, ez félelmetes dolog. Amit itt csináltak ezzel a vakon születettel, ez egy örök időkre való példa, és azért van benne a Bibliában, hogy ha az egyházi hatalom valakit jogtalanul kirekeszt, akkor ez még nem a végső szó. Jézus most tér vissza. A végső szó az Istené. És ezt jó tudni azoknak, akik komolyan, őszintén hívő emberek, de bizonyos értelemben félnek az egyházuktól. Hadd mondjam el azt, hogy ha valaki komolyan hívő ember, súlyos dolgot fogok mondani, ha valaki komolyan hívő ember, előbb-utóbb az egyházával összeütközésbe fog kerülni. Most nem arra az esetre mondom, hogy ha valaki összeütközésbe akar kerülni az egyházával minden szíre, szóra és semmi alappal, nem ezekről beszélek, hanem azokról, hogy ha valaki komolyan veszi az Isten hitet, komolyan veszi a Bibliát, komolyan olvassa, komolyan veszi azt, hogy Jézus mit mond, és összehasonlítja mindig, hogy ezt mondja Jézus, és ezt mondja az egyházam. És hogyha ez nem egyezik, egy ponton, két ponton, 10-20-30 ponton, és ez az ember azt mondja, hogy na hát kérem, Jézus ezt mondja, akkor az egyházam miért mondja ennek az ellenkezőjét? Ez az ember el lehet készülve arra, hogy az egyházával összeütközésbe fog kerülni. Nem azért, mert ő keresi az összeütközést, nem azért, mert ő nyughatatlan, mint a Lutherre is azt mondták, hát egy nyughatatlan ember meg akart nősülni, ezért kilépett a kolostorból. Mind a mai napig ugye ezt a nevetséges butaságot mondják, hogy Luther az ugyan izgága német ember volt, megfélemlítették a bányász ősei, ugye szülei, beleültettek egy ilyen kínzó bűntudatot, hogy túl komolyan vette ezt az egész vallást, és különben is hát nagyon szerette a jövendőbelét, hát ő ott hagyta az ágostonrendet. Nehogy felüljünk az ilyen hát maszlagnak, ahogy később ezt mondták, Luther kereste azt, hogy ki az Isten. Luther, amikor a kolostorban ott ült, és hallgatta azokat a mélyen szántó filozófiai és teológiai előadásokat, a szünetben kilopódzott, és bement a könyvtárba, és a könyvtárba elővette azt a néhány bibliát, amit ott meg lehetett találni, és elkezdte olvasni, és akkor jött egyszer a gvárdián, tehát a kolostor vezető, és azt mondta, Elnye Márton testvér, mit csinál itt kent? Tán nem a bibliát olvassa. Luther töredelmesen bevallotta, hogy bizony ebbeli vétekben kapta el ugye a kolostor vezetője, és erre jött a nagy válasz. Azt mondja Márton testvér, miért kell a Bibliát olvasni? A Bibliából már kiszürcsölték a levét. Hát csak nem Márton testvér akarja mondani, hogy a legokosabb ember. Hát voltak már sokkal okosabbak. Aquinoi Tamás, Bonaventura. Hát ezek már nagy könyveket is összeállítottak, hogy a Bibliából mit kell ismerni, mit meg nem érdemes annyira ismerni. Azzal foglalkozzék Márton testvér. De szerencsére Luther engedett a lelkiismeretének, és foglalkozott ő Bonaventurával, meg Aquinoi Tamással is, de a szünetekben rendre kijárt, hogy a Bibliát olvas, és kezdte Luther látni, hogy a Bibliában nem egészen az van, mint amit az egyháza hirdet. Sőt, mondhatnám azt, hogy egyre inkább kezdte látni, évekig őrlődött ezen, elment Rómába is, hogy mindent megnézzen, talán Németországban más a helyzet, de hát a kereszténység központjában talán csak tudják, hogy mi a kereszténység. Látta, hogy Rómában még rosszabb a helyzet, mint Wittenbergben. De még mindig hol vagyunk a várkapun a 95 tétel felszögezésétől? 7-8 évig őrlődött ezen Luther. 7-8 évig. Ezt csak azért mondom önöknek, hogy egyrészt helyesbítsek egy történelmi félreértés, hogy Luther ki volt és ki nem volt. Másrészt pedig az, hogy ha valaki utána akar járni az igazságnak, akkor előbb-utóbb látja, hogy amit az Isten mond és amit Krisztus mond, az nem egészen az, amit az egyházam mond, és akkor minden ember választás elé kerül. Most mielőtt meglátnánk, hogy Jézus mit válaszolt erre, megint egy verset idézzünk fel. A költő, katolikus nevelést kapott, a múlt század elején, a 40-es években írta ezt a verset, nem is annyira ismert vers, pedig hát a költő, nagyköltő Vajda János, és a versnek is olyan ígéretes a címe, Krisztus és korunk. Sok indulat van ebben a versben. Sok minden ítélet van ebben a versben, de próbáljuk megérteni azt az embert, akinek már itt és ott a hájog lehullott a szeméről. Kezdte látni, hogy a Biblia ezt mondja, a jezsuiták nem azt mondják. A vers tulajdonképpen erről szól, és arról a nagy utópiáról, hogy inkább még világi eszmékben és világi hatalmakban bíztak a múlt század elején, talán a szabadságot, egyenlőséget, testvériséget, ha már az eltorzult kereszténység nem képviseli, talán valamilyen állami ideológia, talán valami társadalmi reformai képviselni fogja. Sajnos ez is utópiának bizonyult. De a vers mindenképpen egy súlyos lenyomat erről a korszakról és erről a problémakörről is, amelyről beszélünk.
3: Vajda János, Krisztus és korunk. Én vagyok, én, ki még imádlak, és egyedül vagyok talán, ki úgy imádlak, mint ohajtod 1800 év után. Imádlak rég, de titkon eddig, mert ellened volt a világ, s mit hirdettél elnyomva még az egyenlőség, köztársaság. Te szenvedtél még itt a földön, ong méltatlan volt rád a nép, azóta hátra, s nem előre, elfolyt 1800 év. Az elv, amelynek hirdetője és vértanúja te valál, elnyomatott, és azok által, kiket utódokul hagytál. Hol van tanod, s a tanítványok, jámbor szegény halászaid, vészben, nyomorban követőid, kiket tanod vérpadra vitt? S kik ezek itt, te farizeó republikánus övesek, e gőg, e fény tanítni vagy vakítni vágy a népeket? Ti szemtelen vakmajmolói Olympos isteneinek, ha volna mégis egyszerűség e nagy szerephez bennetek, ah, egyaránt letűnt a hősi, a nagyszerű kényúrság, letörpült a polgárerény is, s képmutató lett a világ. Mi kezdtél? Te az

0: Magyarázd meg, büntetőül van-e a sírban öntudat? Eloltották a régi fáklyát a csábított világ felett, és vezeték a babonának rémeivel a népeket. Eloltották az ész világát, mit te hoztál le, s elveték vak hiedelmek mákonyával a tudatlanság éjjelét. Átok reát, te hét nehéz bűn, hét halmú rómas kárhozat, órád ütött, hiába védett bitorlott bűnpalástodat, eljött az általad kigúnyolt Isten bosszúló szelleme, és lész a századok bűnének kipusztult Jeruzsáleme. S te, őskor erkölcs óriása, szent és imádott elvrokon, eszméd óhajtott birodalma fölépülend e romokon, s a bűnök áldozatvárában megkeresztelkedett világ üdvözülten rivalja, éljen a testvériség köztársaság.
1: Tehát itt van egy ember, akit kizártak az egyházból, és méghozzá az Isten egyházából. A 35. verstől folytatom. Meghallotta Jézus, hogy kivetették azt, és találkozván vele mondta néki, hiszel-e te az Isten fiában? Gyönyörű része ez a Bibliának. Valakit kizártak az Isten egyházából. Jézus sem mondta, hogy nem Isten egyháza a zsidó egyház. Az volt. Egyelőre az volt még. És ezt Jézus is tiszteletben tartotta. De amikor valakit kizártak, Jézus nem elfordult tőle. Nem azt mondta, hogy na most az egyházi vezetőség valakit kitett a sorok közül, ő most olyan, mint a pogány, hanem Jézus, amikor ezt meghallotta, hogy kizárták, akkor kereste ezzel a vakemberrel, egykor vakemberrel a találkozást, és ezt kérdezte tőle, hiszel-e te az Isten fiában? Kedves hallgatók, ezért ez egy nagyobb kérdés volt, mint most gondolnák. Ez nem annyit jelentett, hogy Jézus egy névre volt kíváncsi, hogy te hiszel-e az Isten fiában, igen, hogy hiszek, igen, ő az Isten fia. Hiszel-e az Isten fiában, akit az Isten elküldött erre a földre, aki ugyanúgy jelenik meg, mint hogy ti éltek, és aki legyőzi a rosszat, hiszed, hogy te is legyőzheted a rosszat? Hiszed, hogy te is élhetsz bűnfele győzelmes életet? Hiszed, hogy ezért jött el az Isten fia, ezért jön el az Isten fia? Felelt az és mondta, ki az Uram, hogy higgyek benne? Tehát látjuk, hogy ez a vakon született, ez Jézusról magas fogalmakkal rendelkezett. Profétának talán tartottad, hogy Isten fia, hogy valóban ő a megígért messiás. Ezt ő még eddig nem tudta, de a szíve kitárva volt. Hát ez a lelki szegénység, ez az igazi őszinteség, ez az igazi alázat. Ővele már annyi jó történt. Azért tessenek meggondolni, hogy azért a lelkére elég súlyosan nehezethetett az, hogy a tulajdon egyháza kivetette. A szülei is féltek ettől, hogy kiveti az egyháza. És ő mégis nem veszítette el a bátorságát. Ő, aki annyi jót tett vele, akiről már annyit hallott, azért megkérdezte, hogy ki az Uram, hogy higgyek benne. Mondta pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled. Azt pedig mondta, hiszek Uram, és imádta őt. Jézus nagyon egyszerűen mit tett itt a beszélgetésnek ebben a részében? Jézus megmutatta azt, hogy ki tartozik az egyházhoz. Az egyházhoz nem az tartozik, aki egy egyházban született meg. Nem az tartozik, akiről az egyház azt mondja, hogy hozzám tartozik. Még csak az se tartozik az egyházhoz, aki magáról azt mondja, hogy én ehhez az egyházhoz tartozom. Ezek érvénytelen fogalmak. Az Isten egyházához az tartozik, aki Jézust személyes megváltójának tartja, és személyes kapcsolata van, kérdez felelek formájában, így, ahogy most olvastuk. Az Isten egyházához az tartozik, aki gondolkozik, aki keres, aki nyitott, aki jobb akar lenni, aki le akarja győzni a rosszat az életében, aki érzi a szükségét arra, hogy mindenkinek megváltóra, szabadítóra van szüksége. Van az Istennek látható egyháza, mindig is volt a történelemben, de az igazi egyház az, amely a látható egyházon belül és a látható egyházon kívül azokat az embereket érinti, akik őszintén

révén hisznek Krisztusban és követik őt. Ez a valódi egyház. Isten próbált egyházat teremteni itt a Föld, hogy legyen egyház, legyen egy látható egyház, és mondom, mindig is van, de ez nem annyit jelent, hogy a látható egyházon belül mindenki hívő ember. Márpedig az egyházhoz való tartozást az elégíti ki, aki hívő ember. Ezért két egyház fogalommal kell számolnunk. Van egy látható egyház, ez volt az Ószövetségben a zsidó egyház. Amikor a zsidó nép eljátszotta a küldetését, végleg elutasította a megváltót, sőt a róla szóló evangéliumot is, Isten elindította az őskeresztény gyülekezetet, mint látható egyházat. Amikor az őskeresztény gyülekezet eltorzult és hatalmi egyházzá vált, a római államhatalom kezét elfogadta, és birodalmi, államhatalmi egyházzá vált a IV. Században, Isten indított egy újabb látható egyházat, akik ragaszkodtak a Szentíráshoz, a valdensek egyházát. Aztán a husziták, a lollardok, a reformáció egyházát, ezek mindig látható egyházak voltak. Mindig van, mind a mai napig van ilyen látható egyház, amelyet Isten indított a történelemben. Jelenések könyve első 3 fejezete erről szól, és a róla szóló könyvet biztos többen ismerik. Vankó Zsuzsa Jézus Krisztus apokalipszise című könyvében mind a 7 gyülekezetet végigtekinti, hol volt és hol van ma a látható egyház. Csak hogy a látható egyház nem annyit jelent, hogy ott mindenki hívő ember. És a látható egyház nem annyit jelent, hogy amit csinál a látható egyház, az több vagy ugyanolyan súlyú, mint amit az Isten mond. Az Isten mindenkinek ezt a kérdést teszi fel, hiszel-e az Isten egyszülött fiának nevében? És az az ember, aki még nem találta meg a látható egyházat, de keresi az Istent, és megtalálta Krisztust, Krisztus az egyházának tartozónak vallja. Az az ember, aki a látható egyházban hitre jutott, de a látható egyházzal ellenkezésbe került, mert látja, hogy a látható egyház erre megy, az Isten pedig erre parancsolja, és ezért ezt az embert kizárják a látható egyházból. Isten nem azt mondja, hogy ez az ember akkor nem egyháztag, hanem az Isten azt mondja, hogy az én egyházam tagjai közül való. Jézus itt visszaiktatja ezt a vakon született embert a valódi közösségbe, ebbe a hívő lelkek egyházába, amit jobb szóval így mondunk, hogy láthatatlan egyház, mert hát Isten az, aki a szíveket és veséket vizsgálja, ő tudja, hogy ki az igazán hívő ember. Az még, hogy valaki egy egyházba született, vagy még inkább, hogy valaki egy egyházat választott és tartozott hozzá, de ez még nem biztosíték, hogy ő valóban az egyházhoz tartozik. Ha naponként nem újul meg a személyes hite az egyház kősziklájában, Jézus Krisztusban, aki nem kevesebbet kér az egyháztagoktól, mint hogy minden nap vegyék fel az ő keresztjüket, azt mondja, hogy Jézus az nem lehet az én tanítványom. Hát aki minden nap nem veszi fel a küzdelmet a rosszal szemben, nem veszi fel a keresztet, amin mit kell érteni mások terheinek a hordozását, nem lehet a Krisztus tanítvány. Aki nem a Krisztus tanítvány, az mondhatja, hogy bármely egyházhoz is tartozik. Vagy Jézus nem kevesebbet kíván, mint a Máté 21. fejezet 42. és 44. verse között, aki egy kőre esik, szétzuzatik, ki épül rá a kősziklára Jézusra, mint az egyház fejére. Aki az önző ényét minden nap hagyja megfeszíteni, aki alárendeli az ényét, de tudatosan, szabad választásával az Istennek, ez tartozik az Isten egyházához. Jézus ilyen egyszerűen elintézte az egyház kérdést. De azért Jézus itt még nem fejezte be a beszélgetést. Mert ugye nyilvánvalóan, hogy itt a vakon született ember mellől nem távolodtak el a többi emberek, sőt a farizeusok sem, ezért Jézus még hozzátette. Mondta pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, az pedig mondta, hiszek Uram, és imádta őt, és mondta Jézus, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták néki, avagy mi is vakok vagyunk-e? Mondta nékik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmaradt. Súlyos kijelentések. Hallottunk már ilyet a Nikodémussal való beszélgetésben. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Ti, akik tanítjátok az embereket, sőt, veszitek a bátorságot csak úgy kizárni embereket. A ti bűnötök sokkal súlyosabb, mint azoké, akik nem látnak, de látókká lehetnek. Ti önigazultan azt mondjátok magatokról, hogy ti láttok, mert ti vagytok az egyház, de gondoljátok, hogy ti vagytok az egyház? A ti bűnötök megmarad. Ugye mindannyian ismerjük 14. Lajos híres mondását, az állam én vagyok. De hány és hány egyházvezető gondolja így magáról, az egyház én vagyok.
Ezért Jézusnak nagyon is fontos volt ezután még nem fejezni be ezt a beszélgetést, de erre mi már egyrészt azért, mert a vetítésünket is meg kell tartanunk, másrészt azért, mert magához a beszélgetéshez ennyire szorosan nem csatlakozik, már részletesebben nem beszélhetek, de Jézus ezután mondta el ezt a gyönyörű példabeszédet, a jó pásztorról való példabeszédet. Nagyon röviden megérthetjük ezt, nem akarok 2-3 percnél többet erről beszélni. Jézus elmond egy példabeszédet, ami mindösszesen arról szól, hogy vannak a juhok, vannak a hívő emberek, van egy egyház. Most az a kérdés, hogy az egyházat kik vezetik. Hol az egyház? Ki az egyház? Jézus világosan felel a példabeszédben. Azt mondja, én vagyok a jó pásztor, és én vagyok a juhok ajtaja. Én az életemet adtam a juhokért. A juhok hallják az én szómat, és akik hallják az én szómat, követnek engem. De egy pásztortársadalomban, egy jó állománynál nem csak a jó pásztor van, mint tudjuk a hétköznapi életből, vannak ott béresek. Továbbá vannak olyanok, akiket Jézus így nevez a példabeszédben, tolvajok. Továbbá ilyenek is, rablók. Jézus azt mondja, az igazi egyházhoz az tartozik, az tarthatja magát igazán kereszténynek, aki őt ismeri, így is tette fel a vaknak a kérdés, hogy hiszel az Isten egyszülött fiának nevében, aki őt ismeri és őt személyesen követi. Jézust követni annyit jelent, hogy Jézusban soha nem lehet csalatkozni, mint hogy a jó pásztorban sem. Tudják, hogy keleten a pásztor mindig előre ment, utána ment a nyáj, a pásztor nem a szélén ment, vagy a végén a nyájnak, mindig elől ment, vállalt minden nehézséget. És úgy követte a nyáj. A béresek? A béresek is nagyon derék munkások. Csak mi szokott jellemző lenni a béresekre? Ha jön valami nehézség, a béresek odébb állnak. Tudnék, nem az övék a nyáj. Ők csak fölfogadott emberek. Őket megfizetik ezért a munkáért, ők az életüket nem adták ezekért a juhokért. Béreseket ne kövessetek, mondja a példázatban Jézus, ne kövessetek. A béresek nem azok, mint a jó pásztor. De még ha béresek vezetnék az egyházakat, még ha béresek vezetnék, akik ugye jó idő esetén vezetik legalább az embereket. Jönnek a nehézségek, akkor azt mondják, hogy jaj, nekem is élnem kell, meg nekem is családom van, vagy nekem, én se akarok a belügyminisztériummal ugye veszélybe kerülni, vagy én sem akarok az államhatalommal rosszba lenni. Ezek a béresek. Jellegzetes béres magatartás. De ha még béresek lennének az egyházakban. De Jézus nem azt mondta, hogy van a jó pásztor, meg van a béresek. Jézus azt mondja, hogy van itt egy újabb kategória, a tolvajok. A tolvajok. Akik úgy megnyírják a nyájat, akikről Ezékiel könyve 34. fejezete vesz, hogy megnyírják az embereket, hogy kihasználják az embereket, kihasználják az embereknek az őszintességét, a jó hiszeműségét, hogy az emberek azért a tekintélyekre figyelnek, és előbb mondtam, hogy nem annyira politikai tekintélyekre, mint egyházi tekintélyekre, ezzel vissza lehet élni, meg lehet lopni embereket. Meg lehet lopni embereket lélekben, és meg lehet lopni természetesen anyagilag is. De ha még csak tolvajok lennének. De van még egy negyedik kategória is. Rablók. Akik különösképp azért szeretnek egy egyházban lenni, hogy a saját pecsenyéjüket sütögessék. És általában az ilyen emberek mondják, hogy mi vagyunk az egyház. Erre a négy kategóriára nagyon ügyeljünk. Kedves hallgatók, ez Jézusnak egyik legfontosabb példabeszéde, hogy valaki vizsgálja meg, hogy kit követ. A jó pásztort követi? Akkor ismernie kell a jó pásztor hangját, beszédeit, tanításait. Ha nem ismerem Krisztus tanításait, eleve veszélyben vagyok, mert oly sok ember tudja azt mondani, hogy ő azt mondja, mint amit a Krisztus hirdetett. Erre nagyon vigyázni kell, mert róluk kiderül, hogy béresek. Béreseket követni, ez tulajdonképpen a tönkremenés lelkileg. De hogy az emberek világában még azt is látjuk, hogy egyenesen tolvajokat és rablókat követnek az emberek. Hogy Jeremiás próféta, amikor fellépett ugye Anatótból, a kis faluból jött Jeruzsálembe, és azt mondja, a Jeremiás könyve elején van ez a kijelentés, hogy hát a próféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. Mert ki kell mondanunk az emberi tömegekről ezt a lesújtó véleményt, amit Jézus is érzékeltet a példabeszédében, az emberek olyan könnyen követnek rablókat, olyan könnyen követnek tolvajokat és béreseket. Miért nem követik az emberek a jó pásztort? Hát Jézus Krisztus tanításai a semmi, ahhoz képest, amilyen pompában, vagy amilyen,
amilyen nagy svádával elő tudnak állni emberek. Jézus Krisztus az életét adta azért, hogy higgyenek benne. A jó pásztor a vérét ontotta, de még így sem hisznek benne. Szóval vizsgáljuk meg magunkat, hogy tényleg kit követünk. Jézus azért mondta el ezt a példabeszédet. Ezt a példabeszédet a farizeusok is hallgatták. És a példabeszéd végén ezért van ott az a kijelentés, hogy a farizeusok ezt pontosan értették. Pontosan értették, vagy ők maradnak hatalmon, vagy pedig, ha Jézust engedik még tovább, akkor az egész nép elpártol tőlük. Tehát eldöntötték, hogy most már betelt a pohár, és Jézust meg kell ölni. Így lett a vakon született meggyógyításának a történetéből a Jézus elleni fenekedés első lépcseje. Mert Jézus ezután még egy nagyobb csodát tesz, ez a János 12. fejezete, visszaadja Lázár életét. De a feltámasztás csodája aztán még inkább feltüzeli a papoknak a haragját. És aztán a feltámasztás után, Lázár feltámasztása után néhány nappal jön a betániai vacsora, ahol feláll a sértődött Júdás, bemegy a papokhoz, és ők már ezért várják kész tényekkel. Adunk neked 30 ezüstpénzt, mindenféle felfordulás, mindenféle feltűnősködés nélkül add a kezünkre a mesteredet, és olyan gyorsan végzünk vele, ahogy csak tudunk. Ez ennek a beszélgetésnek a megrendítő záróakordja. Nézzük meg most a feldolgozásainkat, ennyire még egy 10 perc időnk futja. Vessük át Jézus legfőbb gyógyításait. Veronéze olajfestménye, Jézus és a kapernaumi százados, aki kiment Jézus elé és a szolgájáért könyörgött. A rabszolgatartó világban ennek a századosnak a lelkülete bizony jobb volt, mint amit ma este hallottunk a tanítványok lelkületénél, mert ő nem azt firtatta, hogy a szolgája miért beteg, hanem együtt érezve a szerencsétlennel egy volt a szíve vágya, hogy ha Jézus itt jár ebben a városban, nem is kell, hogy bemenjen az ő házába, csak egy szóval mondja, és meggyógyul az ő szolgája. Jézus ekkor mondja ki ezeket a nagy szavakat, hogy bizony mondom néktek, ilyen hitet nem találtam az Izraelben. A százados példája nyújtson az embereknek nekünk is reményt, meg bátorítást arra, hogy igenis van helyes magatartás. Még a lelkiismerettől vezérelt ember, hiszen a százados még csak ismerkedett a zsidók hitével is képes volt erre, hát akkor egy hívő ember életében mennyi gyengétségnek, mennyi megértésnek kell lennie a betegségekkel szemben és a beteg emberek iránt. Lukas van Leiden olajfestménye a 16. század elejéről, ez már egy vakgyógyítása. Jézust látjuk, itt óriási tömeg van, alig lehet azonosítani a szereplőket a képnek szinte a mértani közepén. És ahogy egy vak embert Jézushoz hoznak, egy kisfiú kíséri, és itt az emberek élik a maguk hétköznapi életét, és Jézus az, aki nem csak a bűnösök és vámszedők barátja volt, hanem a betegek barátja is, aki ebben a nagy tumultusban úgy foglalkozik ezzel az emberrel, mint hogyha valóban csak ez az ember lenne körülötte. Következő képeken néhány kinagyítást láthatunk Lukas van Leiden, a Rembrandt előtti holland festészetnek és részkarc készítésnek legnagyobb alakja művéből, ez a baloldali csoport. Következő kinagyításon pedig emberek, akik megdöbbennek azon, ahogy Jézus foglalkozik a betegekkel. Miért ez a megdöbbenés? Azért, mert a zsidók úgy gondolták, rövidre zárva a kört, hogy minden betegség mögött valami konkrét bűn áll. És ezért úgy gondolták, mint ma is általában hajlamosak hinni az emberek, hogy ha valaki beteg, akkor biztos ő a bűnös. Vagy valaki a hozzátartozói közül. Tehát rövidre zárták a kört. A betegség az egyetemes rossz következménye, nem csak a személyes bűnnek a következménye. Jézus és a vérfolyásos asszony. Ez az asszony, aki évekig, évtizedekig orvosok után szaladgált, és minden vagyonát orvosokra költötte. De amikor Jézus megy, és a nagy tömegben óhatatlanul félig, meddig mindenki hozzáér, ez az asszony a hit érintésével kereste Jézust. Azért áll meg Jézus, azért kérdezi meg, hogy ki érintett engem, és azért jön az asszony megvalva, hogy ő, mert ez más érintés volt. Ez egy hívő elszánásból való, közel kerülni akarás volt.
Ugyanez a történet Till Aran hódmezővásárhelyi szobrászművész alkotásán a 60-as évekből a vérfolyásos asszony, aki egymagában egy esengés, egy fohászkodás, egy nemes ívű vonal fölfelé az ég felé. Szóval nagyon szépen érzékelteti ez a hát autodidakta szobrászművésznő, hogy a vérfolyásos asszony mindent alárendelt a hitbeli közeledésnek. Ő most már nem orvosokban bízott, nem emberi praktikákat keresett, hanem ő az emberiség teremtőjével és megváltójával akar találkozni. Nagyon érdekes Jézus gyógyításai közül az a jelenet, amelyet Merián, a 17. század ismert Biblia illusztrátora ábrázol, hogy Jézus bizony meggyógyított olyan embereket is, most furcsa dolgot mondanék, akiket jobb lett volna, hogy nem gyógyít meg. Ez a 10 leprás meggyógyítása, akik közül azonban csak egy jön majd vissza hálát adni. Miért nem gyógyított meg minden beteget Jézus, és egyszer miért adta a jelét annak, hogy ő ugyan mindenkit meggyógyíthatna, de hogyha olyan embereket is meggyógyít, akik lelkileg nem készek arra, hogy az életüket rendbe hozzák, akkor csak rosszabbat tesz azzal az emberrel. Azért, mert hogyha valaki önző módon él, és nem az önzés tekinti a legnagyobb betegségnek, úgy gondolja, hogy neki meg kell gyógyulni valami testi betegségéből, de az önzése az maradjon érintetlen. Egyszerű számítás, hogy elgondoljuk, hogy ha meggyógyul, sokkal több rosszat tud tenni, mert akkor egészséges állapotában tudja az önzését folytatni. Jézus egyszer ezt megtette, itt is érdekes volt a gyógyítás, hogy nem rögtön gyógyította meg, hanem elküldte őket a papokhoz, a tisztulási szertartásokhoz. Távol gyógyultak meg, de amikor meggyógyultak, csak egy, és az is samaritánus volt, aki szükségét érezte, hogy köszönetet mondjon Jézusnak. Jézus nagyon sokszor meg is érintett leprásokat. Monreale mozaikját látjuk a 13. századból, itt vannak a megdöbbent tanítványok és a leprások, akiket ugye elrekesztettek város szélére, és Jézus érintkezett a betegekkel, szó szerint is hozzájuk nyúlt. És milyen érdekes tanítás ez is. Jézusra nem ragadt át a rossz, de Jézus fel tudta emelni a szenvedő, a beteg, a rosszban lévő embert. Nagyon érdekes Monreale mozaikján annak a gutaütöttnek a meggyógyítása, akiről olvashatunk több ízben is Máté és Márk evangéliumában, akinek Jézus először azt mondta, hogy fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Ezt hallják a tanítványok is itt Jézus mögött, de hallják a farizeusok, és rögtön tőkét kovácsolnak Jézus ellen, hogy hogy mondhat ilyet. Hát ez az az eset, amikor Jézus tudta, hogy ez az ember a saját bűne miatt van itt. Mert ugye az agyvérzés, vagy régi nevén a gutaütés hátterében biztos, hogy személyes hibák, életmódbeli túlhajszoltság, rossz táplálkozás, szeszes italok fogyasztása, áll, és ez az ember is tudta, hogy ő maga juttatta magát ebbe a betegségbe. És Jézus azért először nem magát a betegséget gyógyította, hanem azt értékelte, hogy ez az ember kibontatta, Péter házában vagyunk, Kapernaumban, kibontatta a ház tetejét, hogy bejusson Jézushoz, tehát megint a hitet értékelt, és ez először a lelki gyógyulásra adott kijelentést Jézus, mert lelkileg mindenki meggyógyulhat ezen a földön. Hogy utána Jézus visszaadta a testi egészségét, ez csak a ráadás volt, a döntő dolog már azelőtt lezajlódott, a lelki gyógyulás, és ez az ember meggyógyulva felhagyott a régi züllött életmódjával. Jézus halott feltámasztásai közül többet szoktak ábrázolni, például Naini özvegy, ahogy kíséri ki az egyetlen gyermekét, és Jézus feltámasztja őt Nain városának kapujában, egy középkorvégi ábrázolás, vagy egy még régebbi ábrázolás, az első közül való, ez a római katakomba ábrázolás, meg is sérült jócskán, a Lázár feltámasztása. Erről a két halott feltámasztásról nagyon sok ábrázolásunk maradt. De Jézus szolgálata akkor érkezett el a törési pontjához, amikor megszaporította a kenyeret és jól lakatott embereket. Emberek úgy gondolták, hogy még a betegségekből való gyógyításnál is nagyobb dolog az, hogyha valaki az emberek jólétét szolgálja, kényelmét, mindenkinek ad kenyeret. Ekkor akarták Jézust királlyá koronázni. Maga a kenyérszaporítás története egy Balkánról megmaradt ortodox templom falfestményéről, és ugyanez egy nyugati ábrázoláson egy 17. századi barokk mester, itt előtérben a fiúcska, aki hozza a kenyeret és a halat, Jézus megszaporítja, és ahol 12 kosarat gyűjtöttek össze, ott valóban bőség volt. Az embereknek ilyen király kellett volna.
Jézus azonban visszautasítja ezt a királlyá koronázást, de megmutatja a tanítványoknak, hogy kétségtelenül ő a messiás, ő a megváltó. Ekkor kerül sor erre a jelenetre, mint Tintoretto ábrázol a 16. században, Jézus a vizen jár, a Genezáreti tó éjszakáján vagyunk, és Péter lép ki, hogy ő is járjon a vizen. De a legnagyobb gyógyulásról Jézus világosan megemlékezett, a legnagyobb gyógyulás, amit előbb a gutaütöttnél is láttunk, a lelki gyógyulás. Ennek az embernek, Zákeusnak, aki Jerikó mellett a fügefáról száll most alá, talán nem volt testi betegsége, nem ír erről a Szentírás. Most volt a belső helyzet, hát harácsolással szerezte a vagyonát. Megrövidítette az embereket, lopott, csalt, mint hát a történelemben sokszor a vámszedők, a hivatal és az államhatalom emberei, de amikor leszáll az eperfügefáról, behívja Jézust, és Jézus is mondja, hogy a te házadnál kell nekem most lennem és vacsoráznom, utána elhatározást tesz, hogy ő visszaadja az embereknek, amit elvett, szétosztja, mivel mindenkinek, ugye mindenkit nem tud felkeresni, szétosztja a vagyonát a szegények között, tehát ez az ember belül megváltozott. Ennél nagyobb csoda nincs a Biblia szerint a lelki átalakulásnál, a lelki megváltozásnál. Jézus ezért jött a világra. Most már arra a pár fejezetre térünk, amelyről beszéltem. János evangélium a 8. fejezetében található az a részlet, amelyet Lukasz Cranach is feldolgozott, és itt a Szépművészeti Múzeumban látható ez az olajfestmény, amikor Jézus a házasságtörő asszonyt segíti kiemelkedni abból a rossz helyzetből, amibe került, miközben a farizeusok persze megkövezni szeretnék. Ugyanazért a bűnért, amiben ők maguk vitték bele az asszonyt. Ők megkövezni szeretnék az asszonyt, miközben ők szabadon járnának, és adnák a bölcset és a nagyon ájtatos vallásosat a más emberek előtt. Jobb oldalt a tanítványok arcán a megdöbbenés, a megrökönyödés, mint hogy tetszenek látni, oly sok festő szembesítette a farizeusokat a tanítványokkal. Ugyanez az ábrázolás, tehát János 8. fejezete Nicolas Poussin 17. századi francia barokkmester képén, miért oldalognak el ezek az emberek? Mert látják, hogy Jézus mit ír a porba. Mit írt Jézus a porba? Amit ők elkövettek, nem mással, ugyanezzel az asszonnyal. Ők élni szeretnének és űzni tovább a dolgaikat, az asszonyt azonban öljük meg. Ennyire undorító volt a farizeusoknak nem csak a bölcselkedése, az életgyakorlata, a viselkedésük is. Az egyházi hatalom nem először teszi ezt a történelemben, hogy vizet prédikál és bort iszik. Nincs sok ábrázolás a vakon szülöttről, nekem például ez az egyetlen egy van, amit valahol találtam. Jézus jön elő ezen a konstantinápolyi miniatúrán a tanítványokkal, és jobb oldalt látjuk ezt a vakon született embert, akinek most Jézus megkeni éppen ez a pillanat, hogy megkeni sárral a szemét. És ezután Jézus bevonulása Jeruzsálembe, amikor a nép lelkesedése a tetőpontra hág, a farizeusoknak a gyűlölete a mélypontra, tehát itt most már a sátoros ünnepés, Lázár feltámasztása után, mondjuk fél, ez a Jézus utolsó fél éve, rettenetes fél év, jönnek a tanítványok még magabiztosan Jézus mögött, még a nép is allelujázik, mint ezen a középkorvégi ábrázoláson, és oda teszik a felső ruháikat a szamárcsikó elé, amelynek a hátán bejön Jézus Jeruzsálembe, és mindenki az Izrael megváltóját ünnepli, és úgy gondolják, hogy most Jézus, ha nem fogadta is el a királlyá koronázást, de most végre ő kinyilvánítatja magát messiásnak és megmentőnek, de Jézus valóban kinyilvánította magát megmentőnek, de nem úgy, ahogy ők gondolták. Először is kiűzte a kufárokat a templomból, El Greco olajfestmények kinagyított középső részletét látjuk, Jézusnak az arcán nyugalom van, viszont a bűnt nem hagyhatja szó nélkül, hogy a rablók barlangjává tették az atyaházát. És Jézus úgy nyilvánítja ki magát, hogy minden kérdésükre megfelel, mint itt Tiziano olajfestményen, ugye az adógaras kérdése. Mennyit akarták még Jézust itt is lehetetlenné tenni, hogy valamit rábizonyítsanak, például a felségsértést, a rómaiakkal való szembenállást. Nem sikerült. És Jézus így nyilvánította ki magát megváltónak. Ő nem királlyá koronáztatta magát, ő a keresztfán mutatta meg azt, hogy ő az igazság és szeretet királya. Ő valóban azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. Ezen a földön az igazságról így lehet tündöklő bizonyságot tenni. Ezzel győzte le a rosszat.
Jézus, ahogy Szalai Lajosnak a rajzán láthatjuk az ős evangéliumhoz készült illusztráció, Jézus is asszony magva volt. Ugyanolyan természetben jött el, megszületett Máriától, földi édesanyától, és úgy győzte le a rosszat nem karddal, hanem a kereszttel. Nagyon szép a magyar mesternek ez a találata, hogy a kardból kereszt lett. De ez az a Jézus, aki hívja az embereket, és aki az élete utolsó fél évét erre szánt, amit Csontvári kifejezett, a fohászkodó üdvözítő, Jézus a törvény tette naggyá. Ezért van a Csontvári képen, nézzük a kinagyításokat, baloldalt Mózes a törvénytáblákkal. Amit Isten előre kijelentett a 10 parancsolatban, Jézus azt mutatta meg a maga valóságában és gyakorlatában. Jézus maga volt az igazság és a szeretet. Ennek a két színe Csontvári és általában a romantikus festő képein általában a fehér szín a tisztaságnak, az igazságnak a szín, a vörös szín, pedig hát a szeretetnek, a forró lángolásnak és szeretetnek a színe. Még ha közelebb megyünk Jézushoz, itt látjuk, hogy a kiterjesztett karok, hogy ő mindent Istentől várt, nem a saját erejéből tette, amit tett, mindent Isten erejéből, a Szentlélek által tett. Hogyha megnézzük még közelebbről Jézusnak az arcát, ugyanolyan egyszerű ember volt hozzánk hasonló, a természete isteni volt, mert hiszen Isten volt, a természetét nem vetette le, csak a hatalmát. A hatalmát viszont levetve ugyanolyan egyszerű emberé, másoknak kiszolgáltatott emberé lett Jézus. Ez a kiszolgáltatott Jézus, akinek azonban az erőtelenségében van a legnagyobb ereje, mert ezt az erőtelenséget az Atya ereje tudja betölteni. Ezért tudta a hivatását Jézus megfutni, de kell-e az embereknek Jézus? Csontvár itt nagyon nagyot alkotott. Csontvári bemutatja a kép előterében, hogy az emberek menekülnek Jézustól. Az embereknek nem kell Jézus. Mondhatnánk itt is a mi mai előadásunk befejezésével, a jó pásztor nem kell. Rablók, béresek, tolvajok, igen. Az emberiség egyik csoportja, amely nem akarja elfogadni azt, hogy van jobb élet, van megjobbulás, lehet Krisztust követni, meg se akarja hallgatni, nem is áll szóba ezzel a dologgal. De van az emberiségnek egy másik része is, akik látszólag nem csak, hogy szóba állnak, hanem mennek. Itt van Jézus bal karja, hova is mennek ezek az emberek? Kísérjük őket nyomon? Mennek templomokba. A templom előtt ott van a három kálvária, a templom belül kivilágítva, az emberek csapatostul mennek templomba. De vajon mit fejez ki ezzel Csontvári? Krisztus itt van, az emberek oda mennek. A Krisztus és az egyház közötti különbség, ami már Csontvári múlt évszázad, századfordulós egyébként a kép korára, már odáig szakadt szét, hogy ezt már egy patikus segédből lett festő is világosan látta, hogy itt Krisztus tanítása és az egyházi tanítások között fölmérhetetlen a különbség. Krisztus a jó pásztor, az egyik legelső keresztény ábrázolás, mozaik a 6. század Ravennájából, az a jó pásztor, aki nem csak a juhai között van. Jézus azt mondta, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezeték. De mikor? Mert Jézus ezelőtt mondott valamit, hogy mikor vagyok veletek minden nap a világ végezeték, mondta az ő tanítványainak. Ha elmentek szélese világra, tehát éppen nem az, hogy bezárkóztok templomokba, és majd várjátok, hogy mikor jönnek oda az ateista tömegek. Ha ti mentek el szélese világra, ha megtanítotok minden embert mindazokra a parancsatokra, figyeljük, ott van mindazokra a parancsatokra, nem úgy átabotában, mindazokra a parancsatokra, amiket én tanítottam néktek, ha megkeresztelitek őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, ugye baptizoál itt az eredetiben, ha alámerítéssel, tudatos felnőttkori keresztséggel megkeresztelitek őket, akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Jézus tehát ott van jelen, ahol azt gyakorolják is, amit ő mondott. Nagyon szép ez a ravennai ábrázolás, egyrészt ez a páratlan nyugalom és békesség a pásztor és a nyája között, másrészt azonban itt van az azonosító jel. Azt mondta az apostolok cselekedetei 20. fejezetében Pál apostol, hogy Jézus Krisztus az ő egyházát a tulajdon vérével szerezte. Itt van a kereszt. A kereszt nélkül nincs egyház, és a keresztre való feltekintés nélkül nincs Krisztus követése, és a keresztben rejlő erő nélkül nincs keresztény élet.
ezt példázza a vakon született meggyógyítása, a vele való beszélgetés, és utána ez a gyönyörű példabeszéd, amelynek ezzel a feldolgozásával zárjuk az előadásunkat. Két hét múlva egy őrült emberrel való párbeszédről lesz szó, a gadarénussal való beszélgetésről. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!

Most Jelenések könyve 17. fejezeténél járunk, és nagyon röviden szeretném jelezni, és a táblán is jeleztem, hogy mi a helye, mi a szerepe ennek a nagyon megrázó 17. fejezetnek, aminek ezt a címet adtuk itt a sorozatunkban, hogy a fenevadon ülő asszony. De én a könyvben sokkal lesújtóbb címet adtam, ami valóban következik is az egész látomásból, Bordélyház és kocsma, avagy a mai világ. A Jelenések könyve 17. fejezetének az a helye a Jelenések könyvén belül, hogy ugye a Jelenések könyve 4 részből áll. Az első rész a 7 levél, ez az első 3 fejezetben található, ezt mind végigvettük. A második rész a 7 pecsét, ez a 4-től a 8. fejezetig tart, ezen is átmentünk. Utána a harmadik rész a 7 trombita szó, ez a 8-től a 11. fejezet végéig tart, és Jelenések könyve első 3 része számtanilag a felét foglalja le ennek a könyvnek. A könyv második fele a 12. fejezettől kezdődik, és a 22-ig ér el. A könyvnek ez a 4. nagy szerkezeti része már a 14. fejezetben előre szalad, és Jézus második eljöveteléig halad előre, és bevilágítja a mi korunk történelmét egy nagyszabású összefoglalásban. Tehát erre szoktuk mondani, hogy már a 14. fejezet végén lezárulhatna az egész könyv. Mégsem zárul le, hanem itt van ez az érdekesség, hogy először, amikor elérkezik ide a végső eseményekhez, egy visszatekintést ad, és ez a 15. és 16. fejezet, a földi történelem legutolsó időszakáról, ez a 7 utolsó csapás időszaka. Az elmúlt előadásokon ezt is már végigvettük, hogy mit is jelent ez a 7 utolsó csapás, a 6. csapással a középpontban, ami az Armageddon, ugye az elmúlt 2 előadást erre szántuk. De ezután, hogy visszatekint a 15.-16. fejezetben a 7 csapásra, még mindig nem ér véget a könyv, pedig a 16. fejezet végén ismét csak az egész földi történelem lezárulásának vagyunk szem és fültanúi, hanem ebben a 17.-18. fejezetben jön egy újabb visszatekintés, tudnék a 7 csapást közvetlenül megelőző időszakra, és ahogy ez beletorkolik a 7 csapásba egy bizonyos szempontból. Olyan nagy jelentőségű ez a 17.-18. fejezet, hogy 3 előadásban szeretnék ezzel foglalkozni. A mai alkalommal a 17. fejezet első 11 versét tekintenénk át, ez a bizonyos fenevadon ülő asszonynak a látomása, és ezután a 17. fejezet második részét, amelynek a fő témája az európai egység. A 18. fejezettel a következő előadáson fogunk foglalkozni, amely előadáson az egész világ és európai egységnek a megrendítő összeomlását jövendőli meg Jézus Krisztus, ahogy János apostolnak a 18. fejezet szerint ezt a hatalmas világméretű összeomlást látomás formájában kifejezte. Nagyon megrázó ez a 17.-18. fejezet, a mi korunkról szól, de már a régi korokban is felkeltette az emberek figyelmét, ezért én például a könyvről szóló áttekintésben idézem Dante isteni színjátékából a Pokol 19. énekét, ahol ezt a fejezetet, amit én most föl fogok önöknek olvasni, Dante szinte szóról szóra beépíti a pokolba, amikor a római pápákhoz beszél, megszólítja őket, és a következőket mondja nekik. Mert kapzsiságtok rontja a világot, jókat tiporva, rosszakat kimélve. Már gondolt az evangélista rátok, ugye az evangélista az ugyanaz, mint a Jelenések könyve szerzője, tehát János apostol, már gondolt az evangélista rátok, mikor egy nőt vizek fölött csücsülve, a királyokkal szajhálkodni látott, kinek e világra fölkerülve 7 feje volt, és 10-szer védte, ha küzdött, de férje megrontá bűnbe merülve. Istenné tettetek aranyt, ezüstöt, nálatok bálványimádó se rosszabb, egyet imád az, százakat a püspök. Aj, Konstantinus, látod, mennyi rosszat szült nem megtérésed, de adományod, melyel először lett egy pápa gazdag. Babits Mihály fordításában idéztem,
Tehát az isteni színjátéknak az első része 19. énekéből azt a bekezdést, azt a néhány tercinát, amelyben Dante a jelenések könyve 17. fejezetét a római pápaságra vonatkoztatja. Meglátjuk most a magyarázatból, hogy ez Dante milyen jogon tette, igaza volt vagy nem volt igaza, mert hiszen Dante a középkorban élt, az isteni színjátékot már több mint 700 éve írta. Ez a rész viszont, ahogy látjuk a táblán szereplő ábrából, ez a történelem végső időszakára vonatkozik. Mindenek előtt ismerjük meg ezt a hatalmas és megrázó látomást, amelynek jelképeit fölírtam ide a tábla jobb oldalára, miután felolvastam a látomást, sorról sorra fogok haladni majd, és a jelképek azonosításából kell, hogy kiderüljön, hogy Jézus Krisztus mit is üzen a mai emberiségnek ezzel a látomással. És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt vélem, mondván nékem. Ki ez a hét angyal, akinél a hét pohár volt? Ugye az utolsó hét csapást jelképesen hét angyal töltötte ki a 15.-16. fejezet szerint a földünkre. Tehát ez is oda kapcsol, hogy már előre haladt a látomás a hét csapásig, de Jézus Krisztus megmutatja, hogy a hét csapást megelőző, közvetlenül megelőző világidőszakban mi is fog létrejönni itt a földünkön, mi is fog történni. Tehát így olvasom még egyszer a jelenések könyve 17. fejezet első versétől, és jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt vélem, mondván nékem. Jöjj, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és 10 szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokán egy név volt írva, titok, a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. És láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt. Mondta nékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek hét feje és 10 szarva van. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe e világ alapítása óta, látván a fenevadat, mely volt és nincs, noha van. Itt az elme, amelyben van a bölcsesség, a hét fő, a hét hegy, amelyen az asszony ül. Király is hét van, az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött, és mikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, amely volt és nincs, az maga a 8., és a 7 közül való, és a veszedelemre megy. A látomás magyarázata folytatódik, de mi ma csak ennyivel elégszünk meg. Tehát, kedves hallgatók, mit is látott János apostol? János apostol sok vízen, ami annyit jelent, hogy óriási víztömeg, tehát tenger, szinte egy tengeren, egy fenevadat látott, egy vörös fenevadat, a fenevadnak a hátán egy parázna asszony ült, a parázna asszonynak leányai voltak, így fordítja a mi Bibliánk, hogy paráznák többes számban, ugye a görög nyelvben van himnem és nőnem, ez nőnemben áll, tehát parázna lányoknak az anyja, tehát szó szerint ez így van, hogy a sok vízen ül a fenevad hátán a parázna asszony, és a parázna asszonynak vannak parázna lányai. Ezért mondtam, hogy sajnos ez a visszataszító kép a bordélyházat idézi fel, ahol van egy fő parázna, akit hát ugye madámnak szoktak nevezni, és akkor ennek vannak fizetett lányok, akiket ő
kiad, és akikért mennek be a bordélyba, és kik paráználkodnak a parázna asszonnyal és a lányaival, a föld királyai. De ennek a parázna asszonynak a paráznasága mellett még van egy másik foglalatossága is, nem csak a bordélyház szolgáltatásait töltik ki, hanem kocsmát is vezet. Mert hogy a kezében egy díszes aranypohár van, kívül nagyon szép, belül viszont tele utálatossággal és részegítő borral, és ezzel a részegítő itallal leitatja a királyokat is, és leitatja a föld népeit is, tehát a föld lakosait is. Ez egy megdöbbentő kép, mert hogyha jelképekből semmit nem ismerünk, és még nem is azonosítottunk, akkor is egy gyomorfordító és egy visszataszító látvány van előttünk, amelynek a lényege az, hogy az egész földet a paráznaságba és a részegségbe viszi bele ez a parázna asszony, aki a fenevad hátán ül. Nem is furcsa az, hogy a látomás végén, amikor a hatodik versben ér maga a látomása végéhez, akkor azt írja János apostol, hogy én nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt. Tudnék, azért is volt megrendülve János apostol, mert önmagában a paráznaság is visszataszító, a lerészegítés is visszataszító, de van még itt egy elem, amiről nem emlékeztünk meg. Hogy aki nem megy bele ővele együtt a paráznaságba és a részegségbe, azoknak az életére tör. Ez a harmadik cselekmény, hiszen azt olvastam a hatodik versben, hogy láttam, hogy az asszony, tehát ez a parázna asszony részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonságtevőinek vérétől. Tehát itt nem babra megy a játék, itt vérre megy a játék. Aki nem akar paráználkodni, nem akar lerészegedni, ami önmagában is mondom egy nagyon visszataszító dolog, tehát nem arról van szó, hogy valaki önszántából akar parázna lenni, vagy valaki önszántából akarja leinni magát, hanem őt erőnek erejével késztetik paráznaságra és részegségre, de aki ebben nem akar belemenni, azoknak az életére tör ez a fenevadon ülő parázna asszony, sőt olyan sokaknak az életét vette el már, hogy szinte megrészegült a Jézus bizonságtevőinek és a szenteknek a vérétől, és János apostolt ez megrázta ez a látvány. Mondhatnám azt is a kedves hallgatóknak, hogy ha a Jelenések könyvéből meg kellene mondanom, hogy a 22 fejezetből melyik a legirtózatosabb látomás, én gondolkodás nélkül erre ezt mondanám. Mert ugye eddig is láttunk már olyan látomásokat, hogy embereket öltek, meg embereket gonosz módon fizikailag, lelkileg megnyomorítottak, de azt, hogy szabad embereket rá akarnak bírni arra, hogy adják föl magukat, a testükkel, lelkükkel ne rendelkezzenek, hanem mindenestül adják el magukat, és hogyha valaki ezt nem akarja megtenni, akkor annak az életére tűnik. Ez egy vérfagylaló látvány, szinte egy ilyen horrorisztikus, vagy ilyen rémmesébe illő történet, de a Bibliából teljesen nyilvánvaló, hogy ez a mai korról szól. Ha nincs még itt a hét csapás, még nincs itt a hét csapás, csak az előzményeit érezzük, a levegőszennyezés, a tengervizek szennyezése, a folyóvizek, a hőháztartás felborulása. Tehát ugye a hét csapást, aki újra visszaidézi, hogy melyik az első, második, harmadik, negyedik, ötödik csapás, még azt mondjuk, hogy még nincs itt a hét csapás, de az előzményei már kezdenek megjelenni a történelmünkben, és itt majd teljességre fog jutni a történelmünk utolsó időszakában. A hét csapás közvetlenül megelőző világidőszakban, illetve erre a világidőszakra vonatkozik ez a látomás. Gyorsan azonosítsuk tehát a jelképeket. Minek a jelképe a sok víz? Ugyanebben a fejezetben, a 17. fejezet 15. verse, itt például szó szerint azonosítja a jelképet. Tehát egy kicsit később, ha lefele nézünk a Bibliában, akkor ezt látjuk, és mondtanékem a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Ezt a jelképet egyébként már Dániel könyve 7. fejezetétől ismerhetjük, mert ott ugyancsak
ez a sok víz vagy nagy tenger jelképe megjelent a Bibliában. Ez az európai költészetben is, ugye sokszor említettem, hogy Petőfi is innen vette a feltámadott a tenger, a népek tengere kezdetű versének a jelképét, teljesen általánossá vált, mert a sok nép, a sok nemzetnek az egész európai irodalomban a legátfogóbb jelképe a tenger, vagy a sok víz jelképe. Tehát itt János apostol ismerte a jelképet, tehát ő nagyon jól tudta, hogy itt Jézus Krisztus olyasmit mutat meg neki látomásban, hogy most az egész földkerekségre vonatkozó kijelentések következnek, tehát itt az egész földkerekséget érintő kérdésekről lesz szó. Minek a jelképe a fenevad, vagy veres, vagy vörös fenevad? Dániel könyve 7. fejezetétől fogva ez is ismert, de Dániel könyve 7. fejezete után, mint pusztító utálatosságról, ami ugyanaz, mint a vörös fenevad, mint pusztító utálatosságról a 9. és a 12. fejezet is beszél, és tovább Máté evangéliuma 24. fejezet 15. versében maga Jézus Krisztus azonosítja ezt a jelképet, és a 2. tesszalonikai levél 2. fejezetében Pál apostol is ejt róla szót, és Jelenések könyve 13. fejezet 1. versétől újra találkoztunk a tengerből feljövő vagy veres fenevad jelképével. Ez a jelkép lefoglalt a bibliai szimbolikában. Ugye a bibliai jelképrendszerben 3 fenevad van, van földből feljövő fenevad, erről már beszéltünk, ez az Amerikai Egyesült Államok jelképe, a földből feljövő fenevad. Van mélységből feljövő fenevad, ez az ateista rendszereknek a jelképe, az ateizmusról 2 nagy bibliai fejezet szól, de a tengerből feljövő fenevad, ami a 3 fenevad közül a legelső, ami megjelenik a bibliai proféciákban, tehát ismét mondom, Dániel könyve 7. fejezete Jelenések könyve előtt több mint 550 évvel íródott. Ez a tengerből feljövő vörös fenevad lefoglalt jelkép, ez mindig Róma jelképe. Tehát ez, hogy vörös fenevad a Bibliában, ez maga Jézus Krisztus azonosította, hogy amikor látjátok majd azt a pusztító utálatosságot Jeruzsálem körül, mondta ugyanannak a nemzedéknek, amely őt hallgatta itt a nagy apokaliptikus beszédében, amit az olajfák hegyén mondott el, amikor látjátok majd, hogy Jeruzsálemet körbeveszik a rómaiak, akkor akiről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Tehát Jézus visszautal Dániel könyve fenevad és pusztító utálatosság jelképére, és ő azonosította azokkal a rómaiakkal, akik körbefogták Jeruzsálemet. Rómának a jelképe a dánieli proféciáktól fogva, azonban Rómának mindig 2 része van, van egy ókori része, van egy pogány római része, és van egy későbbi folytatás, amit így mondhatnánk, hogy középkori vagy egyházi Róma. Tehát ez a fenevad erre lefoglalt jelkép. A parázna asszony is ismerős jelkép a Bibliában Hóseás könyvétől, Ézsaiás könyvétől, Jeremiás könyvétől, Zakariás könyvétől fogva, de mi már a sorozatunkban Jelenések könyve 12. fejezetében és abban a 12. fejezetben, amivel kezdődött ez a látomás sorozat, mi már az asszony jelképével találkoztunk, csak hogy egy más előjelű asszony jelképével. Jelenések könyve 12. fejezetében találkoztunk a napba öltözött asszonnyal, a tiszta asszonnyal, a hűséges asszonnyal. A bibliai jelképrendszerben Krisztus a vőlegény, Krisztus az egyháznak az ura, a feje, és a hozzá hűséges egyház a tiszta asszony, a napba öltözött asszony. A Krisztushoz hűtlen egyház, amely vallja Krisztus nevét, de nem azt teszi, amit Krisztus mond. Mindig hivatkozik Krisztusra, de nem adja az emberek kezébe a Bibliát és Krisztus tanításait. Ez a parázna asszony jelképét kapja. Tehát ezt mondom, János apostol pontosan ismerte, és azért volt megrendülve, mert ő, ahogy a látomást látta, pontosan tudta, hogy miről van szó. Miről van szó? Hogy a történelem legvégén hatalmi helyzetbe kerül a hamis kereszténység, Az a parázna asszonyként jelképezett Krisztushoz hűtlen, de a szavaiban mégis kereszténységet mímelő kereszténység, amely az egész világ fölött úr lesz, és az egész világot a bódulatba, a paráznaságba és az ittasságba hajtja.
Ezt János apostol azért is tudta, mert a negyedik jelképet is ismerte, a királyok jelképe szintén Dániel könyve 7. fejezete óta ismert. A királyok a Bibliában mindig a politikai vezetők jelképe. Tehát ha azt mondja, hogy király, az nem föltétlenül király vagy királyságra, hanem egy ország hatalmi politikai vezetőjére vonatkozó jelkép. Tehát nem egyházi emberekre vonatkozik a király jelkép, hanem államférfiakra, kormányokra, vezetőkre. Azzal, hogy a parázna asszony összeköti a sorsát a királyokkal, és együtt paráználkodik a királyokkal, és a királyok a parázna asszony lányaival, az János apostol előtt teljesen egyértelmű volt, mielőttünk is teljesen egyértelmű, a vallásnak és a politikának az összekapcsolódása, ami a mi korunknak egyik jellegzetessége, amely a középkorban volt meghatározó az emberiség történetében, most újra meghatározó lesz, hogy a vallási, főleg keresztény erők és a politikai erők mélységesen összekapcsolódnak, és hát természetesen azt nem is kellett érteni János apostolnak, mert nem a jelképek nyelvén volt, hanem a szó szerinti beszéd nyelvén, hogy a föld lakosai, a föld népei részt vesznek ebben a bódulatban. Tehát úgy tűnik, hogy itt egy hatalmi szövetség, egy valláspolitikai szövetség az egész világot el tudja hitetni azzal, amivel el akarja hitetni, majd ennek tartalmáról is fogok beszélni. Most egyelőre a jelképeknek az azonosításánál vagyunk. Tehát a parázna asszony, a parázna lányok és a királyok által kötött hatalmi valláspolitikai szövetség az egész földet bódulatba, ittasságba, lelki megrészegedésbe hajtja, és ez a föld történelmének a végén meghatározó dolog lesz. Ennek, ahogy látja ezt János apostol, itt hangzik el a kijelentés, hogy az asszony homlokán ez volt írva, hogy titok, a nagy Babilon. Ugye a Babilon szót már többször elemeztem önöknek, egy nagyon egyszerű bibliai kifejezés ez. Tulajdonképpen a Babilon kifejezés görög szó, ez a Héber Bábel, tehát ami Babilon a Biblia görög szövegében az héberül Bábel, és az eredeti nyelven ugye Babilon a Mezopotámiának, a Tigris és Eufrátesz közötti résznek a fővárosa, sumér akkád nyelven bábili. A bábili szó annyit jelent szó szerint magyarul, hogy a menny kapuja. A Bábel szó annyit jelent, hogy zűrzavar. Nagyon jól jelzi ez a szó, hogy ezt adja ennek az egész látomásnak, a címének adja ezt, hogy ez a nagy Babilon, hogy az emberek számára a menny kapujának látszik az, amit ők csinálnak. Az Isten szemében merő zűrzavar. Tehát az egész látomásban ez a feszültség van ott, hogy most az emberiség egyesül, ma így mondanánk, hogy ugye a globalizáció, amit körülbelül egy 5-10 éve kellett, hogy megtanuljuk ezt a csúnya idegen kifejezést, a globalizáció, méghozzá egy ökumenikus globalizáció, hogy tovább fokozzam az idegen szavak használatát, az egész földkerekséget érintő összefogás, most lefordítottam magyarra, az egész földkerekséget érintő összefogás az valláspolitikai összefogás lesz, ami az emberiség szemében maga a menny kapuja lesz, és az embereket megrészegíti, hogy most a válságban levő emberiséget megmentjük ezzel a nagy összefogással, az Isten szemében viszont ez a Babilon az, mint egykori őse a Bábel, maga az űrzavar. Ez már magába hordja azt is, amit a 18. fejezet fog mondani, hogy ez a kártyavár össze fog omolni, de az emberiség most építi, építi, építi. Vajon az emberiség most miért építi ezt az új világrendet? Miért építi az emberiség? Miért kellett nekünk megtanulnunk az elmúlt években, és mondom, nem több, mint egy évtized, másfél évtizedben, hogy az emberiség egy új világrendet épít? Még emlékszem, amikor maga ez a kifejezés, hogy globalizáció nem jött divatba, de már beszéltek az új világrendről, akkor a régi angol miniszterelnök asszony Margaret Thatcher cáfolt azt, mondja, nincs új világrend, nincs új világrend, ne beszéljünk új világrendről.
De mások meg azt mondják, igenis van új világrend, mert a kétpólusú hatalmi rendszer összeomlott, a Szovjetunió ugye 1991-ben kimondta a feloszlatását, tehát az elmúlt 15 évben egy politikai erő vezeti a világot, ez az Egyesült Államok, amelyről Jelenések könyve 13. fejezetének 11. versétől külön profécia hangzott el, ezt már ugye részleteztük az eddigi egyik előadásban. Tehát van egy fő politikai erő, és lesz egy fő vallási erő. Ez a fő vallási erő a római pápaság. A két fő vallási erő, a fenevaddal jelképezett Róma, és a Róma által összefogott kereszténység, hiszen mondom, a parázna asszonynak parázna lányai vannak, tehát itt mindenféle egyház és felekezet részt vesz ebben az összefogásban, és az összefogásnak a két pólusa, a politikai erők és a vallási erők egyre szorosabbra fűzik kapcsolatukat, és azzal hitetik el az emberiséget, hogy az emberiség olyan nagy válságban van, ebből a nagy válságból csak egy világméretű összefogás emelheti ki, és ezt a világméretű összefogást csak a vallás és azon belül is a kereszténység vezetésével lehet megtenni. Noha a kereszténység hatalmi magja azt is ígéri, hogy az összes vallást bevonja ebbe. Tehát itt azért hangsúlyozza állandóan a profécia, hogy van a parázna asszony, és vannak a parázna lányok. Tehát mindenféle vallás, mindenféle egyház részt vesz ebben az összefogásban. Az iszlám is részt vesz, a keleti vallások is részt vesznek, a törzsi vallások is részt vesznek. Itt a lényeg az, hogy egy olyan világméretű összefogás jön létre, amelynél nagyobb eddig soha nem készült a történelmünkben, és amely az egész Földet szeretné elhitetni azzal, hogy az emberiség mély válságából ez fog kiutat mutatni. Amikor János apostol látta ezt, most menjünk bele egy kicsit a részletekbe is, azt látta, hogy öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett aranyjal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal, és az ő paráznaságának tisztátalanságával. Mit jelent ez, hogy nagyon szép ruházata volt? Bíbor, skarlát, drágakő, tehát a ruha is szép volt, a díszítmények is szépek. Mit jelent az, hogy aranypohár van a kezében, kívül arany, belül viszont rendkívüli romlottság van benne? Ugye jelzi azt, hogy ez a parázna asszony úgy néz ki, hogy az emberek többsége számára elvarázsoló, lenyűgöző, tüneményes. Mert ahogy kinéz, amit mond, amit ígér, az egyszerűen szép, legalábbis hát a nagy tömegek számára szépnek látszik. Az aranypohár is aranypohár, de itt jelzi a bibliai leírás, hogy a külső megjelenés és a belső tartalom között hihetetlen különbség van, ami mindig egy valakire vall a Biblia szerint, hogy a külső megjelenése egészen más, mint a belső tartalma. Amikor Jézus itt volt a Földön, egyszerű volt. A külső megjelenése ugyanolyan egyszerű volt, mint amit gondolt és amit beszélt. Jézusnál a külső és a belső, Istennél a külső és a belső az mindig harmóniában van. Kinél látjuk azt a sajátosságot, hogy kívülről elvarázsoló, de amikor utána mész, és megteszed azt, amit kér, belülről azt látod, hogy iszonyat. Hát ez Sátánnak és a bűnnek a lényege. Ez a lényege. Hogy kívülről mindig vonzó, mindig nagyon szép, és amikor megteszed a rosszat, akkor belül látod annak összes nyomorúságát. Hogy mondja Arany János a híres versében az Örök zsidóban, hogy kívül arany, belül hamu. Igen, ez Sátánnak a lényege. Kívül arany, belül hamu. Így mondja Pál a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, hogy megvan a bűnnek is ideig, óráig való gyönyörűsége. A bűnnek általában ez a jellegzetesség. A bűn soha nem úgy jelenik meg, mint valami visszataszító dolog, hanem az embert mindig csábítja, vonzza, hogy tedd meg, mert ez olyan jó, ez olyan szép, ez olyan kívánatos. Amikor az ember megteszi, akkor kimutatja a foga fehérjét. Kívül arany a pohár, belül viszont tele van utálatosságokkal és a paráznasságának tisztátalanságával. Mit jelent ez a két kifejezés?
A Biblia nyelvében ez a két kifejezés is jelkép. Erre szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét. Utálatosság, jelkép a Bibliában. Paráznaság, jelkép a Bibliában. Minek a jelképe az utálatosság? Amikor a zsidók bementek az ígéret földjére, és elfoglalták azt, már Isten előre Mózes által figyelmeztette őket, hogy amikor majd Kánaán földje a kezükre kerül, egy valamire elsősorban vigyázzanak. Ne vegyék át az itt élő népek erkölcseit, gondolkodását és erkölcseit, és Isten mindig ezt mondta, mert utálatosságok ezek néktek. Az itt élő népek, mint tudjuk, több nejűségben éltek, nagyon sokszor promiszkuitásban, az itt élő népek vért ittak, halott kultuszokban éltek, rendkívül elsötétült népek voltak ezek a kánaánita népek, nem véletlenül előképei a mai emberiségnek. A mai emberiség is egy szertelen, elfajzott szexuális szabadosságban él. Sodoma és Gomora, mint régi kánaánita városok jelképe a mai világnak is. Bibliát nem ismerő ateista emberek is azt mondják, hogy a mai világ egy Sodoma és Gomora, amelyben a homoszexualitás, a nemi elfajulás olyan, mint a legközönségesebb dolog. Tehát ilyen szintre süllyedtek le ezek a népek, és ilyen szintre süllyedt le ez a világ. És amikor Isten népe bevonult erre a kb. 30 néptörzs által lakott területre, Isten legfőbb figyelmeztetése. Tessenek elolvasni Mózes 5. könyvét, ahol Mózessel Isten megismételteti a parancsolatokat, azoknak a summáját adja. Állandóan ez vagy utálatosságok néktek. Halottakat ne fogdozzatok, utálatosságok néktek. Más ember feleségével nehány utálatosságuk néktek. Tehát utálatosság, ez a Biblia jelképes nyelvezetében a pogány erkölcsök és szokásoknak a jelképe. Rómának mindig ez volt a lényege a történelem során. Hogy mondta Dante? Egyet imád a bálványimádó, százakat a püspök. Róma a történelemben, az ókori Róma is és a középkori Róma is mindig erről volt híres. Az összes pogány nép vallási szokását magába olvasztotta. Ez a római vallás lényege. Teljesen mindegy, hogy ókori római vallást mondok, tehát pogány római vallást, vagy középkori egyház értelmelt római vallást mondok, mert mind a két vallási rendszernek az lett a lényege, hogy minden nép vallási szokását beengedte. Teljesen mindegy volt, hogy az vezeklés, körmenet, halott kultusz, teljesen mindegy, minden nép vallását beengedte, és egy vallássá gyúrta, ez volt az ókori Rómának és a középkori Rómának a lényege, és ma is ilyen vallásosság számíthat nagy elismertségre és elterjedésre a Földön, mert az emberek, ha nem akarnak megváltozni, és nem akarnak Istenhez hasonlóvá válni, nem akarják Krisztust követni, nem akarják a Bibliát kézbe venni, hát akkor a legjobb vallás az, ami minden vallásnak engedményeket téve, az embereknek ad egy konzum vallást, amit mindenki fogyaszthat, senkit nem ér sérelem, mert megtalálja benne az ő felfogását is, de másokét is. Tehát az ördög nagyon jól tudja, hogy milyen vallást ajánl az emberiségnek, amit az emberi természet kíván. Az emberi természet nem kíván önmagának ellent mondani. Az emberi természetnek egyedül a hit mond ellent, a kegyelem mond ellent, az emberi természetet egyedül Isten leplezi le, hogy milyen lett a mi bűntől eltorzult természetünk. De az emberi természet, ha nem akar megváltozni, akkor elfogadja az ilyen vallást. Ma az emberek nem akarnak nagy ügyet csinálni a vallásból. Azért minden embernek olyan vallás kell, amit a leggyorsabban leakaszthat a szögről. Nagy tömegekben az emberek nem úgy választanak vallást vagy hitet, hogy utána járnának a dolgoknak. Legkevésbé úgy, hogy kezükbe vennék a Szentírást, és megnéznék, hogyha Isten létezik, és ez az ő kinyilatkoztatása, akkor mit is mond az Isten, hanem az emberek azt mondják, hogy ez azt mondta, az azt mond nekem, ebből ezt tetszik, abból azt tetszik, és ezt a vallást választom. Éppen a héten egy keleti vallás egyik vezetőjénél voltam, bizonyos ügyből kifolyólag, és kérdeztem, hogy ő hogyan jutott erre a
vallásra. És azt mondta, hogy hát őt a kereszténység soha nem érdekelte, a kereszténység az mindig taszította, de most erre a keleti vallásra eljutott, ez logikus neki, ezt ő tudja gyakorolni, és a kereszténységből is néhány dolgot bevesz, nagyon dicsérte Avilai Szent Terészt, hogy az micsoda szép látomásokban, misztikus elragadtatásokban részesült, és neki azt tetszik, de mondjuk már más nem tetszik, és úgy összeállított magának egy vallást. Ha valaki ezt el akarja olvasni, Bírák könyvében bőségesen olvashat ilyen jelenetekről, hogy a régi zsidóknál is, amikor eltértek Isten szavától, a Bibliától, akkor átvettek egyik néptől valamit, átvettek másiktól, harmadiktól, minden népnek volt vallása, hát összekogyvasztottak maguknak egy vallást, és akkor abban éltek, és úgy gondolták, hogy ez a megoldás. De valahogy ami régen kicsiben volt, meg ma is sok helyütt látjuk, az egész világra ez fog kiterebélyesedni, hogy a parázna asszony megtéveszti az embereket. A parázna asszony ráveszi az embereket arra, hogy tulajdonképp minden vallás jó, minden vallás magába hordozza az Istenit. Nem lehet egy vallásra azt mondani, hogy az az igaz vallás. Aki azt mondja, hogy a Biblia vallás az igaz vallás, hát az kirekesztő vagy fanatikus, ugye megvannak erre a megfelelő pecsétek és megbélyegzések, hanem minden vallás jó, és minden vallást úgy kell elfogadni, hogy az Istentől jövő dolog. Nem csak egy kinyilatkoztatás van a Biblia, sok kinyilatkoztatás van, minden kultúrkörben más a kinyilatkoztatás. Ne vitatkozzunk azon, hogy melyik vallás igaz, melyik nem, mindegyikben van igazság. Ez az ökumenikus globalizmus, ami most, ahogy mondom, az egész világra kiterjedő vallási felfogás, ami rendkívüli módon be tudja csapni az embereket, mert olyan szép, mint kívül az aranyserleg, olyan szép, mint ez a felöltözött parázna asszony. Ki az, aki utána néz, hogy az aranyserlegben utálatosságok vannak, paráznasága, tisztátalansága van, és ki az, aki utána néz annak, hogy ez a parázna asszony az egész történelmében állandóan a királyokkal, tehát politikai erőkkel kötött szövetséget, hogy az ő világhatalmát érvényesíteni tudja. Az embereknek nincs történelmi tudatuk, ma is, hogyha 100 embert megkérdezünk, hogy az elmúlt 1000 vagy 2000 évben mi is történt itt a földgolyónkon, nem tudom, hogy hány ember tudja ezt elmondani úgy, ahogy a Biblia az egész 6000 éves történelmünket bemutatja. A bibliai történelemszemlélet is olyan ritka és annyira nem ismert dolog. Az embereknek nincs történelmi tudatuk, még visszamenőleg 100 évre sokat mondta, még 40 évre sincs történelmi tudatuk, még 20 évre sincs. Talán az emberek általában jelenben élnek és úgy mérlegelik az életet, hogy ami ma van, az a történelem. És az emberek ilyen okokozati dolgokból, hogy most hogyan jutottunk onnan ide, meg innen majd hova fogunk, erre az emberek nem gondolkoznak. Tehát ha ma valaki kiáll az emberiség elé, és azt mondja, hogy kérem, most mi összefogunk, össze kell fogni, mert a Földön nem lokálisak a problémák, hanem globálisak a problémák, lásd európai egység, vagy világegység, ezt mindenki elhiszi, még önként erre szavazatát is adja, tehát lényegileg a mai világgal azt teszik az erők, amelyek most a világ meghatározó erői, politikai, vallási erői, amit csak akarnak. Az utálatosságok mellett a paráznaság is általános bibliai jelkép, mert ugye a paráznaságon a Biblia nem csupán azt érti, hogy valaki házasságot tör. Tehát erre figyeljünk, hogy paráznaságon a Biblia nem csak ezt érti, hogy valaki félrelép valakivel, hanem a Bibliában a paráznaság lefoglalt jelképe annak, hogy a politikai és vallási erők összekapcsolódnak, amelyeket Isten és maga Jézus Krisztus is mindig szétválasztott. Jézus világosan mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené, tehát, hogy a politika ne beszéljen bele a vallásba, de a vallás se próbálja irányítani a politikát. Ezt világosan tanítja az egész Szentírás. Jézus soha politikába beleártani nem ártotta magát, jól lehet, minden politikusnak tisztességesen megfelelt, például Poncius Pilátusnak. Ugyanezt tette Pál apostol is, hogy minden római közjogi méltóságot tisztelt és megfelelt neki, de ugye azt nem olvassuk soha, hogy Jézus elment volna egy politikai vezérrel paktumot kötni. Azt se olvassuk, hogy Pál apostol kérte volna a római birodalom vezetőinek a kegyeit. Nem. A kereszténység más világot épít, az Isten országát építi,
tiszteli a föld országait, hiszen ezek is Istentől való országok, de az én országom nem e világból való. Ezt Jézus világosan elmondta. A földi történelemben nem lehet megvalósítani tökéletes országot, Isten országát. Az Isten országa mindig egy kis közösség, mindig az egész történelemben, ezt láttuk végig Jelenések könyvében, hogy mindig egy kis közösség, hogy végigmegy a történelemben, hogy Lukács evangélium a 12. fejezetében mondta Jézus, ne félj te kicsi nyáj, mert tetszett az atyának, hogy néktek adja az országot. Az Isten képviselete mindig egy kicsi nyáj, mindig egy kis kovász, ami persze áthatja a környezetét, a társadalmat, de soha olyan kereszténység, ami nagy kereszténység, az soha nem volt igazi. Ami nagy kereszténységé lett, az mindig hamis volt, tudnék a hatalmi kereszténység. Ez a hatalmi kereszténység veszi rá a föld népeit arra, hogy lelkesedjenek ezért a világegységért, hogy vegyenek részt ebben a világegységben, önként lássák be ennek a szükségszerűségét, hogy a világ összes problémáját csak ezt tudja megoldani. Kedves hallgatók, ha már erről ennyit beszéltem, mi tudja megoldani akkor Isten szerint a világ problémáit, ha nem ez? Mert itt Jézus bemutatja, hogy az emberekkel elfogadtatják, hogy ez oldja meg a világ problémáit. De teljesen nyilvánvaló itt a látomásból, hogy ez nem oldja meg a világ problémáit. Tehát akkor logikus a kérdés, hogy akkor mi oldja meg a világ problémáit. Nagyon egyszerűen feszül itt két eszme szembe egymással. A Biblia szerint nem az emberi összefogás, nem a vallás-politika egysége oldja meg a világ problémáit, hanem az Isten szavára figyelés, a személyes megtérés. Ez a két eszme, ami szemben áll egymással. A világ problémáit és az egyén élet problémáit az Istenhez térés oldja meg. Emberek összefoghatnak, és önmagában nem kárhoztathatjuk az összefogást, lehet jó összefogásról is beszélni. Vannak a történelemben arra példák, hogy voltak jó összefogások, bár általában ezek kis összefogások voltak. De a nagy összefogások, ami először a történelmünkben, az időszámításunk előtti 20. században kezdődött, ez volt az első nagy összefogás, a Bábel torony építése. Ez borzalmas összefogás volt. És nem azért fogtak össze az emberek, hogy jót tegyenek, hanem azért fogtak össze, hogy Istentől függetlenítsék a civilizációjukat. És ott volt a középkori összefogás, amikor már létrejött a fenevadnak, a paráznasszonynak és a királyoknak a szövetsége. Jelenések könyve sokat beszélt erről már a hét levélben, hét pecsétes látomásban is. A középkor talán jó összefogás volt, talán jó volt, hogy volt egy univerzális Európa, ahol két úr volt, a császár és a pápa. Borzalmas időszak volt az a 13 évszázad. De hát ki gondol ma a középkorra, meg kinek van olyan történelmi tudat, hogy azt mondja, hogy kérem, hát ami az emberiség történetében ilyen borzalom volt, csak vissza ne jöjjön. Hát most jön a harmadik nagy összefogás, visszajön a középkor. A középkor úgy jön vissza, hogy az alap elemeiben jön vissza újra, vagyis a vallásnak és a politikának messze menő összekapcsolása, mint a világegység, mint a válságból való kivezetés egyetlen útja, és mint a népek óhaja. A hajdani középkor és a most keletkező új középkor között, tudnék, van egy lényeges különbség. A középkorban az emberekre ráerőltették ezt a valláspolitikai rendszert. Most meg az emberiség olyan mélyre süllyedt, olyan mély erkölcsi válság van az egész emberiség, most mindegy, hogy nyugat vagy kelet, most már nincs nyugat meg kelet, meg nincs észak meg dél, most olyan mély erkölcsi sötétség van és lesüllyedés, hogy tulajdonképpen a világ bármely pontján a nép, az Isten adta nép, miután kiállt? Hát azután kiállt, hogy megérjük a holnapot meg holnap után. Hogy a gyerekeinkből talán legyenek még emberek. Hogy valahogyan biztosítsák azt, hogy összetartsák az államokat, a társadalmakat. Hát ehhez tekintély kell, ehhez törvények kellenek, ehhez egy messze menő összefogás kell, mert a világot szétzüllesztette a gonoszság, és ezen úrrá lenni, a nagy tömegek így hiszik, csak egy emberi összefogással lehet. Isten a Jelenések könyvében is megígérte,
hogy a másik megoldást is minden ember meg fogja ismerni. Ma még nagyon kevés ember ismeri a másik megoldást, a hiteles megoldást, hogy térjetek meg. Amikor Jézus először eljött, akkor is nagy összefogásban éltek a zsidók. Összefogunk, és a rómaiakat elűzzük az országból. És Jézus fellépett, előtte keresztelő János fellépett, mi volt az első szavuk? Térjetek meg. Nem azt mondták, hogy milyen jó ez a nemzeti összefogás, nem azt mondták, hogy most akkor a farizeusokat, sadduceusokat, Heródes pártjákat hogy kellene egyesíteni, nem foglalkoztak semmiféle politikai irányzattal. Azt mondták, térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Ne mondogassátok azt, hogy Ábrahám gyerekei vagytok. Isten a kövekből is tud támasztani gyermekeket Ábrahámnak, a fejsze a fák gyökerére vettetek. Kedves hallgatók, a történelem ismétli önmagát, ma is meg fog majd szólalni az, hogy térjetek meg. Nem egy-egy helyen, vagy nem cérna vékony hangon, hanem méltó formában Isten az emberiség elé tárja a végső nagy evangélium hirdetésben, hogy mit jelent az, hogy térjetek meg. Máté evangélium a 24. fejezet előző 14. versében olvashatjuk az erre vonatkozó legnagyobb kijelentést. Ez a Máté 24:14 a Bibliának a legeslegnagyobb, korunkat érintő és pozitív proféciája. Mikor az Isten országa bizonyságul hirdettetik minden népnek, akkor jön el a vég. Az Isten evangéliuma, az Isten országának az evangéliuma minden nép számára bizonyságul kell, hogy hirdessen. A népek most iszonyatos sötétségben vannak. Így mondja Ézsaiás próféta, hogy sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket. Ez most tökéletesen illő, rövid meghatározás a mai világra. Az emberek, mint Ninive lakosai, nem tudnak különbséget tenni a bal és a jobb kezük között. Nem tudják, mi a jó, mi a rossz, nem tudják, hogy miért éljenek. Nem tudják, hogy mi ellen küzdjenek, és kinek a segítségével küzdjenek. Az emberek máról holnapra élnek erkölcsi értelemben, nem csak anyagilag, hanem főleg erkölcsi lelki értelemben az emberek, amilyen széljárást hoz a holnapi divat, azután sorakoznak be. A tömegtájékoztatás, a tömegek manipulálása lényegileg azt éri el, amit el akar érni. Ha valaki a legalapvetőbb számadatokra rátekint, világosan láthatja, hogy ma a világ a diktatúra kezében van. Ez is milyen érdekes. A világon egyre több a polgári demokrácia, nem? Már a félkezünkön meg tudjuk számolni, hogy nincs, ahol nincs polgári demokrácia. Hol nincs polgári demokrácia, mondjuk Kubában, Észak-Koreában, Kínában, Vietnámban, nem is tudom már, hogy most már nem álltak-e át ott is. A félkezünkön meg tudjuk számolni, mert mindenütt, már Irakban is polgári demokrácia lesz, nem? És az egész világ mégiscsak, az egész világ pénzforgalma 1-2% ember kezében van. Az egész világ fölötti döntés az Amerikai Egyesült Államok elnöke kezében van, és a mögötte álló nyilván pénzoligarchia kezében van. Holnap külön fogok beszélni a Bibliaiskolák közössége előadó termében a New Orleans-at kiértékelő bibliai proféciákról. Mióta nem találkoztunk, újra egy rettenetes katasztrófa történt, ugye néhány nappal szinte ezelőtt. A Lukács evangélium a 21. fejezete alapján fogok beszélni holnap délelőtt 11-kor erről a kérdésről, és a Biblia fölhívja a figyelmünket arra, hogy ezek az események csak súlyosbodni és sokszorozódni fognak, a természeti csapások is. Ahogy múltkor a földrengésekről volt szó a december 26-ai délkelet-ázsiai földrengés nyomán, a Biblia beszél a tengereken előforduló vészről is, mint ugye a hurikán jellegzetesen tengeri jelenség, és a hőmennyiségnek a megszokottól eltérő fölszállása, vagyis a globális fölmelegedés az oka, ami 24 év óta ismeretes csak a földgolyónkon. Tehát a Biblia messze menően megvilágítja számunkra ezeket a kérdéseket, de nem azt vonja le senki se ebből, hogy az Isten ezt megmondta, és az Isten megtérésre hív, hanem azt vonják le, hogy majd összefogunk, és majd újjáépítjük. Tehát a Jelenések könyve 17. fejezete döbbenetes módon ráirányítja az alternatíva két ágára a figyelmünket, hogy
készülődik a menny kapuja, a bábili, ami az Isten szemében Bábel, ami az Isten szemében zűrzavar. Amikor János apostol ezt megdöbbenve látta, mert tessenek meggondolni, János apostol ezt 2000, csak nem 2000 évvel ezelőtt látta látomásban. Nekünk már, nekünk azért benne élünk a mostani történelemben, mi mindent tudunk már kötni szinte mindenhez, de János apostol ezt egy 2000 évvel ezelőtti egészen más világkultúrában látta előre, és ezért kért újabb és újabb magyarázatot, és jön ez az angyal, és azt mondja neki a 7. versét, hogy miért csodálkozol? Én megmondom néked az asszonynak titkát és a fenevadét is, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. És hogy az egyszerűbbel kezdjem, mert a 9. vers azt mondja, itt van az elme, amelyben van a bölcsesség, a 7 fő, a 7 hegy, amelyen az asszony is ül. Rómának, ha valaki nem akarja a fenevadat Rómára vonatkoztatni, azt mondja, hogy ez a tengerből feljövő fenevad vagy vörös fenevad nem Róma. Akkor a Bibliában van 2 döbbenetes azonosítás. 7 hegy, ahol az asszony ül. Róma 7 hegyre épült város. Rómára azt mondja, hogy ahogy önmagát nevezi, ez az a református professzor, aki ezt észrevette 1612-ben, hogy mi ez a 666? Hát önmagát hogy nevezi? Nem ahogy az ellenségei csúfolják, nehogy a protestánsok mondják meg, hogy Róma micsoda. Róma önmagát Isten fia helytartójának nevezi. Ez a saját nyelvén Vicarius Filii Dei. Ennek a latin névnek, hogy Vicarius Filii Dei, és ezt vezeti le, tehát már közel 400 évvel ezelőtti írásában Andreas Helwig, a Vicarius Filii Dei, a latin betűk számértéke összeadva pontosan 666. Ott is az szerepel, Jelenések 13-18-ban, hogy kimondja 666-ot, hogy itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Itt is ezt mondja a 9. versben, itt az elme, amelyben van a bölcsesség, a 7 fő, a 7 hegy, amelyen az asszony ül. Ahogy Róma 7 halomra, 7 hegyre épült, ahogy Róma magát így nevezi, ennél világosabb bibliai azonosítást nem tudunk mondani. 1900 évvel ezelőtt János apostolnak az Isten, Jézus Krisztus így mutatta be, és külön egy mondással figyelmeztet, hogy itt van a bölcsesség. Hát most állj meg egy kicsit, gondolkodjál, ezt az egyszerű kulcsot, ezt nézd meg, beleillik-e a zárba, vagy melyik zárba illik bele, nézd meg, hogy itt miről van szó. Hogy a nehezebb dologgal folytassam ezután. Azt mondja, a fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jő fel, és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, világ alapítása óta, látván a fenevadat, amely volt és nincs, noha van. Király is 7 van, az 5-e elesett, az egyik van, a másik még el nem jött, és mikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, amely volt és nincs, az maga a 8., és a 7 közül való is a veszedelemre megy. Csak látszólag nehéz ennek az azonosítása. Mi a legtöbbször előforduló szó? Azt mondja, a fenevad, amely volt és nincs. Mi az, hogy volt és nincs? Aztán mondja, hogy 5-e elesett, a fejei közül 5 elesett. Aztán jön még egy 6., meg 7., de még jön egy 8. is. Hát mi ez a 8., hogyha csak 7 fejet mond? Ugye vannak egy első hallása, vagy első olvasás, ilyen titokzatosnak tűnő elemek itt a leírásban, de nekem sem kellett a könyvben csak egy fél osztázam, mert azt hiszem, hogy

lenne a világ mindenségben, se a földünkön. Volt és nincs. Egyszer megtörtént a lázadás. Isten erőszakkal nem tiport el sátánnak a lázadását, de ez a volt, ez egyszer nincs lesz. Sátánból semmi nem fog megmaradni. De ahhoz, hogy Isten meg tudja semmisíteni sátánt, nem elsősorban a hatalom eszközéhez nyúlt, és ma sem ahhoz nyúl, amikor sátánnak lelepleződik az összes csalása, mert itt egy, tulajdonképpen az egész látomás egy nagy csalásról beszél, becsapják az emberiséget, becsapják az embereket. Ki csapja be? Ki az, akiről már a 12. fejezetben azt olvassuk, hogy sátán az egész föld kerekségét elhiteti, becsapja? Ez az, aki volt és nincs, ez az, aki lényegileg nem is kellene, hogy létezzék, de Isten azért hagyja, hogy létezzen, mert az embereknek, nekünk embereknek döntenünk kell. Mi kit választunk, kivel azonosulunk? Istennel azonosulunk, a Teremtőnkkel, aki a szeretet és igazság nyelvén beszél, vagy sátánnal, aki az erőszak, a külső látszat, a pompa, a lenyűgöző pompa nyelvén beszél. Kivel azonosulunk? Utána akarunk járni a dolgoknak. Volt és nincs, és egyszer a veszedelemre megy. Így olvassuk már a sátáni lázadásról szóló Ezékiel 28. fejezetében található proféciában, hogy többé örökké nem leszel. Egyszer létrejött sátán, Istentől megkapta a lehetőséget, hogy bizonyítsa az igazát, több ezred év állt rendelkezésére. Isten, miután minden lelepleződik vele kapcsolatban, a végső ítélettétel során igenis a hatalom eszközéhez fog nyúlni, majd Jelenések könyve 19. 20. fejezetében olvassuk, hogy az égből tűz száll alá is megemészti őket. Volt és nincs. A gonoszság most van, és minden reggel arra ébredünk, hogy megint micsoda iszonyatos erővel tombol. De azért jó erre gondolni, hogy volt és nincs, és a veszedelemre megy. Egyszer lett sátán, de egyszer már emléke se fog megmaradni. Az egész világmindenségből sátán, démonai, a gonoszság írmagostul kiírtatik. Na de mit jelent ezután, hogy király is hét van, az öte elesett, az egyik van, a másik még el nem jött. Kedves hallgatók, a Biblia a hatalmi folyamatokat mindig azért az emberiség történelmének a menetébe helyezi. Róma nem az első nagy hatalom a történelemben, noha az utolsó. Rómának azért előzményei vannak. Már Jelenések könyve 13. fejezetében azt láthattuk, hogy amikor Rómát látja feljönni a történelem színpadára János apostol, akkor azt a megjegyzést kapta Jézus Krisztustól, hogy ez a fenevad, ez egyesítette magában a párduc erejét, a medve erejét és az oroszlán erejét. Dániel könyve 4 világhatalomról beszél. Beszél az oroszlánról, a medvéről, a párducról és a fenevadról. Amit Jelenések könyvehez hozzátesz, azt mondja, hogy öte elesett, és majd jön az egyik, és jön a másik, és végén még a hét után megjelenik a 8. is, teljesen egyértelműen lehet azonosítani. Mi az első a fejek közül? Az a hatalom, amely először a történelemben azt mondta, hogy neki világhatalomra van szüksége. Ez Babilónia volt. Ez az oroszlán által jelképezett Babilónia. Öt fej elesett. Igen, mert Babilónia már régen a múlté. Időszámításunk előtti 7.-6. századi képződménye a babiloni világbirodalom. Mi a második fej, ami elesett? Ami jött Babilónia után, ez Médó-Perzsia, medvével jelképezett Médó-Perzsia. Ez a második fej. A médek és perzsák világhatalma is a múlté, a 6. és a 4. század között övék volt az egész világ. De vége van. A harmadik fej, ami elesett, mi jött Babilónia és Médó-Perzsia után? Görögország. A nagy sándori Görögország a 4. századtól az időszámításunk előtti 4. századtól a 2. századig, de az is elesett. Mi jött Görögország után? Jött az ókori Róma, a pogány ókori Róma. De hát az is elesett, mert időszámításunk szerint 476-ban a nyugat-római birodalom, és később a konstantinápolyi központú bizánci császárság, a kelet-római birodalom is

Esett. Tehát megvan nekünk már Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, az ókori Róma. Olvastam olyan magyarázatot, hát hogy a középkori Róma. De ez nem felel meg a valóságnak, a középkori Róma nem esett el. Középkori Róma, az egyházi Róma teljes erejével, visszaszerezve összes kiváltságát, befolyását, tömegbázisát, a középkori Róma, vagyis magyarul a római pápaság ma a világ legerősebb hatalma. Hiába mondta Sztálin lekisindőleg, hogy a pápának nincsenek hadosztopai, nem is kell neki hadosztop, anélkül is a világ legerősebb hatalma. Az öte elesett, ki lehet az az ötödik? És itt kell egy döntő megjegyzést tenni. Tehát az első négy fej, ami elesett, az előző nagy világbirodalmak, amelyek egy kézbe akarták fogni a világot. Most is egy kézbe kerül a világ. Most Jézus Krisztus bemutatja, hogy igen, ennek az eszmének eddig öt feje már elesett, Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, középkori Róma, és ne felejtkezzünk el, most itt a szemünk láttára teljesedt be, hogy melyik az ötödik, ami elesett. Ez az ateista világbirodalom. Az ateizmus is kifejlesztette egy világbirodalmat. Mert az ateizmus, amely megszületett Franciaországban a 18. században, a 20. században a Szovjetunió révén világhatalom lett. Ateista világhatalom. Itt a szemünk láttára omlott össze, mint a kártyavár. Amit olyan sokszor el szoktak mondani, hogy a Szovjetunió, meg a kelet-európai áramok, most még rugódozik Kuba, meg Észak-Korea, stb., de lényegileg az ateista diktatúrán alapuló világhatalmi rendszernek vége. Erre mondja azt, hogy öte elesett. Ha azt mondja Jézus Krisztus János apostolnak az angyalát, hogy öte elesett, akkor hol járunk? Itt a mi korunkban járunk. A mi korunkban elesett már az ateista világbirodalom. Én mondjuk 20 éve tartok előadást Jelenések könyvéről, de ezt az ötödik elesettet, ezt nem mondhattam 20 évvel ezelőtt. De ezt most mondhatom. Ez itt a szemünk láttára omlott össze. Öte elesett. Mi az a hatodik, ami jön? És mi az a hetedik, ami még várat magára? A hatodik, ami jön, és most kell megneveznünk azt a világhatalmat, ami az egész földet a kezébe fogja. Nagyon meg vagyok döbbenve egyébként, hogy az egész világon annyi sajtótermék van, meg van már internet, tévé, minden, de a legfontosabb dolgokat nem szokták közölni az emberiséggel. Nem tudom, hogy önök figyelték, amikor meghalt az előző pápa, a második János Pál pápa, és pápát választott a konklávé, akkor milyen nyilatkozatok hangzottak el? Én nagyon figyeltem, legalább 10 hírügynökséget kellett elolvasni ahhoz, hogy kihámozzam a lényeget, mert ugye a fontos dolgokat nem hozták a tudomásunkra. Amikor bementek a bíborosok megválasztani az új pápát, és ugye tudjuk jól, hogy a régi pápát Ratzinger bíboros temette, a konklávé miséjét Ratzinger bíboros mondta, és Ratzinger bíborost választották meg 16. Benedek néven pápának. Ratzinger bíboros még a megválasztás előtt azt mondta, testvéreim, fordult a bíborosokhoz, olyan pápát kell választanunk, aki megváltoztatja a világot. Ezt sehol nem hallottam. Egy hírügynökség méltóztatott közölni. Pedig hát ez egy beszéd volt. Ez egy hangszalagra fölvett nyomtatásban, ugye az Osservatore Romano, a Vatikán hivatalos lapja mindig meg minden pápai beszédet megjelentett. Ezt semmilyen hírügynökség nem közölte. Olyan pápát kell választani, aki megváltoztatja a világot. Most ez a pápa elment az első nyugati útjára Kölnbe, mint tudjuk az ifjúsági világtalálkozóra. Nem tudja, a kedves hallgató közül tudja valaki, hogy ott mit mondott? Hát nem a kedves, édes, nem tudom én, köszöntéseket akarom itt most reprodukálni, hanem ott milyen lényegi kijelentést tett. Azt a lényegi kijelentést tette, hogy az egyháznak bele kell avatkozni a jogalkotásba, az államok jogalkotásába, mert először a jogalkotás szintjén kell biztosítani azt, amit az egyház kíván. Tetszenek tudni, amikor az egyház, a vallás beleavatkozik a királyokkal jelképezett politikai mezőnybe és a jogalkotásba, akkor ott mi fog kezdődni? Az, ami a középkor. Itt a szemünk előtt zajlik a világegységnek az összekovácsolása. Állítólag nagyon sok keresztény felekezet van, hallgatnak, mint a néma hal.
Jelenések könyve itt van a kezünkben, Jézus Krisztus kijelentése, ezzel kezdődik a Jelenések könyve. Itt folyik az élet körülöttünk, és mi mindig meg vagyunk döbbenve, hogy a régi korokban hogy nem vették észre az emberek. Hogy nem vették észre, hogy ez a Napóleon mit akar? 1 millió franciát vitt a sírba. Hogy nem vették észre, hogy ez a Hitler mit akar? 33 millió német választotta meg. Most hogy nem veszi észre az emberiség, hogy mi van? Kedves hallgatók, azért nem veszi észre az emberiség, mert nem ismeri Jézus Krisztus kijelentését. Ha a Jelenések könyvét ismerné az emberiség, ha Jézus Krisztus kijelentése ott lenne minden család asztalán, és erről beszélnének az emberek, akkor az emberek ezt észrevennék. De ma az emberek a részegítő italtól elbódulva azt mondják, amit mondanak nekik. És ez jónak is látszik az emberek előtt. A Biblia szerint a hatodik, ami jön, az Rómának a teljhatalma. Perceken belül Róma a világ, az egész világtörténet ma és holnap meghatározó hatalom. Már az egyébként, ha valaki nem tudná, de ennél sokkal nyilvánvalóbban is meg fog mutatkozni Rómának a befolyása. Amikor, mondja ez az okos pápa, Ratzinger bíboros, amikor az egyház majd a jogalkotásba megmondja, hogy egy államnak milyen törvényeket kell hozni, akkor majd az emberek fel fognak ébredni, és amikor nem mesében és nem másban találják a középkort, hanem a maga valóságában, akkor majd üt az óra, hogy az emberek majd választani is tudjanak, hogy vajon egy emberek által képviselt vallásban, vagy egy Krisztus által hirdetett vallásban hisznek. A hetedik, ami jönni fog, vajon mi lesz a hetedik? A hetedik, ami jönni fog, az már kitalálható, mert ha Róma kezébe kerül a világ, Róma perceken belül a világegységet létre fogja hozni. Ezért ajánlottam itt önöknek is az előző pápának a legnagyobb világsikert elérő könyvét, az Átlépni a remény küszöbén című könyvet. Én azt gondolom, hogyha ezt valaki elolvassa, ami immáron már 20 éves könyv, magyarul 4-szer jelent meg, II. János Pál pápa, Átlépni a remény küszöbén. Itt Debrecenben is láttam még könyvesboltokban egyébként. Elmondja a II. János Pál pápa, hogy mindent egyesíteni kell, és mi, Róma, egyesíteni fogjuk a vallásokat és az egész világot is. Ez 20 éve meglevő program, tehát nem most találják ki, vagy nem én akarom ezt mondani, tessenek elolvasni. Egy újságíró tesz fel kérdéseket a pápának, végig kérdezi, hogy ez az egység hogy áll most, hogy áll ez az egység a törzsi vallásokkal, hogy áll az egység a muzulmánokkal, hogy áll az egység a keleti, buddhista, hinduista, stb. Vallásokkal, hogy áll ez az egység az ortodoxiával, tehát a keleti kereszténységgel, és a pápa világosan kimondja, hogy már minden egység megvan, egy csoporttal nincs meg egység, a Bibliát követő protestánsokkal. A Bibliát követő protestánsok, ha a Bibliát követik, nem is lesz egység közöttük és Róma között. Itt lesz majd az az összecsapás, amit János apostol így látott, hogy a parázna asszony részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonságtevőinek vérétől. Öte elesett, öt világhatalom a múlté, a hatodik ugrásra kész, sőt már most ott áll a világ kormányzói posztján, a hetedik, amit ő létre fog hozni, az egész világegység létre fog jönni, és akkor mi szükség a nyolcadikra? Meg ki ez a nyolcadik? A nyolcadik az, aki ezt a szerencsétlen emberiséget és ezeket a képviselőit hátulról mozgatja. Létrejön a világegység, minden ember elvarázsolva, de ne felejtsük el, hogy ezen a sötét, kritikus ponton meg fog szólalni az evangélium. Amikor a legsötétebb lesz a világ, akkor kapja a legnagyobb világosságot. Az Isten országának ez az evangélium a bizonságul hirdetetik minden népnek, és csak akkor jön el a vég, mondta Jézus Máté 24:14 szerint. Amikor a sötétség és a világosság ilyen kontúrosan egymással szemben áll, akkor szükség van annak a megjelenésére is,
aki az egész világot a hazugságok tömkelegébe belevitte, de úgy tűnik, így sem övé a világ. Ki ez a valaki? János evangélium a 8. fejezet 44. verse szerint Jézus azt mondta, hogy a hazugság atya Sátán. Sátán meg fog jelenni látható formában, hogy a föld népét meggyőzze arról, nem arról, hogy ő Sátán. Sátán megjelent Krisztusnak is, de ugye Krisztusnak se úgy jelent meg, hogy én vagyok a Sátán. Azt mondta, hogy ha Isten fia vagy, változtasd a köveket kenyerekké. Ha Isten fia vagy, akkor vesd alá magadat a mélybe. Ha Isten fia vagy, akkor borulj le előttem és imádjál engem. Sátán úgy fog megjelenni, mintha Krisztus lenne. Az eddigi hazugságok csúcspontja, legnagyobb csúcspontja, Krisztus második eljövetel előtt az lesz, hogy valaki úgy fogja bemutatni magát, mint magát Jézus Krisztust. Jézus beszélt erről? Jézus először azt mondta a Máté 24. fejezetében, a nagy apokaliptikus beszédében, hogy először jönnek a hamis proféták, ezekkel már most tele van a világ. De Jézus utána azt is mondta, hogy jönnek hamis Krisztusok. Tessenek elolvasni. Sok hamis Krisztus támad, és sokakat elhitetnek. A hamis Krisztusok legfőbbike az egész történelemben mindig Sátán volt. Sátán meg fog jelenni a történelem végpontján, de már hiába való a megjelenése, mert a küzdelem eldőlt. Isten elengedi a pusztító szeleket, aki választott az evangélium mellett oltalom alá helyezi, aki nem választott, hanem továbbra is benne maradt a hazugságban és csalásban, a hét csapás következményeitől Isten nem tudja megvédeni. Ez az emberiség történelmének utolsó záróakkordja. De még mindig nem fogunk erre rátérni, hanem, ahogy említettem, ezek után a 17. fejezetnek a következő 12. fejezetétől egy nagy jelentőségű kijelentés sorozatot mond az angyal Európára vonatkozólag. Mivel mi európaiak vagyunk, én úgy gondoltam, ha mondjuk ez az előadás Ázsiában lenne, akkor talán egybevettem volna az egész fejezetet, vagy Dél-Amerikában, vagy Afrikában, de mivel európaiak vagyunk, úgy gondoltam, hogy nézzük meg a fejezet második részét is behatóan, milyen szerepet játszik Európa ebben a világegységben. Róma szövetségeseként, az Egyesült Államok szövetségeseként, a vallás és a politika összekovácsolásának a műhelyeként. Én azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen meg kell néznünk, annál is inkább, mert Európáról több részletes jövendőlés is található a Szentírásban. De ha ez a Jelenések könyve 17. fejezete, és ennek az a mondata, ami majd holnap lesz, az szinte egyetlen egy mondat, amit az előadás középpontjába helyezek, hogy a 10 királlyal, a 10 szarval jelképezett Európáról azt mondja Jézus Krisztus, hogy a bárány ellen hadakoznak. A bárány ellen hadakoznak. Európa Krisztussal szemben. Ez mit jelent? Itt fogjuk folytatni.

Vegyük elő a Bibliánkat, és olvassuk a Szentírásból János evangéliuma 8. fejezetéből a 12. verset. János evangéliuma 8. fejezetéből olvassuk a 12. verset. Így hangzik. Tehát János evangélium a 8. fejezetéből a 12. verset olvasom. Ismét szólt azért hozzájuk Jézus mondván: én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Kedves gyülekezet, Jézusnak ez az ígérete igen-igen értékes számunkra. Így mondta Jézus, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Mert azt mondja, lehetetlen, annak azt a sötétség nem tudja körülvenni, nem tudja hatalmába keríteni, aki engem követ. Nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Hát gondolom, mindnyájan sejtjük, hogy ez jelképes beszéd. Jézus teremtette a napot, ugye, ami világunknak a világossága fizikai értelemben, így is ő ajándékozta nekünk a világosságot. De itt arról van szó, hogy Jézus lelki, szellemi értelemben a világ világossága. És azt mondja, aki őt követi, az nem járhat sötétségben. Az mentes lesz a sötétségnek a hatalmától. És természetesen itt a sötétség szó is jelképes értelemben szerepel. Ugye fizikai értelemben sem szeretjük a sötétséget. A sötétség kellemetlen, a sötétség félelmetes, még ha éjszaka jó is, hogy megpihenhetünk benne, de egyébként a sötétség az, amiből csak örülünk, mikor kijövünk a világosságra, és amikor felvirrad. De a lelki-szellemi értelemben vett sötétség az még rettenetesebb. A Biblia nagyon sokszor használja a sötétség szót jelképes értelemben. Például azt írja Pál apostol a Kolossé beliekhez írt levélben, hogy Isten kiszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt minket az ő szeretett fiának országába. Hát a sötétség hatalma az kinek a révén uralkodik a mi földünkön? Jézus egyszer hogy beszélt Sátánról, akit a világ fejedelmének is nevezett máskor? Azt mondta, ő és az ő angyalai az élet sötétségének a világ hatalmai. Ők terjesztik és tartják fenn a sötétséget ezen a világon. És gondolom, mindannyian találkoztunk már az életben megrázó módon lelki sötétséggel. Olykor mondjuk egy-egy emberre, milyen sötét lelkű, és úgy megborzadunk tőle. Vagy látunk egy ilyen zavaros, zűrös szellemi irányzatot, és akkor azt mondjuk, hogy milyen borzasztó sötétség. És emberek hogy nem látják, hogy ez milyen sötétség, ez a gondolkodásmód, vagy ez az eszme, vagy ez a vallási irányzat, vagy ez a vallási téveigés. De ezek még mind rajtunk kívül álló dolgok. De szeretném megkérdezni, a sötétség az nem lehet úrrá saját magunkon? Vajon az élet sötétségének a világhatalma és Sátán és az ő démonai nem tudják azt elérni, hogy esetleg a sötétség hatalmába kerítsék a mi lelkünket? Talán nem egészen, ugye? Mert hála Istennek, az nem megy olyan gyorsan, hogy valaki, aki Isten szereti, vagy Istenhez ragaszkodik, a sötétség mindenestől hatalmába kerítse a lelkét. De azért nem elég az, hogyha egy kis területet talál a lelkünkben, és valahol egy sötét folt van, ahol nem látunk tisztán. Nem elég az, hogyha az életünknek egy területén, vagy bizonyos vonatkozásban a sötétség van a lelkünkben, a gondolkozásunkban, és egyszerűen nem látjuk tisztán a valóságot és az igazságot. Bizony, ez rendkívül veszélyes dolog. Szeretném olvasni Máté evangélium a 6. fejezetéből, hogy Jézus a hegyi beszédben hogyan szólt erről, hogy nagyon vigyázzunk, hogy a sötétség a gondolkozásunkban, a lelkünkben be ne hatoljon, és ott el ne foglaljon bizonyos területet, és úrrá ne legyen. Így olvasom Máté evangélium a 6. fejezetében az ígét. Máté evangélium a 6. fejezetéből olvasom a 22. és a 23. verset. Ezt mondta Jézus.
test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Ugye egy hasonlatot használt Jézus, a test lámpása a szem. Ugye hát szoktuk is mondani, vigyázz, mint a szeme fényére. Hát milyen fontos, hogy lássunk magunk körül, tájékozódni tudjunk magunk körül. És átvitt értelemben mi a belső szem, amiről itt Jézus beszélt, hogy ha az gonosz lesz, ha az besötétedik. Az értelmünk és a lelkiismeretünk. Az értelmünk és a lelkiismeretünk az, ami a belső szemünk, és azt mondja, hogy ha a külső szemre vigyázunk, hogy az éles fényben jól lássa dolgokat, mert az veszélyes, ha homályosan látunk, és nem tudunk jól tájékozódni, akkor gondoljunk arra, hogy legalább ennyire kell vigyázni a belső szemre, az értelemre, a lelkiismeretre, az egész lelkivilágunkra, az érzelmeinkre is, mindenestől a lelkivilágunkra, mert ezt kormányozza az embert, hogy itt a sötétségben ne vegye magát. Mert Jézus azt mondja, ha az, aminek világítani kellene, aminek minket vezetni kellene és irányítani, az sötét lesz, akkor mekkora ott a sötétség. Lukács evangélium is följegyzi Jézus hegyi beszédének ezt a részletét, és ott még azt a megjegyzést is olvassuk, vigyázz, hogy a benned lévő világosság sötétségé ne legyen. Ez egy nagyon komoly óvás. Tehát azt jelenti, hogy senki sincs biztonságban, akinek mondjuk a lelki világát most elárasztotta Krisztus fénye, mint a világ világossága, aki most nagyon élesen tudja látni magát, nagyon pontosan, helyesen tudja megítélni magát, körülötte a dolgokat, az Isten igéjét, aki most ebben a pillanatban tisztán és élesen lát a belső szemével, egy pillanatig se biztos, hogy holnap is így lesz. Jézus azt mondta, vigyázz, hogy a benned lévő világosság sötétségéne váljon, mert ahogyan a szem nagyon érzékeny, a külső szem, a belső szem még érzékenyebb, nagyon sérülékeny az ember lelki világa, és az, hogy abban ne legyen sötétség, és a sötétség fejedelmének ne legyen köze hozzánk, ez nagyon nagy dolog. És Jézus azt mondta, hogy egyetlen biztosíték van erre, aki engem követ, mondta, az nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Én nem tudom, kedves testvérem, ti hogy vagytok, mitől szoktatok félni? Én úgy gondolom, hogy egy hívő ember a legjobban attól fél, tudja, hogy ez a legnagyobb veszedelem, ami a jelen és az örök életét veszélyezteti, és a jelen boldogságát is. És kockáztatja az ő életét, hogy valahol sötétség benne vegye magát a lelkünkbe. Valahol a tisztánlátásunk, a belső tisztánlátásunk elhomályosodjon. Elsősorban önmagunkra nézve, vagy magunkat nem látjuk jól. Ez egy nagyon, nagyon veszélyes dolog. És én azt mondom, hogy semmitől se féljünk jobban, mint hogy én valamit rosszul látok. Én valamiben elfogultá válok. Valahol az önzés engem úgy hatalmába kerít, hogy akár emberi kapcsolatokban nem látok jól valamit, akár magamra nézve nem látok valamit jót, akár az Isten dolgaira nézve nem látok valamit jól. Valahol a sötétség meghomályosította a látásomat, és nem látom olyan tiszta, éles fényben valamit. Lehet az egy hitbeli kérdés, lehet az egy emberrel való kapcsolatom, lehet ez a saját életem, az pillanatnyi állapotom. Semmitől ne féljünk jobban, mint hogy valahol a szemünk nem tiszta, nem őszinte belül, valahol nem látjuk tisztán magunkat és a dolgainkat. Erre kell a legeslegjobban vigyázni. Szeretnék nektek idézni egy ima formulát, amit én nagyon sokszor hallottam, és nagyon tanulságos róla elgondolkozni. Valószínű, ti is ráismertek. Ez valahogy úgy van, hogy sokszor úgy eltanuljuk egymástól, hogy valaki az imádságában mond valamit, és akkor ugyanazt a formulát mi is mondjuk az imádságban. Na, mindjárt rá fogtok ismerni, ha mondom. Elhangzik egy imádság, és így hangzik. Hálát adunk néked, jó Istenünk, hogy ma is tanítottál minket. Hálát adunk néked, hogy nem hagysz bennünket a sötétségben, hanem mindig bölcsességre tanítasz minket. Ugye ez úgy tűnik, hogy ez egy hibátlan, egy nagyon szép ima mondat, de tudjátok, mi tükröződik benne? Az a téveszme, hogy azt gondoljuk, hogy akkor van bennünk világosság, ha jól értjük az ígét, és jól ismerjük az Isten beszédét, és ha bölcsek vagyunk az Isten beszédeiben, akkor ez biztosítja, hogy mi nem járunk sötétségben, mert nem ezt fejezi ki?
Hálát adunk néked, hogy mindig tanítasz minket, bölcsességre tanítasz, és nem hagysz minket a sötétségbe. Mintha a sötétség hatalmától rögtön megszabadulnánk azzal, hogy nagyon jól értjük a Biblia tanításait, értjük ugye az Isten gondolatait, és jól tudunk tájékozódni a Bibliában, nos, akkor mi hálát adhatunk, hogy nem vagyunk sötétségben, mint más emberek. Tudjátok, majdnem könnyen, nem ismétlem, nagyon jó szándékkal mondja ezt, aki mondja, biztos, és nem gondol bele, de azért ez a veszély ott kerülget ám bennünket, hogy ez az imádság egyszer csak hasonlíthat a farizeus imádságához, aki hogy is kezdte? Hálát adok néked, Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a többi emberek. Mert nem vagyok olyanok, mint akik sötétségben vannak, mert én ennyit is ennyit tudok, és ma is tanítottál engem, és ma is nőtt bennem a világosság. Testvérem, vigyázzunk, ne ilyen egyszerűen gondolkozzunk a sötétség és a világosság felől, mert nagyon eltévedhetünk. Szeretnék nektek erre konkrét példát idézni, ugye a Laodicea üzenetet mindnyájan ismerjük. És a Laodicea üzenet miről is szól? A Laodicea üzenetben egy olyan gyülekezetről van szó, amely pontosan az idők végén élő hívő egyházat jellemezte így Jézus, ugye tudjuk. Arról szól, hogy a gyülekezet nagyon elégedett, úgy gondolja, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és Jézus minősítése szerint mennyire járnak a világosságban. Azt mondta, hogy nem tudod, hogy te vagy a szegény vak, tehát vaknak mondja, és mezítelen, és mit tanácsol a gyülekezetnek? Szemgyógyító írral kend meg a te szemedet, hogy láss. Tehát szemgyógyító kenőcsre van szükséged, beteg a szemed, gyógyítani kell a szemedet, mert nem látsz világosan, nem látsz jól. Kedves gyülekezet, ez egy nagyon komoly intelem nekünk, hogy ne ringassuk magunkat abba, hogy mi hálát adhatunk azért, mert sokat és jól tudunk, hogy mi nem vagyunk a sötétségben, mint egyéb emberek körülöttünk, és hogy mindig nő bennünk a világosság a növekvő tudással, mert Jézus a végidő hívő gyülekezetét figyelmezteti, hogy vigyázat, te nem tudod, hogy vak vagy, és azt tanácsolom, hogy a szemgyógyító írral kend meg a szemedet, hogy láss. Akkor most figyeljünk csak még egyszer Jézus igéjére, amit alapigeként felolvastunk. Hogy is hangzott ez az ige? Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem én vagyok a világ világossága, mondta Jézus, ebből logikusan következik, hogy aki engem követ, aki a világ világosságával ilyen követő, szoros kapcsolatban van, az nem járhat sötétségben, ez egy abszolút lehetetlenség, hanem övé lesz az élet világossága. Akkor kedves testvérem, ki van biztonságban, hogy nem jár sötétségben, és a sötétség bizonyos területet se tud elfoglalni benne, ki van egyedül biztonságban? Az, aki ismeri a Biblia tanításait? Nem. Aki követ engem. Azt mondta Jézus, aki engem követ cselekedetben, valóságban, az nem járhat világosan, az biztonságban van. Egyedül az az ember van biztonságban, hogy a szeme mindig tisztán fog működni, a belső szeme is, az átvitt értelemben vett szeme is, helyesen, tisztán tudja megítélni a dolgokat. A nagy hitetű, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, nem tudja megcsalni, és nem tudja elhitetni őt semmiben. Akkor, kedves gyülekezet, gondolom, jó lenne egy kicsit figyelmesebben elgondolkodnunk azon, hogy mit jelent Krisztust követni. Ugye ezt nagyon találóan mondta valaki, hogy a kereszténységet az két rövid szóban össze lehet foglalni. Krisztus követni. Ez biztos kereszténység, 100%-os kereszténység. Ezzel a két szóval mindent megmondtunk. Aki ezt komolyan veszi, hogy a kereszténység egyenlő követni Krisztust, tehát mindent pontosan úgy tenni, ahogy ő tett, mindenben ő utána mindent úgy tenni, ahogy ő tett, Ez a biztos kereszténység. És Jézus azt mondta, azok vannak csak biztonságban, hogy nem járhatnak sötétségben. De akkor még egy kicsit közelebbről nézzük meg, melyek azok a dolgok, hogy össze tudnánk-e foglalni egész röviden, hogy a Krisztus követés az, hogy így mondjam, miben összegeződik, vagy miben tudjuk egész röviden, de mégis egy kicsit konkrétabban meghatározni, mit jelent Krisztus követni. Melyek voltak Krisztus életének a legkiemelkedőbb jellemzői? Innét induljunk el. Mi volt az, ami Jézus életében a legkiemelkedőbb volt, és amire határozottan azt mondta, hogy ebben kövessetek engem? Hát nézzük meg, én négy dolgot szeretnék említeni, mindegyikről csak egész röviden szeretnék szólni, de aztán nézzünk ebbe a tükörbe,
hogy mi tényleg követjük-e őt, a világosságát ezekben a dolgokban, mert ha követjük, akkor biztonságban vagyunk, nem járhatunk sötétségben. De ha valami hiányosságot fedezünk fel ezekben a dolgokban, akkor vigyázzunk, mert veszélyeztetettek vagyunk, és egyáltalán nem biztos, hogy a belső szemünk helyesen működik. Tehát az elsőként említeném Jézusnak azt a vallomását, amit idézek János evangélium a 6. fejezetének a 38. verséből. János evangélium a 6. fejezetében a 38. vers így hangzik. Ezt mondta Jézus. Így olvasom. Mert azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Mi az első vonatkozás, amelyben nekünk Jézust követnünk kell? Az ő atyához való viszonya. Jézus Istenhez való viszonya, amikor emberfiaként élt a földön. Milyen volt Jézus viszonyulása az atyához? Az Istenhez? Milyen volt, mikor ő emberfiaként élt a földön? Azt mondta, hogy én nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki engem elküldött. Vagyis, bár ő Isten fia volt emberi testben, azt mondta, amikor az ember emberi természetben van, magára nem támaszkodhat. Ami biztosan az igazságnak, ami biztosan a jónak az útja, az egyedül az Isten akarata. Az ember nem hagyhatja magát a maga tévedő akaratára. Az embernek mindenben az Isten akaratát kell keresni, mert az az, ami biztosan jó számára. És az Istennek van, ami személyes életünkkel lebontott akarata, kedves, jó és tökéletes akarata, hogy János apostol fogalmaz, mondhatnánk így, hogy terve. És ez volt Jézusnak a viszonya Istenhez, az atyához, hogy semmiben sem a magam akaratát, hanem mindenben az én gondolataimnál jobbat, tökéletesebbet, az emberi természetben tévedő akaratnál tisztelbat, bölcsebbet, abszolút szentet, ami az Isten terve, ami az Isten akarata az én számomra. És Jézus ezt abszolút következetesen követte. Szeretnék idézni egy másik igét. Ez János evangélium a 14. fejezetének a 30. verse. János evangélium a 14. fejezet 31. verse. Ezt is mondta Jézus az atyáról való viszonyáról. De hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint az én atyám parancsolta nékem. Hogy mondta Jézus, hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint parancsolta nékem. Tehát Jézus miért tartotta meg mindenben az atya parancsolatát, az atya akaratát? Azt mondta, mert szeretem az atyát. Jézus jellemezte 3 szó az atya iránt. Tisztelet, abszolút tisztelet, feltétlen bizalom és szeretet. És mivel feltétlen tisztelet, bizalom és szeretet volt benne az atya iránt, ezért azt mondta, hogy én nem a magam akaratát keresem semmiben sem, hanem az atya tervét, az atya gondolatát, az atya akaratát. Én azért szálltam le a mennyből, és mivel szeretem az atyát, azért én megtartom az ő szavát, megtartom az ő parancsolatát mindenben. Kedves gyülekezet, szeretném megkérdezni, mondta Jézus, hogy ebben kövessük őt? Hát a mi atyánkban hogy tanított imádkozni, hogy imádkozzunk? Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Maga Jézus milyen mintát adott nekünk az ezért való könyörgésre még? Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ugye? Hogy az ember a saját ösztönös akaratával követelő, az emberi természet követelő igényével szemben is az Isten tökéletes akaratát keresse. És megkérdezem tőletek, testvérem, követjük ebben Jézust? Azt mondta, csak az van biztonságban, csak az nem járhat sötétségben, és nem tud közelíteni hozzá a sötétség. Aki semmiben sem a maga akaratát keresi, hanem az Isten akaratát, az Isten tervét őre elnézve, az Isten tanácsát, és aki szeretetből mindig az ő parancsolatai vonalán marad, és arról nem tér le. Kérdést, az életünk hány százalékát csináljuk? Csak úgy a magunk feje után eszünkbe se jut, hogy a Jóisten tanácsát kéne kérni. Úgy gondoljuk, ez a mi dolgunk, ezt nekünk kell elrendezni. Csak bizonyos nagy dolgokban, vagy kritikus dolgokban megkérdezzük az Urat, vagy segítségül hívjuk. De Jézus egész életének ez volt az alapmondata. Én nem azért szálltam le a mennybe, hogy a magam akaratát, és annak akaratát, aki elküldött.
És én szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint ő parancsolta nékem. Na, Krisztus követni ugyanezt jelenti. Komolyan vesszük ezt, hogy legyen meg a te akaratod az én életemben, mint a mennyben. Komolyan vesszük, és így kérjük, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ez a valódi Krisztus követés. És mindezt nem vakon, hanem azért, mert teljes elménkből is tesszük, mert megértettük, hogy az Istennek az akarata, az Istennek a terve, az nekünk egy kiváltság, hogy az isteni bölcsesség tanácsát és terveit tudhatjuk meg a saját életünkre nézni, mert olyan jót, olyan tökéleteset nem tudunk a magunk számára kitalálni. És ezért mi teljesen arra akarunk támaszkodni. De szeretnék tovább lépni. Mi egy másik szembetűnő dolog Jézus életében, ami nagyon feltűnő volt. Még az előbbivel kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy figyeljük meg egyszer az evangéliumokat ebből a szempontból. Jézus lépten nyomon azt mondja, hogy az atya akarata még nem jött el az én órám, mert az én atyám így gondolja, mert hogy most az atya szavát akarom teljesíteni. Tehát az egész életét ezt áthatotta, hogy folyton ezt követte. És most egy másik dolog, ami nagyon szembetűnő volt Jézus életében, a kimondhatatlan és személyválogatás nélküli és messze menő ember szeretet, nem? Jézus valóban gyakorolta az igazi mennyei isteni szeretetet, személyválogatás nélkül, ellensége iránt is, gyengék iránt is, tévelygők iránt is, mindenki iránt. És megkérdezem, ezt is megmondta, hogy kövessük őt ebben? A híres ige, hát olyan egyszerű és olyan hatalmas ige János evangéliumában azt mondta, hogy arról fogja mindenki megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok, és azt mondta, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Tehát mércét is adott hozzá ezzel a másfajta szeretettel. Szeretnék felidézni egy messiási jövendőlést az Ószövetségből, Ézsaiás könyve 42. fejezetéből, ahol az eljövendő messiásról egy nagyon szép hasonlattal így szólt előre az ige, hogy milyen lesz az ő magatartása. Így olvasom Ézsaiás könyve 42. fejezetében, ugye az első versben mondja, hogy az Úr szolgájáról, az eljövendő messiásról szól, és így olvasom a második verstől a negyedikig. Nem kiált és nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán, megrepett nádat nem törel, pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Gondolom rájövünk, hogy a jelképes beszéd mit akar. Azt mondja, hogy a megrepett nádat nem tör. Mit jelképez a megrepett nád? Azt az embert, aki már az elesés vagy az elveszés veszélyében van. A pislogó gyertya bél, akinek a hite nem tökéletes és nem rendületlen, és az élete sem hibátlan. És azt mondja, hogy ő ezt nem oltja el, és most jön egy hatalmas mondat, a törvényt igazán jelenti meg. Testvérem, igazán jelentik meg a törvényt azok, akik mindig csak azt mondják, így van megírva, így van a törvényben, ennek így kell lenni, ha így nincs, és keményen ítéljük meg, aki nem így teszi, és azonnal kárhoztassuk, és tegyük a maga helyére, nem. Jézus azzal jelentette meg a törvényt igazán, hogy a megrepett nádhoz, és a pislogó gyertyabélhez is nagy irgalommal, szeretettel és türelemmel hajolt le. Ugye ezt sorolhatnánk az életéből. Mária Magdaléna, Zákeus, Lévi Máté, meg annyi megrepett nádszál és pislogó gyertyabél, akikhez Jézus mind szeretettel hajolt le, vagy a házasságtól, azt mondva sorolhatnám. És ezzel a törvényt igazán jelentette meg. Értjük ezt a mondatot, hogy ezzel jelenti meg igazán? Hát mit mond az írás? A törvény betöltése a szeretet, mégpedig az az igazi isteni szeretet. De ugyanakkor azt is mondja Jézus, hogy ő maga meg nem reped, és nem pislog, míg a földön törvényt tanít. Na látjátok, ez a tökéletes magatartás. Mikor valaki maga rendíthetetlen az igazságban, ő meg nem reped, és nem pislog, és ő rendíthetetlenül jár az Isten útjain, de ugyanakkor a gyengékhez, a tévelygőkhöz, az erőtlenekhez, azokkal nagy türelemmel, isteni megmentő szeretettel viszonyul, fenntartja a törvény érvényét, de a törvénynek a betöltése a szeretet, és tudja a törvénynek a világos szavait és a törvény erkölcsi mércéjét a maga helyén tartva
megértő, türelmes, lehajló, segítő, megmentő szeretettel viszonyulni a gyengékhez és az erőtlenekhez. Csak ez a törvénynek az igazi megjelentése. Most szeretném megkérdezni tőletek, hogy egy pillantást vessünk magunkba, magunkra, követjük Krisztust? Ha ebben követjük Krisztust, hogy nekünk is ezt jelenti a törvény igazi betöltése, ha a mi életünkben megvan a fedhetetlen törvénybetöltése, a törvény erkölcsi mércéjéhez való megingathatatlan ragaszkodás, de ugyanakkor gyengék, tévelygők, elesettek, nagy szeretettel tudjuk a lélek sebeit kezelni, és segíteni abban, hogy kiki visszataláljon az Isten törvényével való összhangban, na akkor követjük Jézust, és akkor nem vagyunk sötétségben. De az ige ezt még annyira fontosnak tartja, hogy János első levelében külön elmondja, ha valaki gyűlöli az ő atya fiát, akkor a sötétségben van, sötétségben jár, és a sötétség megvakította az ő szemét. Hát ezt a szót nehezen ismerjük el magunkról, hogy valaki gyűlölök, de azért ugye tudjuk, hogy Jézus ezt nem úgy értette, hogy csak kemény gyűlölet, mert azt is elmondta, hogy azt, hogy ne ölj abba, az is beletartozik, ha valaki haragszik. Tehát akkor, ha valaki csak nem bír valakit, az is ebbe a kategóriába tartozik. Az, hogyha csak valakiről kemény ítélet él a lelkében, előítélet és elzárkózás, az is ide tartozik. És megkérdezem, abban a pillanatban beköltözik valahol a sötétség, legalábbis egy részébe vagy egy zugába a lelkünknek rögtön. De azt mondja az ige, ha valaki gyűlöli az ő atya fiát, vagy ha valaki nem szeret, akkor ott a sötétség betette a lábát. És Jézus azt mondta, csak akkor vagyunk biztonságban, hogy a belső szemünk tisztán működik, és nem járunk semmilyen vonatkozásban sötétségben. És nem torzul el a gondolkozásunk és az érzelemvilágunk. Csak akkor, ha követjük őt. Ha úgy szeretjük egymást, ahogy ő szeretett minket. És ez kiterjed a gyengékre, az erőtelenekre, a méltatlanokra, az ellenségekre. Hogyha ez uralkodik a szívünkben, akkor nem tud az önzés megvakítani és tönkretenni. Aztán mondanék egy harmadik dolgot. Még mi volt feltűnő Jézus életében? Ugye így is fogalmazott, azt mondta, hogy ő azért jött, hogy ő szolgáljon. És Jézus élete tényleg szolgálat volt? Abszolút önmegtagadó szolgálat, végig másokért betegeket gyógyított, testileg, lelkileg betegeket, egyenként és együttesen emberek szükségleteinek a betöltéséért fáradozott szüntelenül. És hasonlítunk mi ebben ő rá? Követjük őt ebben? Gondoljunk csak arra, amit a főpapi imában mondott Jézus, így mondta, ahogy engem küldötte az atya a világra, úgy küldelek én is titeket a világra. Elég világosan megmondta, hogy mit jelent őt követni? Ahogy engem küldött az atya a világra, úgy küldelek én is titeket a világra. Tehát aki Jézust követi a tekintetben, arra mi jellemző? Az, hogy csupa szem és fül, és minden emberi szükségletet lát maga körül, és ugyan kell kenyérkereső munkát végezni, meg itt él ezen a világon, meg van családja, és arról gondoskodni kell, de az élete szüntelen szolgált a családjáért, és ennek az igazi szeretett szolgálatnak a szellemében fáradozik testileg, lelkileg, de azon túl a tágabb körben is. Mindenki, akivel az isteni gondviselés összehozza, mint rászoruló, mint testileg vagy lelkileg segítségre szoruló ember, ő azonnal készen van, hogy segítsen. Kedves gyülekezet, nézzük meg, hogy az életünk eddigi részében hány százalékban éltünk magunknak, mondjuk még a családunknak, mennyi hely jutott arra, hogy azt a küldetést betöltsük, amit ő mondott, hogy mi is szolgáljunk másoknak, ahogy ő szolgált. És végezzük azt a munkát, amit Jézus így mondta magáról, ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Elveszettekben nincs hiány körülöttünk, ugye ebben egyetértünk, rengeteg elveszett ember van körülöttünk. És vajon mi is keressük az elveszetteket? Ugye ez nem ugyanannyi, mint hogy ha hozzám jön, akkor kész vagyok neki valamit mondani, vagy netán valamit tenni érte, vagy valamit az időmből áldozni, vagy valamit vonatkozásban tenni érte, hanem ez azt jelenti, hogy keresd, egyenesen keresd az elveszetteket a környezetedben, mert Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. És azt mondta, hogy őt küldte az atya a világba, úgy küld minket bele a világba. Nem azt szabta nekünk Jézus, hogy éljünk a családi környezetben, meg éljünk a gyülekezeti környezetünkben, hanem azt mondta, úgy küldtem őket a világba. Van egy nagyon szép mondat Ellen White Krisztus példázatai című könyvében, amikor magyarázza a magvető példázatát,
illetve a búza és a konkoly példázatát, és ott a búza és a konkoly példázatán ugye azt olvassuk, hogy a magvető az emberfi, aki a jó magot veti, és a szántóföld a világ. És akkor azt mondta, hogy a Jézus ugye, tehát, hogy a jó mag pedig az Isten országa fiai. Rakjuk csak tehát össze a szántóföld a világ, a jó mag az Isten országa fiai, és Jézus a magvető, aki veti. És akkor Ellen White ezt a szép mondatot fűzi ehhez, azt mondja, Jézus az ő tanítványait, az Isten országa fiait a világ inségének a barázdáiba akarja vetni. Egyezünk csak ezt a meg a mondatot? Mi a Jézus szándéka? Jézus az Isten országa fiait, mint jó magot, a világ inségének a barázdáiba akarja vetni. Hogy mondta, elküldelek titeket a világba. Testvéreim, megint csak gondolkozzunk egy kicsit, mennyire élünk a családi vagy a gyülekezeti környezetünkben, és mennyi közünk van a világhoz, az elveszettek hatalmas tömegeihez. Jézus azt mondta, hogy küldtem én is őket a világba. A világ inségének a barázdáiba akarja vetni az Isten országa fiait. Nos, mennyit tudunk áldozni figyelmet, szeretetet, erőt? Ez csak egy olyan feladat, amiből időnként mozdítunk egy kicsit, vagy életelemünk, életformánk, mint ahogy Jézusnak életeleme és életformája volt. Hogy azt hiszem, látjuk, hogy a Krisztus követésbőnek mekkora hiányosságai vannak még az életünkben. És akkor mondanék még egy dolgot, mennyibe menjünk el az elveszettekért való fáradozásban. Jézus azt is mondta, aki én utánam akar jönni, a közém tanítványom, aki követ engem, vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem minden nap. És ugye erről szoktuk azt mondani, hogy mi emberek hogy el tudjuk torzítani Jézus tanítását. Van egy ilyen kegyes keresztény mondás, hogy hát mindenki viseli a maga keresztjét, a maga családi bajait, a maga anyagi gondjait. De hát hol kereszthordozás? Ez Jézus életében mit jelentett a kereszthordozás? Azt, hogy a maga terheit cipelte? Nem. Azt jelentette, hogy mások nyomorúságát, mások ínségét, azt magára vette önként, kész volt önfeláldozóan is terhet viselni másokért. Kedves gyülekezet, meddig terjed a mi bűnösökkel, elveszettekkel való együttérzésünk? Meddig terjed az önfeláldozásunk? Vagyunk-e igazi Krisztus követő kereszthordozó tanítványok? Mennyit vállaltunk önként önfeláldozó szeretettel, hogy egy elveszetten segítsünk? Ugye többnyire azt szoktuk mondani, hogy annyit teszünk másokért, ami belefér a fizikai erőnkbe, ami belefér az időnkbe, ami belefér a lehetőségeinkbe, miután magunkról és a családunkról gondoskodtunk. Ne értsük félre, Jézus nem fanatikus dolgot kíván tőlünk, nem erről van szó. Ő igen, azt mondja, törődj a családoddal, gondot viselj magadról, ez mind kell. De Jézus azt is mondja, hogy akinek van hitbeli bátorsága keresztet viselni, önfeláldozó módon is fáradozni az elveszettekért, azoknak az erejét ő megsokasítja. A fizikait is, a lelkét is, mondhatnám azt, még az idejét is. Megáldja és kamatoztatja, azt ő neki kimeríthetetlen lehetőségei vannak erre, mert ő a teremtő. Kedves gyülekezet, 4 vonatkozást említettünk, amiben szembetűnő, hogy a Krisztus követés ezt jelenti, ami Jézus életében a legszembetűnőbb volt. 1, hogy Jézus mindenben az Atya akaratát kereste, mindenben az Atya tervét, az Atya gondolatait, és teljesen ezeket követte, abszolút rábízta az életét Istenre. És a tisztelet, a feltétlen tisztelet, bizalom és szeretet határozta meg az minden cselekedetét az Isten iránt. A második, hogy Jézus szerette az ellenségeit, szerette a gyengéket, a tévelyüket, egyszerűen árad belőle a feltétlen isteni szeretet. A nem viszont szeretet, hanem a méltatlanok iránt is megnyilatkozik mindenki iránt. Kedves gyülekezet, követjük ebben Jézust? Az igazi szívélyes, az igazi áradó szeretet, ami mindig keresi a tárgyát, az megnyilatkozik-e bennünk minden is mindenki iránt a környezetünkben. És egy harmadik dolog, amiről beszéltünk, hogy Jézus az elveszettek keresésére fordította az élete erejét, figyelmét. Ő a világba jött, hogy a világban keresse az elveszetteket. És mi mennyiben követjük ezt, hogy mennyiben működünk vele együtt az elveszettek keresésében, mennyiben megyünk ki a világba, hogy ezt tegyük, és,
és ott minden kapcsolatot felhasználunk és építünk ki azért, hogy ezt tehessük. És negyedszer készek vagyunk-e még a kereszthordozásra is, önként és szívesen, még az önfeláldozás mértékéig is, hogy elveszetteken segítsünk. Képesek vagyunk-e a bűnösökkel és a téveigékkel együtt érezni, és szinte velük együtt hordani az ő terhüket, hogy segíthessünk rajtuk. Ez az igazi Krisztus követés. Aki vonatkozásokban követ,

0: kapulni, hogy ne lássa meg, a még mindig miben különbözik Krisztustól. Ugye ez egy olyan egyszerű dolog, minél közelebb van az ember Krisztushoz, ha ő a világ világosság, akkor ebben a világosságban annál jobban látja magát. Ugye nagyon régen hallottam fiatal koromban egy prédikációt, de még ma is emlékszem rá, Lenk bácsi tartotta, egy nagyon kedves, igazán, ő tényleg Krisztust követő prédikátor volt életében, nagyon megértette, hogy mi a Krisztus követés lényege. És egyszer arról prédikált, hogy mikor Jézus feltámadt, akkor ugye beszélt arról, hogy mi lesz a jövője Péternek, és akkor Péter rákérdezett Jánosra, és azt mondta, hogy ő pedig mint lészen. És Jézus azt mondta, mi között hozzá, te kövess engem. És akkor azt mondta a Lenk bácsi, azt mondta, Jézus csak tornasorba vagy libasorba szabad követni. Mindjárt tudjuk, milyen az egyelől és utána. Azt mondta, hogy ha én Krisztust ilyen tornasorban követem, akkor mindig őt fogom látni magam előtt, meg azokat, akik előttem vannak a Krisztus követésében, és soha nem nézek hátra, mint ahogy Péter hátrafordult, és megkérdezte János, hogy ő pedig mint lészen. Soha sem fogom elbízni magam, mert ha Krisztust látom magam előtt, meg azokat, akik hozzá jobban hasonlítanak, mint én is, és közelebb vannak a Krisztus követésében hozzá, akkor soha sem fogom elbízni magamat is. És az tőle rám áradó világosság, mindig fogom látni, hol vannak a fogyatékosságaim és a hiányaim. Testvérem, értékes ez a biztonság, hogy ne járjunk sötétségben. Kell nekünk félni attól, hogy valahol megsötétül a szemem, és egyes dolgokban talán látok világosan, de máshol besötétül a gondolkozásom, és a világ fejedelme megtéveszt és eltérik, nagyon kell tőle tartani. Ezért egyetlen biztonságunk van, aki engem követ, nem járhat sötétségben, ez képtelenség. Ha a világ világossága megy előttünk, és mi követjük őt, szorosan, pontosan követjük őt, akkor a világosság, vagy a sötétség nem fér hozzánk, a sötétség nem tud behatolni, nem tud megvakítani bennünket. Akkor fénylő világosságban látjuk Istent, magunkat és a többi embereket körülöttünk, mindent a helyes viszonylatban, mindent úgy, ahogy az Isten látja, ahogyan az Isten érti. És tartsuk szem előtt ezeket a dolgokat, amelyeket olvastunk, hogy a Krisztus követés mindenek előtt miben áll. És ha ezeket szem előtt tartjuk, és azt mondjuk, ne így, amit eddig, hogy én így gondolom, én így akarom. A kis dolgokban, nagy dolgokban, mindenben keressem az Isten tanácsát, az Isten akaratát, az Isten terveit, és szeretetből kövessem az ő akaratát, az ő parancsolatait. Ápoljam a feltétlen tisztelet, szeretet, bizalom kapcsolatát Isten iránt. És az a bizonyos szeretet, az a csodálatos szeretet, az mindig szem előtt legyen. Jegyezzük meg, hogy a szeretet magától nem jön belőlünk, nem terem bennünk. De ha kérjük az Istentől, hogy öntse ki a szívünkbe a Szentlélek által, és ha mindig szem előtt tartjuk, hogy mindenki iránt, ellenségek iránt, gyengék, tévedők iránt, akkor mi is majd igazán jelentjük meg a törvényt az életünkkel. Nem paragrafusokat fogunk mondani, hogy ezek az Isten kívánalmai, nem azt fogjuk mondani, hogy ezek a gyülekezet szabályai, vagy ehhez hasonlókat, hanem akkor a törvényt igazán jelentjük meg, mint ami a szeretetnek a hibátlan, teljes és tökéletes betöltése. És egy harmadik dolog, hogyha mi is a világ inségének a barázdáiba vagyunk hajlandók, hullani, és hajlandóak vagyunk az elveszetteket keresni, szívben, lélekkel együtt az Istennel, és még a kereszthordozás árán is fáradozni értük. A Jóisten segítsen meg bennünket abban, hogy igazi Krisztus követők legyünk. Ne úgy gondolkozzunk, hogy ha én ismerem a tanításokat, akkor én ugye hálát adok, hogy nem vagyok sötétségben, mint mások, mert csak akkor nem vagyunk sötétségben, ha őt követjük, és mindezekben követjük őt. A Jóisten segítsen meg ebben mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.
1: Hozzájövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. És valóban, amikor a te közeledben vagyunk, akkor szinte érezzük annak a napnak a bennességét és világosságát, aki te vagy Istenünk. De bocsáss meg, hogy ebből a fényből mi aztán eltávolodok, és olyan könnyen megengedjük a sötétséget, ami lelkünkben, vagy legalábbis a lelkünk egy részébe. És nem is számolunk azzal, hogy ez mekkora veszélyünk, hogy bejárást engedtünk a sötétség fejedelmének, és hogy milyen károkat okozunk addig, amit sötétségben járunk is, milyen veszélynek teszünk ki magunkat, hogy nagyon munkás és bontási kedvet veszek az életünkben. Kérünk magunkat, hogy erre vágyakozzunk, és ez legyen a célkitűzésünk, hogy semmi sötétségben jön bennünk, hanem járjunk teljesen a

hogy férjünk és hintózunk a sötétség föl, és féljük a mi belső szemünket, a mi lelki világunkat, értelmünket, lelkismertünket, az elfogultságtól, az elsötétedéstől, és segítsünk, hogy ezt a biztonságot megtaláljuk, hogy követünk ki ezt a sorban. És tudjuk, Urunk, hogy a világosság örömet is, a világosság életet is jelent, és kimutatatlan áldás. És attól hívjuk ezt, hogy semmi jól nem mondunk el, hanem ellenkezőleg az életünk boldogságát találjuk meg, és a dühösségünket veszük bizonyossá. Ha minden dolgokban követünk téged, Urunkat, hogy a szívünkbe vésőt

Kedves gyülekezet, azt hiszem mindannyian örömmel hallgattuk a gyerekek szolgálatát, és szokásunk szerint most először röviden a gyerekekhez fogok szólni. Kedves gyerekek, egy bibliai igét tanuljunk meg együtt, amely így hangzik: Fiam, apád tanítására figyelmezz, és anyád tanítását el ne hagyd. Biztosan értitek, hogy ez arra szól, hogy figyeljetek oda, és fogadjátok el édesapátok, édesanyátok tanítását, tanácsát. Én tudom, hogy a gyerekek sokszor szeretnek valamit kikövetelni. Különösen például azt, ha valahova el akar menni, és azt mondja neki apja vagy anya, hogy ezt én nem látom jónak, de addig igyekszik követelőzni, hogy valahogy elérje a célját. És ha ti komolyan veszitek azt a Biblia verset, amit most tanultunk, hogy figyelj oda apád és anyád tanácsára, tanítására, akkor nem fogtok így követelőzni. De én akarom, de én szeretném, de én mindenképp el akarok menni. Szeretnék egy rövid kis történetet elmondani nektek, hogy ezt jól megjegyezzétek. Én is nem olyan régen olvastam egy könyvben, egy kisfiúról szólt, sokan voltak testvérek, az édesapjuk meghalt, és az édesanyjuk nevelte őket, erdész volt az édesapjuk, és ők ott maradtak, egy erdészházban laktak, egy erdő közepén. És a kisfiú télen, ilyenkor, ugye, amikor nagy hó volt, friss nagy hó esett, mindenképpen el akart menni egy barátját meglátogatni, de onnét az erdő közepéből a faluig jó sokat kellett gyalogolni egyedül az erdőn át. És hát mondta a kisfiú, hogy hát miért nem mehetnék el, hát süt a nap, hát szép idő van, és nincsenek itt vadállatok, én nyugodtan elmehetek. Édesanyja valahogy nem akarta sehogy elengedni, de végül csak kikönyörögte, elment, de az anyukája nagyon nyugtalan volt, és sokat imádkozott érte, hogy baj nélkül oda menjen, és vissza is érjen haza. És mikor hazajött, akkor mesélte el, hogy milyen érdekes volt, ahogy jött hazafelé, egy domboldalon kutyák jöttek, összesen 6-ot számolt meg, és ő nagyon szerette a kutyákat, és nagyon tudta utánozni az ugatásukat. És azt mondta, hogy annyit ugattam nekik, és érdekes, egy se jött oda. Rohant el egyik a másik után. Azt mondja, még hallottam valami lövésdördülését is, az nem tudom mi volt, de hát olyan érdekes volt, hogy én hozzám a kutyák mindig oda jönnek, ha ugatok nekik, most meg nem jöttek oda. Másnap meglátogatta őket egy másik erdőből az erdész, és elmondta, hogy feltűnt 6 éhes farkas az erdőben, akik különben nem szoktak itt megjelenni, és akkor derült ki, és hogy ő adott le lövést utánuk, és akkor derült ki, hogy ha ez a kisfiú a szürkületben, mert már később ment haza, és olyan szürkület volt, nem látta jól, ha fölismeri őket, hogy farkasok, és megijed, és elkezd szaladni, akkor a farkasok utána mennek, és széttépik. De ő azt hitte, hogy kutyák, és azok meg, ahogy hallották az ugatást, elszaladtak, és nem mentek oda. Tehát azt mondta neki az édesanyja, látod, hogy éreztem, hogy érted, imádkozni kell. Csak a Jóisten mentett meg, hogy nem ismerted fel, hogy farkasok, nem kezdtél futni előlük, hanem folyamatosan ugattál. És látod, máskor ne követeld ki, hogy de én el akarok menni, ha az édesanyád úgy érzi, hogy ez az út veszélyes. Hát szeretném, ha megjegyeznétek ezt a történetet, és komolyan vennétek, amire Isten igéje tanít, hogy figyelj oda apád, anyád tanítására és tanácsára, és szívleld is meg. Kedves gyülekezet, ma délelőtt én szeretnék egy kicsit beszélni a valódi bibliai születés történetéről Jézusnak. Mi ugyan vallásos ünnepként nem tartjuk meg Jézus születés napját, tudván, hogy ez nem bibliai rendelés, és az időpont sem stimmel, de ilyenkor az emberek mégis nagyon sokat beszélgetnek erről, és sajnos egy olyan felszínes, elnépiesedett formája a születés történetnek az, amivel találkozunk. És én úgy gondolom, hogy hasznos számunkra, hogyha egy kicsit belepillantunk az eredeti bibliai történetbe,
és elgondolkozunk annak az üzenetén, és talán, ha szívélyesen beszélgetünk itt és ott emberekkel, ez még segítségünkre is lehet, hogyha csak egy kis foszlányt is ebből tovább tudunk adni, hogy egy kicsit túljussunk azon, hogy nagyon sok ember, ha hallja ezt a nevet, hogy Jézus, még leginkább csak ilyen kicsinyítő képzővel jut eszébe, hogy ja, a kis Jézuska. Meg eszébe jutnak azok a kis betlehemi ábrázolások, és semmi több. Nézzük meg, hogy az eredeti bibliai történet mennyivel gazdagabb, és mennyire sokat mondó mindenkinek a mai napig is. Bevezetésül szeretnék egy igét idézni a Galácia beliekhez írt levél 4. fejezetének a 4. versét. Annak is csak az első részét olvasom. Egy rövid, de rendkívül ünnepélyes és tartalmas ige, amely így hangzik: mikor pedig eljött az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát. Még egyszer idézem. Mikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát. Különleges kifejezés ez az idő teljessége. Arra utal, hogy Jézus nem egy ötletszerű időben jelent meg a földön Isten fiaként, hanem egy beérlelt, előkészített, alkalmas történeti időben. És miért volt ez egy alkalmas történeti idő? Hogy amikor eljött az idő teljessége, Isten akkor bocsátotta ki az ő fiát. Több okot is mondhatunk. Ugye néhány évszázaddal előbb, Jézus megjelenése előtt ott volt a görög kultúrának a fénykora. Igaz, hogy a vallásuk az nem volt magasrendű, nagyok voltak a filozófiában, a művészetekben, de a vallásuk az egy tarka, emberszabású, sokisten hit volt, maguk se nagyon vették komolyan az istenei tényleges létezését, viszont a gondolkodás kultúrájának a felemelésével mégiscsak közvetetten elősegítették a Jézus eljöveteléhez a világnak a felkészülését. Gondolkodtattak, és a gondolkodás művelését emelték föl. Aztán ugye egy birodalom alatt egyesült az akkori civilizáltabb világ. Ugye ma már ezt nekünk nehéz is elképzelni, de milyen hatalmas birodalom volt ez, ugye végül is Nagy-Britanniáig terjedt, és benne volt az egész Közel-Kelet, Észak-Afrika, és ugye a földközi tenger északi része is. Tehát ez egy bizonyos szervezettséget jelentett, úthálózatot, ami segítette azt, hogy gyorsan terjedjen majd a megváltó eljöveteléről szóló örömhír. Volt egy világnyelv is. Ugye az úgynevezett koiné görög, az új görög, ugye az attikai irodalmi görög nyelvhez képest egy ilyen egyszerűsödött görög nyelv, körülbelül olyan, mint a mai konyhaangol, amit a világ minden részén beszélnek. És az Ószövetséget pedig időszámításunk előtt 250 körül már lefordították görög nyelvre, ugye ez a Septuaginta. És nem csak az, hogy ezt elhelyezték az alexandriai könyvtárban, hanem ugye az úgynevezett babiloni fogság után, a 6. időszámításunk előtti 6. század után a zsidóság szétszóródott az egész római birodalom területén, és mindenütt megépítették a maguk zsinagógáit. És ők már nem tudták az ősi bibliai héber nyelvet, nagyon sokan közülük, és ezért a Septuagintát, a görög nyelvű Ószövetséget használták, és az Isten tiszteletüknek része volt az, hogy minden szombaton olvastak Mózes törvényéből és a prófétáktól. És az ókori világban elismerték a zsidók vallásának a magasabb rendűségét, nagyon sokan, az úgynevezett pogányok közül is. Voltak, akik kifejezetten zsidó hitre tértek, őket prozelitáknak hívták, mások pedig szimpatizánsok voltak, akik eljártak a zsinagóga Isten tiszteletekre, őket így hívták, hogy istenfélők. És amerre csak a zsidóknak zsinagógáik voltak szerte a birodalomban, mindenütt prozeliták és istenfélők jártak a szombatnapi zsinagógai Isten tiszteletekre is. És mivel olvastak Mózestől és a prófétáktól, nagyon sok messiási jövendőlés vált ismerté. Tehát egyre szélesebb körben terjedt annak a tudata, hogy közeledik az idő, amikor a megígért megváltónak, a messiásnak meg kell születnie.
Sokan talán hallottak a híres Vergilius negyedik eklogájáról, ugye, hogy még a pogány világban is egyfajta tudat erről átszűrődött. Azon kívül az is érdekes, hogy ebben az időben nagyon megüresedtek a különböző vallások. Ugye a rómaiak azonosították az isteneiket a görög istenekkel, de ez egy nagyon felszínes, tulajdonképpen állami vallási kultusz volt, ami az emberek szívét, gondolkodását igazán nem érintette. És ennek a kiüresedett vallásoknak a hátterén volt egy nagy lelki szomjúság. Tegyük hozzá azt, hogy nagyon kegyetlen világ volt, és az erkölcsök hihetetlenül mélyre zuhantak. Gondoljunk a Római Birodalom rabszolgatartására, iszonyú háborúira, ugye a bibliai proféciák se véletlenül beszélnek a vas Rómáról, Róma vas uralmáról, és ugyanakkor az erkölcsökről is sok fogalmat alkothatunk, hogy azok milyen mélyre zuhantak az időszámításunk szerinti első században, illetve annak a küszöbén a Római Birodalom területén, főleg a császári udvarban és az előkelők körében. És ezért nagy jelentőségű ez, mikor így mondja, hogy mikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát. És ez olyan nagyon egyszerű, hogy Isten kibocsátotta az ő fiát, hogy Isten fia valóságosan és ténylegesen emberré legyen ezen a világon, azon a világon, amiről Jézus megkísértésének a történetében olvassuk, hogy ez a bizonyos nagy ellenség, Sátán már dicsekedett, hogy a világ országai nékjei adattak, és annak adja, akinek akarja. Azt mondhatjuk, hogy a történelem irányítása ekkor az ő kezébe csúszott. Ő volt már a karmester. És nem olyan egyszerű dolog, hogy Isten ebbe a világba kibocsátotta az ő fiát. Szeretnék néhány sort olvasni, néhány szépen fogalmazott sort Ellen White Jézus élete című könyvéből. Ezt írja: Isten megengedte, hogy fia gyámoltalan kisdetként az emberi család gyengeségeinek kiszolgáltatottan arra a világra jöjjön el, ahol Sátának magának igényli az uralmat. Megengedte, hogy Jézus szembenézzen a veszélyekkel, amelyek mindennaposak az ember életében, és megvívja azt a csatát, amelyet az emberi család mindegyik tagjának meg kell harcolnia, azzal a kockázattal, hogy elbukik és örökre elvész. A földi apa is aggódik fiáért. Amikor gyermekére tekint, remegve gondol arra, hogy élete veszélybe kerülhet. Arra vágyódik, hogy szeretett gyermekét megvédje Sátán hatalmától, távol tartsa a kísértéstől, és megkímélje a küzdelemtől. Isten pedig odaadta egyszülött fiát, hogy még gyötrelmesebb csatát vívjon, és félelmetesebb kockázatot vállaljon, hogy biztosíthassa az élet ösvényét a mi kicsinyeink számára. Ebben van a szeretet. Csodálkozzatok egek, ámulj föld. És a bevezetés után, hogy mikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát, szeretném felelevetíteni magát a születés történetet a Szentírásból, és olvasom először Lukács evangéliuma a második fejezetéből, hogy kik voltak az elsők, akik erről a hallatlan eseményről értesültek. Így olvasom Lukács evangéliuma második fejezetében. Tehát Lukács evangéliuma második fejezetéből olvasok. Idézem a 8. verstől. Voltak pedig pásztorok azon a vidéken, akik kinn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszaka az ő nyájuk mellett. És íme az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlettek. És mondta az angyal nékik: ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész népnek öröme lesz. Mert született néktek ma a megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kisgyermeket bepújálva feküdni a jászolban. Először csak eddig olvasom. Ugye a Dávid városa az Betlehem, ugye ott született, odavaló volt a családja,
és tudjuk jól, hogy Jézus is született, ahogy Mikeás próféta, mint egy 700 évvel a születése előtt megjövendőlte. És milyen érdekesen alakult ez, ugye Jézus szülei Galileában, Názáretben laktak eredetileg, de adó összeírás volt a Római Birodalomban, és ezt úgy rendezték a rómaiak, hogy mindenkinek a születési helyén kellett megjelenni. Ezért ment le Mária is, József is, mindketten dávidi származásúak voltak, ez kiderül a Bibliából. Ugye akkor már nagyon elszegényedett Dávid családjának sok ága, ők is szegény emberek voltak, de dávidi származásúak, és őnekik is le kellett menni Betlehembe az adó összeírásra. És ezek a pásztorok nyilván a Betlehem környéki dombokon legeltették a nyájukat, és az ember valahogy arra gondol, hogy hát nem lettek volna hivatottabbak vagy képzettebb emberek, akik értesüljenek a rendkívüli eseményről. Ezek az egyszerű emberek, mint a későbbiekből kiderül, valahol igazán hívők voltak, és azok közé, a kevesek közé tartoztak, akik ebben az időben, Júdában, ugye a zsidó nép körében emlékeztek a proféciákra, kutatták a jövendőléseket, és tudták azt, hogy a messiás megjelenésének az ideje már nagyon közel van. Egyedül csak ez lehet a magyarázata annak, hogy pontosan őket szólította meg Isten angyala. Ugye így olvassuk, hogy nagy félelemmel megfélemlettek. Ugye a Szentírás nem úgy beszél Isten angyalairól, hogy a népies fantázia elképzeli őket szép nőknek, vagy ilyen kis szárnyacskás babáknak, hanem így olvassuk a 103. Zsoltárban, hogy áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatva az ő rendeletének szavára. Ugye az angyalról nekünk ilyen jut eszünkbe, a jóságos, de a görög angelos szó, amiből a magyar angyal szavunk származik, az azt jelenti, hogy követ, küldött. Hatalmas erejűek, akik az Isten rendeletének hírvivői és végrehajtói. Ezért olvassuk, hogy a megjelenése félelmet keltett a pásztorokban. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert imé hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész népnek öröme lesz. Az eredeti szöveg még jobban érzékelteti, hogy nem csak az ő népüknek, hanem az egész emberiségnek nagy öröme lesz. Mert született néktek ma a megtartó, ugye ez üdvözítő, megváltó, szabadító, ugye mindez benne van a görög szótérszó jelentésében. Aki az Úr, ami arra utal, hogy isteni személy, Krisztus, ugye, ez pontos megfelelője a héber messiásnak, aki a messiás, a Dávid városában. Ezt meg az egész Izrael tudta, hogy a messiás Dávid fia lesz. És utána jött egy meglepő fordulat, azt mondta, hogy ez lesz néktek a jele. Találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. Ugye ezt is tudjuk, hogy miért történt így, mert éppen az adó összeírás miatt akkor a tömeg sűrűsödött össze Betlehemben, hogy hiába kerestek Mária és József helyet a vendégfogadóban, végül csak egy istállóban találtak szálláshelyet, és a jászolban, ugye az állatok etetőiben biztos friss szalmával szépen azt kibélelték, és a bepójált gyermeket odafektették. Hát nem mondott az angyal közelebbét, hogy melyik utcába vagy hol keressétek, de a jel az nagyon egyedi volt. Ugye nem minden napja, hogy egy újszeret gyerek bepolyálva a jászolban fekszik. De azt mondta, hogy mikor ezt látjátok, ő az. Erről megismerhetitek, hogy ő az. És ez azért is volt nagyon fontos, mert gondoljuk meg ezt az ellentétet. Mi mindent sorolt az angyal? Hogy megtartó, szabadító, üdvözítő, Úr, isteni személy, messiás. Hát az egész Izrael mást képzelt a messiás megjelenésétől, mint hogy egy istállóban, egy jászolban, ilyen szerény körülmények van, között van az újszülött. És ez egy kicsit előre jelezte Jézusnak az egész további életét és működését és pályafutását. Istennek a szándéka volt, hogy a világ megváltója ne fényes külsőségek között jelenjen meg. Csak is az ő jelleme és a tanítása legyen egyedül az, ami hozzávonza az embereket. Legyen kiválasztó tényező az, hogy ő szegényen és egyszerűen jelenik meg, és senki se követhesse őt önző érdekből, hanem csak azok az emberek vonzódjanak hozzá és kövessék, akiket a tanítása, a magatartása, az élete és a jelleme ragad meg. És így olvassuk tovább, majd hirtelenséggel a 13. verstől,
Az angyallal mennyei seregek sokasága jelent meg, akik Isten dicsérték, és ezt mondták: dicsőség a magasságos mennyben Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És mikor elmentek az angyaluk tőlük a mennybe, mondták a pásztoremberek egymásnak: menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk. Elmentek azért nagy sietséggel, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, aki a jászolban feküdt. És ezt látván elhirdették, ami nékik a gyermek felől mondatott. És mindenki, akik hallották, elcsodálkoztak azokon, amiket a pásztorok nékik mondtak. Mária pedig mindez igéket megtartotta, és a szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítvén és dicsérvén az Istent mindazok felől, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott. Itt derül ki, hogy ezek a pásztorok nagyon jó hírvivők lettek. Mert amikor ezt ők hallották, ők nem ütköztek meg azon, hogy jászolba találják meg. Nekik ezt Isten angyala jelentette, és ők sietve azonnal mentek Betlehembe, és elképzelhetjük a megrendülésüket és az örömüket, mikor tényleg találtak egy kisgyermeket jászolban fekve, és nekik nem maradt kételjük, hogy a Messiás, a világ megváltója az, aki megszületett. És azt olvassuk, hogy széles körben elhíresztelték mindent, amit az angyalok mondtak. Ugye az első angyal után végül angyal seregek sokasága jelent meg, el se tudjuk képzelni, micsoda fényesség volt a betlehemi dombokon, és milyen megrendítő lehetett az énekük, és annak a tartalma különösen, hogy a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Ők igazán értékelni tudták, hogy ennek a gyermeknek a megszületése az Isten béke akarata, az Istennek a jó akarata, az ellenelázata tőle elfordult emberiség iránt. Egy megjegyzést szeretnék tenni azzal kapcsolatban is, amit a 19. versben olvastunk, hogy Mária pedig mindez igéket megtartotta, és a szívében forgatta. Nagyon sokszor egy olyan nagyon leegyszerűsödött kép él Máriáról is a közgondolkodásban. Ő az anya, a nagy anya, ugye, a misztikus anya. De a Biblia Máriát egész másképp mutatja be. Úgy mutatja be, hogy egy nagyon intelligens, gondolkodó, komoly hívő keresztény volt. Ugye azt mondja, a szívében forgatta azt, amit az angyalok mondtak. Eddig csak ő tudott, és József Jézus születése titkáról, és nekik is hallatlan megerősítés volt, amit az angyalok mondtak, hogy ma született meg a megtartó, aki az Úr, aki a Messiás a Dávid városában, és ez az egész emberiségnek nagy öröm. Most nem olvasom el szó szerint, de érdemes visszalapozni Lukács evangéliuma első fejezetéhez, és ott elolvasni a híres Magnifikátot, Mária énekét, amiben azt találjuk, hogy Mária hivatkozik arra, hogy Isten most beteljesíti az ősatyáknak adott ígéretet, a megváltóra vonatkozó ígéretet. Tehát Mária ismerte ezeket a jövendüléseket, gondolkozott felőlük, és amikor újabb és újabb bizonyságokat hallott, a szívében forgatta ezeket az igéket. Tehát ne egyszerűen csak egy anya legyen, egy ilyen érzelmes kép bennünk Máriáról, hanem Isten tudta, hogy kit választott Jézus anyjául, egy gondolkodó, hívő, intelligensen gondolkodó valaki volt Mária. És ezek után a 21. verstől olvassuk a további történetet, hogy 40 nap múlva Jézust fölvitték a jeruzsálemi templomba, hogy bemutassák az Úrnak. Ugyanis ez egy ősi rendelkezés volt az Egyiptomból való szabadulás óta, hogy az első szülött fiú gyermek az Úrnak szenteltessék, és ennek jeléül egy hála áldozat kíséretében bemutatták a jeruzsálemi templomban. Azt is olvassuk itt a továbbiakban, hogy a szülők egy pár gerlicét és két kalamfiat vittek. Ez is elárulja, hogy milyen szegények voltak. Mert az Ószövetségben olvassuk, hogy bárányáldozatot vittek, de az Isten olyan tekintettel volt a szegényekre, hogy akinek ez nehezére esik, az vigyen gerlicepárt vagy galampárt, és ők is ezt vittek. Nagyon szerény, egyszerű körülmények között élő, de intelligens, lelkű és hívő emberek voltak. És itt a templomban történt egy különleges jelenet. Ugye a pap semmi különöset nem észlelt, de
megjelent ott egy idős ember, akinek a neve Simeon volt, és így olvassuk a 25. verstől. Ímé volt Jeruzsálemben egy ember, akinek a neve Simeon volt, és ő igaz és istenfélő volt, aki várta az Izrael vígasztalását, és a Szentlélek volt ő rajta. Kijelentetett néki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a lélek indításából a templomba ment, mikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek. Akkor ő karjaiba vette őt, áldotta az Istent és mondta: most bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességgel, mert látták az én szemem a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden nép szeme láttára, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izraelnek dicsőségére. Hogy fogalmazott ez az Aksimeon? Ugye azt olvassuk, hogy Isten neki adott egy ígéretet, hogy nem hal meg addig, ezek szerint nagyon idős ember lehetett, amíg meg nem látja a Messiást. És azt is olvassuk róla, hogy várta az Izrael vígasztalását. Milyen szép kifejezés, az Izrael vígasztalása. Ebből azt érthetjük meg, hogy ő nagyon is látta azt a szörnyű lelki hanyatlást, azt a kiüresedett, formális, külsődleges vallásosságot, ami ekkor a zsidó nép körében jellemző volt. És ő várt egy lelki megújulást. Ő várta, hogy a megváltónak az eljövetele ebben változást hoz. Mint a vígasztalást, mint az Izrael vígasztalását várta a Messiást. És őt sem zavarta, hogy a szülők szegények, és hogy a kisgyermek teljesen csak olyan, mint más kisgyermekek, külsőleg semmi rendkívüli nincs rajta. Ő a Szentlélek késztetésére bizonyos volt abban, hogy valóban a világ megváltója ez a kisgyermek, és hálát adott érte Istennek, és idézte az ősi jövendőlést Ézsaiás könyvéből, hogy ő lesz a pogányok világossága. És milyen világosan látta, nem osztozott abban a nemzeti sovinizmusban, ami sajnos akkor eluralkodott. Ő tudta, hogy nem csak a zsidó népnek jön a megváltó, hanem azt mondta, hogy a pogányoknak világosságul, és az Izraelnek dicsőségére. De utána a szülőkhöz is fordult, és őket is megáldotta, és hadd olvassam a 34. verstől. Megáldotta őket Simeon, és mondta Máriának, az ő anyjának: ímé ő vettetett sokak elestére és feltámadására Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is áthatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalóká legyenek. Ugye egész Izrael egy dicsőséges messiást várt, és Simeon ezeket a szavakat csak a Szentlélek ihletésére mondhatta. Ja, azt mondta, ez nem olyan egyszerű, hogy a messiást majd a nép örömmel fogadja. Ez nem egy diadalfutás lesz egyszerűen, hanem azt mondta, hogy sokan elesnek, elbuknak, hitbeli bukás éri őket, mert szembefordulnak a megváltóval. Mások viszont mintegy feltámadnak, az elesett, tönkrement életük megváltozik, újjászületnek és megtérnek, és azt mondta, sokan ellene mondanak. Ha valaki csodálkozik azon, hogy ha Krisztus tényleg a világ megváltója, miért olyan kevés ember veszi őt komolyan? És miért olyan kevés ember követi komolyan? És miért olyan kevés ember hiszi teljes szívéből az ő tanításait? Ne lepődjünk meg. Sajnos olyan annyira fogja az ember maga én középpontuságának, annyira közönös tud lenni az örökké való jó hírrel szemben, hogy a kezdet kezdetén elhangzott, sokan ellene mondanak. Mindjárt a földi életében is, utána is, mindvégig a róla szóló evangéliumnak sokan ellene mondanak. És azt sem kell magyaráznom, hogy Máriának mennyire eszébe juthatott Jézus keresztefeszítésekor a profécia, sőt, a te lelkedet is áthatja az éles tőr. És az a mondat is nagyon igaz, hogy a megváltóval szemben sok szív gondolatai nyilvánvalóká lesznek. Valahogy az embernek az igazi gondolatai, illetve az igazi személyisége, az igazi legbelső énje lelepleződik, mikor a megváltóval találkozik. De hadd tegyem hozzá, olyan fájdalmas, hogy sok ember még nem találkozott igazán a megváltóval.
Nehogy olyan felszínes ítéletet alkossunk. Ó, vannak a hívők, a jó emberek, és vannak a nem hívők, ugye, akik neki ellenállnak. Hanem gondoljunk arra az igazi Krisztussal, ahogyan őt az evangéliumok bemutatják. Nagyon sok ember megöregedhet, de még soha nem találkozott. És ez olyan fájdalmas. És ez a szemrehányás a meggyőződéses keresztényeket kell, hogy illesse. Mert csak akkor lepleződik le egy embernek az igazi énje, az igazi személyisége, csak akkor szembesül igazán önmagával és az örökké való jó hírrel, ha valódi Krisztussal találkozik. Tehát sok szív gondolatai nem lehettek nyilvánvalóvá, mert még nem is találkoztak igazán vele. És ennek a felelősségnek rajtunk kell nyugodnia. Aztán olvassuk még itt a 36. versben, és volt egy próféta asszony Anna, a Fánuel leánya, akiről azt olvassuk a 36. versben, ő mintegy 84 esztendős özvegy volt, aki nem távozott el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgált éjjel és nappal. Ő is ugyanazon órában odaállván hálát adott az Úrnak, és szólt ő felőle mindenkinek, akik Jeruzsálemben a váltságot várták. Milyen érdekes egy másik idős ember. Ők még értékek voltak Isten szemében. Erről az asszonyról is azt olvassuk, olyan mélyen hitt Istenben, hogy az egész életét a szolgálatára szentelte, és kereste, hogy mit cselekedhet érte és emberekért. És őt is a Szentlélek felvilágosította, hogy ő a megváltó, itt a megváltó. És milyen vigasztaló olvasni, hogy annyira elfajult ekkor az ószövetségi választott nép élete, vallásossága, mégis voltak Jeruzsálemben, akik a váltságot, a szabadulást várták. És az is kiderül, hogy ismerték egymást. Anna tudta, hogy kiknek kell szólni. Azt mondja, szólt mindazoknak, akik Jeruzsálemben a váltságot várták. Nem tudjuk név szerint, kik voltak, azt se tudjuk, hogy hányan voltak, de ez a kis hívő maradék, ez ismerte egymást és összetartott. Anna tudta, hogy kiknek kell szólni, akik valóban őszintén szívből várják az ígéretek alapján a megváltó születését. És ezek után lapozzunk még Máté evangélium a második fejezetéhez is, és ott megint csak olvassunk arról, hogy még voltak, akiket Isten felvilágosítani tudott a megváltó születéséről, és akik szintén másoknak ezt hírül adták. Ez már sokkal ismertebb történet, illetve hát a pásztorok története is meglehetősen ismert, Simeon és Anna szerepe kevésbé, de a úgynevezett napkeleti bölcsek történetét is mindenki ismeri. De nem biztos, hogy igazán mélyen megfigyeltük. Olvassuk el ezt a történetet is. Máté evangélium a második fejezetéből olvasom az első verstől. Mikor pedig megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe ezt mondván. Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt halván megháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hol kell a Krisztusnak, azaz a Messiásnak megszületnie. Azok pedig mondták néki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. És te Betlehem, Júdeának földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között. Mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. És elküldvén őket Betlehembe mondta nékik, elmenvén szorgalmasan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek néki. Eddig olvasom. Kik voltak ezek a titokzatos, úgynevezett napkeleti bölcsek? A görög szövegben az van, hogy mágoszok voltak. Ma ezt így mondanánk, hogy mágus. De nehogy már mai okkult tudományok művelőire gondoljunk. Abban az időben ez azt jelenti, hogy tudós ember. Igaz, hogy sokszor ez vallásos filozófiá, vallásos elemekkel is keveredett, de ezek nagyon képzett, tudós emberek voltak.
mint az égnek a vizsgálói, ugye azt olvasom, hogy keletről, napkeletről jöttek, ez Mezopotámiát jelenti, és ők észrevettek egy szokatlan égi jelenséget, mivel folyamatosan figyelték az égboltot, és vajon miért mentek ezzel az üzenettel Jeruzsálembe, hol van a zsidó király, aki megszületett, mert láttuk az ő csillagát napkeleten. Ugye az ő csillagát, ez azt jelenti, hogy ezek ismerték az ősi bálámi proféciát, amit Mózes 4. könyve 24. fejezetében olvashatunk. Ugye Bálám eredetileg mezopotámiai proféta volt, de nyilván nem közvetlenül tőle ismerték, hanem ha ezek mágoszok voltak, akkor nagyon is feltételezni kell azt, hogy a görög nyelvű ószövetséget ismerték. De az sem kizárt egyáltalán, hogy akár a héberül is tudtak. Ugye ezek nagyon képzett tudós emberek voltak, ezek a mágoszok. Tehát ők az ószövetségből tudták az ősi jövendőlést, ahogy mintegy 1500 évvel Jézus születése előtt Bálám mondta, látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel, mert csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. És nyilván tisztában voltak a zsidók vallásának a magas rendűségével, és a messiásról volt fogalmuk, a megváltóról. És erre a jelre ők azonnal elindultak. Itt szeretném megemlíteni, nem tudom, valaki esetleg megnézte a Planetáriumban a betlehemi csillagról szóló műsort. A Planetárium egy nagyon érdekes hely, mert ugye egy kis fogalmat tudunk alkotni a világ mindenség nagyságáról, de ez a betlehemi csillagról szóló műsor, ez biblikusan nem stimmel. Ugye Keplernek a számításait említi, a csillagász Keplerét, aki úgy gondolta, hogy ez a csillag az lehetett, hogy a Jupiter és a Szaturnusz együttállása. Mert ennek volt egy ilyen asztrológiai magyarázata, hogy a Szaturnusz az a zsidók csillaga, a Jupiter a királycsillag, és a kettő együttállása azt jelenti, hogy megszületett a zsidók királya. És ugye ezt ő csillagászatilag ki tudta számítani, hogy az időszámításunk előtt 7-ben volt. Hát annyiban igaza volt, hogy Jézus nem az időszámításunk pontjában született, ugye ez biztos. Ugye van egy fix adat Józsefus Fláviustól, hogy Nagy Herodes időszámításunk előtt 4 tavaszán halt meg. Jézus nem születhetett ezután, ugye ez világos, de a 7 az nem stimmel. Azért, mert a semmi köze a Bibliának az asztrológiához. Ha valaki gondolja, olvass el otthon Jeremiás könyve 10. fejezetének az első versét, ahol azt olvassuk, hogy az égi jelek figyelgetése az a pogányok dolga, ugye azt mondja, ne féljetek az égi jelektől, és kétségben esetek. Az ember csak elszomorodik, hogy úgynevezett keresztény Európában a horoszkópok milyen népszerűek. Mint keresztényeknek nem is kellene tudnunk, hogy az asztrológia az egy teljesen fals dolog, az Istenhez, az égvilágon semmi köze nincs. Tehát ez a Kepler-féle számítás, tiszteletre méltó személy Kepler egyébként, nagy csillagász és nagy tudós volt, és nagyon sokat köszönhetünk neki, és hívő ember is volt, de ez melléfogás volt, tehát ez nem értelmezendő így. Akkor mi lehetett ez a csillag? Ez egy nagyon nagy kérdés. Ugye itt azt olvassuk, majd még visszatérek a csillagra talán, most még nem, először nem válaszolnék rá, csak azt nézzük meg, hogy amikor megérkeznek Jeruzsálembe, mert hát ha a zsidó királyát keresik, hát hol keresnék a fővárosban, Jeruzsálemben. Ugye? Tehát megérkeznek Jeruzsálembe, és felteszik a nagy kérdést, hogy hol van a zsidó király, aki megszületett, ők erről mint tényként beszélnek, ebben nekik nincs kétségük, mondják, mert mi láttuk az ő csillagát napkeleten, és mi jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Hát azon nem csodálkozhatunk, hogy Heródes király ezt halva megháborodott, ugyanis ő nem zsidó származású volt, hanem edomita. De már az apja nagyon jól lepaktált a rómaiakkal, és a rómaiak kegyéből került Júdea fölé, és viselhette a királyi címet. De a zsidók megvetették, mint egy edomitát, hiába vett feleségül egy hasmóneus zsidó hercegnőt, és iszonyú féltékeny volt, mindig veszélyeztetve érezte a hatalmát. Az egész családját kiirtatta. Ezért mondta azt Augustus császár, hogy inkább szeretnék Heródes disznaja lenni, mint a fia.
mert még a disznók is nagyobb biztonságban vannak nála, mint akár a saját gyerekei a hatalomféltése miatt. Tehát az nem csoda, hogy ő megháborodott, és az egész Jeruzsálem is felriadt, és hát ugye elképzelhetjük, milyen feltűnést keltettek, hogy ilyen tekintélyes, gazdag és tudós emberek jönnek napkeletről ezzel a hírrel, a város pedig erről semmit sem tud, nekik ez egy újdonság. És mit csinált Heródes? Így olvassuk a 7. versben, ekkor Heródes titkon, a 4. versben, és egybegyűjtött minden főpapot és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie. Az ember olyan sokszor olvassa ezt a történetet, és mégis vannak olyan részletek, amire nem figyelünk föl. Én is csak a közelmúltban vettem ezt észre, hogy egybegyűjtött minden főpapot és a nép írástudóit. Ez azért érdekes, mert ebből arra következtethetünk, hogy ha valaki figyelmetlen vagy hanyag lett volna a jeruzsálemi papok és írástudók közül, most mindegyik megtudta, hogy napkeletről bölcsek jöttek, és mindegyik megkapta a kérdést, hogy hol kell a messiásnak megszületni. Ugyanis ezen a háttéren megrázó a közönyük. Heródes aztán, ugye, mint a történet folytatódik, elküldte a bölcseket, hogy keressék meg a messiás királyt, aztán őt is értesítsék, de egyetlen főpapról vagy írástudóról se olvassuk, hogy felkerekedett Betlehembe. Ugye döbbenetes ez a közönyük. Látjuk, hogy Isten kereste az egyszerű pásztorokat, kereste ezeket a mélyen hívő, hitben megörekedett, tapasztalt idős embereket, és azokat, akik Jeruzsálemben a váltságot várták, és jöttek a pogányok képviselői, és a művelt, képzett rétegnek a képviselői, csak kik maradtak ki az egészből? A papok és az írástudók. Milyen szomorú, nem? Ők, akik a leghivatottabbak lettek volna, ők nem kerültek azok közé, akiket Isten közvetlenül értesített volna a megváltó születéséről. Úgy látszik, lelkileg abszolút nem voltak rá fölkészülve. És ezt bizonyítja, hogy amikor a napkeleti bölcsek már felrázzák egész Jeruzsálemet, és elhangzik a rájuk kérdezés, hogy na hol kell megszületni a megváltónak, akkor ők még mindig nem mozdulnak, és nem érzik kötelességüknek, hogy a dolognak utána járjanak. Ebből csak arra lehet következtetni, hogy nagyon önteltek voltak. És azt mondták, ha így lenne, hát akkor Isten minket értesíteni, mi vagyunk a hivatottak. Mi vagyunk a vallás tudománynak az őrzői, hát itt nekünk nem kell, hogy valaki újságot mondjon, hogy ha úgy lenne, hát akkor ugye az Isten elsősorban minket értesítene. És pont ők maradtak ki. És azután ugye azt olvassuk, hogy akkor ugye Heródes a bölcsektől, ez is nagyon jellemző, azt mondja, titkon hivatta őket, és szorgalmasan tudakolta a csillag megjelenése idejét. A Heródesnek ez a gyanakvó, hatalomféltő lénye olyan plasztikusan jön itt ki a bibliai leírásból. Nem akarta, hogy az írástudók tudjanak róla, és a papok összeesküvésre gyanakodott. Talán csak azért hallgatják el, hogy ők igazából nemzeti királyt akarnak, és a messiás király az ő trónját veszélyezteti. Ezért csak titkon hívatta őket, és pontosan meg akarta tudni, hogy mikor látták a csillagot. Aztán elküldte őket, hogy akkor menjetek Betlehembe, és majd utána engem is értesítsetek. Nagy képmutatóan mondta, hogy elmenjek, és én is tisztességet tegyek néki. És akkor a 9. verstől olvasom, ők pedig a király beszédét meghalván elindultak, és ími a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy mindaddig, amíg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Mikor pedig meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. És bementvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tettek néki, és kincseiket kitárván ajándékokat adtak néki, aranyat, tömjént és mirhát. Idáig olvasom. Na most már válaszoljunk arra, hogy mi lehetett ez a csillag. Ugye létezik ilyen csillag, amely megjelent napkeleten, aztán úgy tűnik, hogy nem vették észre, ugye, miután meglátták a csillagot, nekik természetes volt, hogy hol kell a messiás királyt keresni, hát Jeruzsálembe. Odáig nem volt szükségük a csillagra.
De amikor Jeruzsálemben egy érdektelenség és közöny fogadta őket, és nem kaptak semmi közelebbi útbaigazítást, csak annyit, hogy Betlehemben, akkor elég nagy zavarba lehettek. Az is feltűnhetett, hogy Heródes titkon hivatja őket, és úgy tudakozódik. Tele lehettek balsejtelmekkel és bizonytalansággal, és ekkor, mikor elindultak Jeruzsálemből, ugye így olvastuk, hogy szó szerint, hogy ők elindultak, és ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy. Újra megjelent a csillag, egészen a házig vezette őket, és a ház fölött megállt. És nem csodálkozhatunk azon, hogy így olvassuk, nagy örömmel örvendeztek, mikor meglátták a csillagot. Mikor ott voltak a bizonytalanságban, elindulnak Betlehem felé, de hogy fogják megtalálni, újra ott a csillag. Egyetlen magyarázat lehet erre, hogy ők napkeleten, aznak, hogy emlékszünk, hogy a pásztoroknak az első angyal után végül azt olvassuk, hogy ha nagy serege az angyaloknak jelent meg, ezt a fényes angyal sereget láthatták ők napkeleten egy új feltűnő fényjelenségként, egy új csillagnak értelmezték. Aztán ez természetesen eltűnt, nem látták többet, ők elmentek hitben Jeruzsálembe, de amikor szükségük volt a megerősítésre és a vezetésre, megint csak arra gondolhatunk, hogy angyalok csapata jelent meg a fejük fölött, akik távolról egy fényes csillagnak látszottak, hogy őket vezessék a házig. Ugye milyen szép példája ez ennek, amit a Biblia így mond, hogy Isten letekint a mennyből, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. És az ígéret, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Isten becsülte ezeknek a tudós embereknek, pogány embereknek a buzgalmát, a vágyakozását, az érdeklődését, hogy ők megtették a hallatlan hosszú utat. Ugye tehát nem tudjuk, hogy pontosan a csillag megjelenése után mennyit töltöttek előkészületekkel, mikor indultak el, de a 40 napos bemutatás után, még azután kellett, hogy megjelenjenek Jeruzsálemben ezek a különleges tudós emberek. És azt olvassuk, hogy bemenve a házba, őket nem zavarta, hogy itt szegénységet találnak, és semmi különleges körülmény, semmi nem mutat arra, hogy itt a messiás király született meg, hiszen a csillag, ami vezette őket, és ami megállt a ház fölött, abszolút bizonyság volt. És ők királyi ajándékokat adtak, aranyat, tömjét és mirhát. És ez csak egy kis megjegyzés, ugye mondhatnánk mellékes megjegyzés, de mégis jelentőségteljes. Tudjuk, hogy ezután Isten meginti Józsefet álomban, és azt mondja, hogy azonnal induljon a gyermekkel és az anyjával, meneküljön Egyiptomba, mert Heródes halálra fogja kerestetni. És ezek a szegény emberek miből utaztak volna, és miből fedezték volna az ott tartózkodásuk költségeit, meg a visszautat. De íme a napkeleti bölcsek ajándékai nekik segítséget nyújtottak, hogy elutazhassanak, ott tartózkodásukban legyen megélhetésük, és vissza tudjanak jönni. Ilyen különösek az Isten tervei és intézkedései, mint a fogaskerekek kapcsolódnak egymásba, hogy az ember szükségleteit megelégítsék. És ami Isten tiszteletünk végén, én ennek a történetnek a tanulságát csak két tételben szeretném összefoglalni. Az egyik, amit mondanék, hogy tegyük meg még egyszer, hogy

tanúvá lett, hogy mások közönösek, és sokan ellene is mondanak néki. A másik dolog pedig, amit szeretnék kiemelni, hogy ettől kezdve Jézus lényegében 30 éves koráig teljes csendességben, mondhatnánk elrejtőzésben élt. Egyedül csak 12 éves korában volt egy kivételes eset, ami megint emlékeztetett arra, hogy, és nagyon feltűnő volt, hogy kicsoda is ő, de szeretném feltenni azt a kérdést, akik ennyi jelről hallottak, mert vegyük csak számba. Először Keresztelő János születése volt egy csoda, és az édesapja külön kijelentést kapott, ugye fél évvel volt csak idősebb Jézusnál, és azt olvasjuk, ő híre ment az egész júdeai hegyvidéken a gyermek csodálatos születésének és a vele kapcsolatos kijelentéseknek. Aztán a pásztorok is nagyon széles körbe híresztelték el a dolgot. Aztán Simeon és Anna Jeruzsálemben híresztelték el a dolgot. Aztán jöttek a napkeleti bölcsek, amire felriadt az egész Jeruzsálem. És megkérdezem, ezután látunk valami komoly előkészületeket a megváltó utáni kutatásra, vagy hogy készülnek, hogy most már az ő nyilvános fellépése fog következni, amit Isten időileg is meghatározott? Nem. Noha egyértelmű proféciák mutattak erre. És én itt csak azzal szeretnék párhuzamot vonni, hogy biztos vagyok, hogy az emberek egyik-másik híre fölkapták a fejüket, és azt mondták, jé, de érdekes, de különös. Aztán jött a másik, megint fölkapták a fejüket. Aztán megint a napi dolgaik után láttak. És nem lehetünk-e mi így a Krisztus második eljövetelének a jeleivel? Fölkapjuk a fejünket, aztán visszazuhanunk a hétköznapi körforgásba, aztán jön még egy. Megint fölkapjuk a fejünket, megint visszahalszunk, megint fölkapjuk a fejünket, megint visszahalszunk. Hogy ennyi sorozatos, feltűnő jel és bizonyság ellenére nem kezdtek komolyan készülni, és nem kezdték a proféciákat kutatni, hát nem sokára már a nyilvános fellépésének az ideje van itt, amit a proféciák pontosan esztendőre megjövendőltek. És így lehetünk mi is Jézus második eljövetelével, és most is érvényes az, hogy vannak akiket Isten fel tud rázni, vannak akik közönösek, vannak akik ellene mondanak, és mindannyiunkat fenyeget az a veszély, hogy hallunk dolgokat, fölkapjuk a fejünket, azt mondjuk, tényleg van ebben valami meggondolandó, aztán megint marad a szokásos tumpaság, és zajlik a hétköznapi élet. Én szívemből kívánom, hogy mi ne essünk bele ebbe a hibába, hanem legyünk olyanok, mint a Simeon és az Anna, akiknek ez egy pillanatra nem megy ki a fejükből, akik várják az Isten vigasztalását, akik minden nap várják, akik szeretnék ezt megérni, akik erre komolyan készülnek, és ezt hírül adják másoknak is. Isten adja meg, hogy így legyen. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében. És Urunkat, hogy értékelni tudjuk azt az eseményt, amit a mennyei angyalok, mint nagy örömet, mint Istenünk a te béke szándékodnak a hatalmas bizonyságát értékeltek. Urunk, bocsásd meg a mi közönyünket. Itt élünk, szenvedünk, küzdünk, halunk ezen a földön. És szinte érthetetlen a tompaságunk, hogy keressük az igazi megoldást, az igazi szabadulást. És bocsásd meg, Urunk, a mi önzésünket is, hogy a rólad szóló igazi örömhírt, a valódi, ihletett igének a bizonyságát nem adjuk tovább olyan buzgalommal, mint szükséges lenne. Urunk, kérünk téged, az óesztendő végén és az új esztendő küszöbén olcsa mi szívünkbe nagyobb felelősségtudatot és sokkal több szeretetet egymás iránt, hogy mi úgy tekintsünk önmagunkkal együtt minden emberre, hogy mindnyájan a bűn és a halál fogjai vagyunk. Kilátástalan az egyéni életünk, a vége mindenképpen szomorú és megoldatlan, és kilátástalan az emberi történelem végkifejlete is. Egyedül csak te, Urunk, lehetsz a szabadító. És köszönjük az ígéretet,

Jézus Krisztus visszatéréséről, végső szabadításáról. És Urunk, segíts kérünk, hogy ne hasonlítsunk az akkori emberekhez, akik annyi különleges hírt hallottak, és nem indult meg a szívük, és az értelmük nem ösztönözte őket arra, hogy kutassanak, keressenek, végére járjanak. Segíts, Urunk, hogy ne hozzájuk hasonlítsunk, hanem azokhoz az igaz, istenfélő emberekhez, akik a legkisebb jelre is, mint például a napkeleti bölcsek, azonnal elindultak. Meg akarták ismerni a zsidók királyát. Végére akartak járni a történetnek, és személyes meggyőződést szerezni. Segíts, Urunk, hogy ilyenek legyünk mi is, akik minden áldozatra készek azért, hogy megtaláljunk téged, megtaláljuk az igazságot, megtaláljuk a szabadulást és az igazi vigasztalást. Amen.

0: Pilinszky János harmadnapon. És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ, mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve, harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. Híres verse Pilinszky Jánosnak a harmadnapon. Egyszerű, rövid vers, a szándékosan egyszerű kezdősorok az éssel bevezetett kezdősorok, mint ha azt sugallanák, hogy egy nagy történet egy-egy darabját mondja el a költő, ami már megalkottatott, ami már beteljesedett, erről csak töredékeket tud közölni. És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele a Ravensbrücki fák. A fordított szórend, először a hatalmas ige, állítmány, utána pedig az alany, a hamuszín egek, a Ravensbrücki fák, jelzi, hogy valami ünnepélyes kezdésről van szó. A fölzúgás, a trombita, a kürt, a harsona hangja valami győzelmet, valami dicsőséget jött közölni. Valami alapvetően megváltozott. De mi? És rögtön a harmadik sor már ezt az érdeklődésünket, ezt a feszült érdeklődést már rögtön meg is válaszolja, kielégíti. És megérzik a fényt a gyökerek. Talán az egész versnek egyik leghatalmasabb sora. És megérzik a fényt a gyökerek. Olyan fény jött a világba, olyasmi teljesült be, olyasmi ment véghez, amit a gyökerek is megéreznek, ami lehatol az emberi létezés legmélyebb kamráig, legsötétebb zúgaig, mint a fák gyökeréig, és megérzik a fényt a gyökerek, hogy ez a megváltás, ez a megoldás teljes és tökéletes, ennek nincsen híja, ez átjárja az egész világot, és át tudja járni minden ember szívét, az enyémét is, a tiédet is, maradéktalanul. És megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ, az ésekkel folytatódó rövid sorok jelzik, hogy itt a fordulat után most már az elterjedés, a mindenki számára nyilvánvalóvá tétel, a mindenkihez való eljuttatás, és a mindenki részéről pedig a hálaadás, a dicsőítés, a méltó válasz, és fölzeng a világ. A második versszak, hogy szoktam mondani, egy kicsit halványabb sorral kezdődik, és egy olyan erős jelzővel, ami egy kis megbicsaklás a versben. Mert megölhették hitvány zsoldosok. Túl erős ez a hitvány jelző. Nem indokolja a krisztusi megváltás ennek a jelzőnek a használatát, hiszen amikor Krisztust megölték, keresztre feszítették, ez elsősorban nem a zsoldosok bűne volt, sokkal nagyobb bűne volt azoknak, és erről Jézus maga is beszélt János evangélium a 19. fejezetében, amikor Pilátusnak azt mondta, hogy nagyobb bűne van annak, aki a te kezedbe adott engem. Nagyobb bűne volt a zsoldosoknál Pilátusnak, és Pilátusnál is nagyobb bűne a vallási, a papi vezetőknek. Tehát én úgy gondolom, hogy a versben egy kis megbicsaklás, egy kis visszalépés, egy kis torz jelző ez, és megölhették hitvány zsoldosok. Persze, hogy mivel lehetne helyettesíteni, mit bír el a versmérték, és milyen jelző kívánkoznék ide, hát ezt megmondani nem tudnám, csak mint verset szerető, vershez talán kicsit értő ember érzem azt, hogy kiri ez a jelző a sorból, de az egész versből is. Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve, harmadnapra legyőzte a halált. Az érzelem telített első versszak után a tényközlő és egy kicsit leeresztő második versszak, amely azonban a maga egyszerűségével is jelzi, hogy igen, itt valaki életet adott. Életet adott az életért. Fiad által ismét fiaddá fogadtál, ahogy mondja egy reformációkori ének. Harmadnapra legyőzte a halált, mert három napig osztozott velünk, emberekkel, abban, ami mindannyiunkra ránk vár, mert három napig osztozott velünk abban, hogy a sír fogságába jutott. Jézus meghalt, és teljesen meghalt. Jézust eltemették Arimatei József és Nikodémus, és ugyanúgy át kellett élni ezt az öntudatlan alvás állapotot, hogy bárki ember, amikor meghal, az alvás, az öntudatlan létezés, vagyis a nem lét, a nem tudatos létezés állapotába kerül. Harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. A latin sor, amely visszhangozza a magyar kifejezést, az egyházi liturgiából való, a középkori egyház által összeállított liturgiából, amely az egyháznak a szavát és meggyőződését közvetíti, és mint ilyet ünnepélyesen, hiszen az egyszerű, késleltetett, az ésekkel szinte töredékszerű versmenetben ez a latinul hangzó kifejezés az ünnepélyességnek a ne továbbját is jelentheti egy olyan költő esetében, aki ehhez a latinitáshoz végig ragaszkodott. És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és széltámad, és fölzeng a világ. Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve. Harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die.
1: Másfél óra irodalom kedvelőknek. Szerkesztő műsorvezető Ritkai Katalin.

0: Tisztelt közönség, kedves hallgatóink! Köszöntöm a műsorunk iránt érdeklődőket, valamennyi kedves vendégünket, akik megtiszteltek bennünket. Az itt ülő közönséget épp úgy, mint a rádiókészüléket mellett figyelő társalgó hallgatókat. A jogi kar aulájából jelentkezünk ismét. És ez alkalommal is a társalgónak ez a kiadása bibliai témával foglalkozik. Tehát 85 percben egy ismert bibliai példázatnak, a tékozló fiú történetének, az irodalmi utóéletével és ennek a két dolognak a kapcsolatával foglalkozunk majd. Tavaly előtt az énekek énekét dolgoztuk föl ugyanilyen rádió előadás formájában, tavaly pedig egy másik, azt hiszem nem kevésbé aktuális és nem kevésbé nekünk szóló üzenettel foglalkoztunk a Bibliából, Jób könyvével. Most azt hiszem, az nem szorul különösebb bizonyításra, hogy a szerelem és az emberi szenvedés azok örök, egyetemes és mindig aktuális témák. De vajon miért választottuk most a harmadik alkalomra éppen a fékozló fiú történetét? Kedves költőm, akinek én hiszek, mert minden szavát nagyon mélyen megszenvedve írta le, Pilinszky János ezt mondta erről egy helyütt. Valamennyien fékozló fiúk vagyunk, azzal a különbséggel, hogy egyesek az atyai háztól eltávolodó, míg mások az oda visszavezető úton járnak. Hát kérem szépen, ehhez azt hiszem nem kell kommentár. Még a közreműködő színművészeket szeretném bemutatni, pontosabban bekonferálni. Bánfi György, Benkő Gyula, Szabó András, Tihanyi Péter, Vallai Péter és Zolnai Zsuzsa előadásában hallják majd a bibliai részleteket és az irodalmi feldolgozásokat. Itt most átadom a szót Reisinger János irodalomtörténésznek, a bibliai példázat bemutatásával kezdjük el ezt a mai estét.
1: Nagyon sok példázat található, nem csak az Új Szövetségben, hanem már az Óban is. Írás könyve 9. fejezetében van egy megragadó példázat a királyt választó fákról, ugye Jótám példatörténete. Vagy Sámuel 2. könyve 12. fejezetében található Nátán próféta példázata, a szegény ember egyetlen egy báránykájáról, amelyet elorozott gazdag szomszédja. Nos hát, ezek a példázatok felszaporodnak az Új Szövetségben, az evangéliumokban körülbelül 40 példatörténettel találkozunk. Jézus Krisztus ilyen példázatokkal tanította meglehetős nagyszámú hallgatóságát, mert a képies történetek szemléletes képet nyújtottak az erkölcsi világ alapvető összefüggéseiről, ezeket tehát mindenki megértette. Rendkívül egyszerűek ezek a példázatok, szokványos hétköznapi történeteket mondanak el, ugyanakkor rendkívül mély erkölcsi tartalmakat fednek fel. Éppen ezt kell majd megfigyelnünk, hogy az egyszerű, a hétköznapi, a szokványos történetben milyen nem hétköznapi, nem szokványos, vagyis rendkívüli mozzanatok bújnak meg. Hát a legismertebb példázatot választottuk a tanulmányunk tárgyául, hogy ezt megfigyeljük, a tékozló fiújét, amely Lukács evangélium a 15. fejezetében található. Mindenekelőtt hallgassuk meg a példázatot Károlyi Gáspár fordítása nyomán.
2: A tékozló fiú példázata. Mondta pedig Jézus, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megosztotta közöttük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolta vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt mezeire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni a gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, de senki sem adott néki. Mikor aztán magába szállt, mondta. Az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam, tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt, és mondta néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta a szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk, és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdtek azért vígadni. A nagyobbik fiú pedig a mezőn volt, és mikor hazajövén közel ért a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakolta, mi dolog az. Azt pedig mondta néki. A te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta az atyának. Ívé, ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy a barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki a paráznákkal emésztette föl a vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Azt pedig mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.
1: Fogták ezt a példatörténetet az evangélium vagy az egész Biblia szívének is nevezni. Arra utal ez az elnevezés, hogy rövid tömör formában az egész könyvek könyvének az egész evangéliumnak summáját, summázatát adja. Szól az igazi megbocsátásról, de szól az igazi megbánásról, bűntudatról is, és ugyanakkor megmutatja azt, hogy mennyire visszataszító az emberi világban az ítélkezés, a korholás, a neheztelés másokra. Szeretném feltenni az első kérdést, hogy mi ennek a példatörténetnek, ennek az egyszerű, hétköznapi, szokványos példázatnak az első rendkívüli mozzanata. Én a magam részéről úgy válaszolnék erre, hogy a fiú magatartása. Az a magatartás, amelyet így mond el a Szentírás, hogy magába szállt. Ugye hallottuk azt, hogy ez a fiú eltávolodott messze az apai háztól, elverte mindenét, és aztán olyan megalázó helyzetbe jutott, hogy disznókat kellett neki őrizni, és még abból a moslékból sem kapott, amelyet a disznók elé löktek. Valahogy itt fel kellene idéznünk ennek a példázatnak a képzőművészeti utóéletét, mert rendkívül megragadó alkotások mutatják be a tékozló fiúnak ezt a helyzetét. Csak úgy utalok az érdeklődők számára Dürer, Rembrandt és egy kortárs művésznek, magyar alkotónak, Szalai Lajosnak a metszeteire és grafikáira. Az a közös ezekben a feldolgozásokban, hogy ilyen nagy hízott sertések között ott van a tékozló fiú, egy ágról szakadt vézna, rongyaiban térdeplő ember, vagy ezek a művészek azt akarták kifejezni, hogy lám-lám az ember milyen helyzetbe süllyedhet nehezebb és kiszolgáltatottabb lehet az élete téves döntései folytán, mint amilyen az állatoké. És ebben a helyzetben gondolkodott el a tékozló fiú. Ebben a helyzetben szállt magába, ahogy hallottuk. Miért nevezném én ezt rendkívüli mozzanatnak? Azért, mert sajnos az emberi világban egyáltalán nem ezt látjuk. Nem azt látjuk, hogy az ember szembesülne önmagával, szembesülne a hibása téves döntéseivel, vagy azok következményeivel. Mit csinálunk mi emberek ilyen helyzetben? Különböző kifogásokat találunk a hibás döntéseinkre, vagy úgy gondoljuk, hogy majd helyrehozzuk a magunk erejéből az életünket, majd valamivel megreformáljuk a helyzetet, vagy egyszerűen a körülményekben bizakodunk, és azzal áltatjuk magunkat, hogy majd csak változnak jobb irányba a körülmények. Vagy aztán más emberek azt mondják, hogy majd az idő mindenre ad orvoslást, és majd az idő meghozza a gyógyulást, a megoldást. A tékozó fiú nem ezt az utat járta. Ő neki volt mersze szembenézni önmagával, a téves döntésével, és volt ereje elhatározást tenni, hogy oda megy ahhoz, aki erőt adhat neki, aki valóban megjobbíthatja az életét, vagyis visszatér az atyához. És ezután indult el, hogy az atyai ház felé vegye az útját. Én úgy gondolom, hogy ez a példatörténetnek az első rendkívüli mozzanata, ez a rendkívüli tanulság van benne, hogy az ember részéről milyen nehéz akadályokba ütközik beismerni a valóságot, még akkor is, amikor még képletesen ilyen moslékos vájukhoz jutunk, süllyedünk le, de mégis, ha aki ezt a döntést meghozza, és odafordul erőért és tanításért, tanácsért, ahol az valóban van, annak új életeket kezdődhet.
0: János, az előbb amúgy is a képzőművészet területéről hoztál példát, úgyhogy én is jogosultnak érzek itt egy közbevetést, most a zeneművészetből. És pontosan itt kell említenünk ezt ennél a mozzanatnál, hiszen amikor a tékozló fiú példázatát olvassuk a Bibliában, akkor először talán nem is olyan mellbevágó ez a mozzanat, amit most így utólag magyarázattal együtt már mi is olyan döntőnek érzünk. Tehát, hogy a fiú megrendül, magába száll. Ez ritkán fordul elő velünk, mert általában elég nehezen látjuk be a hibás döntéseinket, és még ritkábban vonjuk le a konzekvenciát, és még ritkábban fordul elő, hogy a fölismert igazság fényében elkezdünk másképpen cselekedni, vagy másképpen élni. Most gondolom, hogy ez a mozzanat ragadott meg nem egy zeneszerzőt, akik ezt a híres témát földolgozták. Sergej Prokofjev 1928-ban komponált egy balettet, az a címe, hogy a tékozló fiú. Prokofjevnek más nagyon nagy sikerű balett zenéi egy kicsit elhomályosították ezt a művet. Ugye mindenki ismeri a Rómeó és Júliát meg a Hamupipőkét, de erről a tékozló fiúról szinte egyáltalán nem is tudunk. Pedig azt hiszem, hogy érdemes felidéznünk, egy orosz művésztársulatnak komponálta, és 29-ben be is mutatták Párizsban. Van ennek egy rendkívül érdekes tétele ennek a műnek, egy sarkalatos pont, ahol bekövetkezik ez a megdöbbenés, ez a magába szállás, a kiózanodás, a felocsúdás, hogy hogyan is éltem én eddig.

0: Ezek után rá is térhetünk a példázatnak a második rendkívüli mozzanatára. Akkor, amikor erről a példázatról beszélek, vagy megkérnek különböző helyeken, iskolákban, vagy művelődési házakban, hogy ismertessem ezt a példázatot, és megkérdezem a hallgatókat, hogy mi ragadta meg őket legelőször ebből a történetből, mindenki gondolkodás nélkül az apának a viselkedésére szokott szavazni. És valóban ez a legdöntőbb és legszívbemarkolóbb része a példázatnak, noha ez már a második rendkívüli mozzanat. Először is az is megdöbbentő, hogy az apa nem bocsátkozik vitába a fiával. Ha a fiának az erkölcsi döntését tiszteletben tartja, és hatalommal, erőszakkal nem tartja vissza, kiadja az örökségét, a fiú elmegy. Aztán a második, még ennél is figyelmet érdemlőbb mozzanat az, ahogy bekövetkezik a találkozás az apa és a fiú között. Idézzük csak fel egy pillanatra még egyszer, hogyan is olvastuk ezt Lukács evangéliumában?
1: És felkelvén elment az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt.
0: Hiszen az atya nem tudta, hogy mikor jön vissza a fia. Az apának erről fogalma nem lehetett. Mit jelent akkor mégis, hogy mikor még távol volt, meglátta őt az ő atya? Ezek szerint tehát ez az atya minden nap szüntelenül várta és várta vissza a fiát. Nem mondott le a gyerekéről. Nem olyan volt, mint a szokványos apák, akik megórolnak a gyermekükre, vagy egészen közömbössé válnak vele szemben, hanem ennek az apának rendkívüli kincs, rendkívüli érték maradt a fia azután is, hogy tőle messze távolodott, tőle messze sodródott. Tehát ennyit jelent ez a rendkívül finom megfogalmazás, ez a rendkívül finom mozzanat, hogy mikor még távol volt, meglátta őt az ő atya. Figyelmet érdemel ezután az, hogy mikor jön a tékozló fiú és szól az apához, az apa minden föltétel nélkül visszahelyezi fiúi jogaiba. Nem állít föltételeket, nem mondja azt, hogy majd meglátom, hogy mennyire komoly az elhatározásod, nem mondja azt, hogy egy kis próbaidő után majd esetleg visszafogadlak fiamnak, hanem rögtön, közvetlenül a legnagyobb bizalommal és szeretettel van a fia iránt. Beszél ez a példázat arról, hogy csak is a föltétlen bizalom, a föltétlen szeretet gyógyító erejű. És az is rendkívüli a példázatban, hogy rögtön meglátjuk, hogy mennyire gyógyította is a fiút. Tudnék, a fiú nem mondta végig azt, amit ő távol az atyai háztól elgondolt. Az már lemaradt a vallomásából, hogy tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Ezt már nem mondta. Hiszen az apa mindenestől visszafogadja őt, a legszebb ruhát adja rá, gyűrűt a kezére, sarut a lábaira, és még egy hatalmas örömünnepet is rendez a tiszteletére. A Bibliában megfigyelhetjük, különösképp az evangéliumokban, hogy ezek a példatörténetek nem állnak önmagukban. Más egyéb példázatok kiegészítik az egyes mozzanatokat. Jézus Krisztus először elmondta az elveszett juról, utána az elveszett drachmáról szóló példázatát, és ezek után tért rá a tékozló fiúra. Vajon mit tanulhatunk az első két példázatból, ami segítségünkre van jobban megérteni az apának a viselkedését? Az első példázatban szó van egy pásztorról, akinek 100 juha van, de az egyik elkóborolt, elcsatangolt, és miután visszahajtotta a többit az akolba, ez a pásztor elmegy, hogy megkeressen, minden megtalálja azt az egyetlen egyet. A második példatörténetben szó van egy asszonyról, akinek 10 drachmája van, de egy elveszett. De az az, hogy nem nyugszik meg abból, hogy 9 megvan már, hol van az a 10., nem törődöm vele, hanem gyertyát gyújt, kisefri a konyhát, mindent megmozgat annak érdekében, hogy az az egy drachma is megkerüljön. Az előző két példázat tehát arról beszélt, hogy mennyire fontos az egyes ember, az egyes lélek. Hogy a pásztor is, meg az asszony is, meg a tékozó fiú történetében az apa is nem tömegben gondolkodik, nem számszerű nagyságban gondolkodik, hanem minden egyes ember végtelenül értékes a számukra, ezt akarta Jézus Krisztus kiemelni ezekkel a példatörténetekkel. Nagyon érdekes, hogy ebben a három példázatban a párhuzamok mellett, a hasonlóságok mellett van még egy kulcsfogalom is, amely mindegyikben megtalálható, amely mindegyiken végigvonul. És ez a kulcsfogalom a Bibliának, de főképp Jézus Krisztus tanításainak is az egyik kulcsszava. És ez pedig az elveszettség. Az elveszett juhról hallottunk, az elveszett drachmáról hallottunk, és nagyon sok Bibliában, például a német Bibliában, ezelőtt a tékozó fiú történet előtt nem az áll, hogy a tékozó fiú, hanem az elveszett fiú. Mind a három történetben az elveszettség a kulcsfogalom. Itt hallottuk is a felolvasásban, hogy az apa kétszer is kiemeli, hogy az én fiam elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámadott. Mi ebből nyilvánvaló a mi számunkra? Az, hogy a kezdeményezésnek, a keresésnek mindig máshonnan kell kiindulnia, a pásztortól, az asszonytól. Itt ugyan nem erre tette Jézus a hangsúlyt, hogy az apától, de ez a várakozás, ez a türelmes, álhatatos várakozás, ez fölér egy kezdeményezéssel, ez fölér a legnagyobb cselekedettel is. Én úgy gondolom, hogy Georg Friedrich Händelt a messiás komponálása közben éppen ez inspirálta arra, hogy a jó pásztorról is írjon egy tételt ebbe a hatalmas nagy zeneműbe, ugye a 18. század közepéről való Händel messiása, és a 18. tételének ez a címe magyarul, hogy félti őrzi nyáját a drága pásztor.

0: Két rendkívül megnyerő és szép mozzanat után most a példatörténet harmadik rendkívüli, de annál szomorúbb és lehangolóbb részéhez érkezünk. Tudnék, az idősebb fiú magatartását kell egy kicsit közelebbről szemügyre vennünk. Hogy ismét a képzőművészettel kezdjem, elsősorban a rádió hallgatók kedvéért, akik nem láthatják a műveket, de mégis érdemes felidézni ezeket, szeretném önöknek bemutatni Rembrandt 1668 és 69 között festett képét, amely a leningrádi Ermitázsban látható, a tékozó fiú hazatérése. Egészen megragadó ez a festmény, ez az alkotás. Rembrandt a halála évében készítette, de oly sok évtized nekikészülődés után számos rajzot, részkarcot és vázlatot készített ehhez. Függőleges irányban ketté tudjuk osztani ezt a kompozíciót, és ha szembeállunk vele, bal oldalán látjuk az apának és a fiúnak a találkozását. Ez egy rendkívül meleg tónus és megindító jelenet. Nem lehet eldönteni, hogy ki szenvedett jobban, az apa-e vagy a fiú-e, aki távol volt, vagy aki nélkülözte a gyermekét. És a két részre osztott kompozíció jobb oldalán látjuk az idősebb fiút, aki mintha karót nyelt volna, áll egyenesen, mereven, valami hideg, közömbös tekintettel nézve apának és fiúnak a találkozását. Térjünk vissza a példázathoz, a Bibliához, és nézzük meg, hogy mire is hivatkozik az idősebb fiú, amikor kárhoztatja ezt a visszafogadást, amikor megítéli a tulajdonapját. Először is azt mondja az apjának, hogy annyi esztendőtől fogva szolgálok néked. De nekem még ugye egy kecskefiat sem vágattál le, hogy a barátaimmal együtt vigadjak. Hát most jól érezte magát az apjánál, vagy nem érezte jól magát? Ha nem érezte jól magát, akkor neki is el lehetett volna mennie. Ha pedig szerette az apját, ha jól érezte magát, akkor pedig miért mondja ezt, hogy annyi esztendőtől fogva szolgálok néked? Talán teher volt neki ez, hogy otthon maradt? Egy másik Biblia vers jut az eszembe, Pál apostol mondja a Római Levél 14. fejezetében, a 22. versben, tessenek csak figyelni, milyen mély értelmű mondás, boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Ha tesszük a jót, ha meg vagyunk győződve a jóról, akkor magáért a jóért tegyük a jót, semmi jutalmat vagy viszonfizetést nem kívánva. Tehát ez a fiú nem a legtisztább indítékokkal, nem a legtökéletesebb lelkülettel volt otthon az apja mellett. Aztán a második érve ez, hogy soha parancsolatodat át nem hágtam. Vajon elmondhatta ő ezt? Vajon melyik ember mondhatja el önmagáról, hogy soha a szeretet, a méltányosság, az igazságosság, királyi parancsát soha át nem hágta? Ehhez nagy önhitség és nagy beképzeltség kell. Az idősebb fiúban ez is megvolt. És aztán figyeljünk még a hangsúlyokra is, amikor így beszélt az apjához, hogy amikor ez a te fiad megjött. Nem azt mondta, hogy az én öcsém. Ő ennyi sorsközösséget nem vállalt az öcsével, hogy úgy nevezze, hogy öcsém, amikor ez a te fiad megjött, aki a paráznákkal fölemésztette a vagyonát, akkor te így visszafogadod. Most megint szeretnék utalni az előző két példatörténetre. Az előző két példatörténetet, ahogy elolvassa az ember, az az érzése támad, milyen szép is, ahogy a pásztor örül az elveszett századik fiúnak. Milyen szép is, ahogy az asszony örül a tizedik drachmának, mert mind a két példatörténetben örülnek. Tehát nem ledőlnek a hosszú keresés után, hogy jaj, végre megvan ez a átkozott állat, és most már betehetem az akolba, vagy jaj, végre megkerült ez a pénz, és most már megvan a 10 drachmám, hanem utána összehívják szomszédaikat, barátaikat, hogy együtt örüljenek ő vele. Mennyire lehet örülni egy báránykának, egy vagyontárgynak? Mennyire lehet örülni a pénznek? Ugye ez nem is kíván kommentált, hogyha elveszik a pénzünk és megkerül, hajaj, mennyire örül az ember. De vajon örülünk-e a másik embernek? A másik ember előre menetelének, sikerének? Vagy ez alkalommal örülünk-e annak, hogy a másik ember szakított egy rossz életmóddal, egy nehéz helyzetből visszatért, és egy új életet akar kezdeni? Örülünk-e ennek ugyanúgy, mint egy vagyontárgynak, vagy mint a pénzünknek? Azt hiszem, hogy ha ezt végig gondoljuk, akkor azt látjuk, hogy ez a három példatörténet, vagy nagyon egyszerűen, nagyon világosan, de igen-igen határozottan rávilágít az emberi önzés mélységeire. Ezeknél egyszerűbben és nyilvánvalóban nem is lehetett volna megmutatni, hogy milyen nagy az emberi önzés. Mi mindennek tudunk örülni a világon, csak éppen a másik embernek nem. Akkor sem, amikor a sorsa jobbra fordul, akkor sem, amikor pozitív irányban megváltozik az élete. A bibliai példázat elemzésének befejezéséül még tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon kiknek hangzott el ez a példázat? Kiket tanított Jézus ezzel a három példázattal, és most maradjunk csak ennél a tékozó fiú példázatával. Lukács evangélium a 15. fejezetének elején a következőt olvassuk.
1: Közeledtek pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zúgolódtak a farizeusok és az írástudók mondván, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Ő pedig ezt a példázatot mondta nékik.
0: Hét ember csoport volt Jézus közelében. Egyrészt a vámszedők és a bűnösök, a társadalom megvetettjei, a társadalom alsóbb, erkölcsileg nézve alsóbb rétegében helyet foglaló emberek, másrészt viszont a társadalom magasabb rétegéhez tartozók, azok, akik a többieknél, főleg pedig a vámszedőknél és bűnösöknél jobbnak képzelték magukat. És Jézus Krisztus tanításaiban az a páratlan, hogy olvassuk az evangéliumokat, hogy ahány embertípus, vagy ahány embercsoport volt a közelében, mindig tudott olyat mondani, és olyan példázatokban szólni, hogy mindenki megérthette belőle azt, ami hozzá szólt. Vámszedő.

0: az időse fiúnál megnyilvánul, mennyire hideg, részvételen, közönös ez a viselkedés, és mennyire meg kell ebből is térni. És befejezésül még csak arra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy megint páratlanul csodálatos az atyának a viselkedése. Mert az atya nem csak a kisebbik fiával iránta jó, hanem akkor, amikor az idősebb fia ellenhon neki, sőt, tárhoztatja őt, akkor az apa talán elutasítja őt, vagy rövid pár szóval félreállítja, nem. Ő pedig kimenvén kérlelte őt. Egy egészen páratlan atyával állunk itt szemben. Egy egészen páratlan lényel, akinek valóban minden emberi élet egyformán fontos, azoké, akik az emberek szemében a legtávolabb vannak, és azoké is, akik a maguk szemében nincsenek távol, a farizeusok és az írástudók, de a valóságban éppen olyan, ha nem még távolabb vannak az atyától.
1: Mindig megdöbben az ember, hogyha ezt a szöveget olvassa vagy hallja, hogy Lukács evangéliumának szerzője mennyire ismerte az emberi lelket, milyen nagy pszichológus volt. Ugye hazajön a testvérem, de nekem nem tetszik az, ahogy az apám bánik vele, azért nem azt mondom, hogy megjött az öcsém, hanem azt mondom, íme a te fiad. Mindebben nem is az a különös, hogy ezt már 2000 évvel ezelőtt vagy akörül is jól tudták, hanem az, hogy azóta milyen keveset változtunk. Valószínűleg ezek a lélektani rejtelmek izgathatták az írókat, költőket és más művészeket is, amikor újra és újra hozzányúltak ehhez a témához. A továbbiakban az irodalmi feldolgozások történetét kellene valahogy természetesen csak nagy vonalakban áttekinteni, hiszen itt igen gazdag anyagból kell válogatnunk, amennyire a mi lehetőségeink engedik. Néhány jellegzetes, vagy éppen remek műszámba menő alkotást szeretnénk azért bemutatni önöknek. Nagyon érdekes, hogy a középkori feldolgozások úgy szólván mind drámák. A kora középkortól egészen a késő középkorig különböző humanista feldolgozásokban találkozunk a tékozó fiúnak a példázatával. Föl is írtam itt magamnak, mert ezt már igazán csak a tudós filozof tudják, hogy két humanista, Burkhard Valdis és Jörg Vitram, az előbbi 1527-ben, az utóbbi 1540-ben írt színdarabot a példázat nyomán. Most, aki következik, talán már ismertebb név lesz az önök számára is, az itáliai Castellano Castellani moralitása kerül majd szóba. Itt azért könnyebb a helyzetünk, mert ez az Akárki című drámagyűjtemény misztériumjátékok, mirákulumok és moralitásoknak az antológiája kötete nem olyan régen jelent meg az Európa kiadónál, tehát ezt lehet majd ellenőrizni olvasás útján is mindazt, amit el fogunk erről a műről mondani. Most azt föltűnően érdekesnek találom, hogy annyira drámai ez az alapanyag, hogy majdnem minden középkori szerző színdarabot ír belőle. Említek még egyet, mielőtt a Castellanira rátérnénk. 1500 színműve volt, tudjuk jól, Félix Lope de Vegának, aki különlegesen termékeny szerző volt, és ezek közül egy a tékozló fiúról szól. Na most rengeteg feldolgozás van, de most már tényleg nem teszem próbára az önök türelmét, hanem azt várom Reisinger Jánostól, hogy valahogy nagyon röviden és frappánsan összefoglalja, hogy miben lehet a lényegét látni ezeknek a 15., 16., 17. századi feldolgozások összességének. Tehát mik
0: ezek a színpadi feldolgozások lényegében két részre osztották a tékozó fiú példázatát. Az első részében meglehetősen mozgalmasan és elevenen megelevenítették a kicsapongást. Azt, ahogy a tékozó fiú, hogy olvassuk, dobzódva élt, elverte az örökségét, tehát kocsmai jelenetek, ledér, társaság, italozás és játék, ezt vitték színre, hiszen ezek a játékok hosszabb ünnepnapokon, például farsangi ünnepekkor vagy máskor kerültek előadásra. Aztán a második részében a daraboknak következett az erkölcsi summázat, az erkölcsi tanulság levonása, egy kicsit szervetlenül csatlakozott ez az előző részhez, de ezt mindegyik szerző kötelességének érezte, hogy ezt megírja a végén, hogy azért jól kioktassa az embereket, hogy ne csináljanak olyat, amit éppen előzőleg láttak, és amit olyan nagy kedvel

0: késéssel vittek színre ezek a szerzők. A híres pízai professzor Castellano de Castellani játéka is így épül fel. Most ebből egy olyan részletet mutatunk be, amely viszonylag egy értékesebb szövete ennek a darabnak. A mulatozásra készülő barátoknak, ugye a tékozó fiúval együtt a beszélgetését, hogy eltervezik ugye ezt a dobzódást és az örökségnek az elfecsérelését, és aztán azután egy hirtelen színváltással az apát látjuk magunk előtt, ahogy jajong, sír a fia után. Tehát következik most Castellano de Castellani, játék a tékozló fiúról, fordította Tandori Dezső.
1: Én életem legjobb hírét megéltem. Ifjú vagyok, szabad, tenger a pénzem. Ma elszámoltam apámmal, akárha életlen leszületelném a tőkét. Mások csak az örökhagyó halála után kapják meg, amiből a bőség. Időmszóra úgy fordult, aratásra érett a kalász, mely még mint a zöld rét. Költekezhetem, mert teli a tarcsolj. Halál, fücsnéket, csak még meg ne orrolj.
2: Ezerszer is légy üdvözölve nálunk. Örülünk, hogy érti nagy-nagy szerencse. Bármi szolgálatodra készen állunk, megtisztelő barátságot keresve.
3: Rendelkezz velünk, parancsodra várunk. Hétalvót ébreszt, így tartsolj, ha telve. Csak szó, csak nincs, mert megteszünk mindent, míg pénz sörgése visszhangzik fülünkben.
1: Azt akarom, barátaim, vigadjunk. Játékos kártyás kezünket nosítsuk, szép lányokkal szerelmesen mulatszunk, hiszen a tűz is úgy ég csak, ha szítjuk.
2: Ha már csak holtig lehet itt maradnunk, ne kincsestől nyeljen el egy sötét lyuk. Ifjak vagyunk, mulassunk, ezt ajánlom, majd unatkozhatunk a más világon.
1: Na hát, ugyanez sorsunknak tanácsa. Mulassunk, soká sehol ne időzzünk, s ha bukkannánk valami szép leányra, majd ügyesen a nyomába szegődjünk.
3: A pénz beszél, mert anélkül hiába vitézkedünk, a végén úgy segődünk. A pénz csábítása kire ne hatna, legyen akár királynő, mint Johanna.
4: Fia, hol járhatsz? Nem látlak sem erre. Fiam, hogy el ne bukj, ki most a gyámod? Fiam, rossz útra lábad kivezette. Fiam, utad végül mi végre járod? Fiam, szeretlek, s meghalnék helyette. Fiam, sértésed rajtam súlyos átok. Fiam, ha nem térsz vissza semmiképpen, sóhajok közt kell életem legyen.

0: A 16. század után lépjünk a következőbe, a 17. századba, mert itt egy igen rendkívüli jelentős művel találkozunk, amely egyrészt a labirintus hasonlatán, toposzán alapul, másrészt a tékozó fiú példázatáin. Johannes Amos Comenius cseh morva husziták leszármazottja volt, és 1631-ben a lengyelországi Lesznóban fejezte be életének talán főművét, amely címével is sokat mond, a világ útvesztője és a szív paradicsoma. A második végleges kiadásból idézünk majd, amely jóval ezután 1663-ban jelent meg Amsterdamban. Comeniusról tudjuk, hogy Magyarországon is járt, Sárospatakon, aki elmegy ebbe a városba, a múzeumban külön szobát is talál, amelyet az ő magyarországi működésével kapcsolatos emlékekből rendeztek be. Comenius azonban nem csak kiváló pedagógus volt, jó író, hanem hatalmas gondolkodó is. Ez kitűnik ebből a kis regényből, amelyet szíves figyelmükbe ajánlok. Az utóbbi 10 évben kétszer is kiadta a Madás és az Európa kiadó, de nagyon gyorsan elfogyott mind az utolsó szálig, mind a két kiadásból. Comenius főhőse maga a szerző, a vándor, aki útra kél, de aki egy kicsit tékozó fiú is, ezt önmagáról be is vallja, tudnélik, egy különleges szemüveget kap, amikor elindul a világban körülnézni, és itt szeretném pontosan idézni, hogy mit ír ő erről a szemüvegről. Azt mondja, hogy ezt a szemüveget a látszat üvegéből csiszolták, kerete pedig a szokásnak nevezett szaruból készült. Mit akar ezzel Comenius sugallni? Hogy az emberek sajnos a látszatok alapján mennek és ítélnek, és a szokások irányítják, igazgatják őket. Szerencsére ez a szemüveg nem egészen a szeme előtt áll, hanem egy kicsit félre billenve illesztették rá, tehát nem mindent lát azért fonákul és rosszul. Van egy kis rés, ahol világosan azt a valóságot látja, amely között él. Mi ez a valóság? A vándor, ez a tékozó fiú végigjárja az egész világot, a társadalom valamennyi fokát és elkeserítő dolgokat tapasztal. Ahogy lehet tapasztalni, lehetett tapasztalni a 17. században és azóta is. Csalással, törtetéssel, fennhéjázással találkozik mindenütt. Vajon van-e megoldás? Vajon van-e kiút ebből a világból? Mit válaszol erre Comenius, aki végigvezeti hősét ezen a világon, aztán, és ezt fogjuk meghallgatni, az alábbi részletben azt mondja majd el, hogy visszatér ez a fiú, találkozik Krisztussal, elmond neki mindent, és maga Jézus Krisztus fogadja őt, és összehasonlítja azt a világot, amit látott, és azt a világot, amelyet tőle kap majd cserébe azért, hogyha lemond róla. Tehát következik Comenius, a világ útvesztője és a szív paradicsoma, részletek a mű 38. és 39. fejezetéből. Fordította Mayer Judit és Dobosi László.
1: Hol voltál, fia? Hol voltál oly sokáig? Merre jártál? Mit kerestél a világban? Boldogságot? Hol kellett volna keresned, ha nem az Úrban? És az Urat hol, ha nem az ő templomában? És az élő Istennek mely templomát, ha nem azt az élő templomot, amelyet ő maga készített magának, a te tulajdon szívedet? Néztem, fiam, hogyan tévelyek, de nem akartam már tovább nézni, elvezettelek magamhoz, bevezetvén téged, te magadba. Mert itt választottam magam a palotát lakhelyül, ha akarsz itt lakni velem, megtalálod mindazt, amit a világban hiába kerestél, a békét, boldogságot, dicsőséget, és mindenek bőségét. Ígérem, fiam, nem fogsz csalatkozni, mint amott.
2: E beszédet hallva és megértve, hogy üdvözítőm Jézus Krisztus szól hozzám, akiről már azelőtt is hallottam a világban felületesen valamit, nem félelemmel és kétkedéssel, mint a világban, hanem örömmel eltelve, és teljes bizalommal feléje nyújtottam összekulcsolt kezem, és így szóltam. Itt vagyok, Úr Jézusom. Fogadj el magadénak. Tied akarok lenni, és maradni mindörökre. Szólj a te szolgádhoz, és add, hogy engedelmeskedjem. Mondd meg, mit kívánsz, és add, hogy abban kedvem teljék. Terhelj meg, amivel tetszik, és add, hogy elviseljem. Használj, amire akarsz, és add, hogy győzzem. Parancsolj, amit akarsz, és amit parancsolsz, add meg. Én ne legyek semmi, hogy egyedül te légy minden.
1: Elfogadom ezt tőled, fiam. Légy álhatatos ebben. Nevezd magad, s maradj meg enyémnek. Enyém voltál, és vagy ugyan öröktől fogva, de ezt eddig nem tudtad. Különös utakon, kerülőkkel és kitérőkkel vezettelek el magamhoz, amiről te nem tudtál. És nem tudtad, hogy nekem minden választottam kormányzójának, mi ezzel a szándékom? Sőt, azt sem vetted észre, hogy én munkálkodom benned. Pedig mindenütt veled voltam, és azért vezettelek egy darabig kerülő utakon, hogy végül annál közelebb vezesselek magamhoz. A tudósok közt láttad, hogyan igyekeznek ők mindent kifürkészni. Számodra a tudomány tökéje az legyen, hogy engem kutatsz cselekedeteimben. Grammatikád lesz az én igéim fontolgatása. A dialektikád a beléjét vetett hit. A retorikád az imádság és fohászkodás. A fizikád a cselekedeteimről való elmélkedés. A metafizikád a bennem és az örök dolgokban lett gyönyörűség. A matematikád egyfelől jó téteményeimnek, másfelől a világ háládatlanságnak számbavétele, latolgatása és megértése. Etikád az én szeretetem, amely szabályozza az irántam és fele barátaid iránt való magatartásodat. Minden tudományokat nem azért kutatod, hogy hírnevet szerezz, hanem hogy hozzám közeledj. S minél szerényebb, annál tudósabb leszel mindezekben, mert az egyszerű szíveknek fényeskedik az én világosságom. Az orvosok közt láttad, hogy különféle eszközöket kerestek az élet megóvásához és meghosszabbításához, de te ugyan miért tételődél azon, hogy meddig élsz? Talán a te hatalmadban van ez. Nem akkor jöttél a világra, amikor neked tetszett, és nem akkor távozol innen, amikor neked tetszik, hanem az én gondviselésem irányítja ezt. Arra legyen hát gondod, hogy jól élj, nekem pedig gondom lesz rá, hogy meddig élj. Ezért teljesen bízd rám életedet és egészségedet, s magad ezzel végképp ne törődj. Számodra az legyen a jogtudomány, hogy senkitől ne irigyed se a másé, se a magadét. Kinek hagyd meg a magáit. Akinek szüksége van a tiédre, attól azt meg ne tagad. Kinek mivel tartozod, megadjad. Ha valakinek kötelességeden felül is javára lehet, akkor tartsd az kötelességednek. Ez az én jogrendem. S ha ehhez igazodsz, megőrzöd a békességet. Láttad a világban, milyen ceremóniákat rendeznek, és mennyit szivakodnak az emberek a vallás gyakorlása közben. A te vallásod az legyen, hogy csendben szolgálsz engem, és nem kötöd meg magad ceremóniákkal, mert én nem kötelezlek rájuk. Akár jót, akár rosszat mondanak rólad az emberek, nem számít, ha én elégedett vagyok veled. Ha tudod, hogy nekem kedvemre vagy, ne áhítozz az emberek tetszésére. Rokonszenvű ingatag is, tökéletlen is, fonák is. Sokszor azt szeretik, ami gyűlöletes, és azt gyűlölik, ami szeretetre méltó. Nem lehet mindenkinek eleget tenni. Míg egynek a kedvét keresed, másokkal megutáltatod magad. Legjobban teszed, de hát, ha mindezzel nem törődsz, és csak hozzám igazodsz, ha mi egyetértésben leszünk, emberi szóbeszéd sem téged, sem engem semmiben nem gyarapíthat, semmiben meg nem rövidít. Ne törekedj, fiam, arra, hogy sokan ismerjenek. Azzal tűnj ki, hogy kicsiny vagy, s lehetőleg ne is tudjon rólad a világ. Így a legjobb és legbiztonságosabb.

0: Azt hiszem, őszinte örömünkre szolgálhat, hogy ez a Comenius mű egy kicsit a feledés mély vízéből egy gyöngyszemként előkerült a könyvkiadás jóvoltából is, nem csak Reisinger Jánosnak köszönhetően. Tudnék, általában mindig az Orbis Victus szoktuk csak emlegetni, ami szintén remek mű, de ez méltánytalan ezzel a másik művel szemben, amelynek az értéke az, azt hiszem, hogy most már számunkra egy kétségbe vonhatatlan. Ha most tegyünk egy nagy ugrást, talán el fogják nézni nekünk, mert egyebet sajnos nem tehetünk az idő rövidsége miatt, hogy ilyen lóugrásokban tekintjük át a világirodalmat. Tehát a 17. századból most a 19. századba érkezünk, és ugye hát Comenius Ján Komenszkinek született, de mi gyakran szoktuk ezzel a magyaros latinsággal Comenius Ámos Jánosnak is nevezni, hiszen ez a négy sárospataki esztendeje azért egy kicsit tiszteletbeli magyarrá is tette. Tehát a cseh irodalomból most egy másik nemzeti irodalomba, a lengyel irodalomba érkezünk. Itt is drámai feldolgozásokat is említhetnénk, de Mickiewicznek, a nagy nemzeti költőnek egy lírai darabját választottuk bemutatásra. Egyébként is érdemes megemlíteni, hogy a romantika általában nagyon felélesztette azt a kultuszt, hogy a bibliai témák és a történetek ismét az érdeklődés előterébe kerültek, a káini gyilkosság, az özönvíz és más ilyen ótestamentumi történetek, de hát íme az új szövetség is hatékony volt a lengyel romantika korában. Pályája végén, tehát mintegy az életre visszatekintve azonosította magát Mickiewicz a tékozló fiú figurájával.
1: Adam Mickiewicz, a tékozló bánata, Szabó Lőrinc fordítása. Hány szeretőt és barátot találtam, hány szem jött és tűnt, mint csillag az égen. Kezem nyújtva hány kézzel paroláztam, és szív a szívhez sohasem beszéltem. Ifjú tékozló, egyre ürítettem szívem szekrényét, de adósaim ma is adósok. Törhete felettem pálcát a vád, hogy a nagy pazar én kis rabja lett a visszavonulásnak. El, lányok hada, vigyázzon az ég rád, és ti rátok is el most ifjú társak. Ifjú tékozló, én sem maradékát elásni megyek. Ne több léha dalt, zajt, jön az öregség, koldus sorsra vessem, megleltem őt, ki mindent visszaad majd, kamatostól, s idején, fönt a mennyben.

0: A romantika után a századforduló világába lépünk, 1907-ből való két feldolgozás is. Egyrészt a francia André Gidnek a Tékozló fiú visszatérése, másrészt pedig a német Rainer Maria Rilkének a Tékozló fiú kivonulása című műve. Nézzük először a francia felfogást, a francia adaptációt. A századforduló világa a polgári társadalom válság tüneteinek korszaka, a családregények megszületésének az időszaka, és Zsid is egy kis családi viszályt, egy kis családi feszültséget, egy rövid családregényt ír ebben a parabolában meg. Miről is szól Zsid nehezen meghatározható műfajú, párbeszédekkel teletűzzelt elmérkedése, elbeszélése? Arról szól, hogy a tékozló fiú visszatér, de egyáltalán nem azért, mert ezt jónak látta, hanem azért, mert idegenben nem tud mit kezdeni, minden próbálkozása zátonyra futott. Hazatérése tehát szomorú megalkuvása körülményekkel, és Zsid fokról fokra szembesíti az otthoni szereplőkkel, és annyit told a történethez, változtat a történetem, hogy ennek a tékozló fiúnak van egy öccse. És azzal végződik a Zsid elbeszélés, hogy ez az öcs elindul, ő is szembefordul az atyai házzal, és a visszatért tékozó fiú ezt mondja neki, bárcsak tudnál te nem térni vissza. Tehát a lázadás, a szembefordulás egy fönnálló világrenddel, egy polgári életformával szemben ez a történetnek egészen laicizált, tehát a bibliai hitbeli vallásos tartalomtól megüresített változata és mondandója. Tehát Zsid a kor problémák érzékeltetésére használja fel a példázatot. Ebből a példázatból most azt a részletet hallgatjuk meg, amelynek során az anya és a fiú beszélget egymással, az anya és a fiú szembesül. Ez a mű is olvasható teljes terjedelmében magyarul. André Zsid a Tékozló fiú hazatérése című művét Somjó György fordításában idézzük fel. Ez 1957-ben jelent meg a Magvető kiadó gondozásában.
1: Tékozló fiú, ki gondolatban még acsarkodol a bátyád szavai ellen, szólaltasd meg most a szívedet. Milyen jó is neked, félig elfekve üldögélő anyád lábainál, térdei közé rejtve homlokod, érezni, amint simogató keze alatt meghajlik lázongó nyakad.
2: Miért hagytál magamra én sokáig? Most már mire való a sírás, fiam? Itt vagy megint. A hosszú várakozásban elfolyattam érted minden könnyemet.
1: Még mindig vártad, hogy jövök?
2: Egy percre sem adtam föl soha a reményt. Elalvás előtt minden este arra gondoltam, ha ma éjszaka jön, ki tudja-e majd nyitni a kaput? És sokáig nem aludtam el. És minden reggel, mielőtt még egészen felébredtem volna, arra gondoltam, nem ma van-e a napja, hogy visszatér. Aztán imádkoztam. Annyit imádkoztam, hogy vissza kellett térni.
1: Himáid sürgették hazatértenet.
2: Ne mosolyog rajtam, gyermekem.
1: Ó, anyám, teljes alázattal térek vissza hozzád. Nézd, alacsonyabbra hajtva tartom homlokom a szívednél. Tegnapi gondolataim közül nincs egy, amely ma hiúnak ne tűnnék. S itt, melletted, meg sem foghatom. Miért távoztam el a háztól?
2: Többé nem fogsz elmenni.
1: Nem tudok elmenni többé.
2: Mi csábított úgy oda ki?
1: Nem akarok rágondolni többé. Semmi sem. Önmagam.
2: Azt gondoltad, hogy tőlünk távol boldog lehet?
1: Nem a boldogságot kerestem.
2: Hát mit kerestél?
1: Azt kerestem, aki vagy.
2: Ó, hát szülei gyermeke, és testvér testvéreid között.
1: Én nem vagyok hasonló testvéreimhez. Ne beszéljünk róla többé. Íme visszatértem.
2: De igen, csak beszéljünk róla. Ne hidd, hogy a testvéreid annyira különböznek tőled.
1: Ezen túl egyetlen gondom az lesz, hogy hasonló legyek hozzátok. Mindnyájatokhoz.
2: Úgy mondod ezt, mint aki már mindenbe beletörődött.
1: Nincs semmi fárasztóbb, mint külön valóságunkat valóra váltani. Ez az út végül is egészen elcsüggesztett.
2: Bele is öregedtél, igaz?
1: Szenvedtem.
2: Hegyen kis gyermekem, bizonnyal nem volt mindenes szeretet ágyad, se terített asztal minden étkezésedre.
1: Azt ettem, amit találtam, gyakorlatilag nem egyebet életlen vagy rothadt gyümölcsnél, amit csak az éhségem tett élvezhetővé.
2: De legalább csak az éhségtől szenvedtél.
1: Az égen delelő tüdes nap, az éj szívéből kelt fagyos szél, a sivatag ingó homokja, a bozótok, melyek felvérezték lábamat, mindez nem tántorított el, de, és ezt nem mondtam el a bátyámnak, szolgálnom kellett.
2: Mire való volna ezt elhallgatni?
1: Komisz gazdáknak kellett szolgálnom, akik testemet sanyargatták, büszkeségemet letörték, és még ennem is aligadtak. Akkor gondoltam azt, ó, szolgálni, csak hogyan szolgáljunk. Álmomban viszont láttam a házat, és hazatértem.

0: Rilke egészen másféleképpen tekintett erre a lázadásra, erre a hol elfolytott, hol nagyon is kitörő lázadásra, a generációs problémára. A Rilke versben, amelyet most meg fogunk hallgatni, a legtöbbször visszatérő szó az el. Azt kérdezi a költő, vajon igaza van-e az újabb, a fiatalabb nemzedékeknek, amikor idegesen, izgékonyan szembefordulnak az idősebbekkel, igaza van-e ennek az állandó eltávolodó gesztusnak? Csupa-csupa kérdés következik ezután. Teremte a lázadás, vagy csupán a puszta lázadás más életformát? Hová, s mihajt? Kérdezi Rilke újra és újra. Aztán a versnek a befejezése, a zárósora is, ez volna hát az új élet nyitánya?
1: Rainer Maria Rilke, a tékozló fiú kivondása, Kánoki László fordítása. Most menni kell mindattól, ami kúsza, mi a miénk is hozzám még sincs köze. Mi rezgőn tükrözi, majd összezúzza arcunkat, mint az ókutak vize. Mindattól, mi még egyszer visszahúzna tüskével, miket belénk akaszt, el. És ezt meg azt, mit nem láttunk sosem, annyira megszokott volt, oly banális, egyszerre látni, megbékülve már is, hogy mint kezdetén figyelmesen, belátni sejtve, semmi volt, ha fájt is, személytelen volt mind a sérelem, mitől csordultik től gyermekkorunk, s mégis csak el, mint hogyha boncolunk gyógyult sebet, más kézből kiragadva kezünket, el, s hová? Bizonytalanba. Messzi, forró tájra, mely nem honunk, s mit tetteinknek hátterébe bamba kulisszaként, kertként, falként tolunk, csak el! S mi hajt, alkat, ösztönös éjség, türelmetlenség, homályos reménység, értetlen és meg nem értett mámorunk. Ezek kockáztatják, talán hiába a meglevőt a puszta semmiért. Egyedül halni meg, nem tudva miért. Ez volna hát az új élet után.
0: A két világháború közötti magyar költészetben Szabó Lőrinc kétszer is hozzányúlt ehhez a témához. 1928-ban írta első és 1936-ban a második tékozló fiúról szóló versét. Ezekben a versekben rendkívül összetett életérzés uralkodik, mindent viszont láthatunk itt, amit hallottunk előbb már Mickiewicztől, Zsidtől vagy Rilkétől. Szabó Lőrinc lázad a világ a társadalom ellen, amely időnket, erőnket, tehetségünket könyörtelenül felemészti, el kell, hogy tékozoljuk magunkat benne. Most az 1936-os második tékozó versét hallgassuk meg, amely lázadását Isten elleni vádig is növeszti.
1: Mint a fösvény, ha azt látná, hogy olvad, hogy mint a hó, olvad az aranya. Olyan rémülten nézek az időre, ami elmúlt, s ami most futtol. Mi vagyok inkább, mint ő? Mi jelenti tisztában az életet s a halált? Egy darab idő vagyok, az a tartam, amelyet a sors a testembe zárt. Az életem az időm. Ez a pénzem, ez az egyetlen igazi vagyon, és vagyok, míg tart, és én fogyok el, ha utolsó félérét kiadom. Mégis szórom, tékozlom szakadatlan, sírtózva látom a vég nyomorát, minden perccel csak nő a veszteségem, s figyelmeztet, hogy jön a nincs tovább. Minden perc rám szól, adj csak össze, Vonj ki, nézd meg, a végén neked mi marad. Az idő mondja, nézd csak meg napodból, mennyi az, ami igazán te vagy. Gúnyolva mondja, rablód, tolvajod, gyilkosod vagyok, mint halottat a férgek, úgy fúrja és rongálja tested a futó percek élősdi hala. És igazala, kényszereké vagyok, majdnem úgy, mint cellájái a rab. Szabadság kéne. Gyűlölöm a munkát, hogy pénzre kell váltanom magamat. Maga a sors is börtön, benne hány új börtön van még, hány ostor megaláz. Ha elérem is ezt a sírva kérdem, hány csepp vér ment rá, hány szívdobbanás. Vérrel és szívvel mérem, mi mit ér, fogyó életem egyre zsugorít, s nagyon kell már szeretnem, akinek önként adok belőle valamit. Könyv, társaság. Saját munkámra is alig jut az időmből egy kevés. Én segítség. Oly nehéz a robot, és oly könnyű a kétségbeesés. Meg kell halni. Ha nevetek, ha sírok, vagy ha nem gondolok rá, egyre megy. Szétmarnak az idős férgei. Az életet csak tékozolni lehet. Tékozló fiú vagyok. Mégis az fáj, ő fáj, aki a kincset bízta rám, tékozló fiú, úgy érzem, hogy engem tékozol el az Isten.

0: Ez a Szabó Lőrinc vers olyan különösélességgel állított elénk egy nagyon ismert típus, mint hogyha az ember, mikor olyan kapkodó reggeli készülődésben egy pillanatra a tükörbe néz, és úgy érzi, hogy egy idegen arc néz vissza rá. És ez a vers számomra arra is magyarázat, hogy miért fordulnak annyian a 20. századi irodalomból olyan sok író és költő ehhez a témához, ehhez a poposzhoz, a fékozló fiúhoz, hiszen azt hiszem, hogy az az értékválság és erkölcsi válság, amit mi megélünk a mi korunkban, az korábban szinte példátlan volt az emberiség történetében. Legalábbis mindig úgy érzi az, aki éppen abban a korban él, hogy ez most éppen a legrosszabb, ez a mélypont ünnepélye, ugye, ahogy Pilinszky mondta. Lehet, hogy a középkori emberek is így érezték némelykor. Érdekes, amit Rilke mond. Nagy költő súlyos szóval veti fel a kérdést, hogy hát érdemes-e lázadni, érdemes-e szökni, érdemes-e fékozolni, ha aztán úgyis vissza kell, hogy térjünk, és úgyis meghalunk. Ez volna az új élet nyitánya. De hát azért Zsigmond sem kisebb alkotó, mert valahogy ebben a totális kudarcban is, amit átél az a fékozló fiú, meg tudta csillantani a kockázatnak a szépségét. Hogy hát azért de jó volna, ha a legkisebb fiúnak sikerülne, ha egyszer valakinek sikerülhetne a lázadás. Mert a kockázat is az emberhez méltó, és valahogyan a fékozó fiú is csak akkor tud megtérni, miután már megpróbálta önmagát, tehát mindenkinek meg kell élnie a saját történetét. Ide kívánkozna most nagyon erősen egy nagy vers, Pilinszky János Apokrif című költeménye, ami ha talán nem is teljes egészében, és nem ilyen nézőpontból, de végül is a második részében felhasználja ezt a fékozló fiú motívumot. Nem hangzik most el ez a vers, úgy döntöttünk Reisinger Jánossal, hogy ez egy külön műsort érdemel majd meg egyszer, ha megéljük, és ha sikerül, és ha önök is szívesen hallgatják. Viszont összeállított János egy kis mustrát a 20. századi magyar költészetből, most már szóljanak tényleg a műalkotások.
1: Ilyes Gyula, tékozló. Üdvözlégy falu, üdvözlégy atyám, üdvözlégy ájtatos ökör. Megtért fiú por lett a cipőimben, némán várom a csókot. Eltékozoltam, mit eltékozolhattam ifjúságom idejét, emlékeimet. Instelenül és könnyedén, mint születésem napján tárom felétek karjaim. Kutasd ki zsebeimet, szél, fúj át fejemen, fogaim között. Semmit sem hoztam magammal, mit elvittem, vagy mit máshogy gyűjthettem volna. Ébredő füzesek pilláim, nyugodtan folyhat köztük éltünk széles folyama. Hűtlen szerető, csicsegő barát, csahon ezer baja. Üdvözlégy nehéz földe, horkoló sárköz, somogy kies vércei, kérődő torony, dögvész lengette mél a táj, hol csak szerez dalol, hol békés a világ, végtelen és lapos, akár Galilei előtt. Ezredizizlen, e földbe gyökerezve, fajtám önkéntelen szava, jött ment grófot, fürge izmaelitát lenéző legátus az örök eklézsián, jogom van, szólván szívemből hozzátok, megfedni az újszülötteket, kiprédikálni a késlő halottat, figyelmeztetni a gazdát, erény útjára vezetni a hajadont, kinek méhében csodálkozó arccal vár. A kisted.
2: Toldalagi Pál, a tékozló fiú hazatérése. Nézd, visszajöttem éhesen és ronnyosan. A testem is milyen roncs, bicegek, és kihullott a fogam. Mert nem viselt rám gondot senki sem, és nem ismertem korlátot semmire. De most, hogy itt vagyok megint, hogy eljutottam a tornácodig, meg-meglegyünk nem csak a fuvalom, amely a fák közül jő, hanem a béke is a nyugalom. S Sebes mozgásban voltam, mint a küllő a rohamú keréken, ám de most megnyugszom én is. Újra elfelejtem a várost, amely mindenkit kifoszt, és megpihenek.

Szilinszky János, a tékozló fiú keresése. Itt lakott kétségtelenül. Látod? Látom. A mi fiunk ülj az ablakba, nézd a házakat, aztán a szobát, falakat, a jégveremnél hidegebb éléskamrát, mosdóhelyet. Most pedig induljunk haza.

spus că Sandor, tecul său fiu. Még egyszer az atyai ölelés, eldobatás és fölemeltetés, a végső megsemmisülés után, a végső megsemmisülés.

Sad da se odosluim sa sobom von Reisinger Janus radio előadását hallották a tékozló fiú példázatának világirodalmi feldolgozásáról. A műsor végén részlet hangzott el Debussy a tékozló fiú című lírai jelenetéből. A nyilvános felvételen közreműködött Bánfi György, Benkő Gyula, Szabó András, Tihanyi Péter, Vallai Péter és Zolnai Zsuzsa. A technikai munkatársak Geracilla, Liszkai Károly, Rozsi Gábor és Vida László, a zenei szerkesztő Kis Gyöngyi, a rendező munkatársa Messina Marian, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. Valamennyi munkatársának köszönetet mond és nevükben is elbúcsúzik a szerkesztő műsorvezető Liszkai Katalin.

A Szentlélekről. Nem tudom, hogy a cím hallatán ki mennyire látja át, hogy erre komolyan szükség van, hogy megismerjük Jézus tanítását. Egyik korábbi témánk ez volt, hogy Jézus tanításai a mennyei atyáról. Talán visszaemlékszünk rá, hogy akkor rámutattunk arra, hogy annyira eltorzult az emberek általános gondolkodása a mennyei atyáról, hogy igen nagy szükség volt arra, hogy Jézus helyreállítsa a helyes, tiszta ismeretet. Mi volt a két legfőbb torzulás? Egyrészt általánosan azt terjedt el az emberek között, hogy Isten a büntető, a haragvó Isten, aki a bűnösökre elítélően tekint, és az igazság jogarát tartja kizárólag velük szemben a kezében. A másik általánosan elterjedt téves nézet pedig az volt, hogy a mennyei atya valahol nagyon távol van tőlünk, az emberi szenvedések, az emberi gondok azért őt közelről nem érintik. És emlékezzünk rá, amit tanultunk erről, hogy ilyen egyszerű mondatban foglaltuk össze, hogy Isten és ember között az a nagy különbség, hogy mi emberek sokszor a bűnt szeretjük, de képesek vagyunk a bűnös gyűlölni. Isten viszont a bűn gyűlöli, és engesztelhetetlenül gyűlöli, a bűnöst viszont szereti. És Jézus ugye ilyen kijelentéseket tett, maga az Atya szeret titeket. Tehát érzékeltette azt, hogy nem neki kell megnyerni az Atyát, hogy szeressen minket, embereket, ahogy szintén sokan tévesen gondolják, hanem Jézus mindig azt hangsúlyozta, az Atya küldött engem, hogy az ő egész földre jövetele az Atya szeretetének a jele. Aztán azt is mondta Jézus, ez volt az egyik leghatalmasabb kijelentése az úgynevezett főpapi imájában van, hogy ő azért jött, hogy az emberek megértsék, megtudják, így mondta, hogy szeretted őket, ahogy engem szerettél. Hát ennél nagyobbat már nem lehet mondani, igaz? Azt mondta Jézus, hogy az Atya úgy szeret bennünket, ahogyan őt, az ő fiát szereti. És minden kijelentésének a csúcsa volt, amikor azt mondta, hogy aki látott engem, látta az Atyát. Hát próbálta velük megértetni, hogy nincs semmi különbség az Atya között és közte az emberiséghez való viszonyulásban, az elveszett ember iránti szeretetben is megmentő szándék van. Aztán Jézus azt is világossá tette, hogy az Atya nincs messze az emberi ügyektől, az egyes embernek a gondjaitól sem. Hiszen így tanított imádkozni, hogy mi Atyánk. És ehhez az imádsághoz hozzáfűzte azt a megjegyzést, hogy a ti mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek egyenként, mielőtt kérnétek tőle. Azt is mondta Jézus, hogy itt a földön még egy verebecske se fordul le az ágról, a mennyei atya tudta és együttérzése nélkül. Tehát, hogy az ő figyelme szüntelenül itt van. Az egyik legérdekesebb kijelentése pedig az volt, hogy ugye így mondta, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlőveszők. És akkor részletezte, hogy a mennyei atya a szőlőműves, aki az egyes vesszőket megtisztogatja. Mindenki tudja, hogy a szőlőműves munkája milyen aprólékos. És Jézus azt mondta, hogy az egyes emberek megtisztogatásával, az egyes emberek lelki fölépítésével személyesen fáradozik a mennyei atya. Tehát Jézus egészen új képet rajzolt a mennyei atyáról. De nem csak a mennyei atyáról szólt, egészen újszerűen is világított meg olyan dolgokat, ami teljesen homályos volt az emberek előtt, hanem a Szentlélekről is. Az Istenség harmadik személyéről. Bizonyára sokan ismerjük Jézus úgynevezett nagy misszió parancsát. Amikor a földi szolgálata végén, feltámadása után azt mondta tanítványainak, menjetek el szélese világra, tegyetek tanítvánnyá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hát ha embereket a Szent Atya, Fiú és a Szentlélek nevében kell megkeresztelni, vagyis azt jelenti, hogy abban, hogy egy ember meghal a régi életnek és feltámad egy új életre, abban benne van a mindhárom isteni személy, akkor ez azt jelenti, hogy az egyes ember életéhez, illetve az egyes ember megváltásának a művéhez a Szentléleknek is nagyon sok köze van, és közvetlenül köze van. Tehát ezért feltétlenül meg kell ismernünk a Szentlélek munkáját. Az a tapasztalat, és gondolom mi se vagyunk kivételek itt a jelenlévők, hogy legtöbbször talán a három isteni személy közül a Szentlélek munkáját illetően van a legnagyobb homály és a legnagyobb zavar.
Sok ember mondja, hogy ő nem tudja, hogy hová tegye. Sokan bizonytalanok, hogy személy, nem személy, csak egy befolyás, egy erő, vagy valóságos személy. És nagyon sokféle találgatás, és épp úgy nagyon sokféle téveszme is van a Szentlélek személye körül, mint ahogy a mennyei atyát illetően is. Ezért nagyon jó és nagyon hasznos, ha Jézusnak a nagyon egyszerű és nagyon világos tanításait megismerjük és átgondoljuk erre vonatkozóan. Talán legelőször is igen egyszerűen döntsük el azt a kérdést, hogy a Szentlélek személy vagy nem személy. Majd később látjuk, hogy milyen jelentősége van ennek. Amikor Jézus azt mondta, hogy kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, akkor ezzel el van döntve, hogy a Szentlélek személy. Mert a Biblia fogalomvilágában, akinek neve van, az egy különálló személy. És Jézus egymás mellé tette a hármat, minden megkülönböztetés nélkül, mint akik egyenlőképpen személyek, és az Istenségben is egyenlőek. Így mondta az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Majd még arra is utalunk, hogy biztos, hogy nem tudjuk ezt tökéletesen megérteni és feldolgozni, de ez semmit nem változtat azon, hogy ez a valóság, ez az igazság a Szentlélek személyére vonatkozóan. Tehát tegyük fel azt a kérdést, hogy miért van nekünk annyi homály a Szentlélek személye körül, miért küzdünk azzal a kérdéssel is, hogy személy, nem személy, ha csak emberi találgatásokból vagy akarunk kiindulni és emberileg próbáljuk megérteni. Hát azért, mert a szent lelket végképp nem tudjuk elképzelni valamilyen testi alakban. A Biblia nem is beszél erről sehol. Egyetlen egyszer nyilatkozott meg valamennyire láthatóan, vagy érzékelhetően a Szentlélek, és az Jézus keresztségekor történt. Olvassuk el János evangéliuma első fejezetéből a 32. és a 33. verset. János evangéliuma első fejezetéből fogok idézni. A 32. és a 33. verset olvasom. A ismerős már a történet, hogy Jézus megkeresztelkedett keresztelő János által a Jordánban, mint egy 30 esztendős korában, és amikor kijött, feljött a vízből, akkor így olvastuk a Bibliában, hogy a Szentlélek, mint egy galamb szimbólumában alászállt és megnyugodott rajta, és keresztelő János így hivatkozott erre az eseményre, ezt mondta, és én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek. És bizonyságot tett János mondván, láttam a lelket leszállni az égből, mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta. És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nékem. Akire látod a lelket leszállani, és rajta megnyugodni, ő az, aki keresztel Szentlélekkel. Tehát ez volt az egyetlen eset az egész emberi történelemben, amikor a Szentlélek valamelyest ilyen láthatóan, valamilyen alakformájában nyilatkozott meg, de amikor az ige azt mondja, mint egy galamb formájában, valami olyasmire gondolhatunk, talán valami galamb alakzathoz hasonló fényformájában, nem tudjuk egészen pontosan, de ez a lényeg, hogy alászállt és megnyugodott rajta. Talán az is benne van ebben a képben, hogy ismerjük, hogy milyen a galamb és minden madár, hogy pillanatra leteszi a lábát és elröppen. Itt pont az volt a jel, amit keresztelő Jánosnak látni kellett, hogy alászáll és megnyugszik rajta, tartósan rajta marad. Ez egyébként egy ószövetségi, messiási jövendőlésnek a teljesedése volt. Ézsaiás könyve 11. fejezetében olvassuk az ószövetségben, hogy az a valaki, aki Dávid családjából születik, aki a megváltó, azon az Úr lelke megnyugszik. Ez volt a kulcs szó, hogy megnyugszik, hogy tartósan, állandóan vele marad, megnyilatkozik általa. Később keresztelő János azt a magyarázatot is fűzte ehhez a jelenséghez, hogy a messiás nem mérték, a messiáson mérték nélkül nyugszik meg a Szentlélek. Ugye itt emlékezzünk arra, erről is korábban volt szó, hogy a messiás név lefordítva azt jelenti, hogy felkent. Ugye az Ószövetségben a választott népnek a királyát, a prófétákat, a főpapot
olajjal kenték fel a szolgát, olajat csurgattak a fejére, és a Biblia félreérthetetlenül azonosítja, hogy az olaj minden esetben a Szentléleknek a jelképe, a Szentlélek szimbóluma. Ugye milyen kifejező volt, hogy ezeket a tisztségeket Szentlélek nélkül nem lehet betölteni. És amikor a megígért szabadító ezt a nevet kapta egyszerűen, hogy a messiás, a felkent, ez azt fejezte ki, hogy ő mindezeket egyesíti magában, király is lesz, próféta is lesz, főpap is lesz, és az is benne volt, hogy ő az, aki Szentlélekkel teljes. Abszolút teljes Szentlélekkel. Tehát így érthető, hogy Keresztelő Jánosnak erről kellett felismerni a messiást, akit hivatása volt bemutatni a népnek, hogy akire ezúttal különleges módon, szinte alakként, egészen érzékelhetően alászál és megnyugszik a Szentlélek. De ezen kívül soha nem találkozunk ilyen jelenséggel. És ezért is sok ember azt gondolja, a Szentlélek nem is személy, hanem egy befolyás. De tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon miért, mi az oka annak, hogy a Szentlélek személye annyira titokzatos és annyira megfoghatatlannak tűnik számunkra. Döntően azért, mert a Bibliából azt értjük meg, és Jézus tanításaiból is ez domborodik ki, hogy a Szentlélek mindig, nem tudom jobban mondani, talán így, hogy valamiképpen mindig az Atya és a Fiú személye mögött marad. Tehát rajta keresztül munkálkodik az Atya is, rajta keresztül munkálkodik a Fiú is, de ő maga közvetlenül sohasem jelenik, meg nincs külön önálló mondani valója az Atyához vagy a Fiúhoz képest, hanem csak az ő munkájukat végzi az életünkben, és az ő szavaikat, az ő üzenetüket szolgáltatja számunkra. Szeretnék erre példát mondani. Valamelyik közeli alkalommal beszéltünk egy ígéről, János evangélium a 6. fejezetének a 44. verse. Jézus azt mondja, senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyám vonja azt. Ugye elmondtuk, hogy ezt az igét nem szabad félreérteni, nem azt jelenti, hogy az Atya nem mindenkit vonz, hogy nem lenne kész erre bármely embert illetően, hanem azt jelenti, hogy ha egy ember végül Krisztushoz megy, az sohasem magától van, sohasem az ő bölcsességéből vagy erejéből, hanem amögött mindig ott van az Atyának egy hosszú, türelmes munkája, hogy az Atya vonja őt Jézushoz. Ugye megint itt is találkozunk azzal, hogy a mennyei Atya milyen közel van az emberek ügyeihez, hozzánk az egyes emberekhez, mennyire részt vesz a megváltásunk munkájában, mert Jézus azt mondta, hogy ezt a csodálatos munkát is az Atya irányítja, hogy valakit Jézushoz vonjon, hogy előkészítse benne azt, hogy igazságkereső legyen, hogy megváltásra, szabadulásra vágyakozzék. De ugyanakkor Jézus mit mondott még? Azt is mondta, hogy az újjászületés az lélektől születés. És hogy jellemezte a Szentlélek munkáját? A szél fúj, és annak zúgását hallott, de nem tudod, honnan jön és hová megy, és így van mindenki, aki a lélektől született. Tehát látjuk, milyen érdekes? Egyrészt Jézus azt mondja, hogy az Atya von mindenkit ő hozzá. Tehát az Atya munkája van abban, hogy valaki végül Istenhez talál, szabadulásért kiállt. Másrészt meg azt mondta, hogy a lélektől születik újjá az ember, a Szentléleknek azáltal, a megfoghatatlan munkája által, ami olyan, mintha hogy a szelet nem tudjuk a markunkba fogni, de érezzük az érintését, a munkálkodását, az erejét, hát így van a Szentlélek is. Tehát itt is azt nyugodtan kimondhatjuk, hogy az Atya vonzása is a Szentlélek szélhez hasonló munkája által valósul meg. Tehát itt is az Atya munkája mögött van. Az Atya rajta keresztül végzi a vonzásnak, a lelki átalakításnak a munkáját. Vagy szeretnék idézni János evangélium a 16. fejezetéből, ahol Jézus a következőt mondja. János evangélium a 16. fejezetéből idézem. Nagyon fontos kijelentése Jézusnak. Ezt mondja a Szent Lélekről a 14. versben. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Egy pillanatra megállok, itt látom, többen érkeztek, még elől még van hely, előre lehet jönni. Bocsánat, egy pillanatra megállom, csak hogy mindenki. Jézus azt mondta tehát, hogy a Szentlélekről, hogy engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Tehát
Erre az igére utaltam, amikor azt mondtam, hogy a Szentléleknek nincs külön mondani valója. És egyrészt az Atya munkálkodik általa, másrészt pedig Jézusra irányít minden figyelmet, és őt dicsőíti. Ezért olyan titokzatos és ezért olyan megfoghatatlan a Szentléleknek a személye, azon kívül, ahogy említettem, hogy soha nem ábrázolja őt az írás sem testi alakban, és nem is tudjuk elképzelni, és nem is szabad erről képzelegnünk egyáltalán. Az is figyelemre méltó, hogy a Szentírás egyetlen egyszer sem bátorít minket arra, hogy a Szent Lelket közvetlenül megszólítsuk, vagy hogy a Szent Lélekhez imádkozzunk. Nem mondom azt, hogy kifejezetten hibás, hogy van olyan szép keresztény életek, amely így szól, hogy jöjj, jövel Szentlélek, Úristen, tehát mintha a Szent Lelket szólítanánk meg, de tény, hogy a Biblia egyetlen egyszer sem mondja ezt. Jézus úgy tanított minket, hogy imádkozzunk az Atyához, az ő nevében, ő általa és a Szentlélek által. Ugye azt mondja az írás, hogy mi nem tudnánk magunktól úgy imádkozni, ahogyan kell. A lélek segít megtalálni a személyes összeköttetést az Atyával és a Fiúval imádságunkban, de sohasem mondja a Biblia, hogy közvetlenül őt szólítsuk meg. Ez is azzal függ össze, hogy a Szentlélek mindig az Atya és a Fiú személye mögött marad. És az is nagyon fontos, hogy a Szentírás hangsúlyozza, hogy a Szent Lelket az Atya adja, viszont csak Krisztus által nyerhetjük el. Szeretném idézni Lukács evangélium a 11. fejezetéből Jézus tanítását. Tehát Lukács evangélium a 11. fejezetéből olvasom. Így olvasom a 9. verstől. Tehát Lukács evangélium a 11. fejezetében a 9. verstől, akik maguk is olvassák a Bibliában. Én is mondom néktek, kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az örgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és az ő fia követ ad néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ad-e néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle? Nagyon fontos igeszakasz. Tehát Jézus mire biztatott, amikor azt mondta, hogy kérjetek és adatik néktek? Nem is így mondom, mit kérjünk, hanem hogy kit kérjünk legfőképpen a mennyei atyától. Azt mondta, hogy Szent Lelket. És mihez hasonlította a Szent Lelket? Kenyérhez, életszükségletre való dologhoz. És azt mondta, hogy a földi szülők nem tudnák megtagadni, hogy gyermekeiknek kenyeret vagy életszükségre való dolgokat adjanak. Na mennyivel inkább adati mennyei atyátok Szent Lelket azoknak, akik kérnek tőle. Viszont Jézus ismételten hangsúlyozza azt is, hogy az Atya általa adja a Szent Lelket. És ennek is megvan a maga mély jelentősége. Például azt olvassuk János evangélium a 14. fejezetében. Jézus azt mondta, én kérem az Atyát, és az Atya küldi nektek a Szent Lelket. Más esetben azt mondta, hogy jöjjön, aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. És utána elmagyarázta, hogy amikor ezt a hasonlatot alkalmazta, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből, akkor azt mondta, hogy ezt a Szent Lélekről mondta, akik a hozzáfordulók általa elnyerhetnek. Miért csak Krisztus által lehet megkapni a Szent Lelket? Azért, mert a Szent Lélek valóban, ahogy a neve is mondja, hogy Szent Lélek, hogy az Isten Szent Lelke bűnnel együtt nem lakik. Ugye ez Istenről megvan írva, hogy bűnnel együtt ő nem lakik. Viszont azt mondja a Szentírás, hogy a ti testetek a Szent Lélek templom, ugye ez Pál apostol tanítása. És rendkívül érdekes az a megfogalmazás, még csak nem is azt mondja, hogy a ti lelketek, hanem azt mondja, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Ezzel azt akarja kifejezni, hogy a Jóisten, aki teremtett bennünket, pontosan ismeri azokat a pszichikai pályákat, az idegrendszerünket, annak az agyműködésünket. És a Szentlélek valóságosan jelen tud lenni a mi testünkben, a mi lelki folyamatainkba bele tud kapcsolódni. Viszont egy pillanatig csak gondolkozzunk el azon, hogy ha Isten bűnnel együtt nem lakik, akkor milyennek kell lenni lelkünknek, testünknek, az egész embernek.
Tehát a Biblia azt mondja, vigyázzunk, a Szent Lelket nem lehet csak úgy tisztátalanul lekérni, hogy így fogalmazzak. Azt mondja az írás, a Szent Lélek a fiúság lelke. És ahogyan az Ószövetségben Isten azt mondta az Izrael népének, hogy építsenek nékem szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam. Vagyis azt mondta, hogy amilyenek ti vagytok, a ti tisztátalanságait a közepette Isten nem lakozhat veletek, de építsetek egy tökéletes helyet, ami a mennynek a tükörképe, és ami a legdöntőbb, ami a bűnrendezés helye, ahol a bűneiteket leteszitek, ahol megigazulásban, bűnbocsánatban részesülhettek, mert az Isten csak ott lakozhat veletek. Tehát ebből azt érthetjük meg, hogy azért csak Krisztus által lehet kapni a Szent Lelket, az Atyától és Krisztus által, mert ahhoz, hogy a Szent Lelket elnyerhessük, ahhoz megtisztulásra, megigazulásra, bűnbocsánatra van szükségünk. Ezt pedig csak Krisztus által, Krisztus áldozata által nyerhetjük meg. Bizonyára sokat hallottunk korunkban az úgynevezett karizmatikus mozgalmakról, amelyekben sokak részéről van, lehet és van is bizonyára őszinte törekvés, de egy hiba nagyon könnyen becsúszik. Tudnélik az, hogy nekünk rögtön Szent Lelket kell kérni, pedig a Szentírás azt mondja, előbb mindig Krisztushoz kell menni, és Krisztusban bűnbocsánatot, megtisztulást, megigazulást nyerni, csak ő általa kaphatjuk az Atyától a Szent Lelket. Tehát úgy, hogy Krisztus áldozatát jóformán nem is ismerjük, úgyhogy igazi bűnbánatot, bűnbocsánatot át se éltünk, a megigazulásért nem folyamodtunk. Csak azért, mert nagyon kérjük és nagyon szeretnénk a Szent Lelket, nem lehet elnyerni, mert Isten bűnnel együtt nem lakik. Viszont azonnal elkapjuk, megkapjuk a fiúság lelkét. Isten azonnal adja az ő Szent Lelkét, hogy bennünk lakozzék, mihelyt az ember igazi bűnbánattal járul elé, illetve elnyeri ezt Istentől, helyesebben fogalmazva, és Krisztus által részesül a megigazulásban és a bűnbocsánatban. Azt is szeretném persze hangsúlyozni, ez nem azt jelenti, hogy a Szentléleknek addig semmi köze emberekhez, vagy olyan emberekért nem is munkálkodik, akik nem részesültek Krisztus által megigazulásban, megtisztulásban, de hogy nem. A Szentlélek, így mondhatnánk, minden légüres teret betölt. Ugye, hiszen a Szentlélek az, aki az Atyához vonz, az előbb beszéltünk róla. A Szentlélek az, aki mindenütt fúj. Csak van egy nagy különbség, hogy a Szentlélek kívülről befelé fáradozik értünk, tehát, hogy így mondjam, kívülről keres minket, és egy nagy különbség, amikor már lakik, mint a templomban az emberben. A kettő között óriási a különbség. Az ember Szentlélekkel való kapcsolatának fokozatai vannak. Az első fokozat az, hogyha nem állunk ellene, akkor von minket az Atyához. Akkor fúj, mint a szél, hogy az újjászületés munkáját kialakítsa bennünk. Az újabb fokozat az, amikor mint a fiúság lelkét, mint az Istennel való szövetség lelkét nyerjük el, és amikor már az emberben lakhat. Emlékezzünk rá, hogy Péter apostol pünköstkor hogyan prédikált? Azt mondta, bánjátok meg, térjetek meg, hogy eltöröltessetek a te bűneitek, keresztelkedjetek meg, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Tehát, hogy a Szentlélek ilyen minőségben legyen kapcsolatban egy emberrel, hogy benne lakik, vagy ahogy ugyancsak Jézus mondta, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai, így csak Krisztus által lehet elnyerni a Szent Lelket, a megigazulás, a bűnbocsánat, a megtisztulás nyomán. Amin szeretném még egyszer azt is hangsúlyozni, hogy minden félreértést elhárítsak, hogy megtisztuláson nem azt értem, hogy valaki egyszer s mindenkor a megtisztult élete végéig, mert ilyen nincs, hanem csak azt, hogy a Szent Lelket mindig megszomorítja még az az ember is, aki pedig már megizlelte ezt, hogy a Szent Lélek vezérel, de ha ahányszor törvényszegést követünk elő, megszomorodva visszavonul, mert az ember szabad választását Isten tiszteletben tartja. De ha az ember újra bűnbocsánatért folyamodik, és Krisztus által újra elnyeri a megigazulást és a bűnbocsánatot, akkor a Szent Lélek ismét benne lakozhat, és ismét megtisztul a szíve. Tehát így láthatjuk azt, hogy a Szent Lelket mindig az Atyától kapjuk. Ugye azt mondta Jézus, hogy mennyei Atyát készségesen a Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle, és mindig Krisztus által kaphatjuk meg, úgy, mint egy igazi ajándékot, hogy vezéreljen bennünket, és bennünk lakozzék. Most nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy mi a jelentősége annak, hogy a Szentlélek személy, hogy nem szabad őt befolyásnak vagy erőnek gondolnunk, ugye, ahogy az eddigi tanításból ez kiderült.
képtelenek vagyunk arra, hogy ezt közelebbről megmagyarázzuk, hogy hogy lehet, hogy ő személy, és soha különállóan meg nem nyilatkozik, és soha testi alakban nem látjuk, mégis személy. Szeretnék egy néhány sort felolvasni. Ez a legokosabb, vagy a legtömörebb összefoglalás, amit a Szemkélek személyéről mondani lehet. Egy néhány sort idézek Ellen Gould White-tól, aki ezt írja. Nem szükséges magyaráznunk a Szentlélek miben létét. A Szentlélek lényege titok. Emberek nem fejthetik meg, mert Isten nem nyilatkoztatta ki előttük. Kutatásra hajlamos elmék összehozhatnak bibliaszövegeket, és alapul vehetik emberi magyarázataikhoz, de az ilyen nézetek elfogadása nem fejlesztheti a gyülekezetet. Az emberi értelmet meghaladó dolgokat illetően hallgatni arany. Ez a mondat nekem különösen tetszik. Az emberi értelmet meghaladó dolgokat illetően hallgatni arany. És hozzátenném, hát nem érthető az, hogy innét a mi földi pozíciónkból, ráadásul bűnös, megromlott természetben, amelynek nem tökéletes sem az erkölcsi, sem a szellemi felfogó képessége, nem tudhatjuk meg az Isten lényének minden titkát. Nem természetes ez. Tulajdonképpen természetes. Tehát bizonyos dolgokról a Biblia csak úgy beszél, hogy tudjuk, hogy ilyen is van, tudjuk, hogy vannak a jelenlegi értelmünket, vagy felfogó képességünket meghaladó dolgok, amelyekről többet fogunk megtudni az Isten országában, de most a kinyilatkoztatást határszab. Ahol nincs kinyilatkoztatás, ott hallgatni arany, és nem szabad találgatni semmit sem tovább. De visszatérek oda, hogyha megmagyarázni nem tudjuk is a Szentlélek személy, és hogy miért fontos ezt tudnunk. Ugye a Szentírás azt mondja, hogy a Szentlélek elsősorban, mint halk és szelíd hang nyilatkozik meg bennünk. Nem tudom, ki az, aki közülünk tetten érte már a Szentlélek szavát az emberben. Ugye, amikor az embert vagy tanácsolja, vagy meginti, vagy bátorítja, minél közelebb kerül valaki Istenhez, és minél jobban közeledik hozzá, annál többször fog találkozni ezzel belül megszólaló halk és szelíd hanggal. És felteszem a kérdést, lehet ellenállni neki? Ó, de mennyire? Istennek lehet ellenállni. A szabad választásunkat tiszteletben tartja. De Jézus mondta egyszer szomorúan, fájdalmasan a Jeruzsálem népének, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, és te nem akartad. És Istennél nincsen kényszer. És tetten értük már magunkban azt a titokzatos ellenállást, vagy azt a nemet, vagy azt az elfordulást? Érdemes egy kicsit jobban figyelni a lelkünkben, meg a gondolatvilágunkban lezajló folyamatokra, hogy hányszor előfordul, hogy az ember tulajdonképpen meg van győződve egy kötelességről, vagy nagyon világosan lát valamit, vagy egy nagyon egyértelmű késztetés, és akkor valahol belül úgy, hát ez nem olyan fontos, vagy most én mégis a magam feje után megyek, vagy most én mégis másképp teszem. És ha megértjük, hogy a Szentlélek Isten személye maga, isteni személy ő maga, és az Atyát és a Fiút képviseli bennünk, akkor ez arra késztessen bennünket, hogy ne könnyelműsködjünk ennek a halkszelít szóra való válaszadással. Tehát ne úgy fogjuk föl, hát most ki tudja, milyen inspiráció ez bennem, ez egy befolyás, ez egy gondolat, hát én megengedhetem magamnak, hogy most nemet mondok, vagy másképp teszem, hanem úgy gondolkozzunk, ahogy Pál apostol egy kicsit kiélezett megfogalmazásban, de nagyon érzékletesen így mondja, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt az ő kegyelméből. Figyeljük csak, mit mond? Azt mondja, Isten munkálja bennetek az akarást, a jóra való akarást. Milyen megfoghatatlan mélységek ezek a lelki világunkban, nem? Mikor az Isten munkál bennünk valamilyen akarást. Mennek a gondolatok ide és oda, jobbra és balra, az érzések kavarognak, és nekünk azt a halkszelit hangot, azt a jó akarására késztető befolyást, azt nekünk úgy kell tekinteni, ez isteni személynek a hangja. Isten maga kérlel bennünket, és mi mély tisztelettel és hálával viszonyuljunk az ő munkájához és ehhez a belső hanghoz, és ne könnyelműsködjünk vele szemben, és ne álljunk ellene néki. Ugye a 95. Zsoltár végén olvassuk, hogy Istennek a hatalmát vázolja, és akkor felsuhajt a Zsoltár, és azt mondja, vaj, ha ma hallanátok az ő szavát. A zsidókhoz írt levélben Pál apostol erre visszahivatkozik, és azt mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Jegyezzük csak meg ezt a tökéletes bibliai kifejezést, az ember megkeményítheti a szívét
a lelkében szóló Isten szavával, a Szentlélek szavával szemben. És azt mondja, meg ne keményítsük a szívünket, hanem tekintsük, hogy Isten szól, Isten kérlel, ő munkálja bennünk az akarást, és mi ne mondjunk nemet néki, és ne forduljunk szembe vele. A Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. versében olvassuk, hogy Jézus így szól: íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, vele vacsorálok, és ő én velem. Na de hogy teszi ezt Krisztus? Személyesen, közvetlenül? Ugye az beszéd eleve képies, de ez is a Szentlélek által történik. Mint ahogy Krisztus minden munkája a Szentlélek által valósul meg, és az Atyáé is a mi életünkben. Tehát ha aki zörget belül, és munkálja bennünk az akarást, és késztet valamire, a valóságban isteni személy, a Szentlélek maga. És ne lepődjünk meg azon, hogy Istennek ilyen könnyű ellent mondani. Istentől teljesen távol van az erőszak. Igen, mi megkeményíthetjük a szívünket, mi figyelmen kívül hagyhatjuk az Isten a legkisebb mértékben sem erőltet minket. Mi emberek alig tudjuk megállni, főleg ha jót akarunk, és valami jóról vagyunk meggyőződve, hogy meglöknénk egy kicsit a másikat, vagy úgy rávennénk, hogy na, tegye azt, ami jó vagy helyes. De a Jóisten ilyet soha nem tesz. Egy kicsi kis levegőt talán kellene beengedni. Köszönöm szépen. Igen. És ezért mondja a 95. Zsoltárban így: bár csak ma hallanátok az ő szavát. Ugye hát az Istennek joga lenne parancsolni nekünk, vagy lenne hatalma egyszerűen ránk szólni, és azt mondani, hogy így tegyétek. De hogy mennyire halk és szelíd hang a Szentlélek hangja, az kitűnik ebből a zsoltáros fohászból, bár csak ma hallanátok az ő szavát. Mert még meghallani se kötelező. Ugye, ahogy mondja Jézus, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót. Ebben benne van az, hogy nem csak megnyitni nem kötelező az ajtót, de még egy ember azt is megtehet, hogy meg se hallja. Tehát a Jóisten ennyire szabadságunkat meghagyja, és ennyire finoman és ennyire erőszakmentesen közelít hozzánk. De ha mi fölfogjuk ezeket a dolgokat, akkor nagyon megbecsüljük azt a halk és szelíd hangot. Nagyon megbecsüljük azt a zörgetést, nagyon megbecsüljük azt a vonzást. És nem keményítjük meg vele szemben a szívünket, és nem állunk ellent néki. Jézus búcsú beszédeiből is szeretnék még egy részletet felolvasni, ahol a Szentlélek további kijelentéseket olvasunk a Szentlélek munkájáról. Jézus a legtöbbet talán az úgynevezett búcsú beszédeiben szólt a Szentlélekről, az utolsó vacsoráról, a Getsemáné kertbe menet, amikor a leglényegesebb dolgokat kötötte tanítványai lelkére. És itt olvasom János evangélium a 14. fejezetében a 16. és a 17. verset. Ezt mondta Jézus: és én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Talán a végét említem legelőször ennek az igének, azt mondja, nálatok lakik, és bennetek marad. Tehát a Jóisten azt szeretné, ha nekünk nem olyan felületes lenne a kapcsolatunk a Szentlélekkel, hogy néha egy kicsit megérint, egy kicsit megszólít, és akkor valahol érezzük ezt a befolyást, hanem így mondja, hogy nálatok lakik, és bennetek marad. A családunkban egy ilyen kedves kis történet, édesanyám szokta mesélni, hogy a nagyanyánk nagyon sok bibliai történetre tanított bennünket, mint kisgyerekeket, és úgy látszik, nagyon ügyes tanító volt, mert még a Szentlélekről is tudott valahogy gyerek számára érthetően tanítani, mert amikor a nővérem valamit jól csinált, akkor édesanyám mesélt, hogy mindig hozzászaladt, és azt mondta, ugye édesanyukám, most a lelk van bennem. Nem tudta kimondani, hogy lélek, de hát ugye, ha valami jót csinált, akkor most a lelk van bennem, mert hát azért sikerült ezt ilyen jól tenni. De a Jóisten nem azt szeretné, hogy bennünk csak úgy időnként legyen a lélek, időnként fölbuzdulunk egy jó cselekedetre, valamit olyan igazi mennyei inspirációra szépen jól teszünk, vagy mondunk, hanem Jézus így mondta, hogy ő azért küldi a Szent Lelket, hogy nálatok lakik, és bennetek marad.
Milyen szomorú, hogy ebből oly kevés valósulhatott meg keresztények életében, nevezzük néven saját magunkat, a saját életünkben is, de az Isten ekkora ajándékot akar adni, hogy nálatok lakik, és bennetek marad. János apostol ezzel összhangban mondja az Új Szövetségben, hogy erről ismerjük meg, hogy ő benne vagyunk, hogy a maga lelkéből adott nékünk. Lehet ennél nagyobbat adni, mint hogy Isten a maga lelkéből ad nékünk. De ebben még az is benne van, hogy a földi küzdelem olyan kemény dolog, és a bűn akkora ellenfél, hogy az Isten tudja, hogy mi másképp győzni, másképp igazán élni nem tudunk, csak ha a maga lelkéből ad nékünk. És ekkora ajándékot kaphatunk az Istentől, hogy nálunk lakjon, és bennünk maradjon az Isten igazi szándéka szerint. Aztán figyeljük meg, hogy Jézus így nevezte, hogy kérem az Atyát, és más vígasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Ezt akkor mondta tanítványainak, amikor őket elfogta a szomorúság, hogy Jézus hamarosan elválik tőlük. Ugyan nem tudták teljesen felfogni, amiről Jézus beszél, hogy a bűnösök közébe alatik, megölik, harmadnapon felfogják, de Jézus azt félreértetlenül mondta, hogy elmegyek, búcsúzom tőletek, és ők ettől rendkívül megszomorodtak. És Jézus ekkor mondta nékik, hogy én kérem az Atyát, és más vígasztalót ad néktek. Ebből ugye kiderül, hogy a földi életükben Jézus vígasztalója volt, állandó bátorítója és erősítője tanítványainak, és azt mondta nékik, hogy nem veszítitek el ezt a vígasztaló segítséget, mert utánam a Szentlélek ugyanezt folytatni fogja, cselekedni fogja, értetek. Gondolkozunk csak egy kicsit ezen a néven, hogy vígasztaló. Ebben a földi életben mennyit és hányszor van szükségünk vígasztalásra? Ugye magyar költőnk József Attila írta le ezt a versort, hogy ember szívében nem illő nagy kínok késeivel játszom. Hát azt hiszem, alig van ember, aki ebben az életben megúszta azt, hogy olykor olyan válságokon megy át, hogy ember szívében nem illő nagy kínok késeivel játszom. És milyen szükségünk van vígasztalóra? De sokszor nem is ilyen nagy válságról van szó. Még kisebb vereségek, veszteségek is a földre tudnak bennünket teperni és elcsüggeszteni. Az Ószövetségben, a Ézsaiás könyve 40. fejezetében van egy nagyon-nagyon szép szakasz, amely úgy szól, hogy ebben a földi küzdelemben elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Utána így folytatja, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg. Na és ezt a munkát mi által végzi Isten? Ezt is a Szentlélek által. Szóval, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak a lelki és a testi erejük megújul, hogy az egyik pillanatban teljesen elcsüggett ember, a következő pillanatban feláll, és milyen szépen érzékelteti ez az ige, hogy mint a saskesejük kelnek szányra, tehát egyenesen egy diadalmas, erőteljes repüléssel, hát ezt kivégzi el, ezt a csodát a Szentlélek. Ehhez újjáteremtő isteni erő kell. És szeretnénk mindenkit bátorítani. Lehet, hogy az egyik percben úgy szoktuk ugye mai nyelven mondani, hogy a padlón van valaki csüggedésében, elkeseredésében, csak sötétséget lát maga előtt. De ha sikerül az Úrban benne igazán

138. Zsoltárból idézni egy igét. Tehát a 138. Zsoltárból idézem, már nagyon régen megfogott ez a Zsoltár vers, hogy egy alig megfogható, vagy emberi szavakkal alig leírható munkát milyen csodálatosan szépen tár elénk. A 138. Zsoltárból olvasom a 3. verset. Figyeljük csak meg! Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt. Csodálatos vers. Mikor kiáltottam hozzád, meghallgattál, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt. Én, aki úgy érezte, hogy semmi erőm nincs, a következő percben lelkemben erő támadt. Ez mind a Szentléleknek a titokzatos újjáteremtő munkája. Egy másik Zsoltárige pedig azt mondja, mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Ez is különleges. Szokott bennünk megsokasodni az aggódás, mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, akkor mi történt? A te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Én úgy gondolom, hogy ez az oka annak, hogy a Zsoltárokban ismét és ismét találkozunk ezzel az imádságos fohásszal, Uram, vidámíts meg engem. Nekünk mai embereknek különösen szükségünk van megtanulni ezt az ima fohászt. És emögött is a Szentlélek munkája van, mert a Szentlélek a nagy vigasztaló. És a Jóisten tudja azt, hogy ha mi komolyan kérjük, Uram, vidámíts meg engem. Én nem akarok megtűrni magamban egy elcsüggett, egy kétségbe esett, egy reménytelen lelki állapotot, hiszen te vagy a mindenható Isten, és te vagy a szeretet Istene. Akkor a Szentlélek a mi kérésünkre jön, és a Szentlélek a vigasztalásnak a munkáját elvégzi, a megvidámításnak a munkáját, és a következő percben az ember talpra tud állni. Nem lehet, azt hiszem, nem lehet számba venni, hogy a Szentlélek a vigasztaló munkáját hányszor végzi egy ember életében, és hányféleképpen. De egyet biztosan ki lehet mondani, senki se tudná az élet harcait rendületlenül, reményvesztés nélkül, igazságban kitartva vállalni a Szentlélek vigasztaló munkája nélkül. Különösen, ha arra gondolunk, hogy Krisztus evangéliumáért emberek milyen üldöztetéseket, milyen meghurcoltatásokat álltak ki, és semmit nem törtek meg. A mártír halál is se törtek meg. Ennek a csodának a háttere szintén a Szentlélek állandó, vigasztaló működése, hogy az ember lelkében egyszer csak erő támad, átalakítja a gondolatainkat és az érzéseinket, és erőt ad nékünk. Amikor Jézus itt azt mondja János evangélium a 14. fejezetében, a búcsú beszédekben, ahonnét az előbb idéztünk, hogy ő elküldi a vigasztalót, hogy velünk maradjon mind örökké, ez arra mutat, hogy Krisztus a feltámadása és mennybe menetele után, miután az ő közben járó munkáját a mennyben megkezdte, a Szentlélek egy új minőségben kezdett munkálkodni a földön. Az Ószövetségben is olvassuk, hogy az Úrnak lelke valakire rászállt, hogy az Isten lelke késztette valamire. De ezt sem tudjuk 100%-ig megmagyarázni, de mindazonáltal az ige világosan mondja, hogy attól kezdve, hogy Jézus tanítványaira 10 nappal a Jézus mennybe menetele után különleges mértékben kiáradt a Szentlélek, beteljesül az ige, hogy veletek maradjon mindörökké. Nem egyforma intenzitással és erővel, mert ez a mi befogadásunktól függ. De viszont a Szentlélek mindenütt itt van a földön, ahol Krisztus neve hangzik, ahol Krisztus kegyelmét igénylik, mint egy az Atya ajándékul adta az emberiségnek, hogy a Szentlélek velünk maradjon mindörökké, ahogy Jézus mondta, hogy állandóan munkálkodjon, hogy Krisztus áldozatát, Krisztus tanításai termékenyé tegye a mi számunkra, és hogy mégis nagyobb mértékben nem érzékelhető ez a csodálatos munka, annak csak az emberi ellenállás az oka. Mert így mondta ugye Jézus, hogy a Szentlélek az igazságnak lelke, és a világ nem látja, és nem ismeri őt. Tehát az igazság lelkét, ez a fogalom a legteljesebben fejezi ki, a Szentlélek az abszolút igazságot képviseli minden tekintetben, elméletileg is, gyakorlati vonatkozásban is, az igaz erkölcsiséget. És ha a világ ezt nem fogadja be, akkor a Szentlélek nem erőszakoskodik.
de itt van, Krisztus mennybe menetele óta itt van, és mindenki, aki igazságra vágyakozik, mindenki, aki engedi, hogy

0: atya vonja őt. Mindenki, aki hallgat az ürgetésre, a Szentlélek állandóan folyamatosan munkálkodik, hogy Krisztushoz vezessen embereket, és Krisztus megváltó munkáját hatásossá tegye. És végezetül még egy nagyon fontos dologra szeretném fölhívni a figyelmet, és pedig arra, amit Jézus arról mondott, hogy a Szentlélek egyik legfontosabb munkája, hogy az ő tanításaira emlékeztet, és az ő tanításait megérteti velünk. János evangélium a 16. fejezetéből olvassuk, tehát ismét Jézus búcsú beszédeiből. János evangélium a 16. fejezetéből olvasom. A 12. és a 13. verset. Ezt mondta Jézus. De amikor eljön, amaz az igazságnak lelke, tehát ismételten az igazság lelkének nevezi, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. És a kicsit később Jézus azt is mondta, hogy a Szentlélek eszetekbe juttatja, a 14. fejezet 26. versében, mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Tehát Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek mindenre megtanít titeket, elvezérel minden igazságra, eszetekbe juttatja, amiket én mondtam néktek. Tehát a Szentléleknek nem csak vigasztaló szolgálata van, a Szentléleknek tanító szolgálata van a mi életünkben, és itt azt a nagyon fontos igazságot érthetjük meg, hogy a Biblia igéig mindaddig nekünk egy zárt beszéd, amíg a Szentlélek el nem vezérel minket minden igazságra. És amíg ő eszünkbe nem juttatja, és meg nem tanít bennünket Krisztus szavaira. Ugye ezzel remélem, hogy vannak itt a jelenlévők között, akik szintén emlékszünk ilyen élményekre az életünkből, és akik még nem, azok remélem meg fogják ismerni, hogy az ember kezébe veszi a Bibliáját, és úgy szeretne valamit valóban megérteni, valamit nyerni a Bibliából, de talán fáradt, talán mindenféle. Ő mindenképpen szeretne valamit nyerni, megérteni, egyszer csak egy titokzatos dolog történik. Valamilyen Biblia ige megnyílik előtte, és egyszerre közvetlenül őt szólítja meg, és olyan világos az értelme, mint a fénylő nap. Ezt Péter apostol nagyon szép hasonlattal így mondja, hogy jól tesszük, ha figyelünk a prófétai igére, az Isten beszédeire, még nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Nagyon tetszik ez a hasonlat, mert pontosan írja le az élmény. Hogy az ember olvas, egyszer csak nappal virrad. Olyan világos, abszolút világos, hogy ez mit jelent és hogy van, és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Ami arra utal, hogy azonnal reménység támad az emberben, világosság és reménység. Olvassuk egy helyen, hogy Jézus feltámadása után megnyilatkoztatta a tanítványai értelmét, hogy értsék az írásokat. Ez is mindig a Szentlélek által történik. Isten megnyitja az értelmünket, és meglátjuk azt, ami ott van, amit addig pedig egyszerűen nem láttunk, és önmagunkra tudjuk alkalmazni. És ez egy hatalmas öröm, mindig a személyes felfedezésnek az öröme, mikor azt értjük világosan, és mikor az nekünk szól. És minél szorgalmasabb személyes olvasója, közvetlen olvasója valaki a Bibliának, annál többször szerez ilyen élményeket. És minél inkább az igazság iránti szomjúsággal teszi, annál többször fogja ezt tapasztalni. Azt olvassuk Jelenések könyvében a gyülekezeteknek szóló üzenetek végén, akinek van füle a hallásra, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ez azt fejezi ki, hogy leírták a próféták, ugye eredetileg Istentől származik, leírták az Isten választott szent emberei, az most egy emberi beszéd, de ha mi igénybe vesszük a Szentlélek segítségét, ha nem keményítjük meg a szívünket vele szemben, akkor nekünk a lélek fog szólni ezeken az igéken keresztül. Ugye azt mondja, azt olvassuk, hogy a Szentlélek ihlette a Szentírást, a Szentlélek segítette az Isten választott szent embereit, hogy emberi fogalmakra, emberi nyelvre ültessék az Isten gondolatait, és ugyancsak a Szentlélek segít nekünk, az egyes olvasóknak vagy hallgatóknak azt teljességgel megérteni. Azt is mondta Jézus, hogy a Szentlélek eszetekbe juttatja, amiket én mondtam néktek. tapasztaltuk már ezt, hogy valami akkor jut az embernek az eszébe, mikor a legnagyobb szüksége van rá. Sokszor sok bibliai ige, hogy megérint, aztán elfelejtjük évekre, és egyszer, mikor egy olyan élethelyzetbe kerülünk, egyszerre csak eszünkbe jut. Ez is a Szentlélek munkája. Eszetekbe juttatja, amiket én mondtam nektek. Hányszor hallottam emberektől, azt mondja, hogy valamikor olvastam egy ígét, és most egy ilyen és ilyen élethelyzetemben eszembe jutott, és napok óta keresem, hol van ez a Bibliában, biztos ott van. Tehát nem úgy talált rá, hogy most kinyitotta és olvasta, valamikor nagyon régen találkozott azzal az ígével. De amikor az életnek egy szükséghelyzete jut, a Szentlélek egyszerűen eszébe juttatta, és utólag szeretné megtalálni, megkeresni, hol is van, mert abban a helyzetben neki pontosan a legmegfelelőbb módon segített. Ez is egy csodálatos szolgálata a Szentléleknek. Példabeszédek könyve azt mondja az Isten igéjéről, hogy mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélgette veled. Ez is egy csodálatos megfogalmazás. Azok a bibliai igék, amelyeket életünkben egyszer megértettünk, igazán megértettünk, vagy megszólaltak bennünk, azok valahol elraktározódnak az emlékezetünk mélységeiben, és egyszer csak felelevenednek, egyszer csak megszólalnak, egyszer csak beszélgetnek velünk, és ez is a Szentlélek munkája, hogy mindig a legmegfelelőbb időben feleleveníti és megszólaltatja ezeket számunkra. Tehát azzal fejezném be a mai ige tanulmányunkat, hogy a Szentléleknek szüntelenül köze van a mi életünkhöz, és a mi igénylésünk és befogadásunk arányában egészen szoros közösségbe kapcsol minket Istennel. Ugye Jézus így mondta, nálatok lakik és bennetek marad. Ez lenne az isteni szándék. De ez csak addig is annyiban valósulhat meg bennünk, amennyiben ezt a befolyást igényeljük, illetve az Isten Szent Lelkének a személyes jelenlétét és munkálkodását igényeljük, és nem keményítjük meg a szívünket a belső meggyőzésével ezzel a halk és szelíd hanggal szemben. Tehát én szívemből kívánom minden kedves hallgatónknak, hogy egy kicsit közelebb kerüljön hozzánk a Szentlélek személye, és jobban odafigyeljünk a belsőnkben lezajló gondolatokra, és megszólaló kérlelésekre és intésekre, és tudjuk azt, hogy az Atya és a Fiú mindig a Szentlélek által munkálkodik. És az, hogy nem kemény, és nem határozott, és nem parancsoló ez a hang, az nem annak a bizonyítéka, hogy nem Isten az, nem a hatalmas Isten az, aki közelít hozzánk és szól hozzánk, hanem annak a bizonyítéka, hogy Isten a szeretet, és Isten a mi szabadságunkat teljesen tiszteletben tartja. És mindig csak úgy közeledik hozzánk, hogy az ajtó előtt áll és zörget, és a mi szabadságunk, hogy egyáltalán meghalljuk ezt a szót, és megnyitjuk-e az ajtót, és befogadjuk-e az ő bizonyságtevését. Szívemből kívánom, hogy beteljesedjék Jézus ígérete rajtunk, mert ez az igazi ajándék, hogy nálatok lakik, és bennetek marad. Vagy ahogy Pál mondja, akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. És emlékezzünk Jézus szavára, aki azt mondta, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Tehát ha ahogyan a földi családokban a gyermekek természetesen kérnek szüleiktől kenyeret és életszükségre való dolgokat, mi is tudatosuljon bennünk ez a szükséglet, hogy minden más dolognál nagyobb szükségünk van a Szent Lélekre, aki a legnagyobb ajándék, és tudatosan kérjük. Nem kell a Szent Lelket külön megszólítanunk, erre a Biblia nem bátorít, de arra, hogy az imádságunkban, mint a legnagyobb ajándékot kérjük a mennyei atyától, hogy a Szent Lélek munkálkodjék az életünkben, és vezéreljen bennünket, erre a leghatározottabb bátorítást kaptuk. Befejeztük a mai előadásunkat, köszönöm a figyelmet, és itt mindig olyan figyelmesek a könyvvárosításnál, hogy ami a témánkhoz kapcsolódik, azt ide teszik az asztalra, külön köszönöm ezt. Most itt van a Sola Scriptura teológiai főiskolai lapnak egy száma, 2003/2-es száma, melyben van egy cikk a Szentlélek személye és munkája. Ebben még olyan dolgokról is szó van, ami nem hangzott el, hiszen ezt a témát nem lehet egy órában kimeríteni, és akit érdekel, a kiáratnál ezt megkaphatja. 10 perc szünetet tartunk szokásunk szerint, és Akkor legközelebb találkozunk 2 hét múlva, és a témánk ez lesz Jézus tanítása az imádságról. Azt hiszem, ez is nagyon gyakorlatias és fontos téma. Tessék!
1: Én azt szeretem megkérdezni, hogy hol van a határ, vagy hogy mi a különbség a lelkiismeret és a Szent Szellem. Tehát, hogyha a lelkiismeret, vagy a Szentlélek között, vagy hogyha arról tartottál a lelkiismeret, a lelkiismeretünkről, akkor gondolom nagyon sok hasonló gondolatot említettél volna.
0: Uh-huh. Igen, nagyon fontos kérdést hallottunk. Azt mindig fölhangosítom a kérdést, jó? Tehát az volt a kérdés, hogy milyen kapcsolat van a Szentlélek munkája és a lelkiismeret ténykedése között. Azt is mondta a kedves hozzászólónk, hogy vajon nem nagyon hasonló dolgokat kellett volna mondani, ha a lelkiismeretről beszélünk. Nagyon örülök, hogy fölmerült ez a kérdés. A Szentlélek munkája és a lelkiismeret ténykedése nem ugyanaz. Noha sok ember azt gondolja, hogy ugyanaz. Nagyon érdekes, hogy a lelkiismeret szerepe például nagyon felértékelődött az úgynevezett felvilágosodás nyomán, azt nyomon lehet követni filozófiai irányzatokban, stb., mert az emberek azt mondták, hát nincs szükség nekünk vallási dogmákra, meg kifejezett vallási előírásra, a lelkiismeret az egy biztos erkölcsi mérce. Ugye az még nemesebb korszak volt, mint a mostani posztmodern korszakunk, azért azt mondták, hogy kell az erkölcs, kell a nemes emberi magatartás, de ehhez elég iránytű a lelkiismeret. És sokan vannak vallásos emberek is, akik úgy gondolják, hogy a lelkiismeret az Isten szava az emberben. Azon keresztül mindig a Szentlélek szól. De egy nagyon egyszerű dolgot mondanék. Ha minden lelkiismereten keresztül a Szentlélek szólna, akkor ugye mindenki ugyanaz a fogalma lenne a kötelességről, vagy hitbeli kérdéseket egyformán látnánk. De nem egyezik meg a lelkiismereti meggyőződése minden embernek távolról sem. Aztán azt is figyeljük meg, hogy milyen nagyok az eltérések. Az egyik ember például azt mondja, hogy én lelkiismertem nyugodt. A másik meg kétségbe sem, hogy ennek nyugodt a lelkiismerte, miközben ezt csinálja. Ugye? Aztán emlékezzünk arra, hogy van ilyen népi mondás is, valaki megnyugtatja a lelkiismeretét. És ez egy nagyon okos mondás, mert arra utal, hogy az ember tudja szabályozni a lelkiismeretét, vagyis el tudja nyomni. Valaki azt mondta, hogy a lelkiismeret egy hasonlattal, így mondta, olyan, mint a pincébe zárt kutya, amit azért, hogy ne ugasson, ne zavarjon, bezárnak a pincébe, de azért onnét is felfelugat, de a hasonlatot, ha folytatjuk, akkor azt mondjuk, hogy aztán meg lehet úgy nevelni, mint hogy a kutyát is meg lehet nevelni, végül meg se szólal. Egyenesen nagyon is lehet ütni a kutyát is, meg a lelkiismeretet is teljesen elnémítani. Tehát erre utal ez a jó magyar mondás, hogy megnyugtatja valaki a lelkiismeretét. Tehát akkor összefoglalva azt mondhatnám, hogy a Szentlélek felhasználja a lelkiismeret adottságát, azt a képességünket, hogy van bennünk egy erkölcsi ítélőképesség, van bennünk egy önkontrollnak a lelki képessége, hogy felül tudjuk bírálni a saját gondolatainkat, cselekedeteinket, hogy valami a jó és a rossz szempontjából is tudjuk mérlegelni a dolgokat. Ez egy képesség, egy teremtésbeli ajándék az emberben. De hogy ennek mi a tartalma, hogy a lelkiismeret mennyire éles, és a lelkiismeretet keresztül mennyire szólhat a Szentlélek, az, ami személyes magatartásunkon is múlik, meg az ismereteinken is múlik. Tehát ha nem ismerjük meg tudatosan az Isten igéjét, az Isten törvényét, akkor jó szándékú embernek is homályosabb ugye, a lelkiismereti világossága. Ha pedig jól megismerjük az Isten igéjét, megértjük az ő törvénye igazság, és ez be van írva a lelkiismeretünkbe, akkor a lelkiismeret sokkal éberebben működik. És, ami a legfontosabb, ha kinyitjuk a szívünket a Szentlélek befolyás előtt, akkor a lelkiismereten keresztül a Szentlélek szólni fog. De azt hiszem kitűnt az eddigekből, nem feltétlenül. Szóval nem lehet azonosítani a lelkiismeret szavát és a Szentlélek munkáját. A Szentlélek az csak a lelkiismereten keresztül szól. Mert ugye a lelkiismeret az erkölcsi ítélőképesség az emberben, és ezt használja föl a Szentlélek arra, hogy ezen keresztül világítson meg bennünket igazságos, igazságtalan, jó és rossz szempontjából. De ha azt kell mondanom, hogy a Szentlélek munkája ennél még tágabb is, mert például, tehát tágabb is, mint az, hogy a lelkiismereten keresztül int, vagy helyesbít, vagy egy önmagunkkal való szembenézésre késztet, mert például a vigasztalás, ugye mondtuk, hogy a Szentlélek vigasztaló. Ezt valahol az érzelemvilágunkban viszi, értelem és érzelemvilágunkban hangsúlyozom, mert sohasem csak érzelmi alapon. A Szentlélek, amikor megvigasztal, akkor annak mindig van értelmi alapja is. És mi sokszor épp azért süggedünk el, mert csak az érzelmeinknek a hajójába kerülünk, és a hullámok hánynak vetnek bennünket. De amikor a Szentlélek működni kezd, akkor az értelmi világunkban is működik, elénk hoz olyan tényeket, olyan valóságokat, amelyeket elkeseredésünkben nem láttunk, és ugyanakkor az érzelmeinkben is munkálkodik valamiképpen, hogy kiemeljen minket a csüggedésből. Hát alig lehet erre szavakat találni, mert tényleg olyan titokzatos munka. Tehát a Szentlélek az egész emberi lélekben, az egész emberi lényben tevékenykedik, de leggyakrabban valóban a lelkiismeretnek a képességén, vagy a belső műszerén keresztül szól, de lehet egy emberben a lelkiismeret teljesen zárt a Szentlélek munkája számára, és lehet, hogy van, aki nem nyitja meg az ajtót, és a lelkiismerete csak annyi világossággal rendelkezik, amit valahol neveltetésénél vagy környezetében összeszedett, és ha a Szentlélek zörgetne és próbálna szólni, akkor meg becsukja az ajtót. Tehát ez teljesen nyitott kérdés, hogy a lelkiismereten keresztül mennyire tud a Szentlélek megszólítani, vagy megközelíteni egy embert.
2: Szóval nem volt szó Szentlélek,
0: igen, jó, nagyon fontos kérdés. De előbb még visszakérdezek, hogy elégséges volt-e a válasz, vagy érthető-e. De még lehet tovább rákérdezni, ha további kérdés van. Esetleg az is benne volt, hogy hogyan különböztessem meg, hogy az én lelkiismeretem szava, vagy a Szentlélek szava?
1: Igen.
0: Nos, akkor még egy fontos dolgot, bocsánat, mielőtt a másik kérdésre válaszolnék, inkább fölállok, ha neked se nehéz állni, jó? Olyan rossz, hogy nem látok mindenkit, de azért inkább fölállok. Tehát úgy gondolom, hogy még van értelme egy kicsit hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Tudnélik, hogy hogyan különböztessem meg, hogy most az a saját lelkiismeretem szava, vagy a Szentlélek szól a lelkiismereten keresztül. Mert a Biblia odáig elmegy, hogy azt mondja, hogy van gonosz és megfertőztetett lelkiismeret. Ez elég megdöbbentő, nem? Sok ember, mondom, meg van győződve róla, hogy a lelkiismeret az egy mindig biztos iránytű. Nem így van, vigyázzunk. Pál írja Tituszhoz itt levélben, hogy embereknek megfertőztetett mind elméjük, mind lelkiismeretük. Egy másik helyen meg azt mondja, hogy a gonosz lelkiismerettől tiszta a szív. Mi a gonosz lelkiismeret? Tegyük fel, hogy mikor gonosz a lelkiismeret? Hova tud fajulni a lelkiismeret torzulása? Amikor az önigazolásnak az eszközévé válik. Ugye erre utal az a mondás is, hogy valaki megnyugtatja a lelkiismeretét. Tehát valakinek lehet egészen gonosz lelkiismerete, arra szoktatta, hogy magát mindig igazolja. És akkor mindig azt mondja, az én lelkiismeretem nyugodt. És mindig talál mentségeket a maga dolgaira. És még azt is tegyük hozzá, hogy Sátán is felhasználhatja a lelkiismeretet, és nem csak a Szentlélek szólhat a lelkiismereten keresztül, hanem Sátán is. Ez egy nagyon megdöbbentő dolog, de erre nagyon komolyan szeretnék rámutatni. Sátán is célpontjának tekint bennünket, ismeri ő is jól a pszichikai meg idegi pályákat az emberben, és minden emberhez testre szabott kísértésekkel közelít. És van körülöttünk nagyon-nagyon sok ember, akinek a lelki betegsége abban áll, hogy állandóan önvádak gyötrik. És tudjuk, hogy Sátánnak mi az egyik neve a Bibliában? Vádoló. És ez döbbenetes név. És Sátán megteheti azt, hogy a lelkiismereten keresztül ő egy egészségtelen és kétségbe ejtő és nyomorúságba döntő önvádakat és zúdít egy emberre. Tehát nem minden a Szentlélek hangja, ami azon keresztül szól. Azért ismerünk embereket, akik ezen tönkrementek. Szoktam fölhívni a figyelmet egy képre. Ezzel kapcsolatban Zicsi Mihálynak az illusztrációja Arany János Ágnes asszony balladájához. nem tudom, valakinek ugye a szeme előtt van ez a kép. Ugye, hát ugye az Ágnes asszony ugye egy vérgyilkos asszonyról szól, aki ugye börtönbe kerül, és Arany János ezt úgy rajzolta meg, hogy ül ez a szerencsétlen asszony ugye a börtönbeli vackán, valamilyen szalma vackon, és akkor ilyen démon alakok, ilyen ködös démon alakok, de mindnek ilyen vádoló ujja van, amelyek mind mutatnak rá, és az asszony úgy behúzódik egész a börtön vackába, szóval látszik, hogy kitolná a falat, ha tudná, hogy meneküljön ezekkel a vádoló ujjak és hangok elől. És ezzel azt hiszem, Zichy Mihály valami fantasztikusan ábrázolta azt, hogy ez a sátán gonoszsága, hogy beleviszi embert a bűnbe, eltávolítja Istentől, és akkor utána vádló ujjaival mutat rá, és olyan lelkismeret furdalásokkal és olyan önvádakkal terheli meg, hogy lehetőleg összeroppanjon bele. Tehát vigyázzunk, ez már például egyenesen, nem csak, hogy nem egy megfertőztetett lelkismeret, hanem egyenesen a gonosz használta föl eszközül. És úgy tudjuk megállapítani, hogy mi az, amikor a Szentlélek szól a lelkismereten keresztül. A Szentlélek az igazság lelke is, meg a szeretet lelke is. Együtt van az igazság is, de mindig ott van a szeretet is. A Jóisten soha nem feddi meg az embert valamiért úgy, hogy az csak egy ilyen vád legyen, egy ilyen mázsa, ami rázuhan. Ugye a Bibliában mindig azt találjuk, azt mondja, Isten megsebez, de be is kötöz. Azt mondja, hogy Isten megfed, de meg is vigasztal. És mivel a Szentlélek azonos az Isten lényével, ő a szeretet lelke is, meg az igazság lelke is. A Jóisten soha nem zúdít senkire önvádakat, kétségbeesést, vigasztalás vagy útmutatás nélkül. Tehát ez az egyik, a másik pedig, ami az Isten igéjével összhangban van. Soha nem tér el a Szentlélek szava az ige szavától. Nem tudom, hogy így világosabb egy kicsit. De ha van még kérdés, nyugodtan.
1: Sokkal nehezebb. Hát most eldönteni.
0: Hát azért nem hiszem, hogy nehezebb. Igen.
1: Hallgatok-e az életem szavára, vagy a bennem levő szent életre, akkor mindig nekem kell döntenem, hogy most melyik az igaz, vagy hogy megtalálom egyáltalán az igazat a kettő közül.
0: Igen. Nem olyan nehéz barkokba játék ez. Nem olyan nehéz. Azért mondtuk azt, hogy a Szentlélek szorosan mindig az íráshoz vezet. Tehát valaki minél jobban megismeri a Bibliát, akkor mindig tudja, hogy az a hang, amely ugyanolyan lelkülettel szól, és ugyanolyan tartalommal, az a Szentlélek hangja. Ami attól eltér, és ahogy mondtam, vagy csak vádoló, vagy csak felmentő, és az embert önigazoláshoz, vagy megnyugtatáshoz segíti, azok mind kísértő gonosz hangok, amelyek szólalnak meg a lelkünkben. Amikor az igazság és a szeretet együtt szól, és a Bibliával összhangban szól, az biztos, hogy a Szentlélek szava. Szóval annyira jellegzetes az a halk, szelíd hang. Nem olyan nehéz ezt megkülönböztetni.
2: Jóba foglalkozott most.
0: Igen.
2: A írás. Jó, sose takadta meg Isten. Igaz lelki.
0: Istenfélő bűngyűlölő.
2: Hívet ember volt. És mégse tudta, hogy miért büntette Isten. Nem Isten büntette meg, értem, hanem ugye úgy van, hogy mondja.
0: Sátán bocsátott rá, igen.
2: Nem a Isten bocsátott, a sátán. Ugye Isten hiai között ott volt a sátán is. És ugye nosza. És a büntetében, mert meglátnád, hogy meg te hallnád. És akkor azt mondja Isten fiai, hogy nekedre van az egész mindenit, csak az életük neveit. Ugye így tehetsz le. Még az asszony is megbújtált, amikor a szemétől fogva. De Sátán mondva, hogy testvére van, és elsősorban kísért, másosorban vádol. Az akadjárban is, mondja a főpapnál, hogy ott van ilyen ruha van rajta a főpapon.
0: Igen. Nagyon helyesen tetszett mondani, ugye, hogy arról jutott eszébe, ugye, hogy a vádolás mennyire sátánra jellemző. Igen. Igen. De hát még egyszer szeretném bátorítani, hogy nem lehet összekeverni a Szentlélek hangját. Szóval nem. Jézus olyan szeretettel mondta a jó pásztor példázatában, azt mondja, az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem, idegen pedig nem követnek, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ebben a példázatban az a nagyon szép, hogy ugye a hangszín, mert mindenkire jellemző a hangszíne, ugye? nem csak azt számít, amit mond, a mesére gondolhatunk, hogy ugye a kecskegidákhoz be akar jutni a farkas, és elmondja azt, amit az anyjuk, de nem azon a hangon, és a kecskegidákat nem tudja megtéveszteni. Nos, valahogy így vagyunk mi is, hogyha sokat olvassuk a Bibliát, abban benne van az Isten hangja. Az a mindig igazságos, de mindig szeretetteljes, az a mindig szabadságunkat tiszteletben tartó, felettébb tiszta beszéd. És hogyha mint a normál áhang a zenészeknek a fülünkben van, akkor mi, mikor a lelkünkben különböző hangok szólnak meg, pontosan meg fogjuk tudni különböztetni, hogy melyik az Isten szent lelkének a hangja, ugyanaz a hang, amely a Biblián keresztül szól, és az idegen hangot, amikor Sátán akar vagy önigazolásba vinni, vagy vádakkal összeroppantani, akkor pontosan látjuk a kettő közötti különbséget. Úgyhogy ez a gyakorlatban működni fog, és nem lesz nehéz megkülönböztetni. A Szentlélek nem hoz bennünket ilyen helyzetbe, hogy nekünk nehéz legyen kitalálni, hogy melyik az ő hangja. Ő meg tudja győzni a lelkismeretünket, hogy ez ő, ez az Úr szava. Ez meg egy erdélyi fejedelemnek egy nagyon szép mondása, azt mondta, hogy három dolog van az Isten hatalmában, lehet, hogy máskor is idéztük. Azt mondta, hogy protestáns fejedelem, nem, sajnos nem emlékszem pontosan, hogy Bethlen Gábor volt, vagy valamelyik másik, hogy ezt mondta, hogy három dolog van az Isten hatalmában, a semmiből teremteni, a jövendőt megmondani, és a lelkismeretet meggyőzni. Tehát arról is meg tudja győzni a lelkismeret, hogy ő, ami jóságos Istenünk, aki szól és kérlel bennünket. Elhangzott egy másik kérdés a Szentlélek elleni bűnről. Nagyon jó, hogy ez felmerült, mert a Sátán van olyan cinikus, hogy ezt is föl tudja használni, hogy egyeseket kétségbe ejtsen. Nem tudom, hány lelkiismeretes keresztény emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy én már reménytelen állapotban vagyok, mert én annyiszor a Jóistent megbántottam, hogy én biztos a Szentlélek elleni bűn állapotában vagyok, és engem biztos elhagyott. És én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, amikor valaki ilyet mond, azt mondom, hogy szeretnél a Jóisten közelébe jutni, azt mondom, nagyon, akkor biztos lehetsz benne, hogy nem vagy a Szentlélek elleni bűn állapotába. Mert aki a Szentlélek elleni bűn állapotába került, az már vak és süket az Isten vonzására. Abban nincs se éhség, se szomjúság az Isten dolgai iránt. Nagyon egyszerű megérteni, hogy mi a Szentlélek elleni bűn. A Biblia azt mondja, nem az ilyen vagy olyan fajta bűn. Van például, emlékszem, egy aranyos idős nénire, keresztény neveltetésű volt, és hát már idős asszony volt, és egy kis agyérelmeszesedés is belejátszott, és én úgy sajnáltam ezt a nénit, mert ne, akárhányszor megnyugtott ennem, mert mindig visszajött, hogy ő egy kisgyerekét elvetette valamikor, volt egy abortusza, és ez biztos a Szentlélek elleni bűn, ez megbocsáthatatlan bűn. És mindig vigasztaltam a nénit, hogy a Bibliában nincs ilyen, hogy ez vagy az a fajta bűn. Mondtam neki, hogy Dávid bűne, aki egy durva házasságtörést követett el, és egy megtetészte még egy közvetett gyilkossággal, és mégis megbocsátotta az Isten. És a legjellemzőbb, amit Jézus mondott erről, Máté evangélium a 12. fejezetében van. Egy pillanat. Olvasom szó szerint. Lani, jól? Jó. Tehát olvasom, akkor már köszönjük. Máté evangélium a 12. fejezetéből. Ezt mondta Jézus, 31. és 32. vers. Azt mondom azért néktek, minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Még aki az emberfia ellen szól, annak is megbocsáttatik. De aki a Szentlélek ennek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. Ugye Sátán úgy el tudja ezt torzítani, hogy emberek csak a végét olvassák, hogy ha valaki a Szentlélek ellen szól, meg nem bocsáttatik. De nem figyelik az elejét, a csodálatos evangéliumot. Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek. Még ha valaki az emberfia ellen szól, annak is megbocsáttatik. Hadd utaljak ennek a bizonyságára. Péter hogy prédikált Péter és János a templomban? Azt mondták, hogy az élet fejedelmét ti megöltétek, gonosz kezeitekkel, ugye? És elárultátok, megöltétek, de bánjátok meg, és térjetek meg, ugye? És megbocsáttatik néktek. Tehát még az, akik Jézusra feszítsd meget kiáltottak, akik az emberfia ellen nem csak káromlást szóltak, hanem keresztre adták, még az is megbocsáttatik. És azt mondta Jézus, minden bűn és kármás. Tehát ebből megérthetjük, hogy a Szentlélek elnyomás az nem egyfajta bűn, nem úgy van, hogy bizonyos bűnökre, vagy legalább egy bűnre rá lehet írni ezt a címkét, hogy aki ezt elköveti, az elkövette a Szentlélek elleni bűnt. Minden bűn bocsánatot nyerhet, kivétel nélkül, a legsúlyosabb is, az is, amikor Jézus keresztre adták. De bármelyik bűnből lehet Szentlélek elleni bűn, ha az ember nem bánja meg, és nem hajlandó elfordulni tőle. Ilyen egyszerű a dolog. Mert a Szentlélek vezet mindig bűnbánatra, és ha az ember ezt visszautasítja, akkor nem tud rajta Jóisten segíteni. Mint ha azt mondaná a Biblia, ha vétkezel, ha akármilyen súlyosat és akármilyen szörnyűt, még mindig nem van, hogy reménytelen. Mert Krisztus meghalt a bűnösökért, a legelvetemültebb bűnösök, a mellette keresztre feszített Lator is kegyelmet kaphatott általa. De ha visszautasítod a Szentlélek szavát, aki rá akar belül vezetni, hogy ez bűn volt, ez hiba volt, és szembe akar vele fordítani, akkor a Jóisten azért nem bocsáthat meg, mert nincs mit megbocsátani, mert az ember nem is folyamodik bocsánatért, hanem egyetért azzal a rosszal, amit elkövetett, és abban kitart. Nem tudom, világos ez? Tehát itt mondok erre egy példát. Dávid sokkal nagyobb bűnt követett el, mint Saul, ugye, az előtte lévő király, ahhoz képest bagatell, amit Saul csinált, és Dávid bocsánatot nyert az ő hatalmas bűnére, mert engedett a Szentléleknek, aki megbánásra vezette. Saul meg a látszólag sokkal kisebb vétségeire nem kaphatott bocsánatot, mert ha Sámuel próféta próbálta őt rávezetni a dolgokra, akkor ő mindig azt mondta, a nép tette, ezért tettem, az mindig az önigazolás, és egyáltalán nem volt hajlandó belátni, vagy szembefordulni a rosszal, amit elkövetett. Nem tudom, hogy világos-e így ez a kérdés. Na azt mondtam, hogy bármilyen bűnből lehet Szentlélek elleni bűn, ha nem bánjuk meg. Vagy a Szentlélek elleni bűn lehet az, hogy a Jóisten teljesen meggyőz az igazságról, és mi mégis annak ellenében cselekszünk, és ebben a végsőkig kitartunk. Ugye ezt nagyon meg kell különböztetni attól, mikor valaki rugódozik az ösztök ellen. Azért mondom, hogy az emberi szem nem megbízható, hogy ki van a Szentlélek elleni bűnállapotában, és senki ne találgassa se magára, se másokra vonatkozóan. Mert mondok egy példát, amikor Pál apostol az öldökléstől lihegve üldözte Krisztus egyházát, külső szem meg lehetett róla győződve, hogy a Szentlélek elleni bűnállapotában van? És mégis a mennyei szózat mit mondott, hogy nehéz neked az ösztök ellen rugódozni. Csak rugódozott az ösztök ellen, de nem utasította végleg vissza. És ezt csak a Jóisten szeme tudta megkülönböztetni, ugye? És apostol lett az üldözőből. Vagy amikor Péter átkozódva és esküdözve megtagadta Jézust, emberi szemmel mondhattuk volna, na, aki ezt megtette, ilyen tapasztalatok után látta az ő dicsőségét, vele élt, hát az egy kárhozatra méltó. És Jézus abban a pillanatban megbocsátott neki, mikor szeretettel rátekintett, és feltámadása után üzent neki. Mert rögtön kifordult zonnét keservesen sírva. Ugye Júdás meg még azt is mondta, hogy vétkeztem, elárultam az ártatlan vért, és mégse találta meg a megbánás helyét. Meg Ézsau is sírt az áldás után, de nem találta meg. Tehát a Szentlélek elleni bűn még akkor is fennállhat, mikor valaki látszólag úgy tűnik, hogy sír és elismeri a bűnét. De igazából magát sajnálja a következmények miatt. Ő fél a következmények miatt, de belül, hogy magát elítélni. Tehát amikor az ember magát nem hajlandó elítélni egy rossz miatt, és magát csak mentegeti, és másokra fogja a körülményekre, ugye, mint ahogy a bibliai Ézsau is azt mondta, hogy az ő testvére csalta meg őt, Jákob a hibás, Jákobot akarta megölni, hogy elveszítette az áldást, nem pedig maga beismerni, hogy ő könnyelmiskodott és egy tál lencsért eladta az isteni áldást. Tehát azt mondhatjuk, hogy senkinek nem kell gyötrődni ezzel önmagára vonatkozóan, és egy biztos, amikor még az ember vágyakozik az Isten után, biztos nincs a Szentlélek elleni bűn állapotában. És aki már abba van, az vak és süket, annak nincs se vágya, se vonzódása az Isten dolgára. Meg van keményedve az önigazolásba. És még egy, ha megszívleljük ezt, hogy ma, ha az ő szavát halljátok meg, ne keményítsétek a ti szíveteket, akkor abszolút biztonságban vagyunk, hogy ebbe az állapotba nem kerülünk.
2: Valahol még az, hogy a tiszta szobába hetek magával tér vissza. Van az, hogy ez a abszolút
0: Igen. Nem véletlen tetszik ezzel összefüggésbe hozni. Ugye Jézus azt mondta, hogy a gonosz távozhat egy ember életéből, mert a Jóisten kegyelmével közelít hozzá, és azt mondta, hogy ha utána, Jézus érdekes, ilyen szemléletesen azt mondta, hogy víz nélkül velő helyeken jár a gonosz lélek, ezzel csak hasonlattal azt akartam mondani, hogy szomjazik. Mintha azt akarta volna mondani, hogy honvágya van visszamenni arra a helyre, ahol valakit birtokba vett. Persze ezt most idézőjelbe teszem. Tehát azt jelenti, hogy nem akar lemondani egy emberről, aki valamikor a fogja volt. És nem akarja a kudarcát bevallani. És azt mondta Jézus, ha utána azt mondja, hogy visszatérek az én házamba, és ha azt kiseperve, feldíszítve és üresen találja, ez a kulcs szó, hogy üresen. Tehát ez azt jelenti, hogy valaki megszabadult a gonosz hatással, a gonosz befolyástól, de utána nem ápolja az Istennel való közösséget. Azt mondja, akkor magához vesz. Itt nálánál gonoszabbat, és rosszabb lesz az utolsó állapot az elsőnél. Tehát ezt különösen azokra az emberekre vonatkozik, akik valami kifejezetten sátáni dologban voltak benne. Például valami okkul dolgukban mélyen elmerült. Súlyos alkoholizmusban, amelyben egészen ilyen megszálltságszerű rohamokba volt. És ha utána a Jóisten kegyelemből megszabadítja, és utána, hogy így mondjam, kiseperve és feltisztítve van az ő lelki háza, de nem ápolja a Jóistennel való kapcsolatot, ahova Sátán egyszer már betette a lábát, ahol ő egyszer birtokos volt, akkor ezt nem könnyen adja föl. Akkor megpróbál visszajutni, és még jobban a hatalmába keríteni azt az embert. Tehát erre vonatkozik ez az intés. Igen, igen. Viszont látásra. Látszik, hogy nagyon jól tetszik ismerni a Bibliát. Ugye milyen lehet látni, hogy milyen jó Biblia ismeretre lehet szert tenni, és jó következtető készségre, csak szorgalmas olvasásra. Tessék, kinek van még kérdése?
3: Én kérdezném, két kérdésem van tulajdonképpen. Az egyik az, hogy ezzel kapcsolatban, amiről most beszéltünk, hogy nem találja a bűnbánat helyét. Azt hiszem, hogy nem kimondottak helyre kell gondolni, de mi az, amikor az ember bűnbánatot érez, értékes-e az a bűnbánat, valamit elkövetünk, és azt mondjuk, hogy Istennek, igen, tudom, hogy ez helytelen, ez rossz, nem haragud. Szóval, vagy pedig ennél értékesebb bűnbánat érzelmileg, amikor az ember sírni tud idézőjelben a bűne felett. Ez a kettő lehet-e ugyanolyan értékű, vagy bűnbánatnak lehet-e az elsőt is nevezni. Másik pedig az lenne, hogy hol volt a Szentlélek kiáradás előtt. Mert Jánosnál olvassuk azt, hogy még akkor nem volt Szentlélek. Jézus azt mondja, hogy elküldöm a vigasztaló Szentlélek. Tehát tükör a kiáradás előtt. Volt-e, hol volt, vagy hogy volt, vagy?
0: Igen, igen. Jó, szívesen válaszolok. Az első kérdés nagyon fontos dolgot érint. Ugye mondtuk, hogy a Szentléleknek nagyon komoly köze van ahhoz, hogy bűnbánatra vezessen bennünket. Ő munkálkodik a szívben. Így is mondta Jézus, hogy a Szentlélek megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Tehát ő győzi meg a lelkiismeretet. És tényleg így van, hogy sokszor mi megállunk egy bizonyos ponton. Eljut az ember odáig, hogy belátom, hogy helytelen volt, rossz volt, és úgy az ember, hogy a Jóisten háta mögött elkönyvel, hogy hibáztam. Nagy hiba, ha nem megyünk el közvetlenül a Jóistenhez imádságban, és nem valljuk meg neki. Nem adunk alkalmat arra, hogy a Szentlélek elmélyítse a bűnbánatot. Mert ilyenkor sokszor csak így mondjam, ilyen felszínes fél bűnbánatokkal túllépünk dolgokon, és nem tud az emberi szív igazán megtisztulni. Ha pedig azt tesszük, mint a tékozoló fiú, hogy felkelvén elmegyek az én atyámhoz, és elmondom néki, akkor a Szentlélek elmélyíti szívünkben a bűnbánatot. Nekem van egy legkedvesebb bibliai igém, amit mindig szoktam idézni arra vonatkozóan, hogy milyen az igazi bűnbánat. Ez a Sámuel könyvében van, és erre csak a Szentlélek tud elvezetni. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a bűnbánatot nekünk kell magunkban kiérlelni. És a Biblia pedig azt mondja, hogy nem, hanem Isten ad bűnbánatot. Tehát ezért hangsúlyozom, hogy az ilyen fél bűnbánattal, vagy az ilyen derengővel is rögtön menjünk a Jóistenhez. Nem azt mondjuk, hogy én nem mehetek a Jóistenhez, mert én még nem bánom úgy. Vagy én bennem még nincs olyan őszinte vágy. Azt mondta Jézus, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Tehát azt mondta, hogy abban az állapotban, amilyenben éppen vagyunk, menjünk hozzá, mert ő orvos, aki tud rajtunk segíteni. És ne várjunk jobb lelki állapotra, vagy mélyebb bűnbánatra. Na, idéznék egy verset Sámuel második könyvéből. Egy pillanat, rögtön olvasom. Sámuel második könyve, 24. fejezetből olvasom a 10. verset. Minek utána pedig Dávid a népet megszámlálta, tehát nem részletezzük, hogy milyen hibát követett el, de ez a lényeg, megsebhett az ő szíve, és mondta Dávid az Úrnak, igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most, ó Uram, vedd el, kérlek, a te szolgádnak álnokságát, mert felette esztelenül cselekedtem. Figyeljük meg ezt a kifejezést, hogy megsebhett a szíve. Ugye milyen kifejező, kívülről nem látszik semmi, de mintha égő seb lenne, annyira bántja, annyira szégyeli, annyira fájlalja. Ez nem tűnik kellemesnek, de ez egy áldás, ez egy ajándék. Aki ilyen bűnbánatot él át, az adjon hálát érte az Istennek, hogy azt érzi, hogy megsebhett a szíve. És ugye mennyire mentegetőzés nélkül elítélte Dávid a maga tettét, mert ezt mondta, igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem, és vedd el, kérlek, a te szolgád álnokságát. Tehát nem körülményekre fogta, amit csinált, hanem a saját álnokságára. És azt mondta, felette esztelenül cselekedtem. És utána olvassuk, hogy Jóisten úgy elfogadta a bűnbánatát, hogy az áldozatára tűz szállt alá az égből, ami pedig csak nagyon ritkán fordult elő, mint például az Illésnél. És így törvényszerűség az, amit a 34. Zsoltár így mond, hogy közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Tehát nem sokáig kell vesztegelni ebben, hogy megsebhett az ember szíve, és rosszul érzi magát, és borzasztóan szenved, hogy ő milyen hibát követett el, mert a Jóisten akkor közel van a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket, és egy pillanat alatt felszabadítja őt, a bocsánatáról biztosítja, és egyben a megbocsátás túláradó szeretetével meg is tisztítja a szívét. Tehát azt kell mondanunk, hogy az ilyenfajta bűnbánat ajándék, és ez az igazán értékes bűnbánat, amikor ide mélyül, hogy megsebhed az ember szíve is, és amikor mentegetőzés nélkül elismeri a hibát, amit követett, de akkor utána annál nagyobb felszabadulásban és áldásban részesül. És erre csak a Szentlélek tud elvezetni, emberi erővel nem tudunk ide jutni. Ha valaki különben erről akar olvasni, itt kapható, biztosan van, ugye Krisztushoz vezető lépések, gondolom, van a könyvek között, abban egy csodálatos fejezet, a Bűnbánat című fejezet. Mindenkinek ajánlom elolvasni. És az is mondja pontosan ugyanezt, hogy mi ne vágyunk se kedvezőbb, hitre, se jobb alkalmakra, mert magunktól nem tudunk bűnbánatra jutni. Hanem ha csak dereng is bennünk, valami rosszul tettünk, érezzük, hogy betegek vagyunk, gyógyulásra van szükségünk, bátorsággal menjünk el személyesen a Jóistenhez, mert ő azt mondta, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. És így fogalmaz az apostolok cselekedeteiben, hogy Krisztust emelte az Atya fejedelemmé és megtartóvá, hogy adjon az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Nem érdekes? Azt mondja, bűnbánatot és bűnök bocsánatát adjon. Tehát nem csak bűnbocsánatot, az emberek azt mondják, bűnt nekem kell megbánni, a bűnbocsánatot Isten adja. A Biblia meg azt mondja, hogy ő ad az ő népének bűnbánatot és bűnök bocsánatát. A másik kérdésre pedig azt tudom mondani, amit az előadásban is utaltam, hogy ezt nem tudjuk teljesen megmagyarázni. Ugye az Ószövetségben is megnyilatkozott alkalmilag a Szentlélek egyesek életében, de a Biblia azt mondja, hogy Jézus mennybe menetele után az ő áldozata nyomán sokkal nagyobb mértékben és állandóban itt van közöttünk is, munkálkodik a Szentlélek. Ennél többet mondani nem tudunk. Ma még kérdés? Senki többet? Hát akkor a viszontlátásra legközelebb. A Jóisten áldását kívánjuk mindenkinek.

akik részesülni szeretnének, részt akarnak venni a nagy evangélium hirdetésben. Lukács evangéliuma, és nem fogom felolvasni most az igéket, mindannyian jól ismerjük a történetet. Lukács evangéliuma, 10. fejezet, 25. versétől 37. terjedő versig van az a történet, amikor is csak elmondom, hogy kicsit képben legyünk. Tehát nem szeretném felolvasni az igéket, ezt hazamentek, és akkor otthon elolvashatjátok. Jézushoz nagyon-nagyon sokan mentek, nagyon sokszor mentek a farizeusok, ugyanis ugye sokszor azért mentek, hogy törbe csalják, hogy vajon Jézus mit mond a különböző kérdéseikre. És most is így történt, hogy egy farizeus ment hozzá azzal a kérdéssel, hogy örök életet nyerjen, mit kell neki tenni. És Jézus rákérdezett, hogy tehát mi a parancsolat. És ezt a parancsolatot csak ezt olvasná fel. Ugye így mondta a farizeus, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, és minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. És ugye visszakérdezett ez az ember, hogy hát ki az én fele barátom, és ezzel kapcsolatban mondott el egy példázatot Jézus, az irgalmas szamaritánus példázatát, amikor is volt egy ember, aki Jeruzsálemből Jerikóba ment, és útközben rablók támadtak rá, kifosztották, és ez még kevés is volt, mert ráadásul még annyira megverték, hogy félholtan, ahogy a Szentírás mondja, félholtan feküdt az út szélén. És ahogy ott feküdt, időközben arra járt három embert jelöl meg a Szentírás, három embert nevez meg. Volt egy pap, aki elment mellette, meglátta, elment mellette. Jött egy következő ember, egy lévita, szintén meglátta, és ő is kikerült el. És jött a harmadik, egy szamaritánus ember, aki meglátta a szerencsétlen embert a földön fekve, vérző sebekben összeverve, és megállt, és így írja a Biblia. A 33. versben, egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az volt, és mikor azt látta, könyörületességre indult. És ugye tudjuk azt, hogy olajjal, borral bekente a sebeit, kitisztította a sebeit, bekötözte, az ő barmára ráültette, ráhelyezte, és elvitte egy fogadóba. Neki tovább kellett mennie, de a fogadósnál hagyott pénzt, ugye azt mondván, hogy amit még rá kell költeni, azt ott hagyja, hogy viselje gondját. Sokat beszélgettünk ezzel a példázattal kapcsolatban arról, hogy ki is ez az irgalmas samaritánus. Kit jelképez ez az irgalmas samaritánus? Így van, tehát Jézust jelképezi, ahogy az embert felkarolja, hogy az emberen könyörül, mint ahogyan ez a szamaritánus. Miért is jött Jézus a földre? Ézsajás 61. fejezet első verse, Ézsajás könyve 61. fejezet első verse, ezt mondja Jézusról. Az Úristen lelke van én rajtam azért, mert felkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözetteknek megoldást. Akkor miért jött Jézus? Mit ír az ige? Miért vállalta azt a szolgálatot, hogy ő otthagyja a mennyet, ahol fájdalom nincs, ahol szenvedés nincs, ahol csak szeretet törvénye uralkodik, és lejön arra a földre, ahol lábbal tiporják Istennek a törvényét, az Isten szeretetét semmibe veszik. Miért is vállalta Jézus ezt a nagy szolgálatot? Mert látta az ember elesendő állapotát. Látta azt, hogy mert hogyha ezt nem tett,

veszi meg, akkor az ember nem tud megmenekülni. Ha olvassuk majd otthon a Lukács evangéliumában ezt a történetet, ezt a példázatot, ugye beszél a samaritánusról, illetve megkérdezném azt, hogy ez a pap és ez a lévita, ez kivel lehet összekapcsolni? Kiket jelképez a pap és a lévita, akik elhaladtak a szerencsétlen ember mellett? Kiket jelképez? Kiket jelképezhet? Igen? Igen, mert a pap az egyértelműen beazonosítható, aki foglalkozik ugye az Isten törvényével, az Isten dolgaival, az Isten igazságaival foglalkozik. Igen, tehát hívő emberekről beszél itt a Biblia, tehát a pap, a léviták is ugye pont ugyanilyen emberek voltak, Isten dolgaival foglalkoztak. Így van. Azokról az emberekről beszél, akik foglalkoznak az Isten úgymond Isten szeretetével, Isten törvényével, és mégis elhagytak a szerencsétlen ember mellett. Én most nem ezekkel az emberekkel szeretnék foglalkozni. Nem is kifejezettem a szamaritánus emberrel, hanem azzal az emberrel, akit ott összevertek. Ezt a félholt embert kivel tudnánk beazonosítani? Kit jelképezhet? Akit úgy meggyötörtek, kiraboltak, megvertek, és félre az úton ott hagytak. Tehetetlenül, vérző sebekkel. Ti kiknek, kit tudnátok beazonosítani? Kivel lehetne beazonosítani ezt az embert? Hát magammal például elsősorban magammal, tehát mindannyiunkkal. Tehát azokról az emberekről beszél itt Jézus a félholt, tehát az összevert emberrel kapcsolatban. Ézsaiás könyve első fejezet, 6. verse így beszél rólam, így beszél rólunk. Tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény. Azt mondja, tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény. Egy szinte összevert emberről beszél, nem? Nem csak fizikailag, hanem lelki értelemben is jellemez bennünket a Szentírás. Ez az ember, akit megvertek, ő engem ábrázol, amilyen beteg állapotban vagyok. És nem csak én, hanem mindenki, tehát nem csak a hívő ember, hanem minden ember, aki a Földön él. Ugyanis a bűn következménye, hogy fizikai és lelki betegségeket hordozunk magunkban. De Lukács evangélium azt mondja, hogy félholt állapotban vagyok. Egy olyan állapotban, egy tehetetlen állapotban, ha nincs segítség, és nem jön segítség, és nem segítenek rajtam, akkor én, tehát meg fogok halni. Sebeink vannak, mint ahogyan ennek az embernek is. Milyen sebekről beszélhetünk, ha csak most nem csak lelki, hanem fizikai értelemben, tehát sebekről beszélünk. Sebeket kaphatunk egymástól, amikor egymást bántjuk, egymástól megítéléseket, elítéléseket kapunk. Amikor érzelmileg becsapnak, de nem csak érzelmileg, hanem akár anyagilag is, ha rágalmaznak bennünket, vagy az, hogy nem értenek meg bennünket. Ezek által mi mind-mind sebeket kapunk, sebektől vérzünk sokszor. Tehát egymástól kapunk sokszor sebeket. De ugye ez mind-mind a bűn következménye, hogy igazából a bűn következményéből kapcsolódóan, bűn miatt vagyunk ilyen vérző, ilyen sebesült állapotban, ilyen beteg állapotban. Életünk során emlékeztek? Csak emlékezzetek vissza, és emlékezzetek még mindmáig. Hányan mentek el mellettünk? Hányan mentek el mellettetek, amikor betegek voltatok, akár fizikailag, akár lelkileg, ha valami gondotok volt, rászorultatok anyagi segítségre, rászorultatok akár orvosi segítségre.
Vagy az, hogy csak együtt érezzenek veletek. Voltak, akik elmentek mellettetek? Akik nem segítettek? Akik látták, hogy bajotok van? Elmentek mellettetek? Úgy látjátok? Vannak, akik gyermekségüktől fogva a Szentírást a kezükben tudhatják. Sokan vagyunk, akik a világból jöttünk. Vannak sebeink? Vannak. Vannak, így van. Sebeket ejtenek rajtunk, és én úgy gondolom, hogy mint ahogyan én is tapasztaltam, hogy sokan elmentek mellettem. És nyilván ezt nem felrúni akarom ezeknek az embereknek. Voltak, akik ugye nem álltak meg, nem segítettek. Akár egy jó szót sem mondtak. Vagy csak megítélni. Ezt nem úgy kellett volna. És ugye ezzel elintézték. Elmennek, és elmentek mellettünk emberek, sokan, akik nem értettek meg. Pedig próbáltunk, pedig morzéleket mondtuk, hogy SOS. És nem kaptunk segítséget. De ugyanakkor sokszor mi is elmegyünk mások mellett. Elmegyünk mások mellett. Azért én észreveszem magamon, hogy amikor például volt egy olyan eset, amikor még Budapesten laktunk, és úszodába indultunk Jánossal, és volt ott egy asszony gyermekkel, egy cigányasszony gyermekkel, és élelmiszert kért. És hát ugye a táskánkban ott volt, és hát nagyon siettünk, és azt mondtam, hogy majd visszafele akkor, hát nem esszük meg, és majd visszafele, majd akkor, majd odaadjuk neki. Visszafele már nem volt lehetőség. Szükséget érzett. Tehát ő is ugyanazt érezte, hogy valaki elment mellette. Szüksége volt valakire, hogy segítsenek, és elmentünk mellette. Tehát valószínű történnek ilyenek az életünkben, hogy mi magunk is elmegyünk mások mellett, vagy ha csak nem értem meg a másikat, nem kell az, hogy anyagilag segítsen, nem kell az, hogy esetleg élelmiszert vagy jó szót mondjak, hanem egyszerűen csak megértsem, odaüljünk mellé, és együtt érezzünk vele. Sajnos mi is kerülünk ebbe a helyzetbe. Ha a szamaritánusról beszélek egy nagyon picit, csak egy mondat erejéig, én úgy gondolom, hogy a Biblia arra mutat rá, hogy milyenekké kell válnunk. Ugye azt mondjuk, hogy Jézust példázza ezt az ember. De igazából ilyenekké kell válnunk, ahogy Jézus viselkedett az emberekkel. Én a második részével szeretnék inkább foglalkozni az, hogy milyen állapotban, milyen beteg állapotban vagyok. Halálra méltó emberek vagyunk a bűneink miatt, ezt tudjuk. És ahogy az Ézsaiás könyve első fejezet 6. verse írja, hogy nincs-e testben épség. Ezt a Jézus életében nagyon-nagyon sok történet mutatja, amikor leprásokkal találkozott. És tudjuk azt, hogy a lepra betegség milyen betegség volt. Ez az egész testet megtámadta, és gyógyíthatatlan volt annak idejében. Tehát leprához is hasonlítja a bűnbetegségét a Biblia. Én úgy gondolom, hogy mint ahogyan ez az ember, ahogy a Szentírás szemlélteti, szükségem van arra, hogy meglássam magam ilyen állapotban, mint ahogyan ez az ember ott feküdt. Nyilván kirabol ki engem, kitesz tönkre engem. Nyilván mondhatom azt, ugye, hogy a másik ember, de ahogy említettem, hogy mind-mind a bűn következménye. Sátán kihasznál bennünket, kizsákmányol bennünket, gyötör bennünket. Tehát jóformán félholtra ber, igen, csúnya kifejezése, félholtan ott hagy bennünket, kihasznál, ugye, becsap bennünket, hogy így és így éljünk, ezt és ezt tegyük, ideig, óráig való gyönyörűség miatt, és utána félholtan ott hagy bennünket, és nem tesz velünk semmit. Isten beszél ezekről a dolgokról velem, veletek kapcsolatban, és nem azért teszi, hogy bennünket gyötörjön, vagy bennünk kell, hogy egy kis aggodalom érjen bennünket. De igazából azért hívja fel figyelmünket erre az állapotra, mert szükségünk van segítségre, mint ahogy annak az embernek, aki ott feküdt ebben a példázatban. Szüksége volt arra, hogy valaki elmenjen mellette, és felkarolja, és segítse őt. Ha betegek vagyunk,
ha fizikailag betegek vagyunk, ha lelkileg betegek vagyunk. Tegnap éppen Rózsikánál voltam bent a kórházba, és ugye mondta azt, hogy tehát olyan jó, amikor bemennek hozzá, és meglátogatják, és segítenek neki. Ugye pont tornáztatta, volt egy, hogy hívják ezeket a hölgyeket, gyógytornász volt nála, ugye, hogy tornáztassa a lábát, amit műtöttek, és ugye nyilván egyedül nem megy. Tehát egy gyógytornász is kellett ahhoz, hogy segítsen neki, illetve nagyon egy beteg ember nagyon-nagyon jól veszi, és nagyon jól esik, amikor gondoskodnak róla, amikor ott vannak mellette. Én úgy gondolom, hogy mindannyian vágyunk az együttérzésre, és vágyunk arra, hogy segítsenek rajtunk. Segítséget várunk egymástól is, és ez nagyon jó, de tudjuk, hogy egymást az Isten akar bennünket felhasználni arra, hogy rajtunk tudjon segíteni. A Zsoltárok könyvéből szeretnék egy pár igét felolvasni. Zsoltárok könyve 145. Zsoltár. Amiről igazából én szeretnék beszélni, hogy nem is az, hogy milyenné kell válnunk, mennyire irgalmasokká, vagy mennyire segítőkészekké kellene válnunk az emberek iránt, hanem inkább az, hogy Isten mit tesz értünk. Az Isten oldaláról szeretném én ezt kicsit megközelíteni. Az, hogy én betegen fekszek, vérzősebekkel fekszek, fájdalmakkal fekszek, illetve az, hogy az Isten hogy viszonyul hozzám, mint ahogyan Jézus, ahogy mondtuk, ugye, hogy az irgalmas samaritánus Jézus személyét próbálja példázni. 145. Zsoltár itt azt mondja Istenről, az Atyáról, a 8. vers, 9., 14., 17. verséből, 18. verséből fogok idézni. Irgalmas és könyörületes az Úr. 9. vers, jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. 14. vers, az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. 17. vers, igaz az Úr minden ő utában, és minden dolgában kegyelmes. 18. vers, közel van az Úr mindenőt hívóhoz. Én azért gondoltam, hogy erről beszélek nektek, mert én mostanában sokat foglalkozok azzal, hogy mennyire szokott rajtam könyörülni az Isten. Ugye ezek az igék is mutatják, máshonnan is lehetne olvasni Isten könyörületességéről az emberek iránt. Sokat foglalkozom most azzal, hogy az Isten mennyire könyörül rajtam napról napra. Látja azt, hogy milyen beteg vagyok, és én megláthatom ugyanakkor azt, hogy az Isten a mai napon például, hogy az eddigi életemben, tehát hogyha csak felcserélem, az eddigi életemben mennyire könyörületességre indult irántam. Ti tudjátok a saját életeteket, milyen életet éltetek, mit tettetek, honnan indultatok el, és az, amikor elindultatok ezen az úton, az Isten útján, hogy indultatok el, és milyen küzdelmeitek vannak. Én úgy gondolom, hogy sokszor visszaemlékezhetünk arra, hogy honnan emelt ki bennünket az Isten. Milyen kegyelemmel, vagy milyen könyörületességgel kellett irántam lennie ahhoz, hogy ugye itt lehessünk, hogy halljuk az ő szavait. És szeretném azt megkérdezni, hogy például, amikor a mai nap felkeltetek, a mai nap elindultatok, gondoltatok-e arra, hogy ma miben könyörült rajtatok az Isten? Miben indult könyörületességre irántatok? Hát az eddigi életünkön azt látjuk, hogy elhozott bennünket ide. Elhozott a Szentírásig, a kezünkbe adta. A mai napon könyörületességre indult-e Isten irántatok? Kellett-e könyörületességre indulnia? Történt-e velünk valami olyan, hogy most könyörült rajtunk? Mert én úgy gondolom, hogy
hogy a mai nap is, amikor felkeltünk, nem tudom, hogy a tegnapotok milyen volt, vagy egyáltalán, hogy milyen sebeket hordoztok mind a mai napig. Ugye főleg akik meg betegágy mellett vannak, akiknek fájdalmuk is van, fizikai fájdalmuk, mindazok, akiknek esetleg nincs fizikai fájdalmunk, vagy lelki fájdalmunk. De én úgy gondolom, hogy az Isten könyörületessége az, hogy felkeltünk, már onnantól kezdve jelen van az életünkben. Könyörült rajtam, mert élek. Ugye sokszor kérdezhetjük, hát igen, de akkor hol van az ő könyörületessége, amikor nem oldódnak meg a gondjaink? Sokan beszélhetnénk, sokan mondhatnánk erről ugye tapasztalatokat, hogy mikkel küzdötök, és mikkel küzdünk. Hogy hol van az Isten könyörületessége, amikor nem oldódnak meg a gondjaink, pénzügyi problémáink, megélhetésünk, vagy benne vagyunk egy súlyos betegségben. És nem látom, hogy az Isten könyörülne rajtam. Látjuk? Hát ebben nem látjuk. Valamit elgondolunk, valamit szeretnénk, hogy valahogy alakuljon, ugye nekünk van egy elképzelésünk, és nem úgy alakul. Akkor hol van az Isten könyörületessége? Tudok-e bízni, tudok-e hinni abban, hogy az Isten kegyelmes hozzám? Vagy az, hogy könyörül rajtam? Itt az irgalmas szamaritánus történetében az az ember gondolta azt, hogy valaki meg fogja őt menteni, például. Betegen valaki fel fogja karolni. Ugye azt nem is mondtam, hogy akkoriban, Jézus idejében, ugye a szamaritánusok, a zsidók, ők nem voltak békességben egymással, tehát ellenségeknek tartották egymást, és ugye nem is beszéltek egymással. Na hát ez a pap, meg ez a lévit, az jól elment a szerencsétlen beteg mellett. Ugye a szamaritánus meg azt mutatja, hogy mindegy, hogy férfi vagy nő, keresztény, vagy hitetlen, vagy pogány, zsidó, vagy szamaritánus, mindegy, mindenki segítségre szorul. És ez az ember pont ezt a cselekedetében mutatta meg, hogy ő meglátta az emberben a fele barátját. Ézsaiás könyve 61. fejezet első verse, ahogy említettem, hogy tele vagyunk sebekkel, tele vagyunk sérülésekkel, ez a bűn okozta sérülésekkel, és ugye említettem, hogy hol látjuk az Istennek a könyörületességét rajtunk, amikor nem úgy alakulnak a dolgaink. Nem akarok neveket mondani, csak biztos látjátok, hogy úgy rátok pillantok, hogy kis mozzanatot ismerek az életetekből, hogy mikkel küzdötök. Hogy látjátok ti meg az Isten könyörületességét? Mégis, meg lehet-e látni? Meglátjátok-e? Meglátjátok-e? Attól függetlenül, hogy a gondjaitok nem oldódtak még meg eddig. Megélhetésetek nem oldódtak meg. Bármilyen betegségetek, akár lelki, megoldódott-e? És azt látjátok, hogy nem. Halad az idő előre. Lehet, hogy még rosszabb helyzetben vagyok. Könyörült-e az Isten rajtatok? Könyörült-e rajtunk az Isten? És én úgy gondolom, hogy írja a Szentírás, hogy Isten nem a bűneink szerint cselekszik velünk. Földi dolgokon szoktunk sokat gondolkodni. Különböző dolgok oldódjanak meg az életünkben. És az Isten azt mondja, hogy mégis ne a földiekkel, hanem a fentiekkel, a mennyeiekkel foglalkozzunk. Szóval nem bűneink szerint cselekszik velünk az Isten. Könyörületessége abban jelentkezik, és abban mutatkozik, abban lehet meglátni, hogy élhetek. Ugyanakkor nem csak az, hogy rajtam könyörül, gondoljatok bele, hogy még azoknak is könyörül, azokon is könyörül, könyörületességre indul, még azok iránt, a bűnösök iránt is, akik elvesznek. Mert gondoljatok bele, hogy mi lenne, hogyha Sátán sem pusztítaná el, nem semmisülnének meg a gonosz angyalok, nem semmisülnének meg azok az emberek, akik mindvégig gonoszak voltak, majd megváltoztak és megkeményítették a szívüket, és örökké a pusztaságban kellene élni, mint ugye 1000 évig majd, amikor megkötöztetik Sátán. Micsoda szenvedés 1000 évig. Senkit nem tud elhitetni. Na most ebben meghagyni ezeket az embereket, angyalokat, meghagyni Sátánt, hogy senkinek nem tudnak átadni, hát ez borzasztó. Ez ő könyörületességre indult még ezek iránt is.
a gonoszok ellen is. Az, hogy az a végső megsemmisüléssel pecsételi meg az életük végét. Én úgy látom, hogy a könyörületességet látom ezeknél, ennél a cselekedetnél is. És amikor arról beszéltem, hogy az Atya mennyire kegyelmes, és mennyire könyörül rajtunk, sokszor említjük a Golgotai keresztet, és a legfőképpen az ő könyörületességét irántam, valóban ebben láthatom meg. Jézus, amikor tanította nem csak a farizeusokat, hanem tanította az embereket, a tanítványokat és a felebaráti iránti szeretetről, akkor ő nem csak tanította, hanem ő meg is tartotta ezt a törvényt, ugyanis mindenkit szeretett. Ugye személyválogatás, azt mondja a Biblia, hogy nincs személyválogatás az Istennél. János evangélium a 15. fejezet, 14. versében és 15. versében Jézus így szólít meg bennünket. Ti az én barátaim vagytok, titeket pedig barátaimnak mondalak. Mi ez, ha nem könyörületesség a saját gyilkosai iránt? Akik megvetik, akik kigúnyolják. Nem könyörül az Isten akkor rajtam? Nincs ott a könyörület a szánalom irántam? Szerintetek, amikor Jézus a kereszten függött, ki iránt volt inkább könyörületes? Amikor Krisztus a kereszten függött, irántam volt könyörületes, vagy Krisztus iránt, az ő fia iránt? Kinek, ki iránt indult könyörületességre? Nem sajnálta a fiát? Megkönyörülhetett volna rajta, nem? Micsoda nagy dolgot tett. És én napról napra, hétről hétre foglalkozom ezzel a témakörrel, ezzel a könyörületességgel, mert én eddig nem sokat foglalkoztam vele. Gondoltam rá, olvastam utána, de az, hogy például napról napra elgondoljam azt, hogy amikor ilyen állapotban vagyok, mint ez a félholt ember, meggyötört, összevert, lelkileg megsebesített, fizikailag megsebesített ember vagyok. Egy beteg állapotban vagyok, és emberektől nem kapok olyan támogatást. Segítségre van szükségem. Valóban könyörületességre van szükségem, hogy segítsen valaki rajtam. Hogy megmentsenek, hogy élhessek, hogy meggyógyuljak. És ahogy a délelőtti szombatiskolában is beszéltünk, hogy pont ez az útja, módja, hogy az Isten népe az így készüljön fel arra a nagy feladatra, szolgálatra, a nagy evangélium hirdetésre, hogy meglássuk magunkat beteg állapotunkban, és ez még kevés, mert ez nagyon jó dolog, ha meglátjuk. De én úgy gondolom, hogy el kell fogadnunk azt, hogy van egy segítségünk, és el kell fogadnunk azt, hogy van, aki tud segíteni, tehát el kell tudnom fogadni. Magamat nem tudom megmenteni, magamon nem tudok segíteni, nem tudom meggyógyítani. Arra gondoltam még, hogy amikor feltettem azt a kérdést, hogy amikor könyörületességre indult irántam, sokkal jobban irántam, mint a fia iránt, hogy ezt miért tette, én ezen úgy annyira elgondolkoztam, és annyira megérintett, amikor az a gondolat suhant át az agyamon, hogy mert minden ember belőle van. Minden ember az Atyától származik, belőle van, ő alkotott bennünket. És a gyermekei vagyunk. És hogy ez egy olyan csodálatos dolog, hogy meglátni azt, hogy az Isten bennünket ennyire szeret, hogy az Isten az ő fiát odaadta, és nem kedvezett, és nem könyörült a gyermekén, az ő egyszülöttjén nem könyörült én helyettem. Jeremiás 31. fejezet 3. verse azt mondja, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek. És a János 13.1, amikor a lábmosás cselekedetét gyakorolta Jézus a testvérek, a tanítványokkal,
Jézus így, Jézusról így állította, így állítja az ige, hogy mindvégig szerette őket. Azt mondja Isten, örökkévaló szeretettel szerettelek, belőle vagyok, belőle vagytok, és az ő gyermekei vagytok, és pont ezért tud könyörülni, és pont ezért tud annyira szeretni bennünket, hogy a fiát is odaadta értünk. Legfőbb vágya az, hogy ne csak meglássuk magunkat összetörten, megsebezve, beteg állapotban, hanem tudjuk elfogadni az ő segítségét, tudjuk elfogadni az ő gyógyítását. Azt írja a Biblia Jézusról, hogy az ő sebeivel gyógyultok meg, az ő sebeivel gyógyultok meg. Tehát én, mint ahogyan szó volt a laudíciai állapotról egy mozzanat elejéig, Andi említette, hogy valóban a laudíciai is azt mutatja, hogy ugye beteg állapotban vagyok, és van mégis arra lehetőség is, és remény arra, hogy ebből a beteg állapotból egészségessé válhatok. De soha ne feledkezzetek el arról, hogy Isten könyörülő Isten, könyörületességre indul, a nap minden percében, akármilyen nehéz helyzetben vagyunk, akármi történik velünk, ha elmennek mellettünk, ha elhagynak bennünket, ha megbántanak bennünket, fájdalmat okoznak, megvernek, összetörnek, kizsákmányolnak, kihasználnak bennünket, az Isten mégis könyörületességre indul. Lehet, hogy földi dolgok nem úgy oldódnak meg, de Isten könyörületessége soha el nem távozik a mi fejünk fölül. És gondolkozzatok el ezen a példázaton így is, hogy ne csak milyenekké kell válnunk, mert az, hogy Jézus mit tett az emberért, ezt csak úgy tudjuk elérni, ezt az életet, ha meglátjuk az Atyában azokat a tulajdonságokat, azokat a jellemeket, amik most például ezt a példázat is magába foglalta. Kívánom ezt mindannyiunknak, és tényleg próbáljatok ezen gondolkozni, forgassátok gondolataitokban az ő könyörületes jellemét. Ámen.

0: Kedves gyülekezet, szeretném, hogyha megnyitnátok velem, amíg nem késünk el az élet igéjével, és a zsidókhoz írt levelet. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből fogom az alapigét felolvasni. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 22. verse így szól. A szövegkörnyezetből ragadom ki, de egy picit majd fogunk beszélni az összefüggésről is. Így szól a 22. vers. Járuljunk hozzá, tudnélik Krisztushoz, igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől. És ma délelőtt egyetlen kérdést szeretném, hogyha megvizsgálnánk közösen. Én felteszem nektek ezt a kérdést, de azt szeretném, hogyha ti tennétek fel belül a szívetekben magatoknak, ahogy én is feltettem magamnak, amikor ezzel az igével kezdtem foglalkozni. Készen vagyunk-e arra, hogy Krisztushoz járuljunk? Ahogy ez az ige mondja, hogy járuljunk hozzá. És hogy gondolkodjunk is, ne csak engem halljatok, felteszek nektek egy kérdést, és válaszoljatok rá, akár félhangosan is. Lehet-e Krisztushoz igaz szívvel járulni? Lehet? Jó, megyek Krisztushoz, viszem az igaz szívemet. Lehet Krisztushoz igaz szívvel járulni? Fogós kérdés, vigyázzatok, mert lehet, hogy akármit mondtok, mindenképp rossz a válasz. Mert hogyha Krisztushoz tudok igaz szívvel járulni, akkor honnan szerzem azt az igaz szívet? Nem tőle? Nem azért, mert hozzájárultam? Vagy ha nem tudok hozzájárulni igaz szívvel, akkor miről akar itt nekem az apostol beszélni? Mi a válasz? Lajos.
1: Egy kicsit lejjebb beszél a tiszta lelkismert.
0: Tiszta lelkismert, jó. Közelítünk.
1: Amit úgy értelmezek, hogy arról beszél, hogy a jót mondom jónak, őt igaznak és magamat hamisnak. Ugye János Hudétlevél első részében van, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, akkor önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ő is igaz, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisnak.
0: Lajos a lényeg felé mutat. Krisztustól milyen szívet kapunk? Amikor azt mondja a Biblia, hogy Krisztus megigazít, igazzá tesz, akkor az milyen igazság?
2: Az a kulcskérdés, hogy az igaz szív alatt mit érthetünk. Az igaz szív alatt azt értjük, hogy én egy őszinte vágyakozással megyek Jézushoz, noha tudom azt, hogy mennyi bűnöm van, akkor Jézus meg tud szabadítani. Tehát, hogyha egy őszinte belátást értünk az igaz szív alatt, egy vágyakozást, vagy jobbulással, akkor nem.
0: Köszönöm. Azt hiszem, hogy mindannyian megragadtátok a lényeget. Egyetértünk az előttünk szólókkal? Akkor nem árulok zsákba macskát, itt az igaz szív nem az igazságos szív, amit Krisztustól kapunk. Ugye kétfajta igazság van a Bibliában, ezt mindig el szoktuk mondani, még a görög is, még a héber is, tehát az Ószövetség is ezt támasztja alá. Van az igaz, mint elméletben igaz, és van az igazságos, mint aki igazságos a tetteiben, a hétköznapjaiban. És itt pedig egy melléknév van az eredeti szövegben. Lehet úgy is fordítani, megnéztem a, nem saját külföldből beszélek, megnéztem a szótárat jó alaposan. Itt az a szó van, hogy igazi szívvel, nem másolattal, nem egy másikkal, nem valami hamisítvánnyal, hanem igazival. A szótár ezt így külön ki is emeli, hogy nem hamisítvány, nem egy másik, az eredeti, az igazi. Menj oda Krisztushoz, járuljunk hozzá azzal a szívvel, ami bennünk van. Nem két szívvel, az egyiket odaadom, a másikat megtartom. Ugye mind a ketten, akik szóltatok, megragadtátok a lényeget, nem lehet Krisztushoz úgy menni, hogy igazságos már a szívünk, mert ő az, aki igazszá tesz. De nem mehetünk úgy oda hozzá, hogy még megtartok magamnak valamit, van egy pótszívem, vagy nem is tudom, milyen kifejezéssel lehetne itt élni. Azt mondja, járuljunk hozzá igaz szívvel, az igazi szívvel, nem egy másolattal. Mit jelent az, hogy tiszta szív? Járuljunk hozzá tiszta szívvel, mint akiknek szívük tiszta. Itt megint nem, most nem teszem fel kérdésként, mert ezt szótár nélkül nehéz kitalálni. Itt az a szó van szó szerint, hogy meghintett szívvel. A meghintés szó az elsősorban, sőt azt hiszem, hogy talán csak a zsidókhoz írt levélben szerepel. Arra utal vissza, amikor az Ószövetségben a pap meghintette vérrel és vízzel. A 9. fejezetben találjátok is ezt, 9.19-ben. Vérrel és vízzel hintenek meg valamit, azzal tisztítják meg. Na most, amikor Krisztushoz megyek és odaviszem a szívemet, azt mondom, hogy ez egy igazi szív, az, ami bennem van, azt hozom eléd. Nem hazudok neked, nem képmutatóskodok előtted, mert teljesen felesleges, mert a vesémbe látsz. És azt mondom, hogy ez a szív meg van hintve. Mit is jelent ez, hogy meghintve? A gonosz lelkiismerettől, vagy gonosz lelkiismeret ellen. Az, hogy a Szentlélek már elkezdte a munkát a szívemben. Nem állok ellen annak a munkának, amit ő akar végezni. Meghinti a szívemet. Elkezdi, hogy is mondjam, milyen kifejezést tudtok erre találni? Bizsergetni, vagy valami? Valamit megindítani, beindítani, hatékonnyá tenni a lelkiismeretemet. Ugye ez a dolog, hogy mondjam, antropológiája, hogy szoktuk ezt nevezni. Amikor Krisztushoz megyek, azt kell adnom, amin van. És hogyan kezdődik az, hogy én Krisztushoz mehetek? Úgyhogy a Szentlélek már meghinti a szívemet. Elkezdi mozgatni. Megtisztít a gonosz lelkiismerettől. Mi a gonosz lelkiismeret? Lelkiismeret furdalás? A gonosz lelkiismeret furdalás, vagy nem? Csak egy igent, vagy egy nemet kérek. Nem, ugye? A jó lelkiismeretben van lelkiismeret furdalás, jobb esetben, hogyha az rendesen működik. A gonosz lelkiismeretben nincs lelkiismeret furdalás. Itt azt mondja, hagyjátok, hogy a Szentlélek meghintse a szíveteket. Elkezdjen munkálkodni a szívetekben. És megtisztul a szívetek a gonosz lelkiismerettől. A rosszul működő, a hibásan működő lelkiismerettől, ami hajlamos dolgok felett elsiklani, hajlamos dolgokat a szőnyeg alá söpörni. Azt mondja az ige, úgy járuljunk hozzá, hogy az igazi önmagunkat, az igazi szívünket visszük. Újra felteszem a kérdést, hogy készen vagyunk-e erre. Én megmondom őszintén, amikor ezzel szembesültem, mertem azt mondani, hogy igen, készen vagyok, nagyon lelkes vagyok. Itt van a szívem, nem titkolok el előle semmit. A Szentlélek működteti a lelkiismeretemet, csak az a baj, hogy ebben az igében van még egy fél mondat. Mit hagytam ki? Hangosan, mit hagytam ki? A hitnek? Nem azt mondja, hogy járuljatok hozzá hittel. És akkor mi azt mondjuk, hogy igen, hozzájárulunk hittel, és hogyha hozzájárulunk hittel, ugye Istennek lehetetlen tetszeni hit nélkül, mi tetszeni akarunk neki, tehát hittel járulunk hozzá. Nem, hozzátesz egy kifejezést, ami szintén nem sokszor szerepel a Bibliában, legalábbis konkrétan ez a formája ennek a kifejezésnek. Azt mondja a hitnek teljességével, máshol úgy fordítja, hogy teljes bizonyosságával. Akkor hagyd tegyem fel a kérdést, mi a különbség a között, hogy hittel járulni Krisztushoz, és mi a különbség, hogy mit jelent az e fölött, hogy a hit teljességével. Próbáljuk meg megfogni ezt a dolgot. Hogyha azt mondom, hogy hittel, akkor azzal, mintha egy hiányt hagynék magam után, nem? Pál apostol, vagy aki a zsidókhoz írt levelet írja, ugye sokan mondják, hogy Pál apostol és Lukács írták együtt, ezt megerősíti a stílus is. Azt mondja itt az apostol, hogy ha odajárulsz, és a Szentlélek már elkezdte megjavítani a lelkiismeretedet, hogy jól működik, akkor ne csak úgy járulj oda, hogy hozod az igazi szívedet, hanem akkor a hit teljességével gyere. A teljesség az a szó, amitől egy kicsit meg szoktunk állni, meg szoktunk akadni. Ki fogok rátérni, hogy miért, de hogy is írja János evangéliuma? Krisztus mennyit adott nekünk önmagából? János evangélium elején azt olvassuk, hogy az ő miéből? János, az ő teljességéből vettünk kegyelmet. Akkor a római levél mit ír, hogy Isten mit adott ide nekünk Krisztussal együtt? Róma 8. Hogyha az ő fiát nem sajnálta, az ő szeretett, egyszülött fiát nem sajnálta odaadni értünk, akkor mi módon ne adna oda vele együtt ezt, azt, mindent, mindent mi nekünk. Az Isten felénk teljes. És mit kér cserébe? Járuljunk hozzá bizalommal, a hitnek, teljességével. Mit jelent az, hogy teljesít? Azt jelenti, hogy nincs kivétel. Nincs kivételes eset. És hagyj aktualizáljam egy picit ezt a kérdést. Mi most egy nagyon kivételes esetben vagyunk, mert a közösségünk fel van fordulva a problémákkal. Ugye, bocsánat, a felfordulás, igen, felfordulás van a közösségben a problémáink miatt. Köszönöm. A korrekciót. Tudunk-e ebben a helyzetben a hitnek teljességével Krisztushoz jönni? Ezt anélkül mondom, hogy állást foglalnék bárki mellett. Volt egy néhány beszélgetésem az elmúlt 3 hétben. Ezt személyes dologként mondom el nektek, hogy 3 hete meghoztam egy döntést, hogy teljesen kivonom magam minden alól, ami a közösségünkben jelenleg, hogy is mondjam, aktuál politikai kérdés. Nem tudok állást foglalni, nem tudok okosat mondani, mert mindenki nagyon okosakat mond. És 3 héttel ezelőtt, amikor ezzel szakítottam, tényleg befejeztem bizonyos fórumoknak az olvasását, egyszerűen meg kellett hoznom ezt a döntést, mert valahogy soha nem találtam békét. És ahogy olvastam Zsoltárok könyvét, azt olvasom, Zsoltárok 37-37, könnyű megjegyezni, a jövendő kié. Emlékeztek erre? Hogy a konkordancián már szólt is. A jövendő a békeemberéjé. 3 hete arra jutottam, hogy én nem vagyok a békeembere, nem tudok lenyugodni. És hogyha nem vagyok a békeembere, hogyha bennem nincs békesség, akkor van holnapom? Van mai napom? Mert ugye, ami előttem áll, az mindenképp jövő, tehát a következő 1 óra is jövő. Arra jutottam, hogy nem vagyok a békeember, úgyhogy el kellett vágnom minden kötelet. Volt, akikkel emiatt konfliktusba is keveredtem, vagy nem foglalok állást. Erre jutottam, erre az ígére, amit most olvastam nektek. Ami nekem hiányzott, és úgy érzem, hogy sokunk hiánya, az nem a hit. A hit teljessége. Mit jelent az, hogy teljesség? Az, hogy nincs kivételes eset? Az, hogy nincs olyan, hogy most annyira rossz döntést hoztunk, vagy annyira jó döntést hoztunk, mindegy, nem foglalok állást. Hogy most tönkre mennek az intézményeink, vagy nem mennek tönkre. Hogy így kritizálunk, vagy úgy kritizálunk egymást, magunkat, mindegy. A hitnek teljessége nem a racionális tényekre alapoz. A hit teljessége azt mondja, hogy ha tiszta a lelki ismeretem Isten előtt, azaz nem gonosz, nem tartogatok magamnak semmit, akkor onnantól kezdve minden gondomat rávethetem. Valahogy úgy vagyunk ezzel a teljesség szóval, hogy eszembe jutott egy jó példa. Olyanok vagyunk egész éven, mint amikor Izrael megy a pusztában. Ugye nem csak én, sok prédikátortól hallottam már ezt a hasonlatot, és maga Ellen White is használja ezt a hasonlatot. Olyanok vagyunk, az egész közösségünk, mint Izrael a pusztában. Megyünk, és felmerül egy-egy kérdés. Mondjuk ez Magyarországon nem jellemző, de nem tudom, tudtok-e róla, hogy világon több pontján a közösségünknek probléma a 6 napos teremtés. Probléma elhinni azt, hogy Isten a szavával képes teremteni. Jön Izrael a pusztában, és megáll a vörös tenger előtt, és azt mondja, hogy hát a tengeren nem tudunk átkelni. Nincs az a teremtő Isten, aki ki tudja nyitni a tengert. Hát ő csinálta. Ketté tudja nyitni. Nem baj. Megyünk tovább. Nem lázadunk. Utána azt mondjuk, hogy anyagiakhoz való viszony, tized, stb. Jönnek ilyen gyakorlati kérdések. Elegendő-e a manna? Vagy ezt a hitvány eredelt utálja lelkünk. Néhányan lemorzsolódnak megint. Aztán megyünk tovább a pusztában. Nem vagyunk elégedettek a prédikátorokkal, meg a szolgálattevőkkel. Biztos az ő hibájuk az, hogy a közösség ilyen állapotban van. A magam nevében nyilatkozhatok. Igen, magamat is felelősnek tartom. Mi is történt a pusztában? Mit mondott Kóré? Vagy csak Áron áldozhat? Mi történt? Izraelben megint lemorzsolódtak, de Izrael megy tovább. És aztán eljutunk ehhez az üzenethez. Eljutottunk ehhez az üzenethez 1888-ban is, és most is erről az üzenetről szeretnék csak érintőlegesen beszélni. A hit teljessége, ez a teljesség szó. Ezt a teljesség szót mondta ki ott 1888-ban, most már több mint 120 évvel ezelőtt 2 prédikátor Minneapolisban. A hit teljességére van szükségünk. Hova érkeztünk meg a pusztában? Melyik az a hely? Ez bizony Kádes Barnea. Emlékeztek a történetre? Kiküldjük a kémeket, és már itt vagyunk a célnál. Már túléltük azt, hogy tudunk bizalmat szavazni a közösségnek. Már túléltük azt, hogy az anyagiakkal való problémáinkról lemondunk, és hitben Istenre bízunk. De amikor Isten azt mondja, hogy a teljességet kérem, akkor azt mondjuk, hogy hát erre a földre nem lehet bemenni. Ez a föld megemészti az ő saját lakosait, és egyszerűen nem jutunk be. Nem jutunk be. Testvéreim, azért beszélek arról, hogy a hitnek teljességét kell Krisztusnak adnunk, mert a teljesnél kevesebbel nem tudja beérni. hogyan akar minket megmenteni, hogyan akar kiszabadítani a bűneinkből. Úgyhogy amihez azért ragaszkodunk, vagy ami nem olyan feltűnő, azt meghagyja nekünk, vagy teljesen ki akar szabadítani. Ez egy elég gyermetek kérdés, ugye? Tudjuk, hogy teljesen ki akar szabadítani. A Kolossi levélhez szeretném, hogyha lapoznánk. A Kolossi levél első fejezetében találtam egy nagyon érdekes igét. Bizonyára a ti figyelmeteket is meg fogja ragadni. És azt a kérdést teszem fel. Ha Krisztus azt várja tőlünk, hogy a hitnek teljességével jöjjünk hozzá, akkor mire elég az ő áldozata? Mire elég az, hogy Krisztus meghalt? A Kolossi levél első fejezetében azt mondja, hogy békesség, a 20. versben azt mondja, békességet szerzett az ő keresztjének vére által, tudnék az ő áldozata által. És nézzük a 21-22. Verset. Mire képes Krisztus? Akik hajdan elidegenültetek, és ellenségek voltatok, gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt. Most mégis megbékéltetett. Azt mondja, idegenek voltatok Istennel, Istentől. Gonosz cselekedetekben mit csinált az elmétek? Gyönyörködött, ugye? Itt fordítási kiegészítés, de gyakorlatilag a szöveg környezetből, az eredeti szavakból is erre lehet következtetni. Az ember benne volt ezekben a gonosz cselekedetekben, és az egész elme, az ember agya nem tiltakozott ezek ellen. Ti tiltakoztok önmagatokban a gonosz cselekedetek ellen? Nyugodtan igen, lehet igen mondani. Nézzük meg a Római Levél 7. fejezetét, mit mond? Nem kell odalapozni, bizonyára tudjátok sokan fejből. Azt mondja, hogy most már látom a törvényt, hogy jó, gyönyörködöm az Istenben. Erről beszélgettünk a szombatiskolában. Hogy gyönyörködöm az Istenben, gyönyörködöm az Isten törvényében. De Pál úgy folytatja azon a helyen, és ez még csak a 7. fejezet, hogy látok egy más törvényt a tagjaimban. Hiába nem gyönyörködöm már a rosszban, még van valami, ami a cselekedeteimet nem hagyja pályára állni. És hogyan folytatja itt Pál a Kolossi levélben vissza? Azt mondja, titeket is megbékéltetett, akik hajdan gyönyörködtetek a gonoszban. Kihagy egy lépést, amit idéztem Róma 7-ből, akik gyönyörködtök már az Isten törvényében, de nem tudjátok a törvényt betölteni, és hogy folytatja a 22. vers? Megbékített mennyire? Az ő emberi testében a halál által. Mennyire? 22. vers. Valaki olvassa fel ezt a három kifejezést. Hogyan állítson önmaga elé minket? Minket. Hangosan, nyugodtan. Megbékéltetett az ő emberi testében az ő halála által, a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson titeket ő maga elé. Azért mondom, hogy ez a kérdés nekünk Kádesbarna és 120 évvel ezelőtt is az volt, mert ezen a ponton mindig megfordulunk. Nem egyszer beszélgetésben, vagy akár szombatiskolánál is, hogyha eljutunk ehhez a kérdéshez, hogy Krisztus szándéka az, hogy szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson ő maga elé, akkor különböző kifogások jönnek. A távoli jövőben. Vagy csak azt mondjuk, hogy a jövőben. Nem mondjuk, hogy távoli, mert az hitetlenség, de majd a jövőben. B. Azt mondjuk, hogy ez tulajdonképpen csak egy jogi procedúra, mert ő elnevez minket igaznak, a többit betakarja. Valóban így van. Összeveszek a feleségemmel, nem kérek tőle bocsánatot, vagy mondjuk bocsánatot kérek, és azt mondom, hogy de ugye tudod, hogy legközelebb is fel fogom húzni magam. És ő azt mondja, nem baj, én úgy tekintek rád, ezentúl is, mintha soha nem húztad volna fel magad, és ezután sem leszel velem agresszív. Működik ez így? Mert hozzáteszem, hogy ugye én ember vagyok, és gyarló vagyok, és úgysem fog működni, hidd el, legközelebb is, kiabálni fogok veled. 3 héttel ezelőtt, amikor elkezdtem újraolvasgatni erről a témáról, ugye én keresztségem környékén kezdtem ezzel főleg foglalkozni, akkor került kezembe Villannak a könyve. Most 3 héttel ezelőtt rá kellett, hogy jöjjek, hogy naponta kell erről gondolkodnom. Naponta egy órát a keresztlábánál tölteni, az nem csak azt jelenti, hogy nézem, hogy Krisztus meghal, hanem azt is, hogy Krisztus feltámad. Hogy Krisztus hatalma mire elég? Arra, hogy azt mondjam aztán a feleségemnek, hogy ugye tudod, hogy legközelebb is lesz. Nem ígérhetek semmit. És nem arról beszélek, hogy ígérgessünk, hanem arról, hogy hova tűzzük ki a zászlót. Melyik hegycsúcson van a zászló? valamelyik dombon, ami fölött még ott merednek a nagy hegyek, vagy a legmagasabb hegyre. Azt mondjuk, a hit teljességével akarok Krisztushoz menni. Azt mondjuk, hogy azt akarjuk, azt akarom a saját életemben, hogy ő az ő hatalma által, mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson engem és titeket, mindannyiunkat ő maga elé. Amikor ezeket a szavakat kimondom, akár beszélgetésben is, megmondom őszintén, akár önmagamnak is, elfog egyfajta félelem, hogy akkor ez most lehetséges? Lehetséges ez ma? Lehetséges ez ma, vagy ez csak egy bizonyos idő után lehetséges? Mit mondotok? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Van egy idézet, amit nagyon sokszor szoktak nekem idézni ekkor, amikor erről beszélek. A Krisztus példázatai 66. oldalon találjátok ezt a mondatot, és ilyenkor mindig ez szokott elhangozni. A eredeti lapszám szerint 66. Az életszentség, vagy a megszentelődés egy egész élet munkája. Ugye? Egy pillanatra sem tagadom ennek a mondatnak a valóságát. Ebben egyetértünk, igaz? Tudjátok, hogy van a bekezdés eleje? Ki az, aki emlékszik erre a mondatra? Ugye, jó, konkordancia emlékszik. A megszentelődés egy egész élet munkája. Ez a bekezdés úgy kezdődik, hogy életed minden napján, a fejlődésed minden szakaszában lehetsz tökéletes. De a megszentelődés egy élet munkája, mert ahogy lehetőségeid tágulnak, egyre több mindent ismersz meg. Egyre több lesz, aminek meg kell felelnünk. Igen, ez így van. Ezért ez egy örömhír, hogy a megszentelődés egy életmunkája, mert képzeljétek el, hogyha már ma azt mondom, hogy befejeztem, elértem mindent, tökéletes vagyok. A ma nemes harcot én most így 30 évesen már megharcoltam, nekem újat nem tudtok mondani. Akkor mit csináljak holnap? Megmondom őszintén, nagyon unalmas lenne a keresztény élet. Krisztus nem, hogy is mondjam, hogy lehet ezt szép kifejezéssel mondani, nem ugratni akar minket azzal, hogy újabb és újabb próbák elé állít minket, és nevelni akar, és fejleszteni. Nem azt akarja, hogy itt szenvedjünk, és egyre rosszabbul érezzük magunkat, hanem azt akarja, hogy fejlődjünk. Fejlődni egy fantasztikus jó dolog. Ha megengeditek, két percben belefér talán még egy példa. Én a vidéki srácok szégyene vagyok, mert vidéken nőttem fel, és világéletembe kertészkedtünk, de nekem most 11 néhány év kimaradt, és teljesen újszerűen hat rám az, hogy most van egy kertem. Igaz, hogy kisebb, mint ennek a teremnek az egyharmada, de van. És elkezdtem magukat vásárolni, lelkesen megyünk be, most mindenhol lehet vetőmagot venni, és elkezdtünk vetni, és én ugye figyelem folyamatosan, már szinte kiásnám a magokat, hogy lássam, hogy csirázik, kifesszek, kiásni nem szabad, de hihetetlen, hogy mennyire megnyílt most előttem ez az egész. Miért? Elvettem a magot, ki kell, és elkezd jó nagyra nőni. Aztán apukám szól, hogy az uborkát ráértél volna egy hónappal később, most nincs elég fény, és az uborkáim egy néhány hét után elkezdtek kidőlni. A fény hiány miatt nem működik, túl nagyra akar nőni, keresi a fényt, nem bírja el a súlyát. Aztán vannak a paprikáim, azok jobban működnek. Azokat később vetettem el, jó meleg van nekik, és képzeljétek el, pillanatok alatt kicsiráztak, kinőttek, de most nem akarnak nőni. Megálltak. És ez a Bibliában nincs benne, keresem, hogy hol van. Hát Jézus miért nem beszélt erről? Hát beszélt, csak egy kicsit más képeket használt. Erre akkor jöttem rá, amikor elkezdtem átültetni a paprikáimat. Tudnélik, amíg nem láttam, hogy felfelé nőttek volna, addig ők lefelé nőttek. Nagyon erős gyökérzetet fejlesztettek. Mélyen beásták magukat a földbe. Hogyan folytatódik itt a Kolossi levél? Azt mondja, az a célja, hogy szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson önmaga elé, titeket ebben a formában. Mi a feltétel? Ha megmaradtok a hitben alaposan, az alaposan az szó szerint szerepel, vagyis hát ugyanez a szó szerepel, amikor a bölcsember alapot vet a sziklába. Amikor a sziklára alapoz, és nem a homokra, megtaláljátok ugyanezt Lukásnál. Alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől. Tökéletes, teljes reménység. teljes Istenre hagyatkozás. Erre van szükségünk a gyakorlatban. És hogy én nézem a kis növényeimet, ahogy fejlődnek, mindig ez az idézet, amit nektek is idéztem, ez jut eszembe. Ahogy a növény a fejlődése minden szakaszában tökéletes, ha megfelelő körülményeket kap, és Krisztus mindent megad nekünk. Megadja a fényt is, hogy ne dőljünk ki, hogyha túl magasra növünk, megadja a megfelelő földet, megadja a vizet. Próbáljátok meg a gyakorlatban behelyettesíteni ezeket a képeket. Azt mondja, a növény mindig lehet tökéletes a fejlődése minden szakaszában. De mindig van hova nőni, nem? Mindig van hova nőni. Ettől nem unalmas ez az egész. Ettől jó dolog kereszténynek lenni. És mondtam nektek, hogy ez nekem 3 hetes kísérletem önmagammal. Nem tudok elkezdeni, és nem akarok elkezdeni egy napot sem, anélkül, hogy ebbe elmélyednék. Volt, hogy úgy éreztem, hogy a feladataimmal meg fogok csúszni, mert addig kellett a Biblia fölött ülnöm, míg találok valamit. Míg találok valamit, ami erre állítja a gondolataimat. Még egyszer sem késtem el. Volt, hogy az utolsó percben indultam el, de egyszer sem késtem el. Tudom meg az időt, ez a tapasztalat.

végzi el először. Azzal, abban, aki magasra tűzi az zászlaját. Én azt kérem tőletek, és nem elvárásokkal jövök felétek, hogy innentől kezdve tökéletesség is ilyen gyülekezetet akarok látni, bár szeretnék ilyen gyülekezetet látni. Én azt kérem tőletek egyen-egyenként, tűzzétek az zászlót magasra, a legmagasabb hegycsúcsra. Miért? Mert Krisztusnak annyi hatalma van az életünkben, és annyit tud a gyakorlati életünkből átformálni, amennyi hatalmat mi megszavazunk neki a hitünk által. Hogy értsétek jól, neki korlátlan hatalma van, de semmit nem tesz a beleegyezésünk nélkül. De hogyha azt mondjuk, hogy Krisztusnak mindenre van hatalma, ha azt mondjuk, hogy megbékéltetett minket az ő emberi testében, az ő vére által, és nem csak úgy akar önmaga elé állítani, hogy már az elménk nem gyönyörködik a rosszban, de még mindig a rosszat tesszük, hanem úgy akar önmaga elé állítani, hogy már nem gyönyörködünk a rosszban, már nem is cselekesszük a rosszt, már nem tesszük azt, hanem szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson önmaga elé. Lehet, hogy ez a távoli jövő sokak szemében. Mert hogy Jelenések könyve a távoli jövőről szól, amikor majd megjelennek az ő trónja előtt azok, akik tiszták és fedhetetlenek. Ki mondja azt, hogy ez nem holnap vagy holnap után következik be? Ki mondja azt, hogy nem indulnak be az események? Ki mer a holnapról bármit mondani? Én nem merek. Én azt tudom, hogy, és az ige szavaival fejezem be, ma van az üdvösség napja. Ma van a jó alkalom. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Bárcsak megismernéd ezen a mai napodon, amik a te üdvösségedre valók. Hányszor találom a Bibliában azt, hogy ma? Ellen White azt írja, Krisztustól egy napot kaptunk. A mai napot. Életünk minden szakaszában lehet teljes, lehet tökéletes. El tudjuk rendezni a bűneinket, mert van ügyvédünk. De benne több van. Hatalma van arra, hogyha jönne a rossz, akkor az fájjon. Ha jön a rossz, fájni fog. Ez egy jó fájdalom, mert megakadályoz abban, hogy újra tedd. Minden az emberi kapcsolatainkon múlik, és én azt kívánom nektek, hogy a legkisebb közösségben, a családban, akár házastársal, akár testvérekkel, akár itt a közösségben, mint nagyobb közösségben, éljétek meg ezt a gyakorlatban, éljük meg ezt együtt a gyakorlatban. Lehet Krisztushoz járulni a hit teljességével. A kérdés az, hogy hiszünk-e a teljességben. Azt írja az ige, és még egyszer felolvasom. Járuljunk hozzá igaz szívvel, járuljunk Krisztushoz igaz szívvel, a hitnek teljességével. Mint akiknek szívük tiszta, mint akiknek szívük meghintetett a gonosz lelkiismerettől, a gonosz lelkiismeret ellen. Kívánok nektek ebben áldott tapasztalatokat. Amen. Szerető égi jó atyánk, hálát adunk neked, hogy te elküldted értünk a te fiadat. Hogy nem nyugodtál bele abba, hogy szakadék tátunk közöttünk és közötted, hanem te hidat építettél, és hogy a te fiad által hozzád mehetünk. Köszönjük neked, hogy neked nem csak az a szándékod, hogy jobbá tégy minket, hanem az a szándékod, hogy teljesen, tökéletesen megtisztuljunk a mi bűneinktől. Hiszen látjuk, hogy a legapróbb hiba, a legapróbb bűnő rizgetése emberi kapcsolatokat képes szétrombolni. Jó atyán, kérünk téged, tisztíts meg minket mindenből. Hozz tudomásunkra mindent, hogy azt megbánhassuk, eléd letehessük és elfordulhassunk attól. Kérünk téged, jó atyánk, hogy tégy minket egy egészséges és életerős közösséggé. Tégy minket alkalmassá a te országodra. Hogy a zászlót magasra tűzzük ki. Magas célokat állítottál elénk, és szeretnénk, hogyha ezek a célok a mi céljaink lennének, azonosulni a te akaratoddal. Köszönjük, jó atyánk, hogy te a mi erős várunk vagy, ahogy az ének is mondta. És hogy mindent a rendelkezésünkre bocsátottál ahhoz, hogy a te országodat elnyerjük. Nem szeretnénk semmit őrizgetni, semmit eltitkolni előled. Szeretnénk minden kapcsolatunkat, minden bűnünket, minden hiába valóságunkat rendezni és letenni eléd. Köszönjük neked, hogy a te fiad áldozatában erre elég erő van, és elég erő van arra, hogy megtartson minket a továbbiakban. Köszönjük neked mindezt Jézus nevében. Amen.

Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. Először a kisgyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől. Próbáljátok csak velem együtt mondani? Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Szeretném, ha meg is értenétek ezt a bibliai igét, és nem csak megtanulnátok. Látjátok, hogy ez először azt mondja, az Úr a te őriződ, aztán ezt magyarázza egy hasonlattal, azt mondja, hogy az Úr a te árnyékod. Megkérdezem, hogy tudjátok, mi az árnyék? Mindenki tudja, mi az árnyék? Mi a jellemző az árnyékra? Hogy mindig kísér, igaz? El tudod az árnyékot tüntetni magad mellől? Nem, az árnyék mindig kísér. És miért mondja azt, hogy a te jobb kezed felől? Mert ami jobb kézre van, az mindig kéznél van. Tehát ezzel azt mondja, hogy a Jóisten, aki igazán bízik benne, és rábízza magát, arra mindig figyel, mint az árnyék. Mindig vele van, mint az árnyék. És ebben az is benne van, hogy az árnyék az csak tényleg egy olyan kis ár, nem lehet olyan nagyon látni. Jóisten jelenlétét nem látod, csak érzed, hogy ott van. De olyan biztosan kísér, mint az árnyék. És hogyha segítségül hívod őt, ő mindig jobb kézre van. Mindig azonnal megtalálod. Én tudom, gyerekek, hogy ti szoktatok reggel meg este imádkozni, ugye, hogy jó Istenem, őrizd meg engem, őrizd meg a szüleimet, a testvéreimet, de attól félek, hogy ebből könnyen csak olyan szokás lesz, hogy olyan szokásosan mondjátok, hogy Uram, vigyázz ránk, őrizd meg balesettől, bajtól, de bele is gondoltok? Bele is gondoltok, hogy milyen fontos, hogy a Jóisten, mint az árnyék, mindig velünk legyen, mindig őrizzen, mindig jobb kezünk felől legyen, hogyha őt segítségül hívjuk. Kis rövid történetet mondok el nektek, itt a gyülekezetben hallottam valakitől ezt a történetet, hogy mennyire csak a Jóisten tud vigyázni, még a leggondosabb szülők mellett is. Elmesélte valaki, hogy kisgyerekek voltak, háború ideje volt, és az édesanyjuk keményen dolgozott a mezőn, és ők meg még egész kisgyerekek voltak, és ők meg fönnültek a szekéren, amiben be voltak fogva a lovak. Jámborlovaik voltak, mindenki ismerte, a gyerekek is tudták a nevüket, és ők ott ültek szépen a szekéren, és játszogattak, míg az édesanyjuk dolgozott a mezőn. Egyszer csak hirtelen kerekedett egy nagy szél, és a lovak megijedtek, és elkezdtek rohanni. És az édesanyjuk csak annyit tudott kiabálni, hogy kapaszkodjatok, kapaszkodjatok, és mondta a lovak nevét, gyerekek is fogták mondani, de a lovak csak rohantak, rohantak, közelben volt egy folyó, és egész addig rohantak. Szerencsére ott egy lejtős volt, egy kicsit lelassultak, és ott a víz szélén megálltak. És akkor az édesanyjuk odaért, és meg tudta őket nyugtatni. De tudjátok, hogy mit élt át az édesanyjuk szíve is, meg az övéké is? Biztos hallottátok már olyat, mikor így megvadul egy ló, és hát azok a kisgyerekek tudnak-e úgy kapaszkodni. És látjátok, így van, hogy hiába vigyáznak a szülők is a leggondosabban. Az élet tele van veszéllyel. És ezért arra kérlek benneteket, hogy ne csak olyan szokásosan mondjátok, hogy Uram, oltalmazd meg engem, oltalmazd meg a szüleimet, a testvéreimet, hanem komolyan gondoljátok át, hogy a Jóisten oltalmára milyen szükség van, és emlékezzetek erre az igére, hogy mint az árnyék kísérjen minket láthatatlanul, és mindig jobb kezünk felől legyen, és segítsen, hogy a veszedelemekből megmeneküljünk. Remélem megjegyzitek ezt. Még egyszer mondjuk el az ígét. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Márk evangéliumából olvasom. Márk evangélium a 14. fejezetéből a 38. verset. Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Azt hiszem, akik járatosak a Bibliában, mind tudják, hogy ez az ige a Gecsemáné kertben hangzott el, az ismételten elalvó tanítványoknak mondta Jézus. Sokat emlegetjük ezt az igét, de nem vagyok biztos benne, hogy teljesen megértettük. Pedig szerintem Jézusnak az egyik legfontosabb gyakorlati tanítása. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok.
mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Azt hiszem, tudjátok, hogy itt a test szó átvitt értelemben szerepel, és a megromlott emberi természetre utal, ami még akkor is fölül tud ágaskodni az emberben, és akkor is hatalmába tudja keríteni, amikor nem akarja. És azt sokszor emlegetjük, hogy imádkozni kell, de itt Jézus nem egy szót mondott, hogy imádkozzatok, hogy kísértésben nem jussatok, hanem kettőt. Vigyázzatok és imádkozzatok. És nem tudom, észrevettük-e, hogy ez a vigyázzatok szó hányszor szerepel Jézus tanításaiban, de általában a Szentírásban. Még az Ószövetségben is találunk ilyen igét, Zsoltár ige, aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Tehát ez egy szétválaszthatatlan páros, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. De szeretném feltenni azt a kérdést, hogy milyen vigyázásról van itt szó. Azt akarja mondani az ige, hogy vigyázzunk a cselekedeteinkre? Nem. Mi nem tudunk azokra vigyázni. Nagyon késő, ha az ember a cselekedeteire akar vigyázni. Egészen másról van szó. Ez a vigyázás, ez azt jelenti, hogy vigyázzunk a gondolatainkra és az érzelmeinkre. Ez azt jelenti, hogy a gondolkodásbeli és az érzelmi fegyelemnek a gyakorlása a legfontosabb lecke, amit egy hívő embernek meg kell tanulni. Mi hiába imádkozunk, ha a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet nem gyakoroljuk, ha nem tudunk belül vigyázni a lelki világunkra. Gondolom, többen emlékeznek példabeszédek könyve 4. fejezetének a 23. versére, mely így szól: minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Tehát az ige azt mondja, ne a cselekedeteidnél akarj vigyázni, még egyszer, mert akkor már késő, és az eredménytelen lesz, és ott emberi erővel győzedelmeskedni nem lehet. Hiszen maga Jézus mondta, még ha a lélek abszolút kész is, a természet, a megromlott természet erőtelen engedni a jónak, erőtelen ellenállni a rossznak, és az ember mégiscsak belecsúszik. Hogy mondja Pál a Római Levél 7. fejezetében, hogy hiába gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, lépten nyomon azon kapom magam, hogy nem azt cselekszem, amit akarok, hanem hogy gyűlölök, azt cselekszem. És azt, hogy egy másik törvény van az én tagjaimban, az én természetemben, és ellenkezik az elmém törvényével. És most jön a legsúlyosabb szó, és engem rabul ejt a bűn törvényének. Rettenetes dolog ez a kiszolgáltatottság. És amikor Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, azt akarja velünk megértetni, hogy az imádkozás mellett állandóan gyakorolnunk kell a gondolkodás felé, és érzelmi fegyelmet. Meg kell tanulnunk minden féltett dolognál jobban vigyázni a szívünkre. Ugye a Bibliában a szív szó nem egyszerűen az érzelmeket jelenti, hanem a teljes lelki világunkat, beleértve a gondolkodást, beleértve az akaratot, a döntéseket. És miért van erre szükség? Hát mindjárt tudjuk, hogy a Szentírás mit mond, hogy a családabb a szív mindennél, és ezt általános értelemben mondja az emberi szívből, és gonosz az, kicsoda ismerhetni. Néha azt hiszik, hogy saját magunkat ismerjük, aztán néha meglepődünk, hogy tudtam ilyet gondolni, vagy hogy tudtam ezt tenni, vagy nem is gondoltam, hogy én belőlem kijönnek ilyen dolgok. Tehát még az ember maga sem ismeri. Tehát mondhatnám azt, egy veszélyes természet az, ami az ösztöneinken keresztül feljön, és kérdezés nélkül próbál bennünket hatalmába keríteni, és ezért kell megtanulni a gyeplőt a kézben tartani. Belül, a gondolataimban, nem a cselekedeteinknél, még egyszer mondom, hanem a gondolat és érzelem világunkban. És ez az a bizonyos vigyázás, az imádság ezzel együtt hatékony. Én szeretnék néhány sort olvasni, majd egyszer-kétszer idézek, mert rendkívül fontos dolgok olvashatók erről, és nagyon világosan fogalmazott mondatok az Üzenet az ifjúsághoz című könyvben, Ellen White könyvében. Ebből szeretnék néhány sort idézni. Isten akarata, hogy az emberi lények életét a megszentelt józan ész királyi uralma uralja, amelyet az isteni kegyelem irányít. Egy rövid mondat, de figyeljük csak még egyszer, Isten azt akarja, hogy emberi lények életét megszentelt józan ész királyi hatalma uralja. Látjuk, milyen fontos hozzáteszi megszentelt, amit megmagyaráz a végén úgy, hogy ez pedig az isteni kegyelem alatt áll. Az isteni kegyelem befolyása alatt, a kegyelem irányítja, vagy mondhatnám, a Szentlélek irányítja. És azt mondja, hogy a megszentelt józan ész királyi hatalma irányítja. Kérdezzük meg mindnyájunkat, hogy mi van a lelki világunkban. Megtanultunk vigyázni?
királyi hatalmunk van a saját lelki világunk, gondolataink és érzelmeink fölött. Ezt a királyi hatalmat meg kell szerezni a gondolataink és az érzelmeink felett. Aztán a gyermek bemutatás volt ma, és éppen a gyermeknevelés jelentőségére utalnak a következő sorok. A gyermekkorban és az ifjúi években fogékony leginkább a jellem a benyomások iránt. Az önuralmat ilyenkor kell megszerezni. Kedves szülők, akik azt akarják, hogy a gyermekeik növekedjenek Isten és emberek előtt való kedvességben, erre fordítsák a legnagyobb figyelmet. Egy rapris, magának kikövetelő gyerek, egy gyerek, akit nem lehet lecsitítani, aki kiborítja a szülőket. Itt még nagyon sok feladat van az önuralom megtanítása érdekében. Így mondja tovább, még egyszer mondom, tehát a gyermekkorban, az ifjúi években fogékony leginkább a jellem a benyomások iránt, az önuralmat ilyenkor kell megszerezni, nem annyira a vele született természet, mint inkább az ifjúi évek alatt felvett szokások határozzák meg, hogy ki fog győzni és ki fog elbukni az élet küzdelmeiben. Nem baj, ugye, ha ismételek mondatokat, nem hiszem, hogy egyszerre úgy meg lehet jegyezni, de ezek nagyon magvas mondatok. Még egyszer olvasom. Nem annyira a vele született természet, mint inkább az ifjúi évek alatt felvett szokások határozzák meg, hogy ki fog győzni és ki fog elbukni az élet küzdelmeiben. Tényleg csak azt tudja mondani az ember, hogy az Isten adjon kegyelmet és bölcsességet a szülőknek, hogy ezben a fogékony ifjúi években az önuralmat, a gondolatok, érzések felett, hogy a gyerek magának megtanuljon parancsolni. Először persze engedelmeskedni kell megtanítani, szülőnek engedelmeskedni. Ha megtanult a szülőnek engedelmeskedni, akkor majd tud engedni a saját jobbik belátásának is, tudja majd saját magát is kormányozni. És ha visszatérve most már a felnőttek világára, ami mindannyiunkat érint, szeretném azokat az igéket idézni, amelyek a legfontosabbak a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem megtanulása tekintetében. Példabeszédek könyve 19. fejezet 21. versében van egy ige, teszem nem olyan gyakran idézünk, amely így hangzik, sok gondolat van az ember elméjében, de csak az Úrnak tanácsa áll meg. Mit értünk meg ebből az igéből? Hogy sok kirostálni gondolat van a fejünkben, kirostálni való gondolat fordul meg a fejünkben. Sok gondolat van az ember elméjében, de távolról sem mindegyik jó, hanem csak az Úrnak tanácsa az áll meg. Vagyis ami összhangban van az Isten szavával, az Isten akaratával, az jó, az áll meg. Tehát meg kell tanulnunk rostálni, válogatni a gondolataink között, egyeseket visszautasítani, másokat elfogadni. A korintusi második levél 10. fejezetének az 5. verse az olyan, mint a Róma 7.23-nak a fordítottja, mert az előbb idéztem a római levélből, hogy van egy másik törvény, tudnék, a bűntörvény a tagjainkban, amely minket rabul ejt a bűntörvényének. Még akkor is, ha gyönyörködünk az Isten törvényében. Na, ennek a fordítottja a korintusi második levél 10. fejezetének az 5. verse, amelyik azt mondja, fogjul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Majdnem azt mondaná, hogy van egy választási lehetőség. Ha nem vigyázol, ha nem tanod meg a vigyázást, a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet, akkor téged akármilyen felbukkanó ösztönös gondolatérzés fogjul ejt. De ha pedig te megtanulod a vigyázást, hogy te ejtetsz fogjul minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, te ejtett fogjul az olyan gondolatokat és érzéseket, amelyek nem egyeznek az Isten tanácsával, és te tudsz visszautasítani gondolatokat és érzéseket, és tudod a gyeplőt a kezedbe tartani, a királyi uralmat, a megszentelt józan ész királyi uralma alatt tartani az egész lelki világodat, akkor sok nyomorúságtól mentes leszel, és egyenesen, biztosan haladhatsz előre az Isten útján. Szeretném egy kicsit aztán még egészen gyakorlatilag is fordítani a szót, hogy pontosan milyen területeken gyakoroljuk ezt a gondolkodásban és érzelmi fegyelmet. Hát az egyik, ami nagyon sok embernél gondot okoz, a hangulatok és a kedvek. Ugye ismerjük ezt a közmondást mindnyájan, hogy valaki ballábbal kelt föl. Ugye mikor mondjuk ezt, amikor semmi józan okot nem tudunk fölhozni arra, hogy miért ma morcos, miért ma mint kedvetlen, meg kötekedő, hát azt mondjuk, hát
több okosnak nem tudom, úgy látszik, bal lábbal kelt föl. És hány ember van, aki megengedi, hogy ezek a hangulatok, ezek a hangulat hullámzásai őt magát is tönkretesztik, de nagyon sokszor a házasságot, a családi életet. Ugye kinek mikor milyen hangulata van, és itt megint csak Ellen White-ot idézem, most nem szó szerint, csak így a hasonlatot. Azt írja, hogy az érzelmeink összessége meg a hangulat, ugye? Az érzelmeink, hogy mondhatnám ezt a hangulatunk, olyan változóak, mint a felhők. Valaki tudja a felhők útját pontosan követni? És néha ki se tudjuk nyomozni, hogy honnét jön. Lehet, hogy testi oka van, lehet, hogy elrontottuk a gyomrunkat, lehet, hogy valami belső rendellenesség okoz egy rosszabb közérzetet, egy rosszabb hangulatot. Lehet, hogy nem vettük föl nagyon, de valaki kellemetlenül viselkedett, és az úgy megnyomott belülről. Tehát nem tudjuk ennek az okait kinyomozni. De van egy menekvés mindig a hangulatokkal szemben. És ez a menekvés az erkölcsi kötelesség. Tehát az erkölcsi kötelesség útja az egy biztos iránytű. Van egy, megint csak, most már nem fogom mindig mondani, hogy Ellen White-tól idézek, gyakorlatilag tőle fogok idézni, mert kiváló tanács, gyakorlatias tanácsokat ad ezen a téren. Van egy ilyen mondása, mi köze az érzelemnek a kötelességhez? Nem azt akarja mondani, hogy ne legyen szeretet és érzelem a kötelesség teljesítésben, talán jobb lenne magyarra így fordítani, hogy mi köze a hangulatnak a kötelesség teljesítéshez. A hangulatom az nem téríthet el engem annak a pillanatban előttem álló erkölcsi kötelességnek a teljesítésétől. Tehát ez rendkívül fontos, hogy a hangulatainkkal ne foglalkozzunk, a hangulatainknak ne engedjünk, ne üljünk föl. A hangulatok, mint a felhők, jönnek és mennek. Nem tudom, honnét mennek, hová mennek, nem is érdemes vele foglalkozni, csak egyet tudok, hogy hangulatokra való tekintet nélkül előttem mindig van egy egyenes út, ennek a pillanatban az erkölcsi kötelesség útja. És ha én azt teszem a hangulataimra való tekintet nélkül, biztos ki fogok te kerülni a hangulati válságból, és nem fog meggyötörni, és nem fog letéríteni engem a jó útról. Megyek már is tovább. Egy következő dolog, a hétköznapi félelmek. Ugye rengeteget beszélnek arról, hogy a ma ember az tele van szorongásokkal. És én nagyon meg tudom érteni, mert én gyerekkoromban egy betegesen félénk gyerek voltam. Sok minden oka lehetett, háború végén születtem, stb. De őszintén tudom nektek mondani, hogy igaz, amit az írás mond, hogy ezektől a sokféle szorongástól és hétköznapi félelemtől meg lehet szabadulni, és le lehet győzni. Édesanyám szokta nekem mondani, hogy én sose hittem, hogy te, aki olyan rettenetesen félénk gyerek voltál, hogy te majd fogsz utazni ide-oda, földrészekre, félelem nélkül egyedül, meg hogy sétálsz be az állami egyházügyi hivatalba, ki és be, ami akkor még félelmetes hivatal volt, aggodalom nélkül. Valóban, őszintén mondom, a hittel le lehet győzni ezeket a hétköznapi szorongásokat és félelmeket. Milyen igékre gondoljunk? Például Korintusi első levél 13. fejezete 10. verse, egy olyan ige, amit mindig a szemünk előtt kell tartani. Egy abszolút Isten ígéret. Azt mondja, hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Észrevesztük, hogy milyen törvény van itt? Hű az Isten, elég nagy biztosíték. Isten a saját jelleméhez mindig hű. Önálló igazság és kegyelem abszolút összhangja van, és ez nem változik. És nézzük meg, hogy mit mond. Azt mondja, hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek. Itt az ő isteni bölcsessége, az isteni törvény uralkodik, és a megpróbáltatással együtt mindig elkészíti a kimenekedés, a szabadulás útját. Megkérdezem, ha valaki komolyan veszi ezt az ígét, van oka aggodalmaskodni többet? Csak fegyelmezni kell a gondolatainkat, meg kell kérdezni, hiszed, hogy az Isten ígéje igaz? Hiszed, hogy az Isten jelleme változhatatlan? Kapaszkodj bele ebbe az ígéretbe, és félre a félelemmel. Miért szorongjunk, mikor ez az ígéret működik? Ismerjük Jézusnak ezt a rövid kis mondását. Ne félj, csak higgy. Ezzel a rövid kis határozott felhívással megmutatta, hogy az Isten ígéreteibe vetett hit abszolút ellenszere az aggodalmaskodásnak, a szorongásnak, a félelemnek. Ne félj, csak higgy. Kapaszkodj bele ezekbe az ígéretekbe, és nincsen tovább aggodalom.
Megint eszembe jut édesanyámnak egy kedves mondása. Mindig azt mondta, jöjjön, aminek jönni kell, Isten velünk van. Jöjjön, aminek jönni kell, Isten velünk van. Hát ha velünk van, akkor jöjjön, aminek jönni kell, mert ez fog működni, hogy nem hagy feletté megpróbáltatni, és a megpróbáltatásra együtt a kimenekedést is megadja. Még tovább mennék. Ez pedig, hogy a képzeletünkre is vigyázzunk. Ez különösen a fiataloknak nagy ellensége. Én nagyon jól tudom, hogy sok fiatalnál az szokás, hogy még hagyja egy kicsit magát az ágyba, fél órát elábrándozni, egy órát. Vannak, akik egészen követendő életüket felépítik az ábrándozásban. Minden szerepet eljátszanak, amit elképzelnek. És mi sokszor azt gondoljuk, hogy ez egy olyan ártatlan dolog, távolról sem az. Van a példabeszédek könyvében egy ilyen ige, hogy a balgatag dolog elgondolása bűn. Balgatag dolgot nem kell elgondolni. Ne lépjünk ki a való világból, és ne engedjük, hogy végül a képzelet világ annyira uraljon bennünket. Ugye most nagyon sokat hallunk arról, hogy virtuális játékok, ugye számítógépes játékoknál, fiatalok teljesen el tudják veszíteni, akik ebbe belemerülnek, a valóság és a képzelet világ határvonalát. Ezek nagyon veszélyes dolgok. Tudja ki az, aki ezt kitalálta, aki minden áron manipulálni akarja az ember gondolkodását, hogy a megszentelt józan ész királyi uralma alatt éljünk. Olvasok megint pár sort, ugyanebből az üzenet az ifjúságnak címkönyvből. Krisztus által boldog lehetsz, és boldognak is kell lenned. Szokj önfegyelemhez. Még gondolataidat is Isten akaratáká alá kell rendelned, érzelmeidet pedig a józan ész és a hit fegyelme alá. Most figyeljünk, képzeleted nem arra való, hogy csapongjon szerte szét minden fék és fegyelmezés nélkül. Rossz gondolatokat rossz érzelmek követik, a gondolatok és érzelmek összessége pedig a jellemet alkotja. De már is lépnék tovább. Nagyon fontos, hogy ne tűrjünk meg semmi olyan gondolatot magunkban, amely valahol a fele barátot sérti. Mindenki emlékszik a 10. parancsolatra, ugye a 10. parancsolat 10. fele parancsolatán. Ne kívánd a te fele barátod házát, se feleségét vagy férjét, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te fele barátodé. A tehetségét sem. Azt is, hogy őt mennyire elismerik, hogy őt mennyire szeretik, vagy mit tudom én. Szóval úgy nézzük magunkban, hogy én bennem nem foganhat meg olyan gondolat, amely féltékeny, vagy versengő, vagy a felebarát érdekét sértő. Ne kívánd, ami a te felebarátodé. Egy rendkívül fontos parancsolat. És mire vonatkozik, hogy ne kívánd? Hát mindenki rájön, ez se nem cselekedet, se nem szó. Ez vágyak, gondolatok, érzések, amelyek az emberben felmerülnek. Ne kívánd. A gondolatok és az érzelmek szintjén ne sértsd a te felebarátod köreit. Ezt nem látja senki. Nem kell szégyelned magad az emberek előtt, és nem fog megbüntetni érte senki, de a saját maga megbűnhődik az ember, mert ezeknek a rossz magvetése tovább nő föl, és kárt tesz. Tehát ne kívánd. Ez azt jelenti, hogy ellenőrizzük a gondolatainkat ebből a szempontból, hogy nehogy bennem a gondolatban vagy érzésben, ami ellenséges, versengő, féltékeny, vagy önzően elvenne valamit a másiktól, ilyen gondolatérzés ne merüljön föl. Ezeket csírájában meg kell öldökölni, fogjul kell ejteni. Azután lépnék tovább, kisebb rendűségi érzés. Hány ember küzd a kisebb rendűségi érzése, hogy magát semminek tartja, értéktelennek, sokkal gyengébbnek, és akkor itt kesereg a maga alkalmatlanságán. És szoktam mondani, hogy a kisebb rendűségi érzés édes testvére a becsvágy. Ugye, ezek csak variációk. Amikor valakit mindig az a kívánság gyötör, hogy elismertebb akar lenni, jobban el akarja nyerni mások jóváhagyását, vagy tetszését, és nem elégedett a maga helyzetével. Itt is említenék egy ígét. Ezek az ígék tényleg olyanok, mint a lelki fegyverek, amik helyre teszik az ember. Ez a 131. Zsoltár első két verse. Uram, nem láttam magasra, nem törekedtem erőmet meghaladó csoda dolgok után,
sőt, lecsendesítém és elnémítám szívemet. Ugye, tehát az embernek így kell gondolkozni, hogy én semmi többet nem akarok, mint amire az Isten, mi kegyelem, és az én odaadásom együttműködésével el lehet jutni. Az Isten tudja, mi a legtöbb, a legjobb, amit belőlem ki lehet hozni. Én nem akarok annál se több lenni, se kevesebb lenni. Amivé az ember, az isteni erő, és a saját odaadása együttműködésével lehet. És engem az Isten jóváhagyása érdekel. Szűnjünk meg attól, hogy érdekeljen, és folyton azt kutatgassuk, hogy mások mit gondolnak rólunk. Hát nem azt mondta Jézus, hogy hihettek ti, akik emberektől nyertek dicsőséget? És azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Itt nem valamiféle mennyei jutalomról van szó, mert a Bibliában a dicsőség szó az isteni jellemet jelenti, az isteni jellem dicsőségét. Szóval azt kell keresni, az isteni jellemnek a dicsőségét, azt, hogy az életünk kedves legyen az Isten előtt. Aztán ne foglalkoztasson minket tovább ez a dolog. Nem láttam magasra, nem törekedtem erőmet meghaladó csoda dolgok után. És most jön a legszebb ebben az igében, nekem ezt tetszik a legjobban. Lecsendesítém és elnémítám szívemet. Testvérem, ki ismeri ezt a tudományt? Szoktuk ezt gyakorolni? Támadnak az emberben gondolatok, érzések, amelyek helytelenek, de lecsendesítem, elnémítom szívemet. Ez másban is lehet. Lehet egy ellenséges indulat, lehet egy harag, lehet egy sértődöttség, lehet egy becsvágy, de valami, ami az Isten igével nem egyezik. Meg kell tanulni, lecsendesíteni, elnémítani szívünket. Ez az, amikor a megszentelt józanész király uralma alatt van valakinek a lelki világa. Aztán említenék egy következő dolgot. Ugye tudjuk azt, hogy Sátánnak az egyik neve a Bibliában, amikor ördögöt olvasunk az Új Szövetségben, amögött az eredeti görög szövegben mindig az, hogy diabólusz, vádoló. És ezzel Sátán nagyon sok ember tud tönkretenni, és sokszor ez lelkiismeretességnek tűnik. Tudnélik, hogy ilyen önvádakat érezzen be, és önvádak súlya alatt van, és úgy érzi, hogy ő egy hitetlen, ő egy reménytelen, hitetlen, egy reménytelen kételkedő, vagy úgy érzi, hogy soha nem helyrehozható hibát követett el, teljesen méltatlan az Isten kegyelmére. Ugye a Jóisten bűnbánatot ajándékoz, Sátán pedig vádoló önmarcangolásba próbált taszítani. A kettő között nagy a különbség. Az igazi bűntudat az egy nagyon egészséges, nagyon boldogító dolog, a bűnbánat. Azt az Isten ajándékozza. Ugye mondja az apostolok cselekedeti 5.31-ben, hogy Isten ad az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. De az önmarcangoló önvád, az az ellenségtől van. Az teljesen az ellenkező oldalról jön, ami tudjuk mire irányul, csak egyetlen dologra, hogy elszakítson Istentől. Hogy ne merjünk a megváltó Krisztushoz fordulni. Csak arra irányul, hogy önmagunkat nézzük, önmagunkon keseregjünk, önmagunkat utáljuk, megvessük, és ne merjünk a Krisztushoz fordulni. És ennek nagyon-nagyon fontos ellenállni. A vádolás, akár Isten, akár saját magunk ellen, magunkban támad, akár másoktól jön, a vádolás mindig az ellenség szelleme. Az Isten nem vádol, hanem szeretettel vezet bűnfelismerésre és bűnbánatra. És a kettő között nagyon nagy a különbség. Szeretnék ismét olvasni néhány sort, hogy mennyire fontos erre figyelni. Azt írja, a Sátán arra törekszik, hogy elvonja gondolatunkat hatalmas segítőnktől, és saját fogyatékosságainkra irányítsa. Jézus ismeri múltunkat, mégis megbocsátja bűneinket. Ne hozzunk hát szégyent rá azzal, hogy szeretetében kételkedünk. Bűnösségünk tudatát le kell tennünk a keresztlábához, különben megmérgezi az élet forrásait. Ha állandó a remény és kétség között hullámzik életünk, Krisztus szomorítjuk meg, mert hiszen szeretetét oly félreérthetetlenül bizonyította. Ne beszéljünk tehát többet tehetetlenségünkről és erőtelenségünkről, elfelejtvén azokat, amelyek hátunk meget vannak, célegyenest igyekezzünk előre a menny felé vezető úton. Nem azt jelenti, hogy könnyen vegyük a bűnt, gondolom nem jött senki félre, mert az Isten adta bűnbánat, az aztán tényleg mély szántás, de abban a pillanatban ott a vigasztalás, a felemelés, az erőadás. De ha igazán elrendeztük a bűnünket, akkor higgyük, hogy ezt az Isten a tenger mélységébe vetette,
és ne hagyjuk, hogy tovább mérgezze az életünket, és ne engedjük meg, hogy kételkedjünk, hogy ha azt valóban becsületesen rendeztük a Krisztus áldozatába vitatott hittel, és a Krisztus közben járása által, akkor ne engedjük, hogy újra és újra följöjjön, és újra kételyeket ébreszten, vagy újra és újra önvádat hozzon elő. Szeretnék szólni arról is, hogy egy másik érzés, gondolat és érzés, úgy összefonódnak ezek, hogy nem lehet őket szétválasztani, ellen is belül kell felvenni a küzdelmet, ez pedig az előítélet és az ellenérzés. Megkérdezem, sok bajunk van ezzel? Bizonyos emberek szimpatikusak, mások nem szimpatikusak. Egyesek szemben sok gyanakvás nő fel az emberben, idegen érzések. Kialakít egy felfogást a másikról. És ha ezekre nem vigyázunk, rengeteg konfliktusunk lesz emberekkel, rengeteg igazságtalanságot követünk el, és saját magunk is besötétedünk, ilyen komor dolgok terhelnek meg bennünket, gyanakvások, ellenséges érzések, és valótlan dolgokat építünk föl magunkban egymásról. Hogy lehet ezzel ellen védekezni? Gondoljatok a hegyi beszédnek a csodálatos igéire. Ha csak azokat szeretitek, akiket titeket szeretnek, mit tesztek másoknál többet? Ha csak azokat köszöntitek, akik titeket köszöntenek, mit tesztek másoknál többet? A pogányok is szeretik azokat, akik őket szeretik, és a bűnösök is köszöntik azokat, akik őket köszöntik. Tehát arra gondolunk, a kereszténységnek pont ez a töblete, hogy én nekem nem önző a szemléletem többet, hogy nekem hogy tetszik, én hozzám hogy viszonyul, én mit tapasztaltam, nem ez számít, hanem az számít, hogy Istennek a teremtménye, és akiért a Krisztus meghalt. És ahogy az ige mondja, amivel Krisztus az életét adta értünk, mi is kötelesek vagyunk, akár az életünket adni a fele barátainkra. Nem feltétlenül mártíromsággal, nem erről van szó, de mindent megtenni a fele barátunkért. Tehát nekünk csak fele barátunk legyen. Thomas Jefferson, ugye a neve ismerős, az Amerikai Egyesült Államok elnöke volt, és az emberi jogok nagy gondolkodója. Ő egyszer azt mondta az irgalmas samaritánus példázatáról, hogy nagyon szellemesen fogalmazta meg, hogy Jézus ezzel a példázattal milyen választ adott arra a kérdésre, hogy ki az én fele barátom. Gondolom többen emlékeznek az előzményekre, hogy hát valaki megkérdezte Jézustól, egy írástudó, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Jézus meg azt mondta neked, írástudó vagy, mondd meg te. És ez egy intelligens lelkű írástudó volt, mert nagyon szépen válaszolt, ugye elmondta, hogy szeresd az Urat, a te Istened teljes lelkedből, teljes elmédből, és felbarátod, mint magadat. Jézus röviden azt mondta, jól feleltél, ezt cselekedd és élsz. Erre kicsit megdöbbent hirtelen ez az ember, hogy ezt cselekedni, és azt kérdezte Jézusról, de ki az én fele barátom? Hát szóval ki mindenkit kell nekem így szeretni, mint önmagamat? Na, Jefferson átgondolva, gondolom az irgalmas samaritános példázata ismerős, így foglalta össze, Jézus azt a választ adta, hogy az ellenséget és az eretneket is így kell, ő is a fele barátod, őt is így kell szeretni. Ugye, mert ebben a példázatban van szó egy zsidó emberről, meg egy samaritánusról, akik egymást ellenségnek tartották, vallásilag egymást eretneknek tartották, és azt mondta Jefferson, nos, ez a példázat megmutatta, ki a te fele barátod, az ellenség is, és az eretnek is. Testvéreim, ebben nagyon kell belül ellenőrizni magunkat. Ellenérzések, előítéletek, gyanakvások, képek kialakítása máskor, nincs jogom hozzá. Nekem csak egyhez van jogom, hogy szeresd még az ellenségedet is. És szeresd nem csak azokat, akik téged szeretnek. És ez nem érzelmeket jelent, ezt értik sokan félreznek, hogy lehet egy ellenséget érzelmekkel szeretni. A Biblia szereteten sohasem érzelmet, tehát az érzelem az csak kísérő jelenség. A döntő dolog az, hogy az erkölcsi magatartás, hogy én ő értem minden lehetségeset megteszek, maximális jó akaratot, amennyit csak elfogad. Én nekem semmit nem befolyásol az iránta való magatartásomban az, hogy ő milyen én hozzám. Én nekem egy van, a szeretet törvénye, élj érte, tedd érte a legjobbat. Viszonyulj hozzá a lehető legodaadóbban, a lehető legsegítőkészebben. Ugye, hogy ezt meg lehet tenni az ellenséggel is, ezt meg lehet tenni azokkal is, akik nem szeretnek minket. Ezt a jó akaratot, ezt a kezdeményező jó akaratot. És ezt,
egész gyakorlatilag próbáljuk, amikor valakinek gombóc van a torkában valakivel szemben, és összetalálkozik vele, és úgy nem venné észre, akkor szólj magadra, és csak azért is oda megyek, és szívélyesen kezet fogok vele, de nem látszatból, hanem mert belül magamnak rendbe teszem, és azt mondom, hogy ő az én fele barátom. És én a kezdeményező jó akarattal fogok viszonyulni hozzá. És én nem engedem, hogy ezek a dolgok felnőjenek. És egy utolsó dolog, amit szeretnék még említeni, ez pedig, hogy tulajdonképpen a hitetlenséget is gondolkodás, és a kételyeket is gondolkodásbeli és érzelmi fegyelemmel lehet legyőzni. Ugye milyen könnyen föltámadnak az emberben ilyen kételkedő, meg hitetlen gondolatok, meg csüggedések, ilyen hitbeli csüggedések. Szeretnék ezzel kapcsolatban is egy néhány sort olvasni. Sokan, akik őszintén törekszenek az igaz életre, csüggettek és kétségeskedőek. Mindig csak önmagukra tekintenek, siránkoznak hitetlenségük felett, és mivel nincs hitük, úgy érzik, hogy Isten áldására sem tarthatnak igényt. Hogy értékeli az ilyen embert? Az érzelmet összetévesztik a hittel. Így lelkükre sötétség borul. Tereljék el gondolataikat önmagukról, elmélkedjenek Isten kegyelmén és jóságán, számlálják elő Isten ígéreteit, és azután higgyék egyszerűen, hogy Isten teljesíti minden jó ígéretét. Higgyék egyszerűen, hogy Isten teljesíti Isten minden jó ígéretét. És most egy mondat, amit én bekeretezve kitennék a falra. Azt mondja, nem a magunk hitében kell bíznunk, hanem Isten ígéreteiben. Nagy mondat ez. Nem a magunk hitében kell bíznunk, hanem Isten ígéreteiben. Tehát én lehet, hogy önmagamban vergődnek a gondolataim, az érzésem. Úgy érzem, hogy hol hiszek, hol nem hiszek, csüggedek. Na de a hit az pont, a hitnek a gyakorlása az, hogy én belekapaszkodom az Isten ígéreteiben. És nem a magam hite is most, nem azon fogok meditálni, hogy én, vajon engem az Isten elfogadhat-e, mennyire őszinte a hitem, mennyire stabil a hitem. Nem, hanem én az Isten ígéreteibe erősen megkapaszkodom. És ez a nagy dolog, mikor azt mondom, az én érzelmeim változnak, az én gondolataim hullámzóak, az én gondolataim megbízhatóak, megbízhatatlanok, de az Isten ígéretei 100%-osak. Lehet, hogy máskor is idéztem, nekem van két kedves igém, ami nekem olyan mindig, mint a fegyver, ami mindenféle gyengeséget, kételkedést, hitetlenséget legyőz. Az egyik ige a zsidókhoz írt levél 6. fejezet 18. verse. Lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ha van abszolút lehetetlen, ez abszolút lehetetlen, tehát akkor Isten minden ígéretét készpénznek vehetsz. Ez az a hit, amiről a zsidókhoz írt beszél, hogy a hit pedig a remélt dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ez nem arra utal ez az ige, hogy a láthatatlan mennyei dolgokat képzeletünkkel elfogadjuk, hanem azt mondja, hogy Isten ígér valamit. Nézzük meg, az egész fejezetben az Isten ígéreteibe vetett hitről van szó utána. Hogy ez csak egy remélt dolog, mert az Isten ígéri, egyáltalán nem kézzel fogható ebben a percben, de neked már valóság. Nem látott dolog, hogy az Isten hogy fog segíteni, de te arról már meg vagy győződve, mert megígérte. Mert lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. És a másik ige pedig a Timóteushoz írt második levél, második fejezetében, 13. 14. vers, ahol azt mondja, hogy még ha mi hitetlenkedünk is, tehát még a mi gondolataink, érzéseink nem stabilak, nem hibátlanok is, ő hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Lehetséges, hogy Isten az erkölcsi jellemét megtagadja? Még a csillagok is összeborulnának, még a világmindenség fizikai stabilitása is megrendülne. Ha Istennek egy pillanatig csak ő magára volna gondja, Isten önmagát meg nem tagadhatja, ez olyan bizonyos, mint a kőszikla. És ezért az ő soha se változik. Ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad. Az ő ígéretei érvényesek is állnak. Az embernek így kell fegyelmezni a gondolatait és az érzéseit, és belekapaszkodni az ilyen ígéretekbe. És nem engedni, hogy mindig ilyenek legyünk, mint akiket a hab ides tovahány, mert nekünk van egy stabil kősziklánk az Isten ígéretei. Az a bizonyosság, hogy lehetetlen, hogy az Isten hazudjék, hogy Isten önmagát meg nem tagadhatja. Ezért mindig ki tudunk kerülni minden belső küzdelemből, és tudunk igazán örülni. Mindig van okunk örülni. Nem véletlen, hogy a Bibliában olyan sokszor olvassuk, hogy a Zsoltáros fölkiált, hogy Uram, vidámíts meg engem.
És hogy az új szövetség van, hogy örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek, mert ha a gondolatainkat fegyelmezni tudjuk, és az érzéseinket, és mindig tudunk összeadni, kivonni, és elkészíteni a mérleget, hogyha Isten a helyén van, ha soha nem hagy minket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetjük, és vele együtt a kimenekedést is megadja, akkor én nem lehetek boldog, akkor ebben a fejezben nekem is vár az örök élet. És ha az Isten nagyon akarja, és ha én a bizodalmat megtartom, biztos elérem, akkor mire fel az aggodalmaskodás? Miért nincs okunk békességre és örömre? Kedves gyülekezet, én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy lássuk azt, hogy nem elég csak imádkozni, meg kell tanulni vigyázni, és vigyázni a gondolataink és az érzéseinkre. Ez egy szétválaszthatatlan kettős felhívás. Vigyázzatok és imádkozzatok. És ha ezt a kettőt együtt gyakoroljuk, mert hiszen mit láttunk, hogy ha az én elmém, az lelkiismeret és az értelem nincsen az Isten igéjével áttitatva, akkor én a saját belátásommal nem tudom jól kormányozni magamat. Tehát imádkoznom kell, hogy az én elmém, lelkiismeretem az Isten uralma alatt legyen. És meg kell tanulnom gyakorolni, hogy a megszentelt józan ész királyi hatalma alatt legyenek az összes gondolataim és érzéseim. És ha itt vigyázunk, és nem a cselekedeteknél próbálunk vigyázni, akkor eredményesek leszünk. Akkor az Isten meg tud áldani, és meg tud segíteni mindannyiunkat. Egyetlen igével fejezem be, Péter első levele, második fejezet, 13. verse, ahol Péter apostol ezt mondja, annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik. Ugye első hallásra nem is nagyon értjük, mi az, hogy felövezve elmétek derekait. Ugye a régi időben az emberek hosszú ruhát viseltek, és ha valaki munkához fogott, akkor egy övvel fölkötötte a hosszú ruhát, hogy jól tudjon mozogni. Felövezvén elmétek derekait, az azt jelenti, lássatok munkához az elmétekkel. Felövezvén elmétek derekait, fogjatok hozzá, tegyétek rendbe a gondolataitokat, az érzéseket, tégy rendet önmagadban. És fölövezvén elmétek derekait, tökéletesen reménykedjetek. Milyen csodálatos kifejezés, tökéletesen reménykedjetek. Miben? Abban a kegyelemben, az Isten kegyelmében, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik. Ha ezt tesszük, akkor nem fogunk hasonlítani az ide-oda ingadozó nagy szálhoz, hanem stabil, állhatatos és előre haladó, és növekvő lesz a hit életünk. Jó Isten adja meg, hogy ez mindannyiunk életében érvényesüljön ebben az új esztendőben is, és fogjunk hozzá új lelkesedéssel és új örömmel a saját életünknek a helyes mederbe tereléséhez. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk bocsánatot kérni tőled, ami sok kicsiny hitűségünkért, ami sok hullámzást mutató hitünkért, érzelmeinkért, hiszen Urunk, te úgy kikövezted előttünk az utat, annyira megmutattad nekünk, hogy hogyan élhetünk ezen a földön erős, bátor lélekkel, szeretettel és örömmel. Ó, Urunk, kérünk, taníts meg ezeket a gyengeségeket legyőzni. Segíts meg, Urunk, hogy ha megkésve is, de mindannyian megtanuljuk a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet. Segíts, hogy egyre mélyebben értsük meg, hogy mit jelent együtt vigyázni és imádkozni. Ó, Urunk, taníts és oktass bennünket minden nap. És olyan nagy vigasztalás nekünk, amit a te ígéd mond, hogy a te kegyelmeddel teljes a föld. Mintha azt mondanád nekünk, Urunk, hogy a te kegyelmed itt van körülöttünk mindenütt, és jobb kezünk felől van. Csak vennénk igénybe. Csak igazán jobban támaszkodnánk te reád, mint önmagunkra. Urunk, előttünk van egy esztendő a maga bizonytalanságaival, és tudjuk, hogy sietve halad minden a vajudási fájdalmak sűrűsödése felé. De ott, hogy bennünk is ott legyen ez a bátorság, jöjjön, aminek jönni kell, ha te velünk vagy, kicsoda ellenünk. Úrunk, erősítsd meg, kérünk mindannyiunk lelkét. És különösképpen kérünk, taníts meg minket az igazi testvéri szeretetre. Segíts legyőzni mindenféle ilyen belső elidegenedéseket. Segíts igazán szívből szeretni egymást.
Úrunk, hallgass meg könyörgésünket, és mindegyikünknek azt őrizd meg az elméjében mindezekből, amire a legnagyobb szükségünk van. És juttasd eszünkbe, hogy ezeket valóban gyakorolni is tudjuk. Kérünk, maradj velünk az egész nyugalom napon át is, és kérünk, áldjad meg azokat a betegeket, akikről hallottunk, és Úrunk, valamennyéken könyörülj, megrendülve hallottuk, hogy mennyi támadás, baleset, nehézség érte testvéreinket. Úrunk, kérünk, légy velük, a te kegyelmed segítse valamennyiüket. Amen.

Turmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos, bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Derzsi Sándor, tudom, itt jársz. Tudom, itt jársz most is közöttünk, hol a legsebzőbb a világ. Itt jársz simogató szelíden, s mégis nem is néz senki rád. Mégis tovább sikoltja átkát, fertőjét, szennyét a nyomor, mégis fagyos a szív, s a lélek, még most is jéghideg, komor. Fagyos lelkek honába jöttél, havas mezőkön, jégúton, lépkedsz jóságfehér ruhádban, hogy dideregheth Jézusom? Fázol, tudom, áldó kezedben a béke ága megremeg, s fázós hangon kérsz bebocsátást, viszonzó jóság meleget. Nézd, engem is utadra zártak vízhangtalan lélegzenék, fehér ruhám már szürke, vánnyat, mord árnyasan megyek feléd. De rám ismersz, a kincseimben könnyűid, másaid leled, nyújtsd hát e kietlen magányban felém áldó testvérkezed. Rád váró együtt dobbanásul, fogadd el-e vágyó dalom, s melengesd meg te is szívem, mert én is fázom. Fázom nagyon.

Kedves gyülekezet, először a gyermekekhez szeretnék szólni néhány gondolatot, mégpedig azzal szeretnélek benneteket a jó Isten felé fordítani, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy az Isten azért alkotott ilyen csodálatos világot, hogy nektek örömet okozzon, és nekünk felnőtteknek is. Mi most a szombatiskolai tanulmány során egy olyan történetet tanultunk, amit ti is jól ismertek, ez a Bálám-Szamara történet. Ugye ismeritek, hogy milyen kegyetlen volt Bálám próféta ezzel a Szamárral, hogy ütötte, verte, pedig a Szamár jót akart neki, az életét mentette meg. Ezért tényleg azt arra szeretnélek benneteket bátorítani, hogy szeressétek az állatokat is, amit az Isten teremtett, mert ezzel örömet akar szerezni nekünk. Persze vannak olyan állatok, akik kifejezetten könnyen szerethetővé teszik magukat. Én most egy ilyen kis állatról szeretnék néhány szót szólni nektek, aztán majd egy képet is kaptok erről a kis állatról, mégpedig egy piciről, tehát egy kis csemetéről. Ez az állat megtalálható kertekben, ligetekben, meg nagyon sok helyen, biztos, hogy ti is találkoztatok már vele. Igaz, hogy most már nem, mert október körül, mikor jön a hideg, akkor megkeresi magának a kis búvóhelyét, betakarja magát levelekkel, meg mindenféle dologgal, és ott téli álmot alszik egészen a tavaszig. Ez a sündisznó. A sünöcske nagyon aranyos kis állat, és nagyon kíváncsi. Én katonasság alatt őrségbe voltam éjjel, ott rendszeresen Csongrádon voltam katona, és ott rendszeresen találkoztam egy sünnel. Nem tudom, hogy ugyanazzal vagy másikkal, de mindig az őrhelyemen, ahol mentem, ezzel töltöttem el a 2 órát. Látták volna ezt a főnökeim, biztos, hogy mondtak volna ezt-azt. De olyan aranyos volt, egy kicsit közelebb mentem hozzá, rögtön összehúzta magát, hozzá se lehetett érni, tüskéi kifele álltak. Aztán, hogyha egy kicsit úgy elcsöndesedtem, csöndbe voltam, levegőt is alig vettem, és csak kidugta az orrát, körülnézett, akkor megint oda nyúltam a tüskéhez, már megint össze tekeredett. És úgy figyeltem, ahogy úgy próbálja összeszedni magának a kis bogarakat, meg apró kis élőlényeket, amivel táplálkozott, hogy hát időnként annyira kíváncsi volt, tehát nem bírta ki, hogy közben ne jöjjön oda, ahol már találkoztunk a múltkor is. Láttam, hogy a kíváncsiság az majd megöli, és akkor megy tovább. Aztán érdemes azon is elgondolkodni, hogy ez a kis állatka, hát hogyan szüli meg a kicsinyét? Hát ilyen tüskés kis jószágot megszülni, hát össze-vissza böködni az édesanyát ez a kis jószág. Mit gondoltok, hogy szüli meg? Nagyon egyszerű a megoldás. Amikor megszületik egy kis sündisznó, akkor még nincsenek tüskéi. Az egész egy kis gömbölyeg, és olyan apró kis szőrök vannak benne, de néhány nap alatt ezek a szőrök így megnőnek, a vége megkeményedik, és már kész is a tüske. Úgyhogy aztán a macskák sem merik bántani a sündisznót. Mert hát az nagyon kellemetlen, hogyha valaki találkozik egy behúzózkodott sündisznóval, mert bök rendesen a tüskéje. Hát most meg is kérem a segítőtársamat, hogy adjon nektek egy kis képet. Ez egy kis gyermeksündisznó, egy pár hetes gyermeksündisznó, egy férfi tenyerében van lefényképezve. Tehát itt is látni, hogy ezek a kicsinyek mennyire aranyosak tudnak lenni, mennyire kedvesek tudnak lenni. Isten nem véletlenül így alkotta meg az egész földet, az élővilágot, az állatokat is és az embereket is, hogy amikor megszületik egy újabb kis csemete, lehet, hogy nem lesz elég a kép, talán elég lesz majd. Utólag pótoljuk, hogyha nem lesz elég. Éppen elég, nagyszerű, jól van. Örülök neki. Ezért is mondja nekünk, felnőtteknek is Jézus, hogy amíg olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, bizony meg nem láthatjátok az Istennek országát. Bizony a kisgyermekekben, de a kis sündisznóban is még tele van kíváncsisággal, nyitottsággal a kis élőlény, és kellene, hogy mi felnőttek is ilyenek legyünk, hogy nyitottak, és hát mások felé is jó indulatúak. Még a sündisznóról azt elfelejtettem mondani, hogy azon kívül, hogy elhárítsa a fenyegetéseket, és elhárítsa a ragadozókat magától, mind gondoltok, miért is van tüskéje ennek a kis állatnak? Na, tudod miért? Na, mondjátok. Tessé, hát azt mondom, hogy azon kívül, hogy megvédje magát, még mire jó ez a tüske? Mondjad? Tessék?
Hát védekezzen, hát mindegyikötök ugyanazt mondja. Mondjad? Hátán az ennivalót. Hát én még olyat nem nagyon láttam, hogy vitte a hátán. Lehet. Igen? Látjátok, milyen tudatlan vagyok? Jó. Bocsánat, ezt nem tudtam, ezt az információt. Akkor egy harmadikat mondanék, hogy mire jó még a tüske. Rettentő kíváncsi a kis sündisznó, még kíváncsibb, mint az idősebb sündisznó, és amikor valahonnan lebukik, gurul egyet, mit csinál? Összegömbölyödik, és semmi baja nem lesz. Mert a tüske felfogja az ütést. De hát látod, ezt én se tudtam, hogy a hátán viszi az ennivalót. Most én is tanultam tőletek valamit. Most rátérve a felnőtteknek szóló gondolatra, megkérlek benneteket, hogy menjetek a helyetekre. És amikor ezt a kis képet előveszitek, akkor ne csak a sündisznónak örüljetek, hanem annak, hogy az Isten ennyire szeret benneteket, hogy ilyen kis állatkával is örömet akar okozni nektek. Ugye szoktuk is mondani, amikor az embert valami sérelem vagy hirtelen bántalom éri, akkor sündisznó állásba gabajodik az ember, hogy nehogy véletlenül bántás érje. De aztán, ahogy haladunk előre a történelemben, azt hiszem gyermekek, felnőttek egyaránt látjuk, hogy bizony egyre több olyan fenyegetés vesz körül bennünket, amikor hiába gubódzunk be, és hiába mutogatjuk ki a tüskéinket, nem fogunk tudni védekezni. Itt vannak a járványok, itt vannak a politikai események, itt van az ökológiai válság, minden, ahogy megvan írva a proféciában, mint az áradat fenyeget bennünket, hogy mielőtt Jézus másodszor eljönne, még alaposan megrostálja az emberiséget. Most a szombatiskolában, ebben a negyedévben Izrael lázongásairól tanulunk, amikor a pusztai vándorlás 40 éve alatt a Vörös-tengeren keresztül kiszabadított népet az Istennek alaposan meg kellett rostálnia. Mire letelik a 40 év, Mózes halála után, immár Józsué vezetésével, ott állnak a Jordán partján. Már valóban csak egy karnyújtásnyira van tőlük az Isten országa, az ígéret földje. Igaz, hogy most sokkal rosszabb pozícióban vannak, mint amikor Kádesnél a kémeket küldték át, és bemehettek volna elfoglalni a földet, hiszen a 600 ezer fegyveresből mindösszesen 40 ezer fegyveres maradt. Ez elenyészően kevés. Megrostált népről van szó, hiszen amikor a Jordánon átkelnek, akkor már senki nem hibázott. Tudjuk, hamarosan megint következik majd Ákán bűne, ugye Jerikó ostrománál, de az átkelésnél senki nem hibázott. Senki nem csinált olyan dolgot, amit nem engedett meg az Isten. Megrostált népről van szó, előtte vagyunk alaposan még a rostálásnak, de számunkra is példa lehet a Jordánon való átkelés, mert sok értelemben ez a párhuzam segítség és bátorítás lehet nekünk, amikor látjuk a körülmények egyre fenyegetőbb voltát. Ezért kérlek benneteket, hogy nyissátok meg a Szentírást Józsué könyvénél. Józsué könyve 3. fejezetében fogom olvasni az első 6 verset, majd a 13-tól a 17-ig. Tehát Józsué könyve 3. fejezetében az első verstől a 6-ig olvasom, majd utána a 13-tól tovább. Felkelt azért Józsué jó reggel, és elindultak Sittimből, és eljutának a Jordánhoz, ő és Izrael fiai minnyájan, és meghaltak ott, mielőtt által mentek volna. Lőn pedig 3 nap múlva, hogy átmentek a vezérek a táboron, és parancsoltak a népnek mondván, mihelyt meglátjátok az Úrnak a ti isteneteknek frigyládáját, és a Lévi nemzetségéből való papokat, akik hordozzák azt, ti is induljatok meg a ti helyetekről, és menjetek utána. Csak hogy legyen köztetek, és a között, mint egy 2000 sínnyi távolság, közel ne menjetek ahhoz, hogy megismerhessétek az utat, amelyen mennetek kell, mert nem jártatok ezen az úton soha ezelőtt. Józsué pedig mondta a népnek, tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csodákat cselekszik köztetek.
A papoknak is szólott Józsué mondván, vegyétek fel a fridládát, és menjetek át a nép előtt. Felvevén azért a fridládát, mentek a nép előtt. És mihelyt megnyugodtak majd a Jordán vizében a papok lábai, akik az Úrnak, az egész földnek Urának ládáját hordozák, a Jordán vize ketté szakad, és a felülről aláfolyó víz megállott egy rakásban. És lőn, hogy amint megindul a nép az ő sátraiból, hogy átmenjen a Jordánon, és a papok a fridládának hordozója a nép előtt, és amint a láda hordozója Jordánhoz jutottak, és a láda hordozó papok belemártották lábaikat a víznek szélébe, Jordán pedig az egész aratási idő alatt telve volt minden ő partjai felett, megállott a víz, amely felülről folyt alá, és állott egy rakásban nagy messzire Ádám városánál, amely Cártán mellett van, volt, a puszta tenger, a sós tenger felé aláfolyó víz pedig egészen elfutott, és által ment a nép Jerikó előtt. A papok pedig, az Úr fridládának hordozói, ott állának a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon ment át, mindaddig, míg az egész nép teljesen által ment a Jordánon. És korábban még Józsué azt az utasítást adja Isten sugallatára az embereknek, illetőleg a papoknak, hogy nem csak a lárda hordozó papoknak kellett a láda mellett menni, illetve hát vinni a ládát, hanem az összes papnak szorosan a láda mellett kellett állniuk. És én ezt szeretném, ezt a mozzanatot szeretném segítségül hívni magunkra vonatkoztatva. Miről is van itt szó? Tehát a nép többi részét tekintsük úgy, hogy ők még nem papok. Most ne bonyolódjunk bele ebbe, hogy Izraelnél hogyan volt, hogyan nem volt, hanem inkább az új szövetségi megfelelőjét nézzük meg ennek. Aki szövetséget kötött az Úrral, Péter apostol, mit mond azokról az emberekről? Ti mindnyájan papok vagytok. Tehát a nép, a papok, akik már szövetséget kötöttek az Úrral, akik képviselik az Isten dolgait, akik bizonyos értelemben közvetítők a tömegek és az Isten között, azoknak egész szorosan kellett a fridláda mellett állni. Nem volt veszélytelen vállalkozás, tehát nem csak annak a négynek, aki vitte a fridládát, hanem az összes többinek is. Elég félelmetes lehetett, nem? Hogy a háborgó megáradt folyó, ahogy megálltott, és aztán torlódott fel a víz. És a fridláda, ami tartalmazta az Isten törvényét, az megállította a víz sodrását. A széles tömegeknek, a gyermekeknek, az asszonyoknak, a felnőtteknek, a betegeknek, az öregeknek, illetve hát öregek nem voltak köztük, bocsánat, mert ez mind meghalt a pusztában, ugye a 40 évvel korábbi lázadás miatt, azoknak pedig egy jóval biztonságosabb helyen, majdnem egy kilométerrel lejjebb kellett a már kiszáradt Jordánon keresztül menni. Miért is van ennek tanítása a mi számunkra? Közeled az áradás. És látjuk, hogy egyre több víz lesz, és mindent elsodor. Át kell kelnünk, mert már csak egy karnyújtásnyira van az Isten országa. Meg lehetne állítani a Jordánt. Hát ma már olyan magas képzettsége van az embereknek, és olyan zseniális találmányaik vannak, egy vasbeton védőgáttal, nem? Amikor vissza akarjuk tartani a Jordán áradását, akkor készítünk vasbeton védőgátat, hogy hát, ha visszatartja a vizet. Aztán a másik dolog, hogy én ugyan pap vagyok, de most mi lesz azokkal a szegényekkel, akik egy kilométerrel allébb kell, hogy átmenjenek, akik még nem ismerik meg az Isten törvényét? Hát lehetséges, hogy nem szabadna nekem ennyire közel lennem a ládához, hanem inkább őhozzájuk leszek közel, hogy őket segítsem át a másik oldalra. Mi ennek a megfelelője napjainkban? A vasbeton védőgát, ami egyébként az égvilágon semmit nem ér, mert el fogja sodorni a víz, az a szemlélet, amikor emberek, akik szövetséget kötöttek az Istennel, tudják, hogy milyen események következnek be, de ők emberi megoldásokkal akarják késleltetni az eseményeket. Ez vasbeton védőgát, semmit nem ér. Mi az, ami visszatartja a víz áradását és elsodró sodrását? Egészen közel a törvényhez.
egészen közel a törvényhez. Nem távolságtartással a törvénnyel. Tudom, itt már említettem ezt a kérdést. Ez a törvénykérdés mindig nagyon gyanús. És amikor valakik a törvényről gondolkodnak vagy beszélnek, akkor igen hamar megkapják a jelzőt, hogy ez törvényeskedés. Ne felejtsük el, hogy a törvényeskedés az valami egészen más. A törvényeskedés az az a szemlélet, amit Máté 15. fejezetéből, illetőleg a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvben a Máté 7. fejezetéhez írt Ellen White megjegyzéseiből érthetünk meg. A törvényeskedés az, amikor emberek önerőből akarják megtartani az Isten törvényét, sőt, mindinkább másokra nézve érzik kötelezőnek az Isten törvényét, és emiatt különféle szabályokat és törvényeket hoznak, hogy az Isten törvényét nehogy áthágják. Ez a törvényeskedés. De a törvény betű szerinti hitáltali megtartása, az nem lehet törvényeskedés, mert akkor a legnagyobb törvényeskedő mégiscsak Jézus Krisztus volt. Hiszen ő a törvényt dicsőségessé és naggyá tette. Tehát bizony azt kell meglátnunk a Jordánon való átkelésnél, hogy nekünk nem túlélnünk kell ezt a válságot, ami előttünk van, vagy amiben már benne vagyunk, hanem készen kell lennünk. És ez a készenlét, ez nem áll másból, mint hogy keressük meg a törvény közelségét, természetesen hitáltal, természetesen Jézus példája nyomán, hogy hasson ránk Jézus élete, hasson ránk az a szemlélet, ami Jézusra volt jellemző. Ellen Gould White a Nagyorvos lábnyomában című könyvében olvasok egy fejezetet, egy fejezetből néhány gondolatot, a Segítség a hétköznapokban a fejezet címe, illetőleg a fejezet főcíme pedig az, hogy Isten szolgájának szükséglete. Itt a következőt olvasom. Néhány nagyon egyszerű gondolat egyébként. Minden ékes szólásnál ékesebben beszél az igaz, őszinte keresztény, csendes, következetes, tiszta élete. Az ember nagyobb befolyást áraszt a lényével, mint azzal, amit mond. A Jézushoz küldött szolgák azzal a hírrel jöttek vissza, hogy soha ember nem szólt úgy, mint ő. Ennek az oka az volt, hogy soha ember nem élt úgy, mint ő. Ha másként élt volna, mint ahogyan élt, nem tudott volna úgy beszélni, ahogyan beszélt. Mondtam, egyszerű gondolat. De ez az, ami kellene, hogy jellemző legyen ránk, hogy mi akarjunk úgy élni, ahogyan Jézus élt. Hasson ránk a példája. Majd aztán szeretnék több gondolatot is hozzáfűzni ahhoz, hogy nekünk nem szabadna megrémülnünk attól a gondolattól, hogy amiképpen Jézus betöltötte a törvényt példamutató életével itt ezen a földön, és a helyettünk elszenvedett áldozati halálával pedig megadta a lehetőséget nekünk, hogy mi is a törvény dicsőségessé és naggyá tegyük, hogy ennek milyen gyakorlati tanácsai, lépései vannak az igében. De előtte még a másik rossz megoldásról is szeretnék néhány szót szólni, ami nagyon sokszor megkísért bennünket is, a legjobb szándékkal is. Hogy mikor nekünk is olyan irdatlan nehéz az Isten törvényével bánnunk, nekünk is nehéz megtartani még egy közönséges szombatünneplést is, pedig hát már mennyire természetessé vált sokunk életében. És mi is hányszor és hányszor követjük el a szeretetlenség törvényét, mert nem ügyeltünk annyira magunkra, nem imádkoztunk eléggé, nem becsültük eléggé súlyosnak azt az önzést, vagy azt az önérzetet, ami újra és újra lángra kap a mi lelkünkben. Ugye tegye föl a kezét az, aki még soha nem sértődött meg. Most ezt nem gondoltam komolyan, ezt a kérdést. Szóval azt hiszem, hogy mindnyájan küszködünk és kínlódunk a törvénnyel való viszonyunkkal, és amikor rátekintünk azokra a tömegekre, akiket lekábítottak, becsaptak, elszédítettek, mert Sátán mindenáron azt akarja mondani, hogy a törvény az már nem kötelező. És akkor mi történik? Ezek az emberek meg hát mennyivel nehezebben fogják összhangba hozni az életüket a törvénnyel. És ennek érdekében megpróbálunk egy kicsit úgy csinálni, mintha mi sem lennénk annyira összhangban a törvénnyel. Persze emögött nem ez a jó indulat van, megjegyzem.
emögött a kényelem szeretet, az én szeretet, és tulajdonképpen az engedetlenség gondolata van. Mindig ezt tette tönkre a keresztény egyházakat egyébként. Érdekes, hogy Jelenések könyve éppen Bálám prófétára hivatkozik, amikor eltorzul a kereszténység. Emlékszünk rá, ugye a harmadik történelmi korszakban, amikor Bálám tanácsát azonosítja azzal a bizonyos tanáccsal, amikor Nagy Konstantin idejében eltorzult a kereszténység. Amikor a pogányok kedvére picit lazítottak az Isten törvényén, történetesen éppen a negyedik parancsolatot lazították a leginkább. Ezért a mai szombatiskolai tanulmányból is kiemeltem egy-két mondatot, amikor a Pátriárkek és Proféták című írásban a szombatiskolánk 119. oldalán a következőket olvassuk. E világ istene megvakította a hitetlenek elméit. Hány ilyen elvakult ember van? Rohannak a tiltott utakon, áthágják Isten törvényét, és nem veszik észre, hogy Isten és angyalai ellenük vannak. Bálámhoz hasonlóan dühösek arra, aki a romlásukat akarja megakadályozni. Persze Bálámnál tudjuk, hogy nagyon szennyes indítékok voltak. Itt pedig én beszéltem jó szándékú engedékenységről vagy elvtelenségről, de a kettő között nincs túl nagy különbség. Mert a tömegek 1 kilométerre a ládától bátrabban lépnek a Jordánba, ha látják, hogy ott áll jelentős mennyiségű pap egészen szorosan a láda közelében. Nagyobb bátorságot kapnak, hogy az Isten vezetését elnyerjék. Az Isten más emberek megmentése érdekében sem szentesíti a legkisebb törvényszegést sem. Törvényszegéssel, engedetlenséggel senkit nem fogunk megnyerni annak, hogy keresse meg az útját, módját az engedelmességnek. De most visszatérve erre a bizonyos dologra, igen, még talán még egy mondatot engedjetek meg. Ha valaki valóban ragaszkodik az Isten szeretetéhez, és az Isten szeretete valóban felindította az ő szívét, hogy ő nem teheti meg, hogy az Isten törvényét semmibe vegye, vagy könnyen vegye, azért, mert tudja, hogy az ő bűnei micsoda iszonyatos szenvedést okoztak Jézusnak, az ilyen ember következetesen igyekszik a törvénnyel összhangban élő életet élni. Most ezért családtagoktól, ismerősöktől, rokonoktól nagyon hamar megkapja, hogy te törvényeskedő vagy, te szívtelen vagy, te kegyetlen vagy, te nem tudsz örülni semminek, te az egész emberiség ellensége vagy. De tudjátok, hogy egy-egy elfű kitartás a szombat mellett, a család mellett, az élvezetekkel szemben hány és hány embernek fog erőt adni, hogy amikor majd halálos fenyegetéssel fenyegetik az emberiséget, hogy akkor a fafejűnek gondolt hívő embert példának fogják maguk előtt látni, és azt mondják, ha ő is megtette, akkor én is megteszem. Hányan és hányan fognak erőt kapni attól, hogy mi kitartunk az Isten melletti hűségben és az engedelmességben. De hát elismerem, nem könnyű. Bár ezt a szavam hamarosan szeretném visszavonni. Hogy elismerem, nem könnyű az Isten törvényének engedelmeskedni, illetve azt mondom, valóban nem könnyű Isten törvényének engedelmeskedni, nem könnyű egyáltalán, sőt, egyenesen lehetetlen. Egyedül lehetetlen. Saját erőből lehetetlen. Még ha még oly példát mutatnak is nekem emberek, csoportok, egyházak, prédikátorok, akkor is lehetetlen. Krisztus nélkül lehetetlen, de Istennel együtt lehetséges. Hadd olvassak fel nektek két igét, amelyik egyértelműen azt bizonyítja, hogy nem nehéz, hanem egyenesen könnyű az Isten törvényét dicsőségessé tenni. Az egyik ige Máté evangélium a 11. fejezetének a végén olvasható, amikor Jézus a következőket mondja: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket.
Olvasom a Máté evangélium a 11. fejezetének 28. versétől. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Érdekes, Jézus itt azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, mert az én igám, ami egyébként egy megalázó szerszám, hiszen a barmoknak a nyakába szokták akasztani az igát, hogy ezzel könnyebben húzzák a terhet, de egyúttal rákényszerítik azt az állatot, hogy cipelje a terhet. És ez megalázó, és nehéz. Erre Jézus azt mondja, ez gyönyörűséges, és könnyű. És Jézusnak milyen volt? Jézusnak milyen volt az igát fölvennie? Gyönyörűséges volt, vagy nem? Attól függ, honnan nézzük. Amikor János evangéliumát olvassuk, és Jézus nem egyszer, nem kétszer elmondja, hogy neki mekkora öröme van abban, hogy a mennyei atya akaratát cselekszi, akkor azt kell mondanunk, hogy gyönyörűséges volt. Ha megnézzük a 4 evangélium írását egybevetve, és megszámoljuk, hogy az evangélisták hányszor emlékeznek meg arról, hogy Jézus sírt volna, akkor azt látjuk, hogy mindösszesen 3-szor jegyzi meg az evangélium, mind a 4, hogy Jézus sírt. Egyszer Lázár sírjánál, egyszer, amikor Jeruzsálemet síratta, egyszer pedig a Gecsemáné kertben. Tehát az előtérben úgy néz ki, hogy Jézusnak könnyű volt és gyönyörűséges az atya iránti engedelmesség. És a háttér, azt mondja a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében Pál apostol, ki az ő testének napjaiban esedezéssel és könyörgéssel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból. Naponta úgy sírt Jézus, hogy azt senki nem látta. Ha ezt a sírást mi megtesszük, a többi már könnyű lesz és gyönyörűséges. Akkor már nem is fogunk tudni más tenni, mint amit Jézus tett. Hiszen Jézus is, amikor a kereszten átélte azt az iszonyatos szenvedést, hogy a törvény dicsőségessé tegye, hogy a törvény büntetlenül a törvényáthágás ne maradhasson, ezért elszenvedte helyettünk és értünk a bűn büntetését, és az utolsó órákban Jézus azt élte át, hogy lehet, hogy az atya annyira gyűlöli a bűnt, hogy őt föl sem támaszthatja, hogy minket megmenthessen. De az utolsó percekben, amikor felkiált éppen, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, és aztán mondja a többi gondolatot is, hogy beteljesedett, atyám, a te kezedbe ajánlom az én életemet. Ezek alatt, a gondolatok alatt Jézus ismét ráérzett arra, hogy ő nem is tehet mást, mint hogy az atyával megbeszélt dolgokat végigviszi. Ő nem akarta, hogy az atya szenvedése és fájdalma, amit egész eddig viselt Jézussal együtt, értünk, ez hiába való legyen, azzal, hogy ő nem viszi véghez a megváltást. Az atya iránti engedelmesség végül is győzelemre vitte Jézus küzdelmét. És mi adott ehhez erőt Jézusnak? Hogy látta, hogy akik megértik ezt a hatalmas küzdelmet, és látta, hogy akik megértik, hogy milyen szörnyű a bűn az Isten szemében, azok ugyanezt a győzelmet elérik, és ugyanígy dicsőségessé teszik a törvényt. Ézsaiás könyve tel is tele van a messiásról szóló gyönyörűbbnél gyönyörűbb jövendőlésekről. Ezekből szeretnék egyet felolvasni a 42. fejezetben, amelyik talán gyakorlati tanáccsal is szolgál nekünk, hogy hogyan is viselkedjünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban, amikor az egész világ igyekszik könnyen venni az Isten törvényét. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, olvasom Ézsaiás 42. fejezetének 1. versétől. Az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán,
Megrepett nádat nem törel, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. A törvényt igazán jelenti meg. Figyeljük meg, mennyire véges végig jellemző volt Jézus földi életére ez a profécia. Ő nem tört el a megrepett nádat. Ő nem oltotta ki a pislogó gyertyabelet. Ő mindent megtett a bűneiben vergődő emberért. Csak egyet nem tett meg, hogy a törvényt félretette volna. Ezt nem tette meg. A törvényt mindazáltal igazán jelentette meg. Hogy tudta ezt megtenni Jézus? Hiszen arról írnak az írások, hogy Jézus egészen olyan lett, mint mi. Igaz, hogy Isten fia volt, de isteni hatalmától, isteni lehetőségeitől ő teljesen megüresítette magát. Ő benne semmi nem volt, ami őt az Istennel egyenlővé tette volna. Végig emberként, az emberi élet lehetőségei korláta között küzdötte végig ezt a nem akármilyen életet, és így győzött, még a keresztfán is. Hogyan nem tört el a megrepett nádat? Honnan tudta, hogy hol van a repedés azon a nádszálon? Honnan tudta, hogy melyik embernek mi a legnagyobb problémája? Emlékszünk rá, vérfolyásos asszony, meg farizeusok gondolkodása, számtalan eset van, amikor Jézus azonnal tudta, hogy mi forog a fejében. És azonnal tudta, hogy mit szóljon. Azonnal tudta, amikor farizeusok, vámszedők együtt vették körül, hogy most kell elmondani az elveszett drakma, elveszett juh és az elveszett fiú példázatát. Hogy mindkettőre hatással legyen. Mindig tudta, hogy kinek mit mondjon. És mindig tudta, hogy az Isten dicsőségére, a törvényre hogyan tudja irányítani az emberek figyelmét. Hogyan tudta ezt megtenni Jézus? Ezt olvasom. Lelkemet adtam ő belé. Jézus nem azért győzött, mert Isten fia volt, hanem azért, mert az Isten szent lelkének semmilyen akadályt nem támasztott. Nem hivatkozott körülményekre, nem hivatkozott fenyegetésekre, pedig Sátán és az összes angyal el akarta pusztítani. Nem hivatkozott semmire, csak arra, amire mi is hivatkozhatunk. Az igére és az Isten szeretetére. És az Isten szent lelke volt az, aki Jézusban a csodákat véghez vitte. Aki Jézusnak az értelmét irányította. Aki Jézusnak az egész lényét úgy vezette, hogy teljesen győzelemre vitte az életét. Gyakorlati tanácsként hadd olvassam még a 19. verstől is. Kicsoda vak, ha nem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok. Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem vetted eszedbe. Fülei nyitvág, de nem hall. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. Érdekes ez a megállapítás Jézusról proféciaként, hogy kicsoda vak, mint az én szolgám. Ezt a vakságot jó lenne megtanulni nekünk is. Ezt a szelektív süketséget. Lássuk meg a bűnt magunkban, és ne a másikban. Tegyük vakká magunkat, amikor a testvérünk bűnét látjuk. Először keressük meg a megoldást, hogy hogyan tudjuk felhívni a figyelmét, hogy hol tér el az igéhez képest. És ne rögtön a felsőbbrendűségi érzésből és tudatból igazítsuk ki az ilyen téveigőt. Segítsük egymást, hogy merjünk odaállni szorosan a Fridláda mellé. Visszatérve Jézus kijelentésére, hogy ha mi felvesszük az ő igáját, ha mi megtanuljuk az ő alázatos mi voltát, ha mi megtanuljuk az ő szelídségét, és erre törekszünk, hogy nem a másik bűnével szemben akarunk elsöprő diadalt akar aratni az igazság nagy fegyvereseként, hanem mindig tudjuk, hogy az a másik hol van. És azt is tudom, hogy én hol vagyok. De ugyanakkor, ha kötelességem a figyelmeztetés, akkor szó szerint nem alszok addig, amíg imában meg nem tudom, hogy mit tegyek, és mit ne tegyek azért, aki nem is látja a bűnét. De van egy másik ige is, amit ígértem, hogy szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban, hogy vajon nehéz nekünk a törvénnyel összhangba jutni, vagy nem. Ez pedig az apostolok cselekedeteiben, amikor Pál maga mondja el a megtérése történetét a király előtt, a 26. fejezetben Agrippa király előtt a következőket mondja.
A 13. verstől olvasom a 26. fejezetben. Délben láttam az úton király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem, és azokat, akik velem együtt haladtak. Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, amely én hozzám szólott, és ezt mondta zsidó nyelven, Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztöke ellen rúgódoznod. Figyeljük, mit mondott itt az írás, és Pál ezt megismétli. Így is történt, és háromszor van feljegyezve apostolok cselekedeteiben ez a mondata Jézusnak, amit sugalt az akkor éppen megvakult Pál apostolnak. Saul, Saul, nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod. Az előbb azt mondta Jézus, hogy könnyű az ő igáját fölvenni, könnyű lesz és gyönyörűséges. Itt meg azt mondja, hogy nehéz lázadni. Nincs ebben valami ellentmondás? Most könnyű vagy nehéz? Hát nem nehéz, ismétlem, lehetetlen, hogyha nem a Szentlélek munkálkodna bennünk. Ugyanis azt olvasom a Galácia beliekhez írt levélben, a Galácia beliekhez írt levél 5. fejezetében, amikor ezt az ösztöke elleni rúgódozást írja le az apostol, egyébként érdekes, hogyha olvassuk különösen a római és a galácia és a filippi beli leveleket, de Pálnak más kijelentéseit a hitáltali megigazolásról, hát egyre inkább úgy látjuk, hogy Pál annyira kézzel foghatóan magyarázza a hitáltali megigazolást, hogy az tulajdonképpen nem egy nehéz dolog, nem? Tehát nehéz dolog, meg bele kell halnunk szó szerint, amikor küzdünk a legnagyobb ellenséggel. Nem Sátán ez a legnagyobb ellenség, nem. Saját magunk. Ez egy vérünk ontásáig tartó küzdelem. Jézusnak kellett küzdenie saját magával szemben? Az énjével szemben nem, de a testével szemben igen. Hiszen Máriától örökölte genetikailag ugyanazt a visszahúzó erőt, ugyanazt a dolgot, ami bennünk is bennünk van. Fölkerünk reggel, igen, reggel kellene olvasni Bibliát, de már egy picit későn keltünk. Meg egyébként is nagyon fontos fölhívnom valakit. És elmaradt a bibliaolvasás, nem? Valami van bennünk, ami visszatart ettől, hogy a fontosabb részt megtegyük. És sorolhatnék nagyon sok példát kinek-kinek az életéből. Azt mondja itt a Galácia beliekhez írt levélben Pál apostol, tehát az 5. fejezet 17. versében. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ezt a különös leírást, vagy helyzetelemzést kétféleképpen lehet értelmezni. A legtöbben úgy értelmezik ezt, hogy a test a szent lélek ellen törekedik, a szent lélek a test ellen törekedik, de mivel mi testben vagyunk, ezért bármennyire törekszünk, úgyse azt fogjuk cselekedni, amit akarunk. Itt van az igében, nem? És emiatt az emberek nem ismerik megcélozni azt a tökéletességet, amit az Isten pedig kitűzött célként az Isten nép elé. Hiszen említettem már Jézus felkiáltását, elvégeztetett. Beteljesedett a megváltás műve. De kinek az életében teljesedett be? Egyelőre csak Jézuséban. És nem ekkor kezdte el igazán Jézus a megváltást érettünk, hanem nem akkor fejezte be, hanem ekkor kezdi el. És az Isten akkor zárja le csak az emberi történelmet, amikor ugyanazt a győzelmet eléri egy egész nép életében. Akkor a fridláda, az Isten törvénye, ami mellett egész nép ott van szorosan mellette, vissza fogja tartani a pusztító áradatot. El lesznek pecsételve ezek az emberek. Tehát mit olvastunk itt a Galácia beliekhez írt levélben? A test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen törekedik. Ebben a levélben, ebben az igében az van bent, hogyha valaki ellenáll az Isten lelke késztetéseinek, az Isten lelke nem hagyja abba a küzdelmet. Nem hagyja abba a küzdelmet. Milyen érdekes Ézsaiás próféta 63. fejezetének 10. verse, ahol mindhárom isteni személyről, sőt, mindhárom isteni személy dolgáról, feladatáról is ír az Ószövetségi Szentírás, ott azt mondja, ők pedig engedetlenek voltak, és megszomoríták szentségemnek lelkét. Tehát látjuk, hogy a Szentlélek hatalmas munkájának,
Hogyan lehet ellenállni? Ha nem akarok engedelmeskedni. És ez nem hagyja abba a Szentlélek ettől a munkát, még jobban küzd azért az emberért, de már nem tud olyan eredményt elérni. Ellenben ezt az igét értelmezhetjük másként is. A test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. De hogyha a test nem áll ellent a léleknek, akkor megjelennek a lélek gyümölcse. Egymás után, vagy egymáson kívül, egymástól függetlenül lesz, amelyik gyümölcs csak a legvégén jelenik meg. A fokozatosság, a folyamatosság is ott van. Lehetetlenség az Isten lelkét legyőzni a mi rossz természetünknek, a mi rossz körülményeinknek. Lehetetlenség az Isten lelkét legyőzni, ha csak mi nem egyezünk bele. Higgyétek el, nagyon sok múlik azon, hogy az ember mit választ, és merre felé dönt. A Filippi beliekhez írt levélben, a 13. versben így fogalmaz Pál apostol, hogy az Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghez vitelt jókedvéből. És higgyétek el, mivel az Isten minden embert meg akar menteni, mindenkiben és mindenkiért munkálkodik. Mindenkit meg akar menteni. Méghozzá a harmadik isteni személy személyesen minden egyes ember szívében küzd és munkálkodik. Van, mikor nagyon szomorúan kell küzdenie. Mikor az ember szomorúan küzd, vagy szomorúan végez egy munkát, hát annak a munkának a hatékonysága megsínli azt, nem? Meg az Isten nem erőszakolhatja ránk a jót. Ő nem változtathat meg akaratunk ellenére. De amikor mi az engedelmességünk döntésével jól döntünk, akkor a megromlott emberi természetet természet feletti hatalom veszi birtokba.

És hogyha valaki már munkálkodott benne az Isten lelke, hogy te engedelmeskedj a törvénynek, de nem hozza meg a döntést, mert fél rossz döntést hozni, akkor rossz döntést hozott. Az idejében meghozott döntés nagyon sok mindentől megóv bennünket. Hogyha most, amikor még csak gyalogokkal kell versenyezni, mi megbotlunk egy közönséges szombati munkavégzés problémáján, vagy bármilyen más eseményen, nem akarok törvénykező lenni, hogy felsoroljam, hogy miket szabad szombatnapon, miket nem. Úgy is tudja mindegyikünk. Mi lesz akkor, amikor halálos rendeletet hoznak ki? Ha most nem tudjuk megtartani, akkor mi lesz akkor? És minden más parancsolattal kapcsolatban ugyanezt mondhatom. Ha most nem tudunk uralkodni az étvágyunkon, hogy fogunk uralkodni az indulatainkon? Mikor tudunk nemet mondani? Mit gondoltok, Sátán nem követel mindent, hogy bebizonyítsa, hogy lehet, hogy Jézus győzött, de ezen a földön ember még nem élt, aki ugyanolyan győzelmet ért volna el, mint Jézus. És ő magasabb rendű hatalommal bír. Hozzuk meg a döntést. Álljunk szorosan a frigyládám mellé. Ti, akik szövetséget kötöttetek az Úrral, ne alkudjatok meg a törvény ilyen-olyan farigcsálásával, szépítgetésével. Mutassátok be a példát, hogy hitáltal lehetséges, hogy ezzel bátorítsatok sokakat. Ti, akik itt vagytok, kedves vendégeink, akik még nem tudtatok döntést hozni, ne arra nézzetek, hogy mi milyen állapotban vagyunk. Nézzetek Krisztusra, sokkal jobb tanács, és sokkal jobb példa. Minél több, minél nagyobb tömeg áll a frigyláda mellett szorosan, annál több ember menekülhet meg a megáradt Jordánon keresztül. Minél kevesebben maradunk, annál nagyobb lesz a veszteség. Itt állunk a Jordán közelében. Az áradás jeleit látjuk. A hó olvad és utánpótlás bőven lesz a víznek. Óriási köveket görget. Döntsük el. Vállaljuk a könnyebb megoldást, a Jézus szerinti könnyebb megoldást, hogy megtanuljuk azt az alázatot, azt a szelídséget Jézustól, amit ő viselt, és amit ő mutatott példaként, vagy pedig a magunk feje után vagy gátat építünk, vagy a törvénytől egy picit távolabb segítjük azokat, akik még el se jutottak ahhoz, és elsodor bennünket az ár. Én szívem mélyéből kívánom, hogy ne az utóbbi csoporthoz tartozzunk. Mutassuk meg ennek a hitehagyó világnak, mutassuk meg ennek az önzésben, az egymás leküzdésében és az egymás lehagyásában versengő világot, világnak azt, hogy lehetséges még hívő életet élni. Lehetséges alapvetően különbözni Jézus szerint a világtól, és lehetséges a törvénnyel tökéletes összhangban úgy élni, hogy közben a kiegyensúlyozottság, a derű, a biztonság árad rólunk. Amen.

Hatalmas Istenünk, áldunk, magasztalunk téged, hiszen te a Szentírásban bizonyítottad, és főként Jézusunk értünk vállalt életében és áldozatában, hogy te igenis dicsőségre tudsz vezetni minden embert, aki neked nem állt ellent. Köszönjük Istenünk, hogy mi ezt megismerhettük, ezt a világosságot. És köszönjük, hogy olyan türelmes vagy hozzánk, hiszen sokan már évek, évtizedek óta ismerjük, és mégsem változott olyan mértékben az életünk, vagy egyáltalán nem változott, mint amennyire kellene, ilyen világosság birtokában. Istenünk, kérünk, segíts, hogy engedetlenségeink, eddigi engedetlenségeink tudata, az emberek általános megoldásai ne rettentsenek el bennünket a végső győzelem megcélzásától és felvállalásától. Hiszen te olyan hatalmat ígértél nekünk, ami nem létezik, rajta kívül nagyobb. Önmagadat ígérted meg az isteni Szentlélekben, aki képes legyőzni minden bűnt, minden kísértést. Tudjuk Istenünkhoz, hogy ehhez először nekünk kell énünket legyőzni. Nekünk kell gondolatainkat, terveinket, félelmeinket, és mindenféle sérelmet és fenyegetettséget, és mindent letenni a te lábaidhoz, hogy te tudd igazítani a mi életünket, és az engedelmességünk döntését a te szent lelked jelenlétével és az elpecsételés oltalmával tudd véghez vinni. Segíts Istenünk, hogy mi ebben hinni tudjunk, hogy el tudjuk hinni Jézusunk ígéretét és szavát, ha tőle tanuljuk meg az alázatot, a szelídséget, akkor bármi történik, te dicsőségesre teszed életünket. Ezután vágyódunk, és azután a közösség után, amit te készítettél nekünk, ami drága megváltónk eljövetele utánra. Add, hogy bárcsak minél többen lennénk ott, bárcsak minél többen a mi életpéldánk segítségével is megtalálnának téged. Jézusunk nevében kérjük ezt. Amen.

Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, itt meg ilyen kedves vendégeim, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, és benneteket is, gyerekek, sok szeretettel köszöntelek. Engedjétek meg, hogy a mai alkalommal egy rövid, ugyanakkor nagyon tanulságos történetet hadd meséljek el nektek a megbocsátásról. Egy kisfiúról és egy kislányról szól. Mind a ketten az iskola ebédlőjében voltak, és amikor a kisfiú elkérte az ebédjét, akkor szeretett volna oda menni az asztalához, de volt egy kislány, aki sajnos nagyon ügyetlen volt, és ezért nem nagyon szerették a többiek, és ezt a kisfiút véletlenül meglökte hátulról, és a leves a kisfiúnak a ruhájára került. És a kislány azonnal odament hozzá, és azt mondta, hogy ne haragudj, szeretnék tőled bocsánatot kérni, nem direkt csináltam. De a kisfiú nagyon durván elutasított, és azt mondta, hogy menj innen, hagyj engem békén, nézd meg, mit csináltál a ruhámmal. A kislánynak ez nagyon rosszul esett, és hátrament az ebédlőnek a végébe, és nagyon elkezdett sírni. A kisfiú felhívta az anyukáját, és mondta, hogy rám öntötte egy lánya leves, légy szíves, hozd be nekem egy új ruhát. Nem sokkal később megjelent az anyuka, hozta az új ruhát, és megkérdezte tőle, hogy ki volt az a lány, aki rádöntötte a levest. És a fiú mutatta, hogy ott az ebédlő végében az a lány, aki sír. És akkor az anyuka azt mondta a fiának, hogy oda mentél, és megvigasztaltad őt. És akkor a kisfiú azt mondta, dehogy mentem oda, hát nézd meg, rám öntötte a levest. Légy szíves, menj oda, vigasztald meg, ez elég nagy probléma, hogy ilyet tett veled, biztos nagyon-nagyon fáj neki. De a kisfiú nem akart oda menni. Azt mondta, nem megyek oda, anya, hát rám öntötte a levest. És nem ment oda a kislányhoz. És aztán, amikor hazament, és teltek az órák, egyre inkább bántotta ezt a kisfiút, hogy mégis azért oda kellett volna menni megvigasztalni ezt a kislányt. Képzeljétek el, azért, mert ez a kisfiú Biblia órára járt. És amikor a Biblia órára járt, ott tanult valamit, és én ezt a Bibliából szeretném felolvasni nektek, hogy mit tanítottak ennek a kisfiúnak. Ez egy nagyon-nagyon szép Biblia vers, nekünk felnőtteknek is sokszor ezt meg kellene szívlelnünk. Ez a Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezetének 13. versében szerepel, és a következőképpen szól. Elszenvedvén egymást, megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. És a kisfiú nagyon sokszor visszagondolt erre, hogy nekem a Biblia órán azt tanították, hogy meg kell bocsátanom a másik gyereknek. És aztán nagyon-nagyon bántotta őt, alig várta, hogy másnap legyen. És amikor másnap volt, és elkövezelgett az ebédidő, akkor ott ült az a kislány, és nagyon szomorú volt, és nagyon szégyelte magát, és az a kisfiú odament hozzá, és azt mondta neki, hogy szeretnék bocsánatot kérni tőled. És a kislány azt mondta, hogy tényleg megbocsátasz nekem, nem haragszol rám. És leült, és elkezdett ezzel a kislánnyal együtt ebédelni, és azonnal odaültek a többiek mellé, a kislány mellé, tudnék, mint mondtam, senki nem akart vele barátkozni, mert ügyetlennek tartották. És amikor a kisfiú hazament, akkor az anyukája megkérdezte tőle, oda mentél ehhez a kislányhoz, és bocsánatot kértél tőle? És akkor azt mondta ez a kisfiú, igen, anyu, mert megtanultam valamit a Biblia órán, hogy amit nekem megtanítanak, azt a gyakorlatban is meg kell élnem, és megbocsátottam ennek a kislánynak. És hogy kedves gyerekek, a mai történet erről szólt, hogyha valaki véletlenül vagy bármit tesz nektek, akkor bocsássatok meg egymásnak, ahogy Krisztus is megbocsátott mindannyiunknak. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Kedves gyülekezet, még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Néhány évvel ezelőtt, amikor a Herceghalmi Bibliai Főiskolán tanultam, akkor Jézus Krisztus életéről nagyon részletesen tanultunk, és mivel jövő héten úrvacsorai istentisztelet lesz, a következő gondolatokat ennek fényében szeretném megtartani. Nos, amikor én ott a főiskolán tanultam, akkor az egyik tankönyvünk, ami természetesen Jézus Krisztus életéről szólt, ebbe a tankönyvbe a következő gondolat volt beleírva. Ha Isten fia valóban közöttünk élt, és velünk járt, akkor nincs fontosabb élettörténet az övénél, a legmélyebb és a legszemélyesebb érdekünk, hogy életéről mindent megtudjunk, amit csak megtudhatunk.
És én tényleg azt gondolom, hogy ha Jézus Krisztus, és nem csak gondolom, hanem én ezt nagyon mélyen hiszek ebben, hogy Krisztus itt járt közöttünk, akkor tényleg mindent meg kell tanulnunk az ő életéről, és főként azt a részt, hogy Jézus Krisztus miként lett testé mi érettünk. Tehát akinél van Szentírás, nyissa meg velem János evangéliuma első fejezetének a 14. versénél. Ez egy csodálatosan szép bibliavers, és nagyon sokat mondó. Tehát János evangéliuma első fejezetének a 14. verse a következőképpen szól. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ma már nagyon jó bibliafordítások állnak rendelkezésünkre, és régóta foglalkoztatott, hogy az eredeti görög szövegben milyen szó szerepel a lakozni kifejezés helyén. Engedjétek meg, hogy hadd idézzem a görög szót, szkéneó, amit magyar nyelvre így lehetne lefordítani, hogy sátorozni, letelepedni. Tehát talán mélyebb az eredeti görög szöveg, amikor azt mondja, hogy Jézus Krisztus lesátorozott, vagyis letelepedett közöttünk. Ez nagyon mélyen foglalja össze Jézus Krisztus testé lételének a kérdését, mert úgy fogalmaztam meg önmagam számára, hogy amikor Jézus eljött mi közénk, akkor a legmélyebb és a legszemélyesebb kapcsolatot alakította ki velünk, vagyis hogy letelepedett közénk, lesátorozott közénk. Ugye nyár alkalmával, amikor az emberek néhány csoport megbeszéli, hogy elmennek és sátoroznak, akkor közöttük a legbensőségesebb kapcsolat szokott ilyenkor kialakulni. És a Biblia ezt szeretné elénk tárni, hogy az a Teremtő Isten, aki szólt és lett, az az Isten, aki a világ mindenség teremtője, aki az ő hatalma szavával fenntartja az egész világ mindenséget, azt mondja János evangélista, hogy eljött ide a földünkre, letelepedett közénk, hogy a testi és lelki fájdalmaktól, kínoktól szenvedő emberek közé eljött, hogy a legszemélyesebb és a legbensőségesebb kapcsolatot alakítsa ki velünk itt a Földön, itt a 21. század elején. Vagyis Isten velünk sátorozik. Kedves gyülekezet, a mai alkalommal ez két kérdést vet fel, amit nagyon szeretném, hogyha közösen megbeszélnénk, együtt gondolkodnánk erről a kérdésről. Az első kérdésem. Hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus ugyanolyan testben jött el, amiben mi vagyunk? Mert János evangélista azt fogalmazza meg, hogy az ige testé lett, és ott a görög szövegben a szársz kifejezés szerepel, ami magyar nyelvre annyit jelent, hogy egy bűnnel megfertőzött test. Tehát hisszük-e, hogy Jézus Krisztus ugyanolyan testet vett magára, mint amiben mi vagyunk, de csak azért, hogy a fájdalmaktól, kínoktól szenvedő embereknek segíteni tudjon a hétköznapokban. A második kérdésem. Hisszük-e, hogy ő valójában itt lakozik közöttünk, és velünk éli a mindennapjait az ő lelke által minden megkísértett lélekkel, aki itt a Földön él? Hisszük-e, hogy itt van közöttünk? Emlékszem, az elmúlt alkalommal, amikor itt jártam, akkor idéztem nektek egy történetet az ortodox zsidókról. Az ortodox zsidók Jeruzsálem délnyugati részénél, a templom falnál összegyülekeznek, és imádkoznak a messiáshoz. De azzal a különbséggel, hogy az ortodox zsidók a messiás első eljövetelét várják. Ők nem hiszik el, hogy Jézus eljött már a világunkba, és főként nem is hisznek a második eljövetelben sem. Azt várják, hogy a messiás el fog jönni valamikor, de az első eljövetel. Szóval valaki így fogalmazta meg, hogy ez a zsidó embereknek, az ortodox zsidó embereknek az úgynevezett siratófal drámája. Ez egy dráma. De kedves testvéreim, az 1888-as üzenet című könyvünk szintén azt fogalmazza meg, hogy a heted napot ünneplő adventistáknak is megvan a siratófal drámája. És én ezt szeretném elmondani nektek egészen pontosan, mit értek ez alatt, hogy mind egyéni és mind gyülekezeti szinten megvan a siratófal drámánk. Néhány kérdést szeretnék feltenni.
És legyetek szívesek önmagatokban, de nagyon őszintén válaszoljatok ezekre a kérdésekre. Hisszük-e, hogy Jézus Krisztus itt a 21. század elején közöttünk lakik, velünk sátorozik akkor, amikor valami óriási baj zúdul ránk? Hisszük-e, hogy akkor is velünk van és velünk sátorozik, amikor ránk törnek a gyenge pontjaink, csüggetten feladunk minden magunk körül, és úgy éljük hétköznap az életünket, mintha nem is lenne Isten, és nem is lennénk keresztények? Hisszük-e, hogy velünk sátorozik, amikor újból és újból ránk törnek az idegi megterheltségeink, a félelmeink, az aggodalmaskodásaink? Ilyenkor is hisszük-e, hogy a Messiás itt van közöttünk, és velünk sátorozik? Hisszük-e, hogy az otthonomban, ahol élek, a férjemmel, feleségemmel, gyerekeimmel, amikor egy abszolút tétlenség uralkodik el rajtam, mert ők is egy más úton járnak, mondjuk a gyerekeim, én is egy más úton járok, és egyszerűen nem tudunk megegyezni, két külön világ, és emiatt szintén egy idegi megterheltség lesz úrrá rajtam, hogy mi lesz velük, vagy mi lesz a férjemmel, vagy mi lesz a feleségemmel. Amikor ilyen élethelyzeteket megélek az otthonomba, akkor is hiszem, hogy a Messiás ott van közöttünk, és velünk sátorozik. Akkor is hiszem, hogy a Messiás közöttünk sátorozik, amikor úgy kiáltok fel valami miatt, mint ahogy Dávid felkiáltott a 22. Zsoltárban, hogy Uram, Uram, miért állsz oly tőlem távol, miért rejtőzöl el a szükség idején? Amikor valami miatt ezt hiszem, akkor is elfogadom, hogy a Messiás itt van. Vagy amikor megélem azt a nagyon mélységet, amit Jézus megélt a negyedik szavában, ugye visszaidézi a 22. Zsoltárt, hogy éli, éli, lama sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Amikor valami miatt ezt megélem az otthonomba, a hétköznapokba, akkor is hiszem János 1.14-et, hogy a Messiás itt van közöttünk és velünk sátorozik? Vagy kedves testvéreim, mi is várjuk Jézus Krisztust, mint az ortodox zsidók a jeruzsálemi falnál? Mint aki csak a jövőben fog eljönni, és a jövőben fog közöttünk lakozni és sátorozni? Hogy vagyunk ezzel a kérdéssel? Mert a mai alkalommal nem teológiai értelemben szeretnék beszélni Jézus Krisztusról, mert ha teológiai értelemben megkérdezem tőletek, akkor nyilván mindenki azt fogja válaszolni. Persze, hogy hisszük, hogy a Messiás eljött, de akkor is hiszem, amikor nagyon mélyen vagyok lelkileg. Akkor is hiszem, hogy itt van közöttünk. Elhiszem-e azokat a kijelentéseket a Szentírásban, amelyek Jézus Krisztus első és második eljövetelére vonatkoznak? Reménységet adnak nekem ezek a kijelentések, hogy Jézus Krisztus eljött, és itt lakozik közöttünk, és másodszor is el fog jönni? Fényt tudnak nekem adni a hétköznapoknak a sötétségében? Egy másik bibliaverset szeretnék említeni, ami szintén nagyon sokat jelent nekem, ez a Római Levél 8. fejezetének 3. verse. Itt Pál apostol olyan csodálatosan megfogalmazza, hogy Jézus Krisztus eljött közénk sátorozni, azt mondja Pál, a bűn testének hasonlatosságában. Szintén megnéztem, hogy mi szerepel a görög szövegben a hasonlatosság szó helyén, a homoióma kifejezés szerepel, amit magyar nyelvre így lehetne lefordítani, hogy Jézus Krisztus közénk jött sátorozni, letelepedett közénk ugyanolyan testben, mint amiben mi vagyunk. Viszont higgyétek el, és szerintem ezt tapasztaltátok, hogy Sátán mindent el fog követni, hogy ezt a két hatalmas dolgot, hogy Jézus itt van közöttünk, és ugyanolyan testben jött el, mint mi, egyszerűen eltüntesse az elménkből. Mert ha sikerül Sátánnak ezt eltüntetni, akkor azzal is tökéletesen tisztában van, hogy minden reményünket el fogjuk veszíteni. Engedjétek meg, hogy egy történetet hadd idézzek nektek néhány évvel ezelőtt, nagyon elgondolkodtatott, politika világából való, csak megemlítem. Emlékszem akkor, hogy felfigyeltem egy nagyon érdekes dologra, hogy különböző politikai pártok képviselői nagyon fennhangon azt hirdették, hogy felajánlották az országunkat Szűz Máriának.
Egyből odafigyeltem, hogy miről van szó. És ugye azt hangoztatták, hogy Magyarország Mária országa, mind az elektronikus és mind az írott sajtó ettől volt hangos. Ez a régi katolikus elnevezés, hogy Regnum Marianum, vagyis hogy Magyarország Mária országa, Mária királysága, visszavezetik a történelmünknek a Magyarország történelmének az alapjára, hogy annak idején az úgynevezett Szent István felajánlotta országunkat Máriának. És akkor egy baloldali kormány volt hatalmon, és a miniszterelnöke azonnal erre reagált, és azt fogalmazta meg, lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy Máriának felajánlották az országunkat, de én azt látom, mintha Mária levette volna a kezét Magyarországról. Ugye a másik oldal azonnal reagált erre, és megfogalmazták, hogy a Mária országa az nem egy alkotmányjogi meghatározás, hanem egy ezer éves erkölcsi eszménykép. És aki ezt tagadja, az a magyarságot tagadja meg. Hát végighallgattam ezt a párbeszédet, és aztán megfogalmazódott bennem egy kérdés. Azon gondolkodtam, hogy számunkra mi abban az ezer éves erkölcsi eszménykép, ha Mária bűntelen testben született meg, és amikor Jézus Krisztust megszülte, akkor ő is bűntelen volt. Számunkra ebben mi az evangélium? Mert hogyha mind a ketten bűntelenük voltak, és Mária megszülte Jézus bűntelen testben, és Jézus nem abban a testben jött el, mint amiben mi vagyunk. Kedves testvérem, amikor a férjetekkel, feleségetekkel, gyerekeitekkel bárhol probléma van, akkor Jézust hogy tudna megérteni bennünket? Hogy tudná hordozni a fájdalmainkat? Hogy tudná a kísértéseinket megérteni, ha Jézus nem vette volna fel magára a mi bűnös természetünket? Hogy lenne a mi megváltónk? Akkor hogy kellene értenünk azt a Biblia verset, hogy Jézus Krisztus minden szenvedésünket és fájdalmunkat hordozta? Ha Jézus nem vette volna magára a mi bűnös természetünket, és Mária bűntelenül születik meg, akkor Jézus hogy lenne a példaképünk? Akkor minden értelmünket elveszítenénk. Akkor nem lenne egy közbenjárónk, nem lenne egy olyan Istenünk, aki azt mondja, hogy gyertek én hozzám, megértem a problémáitokat, tudom, hogy mi fáj neked, mert én is átmentem ezen keresztül. Gyertek nyugodtan én hozzám. Olyan csodálatosan, ugyanakkor olyan megdöbbentően fogalmaz a Szentírás, hogy Jézus felvette a mi testünket, és megkísértetett hozzánk hasonlóan mindenben, azt mondja Pál, mindenben, anélkül, hogy vétkezett volna. És ez a példa számunkra. Képzeljétek el testvéreinket, 1888-ban azon az úgynevezett Minneapolis-i konferencián is foglalkoztatta a testélétel kérdése és a Máriáról szóló katolikus tanítás, és egy nagyon elgondolkodtató idézetet szeretnék felolvasni az 1888-as üzenet című könyv 45. oldaláról. Következőképpen szól. Feltételezzük, induljunk ki abból az eszméből, hogy elfogadjuk egy pillanatra, hogy Jézus annyira különbözött tőlünk, azaz annyira más volt, mint mi, hogy az ő testében nem volt semmi, amivel meg kellett volna küzdenie. Néki bűntelen teste volt. Akkor természetesen szükségszerűen következik ebből a szeplőtelen fogantatás római katolikus dogmája. Mert miért állnánk meg ott, hogy Jézus bűntelenül született? Ha Mária bűntelennek született, akkor természetesen anyjának is bűntelen teste kellett, hogy legyen, de nem állhatsz meg itt sem. Vissza kell menned egészen az ő anyjáig, és így vissza egészen addig, amíg el nem jutsz Ádámhoz. És mi az eredmény? Hogy sohasem volt igazi bukás, Ádám sohasem vétkezett. Elég megdöbbentő gondolat, nem? Ha elfogadjuk azt, hogy Mária bűntelen testtel született meg, akkor nyilván az ő édesanyjának is bűntelen kellett lenni, és az ő édesanyjának, és az ő édesanyjának, és eljutunk Ádámig. És akkor nem történt bűn. És akkor nincs megváltás. Szeretném tovább olvasni, és olyan megdöbbentő ez a gondolat.
Így látható a láncolat végigkövetkeztetése a római katolicizmussal és a spiritualizmussal való lényegi azonossághoz vezet, vagyis Sátán teljesen el akarja takarni előlünk, hogy Jézus Krisztus megszületett a világra, és azért született meg, hogy a hétköznapokban itt legyen közöttünk, és velünk sátorozzik. Vagyis, hogyha nem így született volna meg, kedves testvéreim, minden reményünket elveszítenénk. Sokan föltették nekem azt a kérdést az evangelizációs előadásaim során, akikkel már kicsit olyan bensőségesebb viszonyt ápoltam, hogy kedves János, magyarázd el nekünk, hogy Jézus miért nem mennyből jött le a mennyből? Miért kellett megszülnie Máriának? Miért egy egyszerű körülmények között kellett megszületni? Hát sokkal inkább elfogadták volna az emberek, hogyha egyből lejön a mennyből, és azt mondja, tessék, én vagyok az Isten fia, és az emberek látják, hogy lejön a mennyből, és nem Mária szüli meg. Mennyire örüljünk, kedves testvéreim, hogy ez nem így történt. Mennyire hálásnak kell lennünk a jó Istennek, hogy Jézus Krisztus nem egyből Istenként lejött ide a mennybe. Mert mit mond a Szentírás? Azt mondja a római levélben, hogy ő mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Azt mondja, ő maga is megkísértetett, emberekhez hasonlóvá lett, letette az isteni hatalmát. Mert hogyha egyből lejött volna a mennyből, és azt mondja, hogy én vagyok az Isten, testvérem, akkor megint csak arra hagyd térjek ki, hogyan tudna nekünk segíteni? Hogyan tudná megérteni a lelki fájdalmainkat? Hogyan tudná megérteni a megkísértéseinket? Hogyan tudná megérteni a félelmeinket, az aggodalmaskodásainkat? És minden olyan dolgot, amitől megterheledik a lelkünk és az idegrendszerünk. Hogyan tudná? Sehogy. Nagyon hálásnak kell lennünk a Jóistennek, hogy ezt így rendelt el, és Jézus Krisztus teljes közreműködéssel. Mert ha én ebben nem hiszek, hogy ő itt van közöttünk, és velünk sátorozik, akkor, és ezt nem tudatosítom magamban. Kedves testvéreim, talán most megdöbbentő gondolatot fogok megfogalmazni. Akkor heted napot ünneplő adventistaként. Még mindig nem a szeplőtelen fogantatás római katolikus dogmájában hiszek. Mert ha nem fogadom el, hogy ő letette az isteni hatalmát, és felvette az emberi formát, hogy segítsen, és én azt mondom, hogy én ebben nem hiszek, és az Isten nem tud rajtam segíteni, akkor még mindig nem ugyanott tartok. És ez egy áthidalhatatlan szakadékot fog felépíteni Jézus Krisztus és mi közénk. Olyan csodálatosan fogalmazza meg Máté evangélium első fejezetében az írás, hogy Mária méhében a Szentlélektől fogant Jézus Krisztus. Miért nem férfi indulatából született meg az Isten, ahogy a Szentírás fogalmaz? Miért nem lehetett Józseftől Jézus Krisztus születése? Nagyon egyszerű a kérdés. Mert ha elfogadjuk Jézus Krisztust Istennek, és József csak egy ember, akkor egy ember nem tud Isten teremteni. Ezért. Olyan csodálatosan fogalmaz meg a Szentírás. Engedjétek meg csak néhány rövid gondolatot, hadd fogalmazzak meg arról, hogy hogyan nyilatkozott meg Jézus Krisztus életében, hogy hozzánk hasonlóvá lett, hogy elnyerje a bizalmunkat a hétköznapok során, és merjünk az Istennel kapcsolatot tartani, és ne akarjunk eltávolodni a jó Istentől. Hogyan akarja megőrizni a bizalmunkat az Úr? Máté 21:18, azt mondja a Szentírás, megéhezett. János evangélium a 4. fejezetében azt mondja az írás, hogy elfáradt. Szintén azt mondja, hogy megszomjazott. Testvéreim, egy Isten megszomjazik? Egy Isten elfárad? Egy Isten megéhezik? Csak akkor, ha leteszi az isteni hatalmát, emberi formát vesz fel, és hozzánk hasonlóvá lesz. Csak akkor érvényesek ezek a gondolatok, és Jézus Krisztus így jött el közénk, hogy velünk sátorozzon, közöttünk lakjon. De ha én ebben nem hiszek, hogy itt van közöttünk, akkor megint csak nyomatékosítani szeretném előttetek, szombatünneplő adventistaként. A
akkor nem csak a római katolikus dogmában fogok hinni, hogy nem hiszem el, hogy testélet, hanem átveszem az ortodox zsidóknak a gondolkodásmódját, és azt mondom, hogy Krisztus még mindig nem jött el. Ha én nem hiszem, hogy itt van közöttünk, ha most nem hiszük, hogy Krisztus itt lakozik közöttünk, hát akkor nem ugyanúgy gondolkodunk, mint az ortodox zsidók? Mert ők azt mondják, hogy a jelenben nincs közöttük a messiás. És akkor hol vannak a tantételeink? Sátán nagyon könnyen, testvéreim, hiába vagyunk adventisták, a teljes zavaradottságba tud belevinni bennünket a hétköznapok során. Sátán nem úgy akarja az idegrendszerünket felkorbácsolni, hogy ne higgyél ezekben a Biblia versekben, hanem hozza a hétköznapi problémákat, és a hétköznapi problémákon keresztül ki akarja törölni ezt az elménkből. Pál apostol az első Timóteus levél 3. fejezetének 16. versében a következő gondolatot fogalmazza meg: az Isten megjelent testben. Csodálatos ez a gondolat. Nem tudom, hogy mit jelent számotokra. Valaki így fogalmazta meg nekem egykoron, hogy ebben az az örömhír, most jelképes értelemben fogalmazok, hogy nem vagyunk apátlanok meg anyátlanok ezen a földön. Van valaki, aki odafigyel ránk. Van valaki, aki fogja a kezünket. Kérdezzétek meg a gyerekeket, akik itt ültek, hogy milyen sokat jelent számukra, amikor az édesapa meg az édesanya megfogja a kezüket, és a gyerekek számíthatnak az apukára, anyukára, nagymamára, nagyszülőre, számíthatnak. A gyerekeket ez hatalmas nyugalommal tölti el. És mit mond a jó Isten? Hogy bár ti felnőtt emberek vagytok, ti is gyerekeket neveltek, de azért jöttem el közétek, hogy ne engedjétek, hogy ezt a kincset elrabolja Sátán az értelmetektől, hogy itt vagyok veletek. Lukás 19:10, az egyik legkedvesebb Biblia versem. Ez így szól, hogy az embernek fia eljött ide közénk, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Gondoljatok bele, elveszett állapotban vagyunk, és az Isten nem ott maradt a mennybe, nem azt mondta, hogy ezek az emberek milyen gonoszak, és milyen módon lázadnak én ellenem, és legyen velük bármi, és engem egyáltalán nem érdekel, majd teremtek más embereket. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy eljövök közéjük. Mert bánt az állapotuk, mert nekem is fáj az ő fájdalmuk. Látom, hogy a hétköznapokban mit szenvednek. Látom, hogy az idegrendszerüket, az egész testi mi voltukat, mennyire tönkreteszi a bűn, és mennyire őrli őket, és lejövök közéjük. Mert akarok nekik vígasztalást nyújtani. Ellen Gould White 1896. december 15-én a Review and Heraldban a következő csodálatos gondolatot fogalmazta meg: Isten fia az emberiség ruháiba öltözve lejött azok szintjére, akiket megmenteni akart. Itt van közöttünk. Itt van közöttünk az ő lelke által. És valóságosan másodszorra is el fog jönni, de itt van közöttünk. Aztán lejött azok szintjére, akiket megmenteni akart. Nem vagyunk egyedül ebben a világban, nem vagyunk hétköznapokban egyedül. Ha bármilyen problémátok van, bármilyen, és úgy érzitek, hogy kicsúszott a talaj a lábatok alól, soha ne felejtsétek el, hogy a Biblia nem csak egy teológiai könyv. A Biblia nem üres gondolatokat fogalmaz meg, nem üres mondatokat, hanem a gyakorlati valóságot mindig. Az Isten fia közöttünk sátorozik, és felvette magára a mi testünket azért, hogy megérteni tudjon bennünket. Most szeretnék felolvasni a 88-as üzenetből egy olyan Ellen White-i gondolatot. Nagyon sok Ellen White gondolat közel áll hozzám, de ez áll hozzám a legközelebb. És nem véletlenül Ellen Gould White azt fogalmazza meg erre a gondolatára, hogy ez az az üzenet, amit át kell adnunk majd a világnak. Figyeljetek meg, nem a proféciákról beszél, hanem azt mondja, ez az első számú üzenet, amit át kell adnunk a világnak, minden többi ezután következik. Az 59. oldalról szeretném felolvasni. Hát őszintén bevallva nektek, nem tudom már hányszor olvastam, mert nagyon sokszor. Következőképpen szól: azáltal,
hogy Isten elküldte az ő saját fiát bűnös test hasonlóságában. Krisztus pedig felvette a mi természetünket bűnös, eltorzult állapotában. És azáltal, hogy Isten állandóan vele és benne lakozott ebben a természetben, mindenben azt mutatta meg Isten minden népnek mindörökre, és most figyeljetek, nem létezik egyetlen lélek sem ezen a világon, aki annyira bűnökkel megterhelt lenne, és annyira elveszett, hogy Isten ne lakoznék örömmel vele és benne, hogy megszabadítsa őt mindentől, hogy Isten igazságának útjára vezesse őt. És mindez oly bizonyos, mint az ő Immanuel neve, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Mit fogalmaz meg itt Ellen Gouldt? Hogy nincs olyan bűnös lélek ezen a világon, bármilyen bűnt is követett el, bármilyen bűnt is követett el. Ha az az ember őszintén megbánja, és oda megy az Úrhoz, és azt mondja, Uram, bánom a bűneimet, bánom, hogy ezt elkövettem a múltamban, ami van. Ha van a múltamban egy szégyenfolt, nagyon bánom, vagy a jelenemben. És Uram, én ezt nagyon bánom, akkor az Isten nem azt mondja, hogy menj innen, ne is lássalak, hanem azt mondja, örömmel. Örömmel elfogadlak, és örömmel megszabadítalak tőle, a bűneitől, mert én nem csak a Teremtő Istened vagyok, hanem a te Immanueled. Tudjátok, mit jelent az Immanuel? A hétköznapokban velünk az Isten. És azt mondja, ez az az üzenet, amit át kell adnunk a világnak, hogy Isten egy csodálatosan megbocsátó Isten. Ha Isten egy megbocsátó Isten, akkor megint néhány kérdést szeretnék föltenni számotokra, erre is önmagatokban, de kérlek benneteket, tényleg nagyon őszintén válaszoljatok. Ha Isten a megbocsátó Isten, és ő azt mondja, hogy menjünk hozzá bátran, akkor ezeknek a gondolatoknak a fényében, és a jövő heti úrvacsorai Isten tisztelet fényében, szoktunk-e az otthonunkban indulatosak és türelmetlenek lenni egymás irányába? Felszoktuk-e emelni a hangunkat, amikor valakivel vagy valamivel nem értünk egyet a környezetünkben vagy a családtagjainkra? Szoktunk-e a gondolatvilágunkban a másik emberről rosszat gondolni? Belementünk-e már a másik ember kibeszélésébe, mondjuk a háta mögött? Szoktunk-e másokat durván irányítani? Ha az embertársaink látnak bennünket, akkor örülnek, vagy inkább menekülni szeretnek tőlünk a viselkedésünk alapján. Mondjuk van-e hajlamunk a bosszúállásra, amikor a dolgok nem úgy történnek, ahogy mi szeretnénk? Tudunk-e bocsánatot kérni akkor is, amikor esetleg megbántanak bennünket? Akkor is oda tudok menni a másikhoz, és kezdeményezni tudom, hogy a kapcsolatunkat rendezzünk. Könnyen leszünk-e ingerültek mondjuk a gyerekeinkre, vagy a munkatársainkra, vagy férjemre, feleségemre, ha a dolgok nem az én elképzeléseim szerint alakulnak, mondjuk az otthonomba. Beleszoktunk-e esni különböző világi élvezetek csapdájába akkor, ha úgy érzem, hogy az Istennel való kapcsolatom, az kicsit háttérbe szorult. A nap 24 órájából mennyi időt foglalkozok a saját magam dolgaival, a saját magam életével, a saját sebeimmel, és mennyit a Jóisten gondolataival. Hányszor gondolok a nap 24 órájából arra, hogy az Isten velem sátorozik és közöttem él? Egy nap a gyenge pontjaink hányszor kísértenek meg bennünket, és hányszor térítenek el az Istentől? Mindez annak fényében, hogy az Isten szeretne rajtunk segíteni. Ellen Gouldt a bizonságtételek 6. kötetében a következő megdöbbentő gondolatot fogalmazza meg, hogy Sátán a bűnös természetünkön keresztül a heti 7 napból napi 24 órán át kísért bennünket. És ebben gondoljatok bele. Heti 7 napból 24 órán keresztül folyamatosan kísért bennünket, soha nem hagyja abba. Mert ő azt akarja bizonyítani az Istennek, hogy ezek a te gyermekeid, hát még azt sem hiszik el, hogy eljöttél. Még abban sem hisznek.
Hát a hétköznapi életük azt bizonyítja, hogy még azt sem fogadják el, hogy te eljöttél és keresztáldozatot haltál. Még azt sem fogadják el, hogy te testté lettél miattuk. Folyamatosan vádol bennünket Sátán. De ne gondoljátok, hogy Jézus Krisztussal nem tette ezt. Ő vele sokkal inkább megtette, mint velünk. És ugyanolyan testben volt, mint mi. Mit mond Pál? Ezt idéztem nektek. Hogy Isten azáltal, hogy elküldte az ő fiát, bűnös test hasonlóságában felvette Krisztus a mi természetünket, és megmutatta mindenkinek, hogy meg lehet állni. Költői kérdést szeretnék föltenni hozzátok. Ugye az előbbi gondolataim arról szóltak, hogy Jézus felvette magára a mi bűnös természetünket, vagyis ugyanolyan testben volt, mint mi. Ez a szárx kifejezés. Testvéreim, ha Sátán folyamatosan vádolta a Krisztust és támadta, Krisztus is elbukhatott volna? Mindannyian egyetértünk ebben? Krisztus is elbukhatott volna? De nem bukott el. És nem Istenként nem bukott el. Mert ha Istenként nem bukna el, akkor azt mondanánk, hogy neki könnyű volt. De ugyanolyan testben volt, mint bármelyikünk itt, mint én is bármelyikötök. Ugyanabban, egy ugyanolyan földi édesanyja szülte meg, mint bármelyikünket. És mit mond az írás? Hogy ő nem bukott el. Érték Jézus Krisztus Sátán részéről gyilkos kísértések? Olyanok, amire mi nem is gondolnánk. Azt mondja Pál a zsidókhoz itt levél 4. fejezetének 15. versében, ezen szoktam gondolkodni, azt mondja, mindenben megkísértetett. Fel tudjuk fogni, mit jelent a Szentírásban az a kifejezés, hogy mindenben? Nem egy-két dologban, mert mi azt szoktuk mondani, van egy-két gyenge pontunk, esetleg a többiben megállunk. De a Biblia azt mondja, mindenben megkísértetett. És elbukott Jézus. Na ez az igazi evangélium. Ezért vagyok most nagyon hálás a Jóistennek, hogy én ezt elmondhatom nektek. Hogyha ő nem bukott el, és ugyanolyan testben volt, mint mi, akkor nekünk sem szükségszerű, hogy elbukjunk. Ha Jézus meg tudott állni, és ő mindig a Jóisten segítségét kérte, testvéreim, soha ne csüggedjetek el, amikor érnek bennetek kísértések, amikor azt mondjátok, hogy már nem bírom idegileg, amikor azt mondjátok, hogy már feladom, akkor mindig gondoljatok arra, hogy Jézust is érték mindenféle kísértések, és meg tudott állni. És hogy tudott megállni? Hogy ő nem adta fel a küzdelmet, hanem azonnal a mennyei atyához ment. Azonnal. És egy érdekes kérdést szeretnék feltenni, valahol feltettem ezt a kérdést, aztán hát nem úgy reagáltak, ahogy vártam volna, de felteszem itt is. Most csak az a testvérünk vagy vendégünk ne tegye fel a kezét, akinek nincsenek gyenge pontjai. Úgy látom, mindenkinek vannak gyenge pontjai. Nekem is vannak. De mit mond az írás? Hiába vannak gyenge pontjaink, és ha a kísértés ránk jön, akkor nem szükségszerű, hogy elessünk. Miért nem? Mert Krisztus sem bukott el. És ha Krisztus nem bukott el, akkor ez az evangélium, akkor mi sem fogunk. Ez nem egy elérhetetlen eszménykép, a Jézus kép, mert ha elérhetetlen eszménykép lenne, akkor felesleges lenne erről az egészről beszélni. Ezt, testvéreim, vigyétek ma magatokkal haza, hogy ahogy ő meg tudott állni, mindannyian meg tudunk állni, mert ő mindenben a segítségünkre volt. Ezért mondja Pál apostol a Filippi levélben, hogy letette az isteni hatalmát, emberi formát vett fel, és hozzánk hasonlóvá lett. Engedjétek meg, hogy így az Isten tiszteletünk vége fele járva, néhány rövid idézetet megint hadd olvassak fel az 1888-as üzenet 57. oldalától kezdve. Rövidek lesznek az üzenetek, de nagyon sokat mondóak. Mert ha ő egy olyan emberi természetben jött el, amely különbözik attól az emberi természettől, amely ténylegesen létezik-e világban, akkor még ha e világban volt is, semmi gyakorlati jelentősége nem lehetne arra nézve, hogy elérje az embert és segítsen rajta. Akkor ő földi életében is olyan távol volt az embertől, mintha soha nem jött volna el, mert ebben az esetben emberi természetében is épp olyan távol maradt az embertől, mint amennyire egy másik világtól, mintha egyáltalán soha nem jött volna el ebbe a világba.
ha ő nem veszi magára az emberi természetünket, akkor teljesen távol lenne tőlünk. Teljesen távol lenne. Akkor nem lenne értelme. Higgyétek el, nem értené meg. Nem értené meg a problémáinkat. Akkor üres imák mennének fel az égbe, mert nem értené meg, mert nem élte át Krisztus ezt. De nagyon is eljött ebbe a természetbe. Krisztus, Mária és a mi saját természetünk egymáshoz való viszonyulására vonatkozó római katolikus hit abból a természetes gondolatból származik, hogy Isten túl tiszta és túl szent ahhoz, hogy bennünk lakozzék, a mi bűnös emberi természetünkben, és az olyan bűnösök, mint mi, túl messze vannak tőle, az ő tisztaságától és szentségétől ahhoz, hogy ő úgy jöjjön hozzánk, amint vagyunk. Az igazi hit, Jézus hite abban áll, hogy Isten eljött hozzánk, ahol vagyunk, olyan messzire Istentől, amilyen messze mi vagyunk bűnösségünkben, abban a bűnös emberi természetünkben, amelyet Krisztus magára vett. A római katolikus hit lényege szerint nekünk tisztává és szenté kell lennünk ahhoz, hogy Krisztus valamiképpen együtt lakozzék velünk. Jézus hitének pedig az a lényege, hogy Isten velünk és bennünk lakozik, hogy valamiképpen majd szentek és tiszták lehessünk. És a kettő között nagy különbség van, igaz? Az egyik azt mondja, hogy ember, legyél jó, és akkor majd Isten esetleg elfogad téged. De a bibliai hit azt mondja, hogy ember, én úgy fogadlak el téged, ahogy vagy. Csak gyere hozzám. Csak végre ismerd fel, hogy milyen apátlanul és anyátlanul élsz ebbe a világba. Arra várok, hogy gyere. Én úgy fogadlak el téged, ahogy vagy. Ismerlek. Testvéreim, el tudjátok képzelni, hogy mi a jó Istent valamivel meg tudjuk lepni? El tudjátok képzelni? Hát ő már akkor ismert bennünket, amikor az édesanyánk mélyében formálódtunk. Már akkor mindent tudott rólunk, előre látta az egész életünket. Azt gondoljátok, hogy az életünk bármely szakaszában azt mondja az Isten, hát ezt nem is gondoltam volna rólad. Hát minden tud rólunk, és ha minden tud rólunk, akkor nyilván a terve is megvan arra nézve, hogy tudjon bennünket ebből kisegíteni. 55. oldal a következőképpen szól. Ebben a küzdelemben Krisztus emberi mi volt, a oly mértékig volt megterhelve, hogy a soha senki nem fogja megismerni közülünk. Valóságos kísértések voltak ezek, és nem látszott semmiképpen sem. Isten fia ugyanazokkal a kegyetlen, látszólag ellenállhatatlan kísértésekkel vívta meg a csatát, amelyek az embert is megtámadják. Az étvágy iránti engedékenység, vakmerő vállalkozás olyan területen, ahol Isten vezetése nem érvényesülhet, és e világ Istenének imádása, az örökké való boldogság feláldozása, ez élet elbűvölő élvezeteiért. Mindenben Sátán megtámadta Krisztust. De mit mond az írás, hogy mindenben megkísértetett, anélkül, hogy vétkezett volna. Testvéreim, ha Jézus ugyanolyan testben volt, mint mi, és nem vétkezett, szeretném megkérdezni tőletek, elfogadjátok azt, hogy akkor mi is meg tudunk állni? Ki nem fogadja el? Tehát mindannyian meg tudunk állni, de akkor ehhez tartsátok magatokat a hétköznapokban is. Akkor nem szabad panaszkodni, hogy én nem tudok megállni, meg milyen kísértések élnek engem. Mindenben, de mindenben meg tudunk állni. Megfogalmaztam magamnak tavaly, hogy számomra mi a csodálatos evangélium. Hogy tudnám megfogalmazni, hogy számomra mi az evangélium? És én ezt szeretném megosztani veletek. Úgy, ahogy a gondolatvilágomban megjelent, kendőzetlenül. Az igazi kereszténység alapja számomra nem az, hogy az intellektuális biblia tudásomat gyarapítsam. Az igazi kereszténység számomra nem abból áll, nem törvényekből áll, hogy mit szabad, meg mit nem szabad. Az igazi kereszténység számomra nem abból áll, hogyha elmegyek a gyülekezetbe, akkor ott egy megfelelési kényszer legyen úrrá rajtam, és nem arról szól, hogy magamra erőltetek egy állarcot, hogy senki ne lássa, hogy én valójában milyen vagyok mondjuk az otthonomban. Számomra nem ezekből a kérdésekből áll az igazi kereszténység. Az igazi kereszténység lényege abból áll számomra, ami Jelenések könyve 3. fejezetének 21. versében szerepel, amikor Krisztus azt üzeni számunkra, hogy ahogy én győztem, ti is győzni tudtak.
Ez az igazi kereszténység, ez az igazi evangélium, testvéreim. Ezt üzeni számunkra a Jóisten, hogy kedves gyermekeim, kedves barátaim, kedves megváltottaim, ahogy én győztem, az ne egy ilyen távoli eszménykép legyen számotokra. Ahogy én megálltam, mindenben ti is meg tudtok állni. Nem szükségszerű, hogy padlóra essetek sokszor. Jézus Krisztus azért jött el ide közénk, hogy megmutassa és megtanítsa számunkra, hogy hogyan tudjuk legyőzni életünk, bocsássatok meg ezért a kifejezésért, a legaljasabb és a legalattomosabb ellenségét. Hogyan tudjuk legyőzni? És ezt tudjátok ki? Ez saját magunk. És az Isten azért lett testé, hogy megmutassam számotokra, hogy ezt az ellenséget le tudjátok győzni. Kedves testvéreim, ha elfogadjuk ezeket a gondolatokat, többé nem szükségszerű úgy felzokognunk, ahogy Pál felzokogott a Róma 7.24-ben. Mit mondott ott Pál? Hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Ha én elfogadom Jézus Krisztusnak ezeket az ajándékait, akkor többé nem kell nekem szenvednem ezektől. Nem kell fölkiáltanom, hogy nyomorult ember vagyok, mert az Isten azt mondja, hogy ahogy az én egyszülött fiamnak segítettem a gyenge pont, neked is segítek a gyenge pontjaidban. Sokszor megfogalmazták nekem, és hát én magam is átéltem természetesen, hogy évek óta járok a gyülekezetbe, vagy mondták nekem, hogy nézd, évek óta járok a gyülekezetbe, hívő kereszténynek tartom magam, megkeresztelkedtem, Jézus második eljövetelét váró adventista vagyok, komolyan veszem a szombatünneplésemet, az elmémmel tökéletesen elismerem a hittételeinket, de azt mondta nekem, és van egy szó, ami önmagában lehet, hogy egy nagyon szép magyar szó, de ebben az értelemben mindig negatívumként jelenik meg. Hogy én elfogadok mindent. Tudjátok, melyik ez a szó? De. És akkor jöttek, de, önző vagyok,